történelemben, hogy ma a legtöbb ember felkel, na, a kereszténység, csak azt ne emlegessük. Na, a Jézus nevében mi mindent csináltak. Akkor rögtön megértjük, hogy milyen szigorú, miért olyan szigorú ez a parancsolat, hogy nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Segítsen meg a Jóisten bennünket, hogy mi úgy vegyük magunkat a Krisztus nevét, hogy átérezzük az ezzel való felelősséget, és megértjük, hogy a harmadik parancsolat érvénye azt jelenti, hogy ha az ő nevét valljuk, akkor a hiteles kereszténység legyen a magatartásunkban, a viselkedésünkben, a Krisztus jó illatát képviseljük mindenütt, és csak ezen a háttéren lesz ereje annak, és emellett tudjuk megvalósítani azt, hogy hirdetjük az ígét, akkor is, hogyha ma nagyon sokan inkább a mesékhez fordulnak, és akkor lesz ereje ennek az igének, és az ige növekedni fog, és hatalmat fog venni, mint a régi keresztény időkben. A Jóisten adja, hogy így legyen. Amen. Szerető jó mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és eléd tárjuk a mi óhajunkat, ahogy az ének is bátorított rá, hogy munkáld bennünk ezt az igazi tanítványi magatartást. De Urunk, tudjuk, hogy nem kérhetjük egyoldalúan, hogy te munkáld bennünk, mert csak együtt munkálkodás által valósulhat meg az üdvösség műve. Ezért szeretnénk kérni, hogy emlékeztess bennünket a hallottakra. Segíts, hogy megfogja a mi szívünket a hiteles keresztény eszménye, és mi tényleg ilyenek akarjunk lenni. És tényleg szembesüljünk mindennel, ami a mi magatartásunkban, jellemünkben ettől eltérő. És kérjünk hitáltal tőled győzelmet, és hogy formálj bennünket hasonlóvá, önmagadhoz megváltunk. Kérünk, Urunk, segíts meg minket, mert valóban nagy a korszellemnek a nyomása. Olyan könnyű magunknak élni, olyan könnyű átadni magunkat a fizikai fáradtságnak, a lelki túlterheltségnek. Kérünk, adj nekünk élő hitet, hogy te fizikai és lelki erőt tudsz adni. És add, hogy bárcsak a mi gyülekezetünk őszintén tudná elmondani, és őszintén azonosulni tudnánk ezzel a vallomással. Közülünk senki sem él önmagának. Urunk, add, hogy mindig eszünkbe jusson a te ígéd, és érezzük azt a felelősséget is, hogy mi a te nevedet vettük magunkra, és mi nem erősíthetjük az emberekben a kiábrándulást, az ellenérzéseket, a bizalmatlanságot a kereszténység iránt, hanem add, Urunk, hogy mi tényleg téged képviseljünk, és az emberek olyan fogékonyak, és annyira megérzik ezt a jó illatot, és fordulnak, mint a virágok a nap felé, és megnyílik a szívük, hogy a te igédet is hallják. Urunk, kérünk, tégy bennünket hiteles keresztényeké, hogy az evangélium is, a te beszéded is hiteles legyen a mi szánkon. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat, és maradj mindannyiunkkal a te kegyelmed és jóságod szerint. Amen.

Márk evangéliuma 10. fejezetében a 35. verstől a következőképpen olvashatjuk. És hozzájárultak Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván: Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Ő pedig mondta nékik: Mit kívántok, hogy tegyek veletek? Azok pedig mondták néki: Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal kezed felől üljön a te dicsőségedben. Jézus pedig mondta nékik: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondták néki: Megtehetjük. Jézus pedig mondta nékik: A pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. És halván ezt a 10 tanítvány, haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. Jézus pedig magához szólítván őket mondta nékik: Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok fölött fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Kedves gyülekezet, Jézus utolsó útja során történt meg ez az eset. Jeruzsálembe ment Jézus tanítványaival együtt. Két evangélista mondja el ezt a történetet, Márkon kívül még Máté evangélium a 20. fejezetében olvashatunk erről a történetről. Ott a Máté evangélium a 20. fejezetében még azt is megtudhatjuk, hogy a két szeretett tanítvány, János és Jakab édesanyja is ott volt, és ennél a kérésnél ő is jelentékeny szerepet játszott. Ott Máté még részletezi, hogy először az édesanyja fordult Jézushoz, utána pedig a két testvér. Jézusnak voltak női tanítványai is, például az idézett gyermekek édesanyja is ilyen volt, és Lukács evangélium a 8. fejezet első 3 versében még további női tanítványokról olvashatunk, bizonyos Zsuzsánnáról is, Mária Magdolnáról is, akiket Jézus megszabadított, és akiket a 12-vel együtt ott tudhatott maga körül, és nagyon sokszor követték őt. János és Jakab a legrégebbi tanítványok voltak. Ugye tudjuk jól, hogy a tanítványok elhívásában bizonyos fokozatbeliség érvényesült. Például Mátét, a vámszedőt sokkal később hívta el Jézus, és a legkorábbi tanítványokról János evangéliuma első fejezete beszél, és a legkorábbi tanítványok között volt Jakab és János. Kedves gyülekezet, ez a történet mindig figyelemre méltó tanulságokat ad, és különösen a mai napokban is a számunkra. Azért is választottam ezt a történetet, mert túl ezen a történeten a mai napokra vonatkozó tanításait is szeretném részletezni. Mi rossz volt abban, hogy Jakab és János ezzel a kéréssel fordult Jézushoz? Hát ott akartak lenni a mennyek országában, és ők úgy is éltek. Ők mindent megtettek a földi életükben, ők Jézus hűséges követői voltak, ők valóban a tanítványok belső magjához tartoztak, és a kérésük, hogy ők ott lennének az örök életben is jobb és bal felől az Úr mellett, emögött ne csak versengést vagy vetekedést lássunk, hanem egy igazi elszánást, egy igazi odaadást, egy igazi lelkesedést. Már itt ennél a kérdésnél elgondolkozhatunk azon, hogy vajon az életben hát nem a lelkesedés az egyik legvonzóbb dolog, nem
az az oldhatatlan vágyakozás, az a szívből fakadó ösztönzés viszi előre a dolgokat. Hát mi rossz volt ebben, hogy a tanítványok ezt kérték, hogy, és az édesanyjukat is felhasználták erre, hogy ők majd az örök életben Jézushoz ott is a legközelebb akarnak állni. Itt a földi életben is a legbuzgóbb tanítványai voltak, tehát az örök életben is az ő dicsőségében a jobb és bal keze felől szerettek volna lenni. Olyan érdekes azért, hogy felvezették ezt a kérdést, hogy Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Hát van ilyen sokszor a mi életünkben is. Ne haragudjál, kérek valamit, de ne utasíts vissza. Vagy most szeretnék valamit kérni, nem nagy dolog, ugye igent mondasz rá. Vagy most ezt el szeretném mondani, de már most ígérd meg, hogy senkinek nem mondod el. Ugye hányszor van ilyen, mikor beszélünk így? Mikor beszélünk így? Amikor valamiről nagyon biztosan tudjuk, vagy tudni véljük, hogy ez jó és tökéletes. Azért előre meg akarjuk nyerni a másik embert, hogy ne is gondolkozz sokat, ez olyan helyén való tökéletes kérés, és annyira meg vagyok erről győződve, hogy ezt előre ígérd meg, hogy teljesíteni fogod. Jézus visszakérdezett, hogy mit kívántok, hogy tegyek veletek. És akkor vezették elő ezt a kérést, és azért Jézus azért egy lesújtó választ adott nekik először, nem tudjátok, mit kértek. Azért ez lesújtó válasz. Egy ilyen gyönyörű kérésre. Hogy azt mondani, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Hát dehogy nem tudják. Hát pontosan tudták ők, hogy ez a legszentebb, legigazabb dolog. De kedves gyülekezet, itt is álljunk meg egy pillanatra, amiről mi annyira meg vagyunk győződve, és nem hitetlen emberek, sokszor hívő emberekként vagyunk meggyőződve, hogy ez a világ legtökéletesebb, legfedhetetlenebb dolga. De hát mondják ezt nem hívő emberek is, hogy hát én csak egészséget kérek. Hát én nem milliókat kérek, vagy nem tisztségeket kérek, én csak egészséget kérek. Hát az olyan alapvető dolog, én csak egy kis életet kérek még. Hát ez is olyan nagyon egyszerű dolog. De milyen megdöbbentő, hogy amit mi emberek kérünk, és amiről annyira meg vagyunk győződve, hogy ez jó, tökéletes, ez senkinek ártalmára nincsen, ez a mi és mások javát szolgálja, hogy az Isten ott is figyelmeztet bennünket, hogy nem tudjátok, mit kértek. Jézus, amikor tanította a tanítványait, hogy mit kérjenek, hat dolgot állított elég, és nem többet, nem hetet, nem nyolcat, csak hat dolgot. Ez a mi atyánk. A mi atyánkban az első kéréstől a hatodik kérésig minden benne van, amit kérnünk kell és lehet. És ott ez a kérés egy kicsit másképp van, amit a tanítványok olyan biztosan tudtak, hogy ez a világ legártatlanabb és legjobb kérése. Jézus ott is élre helyezte ezt a kérdést, hogy szenteltessék meg a te neved. De szenteltessék meg a te neved, ami mi tökéletes életünk által, szenteltessék meg a te neved úgy, hogy mi, amit kérünk, azt ne úgy kérjük, hogy mások azon felbosszantsák magukat, mert hiszen a történetben azt is olvastam, hogy ez nyílt színen zajlott le, a tanítványok személy és fültanúi voltak, és igen, felbosszantották magukat, mert úgy gondolták, hogy ezt miért Jakab meg János kéri? Hát ezt miért nem mi kérjük? Hát mi is kérhetünk ilyesmit. Hát ezt minden hívő ember kérheti, és miért ők kérik? Hát ők talán jobbak nálunk? Kedves gyülekezet, itt is álljunk meg egy pillanatra, mert ebből a szempontból, a történetünk szempontjából a világ valóban két részre osztható. Vannak emberek, akik a világon valamit akarnak, határozottan akarnak, sokszor meg is kapják, hogy konok magacs emberek, mert valamit akarnak, és nem tágítanak attól, amit akarnak. Mások meg nem annyira akarnak dolgokat, csak úgy élnek. Hát majd akarnak helyettünk mások, és majd mi az ő farvizeikkel megyünk előre. A világ valóban két részre osztható, gondolkozó, döntő, választó, és mélyen és őszintén jókat akaró emberekre, és ezekben is lehet bőségesen hiba természetesen. És a világ másik része, a nagy többség, sajnos, hogy így kell, hogy mondjam, hogy az emberek csak élnek, és várják, hogy majd mi lesz. Önmagában nyilván, ha csak így vezetem föl a kérdést, mindannyian azt szeretnénk mondani, hogy mi az első csoporthoz akarunk tartozni.
Hát mi gondolkozni szeretnénk. Mi dönteni, Isten mellett dönteni. Mi szeretnénk célokat kitűzni, egy célok jegyében tudatosan élni az életet. De ezt nagyon sok ember csak mondja, de nem teszi. És nagyon sok ember csak él, még hívő emberek itt csak élnek, várják, hogy majd mi lesz, majd a jó Isten mit fog tenni, meg a gyülekezet mit fog tenni, majd én minden jót követek, de hát én csak élek, én azért mélyebben nem gondolkozom, nem is vagyok olyan konok és makacs ember, hogy én mondjak valamit, vagy én álljak elő valamivel. Tehát mondom, ebből a szempontból a világ két részre osztható. És általában a két rész kölcsönösen haragszik egymásra. Mert az első részre azt mondják a többiek, hogy hát ők többek nálunk, hát ők ezt meg azt akarják, hát ők a kivételesek, ők az elit. A másik részt meg az előbbi rész sokszor lenézi, és azt mondja, hogy ezek csak élnek, mint a bárányok, és mennek a bégetések után. És állandó feszültség van azért ember és ember között, családokban, munkahelyeken, az országban is, mindenhol a világon, mert vannak emberek, akik el akarnak érni célokat, és most csak azokról az emberekről beszélek, akik jó célokat akarnak elérni, mert itt ez a cél, ne felejtsük el, hogy ott lenni a mennyek országában. Most nem az a cél, hogy hogy gazdagodjunk meg, vagy hogy szerezzünk hírt, nevet, most itt csak azokról beszélek, akik jó célokért akarnak élni. És azokról beszélek, akik szintén megegyeznek ezekkel a jó célokkal, de ezekért úgy különösebben tenni, elszánni, a bőrüket vására vinni nem akarják. Itt van a két csoport között a különbség, és az itt a kérdés, hogy Jézus hogyan viszonyult a két csoporthoz. Mert kedves gyülekezet, sokszor úgy vagyunk mi az életben, hogy látjuk, hogy mi mit akarunk, azt is látjuk, hogy mások talán ezt nem értik, és ők meg nem akarnak ilyesmiket, és sokszor csak egymásra tekintünk. Azok, akik határozottabb gondolkodású emberek, azok rátekintenek a többire, hogy a többi olyan nehezen húzható előre. A többiek meg azt mondják, hogy az a baj van a világnak, hogy néhány ember olyan nagyon határozottan gondolkozik, és még a gyülekezetben is ilyen elgondolások, pártoskodásokat, szakadásokat hoznak létre, és a gyülekezetben is sokan, ha nem mondják is ki, de ugye a hátsó gondolkodás szintjén így vannak, hogy ők viszik, vagy akarják vinni a gyülekezetet, pedig mi is ebben részt vehetnénk, de hát mi nem vagyunk olyan erős személyiségek, és nem veszünk részt, és itt a legnagyobb probléma az, és Jézus ezért mondta, hogy nem tudjátok, mit kértek. Mert a legnagyobb probléma az életben az, hogy mindenki meg van győződve, hogy neki igaza van, ő jó helyen van, és ő képviseli a helyes megoldást. És mivel ennyire meg van győződve mind a két csoport, a Jakab és János által jelképezett Zebedeus fiai és a többi 10 tanítvány is, mivel mindenki ennyire meg van győződve a dologról, becsúszik egy hiba, de ez a hiba olyan nagy, hogy ki se lehet mondani. És mi ez a hiba? Hogy nem tekintünk Jézusra. Nem tekintünk Jézusra. Pedig figyeljük meg, hogy Jézus itt a történetben is milyen tökéletesen megmutatta, hogy mit a helyes emberi magatartás. Először is Jézus kárhoztatta a Jakabot és Jánost. Azt mondta, hogy ti egy törtető, akaratos, konok, kemény emberek vagytok, akik tűzön, vízen keresztül a magatok elgondolásait célhoz akarjátok vezetni, még a saját édesanyátokat is megkéritek ennek az elérésére. Jézus ilyeneket nem mondott. Jézus csak azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. De Jézus nem károsztatta őket. Jézus előtt világos volt, amit egyébként a Jézus életet című könyv ebben a fejezetben, ajánlom mindenkinek ezt a 60. fejezet ebben a könyvben, ennek a történetnek a leírása. Maga Ellen Gould White is nagyon szépen hivatkozik rá, hogy Jézus tudta, hogy ezek a testvérek nem törtetésből, nem egyszerűen csak emberi dicsőség szomjból kérték azt, amit kértek. Tudta Jézus, hogy szeretik őt, tudta, hogy értelmes emberek, tudta jól, hogy ragaszkodnak hozzá, de azt is tudta jól, hogy ez a kérésük mégis szerencsétlen. Nem jó a kérés.
De Jézus nem bírálta őket, hanem elkezdi őket vezetni, hogy még inkább ragaszkodjanak hozzá, még inkább ő rá tekintsenek föl. És Jézus magatartása ilyen szempontból tökéletes, hogy a két testvért, hogy vezetés, amit majd mindjárt meg fogunk látni, hogy hogyan, ez mindannyiunk számára példamutató. De ugyanakkor, amikor Jézus látta, hogy a másik 10 erre megharagszik, akkor miután a két testvérrel beszél Jézus, a többi 10 tanítványhoz és ezáltal az egész tanítványi köréhez fordul, és elmondja az életének a legnagyobb szavait, mert például a 44. versben, amit olvasunk, azt hiszem, hogy Jézus egyik legfontosabb tanítása, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgálja legyen. Nem egyszerűen csak szolga, mindenkinek szolgálja legyen. És erre is majd szeretnék rátérni. Nézzük jól meg, hogy az a Jézus, akihez kéréssel fordultak, de akit egy kicsit szem elől tévesztettek, most Jézus hogyan mutatja meg, hogy az életben csak egy dolog a fontos? Akár azok számára, akik tenni akarnak az ő ügyért, akár azok számára, akik nem akarnak annyira tenni, de azért ott vannak az ő tanítványi körében, az életben egy dolog a legeslegfontosabb, hogy mindig Jézusra tekintsük. Mit szól erre Jézus? Vessük fel a kérdést, a két tanítványnak mit szólt Jézus. Olvassuk újra a 38. versben. Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondták neki, megtehetjük. Jézus váratlan feleletet ad, pohárról beszél és keresztről. Pohárról és keresztről. Nem tudom, hogy elmélyítettük-e magunkban a bibliai jelképek jelentését. Minek a jelképe a pohár? A pohár nem csak annak a jelképe, amit mi megszoktunk keresztény ember a Getsemanében

Hálával, az örömmel. A pohár nem egyszerűen a keserűség jelképe, az csak egyik vonatkozása. A pohár a teljességnek a jelképe. Ugye rosszul esik, amikor adnak nekünk egy pohár, nem tudom én, egy italt, és csak félig öntik a poharat. Hát nem is színültik, de úgy elvárjuk, hogy egy kicsit teletöltsék a poharat. A Bibliában a pohár annak a jelképe, hogy valaki például a hálával, az örömmel mennyire van csordultik tere. A köszönettel mennyire van csordultik tere. Nagyon sok pozitív dolgokat, például beszél az Ószövetség a vigasztalás poharáról. Mennyire vagy tele a vigasztalással? Beszél a reménység poharáról. Mennyire vagy tele a reménységgel? És kétségkívül beszél a Biblia a keserűség poharáról. És beszél a Biblia arról, hogy mindannyiunknak az életben a keserűség poharát is Isten a kezünkbe adja. Ben nem is az a megdöbbentő, hogy volt reménység pohara, vigasztalás pohara, háladás pohara, ugye van a háladás pohara, háladás kelje az úrvacsorára mondja. Hanem a keserűségnél is az a megdöbbentő ezekben a tanításokban, hogy a keserűségből nem csak egy-egy kortyot kell innunk. Sokszor mi így gondoljuk el? Hogy Uram, egy kis korty a keserűségből, mert hát azért az ürömből elég egy kis korty, még abba is belehalok. És Isten ezt a poharat is nyújtja nekünk, és tele nyújtja. Jézusnak is tele nyújtotta. Jézusnak is el kellett szenvedni a kárhoztatást, a vádolást, a fizikai szenvedést, a lelki szenvedést, az Istentől való elhagyatottságot, mindent el kell. A keserűség pohára, most ne azt mondjuk, hogy a pohár a keserűség jelképe, mondom, a pohár a teljesség jelképe. Az életben sok mindent olyan formában kell elviselnünk, elszenvednünk, amit mi mondjuk nem gondolunk el, és mi azt mondjuk, hogy legyen egy pohár, ami az öröm, a vigasztalás, a remény, ez legyen tele. A keserűség pohára, hát igen, az Jézusnak el kellett szenvedni, de nekem abból csak pár csepp, ez kellene. És erre teszi fel Jézus a kérdést. Most lefordítom akkor a jelképet. Megihatjátok? Megihatjátok azt a pohárt, amelyet én megiszom? Én teljesen ki kell, hogy ürítsem a keserűségek poharát. Ti így gondolkoztok? Ott lehettek a mennyek országában. Igen, az Isten egész megváltó műve azon épül, hogy ott lehetsz a mennyek országában. De mit gondolsz, hogy a mennyek országa felé vezető úton, ahol folyadékra van szükséged, te kész vagy arra, hogy azt a pohárt, a keserűség poharát is kiígyad? Megaláztak egyszer gyerekkorodban. Felnőttként félreszorítottak. A saját családodban is ilyen és ilyen problémák vannak. További keserűség. És akkor még a gyülekezetben sem ért meg mindenki, és ott is valaki úgy néz rád, hogy. És akkor még az életben hozok neked egy-két szerencsétlenség, egy-két baleset, egy-két baj, egy-két gyermekeiddel való dolog, ami sokkal jobban fáj, mint hogyha téged ért volna a sértés vagy a baj, és mindezt az én kezemből elfogadod? Elfogadod ezeket is? Hiszed, hogy én csak annyit adok, amennyit fel is tudsz hörpinteni, és hiszel az ígéretemben, amit így mond ki Pál a Filippi levél második fejezetében, hogy az Isten arra ügyel, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságunkra. Isten nem állandóan az üröm poharát adja a kezünkbe, fölváltva ad poharakat, de teljességgel ki kell inni a poharakat, át kell élni bizonyos dolgokat. Nem mondhatom azt, hogy ebbe belesek, gondolok, most majd én megyek és más poharakat veszek a kezembe fizikailag, hogy elfelejtsem ezt a bánatot és ezt a bajt. Ezt neked ki kell innod, hogy a jellemet csiszolódjék, hogy alkalmas legyél a mennyek országára. Sok keserűség, hogy mondta Pál apostol, hogy a mennyek országáig, amíg eljutunk, sok nyomorúságon kell átmennünk. De te ezt elfogadod? Ezt vállalod? Mert én, Jézus Krisztus, én, ahova megyek előre, engem most, itt az utolsó úton mondom nektek, már kétszer-háromszor mondtam, hogy nekem meg kell feszítetnem, elárultatnom főpapoktól, vallási vezetőktől elítéltetnem, és nem hisztek ebben.
Azt hiszitek, hogy én sem hajítom fel a poharat, mert hát én csak tanítsak, gyógyítsak, csak jót tegyek, rám ilyen nem várhat, veled ilyen soha be nem következhet.

0: hogy mondja Péter, én ezt a poharat kész vagyok kínni, a keserűségeket is fenékig, nem csak beleízzelni egy kicsit, nem csak megnézni, hogy milyen a szomorúság, a keserűség, a bánat, fenékig az egészet. És az Isten ezért tesz engem alkalmassá, hogy megváltó legyek, ezért tudlak benneteket megváltani, itt tudlak segíteni, de ti készek vagytok ebben követni? És megkeresztelkedhettek azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? A keserűség pohara a legsúlyosabb akkor lesz majd, amikor ott függök a kereszten. És ti vállaljátok az életben, hogy titeket is keresztre feszítenek? Ti vállaljátok az életben, hogy meg kell adni magatokat. Meg kell adni magatokat. Le kell mondani arról, hogy a saját akaratodból valamit visszaszóljál a másik embernek, vagy valamit cselekednél. Hangtalanul meg kell adnod magad, látod, hogy a másik ember tajtékzik, nem felelhetsz vissza. Vállalnod kell a verességet. Vállalod? Ott leszel a mennyek országában. Milyen érdekes, hogy Jézusnak erre a hangsúlyos kérdésére, tehát a pohárra, a keresztre vonatkozó kérdésére, azok pedig mondták néki, hogy megtehetjük. És nagyon érdekes, hogy Jézus miért mondta ezt, és főleg azt, hogy ezután miért mondja Jézus, hogy Jézus pedig mondta nékik, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. Az ember itten gondolkozik, akkor Jézus miért kérdezte ezt? Mert először úgy gondoljuk, hogy Jézus ezt azért kérdezte, mert azért tette föl ezt a kérdést, mert ők nem fognak akkora poharat fölhörpinteni, nem fognak olyan keresztre fölszegeződni, mint ő, mintha Jézus ezért kérdezte volna. De most kiderül, hogy Jézus nem. Jézus elismeri, hogy igen, ti szerettek engem, készek vagytok, készek lesztek majd a poharat is a kezetekbe menni és fölhajítani, és ezért azt mondja, hogy igen, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, a keresztséggel, amelyel megkereszem, megkereszelkedtek. És kedves gyülekezet, ez beteljesült ez a profécia, mert szinte minden apostolról tudjuk, hogy az egyiket, ugye Jakabot éppen az első üldözések során megölték, tudjuk jól, hogy Pált és Pétert, ugye egyiket lefejezték, keresztre feszítették, tudjuk jól, hogy Jánost forró olajjal teli üstbe vetették. Az apostolokkal nem bántak kesztyűs kézzel, az apostolok bizony kellett, hogy kövessék Jézust, de én azt gondolom, hogy minden tanítvány kell, hogy kövesse Jézust, és Jézus ezt előre felhívja a figyelmünket, arra is felhívja a figyelmünket, hogy ne féljünk ettől. Jelenések könyve második fejezetében olvassuk Jézusnak a legcsodálatosabb ígéretét, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Ennél nagyobb Jézus ígéretet kevéssé tudunk találni. Szenvednünk kell. Itt is itt van, hogy a poharat ki kell hajítani, a keresztre föl kell szegeződni, szenvednünk kell, de milyen csodálatos az igevers elsülése, hogy semmit ne félj attól. Szóval Jézus, aki kilátásba helyezi a nehézségeket, ugyanakkor mindig biztosít arról, hogy ott lesz velünk a nehézségekben. Ott lesz velünk, és ő fog majd erőt adni, mert őt, ami mi üdvösségünk fejedelmét is szenvedések által tette tökéletessé az Isten, ahogy olvassuk a zsidókhoz írt levélben. És Jézus elismeri a tanítványoknak az elszánását, bátorítja, jövendőt mond, igen, ti is majd méltókká tétettek arra, hogy értem szenvedjetek, és biztos vagyok benne, hogy ti ki fogjátok inni, de nem csak pár cseppként az egész poharat, amit az Isten elébetek helyez, és a keresztre föl fogtok feszülni jelképes értelemben. De az én jobb és bal kezem felől való ürést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Hát itt is egy kis csodálatba esünk, mert hát még nem is keresztények, még akik nem is keresztények, azok is tudják, hogy Jézus az ítélő bíró. Jézus lesz a bíró, ő az ügyvéd is, ő a bíró is. Hát miért mondja azt Jézus, az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni? Ebben a kijelentésben is nagyon sok tanítás van. Egyrészt azt sokan így tudják, hogy Jézus lesz a bíró, de azt már kevesebben tudják, hogy Jézus olyan bíró lesz, aki az ítéletet egészen az atyának adja vissza. Az atya adja a fiúnak az ítéletet, mert hiszen ő járt itt közöttünk, de Jézus olyan tökéletes fiú, hogy az atyának visszaadja az ítéletet, és azt mondja, én vállalom őket, én képviselem őket, én együtt voltam velük a keserű pohár megívásában, úgy látom, hogy ők elfogadták, csiszolódtak, elfogadták a jellem átalakulásnak ezt az útját, és méltók az örök életre, de én, atyám, ezt te rád bízom. Én vállalom őket, de az utolsó szó az atyáé. Dániel könyve 7. fejezetében is így olvashatjuk az ítéletről az első csodálatos látomást a Bibliában. Mit is látott Dániel? Látta a mennyei atyát a maga fölségében, a mennyben, és aztán valakit vezettek elébe. Valakit vezettek elébe, mint aki egy ember fia volt. És ez az ember fia, akit oda vezettek elébe, aki vállal bennünket, aki mindig velünk van, azt mondja, hogy ezek az enyém, de atyám, most te hozd meg a végső döntést, én képviselem őket, és te mondd ki rájuk valóban, hogy ők méltók a te országodra. Egyrészt ezt a tanítást is magába foglalja Jézusnak ez az első hallása talán egy kicsit különösnek tűnő kijelentése, de azt is magába foglalja, de az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Ez mit jelent? Azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Isten mindenkinek elkészíti az örök életre a helyet, nem? Hát ezt olvassuk a Bibliában. Hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Jézus is így búcsúzott tőlünk, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és az én atyám házában bőségesen elegendő hely van, ha nem lenne, megmondtam volna nektek. Tehát Jézus biztosít arról, hogy az ő szándéka, hogy mindenki ott legyen az örök életben. De ki lesz akkor ott? Kedves gyülekezet, az lesz ott, aki az élet hétköznapjaiban a fájdalom, a szenvedés, a gyász, a nehézség, minden rossz poharát Istentől elfogadva felhörpinti. Istentől elfogadva ezekben a nehéz helyzetekben és ezekben a nehéz körülményekben sem felejtkezik meg arról, amiről egyébként a jó körülmények között megszoktunk felejtkezni, és Isten ezért beszél nekünk pohárról, keserűség poháráról és keresztről, hogy ne felejtkezzünk el valamiről. Ha már a jólétben, az egészségben, a fiatalkorban sokszor hajlamosak voltunk, és sokszor állandóan is elfelejtkeztünk, de Isten megengedt számunkra ilyen megpróbáltatásokat, hogy belevésse a mi lelkünkbe, hogy szokásunká legyen az, amit a Mikás könyve 7. fejezete így mond. De én az Úrra nézek. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Isten erre vágyakozik, hogy mindenben ővele együtt éljünk, mindenben ővele együtt járjunk, és a jó Isten, ha máshogy nem, akkor ezekkel a poharakkal és a színültig teli poharakkal akar önmagához közel vonni, és megtanítani bennünket erre az igazságra. Akiknek elkészítetett, én elkészítem mindenki számára, aki fölveszi ezt, aki elfogadja ezt, az oda fog eljutni az örök életbe. És kedves gyülekezet, amikor itt Jézus befejezte Jakabbal és Jánossal a beszédét, itt olvassuk, hogy ezt halván, ezt a 10 tanítvány haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. Jézus pedig magához szólítván őket mondta nékik. És most jön az előbbi két tanításnak egy harmadikkal való megkoronázása, hogy Jézus most beszél azokhoz is, akiket az istentisztelet elén én úgy jellemeztem, hogy ugyan oda tartoznak Jézushoz, de túlságosan markány szerepet nem szeretnének vállalni az Isten országa képviseletében. Sajnos a gyülekezetnek is a nagy része erre a kényelmesebb álláspontra helyezkedik be. A gyülekezet is sokszor elvárja azt, hogy dolgozzanak azok, akik dolgoznak. A gyülekezet eljár hétről hétre istentiszteletre, vannak élményei, tapasztalatai, de igazában odaállni, ahol húzzák a szekeret, nem akar. Én amikor ismerkedtem a hittel, mondta nekem egy idős ember, hogy mondok neked egy keresztény viccet. Hát mondom, ilyet még nem hallottam, mi legyen ez a vicc. Azt mondja, a gyülekezetben valaki azt mondja, sokat dolgozol testvérem, túlhajtod magadat. Ez nem Isten szándéka szerint való dolog, hogy te állandóan mész, meg csinálod. ez nem szép dolog. Ez nem hitből való dolog, te túlhajtod magadat. A keresztény vicc most jön, mit felel erre a túlhajtott ember? Tudod, azért hajtom túl magamat, mert mások semmit se csinálnak. Lehet mondani, hogy ez erős túlzás, lehet mondani, hogy ez a Jakab és a János lelkülete, hogy azt hiszik, hogy csak ők csinálnak valamit, de mindenki gondolkozzék el ezen, kedves gyülekezet, hogy ki mit csinál az Isten művében. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy mindenkinek prédikálni kell, nem arról van szó, hogy mindenkinek nyüzsögni kell, még arról sincs szó, hogy az igazi szeretet hiányát a ténykedéssel palástoljuk és pótoljuk. Nem ezekről van szó. Ezért mondom, hogy tényszerűen gondolkozzunk most. Én nem védem a Jakabot és Jánost, nem védem a 10 tanítványt, én azt mondom, hogy nézzünk Jézusra. Jézus most megkoronázza a tanítását ezzel a harmadik kijelentéssel, és azt mondja, tudjátok, én azért jöttem a földre, hogy országot alapítsak. És az országomba azok jutnak el már itt a földön, és majd a mennyek országába jobb és bal kezem felől azok állnak. És itt a Jézus életében van egy csodálatos mondat, amit érdemes megjegyezni. Kik fognak majd jobb és bal keze felől állni Jézusnak? Akik a legtöbb áldozatot hozták azért, hogy itt az emberek megismerjék az evangéliumot. Ez nem biztos, hogy prédikátornak kell lenni, nem biztos, hogy előadónak kell lenni, keresztény embernek kell lenni. Keresztény embernek, aki az életében az első helyre nem azt állítja, hogy hol dolgozom, nem azt állítja, hogy mennyit keresek, nem azt állítja, hogy a gyerekemnek most a 5. ruhát kell megvennem, vagy kocsit kell vennem. Az első helyre azt állítja, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik nektek. Jézus szava ez, a hegyi beszédben elmondott szava, és én ezt elfogadom, első helyén ezt állítom, és jobb és bal keze felől majd Jézusnak ott áll egy egyszerű háziasszony, ott áll majd egy egyszerű hajléktalan, vagy ott áll most egy egyszerű munkás, vagy paraszt, vagy nem tudom én kicsoda, de aki az életben az első helyre ezt állította. Mert mit mond itt Jézus ebben a tanításban? Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok köz fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk, de nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Vagyis Jézus mit hozott el erre a világra? Mi ez a másik ország? Mi a mi döntő választásunk az életben? Az, hogy mi Krisztusra tekintve készek vagyunk-e minden áldozatot vállalni azért, amihez egyébként az Isten adja az erőt, tehát most nem mi vagyunk a hősök, hogy most nagy áldozatról beszélek, az Isten adja ez az erőt, nekünk a döntés a mi osztályrészünk, hogy képes vagyok-e eldönteni azt, hogy én hitben azt választom, hogy Krisztus szerint éljek, első helyre azt állítsam, amit Krisztus állít, és én az emberektől mindent kész vagyok elviselni, eltűrni, csak hogy megnyerjem őket. Én nem parancsolgatni akarok, nem kioktatni akarok, nem tündökölni akarok, hogy mennyit tudok Istenről vagy a Bibliából, hanem én szeretni akarom az embereket, olyan szeretettel, hogy Jézus is szerette őket, eközben minden ütést, kopást elviselek az emberektől, zokszó nélkül, mert én is ilyen voltam, míg meg nem ismertem az Istent, hogy ott ütöttem a másikat, ahol nem akartam, és én ezt vállalom. Ez napi keserűség. Hát nem visszaszólni, nem vitába legyedni, nem kioktatni, hát ez akkora keserű pohár. Minden nap vereséget szenvedni, de én ezt vállalom. És nem azért, mert megőrültem, nem azért, mert elment az eszem, hanem rájöttem arra, hogy ez az értelme az életnek. Hogy a rossz világából csak így lehet menteni az embereket. Be kell menni az égő házba. Lángok között kell járni. Füstszagot fog átvenni a ruhám. Tehát ezt vállalni kell. Most menteni akarok, vagy kívül nézni, és mondani, hogy jaj, hogy ég ez a ház, borzalmas ez a világ, tele van gonoszsággal. Én kint vagyok, és a páholyból nézem egy filmvetítésen, hogy nekem bemutatja az Isten a Biblián keresztül, hogy na, ilyen a világ. Nem lehet a páholyból nézni, menjél be az emberek házaiba, vedd át a füstöt, a kormot, vedd át a piszkot, a szennyet, a bűzt, embereket ki kell menteni abból a helyzetből, és Jézus azt mondja, hogy két ország van, hát ez a választás. Ha itt a földön akarsz te az emberek országában nagy lenni, akkor sorakozzál be olyanok közé, akik fejedelmek, hatalmas emberek, akik pénzt, hatalmat gyűjtenek, és meg akarják mondani, hogy mi legyen, választhatod ezt. Gondold végig, értelmesen gondold végig. De az én országon nem ezen alapul, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgálja legyen. Kedves gyülekezet, mindenkinek. Mert sokszor ott van az a kísértés is, hogy bizonyos embereket szolgálok. Bizonyos emberekkel jó, mert megértenek, vagy hallgatnak a szómra, de a nehéz emberek, akik nem hallgatnak, gúnyolódnak, csúfolódnak. Sokszor a hívő közösségben is vannak azért olyan emberi kapcsolatok, hogy azért jobbak is lehetnének. De én ott is szolga szeretnék lenni, mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Miért nem értékelik az emberek ezt? Miért nem értékelik Jézust? Miért nem Jézusra tekintenek? Azért, kedves gyülekezet, mert Jézus ezt olyan csendben tette, olyan természetes egyszerűséggel tette. Nem járt előtte se kikiáltó, nem járt utána se krónikás. Ő tette ezt, és ezért mondom az életünk legeslegnagyobb kérdése, hogy soha ne veszítsük el a mi tekintetünket Jézusra emelni. A gyülekezetben se azon kell rágódni, hogy ki mit akar, vagy mások nem azt akarják, vagy ez így akarja előre vinni, a többi meg mindig utólag okos, az egyik az tenni akar és sokat hibázik, a másik nem akar annyit tenni, és természetesen nem hibázik annyit, hát milyen jó ember. Jézus nem mondta azt, hogy itt van a Jakab és János, meg ott van a 10 tanítvány, de a magatartásával érzékeltette, hogy igen, mindig két csoport van. A gyülekezeten belül is, meg a világon belül is. De Jézusnak mind a két csoporthoz volt szava, és Jézus szavát, hogy valaki megfogadja, csak ezen múlik, hogy tekint-e Jézusra. Hogy komolyan veszi-e, amit Jézus mondott. És Jézus végül is itt azt mondta, hogy nem ennek van igaza, és nem annak, hanem annak van igaza, aki utánam jön, és velem együtt élve éri azt el, ami már nem az ő saját akarata, meg nem is csupán egy emberi közösség akarata, hanem az én akaratom. És így teljesedik be a szenteltessék meg a te neved után a következő kérés is, hogy jöjjön el a te országod, mert így eljön az Isten országa, meg a harmadik kérés is, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Itt az a kérdés, hogy a legnemesebb célokat is magunk akarjuk elérni, vagy a legnemesebb célokkal is Jézus mögé sorakozunk be, nem törődve azzal, hogy ki mit mond rá, de akik azt mondják rá, hogy azok is, ha Jézusra tekintenek, megkapják ugyanazt, mint amit Jézus az előző két tanítványának mondott. Pohár, kereszt és szolgálat. Ez a három szó, ami elszavunk. Pohár, kereszt és szolgálat. Bárcsak megértenénk azt, hogy Jézus miért jött el, bárcsak megértenénk azt, hogy Jézus most azt kívánja tőlünk, hogy szorosan ragaszkodva hozzá ő rátekintsünk, és bárcsak megértenénk azt, hogy Jézus egy valamitől óvott bennünket, hogy soha ne higgyük azt, hogy nekünk úgy van igazunk, hogy Istenem, ezt csak add meg, mert ez annyira igaz, hogy ez nem is gondol, nem is feltételez meggondolást, add meg ezt, hanem mi ezzel a magatartással leszámolunk, és mindent, a legnemesebb célokat, vagy a lanymelegséget is, amiben fürdünk, ebből kiemelkedve a tekintetünket Jézusra vetjük. Akkor Jézusnak alkalmat adunk majd, hogy csodát tegyen az életünkben. Akkor alkalmat adunk arra, hogy bevonjon az ő szolgálatába, és akkor majd áldjuk a poharakért, a keserű poharakért, a kereszthordozásért is, és akkor Jézussal együtt majd az Isten országa is könnyedén jön el, és nem azt a kínkeservet érezzük, amit sokszor a mi emberi erőlködéseinkkel, erőfeszítéseinkkel érzünk. Bár csak megmaradna bennünk ez a történet, és bár csak személyesen hozzánk szóló igék lennének, amiket Jézus a két tanítványnak és a többi tíznek is mondott. Ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében fordulunk most hozzád. Megköszönjük a Szentírásnak ezt a feljegyzett szakaszát, amit tanulmányoztunk. Megköszönjük Istenünk, hogy ilyen világosságot adsz a mi helyzetünkre nézve, mint gyülekezet helyzetére nézve is, hogy mi is Jakabokból, Jánosokból és a többi tíz tanítványból állunk, és sokszor az egyik rész megbosszankodik a másikra, vagy sokszor a másik rész akaratlanul is lekezeli, vagy fölébe helyezi magát a másiknak. Istenünk, látjuk a mi hitünk mellett is megmaradt gyarlóságunkat, emberi gyengeségeinket, de köszönjük a vigasztalást, hogy itt is van megoldás. Itt sem hagysz bennünket tanács és evangélium nélkül, hogy föltekinthetünk a te szent fiadra és az ő magatartására, hogy Jézus a maga életében ezt a kérdést hogyan kezelte. Köszönjük Istenünk, hogy elébünk állítod a poharat, amit mindannyiunknak teljességgel kell kiinnunk. Olyan sokszor mondjuk azt magunkban, hogy néhány nehézségben kérjük a te erődet és elszenvedjük azokat veled, de berzenkedünk, vonakodunk, még a gondolatától is, hogy mások is jöhetnek. Félünk szenvedésektől, bántalmazásoktól, az élet különböző nehézségeitől, és emberi ösztöneinket akarjuk követni, a könnyebb utat választani sokszor emberileg. De köszönjük Istenünk, hogy te megkeresel bennünket nagyon sokszor ezzel a keserű pohárral, hogy elénk állítod a keresztet, hogy figyelmeztetsz arra, hogy mi nem a lehető világok legjobbikában élünk, hogy a mi földünk egy föllázadt bolygó, egy égő ház, és a leghelyesebben azt cselekszik, aki a te segítségeddel a mentés munkálataira vállalkozik. Segíts Istenünk átvenni más emberek terheit, nehézségeit, hisz így tudunk a magunkétól is megszabadulni. Segíts másokért élni, segíts, hogy ez az ige bennünk maradjon, hogy mindenki szolgálja legyünk, hogy ezt te is tetted, és amire te adtad a legnagyobb példát. Légy kegyelmes mindannyiunkhoz, akik itt állunk előtted, segíts, hogy megértsük a te magatartásodat, megértsük az evangéliumot, és a te igazi követőidé válhassunk, Jézusunk kegyelméből. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Most az ötödik levél kerül sorra, hogyan is következik az előzőek után az ötödik levél. Jézus Krisztus olyan leveleket ír, küld János apostol által korabeli keresztény közösségeknek, tehát első századbeli keresztény közösségeknek, nem véletlenül ennek a hét keresztény közösségnek, tehát Efézus, Smirna, Pergamum, Tiatúria, Szárdis, Filadelfia és Laodícia, ezek nagy részében ismeretlen városnevek a mai Törökország területén. Az fűzi össze ezeket a városokat, hogy egy út mentén feküdtek. Egy római hadiút vagy postaút mentén feküdtek. Abban az időben voltak jelentékenyebb keresztény városok is, vagy keresztény gyülekezetek, de Jézus azért szól ennek a hét gyülekezetnek, mert egyrészt annak a hét gyülekezetnek a jellegzetes problémáit tárja fel, másrészt pedig a történelem országútján egymás után ilyen korszakok fognak következni, tehát ezek a gyülekezeti nevek egyben történelmi jelképek is. Eddig láttuk azt, hogy az Efézus az őskereszténység jelképe. Ami az efézusi levélben van, az kettős profécia, az vonatkozott az ókori Efézus városának keresztényeire elsősorban, másodszorban viszont az őskereszténységre. Ami Szmirnának szól üzenet, Jézusi üzenet, az vonatkozott a szmirnai keresztény közösségre, de rajtuk keresztül vonatkozik a keresztény egyháztörténelem második korszakára, mielőtt az őskereszténység után a rendkívül heves üldözések időszaka a másodiktól a negyedik századig. A kereszténység ebben a két időszakban, Efézus és Szmirna időszakában győzelmesen haladt előre. Lényegileg ezek pozitív levelek, olyannyira, hogy az első efézusi levélben csak egy feddése van Jézusnak, a másodikban pedig egy sincs. Minden levél ugye így épül fel, hogy Jézus bemutatkozik, dicséretet mond, feddéseket is mond, biztatásokat és végül ígéreteket mond. A harmadik levélben, Pergamumban változik meg a helyzet. A harmadik levél, amely a 4.-6. század közötti egyháztörténeti korszakot jelképezi, itt a kereszténység történetében egy nagy fordulat következett be, hogy ketté osztott a kereszténység. Egy pozitív és egy negatív kereszténység jön létre. A pozitív kereszténység a továbbra is az Efézus-Smirna nyomdokain járó krisztusi kereszténység. A negatív kereszténység az ebben a korszakban a római államhatalomtól a pénzt és a hatalmat elfogadó kereszténység, ami által a kereszténység nagy része sajnos beszennyeződik. Jézus soha nem tanította azt, hogy a politikai rendszerekkel a kereszténység közös nevezőre lépjen. Jézus soha nem tanította azt, hogy keresztény közösségek elfogadjanak az államhatalomtól pénzt. Jézus soha nem tanította azt, hogy politikai befolyásra tegyen szert az ő egyháza, mert két különböző dologról van szó, ha az államról és az egyházról beszélünk. Sajnos itt ebben a korszakban az államhatalom fölajánlja a pénzt és a hatalmat a keresztény egyháznak, ennek egy része ezt elfogadja, és létrejön az úgynevezett trón és oltár szövetsége. Ennek gyászos következménye lesz a tiatírai korszak, a negyedik korszak, ahogy Bálám hitehagyásával fejezte ki a harmadik korszaknak adott feddő üzenetét Jézus, a negyedik korszakban egy jézabeli pogányságot, egy jézabeli hitehagyást említ, két ószövetségi történet, mint előkép bemutatja nekünk a középkort, a középkor eleje a Pergamum és a középkor kiteljesedése, körülbelül a Tiatira korszaka 16. bizonyos meghosszabbításokban a 18. századig terjed. Eljutottunk tehát oda, hogy a kereszténység súlyos válságba kerül, de mindig van igazi kereszténység. Sőt, a negyedik levél végén ilyeneket olvasunk, hogy az utolsó cselekedetei többek az elsőknél, vagy adom néktek a hajnalcsillagot, tehát már jelzi az előreformációs törekvések után a nagy 16. századi reformációt is, és a mai levél, a szárdiszi levél ott folytatódik, ahol az előző levél befejeződik. Mi következett a reformáció után? Nagy kérdés. A 16. századi reformáció után mi következett? Az egyháztörténelemben mi következett? Ha megkérdeznék ezt tőlünk, hogy mi következett, nyilván azt mondhatnánk, hogy
hát létrejött a protestantizmus és a protestantizmus története most a római katolicizmus mellett. A kereszténység most tényleg nagyon jól látható módon most már három nagy táborra oszlik. Ugye 1054-ben létrejött a keleti egyházszakadás, ahol létrejött az ortodox kereszténység és a nyugati kereszténység között a választóvonal. A 16. században pedig a nyugati kereszténység is élesen ketté hasadt. Voltak, akik továbbra is a római katolicizmus mellett voltak, de Európának 60%-a, tehát 60%-a 16. században a protestantizmus mellé állt. A nyugati kereszténységen belül létrejött tehát az újabb nagy megoszlás, egyébként a kereszténység története állandóan a megoszlások története. Az első nagy megoszlás a 4.-6. század között volt, ez a mindmáig legnagyobb megoszlás, a nagy konstantinuszi fordulat, hatalmi kereszténység és krisztusi kereszténység. Utána jött a második megoszlás, a 11. században ortodox kereszténység, nyugati kereszténység, és most a nyugati kereszténység is ketté oszlik, és most valahogy mi azt várnánk, hogy a protestantizmus története valami olyan megvilágításban kerül sorra a következő 5. levélben, hogy hát ha a reformáció pozitív előjelet kapott Jézus részéről, akkor ez a pozitív előjel folytatódik az 5. levélben. És itt lesz majd az első megdöbbenésünk. A 7 levél közül ez az első levél, ahol nincs dicséret. Egyáltalán nincs dicséret. Semmi dicsérete Jézusnak nincs. Tehát majd figyeljük meg, nagyon rövid lesz 6 vers ez az egész levél, hogy felolvasom a levelet, Jézus bemutatkozik, utána dicséret hiányzik, utána nagyon súlyos feddések jönnek, a feddések után felszólítás jön, és ígéret. Tehát az 5 rész ugyanúgy megvan, de a második rész a dicséret hiányzik. Nézzük Jézus Krisztusnak a szárdiszi levelét. A szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja, akinél az isteni 7 lélek és a 7 csillag van. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Rövid, de nagyon súlyos levél. Sokan felismerték már, hogy a Jelenések könyve 7 levelében egyedül az 5. és a holnapi témánk lesz ez, a 7. levélben nincs egy szó dicséret sem. Most a 17.-18. századba érünk, a protestantizmus kifejlődésének történetére, itt nem szól egy szó dicséretet sem Jézus, és a 7. levél az a mikorunkra nézve sincs egyetlen egy szó dicséretese Jézus Krisztusnak. Megrendítő levelek. Nézzük sorról sorra. Miért így mutatkozik be Jézus a szárdiszi levél elején, hogy ezt mondja az, akinél az isteni 7 lélek és a 7 csillag van? Ugye az isteni 7 lélek, ugye a Jelenések könyve első fejezetében ezzel már találkoztunk, a Szentléleknek egyik jelképe. Mivel a Szentlélek mindenütt jelen van a világunkban, az az isteni személy, aki most itt van a földünkön, láthatatlan formában, ugye az Atya a mennyben van, Krisztus a mennyben, de a Szentlélek itt van, és a Szentlélek minden egyes emberért küzd, kimondhatatlan tapintattal és ugyanakkor erővel. Jézus azt mondja, hogy én küldtem a Szentléleket. Én és a Szentlélek közösen küzdünk az emberiségért, és nekem azért kell így bemutatkoznom nektek, mert hiszen mondtam, hogy bemutatkozni az ember akkor szokott, hogyha nem tudják a nevét, vagy ha elfelejtenek róla valamit, hogy valahogy itt a protestantizmus történetének a szakaszához érkezve Jézus azért mutatkozik így be, mert valahogy a protestantizmus történetéből a Szentlélek fog hiányozni. Már a 17. századtól fogva,
Ma meg, hogy annyi sok karizmatikus mozgalom van a protestantizmuson belül, amelyek azt mondják, hogy, és ebben igazuk van a karizmatikus mozgalmaknak, hogy a kereszténységből hiányzik a Szentléleknek a megvilágosító ereje, a kereszténység egy gyenge, fakult vallássá lesz, ezt Jézusnak ez a bemutatkozása teljesen aláhúzza. Természetesen ezzel nem azt mondom, hogy ma a karizmatikus közösségek igazak. Nagyon sok olyan dolog van a karizmatikus közösségekben, ami köszönő viszonyban nincs a Bibliával, se Jézus Krisztussal, se magával a Szentlélekkel. Csak arra akartam utalni, hogy ezt még az egyébként nagyon torz mozgalmak, mint a karizmatikus mozgalmak is tudják, hogy valahogy a kereszténység története a protestantizmus kifejlődésével nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hiszen a protestantizmus reformálni akarta a kereszténységet, visszavezetni az eredeti jézusi alapokhoz, visszavezetni az őskereszténységhez, az őskereszténység idején viszont a Szentlélek hatalmasan munkálkodhatott. Nálam van az isteni hét lélek és a hét csillag, ugye ezt is az első fejezetből ismerjük, hogy Jézus kapcsolatot tart a kereszténység vezetőivel, de minthogyha most a kereszténységnek a protestantizmus idején nem lennének igazi vezetői. A reformáció idején volt egy Luther, volt egy Calvin, volt egy Zwingli. De a 17. századtól, hogyha megkérdezném önöktől, hogy volt a Lutherhoz, Calvinhoz, Zwinglihez hasonló jelentős személyiség, azt hiszem mindenki bajba lenne, hogyha a 17. meg 18. században kellene igazi keresztény egyéniségeket felsorolni. Igen, jön majd egy Wesley fivérek, meg jönnek mások, de már nem a történelmi protestáns egyházakból, nem az evangélikus és református egyházakból, hanem jönnek majd a baptistáktól, a metodistáktól, más egyéb felekezetekből. Ott is ritkán, de mondjuk egy Wesley Jánosnak a neve mindenképpen említésre érdemes a 18. századból. Jézus azonban így mutatkozik be, mert nincs szent lélek az egyházban, nincs szent lélek ereje, és nincsenek igazi keresztény vezetők, akik csillagbiztonságú utat tudnának mutatni az emberek számára. A bemutatkozás után, ahogy említettem, nincs dicséret, egy szódicséret nincs. Majd meglátjuk, hogy közvetett formában van egy reménysugár, de ez a levélnek a végén, de kimondottan, formailag innen hiányzik a dicséret. Nincs az, hogy tudom a te dolgaidat, és ezért megdicsérlek téged. Az van, hogy tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Jézusnak két döntő kritikája, két megsemmisítő bírálata van a protestantizmusra nézve. Az egyik az, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy, tehát önmagadat élőnek tartod, de az én szemembe halott vagy. A másik kritikája az, hogy vigyázz, erősíts meg a többieket, akik halófélbe vannak, ez ugyanaz, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Ez a második kritika, hogy nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Nem tudom, hogy a két bíráló megjegyzésből először mit értünk meg. Én azt hiszem, talán inkább a másodikat értjük meg. Először nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Vagyis a reformáció elindított egy reformációt, de ezt nem vitte végig. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, stb. Elkezdték a reformációt, de hogy meghaltak. A protestantizmus második, harmadik nemzedéke nem vitte tovább a reformációt, nem vezették vissza a kereszténységet az eredeti formára, hanem elkezdtek azon élni, amit az előző nemzet, és ugyanúgy kialakult,

az egyedül a Szentírás világosságát, de nem élt ebben a világosságban, elkezdődtek a kereszténység történetében a hitharcok, vagy hogy szokták mondani a hitháborúk, és elkezdődött a katolicizmusnak és a protestantizmusnak az egymással foglalkozó áldász küzdelme, azok a hitviták és vallásháborúk, amelyek testet is öltöttek, például mindjárt már a 17. században ott van egy 30 éves háború, egész Európát lángba borítja a katolikus és a protestáns királyságok fejedelemségek között, fél Németországot kiirtja, majdnem Németország kiveszik az 1618 és 1648 közötti 30 éves háborúban, Európa minden nemzete egymásnak ugrik, és a protestantizmus története tele lesz ilyen harcokkal, ilyen sokszor emberi küzdelmekkel, és a reformáció megfeneklik, nem megy tovább. Nem találtam a te cselekedeteidet, Isten előtt teljeseknek. Kedves hallgatók, hogy a könyvben is megírjuk, Jézus Krisztusnak van egy nagy törvénye, amelyet Lukács evangélium a 12. fejezetében olvashatunk. Jézus egyszer azt mondta, akinek többet adnak, attól többet is követelnek. Ha valaki nagyobb világosságot kap, akkor Isten nem a középkorhoz viszonyítja ezt a korszakot. A középkorban az embereknek nem volt világosságuk, mert hát a világosság forrása, a Biblia nem volt a kezükben. Most a protestantizmus történetében a Biblia azért oda kerül az emberek kezébe. Legalábbis a Bibliából hirdetik az igét a protestáns felekezetek, és mégis Jézus azt mondja, hogy nagyobb világosságotok van, de nem haladtok előre a világosságban. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. És ebből következik a másik kritikai megjegyzés, talán ezután már ezt értjük, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. A protestantizmus nagyon büszkélkedett azzal, hogy mennyire terjed, milyen intézmények jönnek létre, ugye protestáns iskolák, iskolaközpontok jöttek létre. Tényleg a protestantizmus terjedt. De hogy a mai előadásban is erre hangsúlyt fektettem, egy olyan kereszténységben, ahol lábra kap a büszkeség, és az emberek büszkék az intézményeikre, büszkék az egyházukra, büszkék a teljesítményeikre, ott fokozatosan meghal a hit. A hitnek a legnagyobb ellensége a büszkeség. Tudnék, a hit nem más eredeti formája, bibliai formája szerint, mint a büszkeség legyőzése. Hát ha a büszkeség, amit kiakolborítottunk az ajtón, visszajön az ablakon, akkor a büszkeség legyőzi a hitet, a hit távozik az olyan ember életéből, vagy az olyan közösség életéből, ami büszke lesz, az a neved, hogy élsz. Te azt mondod magadról, hogy élsz, de halott vagy. Jézus Krisztus egy nevezetes példázatában mutatta be, hogy a büszkeség hova vezet. Ezt a példázatot gondolom mindenki ismeri, csak talán azt nem gondoltuk meg, hogy ebben a példázatban ez is benne van, ez a tékozó fiú példázata. A tékozó fiú példázatában mit mond az idősebb fiú? Amikor jön haza a fiatalabbik gyermek, megtér, visszatér az apai házba, az idősebb fiú megórról az apjára, és haragszik az öcsére, mert az apja ilyen fényes külsőségek között fogadja vissza. És akkor ott mond négy érvet az idősebb fiú, hogy ő miért nem megy be az ünneplő házba, és miért nem vigad együtt a családdal. Ez a négy dolog a következő, azt mondja az idősebb fiú az apjának, íme ennyi esztendőtől fogva szolgáltam néked. Soha parancsolatodat át nem hágtam. És nekem nem adtál egy kecskegödőjét se, hogy az én barátaimmal legyem és vigadjak. Mikor meg ez a te fiad megjött, levágattad néki a hízott tulkot. Ha megvizsgáljuk ezt a négy kijelentést, ebbe pontosan látjuk, hogy egy vallás hogy tud eltorzulni. Mert ne felejtsük el, Jézus a tékozó fiú példázatával, az idősebb fiú jellemzésével kiknek szólt. Mondja ott Lukács evangélium a 15. fejezete első két vers, hogy farizeusok álltak Jézus közelében, és vámszedők és bűnösök. Két ellentétes csoport. A fiatalabbik gyermek életsorsával Jézus a vámszedőket és bűnösöket akarta megszólítani. Hogyha szembefordultok önmagatokkal, ha ki akartok lépni abból a romlott életből, az Isten örömest fogad benneteket vissza. Ennyi szólt biztatólag a vámszedőknek és bűnösöknek. A farizeusoknak Jézus mit üzent? Hogy elkezdi beszéltetni az idősebb fiút, és ezt a négy érvet adja a szájába, és az a tapasztalatom, hogy ma nagyon sokan ezt a négy érvet az igazi vallási érvek közé sorozzák, holott

0: Ez a megölője minden vallásnak. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Mit jelent ez, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok? Büszke, hogy ő otthon maradt az apai házban. Büszke, hogy ő nem vált tékozó fiúvá, mint az öccse. Büszke, hogy ő kitartott az apja mellett. Na de kérem, milyen lelkülettel tartott ki? Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Mintha már egy ember azt mondaná, hogy hát én teszem a jót, én vallásos ember vagyok. De hát azért jó lenne néha kipróbálni a rosszat is, mert akik rosszat tesznek, azok milyen jól érvényesülnek. Na de én egy hős, én egy vallásos ember vagyok. Én korrekt és becsületes ember akarok lenni. És mi ez a vallás? Ez a vallás nem Istentől származik. Az Istentől származó vallás az az Isten dicsőségét hirdeti, nem az emberek nagyszerűségét. Ez az idősebb fiú úgy veri a mellét, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Mintha az ő érdeme lenne, hogy otthon maradt. Hát elmehetett volna. Elmehetett volna. Szabadság van Isten világrendjében. Nem kell nekünk rossz lelkiismerettel a jót szolgálni. Ezt én így szoktam mondani, az idősebb fiú rossz lelkiismerettel szolgálta a jót. Mintha ma valaki jót tesz, de közben azért azon morfondírozik, hogy azért rosszat tenni az könnyebb lenni, meg elegánsabb, meg mennyi sok előnnyel jár azok részére, akik ezt teszik. Ez a büszkeség. Amikor az emberek a vallásból büszkeséget akarnak csinálni, amikor azt mondod, hogy élsz, de halott vagy, ez félelmetes dolog. Ha valakinek az életében a büszkeség újra visszajön, mert mondom, a protestantizmus igazi megtérésből született. Luther, Calvin és Zwingli helyre rakta a kereszténységet, mint egy kifiszamodott tagot helyre rak az orvos. Helyre tették a 16. században, hogy úgy mondjam, ráállították a reformáció pályájára, de nem vezették tovább. És akinek több adatik, attól az Isten többet is vár. Az Isten azért gyújt világosságot, hogy valaki jusson az útnak a végére. De az az ember, aki büszke, tessenek csak megfigyelni, mit mond az idősebb fiú, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam. A büszkeségből egy lépés az elvakultság. Ez törvény, ez olyan törvény, mint a 2×2=4. Aki büszke ember, az előbb-utóbb elvakult. Soha parancsolatodat át nem hágtam. Hát van ilyen ember, kérem mondják meg, van ilyen ember, és volt, és van ilyen az ember milliárdok között, aki soha erkölcsi botlást nem követett el. Na de aki büszke magára, az elvakult, az mindig azt mondja, hogy bezzeg én. Meg én így, meg én úgy, a másik nem. Ha a többiek elárulnának is, vagy elszélednének is, én benned soha meg nem botránkozom. Ez a péteri büszkeség és öndicsőítés és elvakultság, ezt a Biblia nagyon sok történetében leírja. Jézus azt mondta a tékozó fiú példázatában, ha büszke vagy, akkor elvakult is leszel. És az elvakultságból következik a harmadik dolog, hogy aki elvakult ember, az követelődző ember lesz. Mert az azt mondja, hogy én meg soha nem kaptam, a öcsémnek levágattad a hit, nekem meg nem adtál egy kecskegödei sem. El tudják önök képzelni erről az atyáról, aki a fiatalabbik gyermeknek ilyen ünnepséget rendez, hogy az idősebb fiút éheztette volna, vagy megvonta volna tőle a szeretetét, vagy az anyagi hozzájárulását. Erről nem lehet feltételeznünk, különben most is az apa megrendülve hallgatja az idősebb fiúnak az érvelését, és azt mondja, hogy kimenvén kérlelem az idősebb fiút, hogy jöjjön be. Nem mond le ő róla sem. Jézus nem mondott le a farizeusokról sem. A farizeusok mondtak le az Istenről ezzel az emberi vallásoskodásukkal. Tehát ezt tessenek megjegyezni, ha valaki azt mondja, hogy én, meg én, abból jön az elvakultságból meg a követelődzés, hogy nekem az élet nem adott annyit, nekem még ez jár, nekem ezt miért nem adnak, enyém kell, hogy legyen az üdvösség, én vagyok a vallásos ember, ez az én érdemem. De a reformáció éppen az érdemek ellen fordult. Luther éppen azt mondta, hogy nekünk embereknek mi érdemünk van? Az, hogy rosszat teszünk. Erényeink csak tündöklő vétkek az Isten szemében, Luther híres mondása. Nagy mondás és igaz mondás. Amit mi jónak látunk, azok csak tündöklő vétkek az Isten szemében. És a büszkeség hova vezet a negyedik fokozatán? Büszkeség, elvakultság, követelődzés, mikor a te fiad megjött. Teljes szeretetlenség. Nem azt mondja az öcsém, azt mondja a te fiad. Ha valaki a tékozó fiú példázatának ezt az idősebb fiúra vonatkozó kijelentését megjegyzi, és megtanul ettől óvakodni, az az életbe sokat nyer. Ha emberek a vallás keretén belül büszkélkedni kezdenek, oda van az a vallás. Bármilyen egyházról is legyen szó, teljesen mindegy. Oda van az az ember is, meg oda van az a vallás is. Jézusnak ez a második kijelentés, hogy nem vitted véghez a reformációt, és akkor még büszkélkedsz azzal, hogy megálltál az út felé. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy, vigyázz és erősíts meg a többieket, akik haló félben vannak. Szinte azt mondja Jézus, hogy az egész protestantizmus a halotti állapotba kerül. Ha nem vigyáz, gyorsabban eltorzul, mint a középkori katolicizmus. De a középkori katolicizmus kezében nem volt ott a Biblia, hiszen a középkorban ezt kimondták, hogy a katolikus egyház a Bibliát nem tartja egyedüli alapjának. Mind a mai napig három zsinat mondta ez ki, a trienti zsinat, az első vatikáni zsinat és a második vatikáni zsinat. Át lehet olvasni a dekrétumaikat. 1545, 1870, 1965. Három egyetemes katolikus zsinat kimondta, hogy a katolikus hit lényege a szentírás, a szent hagyomány és a tanítóhivatal. Szentírás, szent hagyomány, tanítóhivatal. Nem a szentírás egyedül. Szentírás, szent hagyomány, tanítóhivatal. Három lábon áll ez a vallás. Luther azt mondta, hogy a keresztény vallásnak egy lábon kell állni. Ez a szentírás. Szól a szkriptúra. Luther után 100 meg 200 évvel a protestantizmus ugyanoda jut majdhogynem, mint a középkor. Létrejön ez a protestáns múlt tudat. Létrejön, hogy megemlékezünk a reformáció emlékünnepéről. Emlékezünk, emlékezünk emberekre, személyekre, és a reformáció megfeneklik, ott áll, de nem is ott áll, mert ami megfeneklik a Biblia szerint mindig visszacsúszik. Már ott sem áll, ahol a 16. században állt. Két nagyon súlyos, de nagyon igaz jézusi kijelentés. Én 18 éve tartottam először erről előadást, és azóta több sorozat is folyt már Jelenések könyvéről, és egyszer hallottam egy visszajelzést, hogy egy református lelkész kezébe is elkerült éppen ez a kazetta, a Szárdiszi Levél kazettája. Megrendülve hallgatta, de azt mondta, és nagyon örülök, hogy ezt mondta, ha Jézus Krisztus kijelentése a Jelenések könyve, és ha a Jelenések könyve tényleg így történetileg folytatólagosan bevilágítja a kereszténység történetét, akkor nekünk el kell fogadnunk ezt a bírálatot. Ha nem fogadjuk el a bírálatot, Jézussal szembe helyezkedünk. Jézussal nem akarok szembe helyezkedni. Jézus nem azért bírál, hogy agyon sújtson. Jézus mindig azért bírált, hogy gyógyítson. Mert gyógyítani csak azt az embert lehet, aki látja, hogy hol van. Ha nem látja a protestantizmus azt a mélységet, ahol van, soha nem fog meggyógyulni. Ez áll az egyes protestáns emberekre, és áll protestáns közösségekre is. Ezért mondja Jézus a felszólításban, most érek át a negyedik részre, megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved, na ez a kis reménysugár, hogy van, itt is van egy kis maradék, aki hallgatni fog Jézus szavára, és magára veszi ezt a figyelmeztetést és ezt a feddést. De van Szárdiszban egy kevés neved azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Jézus felszólításában két jelkép jut központi helyzetbe, a fehér ruha és a tolvaj. Mivel a fehér ruháról van többet szó, először én is a fehér ruhával foglalkoznám. Minek a jelképe az a fehér ruha, amikor azt mondja Jézus, hogy vegyél fel fehér ruhákat, velem járva fehér ruhákkal, ne fertőzd meg a fehér ruhát, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, nem törlöm ki nevét az életkönyvéből. Minek a jelképe a fehér ruha? A fehér ruha az egy nagy bibliai jelkép. A jelkép azonosítása a Jelenések könyve 19. fejezetében található, ami így szól, a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Ebből az a meggyőződésünk kell, hogy támadjon, hogy a fehér ruha a megtisztult, megváltozott, Krisztus hívők jellemét jelképezi. A fehér ruha a tiszta jellem jelképe. Megváltozott cselekedetek. Ugye a megváltozott cselekedetek, a megtéréssel létrejövő megváltozott cselekedetek, azok visszaadnak az emberre, és egy más emberi személyiséget alakítanak ki. Bibliában ez gyakori szóhasználat, azt mondja, a megtérés előtti állapot az az óember állapota, de vigyázzál, mert az óembert hurcolod magaddal tovább is, de te új ember vagy a megtérés után, aki Krisztusban van, új teremtés, azt mondja a 2. Korintus levél 5. fejezete. Ha Krisztus szeretete szorongat bennünket, akkor íme újjá lett minden az életünkben, van óember és van új ember. Van szennyes ruhába öltözött ember, van fehér ruhába öltözött ember. A fehér ruha a megváltozott cselekedetek, a megváltozott jellem jelképe, ez viszont hogyan érhető el, hogy mi más jellemű emberek legyünk? Na ez az, amit a protestantizmus elfelejtett, és elfelejt mind a mai napig. Ha most teológiailag kellene megmagyaráznom röviden önöknek, hogy mi hiányzik ma a protestantizmusból, minden felekezetből, evangélikus, református, most már baptista, metodista, más felekezetekből is rettentő módon mi hiányzik. A protestantizmus beszél ugyan a megtérésről, de nem beszél a megszentelődésről. Röviden így tudnám mondani. A protestantizmus hirdeti, hogy emberek térjetek meg, mert ha nem tértek Krisztushoz, akkor elvesztek, az életetek önző marad, és önző módon nem mehettek be az Isten országa. A megtérést hirdetik. De a Biblia szerint a megtérés után, és a megtéréssel párhuzamosan egy keresztény ember életében meg kell, hogy kezdődjék a megszentelődés. A megszentelődésnek legalább 10 elnevezése van a Bibliában, szóval ezt nem lehet kikerülni, mert az, hogy megszentelődés, ha valaki most nekem azt mondja, hogy ezt nem érti ezt a szót, mert ez a szent, meg megszent, miről van itt szó? Akkor azt mondom, kérem, a Biblia megszentelődést, azt mondja így is, hogy a törvény betöltése. Mondja így is, hogy a ruha megtisztítása után a ruha megfehérítése. Mondja így is, hogy a Krisztussal való együttjárás. Mondja így is, hogy az odaszánás, odaszentelődés. Mondja így is, hogy az Istennek való teljes engedelmesség. A megtérésnek nagyon sok kifejezése van, hogy a ruhánál maradjak, fogunk ezzel foglalkozni nagyon részletesen, mert most nem tudok itt ennél sokat időzni, de Jelenések könyve 7. fejezetét, ha valaki előre elolvassa, van egy csodálatos vers. Látja János apostol az utolsó idők hívő emberét fehér ruhába öltözve, és fölteszült a Jelenések 7. fejezetében a kérdés, hogy kik ezek, akik fehér ruhába vannak öltözve, kik ezek és honnan jöttek? És a válasz így hangzik rá, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Megmosni a ruhát, ez a megtérés. Megfehéríteni a ruhát, ez a megszentelődés. A protestantizmus hirdeti a megtérést, de nem hirdeti az Istennek való, az Isten minden törvénye iránti teljes engedelmességet, a hit általi megigazulás második szakaszát, vagyis a megszentelődést. Magyarul a protestantizmus ugyanúgy elfogadta a középkorban eltorzított 10 parancsolatot, mint a középkori egyház eltorzított. Luther nem is állította vissza a második parancsolatot, Calvin visszaállította a második parancsolatot, a negyedik parancsolatot már Calvin sem állította vissza, tehát a protestantizmus rövidebb időn belül, 2-3 évszázadon belül oda jutott, ahova a katolicizmus 1000 éven belül. Ilyen nagy az ördög hatalma. Ha valaki nem ragaszkodik Istenhez, ha valaki nem akar végigmenni az Isten által kijelölt uton, a Bibliában én azt soha nem olvastam, hogy stagnálás lenne, akár az egyes, akár a közösségek életében. Vagy fejlődünk, vagy visszafejlődünk. Ez a lelki törvény a Biblia szerint. Ha nem fejlődünk, óhatatlanul visszacsúszunk. Stagnálás nincs a lelki életben. Ha valaki az újabb és újabb felismert igazságoknak nem engedelmeskedik, az visszaesik. Önök közül bizonyára többen ismerik a református egyház fő hitvallási iratait, a helvét hitvallást vagy a heidelbergi kártét. Talán sokan abból készültek konfirmációra, vagy beszéltek róla az istentiszteleteken is. Mit mond ki mind a két református hitvallás? Azt mondja ki, hogy a reformációt elkezdtük, de aki az egyházunkon belül újabb és újabb bibliai igazságokat tár fel, azt a gyülekezet elé viszi, és a gyülekezet azt mondja, hogy igen, ez bibliai igazság, annak mi engedelmeskedjünk, annak engedelmeskednünk kell. Hogy lehet az, hogy a református egyház 400 év alatt egyetlen egy fölismert igazságot nem mondhat magáinak, és nem is engedelmeskedik egynek sem? Hogy lehet az, hogy a református egyház kizárta a puritánokat sorai közül, kizárt előbb a baptistákat, aztán más felekezeteket, alapítókat, akik nem akartak baptisták lenni, se metodisták, se kvékerek, se mások, hanem azt mondták, hogy ha mi reformátusok vagyunk, akkor reformáljuk a vallást. Vigyük vissza az eredeti fokra. Például egy egyszerű dolgot hadd mondjak, ami annyira magától értetődő, hogy az csekély bibliaismerettel is mindenki beláthatja. Már a 16. században felléptek, hogy az eredeti jézusi tanítás, hogy a hitet csak felnőtt korban lehet választani. A hitet nem választhatja egy csecsemőnek nincsen öntudata. Ezért az egész 4. századtól kialakult csecsemőkeresség az biblia ellenes, pogány dolog. Hogy lehet az, hogy felléptek pietisták, puritánok, anabaptisták, baptisták, nem tudom én, és hirdették, és azt mondták, hogy kérem, hát a hitet felnőtt korban lehet választani. A konfirmáció nem a felnőttkori választás. Az egy emberi szokás és hagyomány, amit megint csak nem igazol a Biblia a felnőtt keresztséget igazolja. Hogy lehet az, hogy ettől az igazságtól elindulva több tucat igazságot nem képes belátni, nem tudja elfogadni? Hogyan lehet a fehér ruháról szóló evangéliumot hirdetni, vagyis a megszentelődésről szóló evangéliumot, hogyha nem hiszünk abban, hogy a megtérés után kezdődik a keresztény élet? A megtérés nem befejezés, a megtérés kezdet. És ez a kezdet a felnőtt keresztséggel ölt testet külsőleg is, és ez a kezdet a megszentelődés, a halálunk napjáig való folyamatos fejlődés és megszentelődésnek a tanítása. Találkoztam persze, mai napság is vannak református lelkészek, akik felnőtt embereket felnőtt keresztséggel megkeresztelnek. Félig kilógnak a magyar egyházból, meg a világegyházból is, félig ott vannak, félig aztán más természetű dolgokban tévútra mennek. Az egész egyháznak a minősítése, amit Jézus mond, hogy ha az egyház nem lép tovább, ha nem folytatja tovább a reformációt, hiába van sok tagja, hiába vannak nagy templomok és intézmények, Jézus szemében meghalt az az egyház. Az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Akik elfogadják a bibliai tanításokat, akik fehér ruhákba öltöznek, akik győztes keresztény életre, bűnfeletti győzelmes életre törekszenek, arról vallást teszek az atyám előtt és az ő angyalai előtt. Jézus azt mondja, hogy igen, azokat képviselem, de akik nem hisznek a szavamnak, nem hisznek a Biblia igéinek, azokat nem tudom képviselni. Ennyit talán röviden, mert fogok majd foglalkozni a fehér ruha jelképével. A másik jelkép a tolvaj. Miért mondja Jézus, hogy térjél meg, és amit hallasz, tartsd meg, és legyél odaszánt, legyél megszentelődött keresztény? Mert ha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj. Nekem különös emlékeim fűződnek ehhez a tolvajhoz, mert én nem evangélikus és református közösségben nőttem fel, én katolikus családban nőttem fel. Nekünk is gyerekkorunktól fogva szöget ütött a fejünkbe ez a tolvaj elnevezés. Emlékszem, még hittanra járó gyerekek voltunk, mindig kérdeztük a tisztelendő urat, hogy Jézus miért mondta ezt, hogy ő úgy jön el, mint a tolvaj. Hát ha mi szeretjük Jézust, akkor szeretnénk vele úgy találkozni, hogy tudjuk, hogy mikor jön, és mi várjuk őt. Hát én miért mondta azt, hogy úgy jön el, mint a tolvaj éjjel? Akkor azt mondta nekünk az ottani lelkészünk, hogy látjátok gyerekek, a jövővel nem szabad foglalkozni, mert hogy mi lesz a jövőben, azt egyedül a Jóisten tudja. Mi ne foglalkozzunk ezzel, Jézus olyan váratlanul jön el, mint a tolvaj éjjel. Hát ebbe aztán én jól meggyőződtem már olyan 10 éves koromban, és ki is tartott ez a meggyőződésem. Nem is foglalkoztam én bibliai jövendőlések, proféciát, színét, virágát nem hallottam én, hogy ilyen is van a Bibliában, de nem is érdekelt, mert mondom, a jövő az Isten kezébe van, mi abba úgyse kukucskálhatunk bele, majd úgy jön el Jézus, mint a tolvaj éjjel. Szóval amikor a Bibliát kezdtem olvasni, és komolyabban elkezdtem olvasni, szembe találkoztam az első Tesszalonikai levél 5. fejezetével, amelyből most önöknek szó szerint felolvasom, hogy ezt a tolvaj hasonlatot, vagy tolvaj jelképet hogy kell érteni. Mert Jézus valóban beszélt arról, hogy az ő eljövetele olyan lesz, mint a tolvaj éjjeli eljövetele, csak azt felejtett el, ami derék lelkészünk elmondta, hogy kinek a számára lesz olyan, mint a tolvaj eljövetele. Kinek a számára? Tudnék, Pál apostol ezt így magyarázza az első Tesszalonikai levél 5. fejezet első versétől, az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy szóljak néktek. Dániel könyvében ott vannak a történelmi időszakai. Pál apostol 2 hét alatt ezt megismertette a Tesszalonikai beliekkel, azért tudjuk, hogy 2 hét alatt, mert a 3. héten már kizsuppolták a városból. Egyszerűen kiutasították a városból. Pál apostol jó igehirdető volt, minden alapot lerakott, még a profétikus ismeretet is. 2 héten belül lerakta ennek az alapjait, Dániel könyvének megismertette az alapjait, ezért mondja, hogy az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Na itt jön megint a tolvaj. De most figyeljünk, most jön a magyarázat. Mert amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakájé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Tehát, kinek a számára jön el Jézus úgy, mint a tolvaj éjjel? Akik nem várják őt, akik nem szeretik őt, akik szeretnék itt a földön a megfelelő gonosz dolgaikat tovább is az idők végéig csinálni. De az a követői, az igazi keresztények számára Jézus második eljövetele nem jöhet úgy el, mint a tolvaj éjjel. Itt mondja szó szerint, de ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Vagyis miért mondja itt Jézus a szárdiszi levélben, hogy elmegyek hozzád, mint a tolvaj éjjel? Itt van a protestantizmusnak egy újabb óriási gyengesége. A protestantizmus nem foglalkozik a proféciákkal. Önök a Jelenések könyvéről bármely egyházban, katolikus egyházban egyáltalán nem téma, de evangélikus, református egyházban is úgy téma, hogy én is meghallgattam kazettáról néhány sorozatot, igazán őszintén, szerényen akarom mondani, sírhatnék komtámat. Jézus Krisztus kijelentése, a Jelenések könyve, ami kristálytiszta, világos. Ha valaki meg akarja érteni a jelképeit, megértheti, hogy ott mit kentek el jobbra, balra, meg hogy ezt se tudjuk, azt se tudjuk, ott bizonytalan a jelkép, meg ha akarom, benne, s akarom, nem. Kérem szépen, olyan félelmetes dolgokat művelnek Jelenések könyvével, és egyáltalán a proféciákkal, mint hogyha a proféciák azok benne se lennének a Bibliában százasával. Mert a mi korunkról például, amiről most írtam ezt a könyvet, a bibliai proféciák korunkról, több száz jövendőlés van. Ezt az ember játszik könnyedséggel megír egy ilyet, ha megismeri a Bibliát, mert a Biblia tele van a mi korunkról való jövendőlésekkel. Európai egység 3 fejezetben van benne. Amerikára vonatkozó jövendőlések 2 fejezetben van benne. Ökológiai problémák, hogy pusztítja el az ember a növény és állatvilágot, 4 prófétánál van benne. Vallás és politika összekeveredése, mind a 30 prófétánál benne van. 2 proféciák formájában. A protestantizmus ma ugyanúgy nem foglalkozik Jézus második eljövetelével, mint hogy a középkori vallás, a középkori egyház is mindenről beszélt, de arról nem beszélt, hogy Jézus megígérte azt, hogy ha egyszer eljött erre a földre, és megfeszítették, és meggyalázták, de másodszor eljön majd hatalommal és dicsőséggel. És hogy Jézus hogyan fog eljönni az időkről és az időszakokról, nem szükség, hogy írjak néktek, tesszalonikabeliek, mert ezt a Bibliában, ha az első eljövetelre nézve volt 1 egység kijelentés, itt a második eljövetelre 4 és 5 egység, körülbelül 4-szer-5-ször többet beszél a Biblia Jézus második eljöveteléről, mint az elsőről. Miért? Mert Jézus első eljövetele az egész emberiségnek fölajánlotta a megváltást. De a teljes megváltás a második eljövetelkor jön el. A teljes megváltás, amit Pál apostol így mond, hogy a második eljövetelkor veszi ki Isten a világot a rothadandóság rabságából. Vagy amit másod Pál apostol így mond, hogy a teljes váltság napja jön a második eljövetellel. Az első eljövetel után az elmúlt 2000 év, hát borzalmas. Jézus ezt lezárja, és a második eljövetelkor a teljes váltság napja jön el, amikor a bűn nem folytatódik tovább, a gonoszság nem folytatódik tovább. A protestantizmus tanította meg a kapitalizmusra, hogy az emberiséget, hogy hogy kell dolgozni, meg hogy kell tőkét gyűjteni, hogy rendezkedjünk be itt a világon. A protestantizmusból az eszkatológia, az, hogy Jézus eljövetel a küszöbön van, és mivel nem várják, ezért őket úgy fogja elérni, mint a tolvaj éjjel. De akik várják Jézust, azok készülni akarnak Jézussal való találkozásukra. És itt van ez a reménysugár, hogy van Szárdiszban egy kevés neved. A protestantizmuson belül is voltak igazi keresztény közösségek. Szárdisz idején tovább folytatódik a negatív vonulat, de itt van a pozitív vonulat is, mert itt is meg tudjuk mondani, hogy hol volt igazi kereszténység. Itt az őskereszténység, itt az üldözések egyház, itt még a kereszténység egységes. Itt a kereszténység megoszlik, az igazi kereszténység a valdenseknél van, nem Rómában van. Az igazi kereszténység a wiklifitáknál van, továbbra sem Rómában van. Róma csak hirdeti magáról, hogy keresztény, egyébként egy politikai alakulat. Az igazi kereszténység a lollardoknál, a huszitáknál, a reformátoroknál van, nem a hatalmi egyházban van. Az igazi kereszténység a puritánoknál van, az igazi kereszténység a baptistáknál van, az igazi kereszténység a metodistáknál van. Ezek azok a keresztény közösségek, akik lépnek tovább. A baptisták felismerik a felnőtt keresztséget, ezt az igazságot legalább helyreállítják. A metodisták, ahogy a nevük is mondja, ugye a latin metódus, tehát módszer szóról kapták a nevüket, a metodisták kezdik hirdetni, keresztény ember lehet alkoholista? Egy keresztény ember pipázik, szivarozik, dohányzik? Hát van egy nevű parancsolat is a Bibliában. Nem tudjuk legyőzni a szokásainkat? Nem tudjuk legyőzni a káros szenvedéseinket? Hát akkor Jézus Krisztus hogy váltott meg bennünket, ha nem tud erőt adni a rosszal szemben? Dehogy nem tud. Isten erejével le tudjuk tenni az alkoholt, le tudjuk tenni a cigarettát. Ezt a 18. századtól már hirdetik. A többi egyház nem hirdeti. A pápa szivarozik és pipázik. A protestáns lelkészek kaszinókba járnak és politikai megmozdulásokon vesznek részt. A kereszténység történetét pontosan meg tudjuk mutatni. Én most nem tudok ebben elmerülni, kedves hallgatók, de aki elolvassa ezt a könyvet, itt dokumentumok sokasága van, hogy miért van a puritánoknál, a baptistáknál, a metodistáknál, a szárdiszi gyülekezethez írott levélben ez a van egy kevés neved, ez őrájuk vonatkozik. Van egy kevés neved, kevés. Kis csoportokba létezik a kereszténység. Ez a kereszténységnek a kis csoportos, kis közösségek kialakulásának időszak, ez lényegileg mind a mai napig így van. A nagy kereszténység elmerül a politikában, a pénzben, a hatalomban, mindenben, ami nem méltó Krisztushoz, de hogy ne én beszéljek erről, sajnos Reményik Sándor verse is először a Jó Hír című folyóiratban én közöltem teljesen, utána pedig ebben a könyvben jelent meg. Reményik Sándor egy olyan hatalmas verset írt a protestantizmusnak a szétzülléséről és elerőtlenedéséről, ami a magyar irodalomban, de a világirodalomban is párját ritkítja. A Reményik Sándor, mindannyian tudjuk, evangélikus születésű, magyar költő, erdélyi költő. Kolozsváron 1936. október 22-én írt ezt a verset. Nem közölték ezt csak részleteiben. Én utána mentem ennek a versnek, és 1990-ben a Jó Hír 90/2-es évfolyamában közöltem először, itt jelenik meg másodszor. A verset azt hívta létre, hogy az 1930-as években Magyarországra látogatott a protestantizmus legnagyobb teológusa, ma is azt mondják, hogy a 20. századnak Karl Barth volt ugye a legnagyobb teológusa, eljött Magyarországra, mindenki üdvözölte, nagy váradalmakat fűztek ahhoz, hogy most Karl Barth, aki egyébként az ige teológusa volt, tehát ő így kezdte a pályát, hogy vissza a Bibliához. És Reményik Sándor versének a címe Elkéstetek. Szó a protestáns teológusokhoz. Elkéstetek, elkéstetek vele az igével, ki élet kenyere. Ki evangélium és semmi más, nem tudás, művészet, magyarkodás, nem kultúra és nem pedagógia, nem eszköz többé, hanem cél maga. Ki szabad elvű emberség helyett, Istennek állít magas trón helyett.
1: kinek választóvize Jézus vére, a kárhozatra vagy az üdvösségre, ki minden ember eszményt kevesel, s az ifjakat magához vonja fel. Elkéstetek, elkéstetek vele, süket fülembe, hogy jusson bele, mit értsek belőle ki hajdanában, jártam egész másfajta iskolában. Nekem kongó szavak csupán ezek, ti azt mondjátok, ősi fegyverek, forgatták régi reformátorok, de eltemette százados homok. Már dédapám is homokon futott, pedig 1849-be Tisza kerület szuperintendense. A trónfosztó szózathoz szót talál, s míg Jézus Kossuth árnyékában áll, dördül hangja a lőcsei templomban, dacban sokkal inkább, mint alázatban. Nagyanyám kap tőle egy imakönyvet, mit haláláig buzgón levelezget, ő használhatta német nyelvű tiszten, enge Betbuch für Auge klärte Christen, imakönyv felvilágosult keresztényeknek. Elkéstetek, elkéstetek vele az igével, ki élet kenyere. Gyerekkoromból egy jelenet látom, apácák jönnek halkan, mint az álom, és előttük nagynéném az ajtót zárja, hallik puritán hangja kiáltása, pápista célokra mi nem adunk, protestánsok vagyunk. Íme ez volt a ti teológiátok, keveset hisztek, sokat protestáltok. A császár ellen, a pápista ellen, mindegy, mindegy, csak protestálni kelljen. Elkéstetek, elkéstetek vele, az igével ki élet kenyere. Sosem hallottam oly szavát apámnak, hogy volna foganatja imádságnak. Anyám is vette legfőbb példaképnek Jézust, szavát erkölcsi nevelésnek, de hogy ő Isten egyszülött fia, vagy esztelenség, vagy komédia. Ezt hallottam, de soha semmi mást, hol keressem hát a vigasztalást. Nékem az egyház csak puszta keret belementeni magyar lelkeket, s szolgálni magyar művelődést vele, mint tette apám s minden nemzetsége. Viszont rajtam teljessé lett az átok, én már az Isten ellen protestálok, s egyéb hitet ugyan honnan vennék, mikor a hit is kegyelmi ajándék. Elkéstetek, elkéstetek vele az igével, ki élet kenyere, ahhoz mi nektek most régi új mérték, nemzedékekből veszett ki az érzék. Rajtam nem segít a ti bartotok, kongó üres szó minden szavatok, süket szívembe, hogy jusson bele, elkéstetek, elkéstetek vele. Félelmetes vers. A Bibliát, ahogy elteszik a központból, és a Biblia helyébe kerülhet a vallás, kerülhet a hit, kerülhet az egyház, mindegy, hogy mit tesznek a Biblia helyébe. Még az ateizmus jobb, mert az legalább nyílt kártyákkal játszik. De a vallás leplében kifejlődő hitehagyás, az félelmetes és megfoghatatlan, és ez egy jajkiáltás ez a vers, hogy a protestantizmus lényegileg hova jutott, ahova Reményik Sándor mondja, én is jutottam, ateista lettem. Amikor az 1990-es évek elején tartottam erről előadást Budapesten, megkockáztattam azt mondani, hogy az ateizmus a protestantizmusnak köszönhet a legtöbbet. Néhányan nagyon fel voltak háborodva. Mondom, ha nem lett volna a protestantizmus eltorzulás, ateizmus se jött volna Európára, de a protestánsok annyira eltorzították a hitet, és annyira emberivé tették a hitet. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Én nyakas kálvinista vagyok. Szóval ezzel az emberek előtt a vallást annyira devalválták, hogy lényegileg, ha megnézzük, a nemzeti nagyjaink, akik evangélikusnak és reformátusnak születtek, mind ateisták lettek. Berzsenyi Dánieltől kezdve, nem akarok itt most neveket mondani, akik szimbolizálják a szerencsétlen, sokat önmagával küzdő Arany Jánoson keresztül Ady Endrék bezárólag. Akik azt mondják, hogy most vagy van Isten, vagy a semmi van, a semmivel néznek szembe, a protestantizmus az ateizmus szállás csinálója lett. Erről majd szeretnék részletesen is megemlékezni, Jelenések könyve 11. fejezeténél, a Biblia bemutatja az ateizmus megszületését.
0: ki hogyan járult hozzá az ateizmushoz. A katolicizmus úgy járult hozzá az ateizmushoz, hogy eltorzította a vallást, a protestantizmus meg úgy járult hozzá az ateizmushoz, hogy nem reformálta a kereszténységet. A kereszténységnek köszönhető az ateizmus. Ha a kereszténység nem torzult volna el, tömeges ateizmus a 18. században soha nem lépett volna fel. De szerencsére nekem van egy Sardiszban egy kevés neveddel lehet folytatnom a mai előadást, mert a következő 6. levélben semmi kritika nincs. Ez a 7 levél közül az egyik legfelemelőbb levél. Mi következik a protestantizmus eltorzulásával? Amikor valami eltorzul, Istennek mindig gondja van arra, hogy kiválasszon egyeseket vagy kisebb csoportokat, és a reformációt tovább vigye. Ember nem tudja az Istent megakadályozni, az Isten munkáját. Amikor a zsidó vallás is eltorzult, Jézus gyűjtött 12 tanítványt maga köré, és ettől a 12 tanítványtól az egész vallási élet fél évszázadon belül megváltozott, és létrejött a kereszténység. Azért, mert a protestantizmus eltorzult, vagyis nem vitte tovább a reformációt, azért Isten tervei nem hiúsultak meg. A protestantizmuson belül voltak olyan közösségek, amelyekben még élet volt. És most jutunk át a filadelfiai üzenethez, aminél látni fogjuk, hogy a 18.-19. század fordulóján kezdődik ez az üzenet, és rávilágít egy olyan mozgalomra, amiben a legtöbb élet volt, és amelyből Isten el tudta indítani a végső idők közösségét. Egyébként ennél a városnál hadd jegyezzem meg, a többinél nem tartom jónak megjegyezni, hogy a város név szó szerint lefordítható magyarra. A többinél nem mindegyiknél lehet, sokan azt mondják, hogy a Tiatira mögött lássuk a Tiarát például. Ez egy népies magyarázat, én ezzel annyira nem tudok mit kezdeni, de hogy a Philadelphia görög nyelvből lefordítható szó, a Philadelphos, ugye a Philos és a Delphos, Philadelphia testvéri szeretet. Testvéri szeretet. Ez a testvéri szeretet arra utal, hogy a reformációval elkezdődött reformáció itt jut el olyan pontra, hogy végre a keresztény egyházat is helyreállítják. Mert eddig, ameddig nem jutunk ide a 18.-19. század, sajnos a keresztény egyházak így néznek ki. Teljesen ugyanolyanok, mint az államalakulatok, hierarchia. A katolicizmusnál itt van a pápa, itt vannak a bíborosok, a püspökök, plébánosok, esperesek, stb. És itt van a laikus tömeg, ez a katolikus modell. De a protestánsoknál is így van, csak ott nem pápának nevezik, ott az evangélikusoknál van egy püspök, vagy a reformátusoknál, ha püspöki rendszerű az egyház episzkopális, ott van egy püspök, és akkor ugyanez a hierarchia. Itt végre a reformáció eljutott oda, amiről Jézus a Máté evangélium a 23. fejezetében beszél, ne nevezzétek egymást atyának, ne nevezzétek egymást mesternek, egy az atyátok az Isten, egy a mesteretek a Krisztus, ti mindannyian testvérek vagytok. Philadelphia, testvéri szeretet. Végre létrejönnek olyan keresztény közösségek, de súlyos harcok árán, súlyos kizárások, kiközösítések, nem tudom én mi, kereszténység története azért szomorú egy tanulmány. De végre létrejönnek Philadelphia időszakában közösségek, és ezeket szólítja meg Jézus, és ezeket rögtön azonosítanám, hogy miről van itt szó, a 3. fejezet 7. versétől. A philadelphiai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja. Tudom a de dolgaidat, íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Íme azt művelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűréseintő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Íme eljövök hamar. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.
1: akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves hallgatók, hogy gyorsítsam a kifejtést, először azt a kérdést teszem fel, hogy ez a Filadelfia üzenet meddig szól? Van az üzenetben egy ilyen jézusi kijelentés, hogy én megtartalak téged a nyomorúság idején, mely az egész világra eljő. Mi az a nagy nyomorúság, ami a Biblia szerint a történelmünk végén az egész világra eljő? Ez a hét utolsó csapás. Jelenések könyve 16. fejezetében fogunk ezzel találkozni. Az emberiség történelme egy drámai, kaotikus, borzalmas csapás sorozattal fog befejeződni, ami azért lesz a történelem végén, mert már eddig is lehetett volna, már sokszor táncoltott a világ, hogy káosz, meg összeroppanás fenyegesse. De Isten mindig visszatartotta a szeleket. Isten mindig fékezte a gonosz erőinek munkáját. Isten jókedvének esztendejét élvezi ma is az emberiség. De eljön majd igazság szolgáltatásának napja is, még a történelmünk keretein belül. Jelenések könyve 7. fejezete mondja azt, hogy Isten majd nem fékezi vissza a szeleket, elengedi a szeleket. A történelem utolsó napjaiban Isten megmutatja, hogy hova vezetett volna már eddig is sokszor a világunk történelme, ha ő a gondviselésével nem fékezte volna ezt a sok gonoszságot, amit felgyülemlett a Földön. Ez a hét utolsó csapás. Ez a nagy nyomorúság ideje. A Filadelfia üzenet, ha úgy tetszik, a mikorunkra is beleér, a mikorunknak is szól. Ez az üzenet tulajdonképpen egy bizonyos összefüggés szerint azt mondja, hogy megtartalak téged a nagy nyomorúság idején, mert az egész világra eljő. A nagy nyomorúság idején Isten egyféle embercsoportot fog megtartani, akik ragaszkodnak az Istenhez. Akik az Isten törvényeit szentnek tartják, és semmiféle más vallási vagy politikai törvénynek nem fognak engedelmeskedni, csak Isten törvényének. Ezeket nevezi a Biblia elpecsételteknek, védelem alá helyezetteknek, és azokat Isten nem tudja megtartani a nagy nyomorúság idején, akik gondolkodás nélkül, mindent elfogadva, akár politikai, akár vallási eszméknek behódolva követik a gonoszság erőit. A gonoszság a történelmünk végén vallási mezben fog megjelenni. A vallásra legéretlenebb ma az emberiség, ma a vallásokból mindent elfogadnak, ezért nyilván Sátán is a politikai erőszak mellett a vallási porhintés eszközéhez folyamodik. Tehát ez az üzenet egészen a végső időkig szól, a mikorunknak is szól a Filadelfia üzenet, de az tény, hogy meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy mit ért azon Jézus a megszólításban és a dicséretben, hogy neked kevés erőd van. Te kicsi vagy, de megtartottad az én nevemet. És sokan ellened támadnak. És a Sátán zsinagógájává váló nagy hatalmi kereszténység te ellen támad, de én szeretlek téged, én megtartalak téged, és meg is foglak tartani, mindazokat megtartom, akik a történelem végéig kitartanak én mellettem, és a nagy nyomorúság idejéig kitartanak. Miféle időszak ez, és mi jött létre ekkor a történelem során és a kereszténységben? Kedves hallgatók, ahogy említettem, igazi keresztény csoportok mindig voltak, de kis csoportok voltak. Erre vonatkozik Jézusnak a kijelentése, hogy kevés erőd van. Látszólag jelentéktelen csoportok voltak ezek, hiszen ma is, hogyha azt mondom, hogy baptista, metodista, azt mondom, Miller mozgalom, azt mondják, hogy ki ismeri ezeket? Hát kis maroknyi pár ezer, tízezer, maximum százezer ember, amikor több millióan mondják magukat ilyen és ilyen vallás felekezethez tartozónak. Kedves hallgatók, ne felejtsük el, hogy Isten szemében sohasem a mennyiség volt a fontos. Isten nem tudott 32 ezer emberrel egy csatát megvívni győztesen. Gedeonnal is hazaküldette azokat, akik félnek, hazamentek 22 ezeren, de Isten azt mondta, hogy még a 10 ezer ember is sok. Még abból is hazamentek 9700-an, és 300 emberrel Isten meg tudott nyerni egy csatát. Ez a Bírák könyvében szereplő híres Gedeon csatája történet, ez egész történelmünkre nézve áll. Isten szemében a só, a kovász, a gyertya, a kisfény, az az értékes, ami azonos önmagával. Isten műve mindig a kicsiből indul ki, és itt ebben az időszakban valóban egy kicsi dologból indul ki az egész. Volt egy amerikai farmer, aki olvasta a Szentírás, bár ő ateista volt, baptista családból származott, de nem kívánt baptista közösséghez tartozni, látta már, de egyébként a 19. század elején a baptista közösségek már kezdtek eléggé eltorzult állapotba kerülni. Szóval ez az ember nem akart sehova tartozni, de vette a Bibliát, és a nehéz fizikai munkája után több évig, sőt egy évtizedig kutatta, elolvasta a Bibliát, és látta, hogy a Bibliában idői kijelentések vannak. És erről az idői kijelentésekről senki nem beszélt. Sem a katolicizmusban, sem a protestantizmusban. Ő egy szabad államban élt, ez az Amerikai Egyesült Államok volt, és az 1820-as, 30-as években, hogy ő fölfedezte az ember maga számára a Bibliát, azon belül is Dániel könyvét, és látta, hogy Dániel könyvében van egy 2300 éves jövendőlés, van 1335 éves, 1290, 1260, 409, tele van Dániel könyve, öt nagy idői profécia van benne. Hát ezek mit jelentenek? Kezdett utána járni, főleg a leghosszabb idői proféciának, a 2300 éves proféciának, és Amerika szerte fellépett és kezdte hirdetni ezeknek a bibliai igazságoknak az érvényét. Sorra hívták meg különböző evangélikus, főleg református, baptista gyülekezetekbe is. 10 év alatt, 1833 és 43 között ez az egyszerű ember, úgy hívták, hogy William Miller. William Miller vagy Miller Vilmos, egy egyszerű farmer ember, 10 év alatt tartott vagy 3000 előadást, Amerika 20 millió lakosából 10 millió tartozott azok közé, akik tovább is adták ezt a hitet, és William Miller egy proféciára, a 2300 éves proféciára hivatkozva Jézus közeli visszajövetelét prédikálta az embereknek, mégpedig úgy gondolta, hogy a 2300 éves profécia, ami a Bibliának a leghosszabb idői proféciája, Dániel könyve 8. fejezet 14. versében foglal helyet, és ami így szól, 2300 estélig és reggelig, este és reggel 1-24 órás nap, proféciákban egy nap, egy év, és kiderül a szent hely igazsága. Megtisztítatik a szent hely. Kiderül a szent hely igazsága. Ő ezt a proféciát arra vélte, úgy gondolt, hogy ez a profécia azt mondja ki, hogy 2300 évvel a Dániel könyvebeli kijelentés után Isten megtisztítja ezt a földet, véget vet ennek a sok nyomorúságnak a földön. Miller háta mögött ott van a francia forradalom, a napóleoni háborúk, az egész világ felkavarodása, mondom az 1820-as, 30-as években lép fel, és Miller úgy gondolja, hogy ebben a proféciában ott van az a legünnepélyesebb pillanat, hiszen Jézus első eljövetelét időileg kinyilatkoztatta a Szentírás, a 490 éves proféciában, Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. és 27. versek között, a 490 éves proféciában ott, hogy Jézus mikor jön el, mikor lép fel, 3,5 évig tanít, mikor ölik meg. Igaza volt annak a teológusnak, aki azt mondta, hogy a zsidók az ujjaikon kiszámolhatták, hogy mikor jön el a messiás, és senki nem is mondta azt, hogy nem ez a messiás időszak. Jézus fellépett 27-ben, megölték 31 tavaszán, a Biblia időileg pontosan megmondta, hogy mikor jön el a megváltó. Ezért is mondta Jézus, hogy betelt az idő. Ezért is mondta, hogy elközelített az Isten országa. Ezért is mondta a halálára, ezért az óráért jöttem a világra. Miller úgy gondolt, hogy ha az első eljövetel benne van így időileg, akkor talán ez a 2300 év a második eljövetel évét mondja ki. Ugyan ismerték azt, hogy Jézus figyelmeztetett, hogy azt a napot és azt az órát senki sem tudja, sem a menny angyalai, még az emberfia sem, csak az én atyám egyedül, de meg voltak győződve abban, hogy ez a Bibliában szereplő hosszú idői kijelentés nem lehet véletlen. Ha napot és órát nem tudjuk, de hát az év, ez a számítás, ami a 2300 évnek a kiszámítása, 1843-44-re jött ki. Nem itt ebben az előadásban van helye, hiszen erről a proféciáról a Jelenések könyve most beszél először, de nem utoljára. A Jelenések könyve 10. fejezetében Jézus Krisztus erre a proféciára esküszik meg, hogy több idő nincs. Ott fogom majd magyarázni részletesen ezt a proféciát, ezt a 2300 éves proféciát, Jelenések 10. fejezetében, amikor Jézus megesküszik, több idő nincs. Az emberiség történelmének az utolsó szakaszába érkezett. Egy szempontból értette félre Miller és a Miller mozgalom a proféciát, a 2300 éves jövendőlés nem a világ végét jövendőlte meg, hanem azt a pillanatot, amikor Krisztus elkezdi az ítéletet a mennyben, és amikor elkezdi az ítéletet a mennyben, azzal párhuzamosan a földi események is az utolsó szakaszba lépnek, több idő nincs. Ez a korszak, amit 160 éve élünk, ez az emberiség történelmének utolsó szakasza. Ez az előző évszázadokban teljesen kiment a kereszténység köztudatából, a középkori egyház nemhogy a proféciákkal nem foglalkozott, a Bibliával nem foglalkozott. A protestantizmus nem foglalkozott a proféciákkal. Több mint 1000, 1300, 1004 éve nem foglalkoztak ezekkel a kijelentésekkel. Persze, hogy Miller nem is érthette meg rögtön tökéletesen, hogy rögtön és tökéletesen nem érthette meg, ezt Jézus előre megjövendőlte az előbb idézett Jelenések könyve 10. fejezetében. Tehát azért mondom, hogy majd erről akkor fogok beszélni. De Jézus Krisztus ebben az üzenetben egy kárhoztató szót nem mond, ebben az üzenetben csak dicséret van, hogy ezek a keresztények végre azt csinálják, ami a kereszténység lényege. Olvassák a Bibliát, személyesen olvassák a Bibliát, a Bibliából fölismerésekre jutnak, ha a Bibliából valamit nem jól ismernek is fel. De a nagy csalódás 1844 ősze után pontosan tudta ennek a mozgalomnak a lelkileg leginkább érett része, hogy nem a Bibliában van a hiba, mi bennünk van a hiba, hogy ezt nem ismertük fel, illetve hát nem is ismerhettük fel, és rögtön a Miller mozgalom már az 1840-es években tovább haladt, és létrehozta azt a közösséget, amit már akkor advent közösségnek neveztek, ami a Jézus Krisztus második eljövetelére az emberiséget felkészítő közösség. Így mondja el a Biblia azt ebben a 7 levél közül a 6. levélben is, hogy Jézus Krisztus mindig gondoskodott arról, hogy megszülessenek olyan közösségek, amelyek hirdetik az ő időszerű üzenetét. Ez a profécia, a filadelfiai üzenet, Jelenések könyve 10., majd látjuk 14. fejezete alapján, a végső időkben ugyanolyan közösségnek kell megszületni Jézus második eljövetel előtt, mint ahogy Jézus első eljövetel előtt is útkészítőnek kellett fellépni. Az első eljövetel előtt az útkészítő Keresztelő János volt, a második eljövetel előtt az útkészítő nem egy személy, hanem egy egész közösség. Ahogy Jézus első adventjére Keresztelő János készítette fel a zsidó népet, Jézus második adventjére és az egész világot szintén fel kell készíteni egy közösségnek. De melyik közösség készítse fel? Az, ami nem olvassa a Bibliát? Az, ami nem hisz a proféciákban? Tessenek eldönteni, melyik közösséget válassza most az Isten, hogy ki készítse fel Jézus második eljövetelére az emberiséget? Az nem képviselheti Istent, aki a Bibliát nem adja az emberek kezébe. Az se képviselheti, aki nem hisz a jövendőlésekben. Egy valaki képviselheti ezt, aki a maga kutatásával, a maga keresésével, a Dániel és a Jelenések könyveinek a megértésével ismert arra, amit Isten el akart kezdeni a történelmnek ebben a szakaszában.

Bízom benne, hogy még tudtok figyelni egy kicsit. Nem vagytok azért annyira fáradtak talán. Az én előadásomnak a címe az, ha láttátok a meghívót, így hangzik, hogy a kockázatvállalás, mint az ige értésének az alapfeltétele. Tehát a kockázatvállalásról lenne szó, mint az ige értésének a feltételéről. Én azt gondolom, hogy mindannyian tanúi vagyunk, akár most is, de tanúi lehettünk ennek korábban is, hogy a Szentírással ugyanúgy vissza lehet élni, mint bármilyen más alkotással. Igazából attól, hogy az írás szent, még nincsenek olyan védelmi elemek beleépítve, amelyek meggátolnák azt, hogy vissza lehessen élni vele. A Szentírás, tudjuk, és többségünk vallja is, hogy attól szent, hogy maga Isten ennek az írásnak a végső szerzője, de különös és bizonyos értelemben érthetetlen módon ez a szerző megengedi azt, hogy ez az ember szabadon éljen, vagy visszaéljen ezzel a szóval. Így aztán akár szembenézünk vele, akár nem, az igét is fel lehet használni arra, hogy általa a saját meglévő beidegződéseinket, rossz szokásainkat, bűneinket vagy önös céljainkat igazoljuk. Véleményem szerint János evangéliuma egy nagyon jó példa erre, egy kicsit meredek a példa, de talán így legalább nem fogjuk elfelejteni. Szóval János

támasztja, sőt igazolja magát az antiszemitizmust, ugye a zsidósággal szembeni gyűlöletet vagy ellenségeskedést. Na most az evangélium szövegét, hogyha tárgyilagosan pontról pontra megvizsgáljuk, akkor én úgy látom, hogy egyértelművé teszi azt, hogy szó nincsen erről. Tehát a negyedik evangélium nem antiszemita irat, és egyáltalán nem zsidó ellenes maga a szöveg sem. János evangéliuma pontosan nem azért válhatott, és itt hadd tegyünk egy hatalmas idézőjelet, a keresztény antiszemitizmus egyik alapdokumentumával, hogy azért teszünk idézőjelet, mert ilyen nincsen. Ugye két dolog ellent mond egymásnak, tehát valaki vagy keresztény, vagy antiszemita. Jó, tehát nincsen ilyen, hogy keresztény antiszemitizmus, azért tettük idézőjelbe. Tehát ez az evangélium, a negyedik evangélium nem azért válhatott ennek a keresztény antiszemitizmusnak az egyik hát alapdokumentumává, mert maga az irat az. Mert hogy a maga az irat antiszemita lenne, hanem mert minden bizonnyal a vele találkozókban, vagy a vele élőkben tudnélik a negyedik evangéliummal, eleve egyfajta ellenszenv vagy a gyűlölet munkálhatott, illetve az ellenszenvre vagy gyűlöletre való hajlam munkálhatott a zsidósággal szemben. És ezt igazolandó, aztán kapóra jött az evangéliumnak a jellegzetes szóhasználata, a jellegzetes fordulatai. Azt látjuk tehát ebben a példában, hogy az értést azt nem maga a szöveg vezette, vagy nem maga a szöveg vezeti azoknál, akik így gondolkodnak a negyedik evangéliumról, hanem az előítélet. Az előítélet határozza meg azt, hogy az ember véleménye szerint mit mond a szöveg, nem pedig maga a szöveg az, ami a megértést vezeti. Na most én úgy gondolom, hogy, és remélem, hogy ti is látjátok ezt, hogy már ebből a példából is nyilvánvaló talán, hogy a Szentírás azáltal, hogy önmagunk igazolásának és az önnön beidegződéseinknek az eszköze lehet, rendkívül veszélyes fegyverré is válhat. Azért válhat különösen veszélyes fegyverré, mert ebben az esetben Isten nevével és Isten szentségével legitimáljuk a bűnt, magát az istentelenséget. És én meg kell, hogy jegyezzem azt, hogy én úgy gondolom, hogy nem véletlen az, hogy a Krisztus hit és egyáltalán a kereszténység olyan nagyon sokak szemében ellenszenves, mert azért gondoljatok bele abba, hogy azok a bűnök, amiket mi vagy valakik a Szentírás által legitimálni akarnak, azok igazából a Krisztust még nem ismerők előtt is utálatosként tűnnek fel, vagy jelenhetnek meg, mert azért tudjátok, a józan lelkiismeret. A józan lelkiismeret a számukra is fel tudja mutatni, hogy mi a bűn. És én azt gondolom, hogy sokszor ebben érhető tetten a kereszténységgel, a ma is fennálló kereszténységgel szembeni ellenségeskedés a nem hívő emberekben. És talán most mi, én is, akik Krisztus hívőnek valljuk magunkat, talán nyugodtan hátradőlünk a székünkön, és azt mondjuk, hogy hát igen, igen, vannak, akik visszaélnek a Szentírással. És tényleg milyen különös ebben belegondolni, hogy ez valóság, és erre van lehetőség. De azért engem ez azért közelről nem érint személyesen. Hát én egy becsületes hívő ember vagyok, velem ez nem fordulhat elő. Ez a veszély csak a megáltalkodottakat, a gyűlöletre hajlóakat fenyegeti, engem nem. Én azt gondolom, hogy mégis érdemes magunkban tudatosítani azt, hogy a Szentírással való visszaélés kérdése az mindannyiunkat a lehető legközelebbről érint, mégpedig azért, mert a Biblia nem csak akartan, és nem csak tudottan, nem csak úgy, hogy én pontosan tudatában vagyok annak, hogy mi történik, válhat önigazolásunknak az eszközévé. Gondoljatok bele abba, hogy igazából a Szentírást nem csupán a zsidó gyűlöletnek az igazolására lehet felhasználni, akkor, ha valaki akarja. Vagy nem is csak mondjuk a hit védelmében való erőszakos vagy akár fegyveres fellépés lehet vele bizonyítani, ha az ember akarja. Hanem ugyanígy lehet legitimálni például a Szentírással mondjuk a lustaságomat is. Vagy ugyanígy lehet legitimálni a Bibliával azt mondjuk, hogyha állandóan verem a gyermekemet és erőszakot alkalmazok vele szemben. Vagy azt is tudom legitimálni a Bibliából, hogyha a feleségem fölött uralkodok. Vagy azt is tudom igazolni a Bibliából, hogyha engem az anyagi nyerészkedés motivál az életben. Vagy azt is, ha korlátolt vagyok. Vagy azt is, hogyha ítélkezek mások fölött. Sőt, még a másképp gondolkodókkal szembeni türelmetlenséget is igazolhatom a Szentírásból. Mert nincsenek beleépítve olyan védelmi elemek, amelyek ezt

meggátolnák, vissza lehet vele érni. Attól, hogy szent, ezzel az írással mégis vissza lehet élni. És én úgy gondolom, hogy ezért rendkívül fontos az, hogy kutassuk az ige értésének a feltételeit. Hogy kérdezzünk rá újra és újra, hogy mik a feltételei az igének, az értésének, vagy hadd mondjam inkább így talán szebben, hogy az igével való élésnek mik a feltételei. Mert azért tudjátok, akik ezen a fenti példák valamelyik módján is visszaél az igével, azok is úgy gondolják, hogy ők nem élnek vissza vele. És aki visszaél és félreérti az igét, megvan arról győződve, hogy ő érti az igét. Hogyan kerülhető el? Hogyan kerülhető el, hogy Isten írott kinyilatkoztatást, magát a szent írást félreértsem? Vagy ugye tegyük fel pozitívan a kérdést, nem mindig negatív irányból közelítsünk meg egyes kérdéseket. Hogyan érhetem el azt, hogy valóban magát az isteni szót értsem, és ne pusztán a saját természetes önmagamat erősítsem meg általa? Van-e útmutatás erre magában a Bibliában? Mielőtt még erre a kérdésre térnénk rá, azelőtt én szeretném, hogyha látnánk azt, hogy a Biblia, a Szentírás egy rendkívül reflexív irat. De nem nagyon tudunk feltenni olyan kérdést, vagy nem nagyon tudunk elindulni olyan irányban, amelyről az ige ne tudna, vagy amiről az ige ne beszélne. A Biblia pontosan tud arról, hogy az igével vissza is lehet élni. És hogy vannak, és mindig lesznek emberek, akik ezt az eszközt, vagy ezt az utat fogják járni, és a Bibliát ilyen módon önös céljaik eszközének fogják tekinteni. Csak néhány részletet olvasok, nem kell fellapozni, majd egy-egy részletet emelünk ki csak belőle. A jegyzetelők kedvéért mondom, az első jól ismert igék ezek Jakab levelének első fejezetéből való 22. verstől, 22-25. Versek közötti szakasz így hangzik. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Ugye így hangzott az egyik idézet. Látjuk, hogy az igen milyen sok mindenről tud. Tud arról, hogy bizony az igével találkozva is megcsalhatja magát az ember. A második példánk Péter második leveléből való, talán ezt is mindannyian jól ismerjük, 3. fejezet 16. verse, amelyekben, ugye írja Péter, tudnék Pál leveleire utal vissza, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok, ugye nem csak tudatlanságról van szó, amelyeket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is, ugye erről beszéltünk az előbb, a magok vesztére. Ott van. Nem kellett túl sokat várni ahhoz, hogy maga az ige a visszaélés eszközévé válhasson egyesek kezében. És nézzünk meg egy konkrétabb, bizonyos értelemben konkrétabb példát, Lukács evangélium a 18. fejezetéből, ahol megint csak láthatjuk azt, hogy igen, az ige felhasználható önnön magunk igazolására. Lukács evangélium a 18. fejezet 9-től 14. versig olvasom. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, már ez önmagában megérne egy órát, ezt a példázatot is mondta, tudnilik Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Sokan talán folytatni is tudnánk, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállva így módon imádkozott magában, Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím, vámszedő is. Ugye honnan tudta ez az ember, hogy ragadozónak lenni, hamisnak lenni, paráznának lenni bűn? Ugye az írás megírja. Böjtölök kétszer egy héten, ugye folytatja az imáját. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemeit sem akarja az égre emelni, hanem veri a mellét, mondva, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. És ugye itt jön a magyarázat Jézustól, mondom nektek, ez, tudnélek ez az utóbbi, a vámszedő, megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, tudnélek a farizeus,
Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ennyit ezekről a példákról, de én azt gondolom, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy különös lenne, hogyha a Szentírás, amellett, hogy beszél ezekről a veszélyekről, nem szólna egyúttal arról is, hogy hogyan kerülhető el ez a veszély. Nem mindannyiunknak olyan hiányérzete lenne akkor, hogyha nem lenne felmutatva az, hogy na jó, jó, de akkor mi a megoldás? Hogyan kerülhetem el azt, hogy én magam is az igének egy ilyen félreértőjévé váljak? Igazából azt gondolom, hogy mindannyian nagyon szeretnénk, hogyha lenne egy néhány pontban valami táblára, képzeletbeli táblára csak úgy felpöttyögetnénk, és azt mondanánk, hogy hogyha ezzel élünk, akkor biztos, hogy biztonságban vagyunk, akkor elkerülhető ez a veszély, mi akkor nem válunk ilyen önigazult emberi, akik ráadásul az igét használják fel arra, hogy önmagukat igazolják, és így legitimálják, vagy legitimáljuk ugye a saját bűneinket. De egy ilyen néhány pontban rögzíthető módszer a Bibliában nincs. Azért nincsen, mert egy ilyen módszert, amit így pontról pontra definíciók szintjén fel lehetne vázolni, nem lehet sajnos megadni. Itt nem egy olyan fajta dologról van szó, amit minden további nélkül tudunk alkalmazni, és aztán persze minden további nélkül tudunk ellenőrizni is. Nem erről van szó. Igazából a szóban forgó dolognak a természetéhez tartozik az, hogy nem foglalható össze definíciókban, és nem foglalható össze szabályokban, hanem, ha szabad így mondanom, csupán, de ezt megint csak idézőjelbe hadd tegyem, útmutatást kaphatunk. Olyan útmutatást kaphatunk, amelyet én azt gondolom mindannyian szemlélés által nyerhetünk el. De vegyük azt észre, hogy a Szentírás nem hagy minket tanácstalanságban, és nem rajta kívül kell keresnünk vagy találgatnunk, hanem az értésnek az elveit maga a Biblia tárja fel, vagy mutatja fel mindannyiunk számára. Na most, ahogyan a címben is hallottátok, ugye a kockázatvállalástól lesz szó, illetve magáról a kockáztatásról, és egy nagyon különös fogalom ez, amit mindannyian ismerünk, élünk is vele talán a hétköznapjainkban, de az igéből azt gondolom nem annyira ismerős maga ez a fogalom, vagy ez a kifejezés. Egészen pontosan az ige konkrétan ezzel a kifejezéssel egyetlen helyen szól, más összefüggésben, mint ahogyan mi most ezt kutatni fogjuk egy néhány perc erejéig, mégpedig Pál apostol fogalmazza meg a Filippi levél 2:30, ugye így hangzik, mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, ugye kicsoda, Epafroditosz, kockára téve életét, itt ugye a görög parabuleuma ige van, kockára téve életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy nekem tett szolgálatot oknál ti nem voltatok jelen. Ugye eddig tart az idézet, miről van szó? Ugye a gyülekezet egy embert küld el Pál apostolhoz, hogy legyen az ő segítségére, ez Epafroditosz. És Epafroditosz kész arra, hogy a saját életét is feláldozza, ha kell, azért, hogy Pál apostolnak és az evangélium ügyének a szolgálatát elláthassa. Na most ebben az esetben ugye a konkrét fizikai életnek a kockáztatásáról van szó, ugye, hogy Epafroditosz kész volt ezt is elveszíteni, hogy az evangélium ügyét szolgálja. De hát akkor most itt van a kérdés, ha követitek még a gondolatmenetet, hogy jó, jó, de hogyan kapcsolódik mindez az ige értéshez? Hát akkor végre lyukadjunk már ki oda, ami az eleve eredetileg feltett kérdésünk volt, hogyan kapcsolódik mindez az ige értéshez? Na most azért, hogy az igeértés és a kockázatvállalás között az összefüggés kirajzolódhasson előttünk, ehhez most én arra hívlak benneteket, hogy egy történetet vegyünk szemügyre egy bizonyos szempontból, mégpedig egy olyan történetet, amit mindannyian nagyon jól ismerünk, hogy talán kevésbé, tehát hogy jobban oda tudunk rá majd figyelni. Ez a történet pedig a gazdag ifjúnak a találkozása Jézussal. Na most ezt a találkozást, és erre kérlek benneteket, hogy erre ügyeljünk, ezt a találkozást most úgy fogjuk fel, mint amelyen szemlélhetővé válik az embernek a viszonyulása az isteni szóhoz. Itt van a gazdag ifjú, egy ember, aki találkozik Jézussal, Jézus mond neki valamit, és ez a fiatal ember valahogyan viszonyul Jézus szavához. Most ezt egy kicsit majd általánosabb erőre fogjuk emelni, és azt vizsgáljuk meg ezen a konkrét történeten, hogy én vagy mi konkrét emberek, amikor találkozunk az isteni szóval, hát nyilván nem úgy élő szóban, mint ahogy Jézus szavával találkozhatott a gazdag ifjú, hanem ugye magán a Biblián keresztül, akkor mi is történik tulajdonképpen? Mik lehetnek a feltételei annak, hogy én valóban az isteni szó értőjévé váljak?
A történetet most nem véletlenül Márk evangéliumából idézem. Akinél van bibliai, megköszönöm, hogyha fel is lapozzuk a 10. fejezetnél, azért, hogy az egyes apró mozzanatokra jobban tudjunk fókuszálni. Tehát Márk evangélium a 10. fejezet, 17-től a 22. versig olvasom, és majd ne lepődjünk meg, hogy lesz egy apró mozzanat, ahol Máté evangéliumából idézek be egy rövid kérdést, jó, mert azt Márk nem jegyzi föl. Tehát Márk 10:17-22, és lesz majd egy rövid beszúrás Máté evangéliumából is. Így hangzik tehát a történet. És mikor útnak indult Jézus, hozzá futva egy ember, és letérdelt előtte, kérdezi őt: jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondanéki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodjál, ne őj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteljed atyádat és anyádat. Azt pedig felelvén mondanéki: mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. És itt jön most a beszúrás Mátétól: mi fogyatkozás van még bennem? Folytatjuk a történetet. Jézus pedig rátekintvén megkedvelte őt, és mondta neki: egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. És gyere, kövess engem, felvévén a keresztet. Azt pedig elszomorodván a beszéden, elment búsan, mert sok jószága volt. A történetben szereplő fiatal ember ugye azzal az alapvető kérdéssel fordul Jézushoz, ami azt gondolom mindannyiunkat ugyanúgy feszít talán, mint őt. Mégpedig a kérdése így hangzott, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ő elnyerhesse az örök életet. Egyáltalán nem véletlen ez a találkozás. Ez a fiatal ember, ez a gazdag ifjú nem véletlenül találkozik Jézussal, hanem ő az, aki kezdeményezi ezt a találkozást, Jézushoz futva kérdez. Jézust látjuk, hogy jó mesternek nevezi, amivel már gyakorlatilag elárulja azt, hogy az ő hite még nem született meg, ugye, mert különben Jézus számára nem pusztán jó mester lett volna, de mégis valami nagyon különöset olvasunk az igében. Azt olvassuk, hogy ez a fiatal ember futva közeledett. Futva közeledett Jézushoz. Azaz egyáltalán nem volt számára közömbös az, amit majd ez a tervezett beszélgetés nyújthat a számára, mint hogyha, nem tudom, ti érzitek ebből, mint hogyha sietve minél előbb egyfajta belső nyugtalanság által tüzelve akarna minél előbb Jézus elébe jutni. És amikor odaér, akkor letérdel előtte. Ebből a jelentőségteljes mozzanatból tudhatjuk azt is, hogy ennek a gazdag ifjúnak a Jézushoz fordulása az nem valami próbára tevés volt, vagy nem valami provokáció volt, hanem valóban belülről égető kérdés volt az, ami Jézusnál enyhülést keresett. Én azt gondolom, hogy a történetnek a szemügyre vételében már ezen a ponton nem, hogy érdemes, de meg kell állnunk, mert a fiatalember hozzáállása Jézushoz és az isteni szóhoz egyáltalán nem kézenfekvő. Hadd idézzek csak egy nagyon rövid példát Lukács evangéliumából, ugye amikor mások ugyanúgy kérdezve fordulnak Jézushoz, de ez a kérdés egészen máshogyan hangzik. Most csak egy példát mondom Lukács evangéliumából, amikor így fordulnak Jézushoz: szabad-e nekünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Itt is ott van a kérdőjel, nem? Mint az előző kérdésnél. Tehát mindkét esetben egy kérdést hallunk, de látjuk azt, hogy ez a két kérdés rendkívül különböző. A gazdag ifjú esetében talán mondhatjuk ezt, hogy egy olyan kérdéssel találkozunk, amely nyitott. Azért nyitott, mert választ vár. Valódi kérdés, amely szinte szomjazik a válasz után, míg ebben az utóbbi esetben a kérdés egyáltalán nem nyitott, hanem ebben az esetben a kérdés kifejezetten zárt, mert valójában nem szomjazik semmiféle válaszra, hanem keresi az alkalmat arra, hogy provokáljon. Maga a kérdés provokál, nem pedig választ vár. Ezért nem nyitott kérdés, ezért mondhatjuk azt, hogy a kérdés zár. Nézzük meg, hogy ebben az esetben is pedig Jézusnak teszik föl a kérdést, és Jézushoz fordulnak. A kérdés természetesen mégsem ért célt. Itt, ha megállunk,
akkor rögtön az első ilyen, hát mondhatom, alaptételünket szögezhetjük le az igéből, hogy igazából az isteni szóhoz fordulásban a kérdezőnek csak akkor van esélye az értésre, ugye a válasznak a megkapására, vagy megajándékozottságára, hogyha nyitott kérdéssel fordul a szó felé, és hadd fogalmazzak így egy kicsit képzavarral élve, de mégis képiesen, hogy akkor, hogyha az ember futva és térdelve kérdez, nem tudom, tudjuk-e mi ez. Mit jelent úgy fordulni az igéhez, hogy futva, és térdelve kérdezek. Futva, mert sürgős, éget. Nem tehetek mást, semmi nem számít. Futok, mert szükségem van a feleletre. És térdelve, mert mindenféleképpen választ akarok, és tudom, hogy én onnan akarok választ kapni, aki elé letérdeltem. Futva és térdelve kérdez. És vegyük azt észre, hogy ez a fiatalember, amikor Jézushoz ment, futva és térdelve kérdezni, akkor ez a fiatalember még nem volt hívő ember. Hitetlenül, jó mesterként megszólítva a világ messiását, mégis futva és térdelve tudott kérdezni. Na most Jézus félre nem érthető módon felel az ifjú kérdésére, és itt szeretnék egy zárójelet nyitni és elmondani azt, hogy most a 18. versnek az elemzésére nem fogunk kitérni, pedig rendkívül fontos. Jó, tehát nem azért nem beszélünk róla, mert nem fontos, hanem mert a mi kérdésünk szempontjából most máshol vannak a hangsúlyok. Tehát Jézus félre nem érthető módon felel az ifjú kérdésére, és ez az ifjú hát minden bizonnyal, megnyugvással veszi tudomásul azt, hogy Jézus semmi újat nem mond. Semmi újat nem mond, semmi váratlant nem mond. Én nem tudom, hogy vagytok vele, de hogy olvasom a történetet, szinte hallom az ifjúnak a megkönnyebbült sóhaját. Nem, hogy ugye futok, letérdelek, ott vagyok, és Uram, mondd meg, mit tegyek, hogy az örök élet az enyém legyen. Jézus elmondja, amit elmond, és mint hogyha úgy szinte hallnánk, hogy jaj, de jó. Nem? Ugye, semmi új, semmi váratlan, meglepő nincs abban, amit Jézus mond. Ezért tudja ez a fiatal ember aztán ezt mondani, hát nyilván ismeri ő az írásokat, hogy mindezeket eddig is megtartottam. Jaj, de jó, ugye felszakadt belőle valami, mindezeket eddig is megtartottam. Amit Jézustól hall ez a gazdag ifjú, az tulajdonképpen az ő eddigi gyakorlatát visszaigazolja. Ugye, amit ő eddig is cselekedett, vagy cselekedni vélt, ez most más kérdés, azt igazolja vissza az, amit Jézustól hall, megerősíti őt az eddigi gyakorlatában. Az egyik legváratlanabb mozzanat azonban most következik. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de azért ebben a történetnek ezen a pontján ott van az a lehetőség, hogy az ifjú azt mondja, hogy jó, mindezeket megtartottam, és köszönöm, és elmegyek, nem? És egyfajta lelki nyugalomban élhette volna tovább az életét, de itt nem ez történik. Egészen bizonyos értelemben különös módon előkerül mégis még egy kérdés. Pedig hát kapott választ az előző kérdésére, mégis előkerül egy kérdés, ami tovább, mélyebbre ás, és így hangzik, van-e még bennem valamilyen fogyatkozás? Van-e még bennem valamilyen fogyatkozás? Ez is egy nyitott kérdés, azért azt halljuk, ugye? Tehát, hogy nem azért mondja ki az ifjú, mert ő már rég eldöntötte, hogy most nem tudom mi lesz, vagy mert provokálni akarja ugye számára a jó mestert. Az ifjú nem ment el, bár elmehetett volna, hanem tovább kérdezett. Én úgy látom, hogy ehhez a tovább kérdezéshez bátorság kellett ahhoz, hogy az ő kérdésével az eddigieknél mélyebbre merészkedjem. Sőt, én azt is megmerném kockáztatni, hogy ezzel a kérdéssel ez a fiatalember bizony óriási kockázatot is vállalt. Mert mi van akkor, hogyha Jézus valami olyasmit mond, ami nem igazolja őt és az eddigi gyakorlatát vissza? Na most érdemes felfigyelnünk arra is, hogy ezt a történetet egy kicsit közelebbről szemügyre vesszük, hogy Jézus válaszai annak függvényében mélyülnek el, ahogyan a kérdések is egyre mélyebbre bocsátkoznak. Mert igazából olyan ez az egész beszélgetés, mint a Jézussal való legtöbb beszélgetés, mint egyfajta mély réteg kutatás, nem? Az ember tart valamilyen szinten, feltesz egy kérdést, Jézus válaszol, aztán az ember még inkább felkészül valami újnak a befogadására, Jézus még mélyebbre hatol az ő válaszaiban. Az ereszkedésnek, ha szabad így mondanom, a tempóját, azt nem Jézus erőlteti rá az emberre, hanem ennek a bizonyos mély réteg kutatásban való egyre lejjebb ereszkedésnek a tempóját maga a kérdező, a Jézushoz forduló szabja meg. Jézus annak fényében tudja magát minél hatalmasabban kijelenteni, minél inkább kész az ember arra, hogy befogadja ezt a kijelentést. Itt van most tehát egy második, hát mondjuk így tézis,
a beszélgetés megfigyelésében, hogy igazából az igéhez közeledő kérdéseink mélységén vagy bátorságán múlik az isteni kijelentés számunkra való mélysége is. Most mi történik ezután? Az ifjú vállalja ezt a kockázatot, hogy feltegye ezt a kérdést, és aztán elhangzik Jézustól egy második kijelentés. Ez a második kijelentés az ifjú számára megdöbbentő, teljességgel váratlan és felforgató. Nem olyan, mint az előző. Azt mondja neki Jézus, add el mindenedet és kövess engem. A jézusi kijelentés, a jézusi kívánalom radikális. A fiatalember hallja a szavakat, mert ő maga volt az, aki utat nyitott ezeknek a szóknak, és olyan, mintha meg is érteni őket, ugye ez teszi egyértelművé azt, hogy az ige azt írja, hogy elmegy megszomorodva, tehát mintha sejteni, hogy miről van szó, bár inkább talán abba az irányba kellene gondolkodnunk, hogy azt értette meg, hogy Jézus mit kíván tőle, még pontosabban azt értette meg, hogy ez a kívánalom, ez a saját életére nézve milyen következményekkel jár. A fiatalember döntés előtt áll. Jézus szavainak enged, vagy, mint tudjuk, ugye gazdag volt, vagy vagyona vonzásának. Miután mérlegel, miután felméri azt, hogy milyen következményekkel járna engedni Jézus hívásának, megszületik benne a döntés, mégpedig mi mellett? A saját vagyona szerelme mellett, és Jézus hívására nemet mond. Azt olvassuk az igében, hogy az ifjú elment. Na most a történetnek a kézenfekvő értelmére maga az evangélista, ugye jelen esetben Márk vezet rá bennünket, hogy az ifjúnak, mint olvastuk, sok jószága volt, azaz gazdag ember volt, és a pénz szerelme erősebbnek bizonyult az életében a jézusi hívásnál. Igen ám, de a történetet átgondolva úgy látszik, hogy az ifjú döntésében azt gondolom végeredményben nem a pénz és a jézusi szó volt az, ami egymásnak feszült. Hanem igazából gondoljunk bele abba, hogy a pénz és a gazdagság az végső soron mindig egy bizonyos életformát, egy bizonyos életgyakorlatot jelenít meg, amely tetten érhető az ember az ember életének minden mozzanatában. Azon, hogy hogyan ruházkodik, hogy mit és hogyan eszik, hogy hogyan viszonyul más emberekhez, ugye nem egy mellékes szempont. De gondoljunk bele abba is, hogy a legteljesebben áthatja az embernek a gondolkodását is az, hogyha valóban pénze van, hogyha valóban gazdag, áthatja a saját gondolkodását, áthatja azt, ahogyan a világról gondolkodik, áthatja azt, ahogyan önmagát látja a világban, ahogyan másokat lát a világban, és persze azt is nagymértékben meghatározza, hogy hogyan gondolkodik magáról, Istenről. Amikor a fiatalember élete legsúlyosabb döntése előtt áll, akkor valójában saját egész addigi élete és Jézus szavai között kell döntenie. Ez nem egyszerű döntés. A fiatalember becsületes. Lássuk meg ezt. A fiatalember bár elmegy, de a fiatalember becsületes. Mert tudja, hogy nem tudja feladni azt, aki ő maga, amivé ő saját magát építette az évek során. Megpróbálhatta volna azt, hogy latolgat, és azt mondja, jó, eladom az összes vagyonomat, valamilyen, nem tudom, miben fektetem, elrejtem egy sziklahasadékba, úgyhogy senki ne találja meg, elmegyek, követem Jézust, és ha esetleg mégsem váltja be a Krisztus követés a hozzáfűzött reményeket, akkor majd ott hagyom az egészet, megyek, előveszem a vagyonomat, és mindent folytatok úgy, ahogyan azelőtt. Megtehette volna, hogy ne? De ez a fiatalember becsületes. Azért becsületes, mert látja, hogy csak ez a két lehetőség van, vagy az igen, vagy a nem. És a fiatalember bár megszomorodik, megszomorodva megy el, de mégis azt mondja, hogy nem. Nem biztosítja be magát, hanem vállalja a döntést. Vállalja, nem kerüli meg a döntést, és Jézus radikális feltételére nemet mond. Nem tudja kockára tenni Jézusért egész életét és önmagát. A kérdésünk, hogy amiből kiindultuk, és amiért most ezt a Márki igeszakasz szemügyre vettük, az abba az irányba mozdulunk most el, amikor feltesszük azt a kérdést, hogy megértette-e ez az ifjú Jézusnak a szavát? Megértette-e? Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ez a fiatalember nem értette meg a jézusi szóknak a valódi üzenetét. Amit a fiatalember kétségkívül világosan látott, az a jézusi szó következménye.
a saját konkrét életére vonatkozóan, de attól, hogy valaki érti a Jézusi szó következményét, még nem biztos, hogy érti magát a Jézusi szót is. Az ifjú csak akkor értette volna meg Jézust, hogyha enged Jézus hívásának, és csak az engedéssel tett volna ugyanakkor bizonyságot arról, hogy megértette azt az üzenetet, amit Jézus intézett hozzá az ő szavaiban. Egy körben mozgunk. Az engedés, a Jézusi hívásnak való engedés, és az értés egy kört alkot. Ne lepődjünk meg azon, amit az előbb mondtam. Az egyik oldalon tehát az engedés áll, a Jézusi hívásnak való engedés, és a megértés. A másik oldalon pedig a következményeknek a latolgatása, a következményeknek a mérlegelése, és ami ezzel szükségképpen együtt jár, a nem értés. A Jézusi szó valódi meg nem értése a másikon. Az igével, a Szentírással való találkozásunk mindig Jézussal és az ő szavával való találkozás kell, hogy legyen. Ez a találkozás mindannyiunkat ugyanúgy döntés elé állít, mint ahogyan ezt az ifjú döntés elé állította a Jézussal és az ő szavával való találkozás. És a kérdés végső soron mindig ugyanaz, amelyet ebben az esetben is szemlélhettünk, hogy tudnilik hajlandó vagyok-e arra, hogy önmagamat és saját életemet kockára tegyem akkor, amikor a Jézus szavához fordulok. Hogyha ezt elmulasztom, hogy kockára tegyem önmagam és az életem, akkor valójában a megértést fogom elmulasztani az isteni szóval való találkozásban. Zárásképpen azért muszáj arról szólni, na jó, de hát mégis mit jelent ez? Nem? Mit jelent önmagamnak a kockáztatása? Mit jelent az, hogy kockázatot kell vállalni a megértés érdekében? Azt jelenti, majd aztán mindjárt nézzünk egy konkrét példát is, azt jelenti, hogy kockára teszem az identitásomat. Kockára teszem azt, aki vagyok. Kockára teszem azt, akinek gondolom magamat. Mindazt kockára kell tegyem, amit tudok. Összes beidegződéseimet, meggyőződéseimet, sőt, az egész életgyakorlatomat. Egy szóval kockára teszem az ént és az életét. A kockára tevés, ne ijedjünk meg, nem keresztülhúzást jelent, és nem megsemmisítés, nem pusztulást, és nem rombolást, vagy halált, hanem az erre való készséget, a ragaszkodásnak az elengedését mindahhoz, ami az enyém, vagy amit a sajátomnak vélek, és azt, hogy mindezeket, ami én vagyok, és amit teszek, azt kérdőjel elé állítom Krisztus előtt. Mindent kérdőjel elé kell állítanom. És ha ez megtörténik, de csak ha ez megtörténik, akkor Jézus szava döntő szó lesz. Mert akkor Jézus szava fog dönteni arról, hogy minek mi legyen a sorsa. Mi az, ami marad, mi az, ami izmosodik, ugye? Mi az, ami igazoltatik, és mi az, aminek szemétre kell kerülnie a gondolkodásomból, vagy az életemből. Egyetlen egy konkrét példát nézzünk, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy itt elúsztunk a gondolatoknak a szárnyán. Egyetlen egy konkrét igét szeretnék felidézni, mégpedig a második Korintus levélből, nagyon rövid, nem kell kiegyezni, mindenki tud, vagy kikeresni, mindenki tudja fejből. Így hangzik ez az ige. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mindannyian ismerjük, ugye, ezt az igét. Ennek a mondatnak egyfajta értelmezése, ami nagyon igaz és nagyon fontos, körülbelül így hangzik, tényleg csak röviden, hogy legyen egy kézzelfogható példánk, de semmiféle kényszer nem alkalmazható a Krisztus hit ürügyén a lelkiismeret dolgában. Ugye? Ez az alap, egyik ilyen alapértelmezés ennek az igében, azaz az ember lelkiismeretében szabad lény, az Isten ilyennek teremtette, és nem csak, hogy ilyennek teremtette, hanem ilyennek is fogadja el, nem? Az Isten az embert még arra döntésre is szabadnak teremtette, és szabadnak hagyja, vagy szabadon hagyja, hogy vele szemben nemet mondjon. Tehát ez a teljesen, tehát ilyen értelemben teljesen szabad az ember a döntésre az életében, és hát Isten mellett, vagy Isten ellen. Tehát ez a mondat alátámasztja a lelkiismereti szabadságnak a védelmét. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Egyikünk sem mondaná azt, hogy ez nem igaz, ugye? Ez igaz.
Azt gondolom, mindannyian egyetértünk vele, valóban én is így látom, hogy ezt az ige teljességgel alátámasztja. Na most szeretném azt, hogy egy kicsit tovább lépnénk, és szemügyre vennénk azt, hogy mi történhet ezzel az értelmezéssel. Könnyen előfordulhat az, hogy ez az értelmezés ebben a konkrét esetben annyira összefonódik magával az eredeti gondolattal, hogyha ezek mindig együtt járnak, és mindig együtt szerepelnek, és mindig ugyanebben az összefüggésben kerül elő ez a gondolat, hogy igazából, amikor már meghalljuk az eredeti gondolatot, ahol az Úrnak lelke ott a szabadság, mint Pavlov kutyájánál, tudjátok, ezek a reflexek, automatikusan beugrik a helyes értelmezés is. És ebből kifolyólag aztán mindig, amikor az igével találkozunk, automatikusan jön a bevett értelmezés is. Na most pontosan ezért kell tudatosítanunk azt, hogy valójában minden valódi, tehát igaz értelmezés megnyit. Miért? Mert napvilágra hozza az igének az értelmét, de, és erre érdemes felfigyelnünk, egyben el is fed. Egyben el is fed, ebben a konkrét esetben például ez mit jelent? Ebben a konkrét esetben például ez azt jelenti, hogyha mindig csak a lelkismereti szabadság ügyében gondolok, ahol az Úrnak lelke ott a szabadság igére, akkor már ugye nem látom meg az értelmezéstől független eredeti igei kijelentést, amelynek pedig például egy olyan horizontja is lehetséges vagy van, ami például nekem nagyon kedves és nagyon fontos, hogy a hitben újjászületve az ember maga szabaddá válik. Ugye itt most nem a lelkiismereti szabadságról van szó pusztán, hanem egy egész bizonyos értelemben más értelemről, ugye ez a felszabadultságnak. A felszabadultságnak az üzenete, amelyről csak azért, hogy könnyen érthető legyen mindannyiunk számára, amelyről a Zsoltáros több helyen így van, én most csak egyetlen egy helyet idézek, a 118. Zsoltár 5. versét, akkor ezt mondja a Zsoltáros: tágas térre tett engem az Úr. Tágas térre tett engem az Úr, ugye? Tehát felszabadít, kinyit előttem, és mindaz, ami ezzel gondolatilag és egyáltalán fizikailag és mindenhogyan együtt jár. Na most ki tudja még mennyi, de mennyi aspektus és értelmezési lehetőség rejlik benne ebben az igében, és ezek a különböző értelmezési lehetőség és ezek a rendkívüli tartalmak mind-mind könnyen árnyékba húzódhatnak előttem akkor, hogyha mindig csak a bevett és immár magától értetődő értelmezésnek a fényébe tekintek az eredeti igei kijelentésre. Miért hoztam ezt a példát? Azért, mert én azt látom, hogy ez a példa azt igazolja számunkra, hogy a kockázatvállalásnak az igénye a megértésre törekvés során teljes körű. Teljes körű. Még a meglévő ige értelmezésemre is vonatkozik. Amikor az isteni szóval találkozok, akkor még meglévő ige értelmezésemet is kockára kell tennem ahhoz, hogy valóban meg tudjon szólítani a Jézusi szó, és ami megszólít, az valóban a Jézusi szó legyen. A Szentírás így, és megmerem kockáztatni, csak így tud engem és minket tanítani. Mit jelent az, amikor a Szentírás tanít? Meg tud ajándékozni valami újjal. Mindannyian vágyunk erre, akik ezt tapasztaljuk rendszeresen, óriási élmény. A Szentírás újjal tud megajándékozni, újjal. Meg tudja erősíteni ugyanakkor azokat a gondolataimat, amiket kockára tettem, és ez remek, remek tapasztalat. Azt mondom, hogy Uram, kockára teszem, kérdőjelet teszek. Miért? Erősítsd meg, ha kell. De ha így megerősödik az a korábbi értelmezés, ugye, vagy bevett gondolat, vagy gyakorlat, akkor az még erősebb lesz, még biztosabb lesz. De a tanításnak van egy harmadik, pontja is. Amikor a Jézusi szó, ugye Jézus az ő szava által korrigál, elvettet, és azt mondja valamire, amit kérdőjel elé állítottam, hogy ez szemét. És most mindegy, hogy gondolatról vagy gyakorlatról van szó, azt mondja, vesd el, dobd ki. Hogyha nincs meg ez a kockázatvállalás az igéhez való közeledésemben, akkor az ige nem tud tanítani. Félő, hogy nem tud újjal megajándékozni, félő, hogy nem tudja megerősíteni a gondolataimat, mert ha eleve úgy megyek oda, hogy én már biztos vagyok ebben, akkor nincs szükségem rá. Harmadrészt pedig félő, hogy nem tud korrigálni, nem tud elvettetni, nem tudja azt mondani, hogy ez pedig szemét, dobd ki, nem kell. Én megmondom őszintén, hogy az elmúlt időszakban is sokat kutattam ezt a kérdést, hogy
van-e, vagy lehet-e garancia arra, hogy valóban értsem Istennek az élő szavát, és hogy megmeneküljek önmagam becsapásától, és hogy az Úr meg tudjon óvni engem az ő szava által. Az önigazolás sokszor rendkívül rejtetten és alattomosan búrjánzó bűnétől. És mindezt azért osztottam meg veletek, mert én úgy találtam, hogy egyedül a teljes kockázatvállalás abban a radikális módon, ahogyan ez az igében megjelent, nyithatja meg az utat a valódi, azaz a Jézus Krisztus által vezetett megértés előtt. És csak hadd jelezzem zárásul azt, hogy arról is érdemes tovább gondolkodni, hogy ez a radikális kockázatvállalás, ez vajon hogyan is függ össze a hittel és a bizalommal? A bizalom Krisztusban nem jelentett teljes kockáztatását a saját életemnek és önmagamnak? És ha így van, akkor amikor a kockázatvállalásról beszélünk, akkor nem a bizalomról, a hitről gondolkodunk-e? Köszönöm szépen, lejárt az időm, én röviden ennyit szerettem volna mondani. És az időnk nagyon eljárt, de én bízom benne, hogy azért lehetett követni talán ezeket a gondolatokat. És én megint szeretném, hogyha lenne arra alkalmunk, hogy ha valakinek van hozzászólása, vagy észrevétele ehhez, vagy kiegészítése, akkor az ossza meg velünk. Gondoljuk végig nyugodtan. Igen, tessék. Igen, köszönöm. Ugye hallgatni is sokféleképpen lehet. Bocsánat, nem akarok mindig ezzel a különbségtétel érni, de hallgatni is lehet zártan, ugye? És aztán az ember éveket töltett nagy hallgatásba, aztán semmit, tehát nem történik semmi. De lehet hallgatni nyitottan is. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a megosztottad velet. Igen, köszönöm. Ugye ez a kísértés, ez nagyon-nagyon jó példa. Ugye itt az igét használja fel, de ugye nem magát a teljes igét. Tehát ott az igén módosítás vagy módosulás is történik, egy apró mozzanat csak. De ez sokszor egyébként az igével való visszaélés során megtörténik. Itt nagyon sok ilyen szálló igévélet gondolat van egyébként, ami így hamisan ment át a köztudatba. De ugye megvan az igé gyökere. Nem tudom, most mondjuk hivatkozzunk csak arra, hogy minden gonosznak gyökere ugye a pénz. A világ azt így gondolja, minden gonosznak gyöker a pénz. Holott ugye az ige egyértelműen mondja, hogy ugye minden gonosznak gyöker a pénz szerelme. Apró kis mozzanat, nem, de az mégis rendkívül fontos, de ahhoz, hogy már igazoljuk vele magunkat, csak egy kicsit elég rajta. Köszönöm. Nem véletlen az, hogy azért, hogyha belegondoltok abba, Jézushoz úgy özöllöttek, nem? A csonkabonkák, meg a sánták, meg a nyomorultak, meg a megvetettek, nem? Tehát az utolsó. Én ezen is olyan sokat gondolkodtam, hogy miért volt az, hogy bennük olyan általában persze nyilván voltak ott is kivételek, hogy megvolt ez a készség erre a teljes önátadásra. Azért, mert nem nagyon volt mit kockáztatniuk, nem? Tehát, hogy mondjam, akinek semmi, tehát minél kevésbé kötődik az ember e világ dolgaihoz, annál bizonyos értelemben könnyebben tud igent mondani, ugye Jézusnak a hívására. Most ilyen szempontból nagyon érdekes ez, hogy valamilyen értelemben akármilyen javaink vannak, vagy akármilyen gondolataink vannak, akármilyen a vallási vagy egyéb identitásunk, valahogyan nekünk is ilyen csonkabonkává, sántává és, bocsánat, fogyatékossággal élővé kell válnunk, nem? Ahhoz, hogy tényleg azt mondjuk, hogy Uram, hát nincs semmi. Semmim nincsen, és akkor onnantól kezdve ugye tudunk engedni a Jézusi szónak. Illetve hát nyilván ezeket külön választjuk, de azért értjük azt, remélem, hogy itt egy aktusról van szó, amik csak a különböző kis mozzanatokat próbáljuk meg felfejteni. Tessék? Igen, én ezt köszönöm szépen. Inkább csak úgy pontosítanak, azok vagyunk, tehát a felismerés. Hogy lehet, hogy van sok mindenünk, és a szószoros értelmében nem vagyunk a társadalomnak a legalján, de gyakorlatilag nem járunk előrébb, mint mondjuk ők, úgyhogy igen, köszönöm, abszolút jogos. Én másképpen gondolom. Az, hogy igével összevetve, hogy mondjam, nem lehet elferdíteni az igék jelentését, ebben egyetértünk. Viszont én úgy látom, hogy az igét igével összevetve, és a Biblia egészét tekintve is, bizony, hogy válhat az önigazolásnak az eszközévé, akár úgy, hogy azt mondjuk, hogy én ismerem a Biblia összefüggéseit. Ez már önmagában egyébként érdekes módon az önigazolásnak az eszköze lehet.
Mert maga az ige ismeret, ezt se én találom ki, hanem maga a Biblia írja fel ezeket a történeteket, maga az igének az ismerete is válhat az önigazolásnak az eszközévé, ez sajnos tény. Tehát önmagában az igének a megismerése nem fog megóvni bennünket attól, hogy ennek a veszélynek áldozatul essünk. Ahhoz van szükség erre a fajta kockázatvállalásra, és nyilván nagyon sok más szinonim vagy közel szinonim szót lehetne keresni, hogy azt, amit értünk az igéből, azt ne csak, hogy mondjam, értsük, hanem valóban engedjünk annak a hívásnak, amit a Jézusi szó megfogalmaz. Én legalábbis így látom. Igen, tessék. Én úgy látom, hogy ez egy történet, ahol én azért szeretem ezt nagyon, mert nagyon szépen látható az, hogy hogyan viszonyulunk Jézus szavához, tehát ugye magához Jézushoz a szóban. Ez egy egyszeri történet, itt megszületett, volt egy konkrét hívás, volt arra egy nemetmondás. Én nem hiszem, hogy ez az ifjú ember ebben az értelemben ezt az egy, nem tudom én, 5 perces lehetősége volt az életben, ahogy egyikünknek sem. De én azt gondolom, hogy ebben az esetben is igaz az, mint mindannyiunk esetében, hogy van egy kegyelemidő, de minden egyes nap, jóformán minden pillanatában döntéseket hozunk. És egyébként akár tetszik, akár nem, én úgy látom, hogy minden döntésünk csak két fajta lehet, Jézus ellen vagy Jézus mellett döntünk. Szinte minden döntésünkkel a nap folyamán. Jó, hát vannak talán ebből kivételek. És ez ebben az esetben is igaz. Tehát én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ez az ifjú már futva és térdelve ment Jézushoz, tehát nyilván már hallott előtte, már megfogadott. Itt valami folyamatnak, mintha a csúcspontjára érnénk. Egy döntő pont, jelentőségteljesebb, mint mondjuk a korábbi történeteiben, ennek az ifjúnak, vagy elképzelt történeteiben, tehát mintha lenne egy történet, amin a csúcspontján érünk, ő itt nemet mond, de utána én biztos vagyok benne, hogy a jó mester, ugye, akit ő így nevezett, nem mondott még le róla sem. Tehát ugyanúgy volt neki utána esélye, csak azzal, hogy megszületik ez a radikális döntés, ez a nemetmondás, ezzel ő maga távolítja el magát gyakorlatilag a lehetőségtől. De amíg a kegyelemidő tartott, ő is visszatért. Tehát milyen fordulatokat láttunk, ugye Salamonnál akár, vagy nem tudom, hogy az ember nemet mond, történik valami, és aztán mégis újra igen tud mondani. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a döntéseket, hogy mondjam, a súlyát nem szabad ezeknek elkenni. Egy döntésnek sem. Egyetlen ilyen alkalomnak sem. Mert most van itt a döntés ideje, és most van itt a világosságnak az ideje. Az ember vagy dönt, vagy ha nem dönt, az is döntés, ugye? Ezzel nem lehet játszani, de hogyha az ember nemet mond, én azt gondolom, hogy az Úr ugyanúgy küzd érte továbbra is. Csak lehet, hogy maga az ember zárja le saját magát már a hívás elől, talán. Azt gondolom, köszönöm. Nem tudom, ki volt előbb. Igen, tessék, és aztán Zsuzsa. Én azt gondolom, hogy sokszor olyanok vagyunk talán, mint ez a gazdag ifjú, csak nem mondunk nemet, hanem a vagyonunkat egy sziklahasadékba rejtve követjük az Urat. Érdemes elgondolkodni ezen a lehetőségen, és hogy vannak-e ilyen vagyonaink egy-egy rejtett zugban, és így követjük-e Jézust. Hogyha nincsen más gondolat, vagy kérdés, vagy hozzászólás, akkor egy közös imádsághoz térdelni szoktunk, ugye? Akkor hajtsunk térdet, és közösen imádkozzunk.

0: A hegyi ösvényen ketten bandukolnak. Egy idősebb, meghajlott ember, mellette egy fiatalabb, az újságíró, akinek nyilatkozatot adott, és akitől azt kérte, hogy ezt a nyilatkozatát csak halála után hozzák nyilvánosságra. A 70-es évek közepén, amikor Heidegger meghalt, a Der Spiegel című német lap közölte ezt a bizonyos nyilatkozatot, Nur noch ein Gott kann uns retten, már csak egy Isten menthet meg bennünket címmel. És ez a nyilatkozathoz készültek a fényképek. A fényképek elrendezése nem véletlen. Heidegger visszavonult a Fekete Erdőbe, ott egy kis kunyhót vásárolt magának, és ott élt feleségével nagyon egyszerű körülmények között. Az egyik fotón például egy kemencepatkán ül, és a felesége teát készít a konyhában. Talán visszautalás ez egy ókori történetre. Maga Heidegger idézi fel Arisztotelész egyik írásából, hogy egyszer ókori emberek, görögök, aténiak, akik csodálták Hérakleitoszt, a nagy filozófust, aki Efézusban élt, hajóra szálltak, áteveztek Efézusba, és keresték a nagy filozófust természetesen először a város előkelő negyedeiben, de ott nem találták. Aztán érdeklődésükre útba igazították őket, és egy város széli kis kunyhóban, egy kemence patkán ülve megláttak egy idős embert. Csodálkoztak, ő lenne Hérakleitosz. Látva elképedésüket, az ókori bölcs állítólag ezt mondta nekik, ne csodálkozzatok, itt is jelen van az Isten. Heidegger is az egész életében az igazságot, a lét valóságát kereste. Új nyelvet teremtett a filozófiában, új gondolkodási formát. Járatos volt a görög nyelvben, ő fejtette meg Hérakleitosz töredékét, ethos anthropodaimon, amit rendre rosszul fordítanak például így, hogy az ember sajátsága a daimonja. Nem, mondja Heidegger, ez annyit jelent, az ember annyiban ember, amennyiben az Isten közelében él. Heidegger nem nevezte magát vallásos gondolkodónak, sőt kifejezetten ateistának tartotta magát, mégis élete vége felé járva egyre inkább foglalkozott a lét végső kérdéseivel, amelyet szerinte Pláton iskolája óta elfelejtett az emberiség, mert gondolkodni is úgy tudunk már csak, hogy résztudományokat képezünk a gondolkodás területéből, és a résztudományokról az egészre nem nyílik kilátás. Az egész európai kultúra Pláton óta, Arisztotelész óta egy ilyen holcvég. Nehéz lefordítani magyarra ezt a fakitermelő utat, tán így lehetne fordítani valami Arany Jánosi szójárással, hogy holt ösvény. Rossz ösvényen járunk. Holt ösvények ezek. Vissza kell térni a főcsapásra. De hol van a főcsapás? Ott, ahol az ember úgy tanul meg gondolkodni, hogy figyel arra, hogy az igazi gondolkodás mire vezeti őt. Ahol nem az ember akarja kigondolni a gondolatokat, hanem hagyja, hogy a gondolatok vegyék birtokába őt. Erről vall Heidegger 1947-es különös költeménye a gondolkodás tapasztalatáról. Ennek a költeménynek az elején és a végén két rövid versszakos kis vers áll, a legrégibb német költészet mértékében, a Spruch versekben, rövid 3-4 szótagos sorokból állnak ezek a versek. És azután egy-egy természeti kép jelenik meg e keretversek között, és a természeti képhez 4-5 gondolat társul. A természet, amelyben elmélyedünk, a világ, a lét, amire oda tudunk figyelni, és ha odafigyelünk rá, akkor gazdagon megajándékoz bennünket. Hogyan is mondja Heidegger egyik kortársa, a magyar I.S. Gyula, az a baja a mi kultúránknak, hogy az emberek előbb tanultak meg írni, mint olvasni. Hogyan is mondja Pilinszky János, olvasnunk kellene a világban, meg kell tanulnunk olvasni a világban. És ha elfogadjuk azt, ahogy a világ beszél, talán mi is feleletet tudunk adni rá. Heidegger ebben a három oldalas költeményében szinte összefoglalta bölcseletének minden egyes fő tételét. 1947-ben írta, de csak 1954-ben jelentette meg, aus der Erfahrung des Denkens, a gondolkodás tapasztalatáról címmel. Martin Heidegger a gondolkodás tapasztalatáról.
1: Út és mérleg, híd és ének egyösvényen együtt áll. Menj és hordozd, nincsed és szód, ott, hol csak egy utad jár. Midőn hajnalfény gyúl, a hegyek mögött csendesen.
0: A világ homálya sohasem oltja ki a lét fényét. Az isteneknek túl későn érkeztünk, s túl korán a létnek. Ebben a költeményben kezdődik az ember. Egy csillaghoz tartsunk, ennyi az egész. Gondolkodni, egy gondolatra szorítkozni, mely majdan csillagként áll meg a világ egén.
1: Midőn vihar kerekedtén a szélkakas a kunyhó ablak előtt énekel.
0: Ha a gondolkodás hivatása lét kihívásából ered, a sors beszéde gazdagabb lesz. Mihely szemünk van a dologra, és szívünkben a szóra hallás, sikerül a gondolkodás. Kevesek tapasztaltak abban, hogy megkülönböztessék a megtanított tárgyat az elgondolt dologtól. Ha a gondolkodásban szemben állók volnának, és nem csupán vetélytársak, jobban állana a gondolkodás ügye.
1: Midőn a fölszakadozott esőfelhőn hirtelen napsugár siklik át a réteg sötétjére.
0: Nem mi találunk rá a gondolatokra, ők találnak ránk. Ez a beszélgetésre illő óra. Jöhet a derűs társas eszmélkedés, mely nem áll elő ellenkező vélemény fitoktatásával, sem nem tűr engedékeny beleegyezést. A gondolkodás álhatatos marad ügyében. Az ilyen derűs társalgás öröméből nyerhet a gondolkodás műhelye néhány mesterlegényt, hogy közülük egy, észrevétlen, mesterré növekedjék.
1: Midőn a nyár elejé mezőn magányos nárciszok elrejtve virágzanak, s a juharfa alatt hegyi rózsa csillan.
0: Díszes egyszerűség, csak alkotás éltet arcot, s az alkotás költeményben pihen meg. Kit járhat át bármi bátorítás, ha nem vállalja a szomorúságot? Ott árad el a fájdalom gyógyító ereje, hol nem is sejtjük.
1: Midőn a szél morogva tépázza a kunyhó gerendáit, s az idő kedvetlenre válik.
0: Három veszély fenyegeti a gondolkodást. Jó, és ezáltal üdvös veszély, a daloló költő szomszédsága. Gonosz, és ezáltal legkönyörtelenebb veszély maga a gondolkodás. Önmaga ellenében kell gondolkodnia, s erre csak ritkán képes. Rossz, és ezáltal zavaros a bölcsesség.

0: nagyot is téved.
1: Midőn a hegyi patak az éjszakák csöndjében arról mesél, hogyan zubog szikláról sziklára.
0: Gondolkodásunkban, ami a legősibb, mögöttünk jár, és mégis szembe jön velünk. Ezért várja a gondolkodás az elmúltak érkezését, és ezért visszaemlékezés. Öregnek lenni annyit jelent, idejében megállni ott, ahol egy gondolati út egyetlen gondolata a maga helyére ugrott. Akkor kockáztathatjuk meg, hogy a filozófiából visszatérjünk a lét elgondolásához, mikor már a gondolkodás eredetében otthonosak lettünk.
1: Midőn a téli éjszakában hóviharok rázzák a kunyhót, de reggelre a táj hófehérbe csöndesül.
0: A gondolkodás éneke csak azáltal nyugodna meg lényegében, ha lehetetlen lenne kimondani, mi kimondatlanul kell, hogy maradjon. A gondolkodást ilyen lehetetlenség helyezné a dolog elé. Soha nem az, amiről beszélnek, és egy nyelven sem az, amit kimondanak. Hogy újra és minduntalan van gondolkodás, kinek csodálkozása szeretné ezt kifürkészni?
1: Midőn alpesi völgyek lejtőin kolombszó hallik, s a nyájak lassan-lassan bandukolnak.
0: A gondolkodás költői jellegét még homály fedi. Ahol megmutatkozik, hosszú időre valami félig költői sejtés utópiájának látszik. De a gondolkodó költés valójában a lét topológiája. Ez mondja meg neki lényegének illetőségét.
1: Midőn az esti fénysugár itt-ott betűz az erdőn, bearanyozza a fák törzsét.
0: Ének és gondolkodás a költészet szomszédos törzsei. A létből hajtanak ki, és igazságába érnek. Kapcsolatukról az jut eszünkbe, amit Hölderlin az erdőfáiról dalol. És a szomszéd törzsek ismeretlenek maradnak egymásnak, amíg csak állnak. Erdő pihen, patak zubog, szikla nyugszik, zápor zeng. Mező réved, kút megduzzad, szelek zúgnak, áldás leng.
2: Köszöntök mindenkit az előadáson. A nyelőcső, illetve a gyomor problematikáiról szeretnék beszélni, és jó volna, hogyha tudnánk utána néhány szót, néhány mondatot, néhány percet beszélgetni is. Előjáróban hadd kérdezzem meg, hogy a száj, illetve a szájüreg a nyáltermelés kérdésköréről volt-e már szó? Volt valamennyi szó. Jó, akkor itt igazándiból csak ismételni szeretnék egy nagyon picit. Tehát elindulunk a szájüregtől, és a szájüregtől ugye a nyelőcsőben át eljutunk a gyomorban. A bélrendszerről majd a következő alkalomtól kezdve lesz szó. Ugye a szájban megtörténik tulajdonképpen az étel aprítása, a nyállal való elkeverése, a keményítőbontás. Ugye ez fontos dolog, hogy a szájüregben a szénhidrát bontás elkezdődik, tehát a kenyér, a rizs, a burgonya bontása már a szájban elkezdődik, és azért kell beszélnem a szájüregről, mert a szájüregben történő rágási folyamat minősége befolyásolja a gyomor működést. Tulajdonképpen felkészíti a gyomrot a várható táplálékra. A gyomor abból kap képet arról, hogy mit ettünk, hogy a száj, mint az egyik közvetlen kolléga, megüzeni neki, hogy milyen étel van a szájban. Ezért sem szerencsés étkezés közben inni, folyadékot fogyasztani, mert rossz információt kap a gyomor. Hogyha valaki ugyanis felhigítja a nyál emésztő nedveit vízzel, bármilyen itallal, a gyomor úgy érzi, hogy egy hígabb rendszer fog kapni, már pedig ez nem teljesen így van. Tehát a száj tulajdonképpen a szájüreg előkészíti a gyomor működést is, és tudjuk, hogy három nagy nyálmirigyünk van, nyelv alatti mirigy,

nyálkapocsa alatt, amiről is a fürtőmér, így ez a három nyál, mert így az, amelyik összekeveri tulajdonképpen megfelelő mennyiségű és minőségű emésztőnedbe. Hadd kérdezzem meg, hogy a nyálnak van egy gyomorvédő hatása. Költői volt a kérdés, mert ha nem, akkor nem is kérdezném meg. Igen, van. Az egyik nyálmirigyünk különösen részt vesz ebben. Egy olyan anyagot teremel, aminek az a neve, hogy mucin. Ez a mucin nevű anyag, ez a gyomorban is megtalálható, és rendkívül nagy szerepet játszik a gyomorfal védelme szempontjából. Azért is kell védeni a gyomrot, mert erős savhatás van a gyomorban, de mielőtt a gyomorral foglalkoznék, hadd beszéljek a nyelőcsőről. Tudjuk, hogy az emberi emésztőrendszer nem más, mint egy körülbelül 9 méter hosszú izmos falu csővezeték vagy csőrendszer, ahol minden részletnek megvan a maga szerepe és fontossága. A nyelőcső passzív vagy aktív működésű? Ezt most úgy értem, hogy mozog vagy nem mozog a nyelőcső? Vagy csak úgy lóg a nyakunkból, és ott le a gyomorig, és akkor ott van. Igen, ez is költői kérdés volt, mivel egy izmos falú csőrendszer, ahol izom van, ott mindig valami jónak kell történnie, hogyha használjuk, illetve a nyelőcső ugye az nem tudatos mozgás, hanem azt a szervezet már önmagam használja. A nyelőcsőnek van mozgása, ezt egyébként most mondanám, hogy ki lehetne próbálni, de szerintem ma már eleget mozogtunk, ilyen szempontból az előadás előtt, de hát hogyha valaki mondjuk fejen állva, kézen állva, vagy fejjel lefelé próbálna meg étkezni, akkor tudna étkezni, meg is emészteni az ételt. Egy picit nehezebb lenne értelemszerűen, mint a gravitációnak megfelelően emészteni. Tehát hosszú távon mondjuk nem feltétlenül szerepel az indikáció között a fejjel lefelé való étkezés. Hát időnként a gondolkodásban ez így szokott lenni, hogy fejjel lefelé gondolkodnak az emberek. Szóval a nyelőcsőnek befűződései vannak, és az lefelé nyomja tulajdonképpen a lenyelt. Tehát táplálékot ezt úgy lehet elképzelni, hogy nyelünk egyet, és a nyeléssel párhuzamosan tulajdonképpen egy inger végig fut lefelé a nyelőcsövön, és ezt úgy lehet elképzelni, mint a liba tömés, hogy amikor a libát megtömik, akkor így én soha nem tömtem a libát, csak láttam, hogy a nyakát ügyesen masszírozgatják, hogy ez lejusson elég hathatósan a megfelelő helyre. Tulajdonképpen a nyelőcsőnek van egy ilyen szerepe. Folyadéknál ugye ez a szerep kisebb, ételnél ez természetesen erősebb. Na most a nyelőcső az egy olyan viszonylag hosszabb cső, ami tulajdonképpen ugye innen a torkunktól egészen le a gyomorig vezet. Értelemszerűen megkerüli ugye lényegében a szívünket. Tehát ez a rész, amit a mellkasnál van, ez főszabályként nem használható emésztésre, ugye ott a szívnek kell úgymond a hely, itt ő a főnök a mellkasban. Tehát igazándiból az emésztőrendszer valahol a bordaívektől kezdődik, tehát jól el van ez osztva a szervezetben, hogy ne zavarja egymást a két szerv. A nyelőcső, tehát egy olyan cső, ami kíméletessé teszi a szív munkáját, és szépen a gyomorban eljuttatja a táplálékot. Most mi történik a gyomorban? Erről is már korábban több előadáson is volt szó. A gyomorban ugye bontás, de nem mindegy, hogy milyen bontás történik. Tulajdonképpen a fehérjék bontása. A gyomornak háromféle izomzata van, és ez a háromféle izomzat rendkívül érdekes, körkörös, hosszanti és ferde izom. A gyomorban professzionálisan ez el van helyezve, ez a három izomcsoport. És ez azért érdekes, mert ezáltal képes a gyomor úgynevezett körkörös keverő mozgásra. Ez páratlan egyébként a biológiában, mert az élelmiszeripar legtöbbször keverőkkel dolgozik. Szép is volna, hogyha egy acéltartágy elkezdene a köpenye úgy mozogni, körbe-körbe. Ennél sokkal egyszerűbb beletenni egy keverőt és kevertetni. Hát a gyomorban nincsen keverő elem, azt szoktuk mondani, a gyomornak az izomzata aktív keverőként működik. Maga az izomzat úgy mozog, hogy megcsavarja az étel befűződések hatására, és az étel elkezd keveredni. Ez egy bizonyos idő, mire ez megtörténik. Ha valaki egyszerre túl sokat evett, akkor ezek az izmok azért elég rendesen dolgoznak, és időnként túl is terhelődhetnek. A gyomor tulajdonképpen úgy helyezkedik el, hogy nem teljesen szimmetrikusan a test középvonalánál, hanem ugye enyhén jobbra a szimmetria tengelyünktől. Tehát az emberi test nem teljesen szimmetrikus, hanem kvázi szimmetrikus. Nem minden szervünk van a tengely mentén. És ez jól is van így. És képzeljük el, hogyha a gyomor pontosan középen lenne. Ilyen tartály középen. Tehát van egy cső fönt, meg egy cső le. Mi történne akkor?
Hát elég nagy baj lenne akkor, mert akkor nem tudna emészteni. A gyomor pont azáltal tud működni, hogy úgy helyezkedik el, hogy van egy ilyen kis hasa a gyomornak, és ott tud lényegében dolgozni. A gyomor működés akkor jó, hogyha az elfogyasztott étkezés után úgynevezett levegősapka alakul ki. Mi történik akkor, hogyha nem alakul ki a gyomor tartalom fölött levegősapka? Egyébként majdnem mindannyian szerintem nagyjából 4-6 hetes korunkig gyakoroltuk az ilyenfajta dolgokat. Igen, igen, tehát a bukásra gondolok, igen. De később ez átlényegül már egy másik kifejezés, igen. De már gyermekeknél is felfedezték ugye ezt a reflux ágyat. Nem tudom, ki látott már reflux ágyat. Tulajdonképpen jó magas áron, lényegében ilyen ferde szivacsot árusítanak, amire a babát rá lehet fektetni, mert ugye hát hosszú időnek kellett eltelni, mire a tudomány rájött, hogy a szoptatás után ugye a babát értelemszerűen, ha hasra fektetik, annak van előnye is, van hátránya is, mert a levegősapka nem alakul ki, ennek több oka is lehet, akkor hát lényegében az anyatejnek, az értékes anyatejnek egy része hát kikerül. Persze előny, hogy a gyermek nem fullad meg és sorolhat, mert van előnye, de sajnos az értékes anyatej hát felszínre kerül. A lényeg az, felnőtteknek szóló tanács, tehát visszatérve a felnőtt korra, hogy ez a levegősapka ki kell, hogy alakuljon, ez azt jelenti, hogy megfelelő módon kell rágnunk, és az érdekesség az, hogy nem csak a rágáson és az étel pépesítésén, hanem a lelki állapoton is sok múlik, ugyanis, hogyha az ember idegesen étkezik, akkor a levegősapka kialakulása is zavart szemet, hiszen a gyomor akkor feszülte. Tehát érdekes, hogy a nyugodt étkezési formák mennyire kedveznek az ilyen biológiai folyamatoknak is, és a levegő természetes módon el tud távozni. Hogyha valaki idegesen, stresszesen kapkodva étkezik, nem alakul ki ez a levegő sapka a gyomortartalmon, és nem csak levegő fog feljutni, hanem egy kis sav, egy kis gyomortartalom, és akkor elindul ugye ez a bizonyos felmaródási folyamat, amiről nem sokára fogok beszélni. Gondolom tudjuk, hogy a gyomorban úgynevezett hormonális folyamatok is zajlanak, tehát nem csak emésztés, hanem hormonális hatások is előfordulnak, ugye a gasztrin hormon, illetve az idegrendszeri hatásra már is sorolom, a sósav termelés, a pepszin termelés, majd később a hasnyálmirigyre ható hormonok is megjelennek. Lényegében a pankreász, ugye a hasnyálmirigy által termelt NED, ugye a pankreász NED, a tripszin működés is a gyomor hormonális működésétől függ. Sósav. A sósavnak mi a képlete? HCl, ugye, hidrogén klorid. A klór igen fontos anyag a szervezetben. Ha valakinek gyakrabban van hát rosszul léte hányása, ugye akkor a klór lényegében eltávozik a szervezetből, és ha valaki ezt csak ásványvízzel próbálja, vagy vízzel pótolni, akkor elektrolit hiánya lesz. Ez egyébként alapszabály, hogyha valakinek olyan rosszul létei vannak, valamilyen vírusos, vagy egyéb okokból kifolyólag, hogy a gyomortartalom kívülről finoman fogalmazok, hányásról van szó, akkor a sósav felszínre kerül, ez egyébként ugye károsítja a fogzománcot, tehát nem véletlen, hogy ilyenkor azonnal fogat kell mosni, súlyos fogzománc károsító hatása lehet a sósavnak, meg egyéb óból is az ember fogat mos. Másrészt pedig az ilyen esetekben elektrolit hiány, nem csak klór, hanem egyéb elektrolit hiány is kialakulhat, és a szervezet sav-lúg egyensúlya tulajdonképpen felborul. Nem véletlen, hogy ma már forgalomba hoztak elektrolit pótlókat, tehát ha valaki beteg, és előfordult nála ilyen probléma, amit az előbb mondtam, és pusztán csak vizet vagy gyógytejákat fogyaszt, akkor ezáltal fel is boríthatja, fel is borulhat az elektrolit egyensúlya. Tehát másrészt pedig ugye a glükóz-nátrium arány is megváltozik, tehát a transzport folyamatok magyarul, hogyha valaki rosszul van, beteg, akkor a cukor, illetve a méz és a só együttes hatásával elég gyorsan javíthatóak a pumpa folyamatok, nátrium-kálium pumpa, illetve a klórpumpáknak a működése, tehát ne vizet erőltessünk le önmagában, hanem pár kristály sót kell adni, és egy pár kristály glükózt, szőlőcukrot, illetve mézet. Gyermekeknél kimondottan kiszáradás is lehet ebből, felnőtteknél ritkábban. Hát amikor egy szülő azt mondja, hogy már pedig a gyermek nem fogyaszt a teját, egy cukrozott dolgot, meg egyebeket, egy ilyen időszakban a súlyos hiány állapot lép fel, a hasmenés fokozódik, a gyermek kiszárad, és kórházba fog kerülni, infúziót fogják ugye rákötni. Ennek elkerülés érdekében
A glükóz és a nátrium-klorid bevitelről kell gondoskodni. Ne felejtjük, hogy a sóban ott a klór, nátrium-klorid, és egy hányásos időszak után a sónak igenis óriási szerepe van. Annak ellenére, hogy a só fogyasztást ugye érdemes megszorítani. Mi a gyomor feladata, feladatköre? Ugye a keverés, ahogy mondtam, homogenizáció, gyomorsav termelés, mit jelent szolgál a sósav, gyomorsav? Többek között beindítja az emésztést, segíti a úgynevezett hidrolízist, tehát a bontást. Emellett a sósavnak van még egy hatása, a kórokozókra nézve, ugye, illetve a romlást okozókat mind elpusztítja, a kórokozókat döntő részben, a veszélyes kórokozókat elpusztítja, tehát csirátlanító hatás. Valakinek kicsi, alacsony a gyomorsav termelése, ez lényegében elég nagy probléma, komoly bélfertőzés esélye áll fenn, hiszen nem pusztítja el a gyomorsav a kórokozókat. Nem tudom, olvastunk-e erről, hogy ugye sokszor a betegség idején a böjtöt javasolják. Ennek van egy-két ellenpéldája is, de nem szeretnék eredetlenségeket tanítani vagy mondani, de jelzem, a szakkönyvek leírják, hogy virológus professzorok saját magukon igazolták, hogy egy komoly megbetegedés esetén, ha mondjuk valaki jól lakott, és erős gyomorsavat termelt, akkor meggyógyult hamarabb. Ez érdekes dolog, persze ezt nem tudom javasolni, csak érdekes, hogy az emberi testben logikusan is működnek a dolgok. Az a hátránya a jó lakottságnak, hogy akkor igaz, hogy megöli a vírust, elnézést, egy fontos információt elfelejtettem mondani, hogy gasztrovírusról volt szó. Tehát nem légszőszervi problémáról, ugye ilyen esetben nem. Tehát amennyiben a vírus gastroenterális vírus, ilyen esetben a sósav termelés kimondottan pusztíthatja a vírust, hiszen a gyomorban is a vírus ott lehet. Amennyiben a vírus kimondottan légzőszerű, vagy egyéb jellemzőket mutat, ott hát hiába eszünk, csak baj történik. Zárjába bejegyzem meg, hogy nem mindig az a megoldás, hogy keksz, ugye már a szakma mit mond, kérem szépen tej, keksz, ilyesmi. Hát, hogy valaki mondjuk beteg és gasztrovírusa van, és elkezd háztartási kekszet enni, akkor az szépen leköti a gyomorsavat, és még betegebb lesz, tehát jó, hogy elhúzódik ez a beteg állapot. Tehát nem mindig az a kérdés, hogy beteg az, illetve nem konkrétan milyen típusú vírusos vagy a baktériális problémája vannak. A gyomorsav ilyen szempontból nem valami méreg, hanem ilyen szempontból a védelmünkre adatik. Hozzá kell tennem, a gyomorsav olyan erős, hogy kívül rácseppenne a kezünkre, akkor hát elég komoly bőrsérüléseket okozna, sőt lényegében a gyomorsav fürdővel kvázi az emberi testet hát el lehet tenni úgy lábalól. Félelmetesen erős savról van szó. Sokan írtak, cikkeztek erről, szakkönyvek is, hogy a gyomor az egy speciális részünk, mert olyan erős méreggel, kvázi, hát ugye savval dolgozik, amit mi méregszekrényben tárolunk a laboratóriumban, illetve általában a laboránsok, és ez egy hús részben a gyomorban található, és a gyomor is húsból van, nem? Érdekes. A gyomor maga húsból van, és a gyomor megemészt állati húst is. És miért nem emészti meg önmagát, hogyha ő is hát aminosavakból tevődik össze? Hát ugye erre a válasz, ma már ugye ezek ismertek, a gyomornak belső sav álló bélése van, micsoda véletlen, és a gyomornak ez a belső sav álló bélése, amiért egyébként rengeteget dolgozott a szakma, hogy saválló acéltartályokat helyezzen el az iparban, ami nem oldódik be, nem megy tönkre, nem korrodálódik, nem szabadik el a semmi belül, tehát polírozott, stb. Elég komoly munka ez az emberiség fejlődése során. Az emberi gyomor egy fantasztikus saválló hús, tehát élőszövet, ez egy fantasztikus dolog, viszont ennek minden hátrányával és előnyével együtt. Mivel, hogyha valakinek az idegrendszere kezd gyengülni, fáradni kezd az ember, akkor innentől kezdve már ugye nem acélról, hanem még mindig húsról beszélünk, és ennek van vérkeringése a stressz hatására, sejjelféle stressz elmélet, a gyomor vérkeringése egyensúlyozatlan lesz, tehát bizonyos gyomor részek kevesebbért, mások több vért kapnak. Ugyanez a helyzet kevés vízfogyasztáskor, nem csak stressz, hanem fizikai stressz hatására, alacsony vízfogyasztás esetén az emésztés zavart szemben, a gyomoremésztés főleg. Ne feledjük, hogy 1 liter a napi gyomorsav termelés egy átlag embernek, és ehhez kell vér. Ugye a nyál honnan választódik ki a szájban? Honnan van nyál a szájban? A vérből. A vér biztosítja ahhoz,
A folyadékot. Tehát a nyálmirigyek olyan professzionálisan működő szakemberek vagy szakmirigyek, amelyek a vérből kivonják a számukra szükséges anyagot, és abból emésztőnedveket készítenek. Ez egy fantasztikus dolog. Most a gyomor is a vérből dolgozik, hát minden szervünk honnan dolgozna? Hát a vérből. És a vérből képez különböző folyamatokon keresztül sósavat, pepszint és sok mindent. Ez is egy nagyon magas szintű folyamat. Egyébként nagyon sok tanítás és nagyon sok érdekesség van az emberi testben. Most visszatérve, a gyomor savra tehát szükség van, azonban, hogyha felborul a gyomor nyáka hártya egyensúly, ennek a hátterében lehetnek az idegi stresszek, a folyadékhiány, Helicobacter pylori, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy a Helicobacter pylorit amióta írtják antibiotikumokkal, azóta mi a helyzet, bizonyos rákbetegségek megjelentek. Tehát a Helicobacterről, ahogy ez várható volt, kiderült, ugye mindennek az előnyét akkor látjuk meg, ha már nincs. Tehát a Helicobacter most már nincs a gyomorban, mert kiírják antibiotikumokkal, és fellélegszik a kedves páciens és a kedves orvostársadalom. Nincs a beteg gyomrában a Helicobacter, egyébként attól, hogy később ugye újra fertőződhet, csak ennek kisebb már az esélye. Nos, az illetőnél a gyomor különböző megbetegedései megjelenhetnek. A Helicobacter pylori egy protektív, tehát védő hatással is rendelkező, a gyomor flórának egy részét kitevő baktériumfajta, aminek ott van a helye és a szerepe a gyomorban. Hiányában daganatos folyamatok esélye növekszik, úgyhogy már a szakirodalmak egyeteme le is írják, hogy a Helicobacter kiirtása után a gyomor kapu különböző gyomor elváltozások és rákbetegségek hogy megjelenhetnek, nem biztos meg fognak jelenni, de megjelenhetnek. Na most a refluxról szeretnék néhány szót szólni, mit jelent maga a reflux. Kétféle refluxot ismerünk, az egyikkel foglalkozom én, a másikkal nem. Ugye a gyomorból a nyelőcsőbe feljutó sósav, illetve pepszin, úgynevezett gastroesophagealis reflux. Ez ugye ez a latin szavakból nem is kell ezeket tudni. A reflux betegség hátterében keresik ugye az indokokat. Egyesek azt mondják, hogy a gyomor szájnak a meggyengülése érthető módon genetikai hátterű, azonban kiderült, hogy bizonyos élelmiszerek, mint például a csokoládé, az alkoholtartalmú italok kimondottan ellazítják, láthatóan, érezhetően, mérhetően ellazítják a gyomor szájat, és ilyenkor a reflux valószínűsége is nagyobb. Tehát amikor valaki nagyon sokat eszik egyszerre, majd utána egy pár darab csokit elfogyaszt, akkor a gyomor meg van tömve étellel, a csokoládé pedig egy lazító hatást fog elérni, ugyanez igaz a vörösborra, a sörre, bármilyen alkoholos italra, és lényegében ez a laza, megnyílt gyomorszáj tulajdonképpen hát felfelé dolgozza a gyomor tartalmat. Ha ráadásul valaki ezután le fog pihenni, már pedig ez sem kizárható, akkor hát ez még nagyobb gond, mert a gyomorszáj nincs méretezve arra, hogy nagyjából egy-másfél 2 kg tömeget folyamatosan tartson. Alvás közben, főleg ha nem használ valaki háta alá párnát, vagy kis vagy nagy párnát, akkor értelemszerűen a gyomortartalom folyamatosan nyomódik a gyomorszájnak, és egy idő után a gyomorszáj időkérdése meg fog nyílni. Emellett a tehéntej fogyasztását gyermekkorban, inkább csecsemő kisgyermekkorban találtak összefüggést a tehéntej fogyasztás és gyermekkori reflux betegségek között, azonban nincs kizárva, hogy felnőtt korban is ez jellemző lehet. A tehéntej bizonyos populációknál, ez persze genetikai kérdés is egyben, a tehéntej hozzájárul a reflux betegségekhez, mivel leköti a gyomorsavat. A gyomorsav mit csinál, ha lekötik? Igen, rátermelődik a gyomorsav, tehát egyfajta túltengés áll elő, ezért mind a szódabikarbona, mind a tehéntej adása tulajdonképpen már kontraindikált, tehát nem javasolt a hiperacidítás, a túl sok gyomorsav termelés
esetében. Van olyan betegség, amikor túl feszes, túl zárt a gyomorszáj, van, amikor túlságosan laza. Ezt egyébként egy viszonylag egyszerű műtéti beavatkozással kezelni lehet. Egyik másik ismerősömnél, barátomnál el is végezték ezt a nem túl bonyolult, de mégiscsak ugye műtétet, és szorosabbra húzták a gyomor szájat, de hát ki az, aki ugye könnyen kés alá fekszik, akár kicsi, akár nagy műtétről van szó, de csak jelzem, hogy ez a probléma kör maga, a reflux betegség, tulajdonképpen ma már egy viszonylag egyszerű beavatkozással hát kezelhető és tünetmentessé tehető. Ahogy jeleztem, a gyomornak kétféle problematikája lehet, sokféle lehet persze, két fő, a hipacilitás és a hiperacilitás. Ugye az egyik a gyomorsav alultermelés, a másik a gyomorsav túltermelés. Ha túl sok a gyomorsav, könnyebben kialakul ugye a fekély. Definiálom a fekélyt. Definíció szerint a fekély a nyálkahártya körülírt hiánya, ami a szubmukózába vagy mélyebbre terjed, tehát ugye van egy bizonyos nyálkahártya szint, aminél mélyebbre terjed, előfordulhat nyombélben, gyomorban és nyelőcsőben. Ennek az okát, hát a szakma, egyébként érdekesek ezek a szakmai megfontolások, hadd mondjak egy olyan mondatot, aminek tulajdonképpen semmi konkrétuma nincs, a szakkönyvből másoltam ki. Mi az oka a fekélynek? Összetett, tehát összetett oka van, az agresszív és defenzív tényezők egyensúlyának a hiánya, felborulása. Tehát ezek azok a mondatok, amikkel nem tudom mit kezdeni, ezért igazából én konkrétumokkal is készültem. Tehát magyarul a gyomor sav felmarja a gyomor nyálkahártyát, és annak nincs védelme, ezért fekély alakul ki. A fekélynek tehát két oka van, egyrészt túl sok a agresszív anyag, a sav és a pepszin, túl kevés a védőanyag. Ha valakinek sok a sava, de sok a védőanyag a gyomorban, tehát egészségesen él, fogom mondani konkrétumokat, ecet, mustár kérdés, fekete bors, erős paprika kérdés. Hogyha védi az ember a gyomrát, az azt jelenti, hogy a nyálkahártya nincs alávetve romboló hatásnak. Ezzel sokat tehetünk, tehát mind a fizikai, mind a lelki értelemben, ugye a rombolás ellen sokat tehetünk. Agresszív hatásokat szeretnék sorolni. Természetesen savtúltengés, fokozott pepszin aktivitás. Mindannyian születünk egy bizonyos pepszin aktivitással. Mit jelent? Pepszin gyomor összetett emésztőnedve, fehérgyebont emésztőnedve. Fokozott pepszin aktivitás. Szeretném megkérdezni, hogy változik-e az ember gyomorsav összetétele és pepszin sűrűsége, töménysége attól függően, hogy ő húsevő vagy nem húsevő. Mert most mondhatnátok azt, hogy hát az előbbi mondatomban azt mondtam, hogy ez alkati kérdés valahol. Tehát ugyan mindegy, hogy most én húst teszek vagy nem, a gyomor mindig ugyanazt az emésztőn nedvet választja ki. És érdekes, hogy nem, ezért még mindig hiszünk 12 év után, én személyesen egyre jobban, az életmódnak a szervezetet való visszahatásában, hogy szép dolog génekről, genetikáról beszélni, de a gének is dinamikus dolgok. Nehogy azt higgyük, hogy a génjeink csak úgy vannak, megszületünk, aztán kész, soha nem hathatunk rájuk. Ugye a genetikai kutatások már egyértelműen rámutattak, hogy az ember életmódja visszahat a genetikai státuszra is, mert a sejtjeink génállománya folyamatosan forog, folyamatosan mozog, és olvassák le a leolvasó enzimek, és ez visszahat az életmódunk, ami visszahathatunk bizonyos mértékig persze, tehát nem változtathatjuk minden szempontból a génünket, de például ásványi anyagbevitel befolyásolja a genetikai státuszt. A vitaminok is valamennyire, de inkább az ásványi anyagok, mint genetikai szabályozók. Tehát aki nyomelem hiányosan él, nő fel és él egészen x éves koráig, komoly problémákkal állhat szemben, és végül az orvos mit fog mondani? Genetikai eredetű a betegség, semmi köze nincs az ön étrendjéhez. Miközben kiderülhet, vagy kiderülne, hogyha egy kicsit belegondolnánk, hogy a hiánytáplálkozás végül aktivált valamilyen génszakaszt, és kialakult a betegség. Míg egészséges, nyomelemben gazdag étrenddel, életvitellel úgynevezett génpasszíváló magatartást folytatunk, vagyis lefedjük a hibás géneket, illetve megpróbálja a szervezet ellensúlyozni
ugye a hibás génszakaszokat. Ez egy nagyon intelligens mechanizmus a testben, ne feledjük, hogy a génjeinket úgy képzeljük el, mint amik körül folyamatosan ilyen hatalmas őrzővédő legények sétálnak. Mint a legjobban őrzött, mit mondjak, bank. Olyanok a gének, tehát a génszakaszokat úgynevezett reparáló enzimrendszer védi folyamatosan. Ez egy olyan precíz működésű rendszer, hogy a legkisebb bázishibát észreveszi, tehát ne ilyen vastag szemüvegű őröket képzeljünk el, akik alig látnak, meg alig hallnak valamit, hanem igazán professzionális és nagyon jó kiképzett sereget lehet elképzelni. Visszatérek az agresszív hatásokra, pepszin aktivitás, illetve a hús kérdésre. Igen, tehát a válasz igen. A hús és az állati fehérjék rendszeres naponkénti bevételével a szervezet értelemszerűen növeli a koncentrációját a sósavnak és a pepszinnek. Teljesen természetes is ez, hiszen ha nem tenni ezt a testünk, akkor félig emésztett fehérjék lennének és maradnának a bélben, mert a gyomorsavnak hidrolizáltatni kell a húsfehérjét, márpedig a húshoz, az összeturmixolt húshoz sokkal több sósavat kell önteni, és pepszint, hogy ez megemésztődjön, mint a növényi, elsődleges növényi fehérjék. Növényevő állatoknál egészen más a belső szervi működés, fehérjebontási működés, mint a ragadozóknál, és ismert, hogy a kutyáknak a gyomorsava milyen erős. A kutyák gyomrában lévő sav az félelmetes. Az a legerősebb sav, amit szinte ismernek, mert csontot fogyaszt. Az a kérdés, hogyha a kutyának nem csontot adnak, nem tudom, olvasták-e a vegán kutyáról szóló történetünket az Új Életem magazin első-második számában, hogyan gyógyult meg, és hogyan lugosodott el egy kutya szervezete, amikor már nem csontot és nem húst kapott. Mert a szakma azt mondja, és gondolom az állatorvosok jó része is, hogy a kutyának adni kell a csontot. De az a kérdés, hogy azért kell adni a kutyának a csontot, mert sok a sava, azért sok a sava a kutyának, mert mindig csontot kap, és az ő élő szervezete értelemszerűen a csont kálcium, illetve fehérje összetételét erős sav hatással tudja csak bontani. Az a kérdés, hogy az élő szervezet menekülési reflexhez, vagy segélykiáltása a savtermelés, vagy hogy hogyan gondolkodjunk erről, és mint kiderül, nem mondom, hogy ez általános szabály, de állatorvossal olvastattam el ezt a cikket, és azt mondta, hogy nem tipikus eset, hogy a kutya mindig meggyógyul egy súlyos ízület és egyéb betegségből vegán, vegetáriánus étrend hatására, de érdekes, hogy ez megtörténik, bizonyítható, és ugye az említett esetben a kutya elaltatását elnapolták, és ez a kutya most a komoly életmódtáborok egyik zászlóvivője és élharcosa, tehát nagy vázsonyban, amikor évente járok a táborba, akkor ez a kutyusa egy fantasztikus nagy példa arra nézve, hogy aktívan visszatérni az élők sorába, hát lényegében az injekciós tűr alól kiugrani, hogyan lehetséges az egészséges életmóddal. Hát már a kutyák is példaként állnak ugye előttünk. Visszatérek, agresszív hatások, vérellátási zavarok, alkoholizmus és dohányzás. Ugye a vérellátási zavarok esetében a stressz hatását jelezném a gyomorra nézve. Az alkohol tartalmú italok ugye szintén felmaradásokat hoznak létre. Ne feledjük, hogy minden anyag, ami kívül valahogy működik, ugyanúgy működik a gyomorban is. Mondok egy példát, ha véletlenül alkohol megy, valami olyan részünkben, ami érzékeny, netán vékony a bőr, mi történik? Ugye erős csípő maró hatás. Mi történik az érzékeny gyomorral? Ugye alakul a hatására. Az egészséges gyomor egy darabig bírja, egyébként ha látnánk az egészséges gyomrot, úgynevezett helyi lokális vérbőség jelenik meg azon a ponton, ahol az alkoholos ital közvetlenül érintette, nem beszélve a szénsavról, tehát egy pezsgő vagy egy sör, tehát az alkohol plusz szénsav együttes hatása azért kőkemény a gyomornyálkahártyára nézve. Azonnali destrukció indul el. Beszéltem egy gastroenterológussal néhány évvel ezelőtt, aki egészségvédőként is dolgozott már, és elmondta, hogy ő már ismeri, tehát ledugja a csövet a kedves páciens gyomrába, és tulajdonképpen nagyjából fel tudja térképezni az illető, milyen fűszereket
mennyi alkoholos italt, azok közül is melyik fajtát fogyasztja, ugye, mert a pálinka egyértelműen a kis görbületen, tehát bárcsak meg tudom ezt is mutatni, tehát lefolyik a kis görbületen, ugye a gyomornak pont az a része, ahol mindenünk lefolyik, minden, amit elfogyasztunk, ez lefolyik. A pálinka ugye jellegzetesen kimarja, és főleg aki éhgyomorra megy el ugye a palackozott italok boltjába, és ott fogyaszt el egy ilyet, lényegében ez elég hamar meg fog jelenni. Gyomorfekély, nyombél fekély, ami később egyéb problémákat is ki fog váltani. Tipikus a jellemző az alkoholbetegek egy jó részénél. Egyébként az érdekesség az, hogy a pörk anyagokat, szakmailag pörs anyagnak nevezik, pörk anyagokat tartalmazó sült, sós, fűszeres, csípős étrend. Ugyanezt okozza, és az érdekesség az is a dráma, hogy aki sülteket eszik, az mit fog utána kívánni? Tulajdonképpen vörösbort, alkoholos italt, és ez tovább súlyosbítja, mert legalább inna egy jó kis káposztalevet. Persze nem fog inni. Vagy inna egy olyan, mondjuk a sárgarépalevet, ami gyógyítja, ami antioxidásban gazdag, és egy olyan étkezés után, ami erős csípős fűszeres volt, utána lényegében pufferolná azt egy zöldség, egy nyers lével. Hát nem ismerek majd mondani, hogy búzafülé. Hát persze érdekes volna egy ilyen kultúrát bevezetni, hogy a grill csirke vagy citromos csirke után egy búzafüllevet. Egyébként érdekes, hogy már az aperitíveknek is egy új korszaka van. A biobüfék és a bioboltok egyébként nyitnak sorra, hát egyik másik aztán be is zár sorra sajnos. És én jártam egy biobüfében, ahol azt mondták, hogy kérem szépen itt mennek el az emberek, és bejönnek egy felesre. De ugye nem, értelemszerűen nem alkoholos italt isznak, hanem készül a turmix, és tulajdonképpen egy 150-200 forintért megisznak egy zöld turmixot, és úgy mennek munkába, rendkívül hasznos, rendkívül egészséges, és bárcsak minél több helyen lenne ilyen. És most hadd kérdezzem meg, hogy mennyibe kerül az embernek, hogy nem pálinkát venne, hanem ilyen klorofilban, antioxidánsban gazdag leveket. Az illető biobüfés, ha igazán jót akar, különböző mixeket készít. Minden nap valami más, vagy más ízt. Hát fantasztikus gyomornyálkártyák érhetők el ilyen értelemben, gyógyító hatású. Persze van, akinek ezek erősek és hányengert okoznak, de zárulás megjegyzés, mert annyira tisztít, annyira intenzív hatása van egy tömény, egy kis kupica tömény búzafülének, hogy időnként azért ezt meg kell higítani. De a zöld, illetve színes gyümölcs és zöldséglevek rendkívül hasznosak, inkább a zöldséglevek hasznosak a gyomor nyálkahártyára nézve. Magyarországon egy többfogásos étkezés ugye úgy néz ki, hogy éhgyomorra, ugye, fűszeres, forró, csípős leves, ugye az első fogás, ez már is előkészíti a nyálkahártya betegségeket. Ezután valami fajta sült, ugye sült krumpli, valami fajta sült hússal, nem biztos, hogy mindig ez az ebéd persze, de mondjuk általában ezek a sültek kimondottan füstölt pácolt húskészítmény, tehát egy szendvicsen téli szalámi, szalámifélék, kolbászfélék kimondottan ártalmaz csak a gyomor nyálkahártyára. Tudom, hogy ezek finomak és ízletesek, de lényegében a nyálkahártya vékonyodásában szerepet játszanak, majd zárnak az emberek egy cukros süteménnyel, csokoládéval, kakaó tartalmú étellel, ami ugye meglazítja, ahogy mondtam, a gyomor szájat, és hát a refluxbetegség alapját veti meg. Erre az étkezésre a gyomor sok savat termel. Érdekes, hogy műtét után, és azért hoztam el a gyakorlati dietetika, úgy ez egy alapmű, ha valaki szeretne tájékozódni egyébként a táplálkozás tudományban, akkor ezt a könyvet érdemes megvenni, Semmelweis Egyetem egészségügyi főiskolai kar, tulajdonképpen hozzáférhető bárki számára, és annyira magas szinten nincs is megírva, és mindenféle betegség vagy betegség csoportra nézve benne vannak az indikációk, javaslatok, hogyan és miként lehet, de megmondom őszintén, hogy bárcsak ilyen egyszerű volna ez a kérdés, akkor nem is kéne járnunk előadásra, meg sehova, megvesztük és elolvassuk. Hát kérem szépen, elég sok érdekes dolog van ebben, és bár sok évtizedes tapasztalatokon alapul, de tejet javasol még mindig egy hiperacidításra, egy gyomorsav túltengésre, és a műtét utáni roboráló diétában egy húsleves van még mindig. Tudom, hogy Sirilla Györgynek a könyve nem biztos bevonult a szakirodalmakba. Könyvtárakba ilyen szempontból, ugye a hullaleves meg egyébek csúnya kifejezések miatt, illetve egyéb okok miatt, de az, hogy azt fölismerni, hogy a húsleves az ugye úgy hat a műtét utáni állapotban, hogy a szegény betegnek alig van gyomorsava, örül, ha él.
Tehát egy műtét utáni állapotban alig van emésztőrendszer, illetve emésztési mechanizmus, ezért mit csinál a szakember? Előírja neki a húslevest, miért? Tényleg savat terme. Tényleg beindítja az emésztést. Tehát ez bizonyított szakmailag is, hogy a húsleves, ugye a hús főzése hatására bomlott fehérjék lesznek benne, és a bomlott fehérjék a gyomorral érintkezve erős savtermelést indítanak el. És ez a savtermelés teszi lehetővé, hogy a kedves beteg állítólag talpra álljon. De ez egy agresszív hatás. A húsleves mindig is agresszív anyag. Ez olyan, mint az ostor csapása a lónak, megostorozza a húsleves a gyomrot, a gyomor pedig elkezd savat termelni, ez az amúgy is gyenge, és hát erősödni kívánó beteg számára egy komoly probléma, ugye, és még hozzáveszem az egyéb kórházi ellátásban résztvevő fehér termékeket, párizsi féléket, gépsonkát, most ezek azután hát komolyan nem fogják erősíteni a beteget. Tehát mi lenne, ha zöldséglevest készíteném? Mert a levesekkel egy műtét utáni állapotban ki vagyok egyezve. Készítsünk sűrű levest, krémlevest, zöldségekből. De lehetne még csak sütés-főzés nélkül is egy nyers vagy enyhén párolt krémlevest készíteni. Ezek fantasztikusan sokat segítenének. Mik a védő tényezők? Ugye mondtam az agresszív tényezőket, tehát túl sok sav, túl sok pepszin, vérrelátási zavar, alkoholizmus, dohányzás, bizonyos gyógyszerek, szalicilátok, illetve nem szteroid típusú gyulladásgátlók, helikobakter. Ezek az agresszív tényezők, amelyek a gyomor problémákért felelősek. Mik a védő hatások, amik hiányoznak? A nyák, mucin-szerű anyagtermelés. Ezért a gyomor falát védeni hogy lehet? Akinek még nincsen gyomor fekéje, az örüljön neki nagyon, mert a gyomrot akkor védeni kell még jobban. Ugyanis az úgynevezett életúti stresszek hatására a gyomor nyálkahártyája, ne aggódjunk el, mert előbb-utóbb sajnos sérülni fog. A legegészségesebb embernél is előfordulhat, és ez nem azért van, mert ő fú de rosszul táplálkozik, egyszerűen a földnevi bolygón élünk, ne feledjük el, tele vagyunk olyan élethelyzettel, ahol a gyomor görcsbe rándul, ahol az illető nem úgy szól, ahogy mi azt várnánk. Tele vagyunk hirtelen és váratlan helyzettel, amire azonnal melyik szervünk reagál? A gyomor. A gyomornak úgynevezett közvetlen csatornái vannak az agy felé, egyetlen szervünk sem mondhatja el ezt, még a bélrendszer is már valamennyire autonóm, önkormányzattal rendelkezik. A gyomornak kvázi nincs annyira önkormányzata, hanem a gyomor agyi impulzusok alapján működik. Ezért van az, hogy a gyomrunk hamar reagál, hamar savat termel egy élethelyzetben. Ezért még egyszer mondom, a gyomor védelmére mindig is vigyázni kell. Nem véletlenül találták ki a kássákat. Nyák. Van egy ilyen szó, nem túl szép, hogy rizsnyák, meg zabnyák. Ezek azok az ételek, magyarul kásafélék, amelyek kimondottan segítik a gyomor nyáka képzését. Ugye a fehér rizsre mondják ezt, nem annyira barna rizsre, de megkockáztatnám, hogy akinek kimondottan gyomor problémái vannak, ott nem javasolhatjuk a barna rizst. A barna rizsnek van egy kimondottan smirgliszerű, csiszoló hatása. Érzékeny gyomornál nehogy megtessenek hallgatni azokat az előadásokat, amelyek kimondottan a rostbangasztak értelmet javasolják, mert annyira felsérti, kisúrolja a gyomrot. Az érzékeny gyomrot az a cellulóz rost, hogy végül az utolsó állapotunk rosszabb lesz, mint ami az első volt. Ezért ilyenkor esetleg fehér rizsből készítünk egy rizsnyákot, jó főt, tehát szétfőtt rizst, és azt barna rizslisztből készített, abból egy pár kis kanálnyit beletéve biztosítjuk hozzá rostokat. Na mondok egy más példát. Nem barna rizslisztet teszünk bele, egy keveset, hanem zappehely lisztet. Zappehely lisztet, mert a zappehely liszt ugye dúszadó rost. És általában a nyelőcső gyomor rendellenességeket az úgynevezett vízben nem oldódó rostok károsítják, magyarul a cellulózok. Tehát, akinek gyomor problémája vannak, az ne reszeljen sárgarépát, mert nem fogja megrágni jól, és a sárgarépa reszelék szépen beül a gyomorredő közé, és irritálni fogja. Bármennyire is mondjuk, hogy jó a sárgarépa, egyrészt ne reszeljük, hanem vagy erősen rágjuk meg, vagy enyhén pároljuk meg. És a párolt sárgarépa, félkeményre főzött párolt sárgarépa fantasztikusan nyugtató lesz a gyomor számára. Egyébként gyomorsav túltengésnél inkább zsiradékot adunk. Tehát
olívaolajat, lemagolajat, hidegen sajtot, napraforgóolajat teszünk mindenhez hozzá, hogyha túl sok a sav. Nem eszünk sok fehérjét, nem eszünk sok szénhidrátot. Akinek sok a sava, az még az zabvehelyel is vigyázzon, bár az a legjobb nyálkaképző anyag, vigyázzon, és még a zabvehelyből készült ételekhez is tegyen valamennyi kevés olajat, hidegen sajtot, olajat. Ahol gyomorsav alulműködés, gyomorsav hiány van, ilyen esetben viszont ne használjunk olajat tulajdonképpen, nagyon minimális mennyiségben, mert tovább pufferolja a rendszert, és még rosszabb lesz a sav hatás, hanem ott a szénhidrátokat és a fehérjéket lehet emelni lényegében. Nem sokára, vagy az anyagon végén lesz konkrét felsorolás, föl tudjátok írni, hogy konkrétan milyen élelmiszerek azok, amik javasolhatók. Az orvos, akire utaltam az előbb, ugye ő mondta, hogy az endoszkóppal hát látta, hogy kis hegek képződhetnek a gyomorban. Tulajdonképpen egy jó mustáros, ecetes, sós, fűszeres étkezés után a gyomor redőinek bizonyos szegletein felmaródások jönnek létre. Ez általában a mai embereknél szinte naponta megtörténik. És ezek a felmaródásokkal mi lesz végül, mert nem lesz ebből mindig betegség, sőt, nagyon ritkán lesz ebből konkrét fekély, hanem ez beheged. Ez beheged, mert az illető nem fog azonnal ráenni, a gyomor nyálkahártya pihen, és akkor nagyon nagy sebességgel begyógyítja önmagát. Ilyenkor, ha valaki meginna egy pohár sárgarépa levet, egy kis céklalé, káposztának a leve, a nyers káposzta, azért nem merem javasolni itt, mert hogy a nyers káposzta is egy érdekes anyag, ami rákenődhet, illetve rátapadhat a gyomorra, ezért a nyers káposztát nem mindig javasolják, viszont a káposztának a levét, ha tudnánk ilyet szerezni. Kimondottan a szájüreg gyulladásainál savanyú káposzta levét szájban tartani, nyelv, súlyos nyelv gyulladások esetén, káposzta, savanyú káposzta levével való, hát nem is öblögetés, de érintkezése a szájnak, nagyon hamar begyógyítja az ilyen típusú sebeket. Egyébként Amerikában is oktatják már az egészségközpontokban, sőt onnan tudjuk, ott erősítették meg, hogy a káposztában lévő anyagok mennyire képesek hatékonyan gyógyítani a különböző fekélyeket. Szénsavas, cukrozott üdítőitalok elsődleges nyelőcső és gyomorkárosítók, ezért a most felnövekvő fiatal generációk, akik lényegében hamburgereken, tehát hússal, állati fehérjén, rosthiányos ételeken, illetve szénsavas, cukrozott, erősen savasító hatású ételeken nőnek fel, jóval gyengébb nyálkahártyákkal fognak rendelkezni. Tehát a való igaz, hogy Magyarország és az egész világon a társadalombiztosítási rendszerek, amelyek már most is kvázi agyaglábakon állnak, hát a jövőben az összeomlás szélére fognak kerülni, mert lehet, hogy egy fél nagyságrenddel növekedni fog a betegek száma. Tehát az, ami lesz a most felnövekvő fiatalokból, 10-20 év múlva, ha megírjuk, hát mégis az én korosztályról van szó, ez a 30-as korosztály, már mi már felnőtteknek tekinthetők vagyunk, de mondjuk a mostani 15-18 évesek, 10-15-20 év múlva, amikor azt látjuk majd, hogy a cukorbetegség már nem 35-40, hanem már 28 évszor el fog kezdődni. Amikor a magas vérnyomás már nem az idősek betegsége lesz, hanem már a 40-es férfiak jócskán magas vérnyomást fognak szenvedni, akkor lehet, hogy a nyugdíjkorhatárt is előre fogják már hozni, mert félelmetes állapotok várhatóak, mindezt a vörös húsokkal, sültekkel tetézve, tulajdonképpen megmondom őszintén, hogy világunk az öngyilkosságba rohan. Tehát egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy a tudomány olyan magasságokba fejlődött, hogy tele van a könyvtár jobbnál jobb professzor, doktor XY könyveivel. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nincsen eredmény, mint a középkori sötét időszakokban. Hát nem volt tudás, az emberek is ugye elbutultak. De lényegében, amióta azt mondjuk, hogy a tudomány, tehát nagyjá lett a tudás, a tudomány magasságba fejlődött, azóta elképzelhetetlen, hogy a társadalom, az ipar hogyan romlik. És én megmondom őszintén, tudom, hogy erre van magyarázat, ugye az erkölcsi romlásra, az emberek kényelmességére, mindig a könnyebb utat választani, ezekre mind megvannak a válaszok, de nekem mindig is talány marad, hogy az ember életre van alkotva, és keresi
az önpusztításnak különböző módjait. Lényegében az emberek a dohányzástól kezdve az étrenden át különböző módszerekkel megtanulták az önpusztítás egyes formáit, és ahelyett, hogy örülnénk, hogy megszülettünk és élhetünk, és boldogan élhetünk, és ennek megkeresnénk a módjait, és konzultálnánk egymással és egymásról, vagy magunkról, ahelyett más teszünk. Az étrendi kezelésről beszélnék végezetül. Az étrendi kezelés célja, meg fogunk lepődni, szakmai eredmény, a tápcsatorna kímélése. Ez a szakmai eredmény, elég sokat kellett várni erre a mondatra. Mire ezt kimondták, a gyulladásos nyálkahártyát a durva rostoktól mentes, fűszerszegény, könnyen emészthető ételek nem irítálják és nem károsítják. Úgy nevezik, hogy kímélő étrend. Mi ez a kímélő étrend? Alapvetően pürés, burgonya, szénhidrát alapú kevés zsiradékot tartalmazó étrendről van szó, amelyek általában enyhén párolt vagy főtt ételek. Az alapja a burgonya és a rizs. Érdekes, hogy a zabot a köles nem említik, de a reformtáplálkozásban már tudjuk, hogy a zabkása, illetve gyengébb gyomruaknál, ahol kimondottan gyomorfájdalmak vannak, ott a zabkása megturmixolása, a köleskása megturmixolása, úgynevezett zabpuding, ha szabad ilyen szép szót használni a nyákszó helyett. Zabpuding, illetve kölespuding rendkívül tápláló hatású, hogy a kölesnél és a hajdina esetében a lugosítás is ebbe a képbe belejátszik. Picit visszatérek, honnan ismerhető fel, hogy van egy gyomortáji problémák? Elég egyszerű, az étkezés utáni fél egy óra múlva szúró, nyomó, fájó érzések, nyombélfekély esetén ez elmúlik, illetve megszűnik az étkezés után. Gyomorfekély nem nagyon szűnik meg étkezés után, esetleg enyhülhet, és a nyombélfekély kimondottan éjszaka aktiválódik. Tehát ha valakinek étkezés után vannak szúró egyéb érzései, ezek lehetnek árnyékfájdalmak is. Nem biztos, hogy fekélye van, vagy az illetve gyulladása. Az ember könnyen beteggé teheti magát, ha ilyeneket tud egyébként, ugye a hipohondria jelensége. Jellemzően az éjszakai időszakban, amikor valaki felébred a savképzésre, felébred a felmaródásra, és a sav följön éjszaka. Az éjszakai időszak az, amelyik ezt nekünk elárulja, hogy amikor a testünk nyugalomban van, akkor sok mindent megmond, megüzen nekünk. Ezért nem csak a nappali, hanem az éjszakai állapot is rendkívül beszédes, és ebből lehet megítélni, hogy itt mi lehet vajon a tényleges helyzet. Szájüreg, nyelőcső betegségek diétája következőképpen alakul. Tehát még egyszer, száj, üreg és nyelőcső betegség diétája, folyékony pépes ételek készítése, sajnos turmixolni kell. Általában főzelékféléket, gyümölcsöket és zöldségféléket valamilyen módon elkészítve turmixolunk. Akinek száj, nyelőcső, gyomor problémái vannak, ott a gyümölcsöket mindenképpen héjazni kell, le kell leszedni ugye a héját. És ha van még komolyabb probléma, tehát komoly fekély van, akkor a gyümölcsöket enyhén meg is szokták párolni, ugye az erősebb, illósabbak eltávoznak és nem okoznak akkora problémát. Ahogy mondtam, a fekélyes nyelvgyulladás, ugye itt még a szájüregben vagyok, savanyú káposzta leve és az alma reszelék pépje rendkívül hasznos, ugye ennek az van a hátterében, hogy a C-vitamin és a szerves savak a szájnyálkahártyát összehúzzák, és csökkentik a fekélyes vérzés tüneteit. Egyébként általában a száj problémákban a savanyú káposzta leve és az alma reszelék pépje, tehát kimondottan hasznos lehet. Társult probléma, akinek száj, nyelőcső és gyomor problémái vannak, előbb-utóbb B1-B2 vitamin és niacin hiánya is lehet, a B-vitamin komplexet érdemes ilyenkor vásárolni és fogyasztani, mert ezek a gyulladások általában hiányállapottal is együtt járnak. Ha valakinek nyelőcső gyulladása van, súlyos esetben, kimondottan a nyelés fájdalmas, illetve érzi az ember, hogy ez borzasztó érzés, akkor igazából a bőjt, tehát a táplálék egy vagy két napig tartó megvonása az, ami javasolható. Ha enyhébb a probléma és tudunk enni, nem okoz különösebb fájdalmat, akkor pépes, fűszer és sószegény, úgy nevezik, hogy ingermentes étrend. Ingermentes étrend javasolható. Főszabályként burgonya, rizs és zöldségpüré hozzáadásával, a zöldségeken belül értelemszerűen a héj, nem a héj tartalmú zöldborsóról van szó, hanem inkább a pépesíthető zöldség és főzelékfélékről. A reflux esetén, tehát a gyomor nyelőcső reflux esetén tünetek hányinger, émelygés, étvágytalanság, felfúvódás,
étkezés utáni gyomortáji fájdalom, ha valakinek gyanús vagy refluxa lehet, de nincs hányingere, nincs émelygés, nincs étvágytalanság, tehát kimondottan szeret és kíván enni, nincs gyomorfelfúvódás, akkor nincs nagy probléma. Jellemző egyébként ez a teltségérzés, ha a gyomorral van valami baj, akkor a gyomor úgy jelez, hogy ő nem kér enni, alapaxióma. És hogyha valaki már érezett olyat, hogy a gyomra olyan, mint egy nagy lufi, és az nem akar csökkenni. Ezt érdemes kivizsgáltatni ilyenkor, ha hosszú távon ez megvan, mert ugye itt akár ennél komolyabb problémák is lehetnek. A gyomor mindig jelzi, hogy most nem kérek. És hogyha ez hosszú távon jelzi, akkor ott valami elváltozás, degeneratív folyamat indult el. Javaslatok reflux esetén tehintejfogyasztás abbahagyása. Állati fehérjék, főleg a hús tartalmú étrend csökkentése. Az ecet, a mustára fűszerek, a torma, egy csípős, torma, hagyma, héjas és csípős ételek kiiktatása. Visszatérek egy korábbi mondatomra, amit félbehagytam. Ecet. Az ecetet mire használjuk? Rendkívüli anyag az ecet. A lefolyók fertőtlenítője. De gondoljuk meg, hogy az az ecet sav, ami ugye egy erős maró hatás, vagy szerves anyag károsító, illetve bontó a lefolyóban, mit okoz? Ugye persze meghígított formában, ecetes savanyúságokban. Hát van, aki ilyennek használja ugye a gyomrát is, és bizony fertőtlenít, az alkohol is fertőtlenít, ez tény. Tehát bélfertőzésre sem ecetes, sem a pálinkás étrend, illetve italok fogyasztása nem kell számolni, de minden másra igen. Tehát igazából a fekélyes, gyulladásos problémákat viszont be fogja indítani. De még egyszer, bors, erős paprika, általában ezek a fűszerek, amik kontraindikáltak és nem javasoltak, torma, hagyma, fokhagyma, sajnos azt kell mondjam, nem biztos, hogy mindenkinél, de az erős csípős, tudok a tormakrémek, ugye ecetes tormakrémek, és kénezettek is, azért olyan szép fehér a tormakrém, mind a kénnek, mind az ecet savnak, ugye, hát nyálkahártya károsító hatása lehet. A friss kenyér, és erről még nem beszéltem, nem javasolt, általában sem. Enyhén szikkasztott, szárított másnapos, úgynevezett szikkadt pékáru, ez a szakmai neve, szikkadt pékárukat kell fogyasztani. Itt mutatnám fel a itteni teljes őrlésű kenyeret, amit itt a Benczúr utcában is lehet kapni, helyesebben itt lehet csak kapni, csütörtök délutánonként. Ugye ezeket a kenyereket is, ugye ez rostban gazdag kenyér, felszeleteljük, lehet egy picit hagyni száradni, és ez a szikkadt, enyhén száradt kenyér, vagy netán, vagy akár megpirított kenyér rendkívül jól emésztődik. Ha valakinek nincsen gyomorbetegsége, akkor ezzel is kerülhet a gyomorbajt. Ha valaki rendszeresen friss kenyeret eszik, gyomorgyengeség, gyomor hurut is elindulhat, nem beszélve a frissen kisült keltésztákról, fánkokról, süteményekről, kimondottan gyomor problémákat okoznak. A friss kenyér tehát nyelőcső gyomor problémánál kimondottan ellenjavallott, ugyanakkor a szárított másnapos szikkadt pékáró kétszersültek rendkívül hasznosak, elégséges és jó rágás mellett. A durvarostok ellenjavallottak, inkább a párolt zöldségfélek, illetve a gyümölcsök, puhább gyümölcsök fogyasztása javasolható, azok is héj nélkül. Az egyszeri nagy étkezéseket kerüljük nyelőcső és gyomor rendellenességek esetén. Lefekvés előtt, ugye ez egy egyetemi tankönyvből vett adat, lefekvés előtt 2 órán belül semmiképp ne együnk. Ugye általában azt szoktuk mondani egészséges embernél is, hogy lefekvés előtti általában 2-4 órán belül ne együnk, ugye 4 óra általában a szabály, ami igazán hasznos. Folyadékot fogyaszthatunk. Ha valakinek főleg hajlama van vesekőképződésre, vese problémákra, ott kimondottan hasznos, sőt kötelező a lefekvés előtti legalább 1 nagy pohár folyadék elfogyasztása. Sajnos azt kell mondjam, hogy ez kell, mert éjszaka nagyon bekoncentrálódik a vizelet, és ez problémát okozhat. Visszatérek, a csokoládé, vöröshagyma, fokhagyma, alkohol ellazíthatja a záróizmot, ugye a csokoládé mellett említem a vöröshagymát, fokhagymát, alkoholtartalmú italokat, ezért a reflux betegségnél a nagyon hagymás ételek amúgy sem igazán javasoltak, de emiatt a hatás miatt pedig pláne. A fehérje tartalom, a szakma azt mondja, hogy egy picit növelhető, csak ne tejfehérjével, én azt javasolom. Én megmondom őszintén, növényi fehérjékkel dolgoznék. Igazándiból a citrusfélék, paradicsom, kávé, szénsavas italok szintén nem túl jók, hogyha kimondottan
heveny gyomor problémák vannak. A citromot egyes szakirodalmak mégis javasolják, mint gyomor nyugtató hatásúak, de ez kétesélyes. A citrom valóban erősen lugosít, és jó hatású lehet a gyomor erősítésére, de kialakult fekénél a citromot már nem szoktunk ugye javasolni. Fejpárna. A gyomorsav visszaáramlásának elkerülésére otthon készítsünk reflux elleni párnát, tehát lényegében hát a fejünket fel kell tenni. Tudom, hogy ez nem mindenki számára hát előnyös vagy javasolható, nem mindig tesz jót a nyaknak, de igazándiból erre, ha valakinek kimondottan sav visszaáramlása van, akkor ez probléma, és akkor ez a párna bizony kellhet. Gyomorhurut esetén, amikor a gyomorhurutnak aktív állapota van és fájdalmak vannak, akkor egy napig a beteg nem kap enni, csak iszik. Folyadék és elektrolit pótlás javasolható, és burgonyapürét kap, valamint hát rizs pudingot, rizsnyákot, zöldséglevest, pirított zsemlét és gabonakekszet. Tehát még egyszer, gyomorhurut esetén a rizspuding, burgonyapüré, zöldségleves, illetve párolt zöldség, pirított zsemle, ugye ez azt jelenti, hogy szikkadt fékáru, és gabona keksz, ez értelemszerűen ezt mondom, tehát nem a háztartási kekszet, vagy győri kekszet mondom, hanem ugye az adalékanyagban gazdag és cukor, stb., hanem jó volna ilyenkor otthon sütni egy kis zab kekszet, enyhén édesítve, de akár lehet enyhén ezt elfogyasztva.

hatás van a rizsnek is, általában pektin tartalmú dolgoknak. A harmadik naptól utána főzelékféle, illetve visszállni a zsírfűszerost szegény étrendre, ami egy burgonya rizs, zöldség, gyümölcs alapú. A hüvelyeseket ritkán mondom, azt figyelitek, gondolom, tehát itt a babféléket itt ritkán hangzik el, itt kisebb szerepet játszik. Gyomorsav túltengésnél a füstölt, pácolt húskészítményt teljesen kiiktatni, felvágottakat, kolbászféléket kiiktatni. Amit a szakma javasol, ugye itt most nem biztos mindenki vegetáriánus vagy vegán, tejszín lágytojás az, ami beépíthető egy gyomorsav túltengés esetén, sőt a savtúltengésre azt mondják, hogy az, hogy azt mondtam is, a zsíradék jót tesz. Értelemszerűen mi már nem tejszínt javasolunk, hanem növényi tejszínt, kitűnő zabtejszíneket lehet készíteni. Ezek rendkívül jó savcsökkentőek. Savcsökkentő élelmiszerek továbbá kétszer sült, puffasztott gabonák, burgonya, és érdekes, nekem is egyébként újdonság volt ilyen szempontból, a dió, magyaró és a mandula. A dió, magyaró és a mandula kimondottan savcsökkentő étel, tehát látszólag az ember azt gondolná, hogy valami sav képző ételről van szó, hiszen olajos mag. A dió, magyaró, mandula jól megrágva, illetve krémesítve, nagyon jó savcsökkentő hatású a szakirodalmak, tehát a most hatályos dietetikai szabályok és elvek szerint. Gyomorsav hiány esetén savképzők, paradicsom, gyümölcslevek és citrom. Tehát paradicsom, paradicsomlé, tehát akinek sav hiánya van, értelemszerűen a paradicsomlé fogyasztása kimondottan jobb lehet. Vigyázni kell, mert a sav hiányos ember, ha nyerset eszik, a nyers élelmiszeren vannak, lehetnek romlást okozó kórokozók. Egészséges gyomorsav esetén ez elpusztul a jó gyomorsav hatására, nagyobb mennyiségű gyomorsav hatására, a nyers ételt fogyasztó gyomorsav hiányos ember viszont bélfertőzést, szalmonellózist kaphat. Erre vigyázzunk, bár a szalmonella az időnként erős savat is bír, de más kórokozók, illetve romlást okozók is átmehetnek a bélbe, és komoly problémákat okozhatnak, ezért megmondom őszintén, hogy a sav hiány esetén valaki tudja magáról, hogy sav hiányos, akkor úgynevezett kínai konyha javasolható, tehát egy gyors átforgatás. Ugye egy lényegében nem főzés vagy sütésről van szó, hanem egy wok, kvázi egy ilyen, hogy fogalmazom, egy ilyen szója szószon szokták ugye átforgatni, egy ilyen grillezés, jól mondom, ugye egy ilyen grillezett íze lesz a zöldség félének, és ilyenkor a csírák el is pusztulnak rajta. Fekete kávé, teje, alkoholos ital, természetesen mind a túl sok sav, mind a túl kevés sav esetén káros. Fekélybetegség esetén, és ezzel zárom most már az anyagot, a burgonya, illetve a burgonya pehely, tehát vásároljon burgonya pehelyet, de nem biztos, hogy mindenkinek ezt kell vennie. Ha valaki már unja, hogy mindig burgonyát kell hámoznia, akkor lehet venni burgonyapehelyet. A burgonyapehely egy kis forró vízzel elkeverve elég gyorsan pépesedik, és ezt a burgonyapehelyet lehet tulajdonképpen főzelékhez, sűrítésre, fasírtokhoz, sok mindenhez használni, és ez nagyon szépen pufferról segíti a gyomorfal gyógyulását. Puffasztott kölesgolyó rendkívül hasznos a fekélybetegség ellen, kétszer sült, és a gabonadarák, tehát a kukoricadara, a tönkölydara, buzadara, azonban nem a teljes örlésű darákra gondolok itt, hanem sajnos a fehér darákra kell gondoljak, de ehhez, ahogy mondtam, egy pici zab pehely lisztet téve, egy kvázi egy ilyen zabnyákos, zab pudingos darás pépet készítve, ez igen hasznos lehet. Az étkezések ideje legyen pontos és rendezett, ez rendkívül fontos a hurutok és a fekélyek gyógyítása során, és a szakma persze javasolja a kissé gyakoribb étkezést. Megoszlanak a vélemények, hányszor egyen a fekélybeteg, hányszor egyen a hurutos beteg. A szakma ugye azt mondja, hogy 5-ször, 6-szor, akár 7-szer is. Ez túl soknak számít, mert lényegében akkor az étkezésünk folyamatos lenne. Azt mondom, hogy lehet növelni a 3-szor étkezést esetleg. Sok tapasztalatunk van arra nézve, hogy a pontos időbeállítás fontos a fekély esetén, akár 3-szor étkezés alkalmas lehet. Az étkezések között pedig a krumplilé fogyasztása az, ami igen jó, illetve a lenmag, erről még nem beszéltem, de a darált lenmag leforrázása, illetve áztatása akár langyos vízben reggelig, és aztán átszűrése. Ez a lenmagból kinyert pektines gyógyítóanyag, ez az, amit kortyolgatva napközben egy intenzív savhatás, vagy fájdalom esetén hát nyugtató hatása van. Tehát pontos étkezési ritmus, kissé gyakoribb étkezés,
a káposzta, a hagyma,

0: és a sültek kerülése, ugye ez a fekély betegség diétája. Hát én azt hiszem, hogy eljutottam az idő keret határáig, illetve maga az anyag végére is értem. Az én anyagomban, megmondom őszintén, még volt egy extra információs rész is, ez az anorexia és a bulimia, amit gondoltam, hogyha lesz idő és tér, akkor elmondok majd. A táplálkozási kilengések, ez zavaró, de sajnos most ez itt nem fér bele, esetleg egy más alkalommal szívesen szólok majd az anorexia, a bulimia és az ortorexia kérdéskörökről. Ugye az ortorexiát nem tudom, ismerjük-e, aki állandóan az étkezésével foglalkozik. Tehát egy picit vigyáznunk kell mindannyiunknak arra, hogy ne villenjünk át egyfajta merev, állandó, aminosabb számlálós életvitelbe. Tehát ma már jegyzik az ortorexiát, illetve azt a táplálkozási kilengést, amikor valakinek az életét tulajdonképpen azt tölti ki, hogy mikor, mit egyen. Így tulajdonképpen az élet egészségessé, de mégis öncélúvá válik, mert folyamatosan számolom, mit eszek, miért eszem, már csak ezen jár az eszem, és az élet mélyebb kérdésein nem is igazán gondolkodom, de szerintem érdemes majd szólni egy másik alkalommal a testkép, énkép zavarról, arról, ahogy ma fiatal lányok egyre soványabbak, fiatal fiúk egyre izmosabbak akarnak lenni, és ez az érdekes ellentmondás, és önvizsgálati zavar, testkép és evés zavar, miközben az ember a testét figyeli, a lelki állapot, a végletesen eltorzul, egy ilyen teljesen ellentmondásos és egyensúlyzavaros állapot jön létre, míg nem az illető már kórházba is fog kerülni, vagy valamilyen komoly problémái lesznek. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Én azt hiszem, hogy ezzel zárnám. Aki szeretne szikkat, pékárút vásárolni, bár én mondtam ma, hogy rostban gazdag, ugye ebben a korkép stádiumban nem javasolható, azonban a teljes kiörülésű kenyérnek a hatása elvitathatatlanul nagy. Arra tessenek vigyázni, hogy a folyadékbevétel legyen megfelelő, tehát ugye a 2 liter folyadék az kell, amennyiben valaki teljes kiörülésű élelmiszereket fogyaszt, hiszen a nyálkahártyák, ha kiszáradnak, akkor a teljes kiörülésű kenyér esetleg hát egy felhámsérülést okozhat, helyes ebben egy nyálkahártyás sérülést. Van-e bármi kérdés?
1: Mondtad, hogy a szájüreg gyulladás,
0: igen.
1: Ebbe az afta is beletartozik?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Konkrétan a szakirodalom ezt nem jegyzi. Általában a kimondottan a nyelv gyulladást jelzi. Az egy picit más. Igen. Stomatitis. Fekélyes nyelvgyulladást jelez az szakirodalom. Stomatitis ulceróza a neve. Hogy ez ugyanaz-e, mint az afta, ezt most meg nem mondom. De én azt hiszem, hogy a javasolt tanácsok erre is jók lehetnek, mert ott már ugye más, egy picit másabb a helyzet.
1: Ha véletlenül egy kicsit, tehát nem figyelek oda, és egy kicsit főzésnél egy több, kicsit több olaja.
0: Igen.
1: Halálbeteg tudok lenni, olyan felfájással, hogy hihetetlen. Tehát akkor nekem sapjának.
0: Esetleg ez egy közvetett módja annak, hogy igen, ott az emésztés lényegében leáll, az olaj miatt az emésztés több órával akár elhúzódik, ezáltal erjedés indul be, az okozhatja ezt a problémát. Esetleg. Igen.
1: Na most a felfúvódás, az tulajdonképpen akkor mit jelez?
0: Tehát amikor valaki nem bérrendszeri felfúvódástól szenved, hanem kimondottan itt, ahol nem szabadon felfúvódunk, hiszen nincs effektív gázképződés, az azt jelzi, hogy a gyomor ezt szándékosan hozza létre ezt az érzést, hogy ne együnk.
1: Aha.
0: Ezzel jelez olyan problémát. Igen. Kimondottan tehetségérzés akkor is, igen, akkor nincs benne semmi.
1: Jó.
0: Gyakorlati dietetika, ennek van egy elméleti megfelelője is, a sima dietetika, azon egy alma van, és itt lényegében az összes betegséget, amiről itt számolni lehet, Semmelweis Egyeteme, egészségügyi főiskolai kar, 2006-os kiadású, ez az állatorvosi ló, vagy hogy mondjam, ez az igazi, ez az a könyv, amit a szakma jegyez, amiből szabad idézni, ehhez képest mi eléggé külön utakon járunk jócskán, de jó tudni, hogy a szakma jelenleg mit vall. Igen?
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy az előbb említette a tejet. Na most van ez a kaukázusi kefír, amit én is tudok készíteni. De az tiltott vagy nem tiltott?
0: Nem tiltott, főleg a sav hiány esetén értelemszerűen.
1: Nem az van, nekem sav túltengés.
0: Akkor azt hiszem, hogy ez nem ajánlott. Igen. Sav túltengés esetén ez erősíti, hiszen javítja az emésztési folyamatot értelemszerűen.
1: És az író, mert én azt olvastam, miután már kezdtem egy kicsikét, azt mondja, hogy értem a dolgot, de most már végképp úgy érzem, hogy nem. Tehát, hogy az író is azt mondták, hogy jó.
0: Az írónak van enyhe lugasító hatása, őszintén szólva a savtultang is esetén teljesen vasan elijesztett tejterméknek nem látom annyira értelmét, hiszen tejsav van benne. És a tejsav az nem annyira erős, mint az ecetsav, de viszonylag erős, szerves savról van szó, hát kvázi erős.
1: Akkor naponta bombázom magam ezek szerint.
0: Felesleges. Igen.
1: Csinálom és eszem iszom.
0: Ez azt jelenti, hogy a nyálkahártya eleve egy sósav hatás alatt van, és erre kap egy tejsav hatást is. Ennek szerintem nincs létjogosultsága. Ehelyett inkább egy zsiradékot kéne, tehát egy kókuszsírt például, egy lenmagolajat, olívaolajat, tehát épp ellenkezőt pufferolni kéne a rendszert. Tipikus kefír javaslat van ezekben a joghurt és kefír a sav hiány esetén. Savtultengésnél ezeket nem. Ezzel nem azt mondom, hogy hú, most valami órási bűn követett el, vagy, hanem vigyázzunk, igen.
1: Itt kell, amit gyógyítok, azzal a másikkal szajtan az ellenkezését. Úgy gondolom, hogy na, ha nekem valami jól esik, szemmel kívánja a szervezetem. Tehát...
0: És biztos, hogy savtultengés van? Tehát ez kimutatott?
1: Hát én még nem nyertem azt a csodát, és nem is szeretnék.
0: Vagy akkor honnan lehet ezt tudni?
1: Hát mert van egy
0: ilyen
1: felvétel, amin a reflux az egyértelműen kimutatható.
0: A reflux önmagában nem egyenlő a savtultengéssel.
1: Nem. Magát a betegséget, vagy nem tudom, hogy jól mondom.
0: Hát
1: a gasztro, az előbb, a legelő...
0: Gastroözofágilis reflux. Igen, az a gyomor nyelőcső. Igen, ez nem azt jelenti önmagában, hogy sok a sav. Persze a szakember savcsökkentőt fog fölírni, savlekötőt a reflux ellen. Nem azért, mert a sav túl sok feltétlenül szerintem, illetve általában, hanem mert ő le akarja fogni a savat, hogy az a kevés áramoljon föl.
1: Na, de hát akkor az is ártalmas, ez a gyógyszer is.
0: Hogyne? A savlekötők, azok a rettegett rémek.
1: Tehát, ami meg szintén azt tudja, tehát, vagyis... Na, mit tudom, szalicői származék.
0: Az melyik?
1: Aspirin.
0: És ezt miért is?
1: Hát ez vérhigítás.
0: Húha. Tehát, igen, jó, mondjuk az újabb aspirinok már nem annyira gyomornyálkártya károsítók, de ugye a szakadalom ugye jelzi, hogy a szalicillát tartalmúak, azok elsődleges okozói lehetnek egy nyálkártya sérülésnek. Jó kérdés, hogyha a szalicillát a cél, tehát a vérhigításra, akkor a színes levek. Az áfonya, bodza, kék szőlő. Ugye ezek azok, amit hát a vérzékenyek nem fogyaszthatnak, és ez a közvetett bizonyíték annak, hogy ezek kimondottan higítják a vért. Tehát vérhigító típusú élelmiszerek fogyasztása, homoktövis. Van ez a homoktövis, piros szőlőhéj, kivonat, herbaházra kapható, fantasztikus. Ezek mind a stroke elkerülésével rendkívül nagy szerepet játszanak. Hogyha ebben nem bízunk, mert azt mondjuk, hogy az egy gyógyszerre van szükség, akkor ám legyen, de ugye a savcsökkentők ráadásul a vese problémákban, illetve a csontvesztésben, csontvesztésben is szerepet játszanak, tehát ezeket, ha lehet, akkor el kéne kerülnünk, és mi köres golyóval, puffasztott rizssel próbáljuk meg, ezek nem működnek?
1: Nem, hát a tekintetel olyan betegségem van, ami miatt kötelező szednem ezt.
0: Értem.
1: A kihítót. Akkor ugye a szívemre kapok még egy másik gyógyszert, ami szintén nem igazából előnyös.
0: Olyan.
1: Mindeniknek ugye rá van írva, hogy gyomor, fájdalom, meg tisztom is.
0: Védenünk kell akkor a gyomrot.
1: És a koleszterin, hát ami meg egyértelmű, hát van.
0: Értem. Hát akkor ez egy több tényezős dolog. Itt értelemszerűen a gyomor védelmét kell biztosítani, hogyha nem tudjuk elvenni a gyógyszert, mert kell, akkor a gyomornyálkahártya védelmet kell biztosítani úgy, hogy nem adok neki fűszert erőset, amit mondtam is. Az erős rostokkal is vigyáznék, tehát fél barnát kéne otthon készíteni, de nem fehéret értelemszerűen. A durumlisztet használni, zablisztel keverve, illetve a fehér tönkölylisztet zablisztel keverve, fehér rizsliszt és barna rizsliszt 60-40%-os keverékével kéne habarni például, tehát nem kell és nem szabad ilyen esetben annyira sok durva rostot fogyasztani. Úgyhogy itt több tényezős, és inkább a darázs lenmagot használni rostként, így van. Szívesen. Korábbi jelentkezés volt már, és aztán mindenkinek adok szót, jó?
2: Közben nekem van még a trefusz mellett egy vízamkor is.
0: Azt szabad megtudni, vagy majd csak egy szem?
2: Na most, ami itt engedélyezett, az majdnem, hogy ott tiltott.
0: Itt van a gond. Tehát réz, anyagcsere zavar?
2: Réz túltengés.
0: Akkor mit nem fogyaszthatsz?
2: Hát...
0: Egy csomó egészséges, ugye?
2: A hüvelyesek.
0: Igen, azok magas.
2: A diófélék, olajos magas. Jó, mondom, ami itt engedélyezett lenne, az már ott tiltott.
0: Azt a...
2: Egy-két húsa engedi ilyen, de az még nem lenne jó erre, a refluxra.
0: Hát akkor itt a burgonyafüré, mint egy bázis diéta alap. Azt hiszem, burgonyafelhely, burgonyafüré.
2: Én is gyorsabb vagyok, mert gyors az agyagcserém, de nem kéne még.
0: Értem.
2: Pürével egy kicsit ezt még meggyorsítani, mert így is még...
0: A burgonya pürével nem?
2: Aha. Készítőket kell szednem, hogy a súlyamat megtartsam, mert...
0: A burgonya püréhez keverve egy pici olajat. Ez egy jó hízlaló bázis diéta. Úgyhogy azt javasolom, illetve a zabbehely liszt használatát, hát az abban kérdés van a rész.
2: 1,6-ös magas értékkel és 1,5 alapidevitel. 10 deka.
0: Értem.
2: Az már határes.
0: Ez már határes, az értem. Uh-huh. Igen, hát ez már akkor egy külön eset, és ennek mik a tünetei, megkérdezhetem, hogy...
2: Nagyon sokféle. Megkérdezem, 10 remegéstől kezdve szédülésen áll,
0: bőrgyűjtés,
2: vérhányástól kezdve, gyulladási, bármi. Hát ilyen Parkinson-szverózis kategória.
0: Olyan. És ez progresszíven halad előre? Vagy mit csinál ez a...
2: Igen, a gyógyszer van, az aránylag lassítja a dolgot, de...
0: Értem. És a reflux az ettől független dolog, vélhetően?
2: Egy régi, egy 2004-es óta, tehát az egy régi érdik.
0: Uh-huh. Ez ilyen fiatalon már.
2: Lehet, az nem jó arra,
0: hogy a családban nem volt ilyenre példa, ugye? Tehát ez egy első generációs probléma.
2: Hordozók. Nálamra csak itt.
0: Igen. Hát itt az a megoldás, hogy amiket itt felsorolgattam, azok közül nagyjából szerintem szelektálhattad azt a nagyjából 5-10%-ot, amit abszolválni tudsz. Igen, sajnálom, de itt csak ez a megoldás. Igen, esetleg itt attól függ, hogy milyen a... Igen, mindesetre akkor a hagymafélék, a csokoládé, illetve az alkohol.
2: Ja, a másikban is,
0: igen. És viszont fehérje tartalma ételek, azok viszont egy kicsit feszesebbé teszik az izomrostokat, tehát egy tofu, mert akkor nem fogyasztasz azt a tofut sem. A húsfélek, igen, azok erősítik. Csak az a gond, hogy amit a révnél nyerek a vannál elvesztem, mert hiába erősítem meg az izomzatot egy fehérjedús táplálkozással, hogyha az állati fehérjék savot termelnek rá, melyik ujjunkat harapjuk. De köszönöm az őszintén meg egyéb hozzászólást, tényleg, igen. Erről írásos anyagot én nem hoztam magammal, de hogyha gondolja valaki, és egy e-mail cím, tehát én megadom az e-mail címet, én ezt kicsit lebutítva, úgy értem, hogy a képeket, a háttérképeket eltüntetve egy kis file formátumban ezt én átküldöm. Kizárólag személyes használatra. Igen, hanganyag van, ha mégis valaki képanyagon kírja, akkor a táplálkozás@gmail.com-on tud írni. Tehát ékezet nélkül táplálkozás@gmail.com, és nagy tisztelettel én ezt megküldem. A felsorolást, illetve hanganyaggal együtt a képanyag is tulajdonképpen egy látványos és dolog lesz, tessék.
1: Ennek következtében, amikor azt hangzott el, hogy a sartújtengésnél az olajak jót tesznek, én meg nagyon próbáltam...
0: Olajszegény, hogyne? Az epe miatt.
1: Ez epe miatt. Na most, mi az ajánlás, hogy hogyan, mennyi nyersen sajtolt finom olajat próbáljak megengedni magamnak, hogy, mert az utóbbi időben epekörműtött vagyok, bár már volt az ez a vezető csatornában műtét után egyszer föl, de azért hát epekörgörcsén nincsenek, viszont a reflux és a sarton, hát kijön meg az epekörfájának, és már volt gyomor spekélyesebb, a
0: kiműtésnél,
1: stb. Tehát, hogy mind a kettő, tehát mi az az arány, amit...
0: Igen. Kevés. Ebben az esetben, hogyha epe probléma van, hogy az epének egyrészt mindig ürülnie kell, hogy ne pangjon, hát ez a kőképződésnek az alapja. Másrészt pedig nem szabad nagyon ürülnie, mert akkor görcsbe rándulhat. Tehát ezt a határt kell megtalálni, és ez pont egyezik az elveinkkel. Ez azt jelenti, hogy lényegében egy, én azt mondanám, hogy egy mokkás kanálnyi mennyiség elosztva az ételbe, illetve a búzacsíra használata, tehát a zsiradékot nem kisajtolva, hanem magával a tápegész élelmiszerrel bevíve, tehát búzacsírában ugye az olajtartalom megvan, illetve hát gondolom a daráldiót akkor nem igazán szabad meg az ilyesmit, mákot, mert szemcsés, ugye? Az epe miatt, tehát akkor vagy olaj formájában akkor a mokkáskanálnyit elosztva, vagy pedig valamivel együtt bevíve. A csírafélék jól dagadnak, tehát az bele lehet főzni valamiben, és magas az olajtartalmuk viszonylag. Ezt tanácsolnám. Tehát mindenképpen minimális olajmennyiség az segít az epe ürülést. Egyébként a Grapefruitot fogyasztani tetszik? Nem, ugye az sem nagyon, mert az is ebbe kiválasztás nem is fogyasztható.
1: A citrom az jó lenne, de valahogy, nem tudom, lehet, hogy csak pszichésen érzem, hogy attól is sok van. Viszont a lenmag levet azt használom, az eléggé jó.
0: Jó. Burgonyás kenyér. Tehát, hogyha házilag tud kenyeret csinálni, akkor olyan kenyeret kéne készíteni, ami kimondottan jelentősebb mennyiségű burgonya pehely, vagy főtt burgonyát tartalmaz. Ez a burgonyás kenyér, ez megszikkadva, jól megrágva, nagyon szép, nyugtató hatású. Tehát itt értelemszerűen nem az olajjal operálnék, hanem a puffasztott, szikasztott pékáruval, és a puding, tehát a gabona pudingokkal. Igen.
1: Igen, használom, igen. Még azt, hogy felírtam magamnak, hogy a krumplé, azt nem szoktam használni, és nem is tudom, hogy ezt nyersen csavarjam, tehát mint a búza fülé préssel csavarjam ki a burgonyát, és nyersen de vagy hogyan?
0: Nem. Azt kell mondjam, a nyeres krumpli lé, ugye az egy népgyógyászati alapelv, azonban a krumpli nyers fogyasztása tilos szakmailag. Így van. Ezért a megoldás a következő, kimondottan sürgős, váratlan esetben, amikor nagy fájdalmak vannak, azonnal lehet enyhíteni egy nyers krumpli lével a helyzeten. De alap esetben a főtt krumpli leve az, ami segít. A nyers krumpli, ez egy hatékonyabb dolog a gyomornak. Ugye az egy natív nyers keményítő, ami azonnal befedi a sebet. Tulajdonképpen lefedi a problémát és nyugtatja. A nyers keményítő azonnal szárad. A főtt keményítő az már ugye egy más típusú anyag, viszont a nyers keményítőt nem bírja a hasnyálmirigy, és a bélrendszer sem szereti. Én főtt krumpli levét javasolom, illetve ha nem akarunk állandóan krumplit pucolni és főzni, akkor a burgonya keményítőt forrázni. Sűríteni, és lehet sima vízzel, egy pici vízzel forrázni, egy pici kannál keményítőt, nem tudom, 2 deci vízzel fölkeverni, megdúzzad, ugye, és akkor azt is szokatni.
1: Hogy miért nem refluxpárna? Sajnos már régóta küzdködik ezzel a betegséggel, de ilyet nem hallottam, hogy refluxpárna.
0: Háromszög alakú párna, főként babáknak fejlesztették ugye ki, tulajdonképpen egy, szerintem egy olyan párna, ami tehát mind a két befogója ugye azonos, és akkor lefektetjük a párnát az egyik befogójára, és akkor erre az átfogójára fekszik rá a bébi. Lényegében, hát ugye nem mondom, hogy 45 fokos szögbe, de igen, ferdén fekszik, úgyhogy nem csúszik le. Mégis, és nagyon szépen följön a levegő is, és ugyanakkor az étel nem.
1: Tehát
0: az
1: sok sem.
0: Nem, de otthon lehet ezt modellezni, kérdés, hogy hogyan. Tulajdonképpen paplanokkal, párnákkal, ha le akarunk pihenni, ugye értem szerint a függőleges helyzet a legjobb, viszont a hasonfekvés ugyanakkor a babáknak ugye kipréseli a levegőt a gyomorból, tehát igazándiból felnőtteknél ilyet nem vezettek be, de ugye a gyomor küszködik a levegővel, nyomja jobbra-balra. Tehát, hogyha hasra fekszünk, akkor a levegőt kipréseljük a gyomorból, hogyha ferdén, akkor a levegő nagyobb sebességgel távozik, mint ahogy meg tudná mozdítani az ételmennyiséget, illetve még sav sincs olyan sok a gyomorban. Ki lehetne próbálni, de életemben nem, tehát nem jelent meg ilyen termék, és nem. Igen, esetleg valamilyen módon. Otthon ezt modellezni lehet biztosan valahogy.
1: Csak hogy a magas fejadnál egészségesebb is a gerincemnek, minden a hasonfekvés.
0: Vagy letérdelve az ágyhoz, tulajdonképpen lehasalva az ágyra egy párnára, kipróbálni, hogy hogyan sikerül ezt a légsapkát létrehozni. Hát valahogy így. Szívesen, szívesen.
1: Hogyan készítsük a zöldséglevet?
0: Hogyan készítsük? Hát vagy nyersen, vagy párolva, ugye itt a gyomor meg nyelőcse problémáknál itt lehet egy jó káliumlevest is csinálni, ugye ennek Wolfgang a nagy tudóra a lévő táborokban, hogy a bőségesen megfőzött zöldségeket, hát ott ugye a lévő táborban leszűrik sajnos, és a levét káliumlevesként elfogyasztják, de egy nagyon bőséges zöldséglevest megturmixolva egy nyelőcső gyomorbántalmaktól szenvedő ember nagyon jól, nagyon kellemes, lényegében egy krémlevesről van szó. Tehát vagy ilyen, de a zöldség, nem zöldséglevest, hanem levet kérdezem, azt értelemszerűen egy lényerőgéppel, egy csúszerrel tudunk létrehozni. Itt a rostok elvesznek, viszont a rostok nem baj, hogy most elvesznek, mert a rostok tulajdonképpen egy nyelőcső gyomor problémánál zavarnak. a durva rostok elmennek. Az almánál is, nem az almánál, éppen, hogy fordítva volt, az alma pektinben gazdag, a gyümölcső pektinben gazdagok. Ugye az almánál azt mondta, hogy alma pép. Tehát lereszelem az almát, leszűröm a levétől, és azt a pépet, ami fölmarad, azt fogyasztom el, ugye az pektinben gazdag. A zöldségnél fordítva, ott lereszelem a zöldséget, vagy hát átengedem a gyúszeren, és annak a levét fogyasztom el, nem a durvarostját. Mert a zöldség főleg a durvarostja az nem olyan jó a gyomor bérrendszernek. A bérnek jó, a gyomornak, nyerőcsőnek nem annyira. A zöldségnél pedig pont az a pektin jó. És a zabban, a lenemagban, a kölesben pektin van főszabályként. Ugye a gyümölcsökben is, hát a szilvalekvár attól olyan jó tömény a pektin tartalomtól. Ugyanígy a szőlőben, a ribiszkében, csak azok magvasak. Egyébként alma pektint lehet kapni a bioboltokban. Tehát igazából nyelőcső, gyomor, kurutos, savtúltengéses problémáknál azt hiszem, hogy egy ilyen beruházást érdemes megtenni. Egy ilyen fehér, enyhén zöldes por alma gyártósorokról jön le. Ugye a rengeteg alma törkölyből most már alma pektint is készítenek. És épp nemrég láttam a reformboltokban, hogy van már zacskós alma pektin, és ezt le kell forrázni, zselésedik, és ez szépen nyugtatja a gyomrot. Hát ez javasolható tulajdonképpen zselésítéshez és nyugtatáshoz. Viszont nem emészthető, a bélnek nagyon jó az a zselésedő anyag, kíméletes a bélnek, úgyhogy az alma pektinje most a jövő. Tulajdonképp majdnem az összes rostkapszula, ha megnézzük, fogyókúrás kapszulák, mind alma pektinnel készülnek, és néhány gyógyhatású anyaggal. Meg ugye ez az új, hadd ne mondjam, milyen márka nevű, most nagyon reklámozott diéta, ami fogyaszt, az is, hát elolvastam, majdnem hanyatt estem, mert ugye lényegében szójaizolátum, pektin, néhány gyógynövény, és mindez 8000 forintért, és ugye az óriási marketing kampány van mögötte, hogy fogyaszt, és ennyi idő alatt is, ha ez oda van írva mindig ezekre a termékekre, hogy kizárólag mértéktartó étkezés mellett fejték kialatását, tehát félelmetes, hogy mik vannak. Tehát normál alma pektint, hogyha összekeverek darált lenmaggal, még egy-két gyógyhatású anyaggal, esetleg szója izolátumot már, aki, hogy a szóját lehet venni, 1 kiló 1000 forintba kerül a herbaházban, és ezt a hármat összekeverem, kvázi fogyasztó ital, egy kis gyümölcsel, összetúl még szólva kész a körülbelül egy adag, nem tudom, 150 forintos fogyasztó italom otthon. Ez a félelmetes, és akkor ezt eladják ugye sokszoros árban. Otthon is készíthető volna. Ha nem egy kérdés, vagy bármi. Igen?
2: Elhangzott, hogy a csokoládé alkohol lazítja a
0: gyomorszájt, igen.
2: Ellenkező hatású étrend.
0: Ez a fehérjék. Ugye a szakmai jelentés azt írja, hogy a fehérjét új étrend. Itt a sajtot írják, szándékosan nem mondtam. Sajt, túró és a hús fehérjék, illetve hát a tofu töményebb szója fehérjék is. Erről nem szólnak, és azért nem mertem mondani, hogy van-e olyan, ami kimondottan. Én személy szerint azt gondolom, hogy a gyomrot működtetni kell, tehát igenis szükség van a rostokra, nem a durva rostokra, hanem kiméret rostokra, pektinekre. A gyomor, hogyha rendesen működik, akkor a záróizom mindig is feszesebb lesz. A renyhe gyomor működés, a fehérlisztes egyéb termékek miatt, a renyhe gyomor működés miatt nyílik ki időnként a gyomorszáj, de ennél okosabbat nem tudnék mondani. A fehérjedús étrendhez tartozik a növény alapú étrendben a hüvelyesek, ami ugye itt óvatosan kell bánni. A tofu szerintem fogyaszthatná egy gyomor problémás ember, mert nem annyira puffasztó, kivonták belőle a problémát okozva anyagokat. Diófélékkel ugye megint picit vigyázni kell, bár a magyaróról azt mondtam, hogy sav lekötő, ugye?
1: Igen.
0: Sav lekötő, magyaró dió, tehát azok magas fehérjetartalmúak. Esetleg a magyaró diófélék, a tökmag. Tökmagot nem mondtam, 33% a fehérje. Egy tökmagos, tofus lényegében diét, ez végül is talán elkezdhet egy ilyen hatással. De általában én megmondom őszintén, hogy az élelmiszerekkel feszesebbé tenni a gyomor száját elég nehéz lesz. Ugye az idegrendszeri okból is nyílik, és sok minden hatására. És az egyszeri nagy étkezések az, ami, ha csak csökkentjük az étkezéseknek a mennyiségét egy olyan 20-25%-kal, akkor a gyomor kisebb mértékben tágul, és a kisebb mértékben táguló gyomor sokkal okosabban tud dolgozni, és a légsapkát kialakítani, és akkor a rajta lévő kis szájat sem nyílik olyan hamar. Szívesen. Igen.
1: Az igaz, hogy a földi mogyoró a savasét, a fai mogyoró meglugosít?
0: Hát, ezt nem tudnám bizonyítani. Hallottam hírét ennek, de ennyire nagy különbség nem lehet. Tehát, mivel a mogyorófélék hasonló összetételőek. Ez konkrét vizsgálattal lehetne kimérni, hogy mind a kettőt megvenném is. Az igazság, hogy az interneten, vagy bárhol, ahány szakönyvet vagy könyvet kinyitok, annyi félét mond. És egyetemen ezt nem oktatják, tulajdonképpen csak interneten, meg hát ilyen népszerűsítő könyvekből lehet, ilyen Libri, meg egyéb helyeken kapható könyvekből lehet utána nézni. És ezért nem merek erre mérget venni.
3: Én azt szeretném kérdezni, hogy az igaz, mert hát mondják, hogy a probiotikumok, azok is szabályozzák a gyomor pH-ját.
0: Igen. Ez egy jó gondolat. Alapvetően a lugosításra én keveset beszéltem meg általában erről a bélprolet szabályozásról. Van szerepe, tehát a lugosító, tehát a gyümölcs-zöldség alapú diéták visszahatnak a gyomorsav működésre. Ne feledjük, hogy a gyomor egy olyan tartály, ami ha túlsavasodunk, akkor klort választ ki, és hidrogént választ ki. Ha valaki lugosít, akkor ez csökkenni fog. Tehát lehet, hogy egy zöld diétával, egy zöld turmixszal, egy gyógynövényterápiával, egy lugosító terápiával, a gyomorsav túltengés tulajdonképpen csökkenthető. A bélflórának is van ilyen hatása, egy protexin acidofilus terápiával egészen jól lehet ezeket.
3: És az aloe vera, mert arra is azt mondják, hogy eperműködés segít, és hogy az is jó hatása.
0: Igen. Az aloe gél, illetve az aloe is egy géltartalmú anyag, tehát lehet egy ilyen hatása, mind a gyomor, mind a bélrendszerben egy zselésidő nyugtató hatása lehet. Igen. Tessék.
4: Szeretnék minden korábbi dologban, hogy mennyi adagot kell az almafecskén, a bio, tehát ami rendben, meg egyeneket, amit kell összekeverni, mindez a fogyasztó.
0: Ez csak egy hirtelen példa volt, attól függ, hogy melyik a fogyasztó ital, házi készítésű? Hát például, hát ezekből az alma pektinből kell ugye többet, a lendmagból egy kicsit kevesebbet, és itt mondtam még szója izolátum, hát az izolátum az egy nagyon erős fehérje forrás, ugye az egy 90-valahány százalékos fehérjét, abból minimálisat, csak hogy egy néhány százalékos fehérje legyen benne, tehát abból egy mokkás kanálnak a nem tudom felét. De attól függ, hogy mondjuk egy 2 deciliter, mennyire számoljuk ki, mondjuk egy 2,5 deciliter folyadékra nézve, én azt gondolom, soha nem csináltam egyébként ilyet, tehát így hasraütésszerűen. Tudni kéne, hogy milyen sűrű lesz az igazság. Tehát fognék szerintem egy jó tejáskanálnyi pektint, és leforráznám a pohár feléig. Várni kéne, hogy ez megduzzadjon. Utána, nem bocsánat, a lendmagot is le kell forrázni. Tehát egy tejáskanálnyi almapektin, ezt tennék egy mokkáskanál lendmag, darált lendmagot vagy lendmagfejhet, ezt leforráznám mondjuk egy másfél deci vízzel, hagynám állni, letakarva. És ezután, miután ez nagyjából 15 perc múlva, 10-15 perc múlva megdagadt, utána szójaizolátumot, mokkáskanál felét, de lehet egy egészet is csapott mokkáskanál beleteszek, szerintem egy olyan 3-4 grammnyi lehet, és akkor ezt fölöntöm vízzel, ezt vagy összekeverem pohárba, vagy egy turmixgépbe, tulajdonképpen egy valamilyen fogyasztott gyümölcssel egységet készítek, a banánt azt nem tennék ugye bele, mert az már nem fogyasztó lesz akkor, almával, stb. Stb. Egy gyümölcséget készítek, tulajdonképpen kész is van. Szívesen. Igen?
4: A citromot a kevés gyomorsággal mondta, de az lugosít, nem?
0: Lugosít, de az igazság az, hogy a gyomor még ezt nem tudja. Tehát a gyomorban a citrom még bizony 3,5-es pH-t. A citrom akkor lugosít, amikor már megemésztődött, és ha a bélből felszívod, a visszalugosít. A heveny gyomor probléma esetén a citrom bizony maró hatású lehet, de tudjuk, hogy a citromot, hogyha dolgozunk vele, akkor mar, ugye, tehát a bőrünket, tehát ahol sebünk van, vagy belevágtunk a körmünkbe, a citrom kimarja. Ugyanezt csinálja a gyomorban is, viszont lugosító hatása van elég erős, amennyiben lugosítani akarunk. Tehát aki lugosít, és gyomrával nincsen semmi baj, az nyer citromlevet, nyugodtan fogyaszthat, és az nem okoz, tehát a citrom nem okoz fekét, nem okoz gyulladást, nagyon szép, jó hatása van, de attól kezdve, hogy valakinek már gyomor problémája van, felborul ez a rend. Akkor már nem javasolhatjuk ugyanazt. És időnként az a problémám, csak zárójeles megjegyzés, hogy valaki beteg elmegy a természetgyógyászhoz. A természetgyógyász anélkül, hogy tudná, hogy pontosan mi van a gyomrában, ő fölírja a rostban gazdag, a nyers, a nem tudom mit, és aztán a beteg rosszabbul lesz. És aztán a gyógyász pedig azt gondolja, hogy rosszul csinálta, vagy ilyesmi, és igazából a természet gyógyászat megítélése ezért is rossz, mert időnként úgy érzem, hogy nem gondolják át, nem kérdezik ki a beteget, hanem úgy sablonszerűen kiírják a lennagot, a teljes ölési tönkölyt, a zabot, és végig kéne kérdezni, sőt, nem véletlen, hogy a természetgyógyászokat azt orvosként is ki kell képezni, tehát orvos természetgyógyász sokkal szerencsésebb, mint a pusztán csak fitoterapeuta. Mert akkor az orvos természetgyógyász rákérdez, hogy volt vizsgálat, kérem a vérképet, és ismeri a latint, és képben van. Igen. Ezért nekünk vigyázzunk a tanácsokkal, mert nem vagyunk orvosok, tehát én nekem maradnom kell a saját területemen, amennyire lehet.
5: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

A Római Levél 8. fejezetének az 5. versétől kezdődő szakaszt fogjuk tanulmányozni. A gondolatmenetben ott tartunk, hogy az előző fejezetnek a gondolatait úgy lehet összefoglalni, hogy Pál apostol rámutatott arra a 7. fejezetben, hogy a bűnt emberileg legyőzni azért lehetetlenség, mert a testünkbe törvényként van beleírva a bűn. Ez azt jelenti, hogy ami emberi természetünk önző, az Isten ellen lázad, és az isteni késztetések ellen természetes ellenállással fog kitörni. És mivel a mi teremtettségünknél fogva testben éljük az életünket, mivel az emberi személyiség nem választható külön a testtől, hiszen az Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy alkotott egy csodálatos testet, és az élet leheletét adta, és így ebben a testben nyilatkozik meg az élő személyiség, ami a testbe törvényként van beírva, azt az ember maga nem tudja felülírni. Bármennyire az elme törvényévé válik az Isten törvénye, bármennyire elhatározza az ember az engedelmességet az Istennek, a testbe írt bűntörvénye miatt nem képes arra, hogy legyőzze ezt a törvényszerűséget, ezt a kényszert. A maga erejéből ezért az ember nem tud győzni az önzés törvénye felett, nem tud az Istennek engedelmeskedni. Ez egy törvényszerűség, ami miatt ki kell mondani, hogy nincsen önmegváltás, és itt hadd fogalmazzam meg azt is, hogy és emiatt, a törvényszerűség miatt, tudnék, hogy mi testben élünk, és a személyiségünk a testünkhez kötve van, ezért kell vigyáznunk a testünkre is. Mert a küzdelemet megnehezíthetjük, vagy valamennyire megkönnyíthetjük, hogyha ezt figyelembe vesszük, ezt a törvényszerűséget. De akármennyire jó karban tartjuk a testünket, akármennyire vigyázunk a testi egészségünkre, és akármennyire tudatos és komoly az elhatározásunk, hogy már pedig mi engedelmeskedni akarunk az Istennek, mindannak, amiről megértettük, hogy jó, újra és újra kőkeményen szembesülnünk kell azzal, hogy a bűn nem az akarat szintjén uralkodik rajtunk, hanem mélyebben az ösztönök szintjén van jelen az életünkben, ami testünkbe van beleírva törvényként. Erre megoldást az Isten azzal hozott, hogy a bűn testbeírt törvényével szembe állít egy hatalmat, egy megelevenítő hatalmat, ez pedig az Isten lelkének a hatalma. A Krisztusban való élet lelkének törvénye szabadít meg a bűn törvényétől, hogyha az Isten lelke ugyanolyan folyamatosan van jelen az életünkben, ahogyan a bűn törvénye van jelen az életünkben, akkor az az élet nyilatkozhat meg az életünkben, ami Krisztus életében nyilatkozott meg. Jézus testélételének, Jézus földi életének ez a jelentősége, hogy nem csak egy teoretikus megoldást hozott az Isten számunkra, nem csak eszmeileg gondolhatjuk át, és erről fog szólni a ma esti szakaszunk, hogy valóban tökéletes megoldást készített az Isten az ember számára a bűn problémájára, hanem egy gyakorlati példa áll előttünk. Jézus Krisztus azt mondta, hogy kövessetek engem. Krisztus emberként született meg, Máriától származott, Dávid magvából lett test szerint, ahogyan fogalmaz a Római Levél bevezetése, testé lett, hogy röviden fogalmazunk, és ezért az ő élete példa arra, hogy hogyan lehet a testbe törvényként beírt bűnt legyőzni az Isten lelkének az ereje által, folyamatos jelenléte által. Aki Krisztus életpéldáját követi abban, ahogyan a bűnnel szemben következetesen felvette a harcot, ahogyan Jézus nem a maga erejére támaszkodott, hanem az Atyától merített erőt, hanem az Atya erejére támaszkodott, aki ezt következetesen követi, mint példát követi Jézus életét, és nem mondja azt, hogy na de hát ő az Isten fia volt, hanem megérti, hogy emberré lett, és megérti, hogy ugyanezt a segítséget, amit Jézus megkapott a földi életében, ugyanazt a hatalmat az Isten kész az embernek adni, annak az életében megvalósul ez, hogy a törvény igazsága beteljesüljön. És most Pál apostol nem más tesz, miután elvezetett a megoldásig az előző alkalommal, hiszen erre van szüksége az embernek.
Az emberi életnek a nyomorúsága az engedetlenség, a mi életünk problémáinak a gyökere az Istentől való elszakadásunk, az engedetlenségünk, és itt a megoldást olvashattuk el, a törvény igazsága beteljesül azok életében, akik nem test szerint, hanem lélek szerint járnak. Az apostol most pedig részletezni fogja, hogy a gyakorlatban mit jelent. Tehát, hogy így mondjam, a mai alkalommal a megoldást részletezi számunkra az apostol, hogy a bűn törvényével szemben, a test erőtlenségével szemben milyen gyakorlati segítséget kínál az Isten az ő szent lelke által, az ő lelke által. Az 5. verstől a 27. versig tart ez a ma esti szakaszunk. Én most is egyben először felolvasnám, és utána majd 7 pontban fogjuk megvizsgálni, 7 segítséget, 7 pontban foglalhatjuk össze azt a segítséget, amit itt részletez az apostol. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Hogyha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, akkor éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgasság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Sőt, maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Mert reménységben tartatunk meg. A reménység pedig, ha láttatik, nem reménység. Mert amit lát valaki, miért is reményli azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kellene, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Ez tehát a ma esti szakasz, amit szeretnénk végig gondolni. És akkor én azzal kezdeném, hogy az első probléma, amit a 7. fejezetben megértettünk, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok eladva a bűnnek rabszolgaként, mert amit cselekszem, nem ismerem.
mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Az első probléma a bűnnek való eladottságunknak az egyik jellegzetessége az, hogy előbb követjük el a bűnt, és utána döbbenünk rá, hogy mit tettünk. Nagyon sokszor nem tudatosan, nem gonoszkodni akarunk, nem elhatározzuk mi ezt, nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy az ember észre sem veszi, és úgy gyalogol bele a másik életébe. És ezt észre sem veszi, hogy tulajdonképpen őt az önzés vezeti, mert különböző álarcokkal eltakarja magát a mi önzésünk, jónak és kívánatosnak tünteti fel magát, úgy mutatja meg magát, mintha amit ha nem követünk, akkor katasztrófa lesz az életünkben, akkor boldogtalanok leszünk az egész életünkben. Az első problémánk az, hogy a bűn olyan szinten van jelen az életünkben, hogy nem vesszük észre, és ezért nincsen valódi választási lehetőségünk, hanem nagyon sokszor öntudatlanul is azt követjük. Nem ismerjük fel. Nem döbbenünk rá. Nincsen igazi választásunk, hanem sodródunk vele, uralkodik rajtunk. Hogyan segít ezen az Isten lelke? Azt mondja itt az 5. verstől, hogy mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. A testnek gondolata halál, ellenben a lélek gondolata élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés az Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. És ebből következik, hogy akik a testben vannak, azok az Isten előtt kedvesek nem lehetnek. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha annak lelke lakik bennetek, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát egy kettősséget látunk itt. Azt mondja, hogy a test az így működik. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak. Tehát, hogyha az emberi természet uralkodik felettünk, hogyha az emberi természet vezeti a mi életünket, hogyha akadálytalanul tud érvényesülni a testbe írt bűn, a testbe törvényként beírt bűn, akkor ennek az az eredménye, hogy az emberi dolgok vannak a gondolkozás homlokterében, nem látunk túl ezeken a dolgokon, akkor ennek az az eredménye, hogy a test gondolata halál, hogy a test gondolata ellenségeskedés az Istennel szemben. Tehát ez fakad az emberi természetből, erre késztet az emberi természet, lázadásra késztet az Istennel szemben, belülről fakadóan jön a lázadás bennünk. Arra késztet, hogy elcsüggedjünk, kétségbe essünk, hogy a negatív dolgokat szemléljük, és azokon gondolkozzunk. És ezzel szemben az Isten lelke pedig azt munkálja, hogy akik a lélek szerint valók, azok a lélek dolgaira gondoljanak. A mi testi mi voltunk nagyon sokszor egyszerűen abban nyilatkozik meg, hogy nem tudjuk a gondolatainkat elvonni a önzésünk köréből. Magunk körül forgunk, magunk helyzete körül forgunk, a magunk vágyai körül forgunk. Az Isten lelke azt munkálja mi életünkben, hogy feltekintsünk, és az Isten dolgairól gondolkozzunk. Az Isten lelke munkálja ezt egy emberben. A lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Amilyen természetes, hogy az emberi természet abban nyilatkozik meg, hogy az önzésünkre vonja a tekintetünket, ugyanilyen természetesen jelenik meg egy ellentétes oldal, amelyik arra késztet, hogy nézzünk az Isten dolgaira, hogy gondolkozzunk az Isten dolgairól, hogy tekintsünk fel bizalommal az Istenre. Amilyen természetes, hogy az embert, ha éri egy késztetés, ugye emlékszünk arra az előadásra, az Isten törvénye megszólal az ember számára, éri egy hatás, hogy arra egy heves ellenreakció jön. Ez teljesen természetes. Megjelenik egy hatalom, amelyik azt munkálja, hogy természetes legyen az engedelmesség az életben. Ahogyan természetes, hogy a test gondolata halál, az Isten lelke szerint élők számára pedig az a természetes, hogy a lélek gondolata élet és békesség. Az Isten lelke azt munkálja az emberben, hogy tekintsen az Isten szavára, legyen készséges az engedelmességre belülről fakadóan. Nem magára kényszerítve, hanem belülről fakadóan, ugyanolyan természetesen, ahogyan természetes a halál, az ellenségeskedés, a lázadásnak a gondolata. Ez az, amit Példabeszédek könyvében egy bibliavers így összegez, hogy amiképpen játék
a hamisnak bűnt cselekedni, aképpen az igaznak igazságot cselekedni. Játék. Milyen érdekes kifejezés ez. A játék az úgy spontán jön. A gyerek, ha játszik, akkor nem tudja, hogy ő játszik, hanem csak úgy jön belőle, folyik belőle, mindenből játékot csinál. Amiképpen játék az Istentől távol levő embernek magától értetődő természetes, ez fakad belőle. Aképpen az igaznak az igazságot cselekedni. Mert az Isten lelke egy ellentétes késztetésként jelenik meg az ember életében. És ekkor megérthetjük, hogy valódi választási lehetőségünk van. Ha nincsen ott az Isten lelke, akkor a természet attól még hozza a késztetéseket, és belelök a bűnbe. Ha viszont megjelenik az Isten lelke, ott van az Isten lelke, akkor jön a rossz késztetés, de ugyanolyan erejű, jóra való késztetés, ugyanúgy belülről fakadó késztetés jelenik meg a jóra. És ekkor az elkövetés előtt van lehetőség dönteni. Mert ez még a késztetés szintjén megjelenik. Mielőtt döntene az ember, mielőtt elkövetné az ember, az Isten lelkének köszönhetően valódi választás elé kerül. Melyik utat választja? Az emberi természet nem kérdés, hogy mit fog munkálni. Az Isten lelke pedig az engedelmességet, a békességet, a hitet és a reménységet, azt fogja munkálni, hogy az ember ne pusztán az emberi körülményeket nézze, ne a csüggesztő körülményeket nézze, hanem tekintsen az Isten ígéreteire, tekintsen az Isten segítségére, és így kapaszkodjon bele az Isten segítségébe. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Azt mondja Pál apostol, hogy ahhoz, hogy ez a folyamat, ahhoz, hogy ez a választási lehetőség valóságos lehessen, hogy ahogy az Ószövetség megfogalmazza Mózes 5. könyve 30. fejezetében a 19. vers, hogy elődbe adtam az életet és a halált, és hozzáteszi, választ az életet, hogy élhess. Választ az életet, hogy élhess. Ezt munkálja az Isten lelke az emberben. Amikor az Isten lelke megjelenik, akkor ellenségeskedést kezd a bűnnel szemben, akkor késztető hatalomként jelenik meg, a jóra késztető hatalomként jelenik meg, és ekkor valódi választási lehetősége van az embernek. Hatalmas nagy dolog. Ha ez hiányzik, akkor nincs valódi választási lehetőség. Kérkedhetünk a szabadságunkkal, büszkék lehetünk a szabadságunkra, de nyomorult rabszolgák vagyunk. Mert mielőtt rádöbbennénk, már azelőtt uralkodik a bűn rajtunk. És nem kér engedélyt, hogy uralkodhasson. Egyedül akkor van lehetőségünk valóban választani a jó és a rossz között, hogyha az Isten lelkének ez a munkája megvalósul az életünkben. Ha az Isten lelke van jelen, akkor az életre késztetés, a békesség van jelen. Ez a folyamat mindig működik, amikor az Isten lelke jelen van. De csak addig működik, amíg az Isten lelke jelen lehet. És ezért hangsúlyozza ki Pál apostol a 9. versben, hogy ha az Isten lelke lakik bennetek. Ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Itt szeretnék megállni és kitérni egy gondolatra, hogy mi is a különbség a között, hogy az Isten lelke késztet, időszakosan, vendégként van jelen, vagy pedig lakik. És mitől függ az, hogy lakik, vagy pedig csak időnként késztet? Az egyik bibliai kép, amit szeretnék beidézni, Jelenések könyve 3. fejezetében olvasom, ahol azt mondja Jézus Krisztus, hogy

aki akarja, az vegye az életvizét, mondja a jelenések könyve. Hogyha pedig bebocsátja valaki az ajtón, akkor jön az a kérdés, hogy vendégként, vagy pedig lakóként bánik vele. A vendég egy ideig elidőzik nálunk, jól érezzük magunkat a társaságában, de aztán egy idő után szeretnénk, ha már tovább válna. Menjen haza. Ez a különbség az időszakos érintés, az időszakos munka és a valódi folyamatos jelenlét között. Mi a feltétele annak, hogy folyamatosan jelen legyen? Van egy bibliai történet, a feltámadás után írja le az evangélium, amikor Jézus megjelenik két tanítványnak, és együtt megy velük az úton, és amikor megérkeznek haza, akkor úgy tesz, mintha tovább akarna menni. És a tanítványoknak be kell hívni Jézust, és erőszakosan kell behívniuk Jézust, hogy ott maradjon. Ez az egyik. Annál maradott, aki tudatosítja, hogy ezt kérni kell, hogy ezt kifejezetten kérni kell, hogy így mondjam, erőszakolni kell a vendéget, hogy ott maradjon, és lakást vegyen. Jézus szólt erről a kérdésről Lukács evangélium a 11. fejezetében, amikor elmondta azt, hogy mi történik az ember életében akkor, amikor a bűn uralmával szemben megjelenik az Isten lelke, mint hatalmas hódító, mint Istentől jövő hatalom, amely erősebb a bűnnél, erősebb a bűn uralmánál. Lukács evangélium a 11. fejezetében Jézus a következőt mondta el, a 21. verstől kezdődően. Amikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, békességben van. Ez az ember állapota a bűn uralma alatt. Az erős fegyveres őrzi az ő tulajdonát, őrzi az ő házát, és biztonságban tudja magáét. Nem aggódik, hogy mi fellázadunk ellene. De amikor a nálánál erősebb rájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, amelyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Amikor az Isten jön hatalommal, akkor nem részleges megoldást hoz, minden fegyverét elveszi, amelyhez bízott, győzelmet arat felette. Az Isten valódi megoldást hozott a bűn problémájára. Nem eszmei megoldást, nem látszat megoldást, hanem valódi megoldást. De érdekes, hogy Jézus itt nem fejezi be a szavait. Hozzáfűz egy figyelmeztetést. Azt mondja, hogy aki velem nincs, ellenem van. Aki velem nem gyűjt, nem takar, az tékozol. És utána elmondja azt, hogy mi történik ezzel az erős fegyveressel, amikor kénytelen otthagyni az emberi házat. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És hogyha odamenve, kisöpörve és felékesítve találja azt, akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenve ott lakoznak, és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Tehát Jézus azt mondja, hogy az Istennek megvan a hatalma, hogy legyőzze a bűnt, hogy megtörje a bűnnek az uralmát az ember életében. De hozzáteszi a figyelmeztetést, vigyázzunk, mert az Isten csak akkor marad jelen, az Isten lelke csak akkor vesz lakást az emberi szívben, hogyha tudatosan marasztaljuk őt. Hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy nélküle védtelen és kiszolgáltatott a mi lényünk, és hogyha ezért vele gyűjtünk, és tudatosan az ő oldalára állunk, és keressük a vele való közösséget. Ha nem ez történik, akkor egy nagyon szomorú törvényszerűség lép életbe. A bűn nem fogadja el, hogy mi szembefordulunk vele. Nem olyan egyszerű levetkőzni az önzés törvényét, nem olyan egyszerű szembefordulni a bűn uralmával.

újra és újra megpróbál visszaköltözni. És ha azt találja, hogy ugyan ki van takarítva az a ház, ha azt találja, hogy szépen ki van tisztítva, de üres, nincs ott jelen az erősebb fegyveres, akinek hatalma van az erős fegyverestől megvédeni a házat, akkor visszaköltözik, de már nem egyedül. Okolva az eseményekből, hogy egymagában kevés, 7 másikat vesz maga mellé. És annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint előtte volt. Amikor az Isten megérint bennünket, mi válaszolunk neki, és egy ideig örömmel követjük őt, de van egy pont, ahol nem szívesen engedelmeskedünk. Az Isten nem kényszerít bennünket, visszavonul. De ebben a pillanatban üressé válik a ház, és védtelenné válik a ház. A bűn pedig folyamatosan ott van, és leselkedik az ajtó előtt. Ott heverészik az ajtó előtt, mint zsákmányra leselkedő fenevad, ahogy ezt az Ószövetségben Káinnak Isten megfogalmazta. Vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, de te uralkodjál rajta. Tehát az, hogy bennünk lakást vesz az Isten lelke, vagy nem, az egészen egyszerűen attól függ, hogy amikor késztet bennünket az engedelmességre, amikor késztet bennünket, hogy valamiben kövessük az Isten akaratát, attól függ, hogy ezután lakást vesz-e bennünk, hogy mi engedünk ennek a késztetésnek, vagy sem. Jogunkban áll ellene állni, és jogunkban áll engedni ennek a késztetésnek. Ha úgy döntünk, hogy többet ér nekünk az a kívánság, amellyel szembe szeretne fordítani, ha úgy döntünk, hogy többet ér nekünk az Istentől való függetlenség, mint az Isten jelenlétében a védelem, akkor az Isten lelke nem kényszeríti ránk magát. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tudomásul veszi az ember döntését, és visszavonul. Ezért mondja azt Pál apostol az Efézusi levélben, a 4. fejezet 30. versében, hogy vigyázzunk, meg ne szomorítsuk az Istennek lelkét, meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettek a teljes váltságnak napjára. Vigyázzunk, hogy nehogy a bűnhöz pártoljunk, és ezzel az Isten lelkét az ajtón kívülre tessékeljük. Mert ez a folyamat, ez a valódi választási lehetőség, hogy a jó és a rossz között mielőtt elkövetnénk, azelőtt választhatunk, ez csak akkor jöhet létre, ha az Isten lelke élő módon jelen lehet. Ha jelen volt, akkor ameddig jelen volt, addig élő késztetések voltak bennünk a jóra. Ha megszomorítjuk, és kénytelen ismét az ajtón kívülre menni, és kérlelni, hogy hadd menjen vissza, ami döntésünk nyomán jöhet csak vissza, ha csak volt jelen, de most nincs jelen, akkor a bűn természetes késztetései ott vannak, de az azonnali késztetések, a bűnnek a leleplezése és egy ellentétes késztetés az hiányzik az életünkből. Csak akkor lehet tehát valódi választásunk, ha az Isten folyamatosan jelen lehet az életünkben, ha lakhat a mi életünkben. Ha nem csak időnkénti vendég, hanem folyamatos lakó, együtt él velünk, együtt élünk ő vele. Ez volt az első, amit mondott Pál apostol a részletezésben, hogy milyen megoldást hoz az Isten lelke a bűn uralmával szemben. Az ember tehát magától nem képes észrevenni, hogy mikor ejti csapdába a bűn, de az Isten kész ezt leleplezni, kész rámutatni, és kész ezzel biztosítani a lehetőséget a választáshoz. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor a rosszra való késztetés megszületik, egy ugyanolyan erejű, ugyanolyan kézzelfogható késztetés jelenik meg az engedelmességre. Nem utólag, hanem azzal egy időben, egyszerre. És ekkor választhat az ember. Ekkor hatalmas jelentősége van a mi választásunknak, mert ha mi úgy döntünk ebben a pillanatban, hogy nem, nekünk most
most fontosabb a saját kívánságunknak a megvalósítása. Hogyha nekünk ott jól esik, mert szenvedünk, hogyha le kell mondanunk a saját vágyainkról, most egy kicsit dédelgetjük magunkat, akkor nem fog lakni az Isten lelke, nem fog tovább késztetni, visszább fog vonulni, és elfogadja az ember döntését. Mert az Isten lelke tiszteletben tartja az ember választását. Mi történik akkor, hogyha az Isten lelke késztetését elfogadja az ember, és igent mond arra a konkrét, kézzelfogható gyakorlati dologra? Ilyen egyszerű dolgokról van szó, hogy most felháborodjak, és keménykedjek a gyermekemmel? Vagy pedig csöndesen beszélgessek vele, és úgy legyek határozott vele? Ilyen apró dolgokról, hétköznapi gyakorlati dolgokról van szó. Mi történik akkor, amikor az ember elhatározza abban a pillanatban, hogy amiről megértette, hogy az Isten erre kérleli, erre készteti, hogy történjen bármi, de az Istennek akar engedelmeskedni. Sokszor ezt úgy érzi az ember, hogy ha belepusztulok is, de az Isten akarata legyen meg. Nagyon nyomorultul érzem magam, de legyen meg az Isten akarata. Az ellentétes választás pedig egyfajta keménységben nyilvánul meg az Istennel szemben. Valami ilyesmi lelkületben, hogy most hagyjál békén. Most nem érdekel, most nem akarok ezzel foglalkozni. És ha valaki esetleg megfogalmazza azt a késztetést, ott ül mellettünk, vagy ott van mellettünk, és elmondja, hogy nem ezt kellene tenned, akkor őt is elküldjük messzire. Mert nem szeretnénk hallani sem azt a késztetést. Mi történik akkor, hogyha elfogadjuk ezt a késztetést? Mi történik akkor, hogyha elhatározzuk, hogy bárhogyan is lesz, de én az Istennek engedelmeskedni akarok? Ezzel folytatja az apostol, ezt mondja a 10. versben, miután a 9. vers végén rámutatott arra, hogy ekkor ebben a döntésben mutatkozik meg az, hogy Istenhez tartozunk-e vagy sem. Nem a nagy szavainkban, amikor éppen nincsen konkrét döntési helyzet. Jaj, Uram, mennyire szeretlek téged. Jézus azt mondta, hogy nem az, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki cselekszi a mennyei atya akaratát. Aki a gyakorlatban eldönti, hogy engedelmeskedik az Istennek, az megy be az Isten országába. Sokszor a szavak szintjén mi igent mondunk az Istennek, de amikor a gyakorlatban kell döntenünk, amikor a konkrét élethelyzetben el kell határoznunk, hogy akkor most nem félni fogok, hanem bízni fogok. Most nem a saját utamat választom, hanem rábízom az Istenre a megoldást. Akkor nagyon sokszor kudarcot vallunk. Ekkor mutatkozik meg, hogy ténylegesen az Istenhez tartozunk, vagy bár hivatkozunk az Istenre, vallásosak vagyunk, de lényegileg a saját kívánságaink szerint éljük az életünket. Mert az Isten ne szóljon bele, hogy mi hogyan döntsünk. Ha úgy döntünk, hogy hadd szóljon bele. Ha úgy döntünk, hogy van elég bizalmunk iránta, hogy amit ő akar, az a jó. És el tudjuk hinni, hogy a szelídséggel többre lehet menni, mint a keménykedéssel. Mi történik akkor? Hogyha pedig Krisztus ti bennetek lakik, ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért nem vagyunk adósok a testnek, atyám fiai, hogy test szerint éljünk. A 10. verstől a 12. versig fejti ki ezt a gondolatot az apostol. Azt mondja az előző szakaszban az apostol második fő problémaként, hogy a jó véghez vitelét nem találom. Nem találom magamban az erőt, hogy a jót megtegyem. Gyönyörködöm az Isten törvényében, akarom azt cselekedni. De a bűn van kéznél nálam. Nem tudom a jó véghez vitelét. Nem találom a jó véghez vitelét. Itt azt mondja, hogyha annak lelke lakik bennetek, hogyha Krisztus ti bennetek van, akkor lehet, hogy jól lehet a test holt a bűn miatt. Továbbra is ez a helyzet, nem változott semmi. Ez a test, ez ugyanolyan gyenge, és ugyanúgy a bűnre való hajlam uralkodik benne. De ha az Isten lelke jelen van, akkor jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben, és itt nyugodtan lehet javítani nagybetűre ezt a lélek szót, itt az Isten lelkéről van szó. Az Isten lelke azonban élet az igazságért. Hogyha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból,
Ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. A következő esemény, a következő dolog, ami történik, hogyha egy ember engedett ennek a konkrét késztetésnek, és elhatározta az engedelmességet, hogy bármi áron, de az Istentől nem tér el, akkor a következő dolog, amit tapasztalni fog, hogy erőt kap az engedelmességhez. A következő dolog, amit átélhet, hogy bár ő maga gyenge, és nem a maga erejéből tud engedelmeskedni, ez nem az ő ereje, hanem annak az ereje, aki a halálból képes feltámasztani, aki a halálból képes volt Jézus Krisztust visszahozni. És itt hadd fogalmazza meg ezt, kedves hallgatók, hogy múlt alkalommal is említettem, hogy a bibliai gondolatok azok összefüggőek. Nem lehet úgy gondolkoznunk, hogy bizonyos dolgokat el tudok hinni, ezért elfogadom, bizonyos dolgok pedig olyan hihetetlenek, és ezért ezzel nem tudok mit kezdeni. Itt most a feltámadás kérdésével kerülünk szembe. Nagyon sok ember van úgy, hogy igen, amit Jézus tett, az szép. Ahogyan ő élt, úgy kellene élnünk nekünk is. De hogy Jézus feltámadt volna a halálból, feltámadás, ez olyan idegen dolog, ezt el se tudom képzelni. Ez nincs gyakorlati tapasztalatom erről. És itt megmutatja a Biblia, hogy miért fontos az, hogy az Isten igéinek minden részletét komolyan vegyük. Mert itt a feltámadásba vetett hit megszűnik egy eszmei, teológiai kérdésnek lenni. Innentől kezdve a feltámadásba vetett hit az a gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy el tudom-e hinni, hogy az a hatalom, amely Jézus feltámasztásakor megnyilatkozott, ugyanaz a hatalom az én holt testemet, a bűnében holt testet, amely képtelen az engedelmességre, megeleveníti és megtörténik egy csoda, az a csoda, hogy engedelmeskedik az ember az Istennek. El tudom-e hinni, hogy Jézus feltámadt a halálból? Ha nem tudom elhinni, akkor nagyon nehéz lesz elhinnem azt, hogy az a lélek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, az a lélek fog engem feltámasztani, most itt ebben a testben erőt adni, hogy a test gyengesége ellenében az Isten hatalma nyilvánuljon meg. Mondhatnám úgyis, hogy ezt nem fogom elhinni. A feltámadás üzenete így kapcsolódik össze a bűnből való szabadulás üzenetével. A feltámadás üzenete azt mondja, hogy az az Isten, aki Krisztust fel tudta támasztani a halálból, az az Isten, akinek a kezébe letette Jézus az életét az utolsó szavával, azt mondta, hogy Atyám, a te kezedbe teszem az én életemet. És nem volt saját magában élet, amiből visszajöhetett volna, ami által föltámadhatott volna. Kiszolgáltatta magát teljesen a halálnak, és az Atya támasztotta őt fel. Az Atya hatalma támasztotta fel Jézust a halálból. Ő hozta ki a sírból Jézust. Ugyanez a hatalom kész most a mi segítségünkre sietni. És amikor ott vagyunk abban a helyzetben, hogy mi tényleg akarunk engedelmeskedni, hogy amikor az Isten konkrét élethelyzetben felteszi a kérdést, hogy ezt akarja a bűn elérni, de én ezt mondom neked, ez az én akaratom. Hogyha az ember ebben a helyzetben szembesülve az erőtlenségével nem azt mondja, hogy de hát Uram, én ezt nem tudom végrehajtani. Nem mentegetőzik a gyengességére hivatkozva, nem talál ideológiát arra, hogy miért kell nekem a bűnt követnem, és fedélyezd be a gyengességre hivatkozással, ami önmagában igaz egyébként, hanem azt mondja, hogy Uram, én akarom, hogy ez megvalósuljon az életemben. Én a te akaratodat akarom követni. Nekem fontos, hogy amit te akarsz, az legyen az életemben. Akkor az Isten hatalmat ad, és csoda történik. Megtörténik az a csoda, hogy az ember engedelmeskedik. És ez a gyakorlatban így van. Amikor, hát én a gyermekeim kapcsán éltem át ezt nem egyszer, amikor belekerülök abba az élethelyzetbe, hogy ott van a gyerek, fáradt, hisztizik, hogyan szereljük le? Katonai szigorral érjük el, megfélemlítsük? Vagy pedig határozottan, de szelíden? Azt hiszem, nem kérdés, hogy melyikre melyik késztet. Mire késztet az emberi természet, és mire késztet az Isten lelke? És tudom, hogy mi történik akkor, amikor
elutasítom az Isten késztetését, és engedek az indulatnak. Nem sok jó. De azt is tudom, hogy mi történik akkor, amikor eltökélem azt, hogy nem. Nem engedek az emberi indulatnak, hanem az Isten akarata mellé állok. A következő pillanatban erőt ad az Isten. Nem kell várni rá. Abban a pillanatban erőt ad az Isten. Mert amikor az Isten látja, hogy az ember eltökélte, hogy engedelmeskedni akar, akkor csodát tesz. És ennek a csodának a lényege az, hogy bár a testünk továbbra is ugyanolyan holt a bűn miatt, ugyanolyan erőtlen, ugyanúgy jön belőle a rosszra való késztetés, mégis az Isten életadó hatalommal jön, és ezt a testet eleveníti meg, hogy engedelmeskedjen az Istennek. A kereszténység folyamatos csoda. A kereszténység folyamatos csoda. És ennek a csodának eredményeképpen természetes engedelmesség. Természetes, hogy ekkor az engedelmesség nyilatkozik meg az ember életében, mert erőt kapott az engedelmességre. Amikor engedelmeskedik, a saját akaratát hajtja végre, amely megegyezik az Isten akaratával. És ehhez az Isten ad neki erőt. Figyeljük meg Pálnak a gondolatmenetében azt, hogy kétszer kiemeli, hogy ehhez arra a lélekre van szükség, aki Krisztust feltámasztotta a halálból. A 11. versben ezt megismétli, mert ez a legfontosabb, ez a legdöntőbb gondolat. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, meg fogja eleveníteni a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ezért nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. A második pontot tehát úgy összegezhetjük, hogy az Isten erőt ad az engedelmességhez annak az embernek, aki elfogadja a jóra való késztetést, és ez az erő, ez a hatalom az, ami miatt nem kell az emberi test gyengeségére tekinteni. Nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Nem vagyunk kiszolgáltatva a mi emberi természetünk uralmának segítség nélkül, hanem csodát élhetünk át, hétköznapi csodák ezek, megvalósulhat az engedelmesség, mert erőt ad az Isten az engedelmességhez. Éppen ezért a 13. vers az egy összegzés a gondolatmenetünkben. Mondhatnánk itt is így is, hogy Pál apostol ezzel rámutatott arra, hogy a gyakorlatban hogyan valósulhat meg az engedelmesség. A gyakorlatban két lépésen keresztül valósul meg az engedelmesség. Az első lépésben az Isten lelke élő késztetést ad az engedelmességre, de ekkor az embert választás elé állította, és választás nélkül nincs győzelem. Tehát ekkor döntési helyzetbe kerül az ember, és el kell határoznia, hogy engedelmeskedni fog az Istennek. Enélkül a döntés nélkül nincsen győzelem. Ha az ember megtette ezt a lépést, vagyis kinyitotta a szívének az ajtaját, és vendégként marasztalta ott az Isten lelkét, nem kizárta onnan, akkor a következő lépésben az Isten erőt ad az embernek az engedelmességhez. Ennek a gyakorlati eredménye a hétköznapi cselekedetben megnyilvánuló engedelmesség. A szelídség, a türelem, a békesség, és az a konkrét engedelmesség, amely helyzetben vagyunk, amelyben az Isten akarata egészen kézzel fogható és konkrét számunkra. Ezzel mondhatnánk, hogy megvalósul a törvény betöltése az ember életében, és amikor ez a folyamat, ez megszakítás nélkül, ez folyamatos, akkor folyamatos győzelmeket élhet át egy ember. Ha folyamatos az Istentől jövő késztetés, és folyamatos az engedelmesség döntése, és folyamatos az Isten lelkének az ereje, akkor folyamatos lehet az engedelmesség az ember életében. De ennek feltétele, hogy lakást vegyen az Isten lelke az emberben. Ne csak vendég legyen, ne csak időnként felszínes benyomásokat nyerjen az ember, hanem folyamatos közösségben legyen az Isten hatalmával. A kereszténység az egy természet feletti csoda élete. A kereszténység folyamatos csodák élete. Nem lehet lemondani erről, mert amikor erről lemondunk, hogy természet feletti hatalom kell ahhoz, hogy keresztény életet éljünk, akkor törvényszerűen lemondtunk a bűn feletti győzelemről. Ezért igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy ez nagyon nehéz, és még sincs igazuk.
mert nem egészen következetesen gondolkoznak. Én azt szoktam erre mondani, hogy ne mondjuk azt, hogy nehéz a keresztény élet. Ne csapjuk be magunkat ezzel. Legyünk őszinték, mondjuk ki, hogy lehetetlenség. Emberileg nézve, emberi erőre támaszkodva, ez nem nehéz, ez lehetetlenség. Hogyha pedig megértjük, hogy nem az emberi erőre kell támaszkodni, akkor pedig azért nem mondjuk, hogy nehéz, mert az Isten teremtő hatalma által könnyű. Tehát a kereszténység vagy könnyű, ha szabályszerűen küzdünk, vagy irtózatosan nehéz, mondhatnánk így is, hogy lehetetlenség. Jézus így fogalmazta ezt meg, ez az embereknél lehetetlen. De az Istennel együtt minden lehetséges a hívőnek. Ha el tudja hinni az ember azt, hogy az Isten lelke nem csak Krisztus tudta feltámasztani a halálból, hanem ezt a holt testet, amiben én vagyok, ezt a tönkrement, a bűn lázadásával átitatott testet át tudja járni, és engedelmessé tudja tenni, akkor könnyű. Mert az Istentől jön a késztetés, és nem nekem kell elég bölcsnek lennem, hogy a bűnt felismerjem, hanem el kell fogadnom a késztetést az Istentől. Nyitottnak kell lennem arra, hogy figyelmeztethessen. És nem nekem kell elég erősnek lennem, hogy legyőzzem, mert az Istentől jön az erő hozzá. Tehát jegyezzük meg jól, amikor mi azt mondjuk, hogy a keresztény élet nehéz, akkor magunkat csapjuk be. Akkor nem következetesen gondolkozunk. Vagy mondjuk ki azt, hogy lehetetlenség, és tegyük hozzá, hogy emberileg lehetetlenség. Vagy mondjuk ki, hogy az Isten mindent elkészített ahhoz, hogy könnyűvé váljon, csak meg kell tanulni a szabályszerű utat, és hadd fogalmazza meg zárójelben, mi az a nehézség, ami miatt mi nehéznek érezzük. Mi sokkal jobban szeretnénk, hogyha mi erőlködhetnénk, de nem kéne kimondani a döntést saját magunkkal szemben. Ez a döntés a nehéz. Hogy a saját önző kívánságommal őszintén szembeforduljak. Ez a nehézség a kereszténységben. Az Isten pedig erre azt mondja, hogy ez a te jogod. Ember, ezt a te kezedbe tettem. Ezért nem lehet belesodródni, ezért nem lehet beleszületni, ezért csak tudatos döntés által lehet keresztény életet élni.

liebe treu und ewige treu. Lass

És most pedig nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a délelőtti igehirdetés alapigéjét. János evangéliuma első fejezetéből, a 44. verstől az 50. János evangéliuma első fejezetéből olvassuk, a 44. verstől az 50. az igét. Tehát a 44. verstől az 50. versig. Így olvasom. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozott Filippel, és mondta néki, kövess engem. Filipp pedig Betsajdából, András és Péter városából való volt. Találkozott Filipp Nátánaellel, és mondta néki, aki felől Mózes a törvényben és a próféták írt, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondta néki Nátánael, Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Filipp.

0: Gyere és lásd meg. Látta Jézus Nátánáelt őhozzá menni, és mondta ő felőle. Ímé egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondta néki Nátánáel, honnan ismersz engem? Felelt Jézus is mondta néki, mielőtt hívott téged, Filip, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felelt Nátánáel is mondta néki, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Kedves gyülekezet, János evangéliuma első fejezete arról szól, hogy miképpen csatlakoztak az első tanítványok Jézushoz. Az előző versekből megtudjuk, hogy András és János voltak a legelsők, akik ott voltak a Jordán partján, és hallották Keresztelő János ismételt bizonyságtételét Jézusról. Keresztelő János tanítványai voltak ugyanis, akik ott tartózkodtak Keresztelő János mellett, és ennek nyomán csatlakoztak Jézushoz, mert megrendítette és megillette őket a bizonyságtétel, hogy közöttük van a Messiás, akit Izrael régen vár. Ezután hívta András a testvérét, Simon Pétert, ő lett a harmadik tanítvány, és Jézus pedig hívta Filipet, ahogy itt olvastuk, amikor Galileába indult, és a 45. vers megjegyzi, hogy ez a Filip pedig Betsajdából, András és Péter városából való volt. Ebből azt következik, hogy ő is Keresztelő János tanítványi köréhez tartozott, tehát mindnyájan Keresztelő János buzgó tanítványai voltak, és a következő versből aztán az is kiderül, akik kutatták a jövendőléseket, és valóban buzgón várták a Messiás megjelenését. És Filip elment ezután, hogy egyik barátját, aki ugyanehhez a körhöz tartozott, Nátánáelt is Jézushoz hívja. Így olvastuk a 46. versben, ezt mondta Filip Nátánáelnek, aki felül Mózes írt a törvényben, és a próféták is, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Tehát rögtön azzal a boldog hírrel ment hozzá, hogy megvan a Messiás. Mivel Nátánáel is ehhez a baráti körhöz tartozott, egészen biztos, hogy Keresztelő János bizonyságtételét ő is ismerte Jézusról, és ez foglalkoztatta a legélénkebben most ezt az egész tanítványi kört. Mert Keresztelő János Jézus keresztségekor is bizonyságot tett Jézusról, aztán, amikor 40 nap múlva visszatért Jézus a pusztai bőtöléséből, könyörgéséből, akkor újra elmondta, ímé Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Újra elmondta, hogy utánam jön, de előbb lett nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Aztán ezt követően másnap megint, mikor Jézus megjelent a Jordán partján, Keresztelő János megint elmondta, még így néven is nevezte, hogy bizonyságot teszek, hogy ő az Isten fia. És hogy aki nekem parancsot adott az Isten, hogy én kereszteljek, ő mondta, hogy akire látom a lelket alászállni, ő az. És bizonyságot teszek, hogy ő a Messiás, a felkent, akin az Isten lelke megnyugszik, akiben a jövendőlések beteljesednek. És amikor Nátánáel ezt hallotta, ezt a választ adta, mint aki már, ahogy említettem, kétségtelenül előbb is hallott, hiszen ahogy mondtam, ez foglalkoztatta legjobban Keresztelő János tanítványi körét, valóban itt a Messiás, valóban ő lenne ez az egyszerű, szegény emberek öltözetében megjelenő ember, aki ráadásul lesományozottan, lelkileg elgyötörten tért vissza a pusztából. És amikor mondta néki, hogy a Názáretből való Józsefnek fiát, Jézust, akkor Nátánáel azt mondta, támadhat Názáretből valami jó, ugyanis Galilea, ahol Názáret nevű helység is feküdt, már zsidók és pogányok által vegyesen lakott terület volt, Názáret pedig egy különösen rossz hírű város volt. Elvárták a Messiásról, aki ugye a jövendőlések szerint Dávid fia, hogy Júdeában lépjen fel, amely a vallásilag legbuzgóbb tartomány volt, és tiszta zsidó lakosság volt, Betlehemből jöjjön. Jézus valóban ott született, de aztán nem ott neveltetett föl, és Nátánnel ezt a megjegyzést tette, támadhat-e Názáretből valami jó. Filip nem szállt vitába vele, hanem csak ennyit mondott, gyer és lásd meg. És mikor Jézushoz mentek együtt, akkor Jézus rápillantott Nátánáelre, és ezt mondta, így olvastuk a 48. versben, ímé egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Megkérdezem, csodálatos minősítés ez? Mégpedig Isten fiától, aki a szívekbe és a vesékbe lát. Íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. És Nátánál meglepődve nézett Jézusra, és azt kérdezte tőle, te honnan ismersz engem? Jézus mondott egy mondatot, azt mondta, én láttalak téged, mikor a fügefa alatt voltál. Nem tudjuk, a Biblia nem részletezi, hogy mire utal ez a megjegyzés. De ez valami olyasmi lehetett, mint mikor Jézus azt mondta Pálnak a damaszkuszi úton, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Én meg vagyok róla győződve, hogy Pál apostolt nem a nap fényességét meghaladó fény győzte meg legjobban a damaszkuszi úton arról, hogy valóban az isteni lény az, aki őt megszólítja, hanem leginkább ez a titokzatos mondat, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod, mert az ő lelki világának olyan titkáról volt szó, hogy ő egy lelkismereti meggyőződés ellen tiltakozik, az ellen rugódozik, azt próbálja elfojtani magában, amit senki az égvilágon nem sejthetett, és senki élő ember arról nem tudott. És ugyanígy Nátánál is ott a fügefa alatt valószínűleg imádkozhatott. Valószínűleg pontosan azért, hogy Isten az ő bizonytalanságában, hogy ki a messiás, adjon választ. Minden esetre egy olyan meghitt töprengése, imádsága volt, amit isteni lényen kívül senki a világon nem tudhatott. És amikor azt mondta neki Jézus Nátánaelnek, én láttalak téged, mikor a fügefa alatt voltál, akkor Nátánael teljesen le volt győzve. Minden előítéletének vége volt, és a leghatározottabban mondta, abban a pillanatban, Rabbi, ami azt jelenti, hogy mester, tanítómester, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Tehát a tovább hatolt Nátánaelnek a hite, mint Fülöpé, aki őt Jézushoz hívta, mert azt mondta, Isten fia, az Izrael királya. Mert tudta, hogy más valaki az ő életének a titkát egyébként nem tudhatja. És amire ebből a történetből én különösképpen a figyelmet ma irányítani szeretném, azaz a 48. versben található minősítés, hogy íme egy igazán izraelita, akiben hamusság nincsen. Talán ma ezt így mondhatnánk. Íme egy igazán hívő, akiben hamisság nincsen. Vagy talán így. Íme egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Megkapta Isten fiától, a megváltótól a legmagasabb minősítést, amit ember kaphat. Egy igazán izraelita, egy igazán hívő, akiben hamisság nincsen. Kedves gyülekezet, én azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mi tisztában vagyunk-e azzal, hogy nekünk is ezt a minősítést kell elnyerni Krisztustól, ahhoz, hogy üdvözülhessünk. Nem kevesebbet ennél. A Biblia egyértelművé teszi, hogy az üdvösségnek egy mércéje van minden korban, és ez a mérce az, Isten azt kívánja, hogy összhangban legyünk azzal a világossággal, amit Isten a lelkismeretünkhöz eljuttatott. A gyakorlati életünkben, a cselekedeteinkben ne legyünk lemaradásban ahhoz a világossághoz képest, amit az Isten nekünk ajándékozott. Mindig annak arányában való cselekvést, ezt várja tőlünk az Isten. Ez az a mérce, amivel az üdvösségnél mér minket. Jézus ezt nagyon sokféleképpen kifejezte. Akinek 5 talentuma van, 5-öt kér tőle, akinek 10-et, akinek 1-1-et. Mindenkitől amennyi világosságot kapott, amennyi lehetőséget kapott. A teljes szívvel való együttműködést, a teljes szívvel való azonosulást a mennyei világossággal. És a Szentírásban ennek az elvnek a tökéletes érvényesülését látjuk, amikor például a középkor hívőinek azt üzeni az Úr jelenések könyve 2. fejezetében, a középkori kereszténységről szóló üzenetben, azt mondja, nem vetek rátok más terhet, ami nálatok van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Az Úr látta az ő rendkívül nehéz és megpróbált körülményeiket. Viszont a végidő gyülekezetének az Úr magas mércét szab. A Bibliában ott van az elf, hogy akire sokat bíztak, sokat kívánnak tőle. Minden bibliai jövendőlés beteljesedését láthatjuk. Szinte testet öltenek a bibliai igéi az emberi társadalomban, a történelemben. A döbbenetes beteljesedéseknek a tanúi vagyunk, hogy a Szentírás Istentől ihletett, az egyszerűen kézzel fogható. És nem mind kivétel nélkül minden emberre vonatkozik ez, hiszen sok ember van még ezen a világon, akik éppen a mi hibánkból és a őszinte keresztények hibájából még nem ismerik igazán az igazi világosságot. De akik sokat kaptak az igazi világosságtól, az Úr annak arányában várja el tőlük az életükben a megvalósítást, a követést. Hogy ne legyen kétségünk afelől, hogy milyen jellemszínvonalat kell elérnünk az emberi történelem végidejében, szeretném idézni Jelenések könyve 14. fejezetéből. Tehát Jelenések könyve 14. fejezetéből idézem az igét, és az csak az 5. verset. A szövegösszefüggést gondolom ismerős legtöbbünknek. A fejezet azzal kezdődik, hogy János apostolnak látomásban bemutatják azokat, akik elpecsételtek Jézus eljövetelekor. Tehát akiket Isten oltalom alá helyez a végső megpróbáltatásban, és akik a dicsőséges elváltozásban részesülnek az ő megjelenésekor, akiket magához fogad, akik az emberi történelem utolsó nemzedékében üdvösséget nyernek a rendkívüli körülmények között. És ezt mondja róluk az 5. vers, és szájukban nem találtatott álnokság, mert Istennek királyi szék előtt vethetetlenek. Megkérdezem, elég világos mérce és elég magas mérce, és különbözik-e attól, amit Nátánáról mondott Jézus, íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Azt mondja, szájukban nincs álnokság, és Isten királyi szék előtt fethetetlenek. Nem tudom, emlékszik valaki arra, hogy honnét idézett az, hogy szájukban nincs álnokság? Az Ószövetség egyik leghíresebb messiási jövendőlése, Ézsaiás könyve 53. fejezete, amely az Úr bárányáról szól, a tökéletes áldozatról, ez mondja, hogy szájában nem találtatott álnokság. Tehát a Krisztusról mondja ezt a magas minősítést, és ez azt mondja, az Isten népének is el kell érnie. És miért éppen azt mondja, hogy a szájában nem találtatott álnokság? A Biblia ezt nagyon világosan megmagyarázza. Jézus azt mondta földi életében, a szívnek teljességéből szól a száj, és a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. Mert mindenki az ő szívéből hozza elő a jó kincseket, vagy pedig a gonosz tartalmat. Ezért mondja Jakab apostol, aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Mert nincsen senki, aki a száján vissza tudná tartani a szívének tartalmait. És ha valakinek a szájában nincs álnokság, akkor az azt jelenti, hogy a szívében sincsen hamisság. Abban az emberben nincsen hamisság. Azért tiszta, tökéletesen tiszta a beszéde. Kedves testvéreim, gondolkozzunk csak el erről a magas mércéről, ami beszédünkből ismertetünk igaznak vagy hamisnak, milyennek ismertetünk a beszédünkből. És nem annyira az a fontos, hogy mások milyennek ismernek meg, hanem leginkább az a fontos, hogy mi milyennek ismerjük meg saját magunkat a beszédünkből. Ami a szánkon kijön, azt hogyan utal a szívünk tartalmaira. Ebben a csoportban vagyunk-e, hogy nincs a szájában álnokság, és azért nincs a szájában álnokság, mert a szívében sincsen hamisság. Ez egy döbbenetes mérce, de még egyszer mondom, hogy félreérthetetlen. Jézus azt is mondta földi élete végén, ezt mondta magáról, talán erre a kijelentésére is emlékszünk, jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Csodálatos vallomás. Sátánnak bennem nincsen semmije. Nem tudja megvetni a lábát. És valaki emlékszik rá, hogy Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvben, a Nyomorúságos idő című fejezetben milyen megjegyzést fűz Jézusnak ez a vallomásához? Ezt a mondatot. Ilyen állapotban kell lenniük azoknak, akik megállhatnak Jézus visszajövetelekor, akik üdvösséget nyernek, akiket elpecsétel, akiket elfogad. Tehát még egyszer mondom, amit Nátánáról Jézus mondott, hogy íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen, ezt a mércét el kell érnünk. Félreérthetetlenül el kell érnünk. El kell érnünk azt, hogy Sátánnak ne legyen bennünk semmije. Ez az, amire az Úr nem azt kívánja, hogy önerőnkből jussunk el, mert az lehetetlenség, de ha átadjuk az életünket Istennek, akkor az Isten kézbe vesz, az Isten, mint ötvös és ezüst tisztogató megtisztít minket és felkészít minket, és elkezdi ezt a jó munkát, és befejezi ezt a jó munkát a Krisztus megjelenésének idejére, ha mi igazán igényeljük ezt, ha mi elfogadjuk ezt a célkitűzést, és mi kérjük, hogy ezt a munkát végezze el, és valósítsa meg bennünk. Természetesen, mint Isten minden munkája, ennek is Isten és ember együttműködésében kell megvalósulnia. És szeretném tőletek megkérdezni, testvéreim, hogy hogyan működjünk együtt Istennel. mit kell nekünk ahhoz tenni, hogy mi is, mi rólunk elmondhassa az Úr ezt a minősítést, íme egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Először is talán azt a kérdést szeretném feltenni, hogy honnét kerül belénk a hamisság. Én attól tartok, hogy még mindig nagyon általános az a nézet, hogy a hamissággal kívülről fertőződünk. Attól félek, hogy túl sok keresztény van, aki azt mondja magában, hogy én egy jó ember vagyok, és én jót akarok, de hát a körülmények. De amikor ilyen és ilyen körülmények közé kerülök, mikor ilyen és ilyen kihívások érnek, akkor azért hát valami kijön belőlem. De hát ez nem én vagyok, mert én alapvetően egy jó ember vagyok, én jót akarok, én szeretem az Istent, én az ő útjait akarom követni, és ezzel meg is nyugtatjuk magunkat, és fel is mentjük magunkat. Testvéreim, vigyázzunk, mert Jézus félreérthetetlenül mondta, hogy a hamisság az nem kívülről jön. A külső körülmények föllobbanthatják, és a külső körülmények felszínre hozhatják a szívünkben lévő rosszat, de vigyázat, a hamisság a természetünkben gyökerezik. Elég világosan szól erről a Biblia? Azt mondja a Jeremiás próféta könyvében, csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetni azt. És ez teljesen egyetemes érménnyel mondja minden bűneset utáni emberről. Mindenki a maga mércéje, vagy az egyénisége szerint, de mindenkiben van hamisság. Általában mondja az emberi szívről, csalárdabb a szív mindennél, és kicsoda ismerhetni azt. Pál apostol igaz ember volt, gyerekségétől fogva a törvény ismeretében nőtt fönn, és igyekezett istenfélő életet élni. Mondja is, hogy a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen volt. És mikor Krisztust megismerte, tiszta szívvel fogadta az evangéliumot, és mégis mit mond a római levél 7. fejezetében, mire jött rá? Nem lakik énben, nem azaz a testemben, vagy fordíthatnánk így a speciális bibliai kifejezést, a természetemben semmi jó. Testvérem, eljutottunk eddig a felismerésig, hogy önmagunkban, én bennem, a saját természetemben nem lakik semmi jó. Ami már jó van bennünk, ami Isten mértéke szerint való jó van, az már mind az Isten kegyelmének a munkája. De ha ennélkül magunkban lennénk, a saját természetünkben önmagunk Isten mértéke szerint jó, igazi, fertőzésmentes önzetlenség és szeretet nem lakik. Az, ami valódi önzetlenség és valódi szeretet, az bennünk nem lakik, az csak az Isten kegyelme tudja belénk táplálni. Nem lakik bennünk önmagunkban semmi jó. És akkor tulajdonképpen mi is az a bizonyos hamisság? Testvérem, vigyázzunk, a hamisság nem valami drasztikus rossz cselekedet. Azért emlékezzünk a Bibliában arra, hogy ott volt az a farizeus, aki imádkozott a templomban, és ő elsorolta, hogy ő mi mindent nem tesz, ő tisztességesen él, bőtől kétszer egy héten tizedet ad mindenéből, ami van. Nem volt semmi drasztikus rossz cselekedete. De ott volt mégis benne a hamisság. Ott volt benne az önhitség, amit ő észre se vett, és a kemény ítélkezés a másik felett. Mert rögtön szentenciát mondott arra van vámszedőre, aki mellette imádkozott. Nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, mint ez a vámszedő is. És fogalma se volt arról, hogy hamisság van a szívében. Semmit nem tudott. Ő abszolút nem látta, és nem vette ezt észre. Aztán gondoljunk csak arra a bizonyos gazdag ifjúra. Hát ő is azt mondta, hogy én minden parancsolatot megtartottam ifjúságomtól fogva. Semmi kirívó, gonosz cselekedetet életében el nem követett. És mégis volt hamisság benne. De mennyire hogy volt? Mert képterem volt a büszkeségről, a rangjáról, a vagyonáról. Elmondani, nem tudta a mennyei kincsért ebből. Nem tudott odaadni semmit. Képterem volt rá. És aztán gondoljunk a tékozló fiú bátyjára. Azt mondta apjának, én soha egy parancsolatnedat nem hágtam át. És az apa nem mondta, hogy nem igaz. Tehát ő neki volt semmi égbe kiáltó, vagy feltűnő, vagy mások számára észrevehető rossz cselekedete. És mégis milyen gyűlölettel mondta, hogy mikor itt ez a te fiad megjött, és aki a te vagyonodat paráznákkal költötte el, és dobzódva élt, és micsoda gyűlölet volt, mert ő se tudta mondani, hogy a testvérem, hanem azt mondta, ez a te fiad. És volt hamisság benne? Volt benne. Testvérem, vigyázzunk, a hamisság azok nem látható rossz cselekedetek. A hamisság a természetünkben, a szívünkben, a lelkünk mélyén gyökerező álnokságok, tisztátalanságok, önigazultságok, önzések, kemény szívűségek. Ezek azok a hamisságok. És tegyük fel azt a kérdést, megfelelünk-e ebben a pillanatban ennek a mércének? Ha Jézus ma itt lenne közöttünk, mondhatná-e azt, íme egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen? Ugye szinte megsajdul a szívünk, ha arra gondolunk, hogy vajon én megfelelek-e ennek a mércének. És ahogyan Jézus látta Nátánáelt a fügefa alatt, amikor ő igazán tiszta szívvel kért valamit a Jóistentől, Jóisten más helyeken is lát bennünket, és más töprengéseinket, és a fejünkön átszaladó gondolatokat is ismeri. Akkor is, ha ezek negatívak, akkor is, hogyha ezek hamisságok, akkor is, hogyha ezek álnokságok. És vajon ő, aki a szívek és a vesék vizsgálója, mondhatja-e rólunk egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen? És testvéreim, hogy működjünk Istennel együtt? Mit tegyünk azért, hogy mi elérjük ezt a színvonalat? Én különösképpen három dologra szeretném a figyelmet, csak egészen röviden ráirányítani, hogy mire ügyeljünk, hogy a szívünkből a hamisság távozzon, hogy a Jóisten ki tudja égetni a hamisságot a szívünkből. Az egyik dolog, amit Jézus mondott, és ezt szeretném idézni Lukács evangéliumából. Lukács evangéliuma 12. fejezetéből. Lukács evangéliuma 12. fejezetében. Az első versben ezt olvasom, ezt mondta tanítványainak a sokaságnak. Mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Valami nagyon fontos dolog ez, mert Jézus így fogalmazott, mindenek előtt. Mindenek előtt, mint ami nagyon fontos. Oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Miért nevezi Jézus a képmutatást kovásznak? Mert a kovász az megerjeszt. A kovász egyik helyen a Bibliában az evangélium jelképe, de más helyen a bűn jelképe. Ugye a hamisságnak, a gonoszságnak kovászáról beszél Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben, mert megerjeszt, mint a kovász. Tehát ezzel Jézus azt mondja, ha a képmutatásból csak a csipetnyit is beengedsz az életedbe, akkor az olyan, mint a kovász megrontja a belsődet, és tele leszel hamissággal. Lehet, hogy első percben azt mondja, na hát ez engem nem érint, én képmutató, aztán nem vagyok. De testvéreim, képmutatók lehetünk Istennel szemben, és képmutatók lehetünk egymással szemben. Ó, de hányszor és hányszor találkoztam emberekkel. Olyan kedvesen tud az emberre mosolyogni, felszabadultan tud üdvözölni, és tudom, hogy a lelkében milyen érzések és milyen gondolatok dúlnak. Testvéreim, nem azt jelenti, hogy gorombák vagy nyersek legyünk egymáshoz, de azt jelenti, hogy ne játsszuk meg magunkat, és ne kendőzzük el a szívünkben, hogy úgy gondoljuk, egy külső sima viselkedéssel nyugodtan eltemethetjük, és tovább ápolgathatunk magunkban sötét és rossz érzéseket és gondolatokat egymás iránt. Mert Jézus azt mondta, mindenek előtt oltalmazzátok magatokat a farizeusok kovászától, ami a képmutatás, mert csak egy parányi belőle, és megrontja, megerjeszti az életet. Vagy Istennel szemben. Olyan sokszor az ember úgy hall valamit, ami érzi, hogy egy ilyen kegyeskedő megjegyzés, vagy egy ilyen, egy ilyen kegyeskedő, szárnyaló ima. Én azt mondom, szent félelemmel szólaljunk meg az Isten előtt, imánkban, vagy az Isten nevét szent félelemmel vegyük az ajkunkra, és csak olyat mondjunk, amit belülről teljesen átérzünk és átgondolunk. Mert azt mondta Jézus földi életében, ez a nép szájával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Hát az Isten őrizze meg bennünket, hogy egyetlen egyszer is a szánkkal tiszteljük az Urat, miközben a szívünk távol van tőle. Tehát, ha nem akarjuk, hogy nem nagy gonoszság, csak az a hamisságok, azok a veszedelmes hamisságok ne legyenek a szívünkben, akkor mindenek előtt oltalmazzuk meg magunkat a képmutatásnak a kovászától. Se egymással, se Isten iránt ne legyen bennünk egy csipetnyi képmutatás sem. Soha se próbáljuk jobbnak mutatni magunkat, szebbnek, vagy kedvesebbnek, vagy ne próbáljuk elleplezni dolgokat ezzel külsőleg, és ne mondjunk egy őszinteség nélküli szót, egy szív nélküli dicséretet az Istennek, mert az Isten előtt utálatos a képmutatás. És hamisságot gerjesztünk a saját szívünkben is ápolunk ezáltal. Egy második dolog. Ez pedig az azonnali bűnrendezés, hogy ne tűrjünk meg szívünkben dolgokat úgy, hogy tudom, hibáztam, tudom, rosszul tettem, de hogy azt akár Istennek, akár egymásnak igazán megvalljuk, ezt halogatjuk, késleltesszük, eltesszük későbbre, majd jobban megérik, majd erőt veszek magamon, vagy majd alkalmam lesz rá. Ha komolyan vesszük azt, hogy a bűn az kovász, ha komolyan vesszük azt, hogy a szívünk úgyis, az alapvető természetünk úgyis megromlott, és ott megtűrni, hogy valami rosszat kinevessünk, és azt meg ne valljuk, és meg ne szabaduljunk tőle, hogy ez halálos veszedelem. Én mindig úgy csodálkozom, mikor olyan emberek, hogy sokáig mernek tartogatni dolgokat magukban, vagy ez félelmetes. Bennünk magunkban feltétel nélkül, másik beismer valamit, nem ismer, nekünk haragot ápolni senki iránt nem szabad. Nincs megírva már Prédikátor könyvében világosan, vesd el a haragot a te testedből. Nincs megírva a Zsoltárok könyvében, ne menjen le a napati haragotokkal. Mindenki érzi, mi az, hogy harag, mi az, hogy egy súlyos neheztelés, mi az, hogy egy súlyos ellenszenv. A Szentírás azt mondja, ha nem akarod, hogy hamisság legyen a szívedben, hogy Jézus azt mondhassa rólad, hogy egy igazán keresztény, akiben hamisság nincs, ne tűrd meg a haragot. Rendezzük el magunkban. Hát nem úgy tanított Jézus, hogy mi minden nap így imádkozunk, hogy Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk, ne javítsuk ki, múlt időben van. Megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Ez azt jelenti, hogy én addig ki sem merem a számon mondani a Jóistennek, hogy Uram, bocsáss meg nekem, amíg én teljesen, függetlenül attól, hogy most ott van-e az illető, függetlenül attól, hogy belátta-e, valaha tőlem bocsánatot kér, de én nem haragudhatok. Én magam is egy bűnös ember vagyok. Én is az Isten kegyelmére szorulok. Én nem ápolhatok. Én nekem nincs erkölcsi alapom, hogy haragot, neheztelést, ellenszenvet ápoljak bárkire. Nekem azt meg kell küzdeni azt a csatát, a Jóisten színet, és az ő segítségével ki kell vetnem a szívemből. Nem tarthatom meg, mert különben hamisság van a szívemben, és megfertőz engem. És siessünk. Mit mondott Jézus? Azt mondta, siess megbékülni a te ellenségeddel, míg az úton vagy vele. Hogy a te ellenséged a bíró kezébe ne adjon, ahol majd megfizetsz az utolsó fillérig. Mintha Jézus azt mondta volna, veszélyes ellenséget tartani, mert az ellenség adhat téged a bíró kezébe. Egy meg nem engesztelődött, egy el nem rendezett, egy ki nem tisztított bűn a szívedben. És ez téged a bíró kezébe adhat. Mert az Úr a kemény szívűséged miatt nem tud irgalmasságot gyakorolni veled. Nem, mert ő nem tud, és nem hajlandó kétféle mértékkel mérni. Tehát ez a másik dolog, amire nagyon ügyeljünk. És még egy harmadik dolgot is említek, hogy a hamisság ne legyen a szívünkben. És ez a harmadik dolog, hogy nagyon vigyázzunk az ítélet alkotásainkban, akár önmagunkra, akár másokra vonatkozóan. Szeretném itt Nátánael példáját újra felidézni. Nátánael is ember volt, hozzánk hasonló ember. Előítéletei voltak. És amikor ő hallott az a keresztelő János bizonyságtételét, akkor ott vívódott magában, hogy ő lehetne a messiás. De mit csinált? Bizonyára erre utal az, hogy láttalak téged, amikor a füge falat voltál. Ő Istentől tanácsot kért, és azt mondta, Istenem, mutasd meg nekem, hogy mi az igaz. Mutasd meg nekem. És a Jóisten bizonyságot adott neki. És ő el tudott jutni nagyon hamar arra a teljes mély meggyőződésre, hogy Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Mert nem engedett utat az előítéleteinek, a bizonytalanságainak, hanem az Istentől kért világosságot, az Istentől kérte, hogy igazítsa őt útba. Ha magára maradt volna, saját maga próbálta volna eldönteni ezt a kérdést, eltévedhetett volna. De ő az Istentől kért tanácsot. És kedves testvérem, szeretném megkérdezni, hogy mi mennyit kérjük a Jóistentől, hogy Uram, adj nekem világosságot ebben és ebben a dologban. Nem elméleti kérdésekben, saját magunkra, másokra vonatkozó kérdésekben. Mennyire félünk mi attól, hogy valami hamisság ne legyen a szívünkben, a gondolkozásunkban, az ítéletalkotásunkban. Mennyire kérünk a Jóistentől ehhez segítséget, vagy pedig mi magabiztosan megtesszük a magunk megállapításait. Van egy ige Ézsaiás könyve 5. fejezetének a 21. versében. Közelmúltban úgy megrendültem ezen az igén, máskor is láttam a Bibliában, de most elgondolkoztam rajta, hogy micsoda határozott és egyértelmű kijelentés ez, és mennyire szól kivétel nélkül mindannyiunknak. Ézsaiás könyve 5. fejezetének a 21. versében ezt olvassuk. Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Jaj! Isteni jajkiáltás, akik, akik maguk számára bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Testvérem, könnyű ebbe belecsúszni? Bízunk sokszor mi a saját ítéleteinkben, a saját véleményeinkben, a saját látásunkban? Ó, de tudunk benne bízni. Biztos úgy van. Én tudom, én látom, én jól látom. Ez egy olyan tipikus emberi magatartás. És a Biblia pedig azt mondja, jaj azoknak, akik bölcseknek látszanak önnön maguk előtt, és akik önmagukban bíznak, eszeseknek maguk előtt. Testvérem, nekünk sokkal bizalmatlanabbnak kéne lenni önmagunkkal szemben, sokkal jobban félni, hogy valami hamisság lopózik a szívünkbe, és befertőz minket, és Sátán rosszra tud minket felhasználni. Nekünk nagyon-nagyon komolyan kellene kérni, úgy, mint ahogy Nátán eltette, Uram, így meg így gondolom, de kérlek, hogy újts benne világosságot, igazíts engem mintva. Én nem tudom, miért szoktunk a leggyakrabban imádkozni. Oltalomért biztos, fizikai oltalomért van is okunk rá. Sokszor imádkozunk egy anyagi gond miatt, egy családi nehézség miatt, de mennyit imádkozunk, hogy jó Istenem, segíts, hogy a gondolatainkban el ne tévedjek. Jó Istenem, én nem bízom magamban, nem bízom a saját ítéleteimben, igazíts útba ebben a dologban. Mennyit támaszkodunk az Úrra, hogy nem magunkban bízunk, hanem az ő tanácsát, az ő ítéletét, az ő véleményét kérjük. És van valami nehéz kérdés számunkra, kérjük, Uram, adj nekem világosságot. Gondoljuk, hogy valakit is sötétbe fog hagyni, aki kéri. Olyan gyönyörű a Bibliában ez az ige, ha valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. Mennyi bölcsességet kérünk az Istentől? Mennyiszől kérjük, Uram, én nem biztos, hogy jól látom. Uram, én tévedhetek. Én félek attól, hogy valami hamisság lesz az én gondolkodásomban, vagy ítéletalkotásomban. Nem akarok magamra támaszkodni, se magamra nézve, se másokra nézve. Nehogy elbízzam magamat, vagy nehogy másokat alaptalanul megítéljek. Adj nekem bölcsességet. Mennyi bölcsességet kérünk a Istentől? Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szívünkben hamisság ne legyen. Testvérem, nem csak a nagy törvényszegésektől, a mindenki számára látható törvényszegésektől kell félnünk, nem csak a nyilvánvaló kísértésektől, hogy abban beleesünk, vagy abban elesünk, hanem a szívbeli hamisságtól, ami észrevétlenül tud belopózni a szívbe. Egy kis önteltség, egy kis magabiztosság, egy kis kemény szívűség, egy kis határozott kemény ítélet másokkal szemben, és ki tudja, mi minden ezerféle formája van. De a Jóisten minket ilyen színvonalra akar hozni, egy igazán hívő, vagy egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Én szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy a Jóistenhez gyakran forduljunk azzal a fohásztal, amivel Dávid, ismerjük a 139. Zsoltár végét. Dávid így kiáltott Istenhez, Uram, Te megvizsgáltál engem is ismersz, és kérlek, vizsgáld meg szívemet is, és lásd meg gondolataimat, és lásd meg, nincsen nálam a hamisságnak valamilyen útja. Testvéreim, hányszor mondjuk ugyanezt a fohászt? Pedig a zsoltárok összes imádsága, az mind minta, az mind arra szolgál, hogy ihlesse minket, hogy hasonló gondolatokkal, hasonló Isten szíve szerinti kérésekkel imádkozzunk mi is. Milyen gyakran kellene mondani Istennek, Uram, Te megvizsgáltál engem is ismersz, kérlek, velem is tudasd, velem is láttasd meg, nincsen nálam a hamisságnak valamilyen útja, valamilyen megbúvó hamisság. Mert annak a teljességéből szól a száj, mert az fertőzteti meg az embert, ami a szívünkből kijön. Nem a külső körülmények a legveszedelmesebbek, hanem azok a hamisságok, amelyek betelepszenek, az a kovász, amely belül dolgozik a gondolatvilágunkban, a lelki világunkban, és amitől nem szabadultunk meg, és nem tisztultunk meg. A Jóisten legyen kegyelmes hozzánk, és segítsen minket, hogy az Úr, aki elkezdte bennünk a jó munkát, be tudja fejezni, és mi működjünk együtt vele ennek érdekében, hogy rólunk is kiállíthassa az Úr ezt a csodálatos minősítést, íme egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és arra kérünk, bocsásd meg nekünk sok magabiztosságunkat, sok énhítségünket, sok felületességünket, és köszönjük, hogy elénk állítottad ezt a csodálatos mércét, és add, hogy mi ne csak szívből vágyakozzunk, de mindenáron akarjuk elérni ezt a lelki színvonalat,
1: mert üdvözülni akarunk, mert semmiképpen elveszni nem akarunk, mert belátjuk, hogy a bűnnek olyan tengerében, amely körülvesz minket, csak akkor maradhatunk meg, hogyha teljesen a te oldaladra állunk, és ha Sátánnak nem lesz bennünk semmije sem. Köszönjük, Urunk, hogy ráirányított figyelmünket a szívünk mélyében dolgozó kovászra, a megrejtőző hamisságokra, és könyörgünk te hozzád, segíts, hogy mi ne csak a külső pitvarba engedjünk be téged, hogy az értelmünket meggyőzd, és bizonyos cselekedetekre késztess, hanem segíts, Urunk, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, hogy egészen beengedjünk téged a legbelső udvarába, ami énünknek, és kérjünk téged, hogy takaríts ki onnét minden hamisságot, minden hazugságot, minden álnokságot. Addurunk, hogy gyakran nyissuk meg a szívünket így előtted, gyakran kérjük, hogy lásd meg, hogy nincsen nálunk, bennünk a hamisságnak valamilyen útja. És segítsünk, hogy végül tiszta szívűek és tiszta ajkúak lehessünk, és abban a csapatban lehessünk, akikről te mondhat, hogy lesz ilyen nép a te eljöveteled előtt, hogy szájukban nincs álnokság, és Isten király szék előtt fethetetlenek. Hallgass meg, Urunk, kérünk imánkat, békességeddel, szereteteddel légy velünk. Meg kérünk, áld meg a kisgyermekeket is közöttünk, ad, hogy ők is megőrizzék a te ígédet. Megemlékezünk külön Lellei Jenőné testvérünkről. Kérünk, Urunk, áldjad meg őt. Segíts, hogy mi is ki tudjuk fejezni iránta valamiképpen a mi testvéri szeretetünket, együttérzésünket. És legyen elégséges a te kegyelmed az ő számára minden napon. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.

0: az előadó Szabó Attila, biológia rajzszakos tanár és bibliaoktató. Előadásának címe: Kire vagy mire utal a természet szépsége?
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, és már tudom, hogy egy kicsit fáradtok, úgyhogy egy kicsit más vizekre evezünk, de azért az alapkérdésünkből indulunk ki. Kire vagy mire utal a természet szépsége? Engedjék meg, hogy az előadás címéről szóljak néhány szót, hiszen talán úgy érezzük, hogy hogy kerül ez a kérdés ide, de mielőtt még erre rátérnék, a kire vagy a mire szó utal arra az alapkérdésre, amit már kedves előadatársaim feszegettek, nem is akarnék különösképpen kitérni rá, hanem csak épp egy villanás erejéig feltesszük mi is a kérdést, hogy vajon az anyag, vagy egy személy, egy értelem áll-e a világnak a szépsége mögött. Az evolúció szerint, mint hallottuk, az életnek, a világnak nincs értelme, se indító oka, se célja, ahogy Salvador E. Luria az Élet befejezetlen kísérlet című könyvében leírja. A véletlen és a szükségszerűség határozzák meg a biológiai haladás két arcát, és amikor Darwin beleillesztette az embert a biológiai evolúció átfogó keretei közé, szertefoszlatta azt a reményt, hogy a történelemnek bárminő immanens célja van. Bármennyire egyedülállóvá teszi is az embert a tudata, múltja és jövője nem jelent többet, mint egy faj földi pályafutását, és kimondja a végső következtetést: a létnek tehát nincs oka, nincs célja és nincs értelme. Meggyőződésünk szerint, a mi csoportunk szerint valaki áll a világ mögött, ez a valaki értelmes kell, hogy legyen, és a világban tapasztalható személyességből, hiszen önök is személyek, fölötte kell, hogy álljon, tehát minimum személynek kell lennie ennek a valakinek. Meggyőződésünk szerint a világ szövetéből, arculatából ennek a személynek az arculata kirajzolódik, és ennek a valakinek a szépsége is. A világ ugyanis szép. Hogy hogyan kerül ez a kérdés egy tudományos konferenciára? Nagyon sok szempontot felidézhetnénk, talán csak annyit mondanék, hogy a tudomány exakt kérdésekre exakt válaszokat vár, viszont a szépség sokszor úgy érezzük, hogy szubjektív megítélés alá esik, és valóban lehetséges, mint az emberi műalkotásoknál oly sokszor tapasztaljuk, hogy egyik műalkotás tetszik, a másik nem, de hogyha egy virágra, egy sziklára, egy szép hegyre, az óceánra, vagy valami különleges természeti alakulatra nézünk, akkor azt hiszem, hogy egyöntetű az állításunk, hogy szép. Tehát képesek vagyunk esztétikai értékítéletet kimondani, és ez tovább viszi a mi gondolatainkat, mindannyiunkat megragad a szépség, és a szépség összefügg az élő lényekkel. Ápril Lajos a Természet című versében azt mondja: szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam, és te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. A szépségből lakomázhatunk, gyönyörködhetünk benne, befogadhatjuk, és üzenettel is rendelkezik a szépség, ugyanis a szépségnek is vannak törvényei, mint majd látni fogjuk. Mit tudunk vajon kiolvasni a szépségből, a természet szépségéből? Van-e valami közvetítő szerepe ennek a szépségnek? Meggyőződésem szerint igen. A szépség tudománya az esztétika. Láthatjuk a tudományok rendszerét, itt jobbra a gyakorlati tudományokat, közép nagy sorban a társadalomtudományokat, természettudományokat és művészeteket, és ezt megelőző kategóriák között filozófiai tudományként jelenik meg az esztétika, amely a szépség törvényeivel foglalkozik, többek között az esztétikum miben létével, de természetesen más kérdések is ide kerülnek, de ennek is van tudománya. És mivel a szépség jegyét viselik magukon a növények, állatok, akkor jogunk van ezt a kérdést is feltenni, esztétikai értékítélet felől megközelíteni a világ tárgyait, az élő lényeket. Ez a szó, hogy esztétika, a görög aesztézis szóból ered, érzékelés, észlelés ezt jelenti, arra utal, hogy mindaz, ami a világban érzékelhető, látható, hallható, akár tapintható, esztétikai értékítélet alakítható ki róla. Sokféle fajta esztétikai értékítélet lehet valami szép, rút, fenséges, rettenetes, borzalmas, tragikus, komikus, és így tovább. Számtalan ilyen esztétikai minőség van. Mindegyiknek megvan a maga sajátsága és törvénye. Ebben most nem szeretnék belemenni, ez egy külön tudományág, tankönyvben kifejtették, le vannak írva. Én inkább arra a kérdésre keresném a választ, és abba az irányba mennénk tovább, hogy vajon mit üzennek az élőlények, a szépségük, az élőlények szépsége, mit üzen számunkra az alkotóról? Mit közvetít számunkra? Értelmet, értelmességet, intelligenciát, vagy pedig értelmetlenséget, vakvéletlent. Itt látunk egy törvényt, az esztetikumnak egy törvénye az antropomorfizmus, ami annyit jelent, hogy az antroposz és a morfé görög szavakból, hogy emberre vonatkoztatás. Goethe szerint minden hasonlat és a természetben található összes jelenséget az ember úgy értelmezi, hogy önmagára nézve valami üzenetet sejt benne, és lát meg benne, és ebből következően joga van az embernek magára vonatkoztatni azokat az üzeneteket, amelyeket kiolvas a természetből. Szinte kiáltja felénk a természet minden tárgya, jelensége, értelmez, alkos ítéletet rólam, fedezd fel üzenetemet. Ha szép dolgokat látunk, virágokat, egy naplementét, akkor érezzük, hogy valamit közöl számunkra. Mit közöl vajon számunkra? Sokat gondolkodtak ezen költők, írók. Puskin például azt mondta a virágról, égből szállt gondolat, földön nyíló álom. Ilyen költő ilyen közelítette meg ezt a kérdést. Byron is mondott egy gondolatot, ami tovább vitte az én következtetéseimet. 19. századi költő azt mondja, amikor látja a hegyeket, hányszor felejtem az időt, ha nézlek egyedül, ó világtrónus természet. Fák, állatok, hegyek, hatalmas az a válasz, mit értelmünknek te adsz. Tehát úgy tűnik, hogy a költő valami értelmes dolgot fedezett fel a szépségből, a hegyek, a fák, az állatok, a növények üzenetéből. Tehát többlet van benne, és érdekes ezért az esztétika tudománya, mert az esztétikum nem csak pusztán arról szól, hogy valamit mond a szépről, hanem átfogó módon rákérdezhet a szépség alkotójára is. Ugyanis szépséget alkotni, létrehozni valamit, ugye művészettel foglalkoztam egész életemben, rajzot, művészettörténetet tanítottam gyerekeknek, és oktattam is hosszú időn keresztül, tehát szépséget alkotni értelem nélkül teljes képtelenség. Többek között ezért is fordulunk az esztétikához, és az esztétika a természet

természet Istennek az emberhez írott levele. A könyvek könyvében azt olvashatjuk, hogy menjünk nyugodtan csak az élőlényekhez, megkérdezhetjük a madarakat, a barmokat, a halakat, ők válaszolnak. Így mondja Jobb könyve, egyéb iránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak. Az égnek madarait is, azok megmondják néked. Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged. A tengernek halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. De egy mai költőhöz is forduljunk, Rónai György a Jelenlét című versében így zárja a versét, mindenütt láthatatlan, mindenben látható. Tehát kiolvasható a természetből a szépség, és a római levélben, a Bibliában található római levélben olvasható egy nagyon frappáns, tömör gondolat az alkotóról, mert ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökkévaló hatalma és istensége, az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. Tehát valami a természetből, a teremtő lényegéből tükröződik, mégpedig olyan valami, amit igazából másképp nem tudunk felfogni, amire nem tudunk tudományos következtetésekkel eljutni, vagy más formájában az ismeretszerzésnek. Ez a természetben felfedezhető. Induljunk ki egy esztétikai törvényből, ami egyben az egész világ mindenség törvénye is, a tartalom és a forma egységének a törvénye. Kivétel nélkül minden tárgyra, jelenségre, ami a világban fellelhető, érvényes a tartalom és a forma egységének a törvénye. Forduljunk most egy kicsit a mi kérdés felvetésünkhöz, hogy kire vagy mire utal a természet, például élővilág, az állatvilág, akkor a formájából, például mondjuk egy madárnak a formájából, felépítéséből, és annak a formának a működéséből, funkciójából kiolvashatunk üzeneteket. A gyakorlati alkotásoknak, műalkotásoknak jellegzetessége az anyag, forma és a funkció egysége. Ez csak úgy működik jól és akkor van egységben, hogyha ezek tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Nézzünk egy igen hétköznapi példát. Mindannyian ismerjük a verebet, ugye házi veréb vagy mezei veréb, nem sokban különböznek egymástól. Kicsi, egyszerű kis állat, nem különösebb, de mégis az áramvonalas, arányos kis teste, fürgesége, az életmódja csodálkozásunkat vívja ki, és nézzük meg, hogy ez a kis madárka hogyan működik, és mit üzen számunkra az alkotóról. Werner Gitt, ha az állatok beszélni tudnának című kis könyvében, megkérdezi az állatokat, a különben sok fokozattal rendelkező tudós, gyereknyelven, de mégis abszolút tudományosság, hitelesség szintjén ír erről a kérdésről, és megkérdezi a verebet, és mondja, hogy mondd el nekünk, hogy mit tudsz te a teremtődről. És a következő érdekességet írja. Egy figyelemre méltó lyuk. Úgy tűnik, hogy érdemes felfigyelni egy kis lyukra, mely felkarcsontom izületi felszínén található. Ez nem hiányosság, ezen keresztül vezet az az in, mely kis mellizmomat a vállizületen felső részével köti össze. Ezáltal tudom a szárnyamat felemelni és egyáltalán repülni. Ha a hüllőktől származom, kifurta az izületen felszínére azt a lyukat. És ki volt, aki utána még az inat is belefűzte? Ilyen lyukakat a krokodilnál hiába keresnél. Praktikus, funkcióteljes, működik, rendkívüli. Egy csontot átfúrni és a mellizomnak a inát összekötni a vállizülethez kapcsolódó szerkezettel, és ezt mondjuk mozgatni is, ez egyszerűen döbbenetes. Azt üzeni a kis veréb számunkra, hogy nekem minden csontom üreges. Légzsákokat tartalmaz, és hogyha a hüllőkhöz hasonlóan csontvelő töltené ki a mi csontjainkat, sohasem lennénk képesek repülni. Ezen kívül a gyíkokéval ellentétben medencecsontunk a gerincünkkel mereven összenőtt, csontozatunk így éppen eléggé meleg és rugalmas ahhoz, hogy tudjunk repülni. Tudtad szól hozzánk egy kis veréb, hogy a 7x8x annyi látósejtem van, mint neked? Emellett a teremtő még egy egészen különleges szerkezettel is megajándékozta ezt a kis verebet. Behajlított lábbal képes úgy ülni órákon keresztül egy faágon, hogy nem esik le, sőt még aludni is képes, és ezt egy olyan szerkezettel élte rá a teremtő, hogy behajlított állapotban egy kis bütyök van egy bizonyos helyen a lábánál, és beleakaszkodik a csont, és így tud mozdulatlanul úgy ülni, hogy közben ez a bütyök

húzza össze a lábujjakat. És amikor fel akar emelkedni, kell repülni, kell, abban a pillanatban kikattan ez a kis szerv, véletlenül jött ez létre. Kiszámolták, hogy szaru csörkávám szakadási hossza körülbelül 31 kilométer. Ez azt jelenti, hogy ha ebből az anyagból huzalt állítanának elő, és valahova odaerősítenék, csak egy 31 kilométer hosszú szaruhuzal szakadna el saját súlyától. Annak az anyagnak, melyet repüléshez használnak, csak körülbelül 18 kilométer a szakadási hossza. Kétszer többet tud a veréb, ha magától tudja, mint mi. Tehát ez az egyszerű kis csőr, semmit mondó kis szerkezetnek tűnik, és nézzük meg, hogy milyen csodára képes. Na de hát mehetünk tovább, és a szerző a könyvében azt is írja, hogy rendkívül bonyolult belső mechanizmus kell a szervezetében ahhoz, hogy egyáltalán ki tudja költeni a tojását, a megfelelő hőmérséklet, páratartalom és szabad gázcserét is biztosítani kell a tojás számára, és ezt írja. Teremtőnek zseniális gondolata támadt, amit a következő képen valósított meg. Még mielőtt leraknám az első tojást, a hasoldalamon 2-3 helyen kihullanak a pehelytollaim. Ugyanott sokkal vastagabb lesz a bőröm, mint korábban. 7-szer annyi vérér fejlődik ott, és körülbelül 5-szer olyan vastagok lesznek, mint azelőtt. Ezzel egy időben ezeknek a kotlófoltoknak a sejtjeiben nagy mennyiségű folyadék gyűlik össze. Miért alakul így az egész? Amint hozzáér kotlófoltom a tojáshoz, annak hőmérsékletét jelenti a középagy számára, amely azután vagy egyenesen a tojás hőmérsékletét növeli, vagy tudatja, mikor és milyen hosszú időre szakítsa meg a kotlást, hogy a tojások jobban levegőzzenek, és mikor kell magam alatt megforgatnom a tojásokat. Kutatóitok számára még nem teljesen ismert, hogyan jut el ez a kijelentés az agyba, középagyba, és én a kotlófolt segítségével hogyan adok további információkat a fiataloknak. Ennek ellenére sokan egyszerűen azt gondolják, hogy ez a képesség fokozatosan fejlődött ki. Ezektől az emberektől szívesen megkérdezném, hogyan keltették ki elődeink a tojásaikat, ha nem érzékelték, hogy tojásaik túl melegek vagy hidegek. Tehát látjuk, hogy ez a kis egyszerű madárka, kis semmitmondó kis lény úgy tűnik, mintha semmitmondó lenne. Mennyi meglepetéssel szolgál, és ez még csak a kezdet. Mennyi mindent lehetne még elmondani, de azért a kis verén nekünk szegezi a kérdést, hogy el tudod képzelni, hogy én valami csúszómászótól származom. Szóval az esztétika azt is sugallja nekünk, hogy próbáljunk egyszerűen, világosan, a józan eszünkre, paraszti eszünkre hallgatva ítéletet hozni, hogy vajon ki mitől származik. Kétségtelenül, hogy ez az előbbi összefüggésrendszer értelmes tervezőre, bölcsességre és gondviselésre val. Ezek is benne vannak. A józan eszünk és a következtető képességünk ezt mondja. Látjuk ezt a különleges fát, és azért vetítettem be ezt a Füzéradványi Parkban található több száz éves platánfát, mert a természet tele van olyan jelenségekkel, amelyek a mi képességeinket meghaladja minden érzékelés terén. Nagy részét az életfolyamatoknak nem is értjük, tehát azok is felettünk állnak. Utánozni sem tudjuk, nemhogy egy élő sejtet, egy sejt szervecskét nem tudunk előállítani. A klorofilnek a hatásfokát nem tudjuk produkálni, messze megelőzi a mi összes gépeinket. Tehát akkor, ha ez mindez az anyag belső öntudatlan törvényeiből következne cél és ok nélkül, akkor hogyan lehet ez az hihetetlen, észszerű és célszerű komplexitás? Elképzelhetetlen a józanész számára, hogy mindez létrejöhetett volna. Itt látjuk ezt a fűszálat, hatalmas, fűvel teli, gyönyörű, virágos mezőt. Mennyi minden kell ahhoz, hogy ezt létrehozza, ami legbonyolultabb gyáraink, vegyi üzemeink is erre képtelenek. De ha a természetnek a hihetetlenül gazdag szín- és formagazdagságához fordulunk, akkor is van ámulnivalónk, a műalkotás vall az alkotójáról. Például a szépségnek egyik törvénye a szabadság. Érzékelhetővé szabadság. Azt látjuk szépnek, amit ha szemlélünk, akkor úgy érezzük, hogy valahogy megnyugtat, felemel, gyönyörködtet, örömmel ajándékoz meg bennünket a szépség, és amikor figyelhetjük ezt a kis egyszerű virágot, mezei virágot, akkor érzékeljük, hogy milyen szabadon vannak a szirmok, milyen természetesen helyezkednek el, mondhatnám, ellentétben a mesterséges formákkal. Bárhová nézhetünk ebben a teremben, amit ember alkotott, minden mechanikus jellegű az asztal, a szék, és az egyformaság, a mechanikusság jegyeit viseli magán, a természetben ilyen nincs. Sokkal egyszerűbb volt a diákjaimmal lerajzoltatni egy cserépvirágot vagy egy faágat, mint egy kockát. Az ember megkötözöttebb, az ember korlátozottabb.
ezek esztétikai kategóriák is egyben. A természet szebb. Tehát fölöttünk álló szépségre utal a természet jelensége, a törvényszerűsége. A hatalmas hegyről elénk táruló látvány, a Grand Canyonnak ez a gyönyörű panorámája, amit nemrég láttam saját szememmel, szédítő hatása gyakorolt az emberre. Úgy érezte, hogy valami lélegzett elállító húzása és üzenete van ennek a térnek, valamit üzen az alkotóról. Egy csodálatos hegynek a látványa, a kitáruló távlat a szabadság érzetét kelti bennünk, a teremtő szabadságát. Ezt így mondja Pál apostol a korintusi második levélben, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szabadság. Távlat. Végtelenség. Fenségesség. Változatosság. Hihetetlen variáció, forma és színgazdagság. Ez jellemző a természetre. Ilyen a teremtő. Ilyennek kellett lennie az alkotónak. A lényében ez ott van. És ő nem csak alkot, mint teremtő, hanem az esztétika felől megközelítve, ő művészi alkotó. Hogyha a művésziség jegyeit viseli az alkotása magán, akkor ezek mind jelen vannak az alkotásaiban. A művésziség azok a pozitív értékek, művészeti minőségek összefoglalója, amelyek felfedezhetők, nem mindegyik alkotásban, de valamelyik a műalkotásokban felfedezhetők. Rengeteg van, ez csak kis része, amit ide felírtam erre a táblázatra. Több évi tanulmányom volt, és nagy örömteli felfedezésem, hogy magam számára, hogy mindezeket végigvizsgáltam, és felfedeztem a természet alkotásaiban. Egy jegyzetben össze is foglaltam ezeket. Tehát nagyon érdekes tanulmány ez. Itt láthatjuk ezt a gyönyörű Orion ködöt, az időtlenség és határtalanság üzenetét közvetíti számunkra, a fenségesség üzenetét, az erő, a hatalom üzenetét. Tehát a távlat, a mélység, a galaxis milliárdok mind-mind üzennek nekünk valamit a teremtőről, az alkotóról, a határtalanságról, az erőről, a hatalomról, a távlatról, az óceán kiterjedése, hatalma, a szél, a mennydörgés, a tűz, a nyugalom, a fenségesség, a ritmus. Az egész természet tele van ritmussal. Mindenhol felfedezhetjük. Azt olvashatjuk Pálnak egy beszédében, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szívverésünktől kezdve a lélegzetünkig üzenete van a ritmusnak is. Az erő és a hatalom képeit látjuk ennél a vizesésnél. A robajló vizesés hangja és tömege óriási hatással van ránk, és érezzük, hogy erre az erőre az ember magától képtelen lenne, fölötte álló erőnek a tükröződését sejtjük meg. A fenségesség érzete is jelen van a természetben. Ha a szépség az emberi léptéket nagy mértékben túllépi erő, nagyság, időbeli, kiterjedésbeli téren, akkor az fenséges, így mondjuk. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy fenséges ő. És a 91. Zsoltárban található ez a nagyon szép mondat, aki a fenségesnek rejtekében lakozik, vagy felségesnek, régies szóval, aki a fenségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. És itt jutunk el az előadásunknak ahhoz a már vége felé közeledő témájához, hogy a teremtőben van egy bensőségesség, egy elrejtőzési lehetőség, intimitás. A virágkelyhek intim világa, a tűz melengető lángja, a lankás, virágos domboknak a simogatása, a madárfészkek otthonos melege mind üzen arról, hogy egy édesanyja is, amikor a kis állatokat, ha megnézzük, akkor a kedvességük, a bájosságuk, az otthonnak a varázsát hozzák elénk, vagy a szülői szeretet, a gyermek édesanyjához való bújása üzeneti számunkra, hogy a teremtő szeretne bennünket valami családi közösségbe vonni, valami otthont teremteni nekünk. Talán Tamási Áron rátalált magasabb értelemben is a híres könyvében, a híres mondatával a dolog lényegére, hogy avégre vagyunk-e világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hérakleitus azt mondja, hogy az ember tartózkodási helye maga az Isten. Az előrelátó szeretet is kiolvasható a természetből. Itt látjuk ezt a platánfát, megsértették ezt a fát. Több helyén levágták a karját. Elvérzett? Nem vérzett el, hanem begyógyította a sebet. Mi gyógyította be a sebet? Idézek Ellen Goodwight Nevelés című könyvéből. Ha egy fát megvágnak, egy embert megsebesítenek, vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását. Sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készenlétben állnak.
És mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Ez gondoskodó teremtőre utal. Előrelátó, szerető teremtőre utal. És nem csak a fizikai bajainkra ad megoldást, hanem a lelki problémáinkra is, lelki bajainkra is, hiszen ez is valóság, ez is kiolvasható, ha úgy tetszik, az én emberi lényemnek a valóságából, hogy vannak lelki problémáim, és ezeket is megoldja. Egy személyes vallomással szeretném lezárni előadásomat. Életem egyik legnagyobb élménye volt, és ma is az, hogy folyamatosan fedezhetem fel a természetben, a természet tárgyaiban, jelenségeiben, növényekben, állatokban, napszakok, évszakok váltakozásában a teremtő üzenetét. Ezt mindannyian megtehetjük. Tavaly jelent meg ez a könyv, Természet és ember, a Biblia és a költészet tükrében. Számos fejezetben ezeket a gondolatokat foglaltam össze, és azért említem meg, mert mindannyian felfedezhetjük ezt az üzenetet. Rengeteg örömünk lehet benne, nagy gazdagodási forrás lehet számunkra, hogy megláthatjuk azt, amit Prédikátor könyvében így mond Salamon 3000 évvel ezelőtt, hogy mindent szépen csinált az ő idejében. Felfedezhetjük az ő lábnyomát. Kiolvashatjuk az ő üzenetét, felénk közeledő lábnyomát, mert rejtekezni szeret. Az igazi szépség az nem ránk kerültet valamit, hanem csak jelez és vágyat támaszt felénk. Rejtekezni szeret. És minden értelmes lény, legyen az akár gyermek, akár fiatal vagy felnőtt ember, fel kell, hogy tegye az eredetének és a céljának a kérdését, és én személyes józan értelmemmel vizsgálódva ezt a kérdést, egy könyvet találtam, ami nagyon sokat segített számomra a kérdések megválaszolásában, a könyvek könyvét, magát a Bibliát, és azon lepődtem meg a leginkább, amikor a teremtés evolúció kérdésével elkezdtem foglalkozni, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy szinte, mintha pontosan tudná, szinte azokat a kifejezéseket használja, amiket a 19. századi evolúciós elmélet használt, és meg is mondja maga a teremtő a véleményét és üzenetét erről az elméletről. A római levél első fejezetének 19. versétől ezt olvasom. Mert ami Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert ő megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár őt megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, hanem a saját okoskodásaikban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkévaló dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték a teremtő helyett, és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Kedves hallgatók, ez volt az első kérdésünk, kire vagy mire utal a természet szépsége? Ha úgy érzem, hogyha a természethez fordulunk, és a józan értelmünket és az esztétikai értékítéletünket használjuk, akkor megkaphatjuk a választ, hogy kire vagy mire utal a természet szépsége. Ha a kérdezésködésünk elfogulatlan világszemlélet, akkor a természet válaszol a kérdésünkre, tudnék arra, hogy ki az alkotó. Köszönöm a figyelmüket.

0: Mindenkit szeretettel köszöntök a szeretet himnuszáról szóló előadás sorozatunk negyedik, és ezáltal már a második félidőbe érkezett sorozatán, és ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a szeretet himnuszából három részt hasítottunk ki eddig. Az első három versről szólt az első előadás, és rendkívül fontos, hogy ez a himnusz ezzel kezdődik, mert Pál apostol a himnusz elején felhívja a figyelmet arra, hogy mi nem a szeretet, és mennyi sok hamisítás létezik a szeretettel kapcsolatban. Ha valaki igaz szeretetben akar részesülni, és meg akarja tanulni az igaz szeretetet, el kell kerülni ezeket a széltében, hosszában elterjedt hamisítványokat. Erről szól a szeretet himnuszának az első három verse. A második része a szeretet himnuszának azzal foglalkozik, hogy nem csak a világ hazudik és hamisítja a szeretetet, hanem sajnos a nagy ellenség a saját természetünkben is ott lappang, mert az emberi természetünk is szeretetnek nevez olyasmit, ami nem az. Nekünk meg kell tanulnunk itt a Földön a szeretetet, és le kell győznünk a természetünket ahhoz, hogy igazán, hogy valóságosan tudjunk szeretni. Hogy mi az igazi szeretet, ezt a második részben két jelző közvetítette számunkra, a szeretet hosszú tűrő és jóságos, és utána mondja el Pál apostol, hogy mi mindent kell legyőzni a szeretetnek. Ebből a második részből a harmadik előadáson kiemeltük azt a fél mondatot, amely a szeretet és szerelem kapcsolatát érintette. Ez helyes fordításban így hangzik, a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Az elmúlt előadást erre szántuk, hogy a szeretet és a szerelem összefüggéséről beszéljünk. A mai alkalommal ennek a második résznek a csúcspontjáról vesszük le azt a félmondatot, amely itt mögöttem a táblán is szerepel, a szeretet soha el nem fogy. Biztos, hogy a szeretet himnuszának ez a leghatalmasabb kijelentése. Megdöbbenti az embert, visszahőkülünk, és azt mondjuk, hogy van ilyen szeretet, ami soha el nem fogy. Itt a Földön van ilyen szeretet, és a mi életünkben is megvalósulhat ilyen szeretet, ami soha el nem fogy. Mielőtt a témába belekezdenék, hadd olvassam fel idáig a himnuszt, hogy lássuk, hogy hogyan jut el ide Pál apostol a szeretet himnusza kifejtése során. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Kedves hallgatók, biztos, hogy ezt a kijelentést is külön elemzés tárgyává kell, hogy tegyük. Ugye egy hat részes előadás sorozatban nem tudjuk a szeretet himnuszának minden egyes kijelentését méltóképpen megvizsgálni, de ebben az évben ugye úgy kezdtük a sorozatunkat, hogy van egy kísérő könyvünk, amelyre minden előadáson felhívom a kedves hallgatók figyelmét. Ez a könyv Sós Attila, a szeretet művészete a Biblia tükrében című könyve, a szeretet himnuszának minden egyes szavát mérlegre helyezi, tehát aki el akar mélyedni ebben a tárgyban, annak nagyon tanácsolom, hogy olvass el ezt a könyvet. Ezt a mondatot azonban nem hagyhattuk ki, mert ez a mondat sok kérdést felvet, hogy a szeretet soha el nem fogy. Tudnék, a világunkban éppen azt látjuk, sőt mondhatnám egy kis túlzással, de talán nem is túlzás, hogy a világon mindig azzal szembesülünk, hogy van valami szeretet, de aztán nincs. Létezik, megnyilvánul valamilyen szeretet, de aztán elmúlik. Jó lenne mindig szeretetben élni, mondják az emberek, de aztán hol marad a szeretet? Még az éves ünnepkör során is nagyon sok embernek olyan fájdalmas érzése lehet ilyenkor tél felé járván, hogy készülnek az emberek, a családok a szeretet ünnepére, és mi van utána? A szeretet soha el nem fogy. Mint ha az embernek az az érzése lenne, mint a magyar költő híres rövid versének, hogy valamit kellene ezzel ellen tenni, hogy ne fogjon el a szeretet. Valahogy össze kellene fogni, hogy a világban mindig meglegyen az a szeretet, amelynek a jelenlétét az ember olyan jól esően érzékeli. Szóval valami nagy-nagy tüzet kéne rakni. Valóban az emberben alapvető és legmélyebb érzés, a szeretet érzés, és az ember a szeretet hiányát rögtön felfedezi a legkisebb mozzanatokban is, és ezért engedjék meg, hogy valóban ezzel a verssel adjunk nyitányt a bibliai kifejtésnek, amúgy is tél közelít, és a versnek a címe is tél. József Attila, tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttes, ami új meg épp, gyermekjátékot, ó boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földjét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek. Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek.
1: Kedves hallgatók, amikor így elgondolkozunk ezen, hogy van-e olyan szeretet, ami soha el nem fogy, hogy ne tartsuk ezt túlzó kijelentésnek, amit a Biblia elénk szögez, hát gondoljuk végig, hogy tényleg van olyan szeretet a világon, lehet ilyennel találkozni, ami nem fogy el, soha nem fogy el, vagy nem egykönnyen fogy el. Érdemes elgondolkozni ezen. Én úgy gondolom, hogy ha a Biblia beszél erről, hogy van olyan szeretet, amiről legalábbis feltételezzük, hogy nem fogy el, vagy nagyon sokszor az a tapasztalatunk, hogy olyan hatalmas, hogy szinte végigkísér egy ember életet, például az anyai szeretet. Miért mondom, hogy a maga a Biblia beszél erről? Mert Ézsaiás könyve 49. fejezetének 15. versében olvassuk ezt a híres bibliai kérdést. Biztos sokan ismerik ezt, hogy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről. Elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről. Vagy van olyan, hogy ne könyörülne a méhe fián. Egy anya mennyire ragaszkodik, mennyire szereti a gyermekét, és miért? Hát mert a saját testéből szakadt ki, ő nevelte, ő hozta a világra, minden tud róla, szinte érzi, hogy az a gyerek belül miről gondolkozik, mit akar. Igen, ezért teti fel maga a kérdést, maga a Biblia is, hogy hát elfeledkezhetik, mintha azt mondaná, hogy van olyan az emberi világban, hogy egy anya ne szeretné a gyermekét minden rossz ellenére. A gyerek sok minden rosszat tesz, nem csak kiskorában, én azt hiszem, hogy inkább nagykorában a szülő az édesanyával szemben, de az anyák mennyire soha el nem fogyó szeretettel ragaszkodnak, mármint az igazi anyák, akik tényleg méltók erre a névre. Ezért mondja Pál apostol is, amikor az egyik munkatársának, Timóteusnak mondja a második Timóteus levél első fejezet 5. versében, még a nagyanyjáról is megemlékezik, Loizról, és az anyjáról, Eunikáról, akikben ott élt az a képmutatás nélküli istenfélelem. Egy olyan családban nőhetett fel ez a Timóteus, ahol megkapta az egész életre szólóan azt az ösztönzést, azt a szeretetet, amit egyedül a családban egy anyai szeretet tud megadni. Ugye a világon van olyan szeretet, ami a legjobb formáit tekintve soha el nem fogy, vérségen alapuló szeretet viszonyban is. Az elmúlt alkalomban beszéltünk arról, hogy a vérségi viszonyon kívül van még egy olyan szeretet, ami a legjobb formáiban soha el nem fogy, nem kell, hogy elfogjon, ez a hitvesi szeretet, a házastársi szeretet. Ez nem vérségi kapcsolatból adódik, ez választásból adódik, tehát abból, hogy két ember megszereti egymást. Hát erre is azt olvastuk a Prédikátor könyve 4. fejezetében, hogy ha két ember úgy szereti meg egymást, hogy ott lehet az Isten is a házasságukban, akkor ez a hármas kötél nem hamar szakad el, és ezért mondja az énekek énekének híres meghatározása a 8. fejezetben a szerelemről, hogy erős a szerelem, erős ez a szeretet, mint a halál, és kemény, mint a sír a buzgó szerelem, lángjai tűznek, lángjai az Úrnak lángjai. Tehát tulajdonképpen az emberi világban is azért, hogyha a gondolkodásunk végigpásztázza az életet, hogy hol találunk olyan szeretetre, ami soha el nem fogy. Azért elgondolkozhatunk ezen, hogy hány és hány embernek adott erőt a szülői, azon belül is az anyai szeretet, és hány ember érezheti magát boldognak és szerencsésnek, hogy az életben van olyan párja, van olyan férje és van olyan feleség, aki messze menően meg tudja érteni, segíteni, támogatni, és ez nem egy-egy pillanat erejéig érvényesül, hanem, ahogy az egyik előadáson idézett aranyversről mondtam, ha valaki a 30 éves házassági évfordulójára ír olyan verset, mint Arany János a Nőmhöz című versét, szóval amikor így évtizedeket kibír ez a szeretet, amikor évtizedeken keresztül végigkísér egy embert, hát ez egy hatalmas nagy dolog, hatalmas nagy kiváltság, hogy a szeretet soha el nem fogy, hogy van ilyen az emberi világban. De ugye érezzük, hogy ez a meghatározás a szeretet himnuszában, hogy a szeretet soha el nem fogy, ez talán még többet jelent. Ez nem csak annyit jelent, ami egy anyai szeretetben, vagy egy hitvesi szeretetben benne van, hanem sokkal mélyebb, kitartóbb, huzamosabb szeretetkapcsolatot, sőt, ami az élet után is kíséri az embert, majd 2 hét, illetve 4 hét múlva térünk rá arra, hogy ez a szeretet soha el nem fogy, ez átvezet bennünket a szeretet himnuszának a 3. nagy részéhez, amely arról szól, hogy az örökké valóságban mi lesz a szeretetnek a szerepe és a helye. De a szeretet soha el nem fogy, nem csak a földi életre vonatkozik, hanem az örök életet is elibénk tárja, de a földi élettel kapcsolatban is sokkal mélyebben mutatja meg a szeretetnek a győzelmét az önzés és a szeretetlenség fölött, mint az anyai vagy a hitvesi szeretet. Ez az a szeretet, amit a Biblia így nevez, hogy a soha el nem fogyó szeretet, az az Isten kapcsolatból származó szeretet. Az embert vérség szerint először az édesanyjához kötik a legmélyebb érzelmek. A választás szerint azután egy emberhez, ha rátalál egy emberre. Ha rátalál egy férje vagy feleségre. De az életben van még egy kapcsolat, amely sokkal mélyebb, mint a vérségi, sokkal mélyebb, mint a választáson alapuló emberi kapcsolat. Miért? Mert mind a kettő benne van. Mert az Isten kezéből kikerült lény, ahogy visszatalál újra az Istenhez, ahogy a tékozó fiú hazatér és megtalálja újra az Istent, ezt is a Biblia szeretetnek nevezi, sőt, a Jelenések könyve 2. fejezet 4. versében egy érdekes kifejezést olvashatunk, a visszatalálást, az Istenhez való visszatalálást első szeretetnek nevezi, ami azért érdekes kifejezés és lényeges kifejezés, mert ebben a hatalmas, örömteli mondandón kívül egy tragikus mozzanat is benne rejlik. Mi ez a tragikus mozzanat? Mint egy az, hogy míg az ember nem talál vissza az Istenhez, lehet neki a legjobb édesanyja, lehet neki a legjobb férje vagy felesége, tulajdonképpen még ez is kevés ahhoz, hogy az igazi szeretetet megismerje. Amikor az ember visszatalál az Istenhez, akkor kezdi látni, hogy mi az, hogy szeretet. Ezért mondja ezt a szeretetet első szeretetnek a Biblia. Azért mondja a Biblia erre azt, hogy amikor az ember megismeri az Istent, és felismeri az Istenben a teremtőjét, a szülőjét, végső soron a szülőjét. Megismeri azt a lényt, akit ő szabad elhatározásából választhat, aki nem az ellensége, hanem a jótevője, nem az, akinek addig beállították, hanem egészen más. Ez az egész ember életet átrendezi az ember számára, és a szeretetről is egy egészen más képet ad. Első szeretet. Ebben a kifejezésben az is benne van, hogy első szeretet, hogy minthogyha azelőtt minden szeretet töredékes, vagy csorba lett volna. Ugye az eredeti görögben, ugye itt az a kifejezés szerepel, amiből a magyar nyelvben is a szóképzésben ma is nagyon sokszor élünk, ugye a proto képző, előképző szerepel, vagyis a proto nem csak annyit jelent, hogy első, hanem annyit is jelent, hogy minta. Tehát, mintha a szeretetet az ember akkor kezdené megtanulni, amikor kezdené az ember látni azt, hogy az Isten hogyan szereti őt. Ezt annyira fontos dolognak tartottam, amikor a szeretet himnuszáról ezt a 6 előadást összeállítottam, hogy a következő heti előadást teljesen ennek szeretném szánni, erre a témára szeretném rászánni, hogy mit is jelent az Istent megismerni, és milyen Istent kell megismerni, és hogyan, és Krisztus hogyan mutatta meg ennek az útját, amikor a Földön járt, hogy végre valahára képünk legyen a szeretetről. Mert ismétlem, nagy dolog az anyai szeretet, nagy dolog a házastársi szeretet, de az Istenhez való szeretet mindegyiken túltesz, és aki az Istent megismeri, annak a szeretetében, az addigi szeretetéhez képest biztos, hogy forradalmi változások fognak bekövetkezni. Hadd álljak itt megint egy kicsit meg egy vers erejéig, hiszen a vers nagyon szépen példázza Pirinszki János verse, hogy még a földi életben is, amikor az ember átmegy a szülői szeretetből egy másik szeretetbe, a hitvesi szeretetbe, az is milyen óriási katartikus élmény. Ugye a vers arról szól, egy fiatalkori Pirinszki vers, hogy amikor az ember megismer valakit, akit megszeret, egy nőt, egy lányt, akit megszeret, de összeütközésbe kerül a férfiban, a költőben az a szeretet, ahogy addig szerette az édesanyja, és az a szeretet, amitől egy egész más dolgot várhat ezután, a szerelem, a hitvesi szeretet. Ez egy megrázó dolog. Megrázó, hogy először leírja az anyai szeretetet, tessenek majd figyelni a versre, hogy tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot, nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis ha megölném is, hinné jó vagyok. Ez az anyai szeretet. Ugye az anya és a fia kezd távolodni egymástól az életben. Olyan messzire kerül egy anya meg a gyermeke, mint a tó és a csillag, és egy idő után már a szülők olyan nehezen tudnak beszélni, aztán nem mer beszélni, szólni hozzám. Megszakad a régi anya-kisgyermek közötti hamvas kezdeti kapcsolat, és a nehéz egy kamasz gyerekkel, még nehezebb egy eltávolodó felnőtt gyerekkel kapcsolatot találni, de azt mondja, ez az anyai szeretet akkor is ott van a háttérben, mégis ha megölném is, akkor is hinni, hogy jó vagyok. Csodálatos ez az első versszak, nagy lendületet ad a versnek, mert a vers aztán azzal fog folytatódni, hogy amikor megismerünk egy másik valakit, aki esetleg majd később a feleségünk lesz, vajon tud-e olyan szeretetet adni, vagy hiszen ennél nagyobb szeretetet kell adni bizonyos értelme, a vérséginél nagyobb a választáson alapuló szeretet, tud-e olyan szeretetet adni, mint amilyen szeretetet kaptunk az édesanyánktól. Gyönyörű metonímiák, metaforák lesznek a versben, például külön figyeljenek fel a drága mélyre, ugye az anyai szeretetet így próbálja finoman érzékeltetni, hogy mint régen együtt voltunk a drága mélyben, hát mi a drága mély, ugye, hogy egy anya testéből kiszakad egy gyermek, a méhen belüli élet, a drága mély, és kis békezászló oltalmat keres, tehát hogy az anya, hogy ragaszkodnék még a gyermekéhez, kis békezászló oltalmat keres, és aztán a felnőtt életnek a keményedése, eldurulás, hogy szívemben nincs már más, mint durva dárdák, vajon megoldja az életnek azt a problémáját a szerelem, amit minden ember szeretne megoldani, hogy boldogan élhessen, hogy örömben és szeretetben élhessen. Mint ez a Pilinszky vers azt mondaná, hogy sajnos nem. Ez egyébként az egész költészetére jellemző. József Attila mellett, akit előbb hallottunk, az anyaversekben József Attila mellett ez a másik költőnk, aki nagyon bővelkedik. Ugye József Attilának is a Mama vagy a Kései sirató, ugye hatalmas anyaversei, de Pilinszkynek is hatalmas anyaversei vannak. Ez az első ezek között, fiatalkori, szinte 20 éves próbálkozás, de nagyon figyelemre méltó.
2: Pilinszky János, könyörgés. Tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis, ha megölném is, hinné, jó vagyok. Szegény, csak egyszer tudnám még szeretni, az övé lenni, ha nem is egészen. Megváltanám egy futó, tiszta csókkal, hisz egyek voltunk rég a drága mélybe. Csak egyszer engedd még magamhoz vonnom, éreznem újra félszeg, gyenge vállát. Irgalmazd meg szegénynek és nekem. Szívemben nincs már más, mint durva dárdák. Szerelmem, lásd meg ősz haját a szélben. Kis béke zászló, oltalmat keres. Oldj fel maró, magányos bánatomból, ha senkiért, az anyámért szeres.
1: Kedves hallgatók, tehát a földi életben is nagyon nagy váltás az, amikor az egyik szeretet, amely végigkísért bennünket születésünktől fogva, át kell, hogy lényegüljön egy másik fajta szeretetbe, hát akkor ehhez képest mennyire nagy váltás az, amikor nem egy teremtményhez fűz egy ilyen kapcsolat, hanem magához, a teremtőhöz. Amikor az ember magát, a teremtőjét megismeri. Példabeszédek könyvében, a 20. fejezet 6. versében van egy érdekes kifejezés, ami megint csak a Bibliának egy nagyon megrendítő, rövid verséhez tartozik. Ez így szól, hogy minden ember talál olyan embert, aki jó hozzá, de hű embert az kicsoda találhat. Olyan embert, aki egyszer-egyszer jó hozzánk, vagy ideig, óráig szeret bennünket, vagy segít, ilyet szinte mindannyian találunk, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azért ne legyünk olyan kegyetlenek, és olyan felejtő emberek, hogy azt mondjuk, hogy ilyen nem volt. Ha ilyen nem lett volna, akkor nem is élnénk, nem is tudtuk volna az eddigi életünket folytatni. Olyan embert, aki jó hozzánk, azt azért lehet találni. De olyan embert, aki hűséges hozzánk, aki kitart, aki időben, huzamosan kitart az ember mellett, ilyen embert szinte azt mondja a bölcs Salamon, hogy lehet ilyen embert találni. Ha nem lehetne is ilyen embert találni, erre mondja a Szentírás, hogy van egy olyan lény a világegyetemben, aki soha nem mond le az emberről, aki az embert mindig keresi, aki az emberhez nem csak ideig, óráig akar jó lenni, hanem aki valóban hűséges akar lenni az emberhez. Nem véletlenül a Bibliában Istennek az egyik legtöbbször előforduló jelzője, hogy Mózes mondja a Mózes 5. könyve 32. fejezetében, hogy hűséges Isten nem csalárd, igaz és egyenes ő. Hogy lehetne ezt a hűséges Istent, ezt az igazán szerető Istent bemutatni? Említettem, hogy a jövő alkalommal azzal szeretnék foglalkozni, hogy Jézus hogyan tett bizonyságot a szeretetről a maga életében. Most 3 jézusi példázatot ajánlok a figyelmükbe, olyan 3 jézusi példázatot, amelyek teljesen világosan közlik, egyik a másikhoz illeszkedve, hogy mit is jelent ezt a soha el nem fogyó szeretetet megismerni, és szert tenni általa erre a szeretetre, amit azt mondhatjuk, hogy az isteni szeretet költözhet az emberbe. Ez a három példázat a Lukács 15. fejezetében a tékozó fiú, ugyanez evangélium 10. fejezetében az irgalmas samaritánus, és a Máté evangélium a 25. fejezetében a talentumok példázata. Ebben a három példázatban beszélt Jézus arról, hogy milyen az a szeretet, ami soha el nem fogy. Nem kell talán részletesen szólnom önöknek erről, majd a vetítés során ezt megteszem, amikor a legszebb műveket bemutatnám, hogy a tékozó fiú példázatában milyen Isten áll előttünk, aki soha nem adja fel a reményt, hogy a gyermeke visszatérhet. Aki minden nap kimegy a falu szélére. Aki mindig várja a gyermekét. Ha valaki felteszi a kérdést, hogy milyen az a szeretet, ami soha el nem fogy, de hát miért bitangolt el olyan sokáig az a gyermek? Miért nem jött haza? És van olyan eset is, hogy nem jönnek haza a tékozó fiak, és nem történik meg ez a változás az életben. Hát akkor mégsem a szeretet a legerősebb erő az életben, mert a messze menő szeretetre, a soha el nem fogyó szeretetre is szabadságában áll mindenkinek azt mondani, hogy nem kérek belőle. Ez igaz. Teljesen így van, hogy a szeretetnek a lényegéhez tartozik a szabadság tisztelete, az igazi szeretet soha erőszakot nem tesz, kényszert nem alkalmaz. Nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy a legtökéletesebb, legtisztább szeretetre is lehet nemmel válaszolni. Soha nem felejtem el, amikor még a Bibliát nem ismertem, és hallottam, hogy a Bibliáról előadások vannak itt Budapesten, és elmentem egy-két helyre. Egyszer egy tanár, házaspár meghívott az otthonukba, és egy nagyon mély és alapos témáról volt szó, nem a szeretetről, egészen másról, de a beszélgetésben a szeretet felé kanyarodtak a gondolatok, és a tanár házas pár közül a férfi, a tanár úr azt mondta, hogy hát ő azt nem tudja elképzelni, hogyha ő valakit szeret, hogy föl ne olvasztaná a jeget abban a másik emberben. Ő úgy szereti minden diákját, és úgy próbál szeretni, hogy arra válasz jöjjön, hogy az ne maradjon hatástalan. Hát a szeretet úgy uralkodik a világon, hogyha messze menően mindent kipróbál, hogy a másik embert megnyerje a szeretetnek. És aztán, amikor a beszélgetés vezetője csendesen megjegyezte, hogy igen, van szép és hűséges szeretet, de ott is ott van az embernek a szabadság, hogy arra nemmel válaszoljon. A tékozó fiú nagyon sok nemet mondott. Nemet mondott otthon, amikor kikérte az örök részét, nemet mondott akkor, amikor elverte a pénzét, nemet mondott akkor, amikor már jöttek a gondolatok, hogy már otthon talán jobb lenne. Hányszor és hányszor nemet mondott erre a kérlelő szeretetre, amit érezhetett az apjától. Az igazi szeretet, a soha el nem fogyó szeretet, az nem annyit jelent a Bibliában, hogy mindenki szeretni fog akkor, amikor találkozik olyan emberrel, vagy találkozik az Istennel, aki őt hűségesen szereti. Az igazi szeretet is lehet viszonzás nélkül és hatástalan. De attól még szeretet marad. A szeretet győzelme nem az, hogy minden ember szeretni fogja az Istent, vagy minden ember megváltozik. A szeretet győzelme az, hogy az Isten nem változik meg, bármilyen borzalmas és visszataszító tapasztalatok hátterén sem, amit az ember tesz az Istennel. Az Istenben soha el nem fogy a szeretet, legfeljebb hatástalanná válik. Az Isten soha nem adja fel a szeretetét, akkor sem, hogyha az Isten ítél, az Isten ítéletében is szeretet van, erről majd az utolsó előadáson külön is részletesen is lesz szó. És hogy milyen ez az isteni szeretet, amelyet Jézus elénk állított a tékozó fiú példázatában, hogy ez az atya mennyire keresi ezt a fiút. Azt tökéletesen elmondta Jézus, és gyakorlativá téve a Lukács evangélium a 10. fejezetében az irgalmas samaritánusról szóló példázatban, ahol világosan látszik azt, hogy az igazi szeretet az honnan indul ki, és meddig tart, meddig ér el, milyen eredménye van. Ugye ennek a példázatnak a rövid története az, hogy ezen a nagyon járt úton, a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton, látjuk, hogy ez délről elinduló út és észak-keleti irányba megy, már erről a kis távolságról is ki tudjuk számítani, hogy ez azért volt olyan járt út, mert a zsidók itt kerültek át a Jordán másik részére, hogy kikerüljék ezt a gyűlölt tartományt, Samáriát, és Galileába rokonokhoz úgy érkezzenek el, hogy egy ilyen kis varga betűvel, kikerülve a más vallású, más etnikumú lakosságot a saját véreikhez, hiszen itt is zsidók éltek zömmel, itt is zsidók éltek, szóval ezen az úton érkeztek el rokonaikhoz. Ezért volt ott ilyen sok rabló, akikről beszél ugye Jézus a példázatban, akik ezt a bizonyos embert, aki ment a Jerikói úton, agyba főve verték és ott hagyták az árok szélen. És milyen érdekes, hogy elment arra egy pap és lévita, aki észrevette ugyanezt az embert, de nem segített rajta. Még pillanatnyilag se, pillanatokra sem segített rajta. Aztán jött harmadikként egy olyan ember, mondom ennek a gyűlölt tartománynak, Samáriának a lakosaként, aki nem csak hogy észrevette ezt az embert, de milyen érdekes kis mozzanatból indul ki a Biblia, azt mondja erről az emberről, hogy ő könyörületességre indult. Itt megtanuljuk ebből a példázatból a soha el nem fogyó szeretetnek egyik lényeges összetevőjét. Melyik szeretet az, ami az életben nem fogy el? Az a szeretet, amelyben mindig van együttérzés és szánalom. Az olyan szeretetfajta, ami az érosz, tehát az, amiből az erotika kifejezésünk van, tehát az úgynevezett szerelem, amit ma is szerelemnek mondanak, sok köze nincs a bibliai értelemben vett szerelemhez, de ma nagyon elterjedt, hogy szerelem, de hogyha nincs benne együttérzés, nincs benne a másikkal való azonosulás is, és nincs benne egy igazi összehangolódás a másikkal, akkor ez semmit sem ér, mert az igazi szeretet, amiben erő van, hogy ne fogjon el, az az a szeretet, ami könyörületességre tud indulni. Az egész irgalmas samaritánus példázata ezen a fél mondaton fordul meg. Elment ott a pap és a lévita, látta, de nem indult könyörületességre. Elment a samaritánus, látta, és belül könyörületességre indult. Mit jelent ez, hogy könyörületességre? Egyszerű dolog.

ember tegyen velem. És ez indította a könyörületességre. És ez az a pont, ahonnan az egész példázat kiindul. Ugye Jézus utána nagyon szépen részletezte, hogy az ember leszáll a lováról, kimossa az áldozat sebét, elviszi egy vendégfogadóba. Ott együtt tölti vele az éjszakát, tehát az idejéből is áldoz rá, pénzt is ad a fogadósnak. Szóval mindez olyan gyönyörű történet, amelyet Rembrandt majd fogom vetíteni, de itt lapokon is elvihetik otthonaikba, és ezt valóban jó nézni sokat, ezt a Rembrandt részkarcot, valami csodálatos módon megragadott, vagyis egyetlen egy mozzanatban, amikor leemelik a lóról az áldozatot, és a samaritánus beszélget a fogadóssal, majd az előadás után ezt nagyban is mindenki számára élvezhetően látni fogjuk, de ez valami csodálatos megragadás, hogy ezen az egy mozzanaton Rembrandt ki tudta fejezni, hogy az igazi szeretetnek a lényege az együttérzés, méghozzá egy másik dolgot is hadd társítsunk hozzá, a tapintatos együttérzés. A képnek ugyanis az a legnagyobb erénye, hogy minden arc látszik, mármint az emberi személyek arca, mert ez egy falusi jelenet, van itt kutya is, meg tyúk is, meg egy fogadónak az udvarháza, de vannak emberek is, lovászfiú, szolga, az agyba főbe vert ember, a fogadós, az irgalmas samaritánus, szóval mindenkinek az arca látszik, egyedül egy valakinek nem látszik az arca. Az irgalmas samaritánusé. Az ő arca az nagyon tapintatosan homályban maradt, háttal áll felénk, Rembrandt így dolgozta fel ezt a témát, az ő arca egyedül nem látszik. Hogyan is mondta ezt Jézus, hogy mi az igazi szeretet, hogyha nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal? Ha valaki számon tartja azt, hogy kin segít és kin hogyan segít, akkor azt mondja erre Jézus, hogy hát akkor már megkapta ezért a jutalmát. Az az ember várhat az Istentől jutalmat, aki a földi életében észrevétlenül teszi az együttérzésnek, a másik emberrel való együtt szenvedésnek a cselekedeteit. Azért használom ezt a szót, mert a németeknek nagyon szép kifejezésük van rá, ez a Mitleid, az együtt szenvedést, így mondják a részvétet, hogy együtt szenvedés. Tulajdonképpen ez az, ami a valódi, az isteni szeretet. Jézus világossá teszi ebben a két példázatban, hogy az Istentől meg lehet tanulni ezt a szeretetet, csak annyira van szükség, csak idézőjelbe teszem, hogy igazságosak legyünk. Ha az életben mindig föltennénk ezt a kérdést, hogy ha én lennék a másik helyében, én mit várnék el szívesen? De sajnos ezt nem tesszük föl. Magunknak mindig jót várunk el, de amikor arra kerül a sor, hogy nekünk kell adnunk a másik embernek valamit, akkor elkezdjük fontolgatni azt, hogy hát nekünk azért nem adtak ilyen helyzetben, meg nekünk az élet nem adott olyan bőven, és mi se adunk a másiknak. De Jézus világosan mondta, hogy ha ez az egyszerű igazságosság, amit tetejében még a lelkiismeret is támogat az Isten szent lelke is, mert erre akar minden embert elvezetni az igazságos életre, ha ez megszületik, ha ez megfogan az emberben, akkor a másik példázat azt mondja, hogy tulajdonképpen minden ember képes erre a szeretetre, ami soha el nem fogy. Minden ember képes, nem csak az Isten, nem csak a tékozó fiú atya, aki az Istent jelképezi, hanem az ember is, méghozzá messze menően. De azért írtam fel még egy harmadik példázatot, a Máté evangélium a 25. vagy Lukás 19. fejezetében, a talentumok és gírák példázatát, mert Jézus tovább is részletezte ezt a tanítását. És Jézus azt mondta, hogy nem csak egy ilyen, hogy úgy mondjam, véletlen helyzetben mutatkozik meg a soha el nem fogyó szeretet, hanem ez lehet az ember számára életprogram is. Isten, aki elmegy, Krisztus, aki elmegy, és ad az egyik embernek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et, mit vár el? Azt várja el, hogy mások javára kamatoztassa ki a maga tehetségét, a maga életét. A talentum lényegileg az, amit kapunk az életben, és az életben mi nagyon sok mindent kapunk, időt, egészséget, tehetséget, minden. Szóval azt mondhatjuk, hogy az egész életünk az egy hatalmas nagy ajándék, és egy hatalmas nagy adomány. Ha most az életemet úgy fogom fel, hogy élek magamnak, akkor lehet, hogy lesz az életemben néhány szép óra, vagy szép hét, vagy szép hónap, vagy szép év, erre szokták mondani az emberek, hogy micsoda szép évek voltak.

0: adott meg. Micsoda szép idők voltak azok. Lehet, lehet. Jobb esetben lehet. De hogyha az életemet arra szánom, hogy tudatosan éljek a másik emberért, és nem ásom el a talentumot, mint a harmadik ember, hanem mások javára akarom kamatoztatni a talentumot, szóval ez a bizonyos első szeretet megmaradhat a Biblia szerint, de csak egy módon, hogyha ezt, ha az életemet arra használom fel, hogy mások javára éljek. Ugye milyen megdöbbentő dolog az, hogy az életet sokszor nem értjük, alapvetően hadakozunk az élettel, föltesszük mi is a kérdést, mint Ady Endre, hogy ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, aki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot. Ugye sokszor így vagyunk. Mindjárt fölhangzik ez a nagy Ady vers, már egyszer elhangzott a 16 év alatt, de jó lenne mindig, hogy elhangozzék, mert Adinak egyik legnagyobb istenes verse, éppen a témánkba is vágó vers, szóval nem csak így begyömöszölünk, József Attila Pilinszky után most nagy költők szólalnak meg, hát akkor legyen Ady is. Éppen ide is vág ez a vers, ugye ez az Ézsajás könyvének Margójára című Kései nagy Ady vers, amelyben a legnagyobb kérdés, mint egy ilyen velőtrázó sikoly, hogy ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, aki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot. De erre a Biblia csak nagyon egyszerűen azzal válaszol, hogy azért olyan szeretetlen az ember, és azért olyan boldogtalan az ember, mert amit kap az élete során, azt nem adja tovább. Amit kap az ember az élete során, nem adja tovább. Bernanosnak, a 20. századi francia regényírónak többször idéztem már a híres mondását, de ebben sem fogok leállni, hogy ne idézzem. Tetszenek ismerni Goethének híres mondását, hogy miért kell mindig az igaz dolgokat idézni? Goethét megkérdezték, hogy miért idézi olyan sokszor XY-t vagy bölcs mondásokat, és Goethe erre azt válaszolta, azért kell az igazságot sokszor idézni, mert a világon a hazugságot nagyon sokszor idézik. Az igazságokat nem szégyellem idézni, mert arra van szükségünk egy alapvetően hazug világban, ahol állandóan minden nap a hazugságok tömkelegét idézik. Kell egy aféle tokiói levegőszippantó automata, ugye ott a japánok ezt föltalálták, hogy pár jenért oxigéndús levegőt lehet minden nap szippantani. Hát a lelkünknek is a sok hazugsága, mint a korom, mint a guánó leüllepszik vastagon, hát kell az igazságukat idézni. És ez egy óriási igazság, amit Bernanos kimondott. Na, hát hadd mondjam végre ki ezt az igazságot. Bernanos azt mondta, az emberi világban nem lehet adásról beszélni. Legfeljebb továbbadásról. Senki ember nem mondhatja, hogy ő ad. Mert aki azt mondja, hogy ő ad, amit magából ad, az nem igaz és nem tiszta. Aki ad az életben, az valakitől a kapottat adja tovább, mert amit kap az Istentől, és azt továbbadja, az tiszta. Aki sokat hivatkozik arra, hogy ő mennyit segít embereken, vagy szereti az embereket, vagy jótékonykodik, erre az első Korintusi levél 8. fejezetét tudnám idézni, hogy aki még sokat ad erre, az nem tudja, hogyan is kell tudnia és adnia. Tehát az emberi életnek a nagy problémája nem az, hogy keveset adunk. Adni úgyse tudunk igazán jó dolgot. Az életnek a nagy problémája az, hogy nem adunk tovább. Ami jót kapunk, azt nem adjuk tovább. És Jézus ebben a példázatban ezt szerette volna hangsúlyozni, hogy az az ember, aki bár nem kapott 5-öt vagy 2-t a talentumokból, csak 1-et, nem is várja tőle az Isten, hogy 5-öt vagy 2-t szerezzen, de legalább azt az 1-et. Sőt, mi a szép a példázatban? Még az 1-et se várta tőle. Az 1,123-at várta tőle, nem tudom, hogy akkor milyen kamatok voltak. Ugye Jézus azt mondta a példázatban, hogy te elástad azt az 1 talentumot. Hát akkor már adtad volna a pénzváltók asztalára, hogy ami az enyém kamatostul nyertem volna vissza. Tehát az Isten nagyon igazságos, az Isten irreális kérésekkel nem áll az ember elé. Az Isten nem kér az emberektől nagy áldozatokat, meg senki ember fiától nem kéri azt az Isten, hogy ennyit adjon meg, meg így segítsen, vagy amannyit adjon. Az Isten csak azt kéri, hogy amit ő adott, azt adjuk tovább. mert a továbbadásban megsokszorozódik az, ami jött, és a továbbadásban mi is többek leszünk, és nem kevesebbek, akik továbbadunk. Majd az Adi versben tetszenek hallani azt, hogy Adi így fejezi be ezt a hatalmas nagy költeményét, hogy az életben az a borzalmas, hogy leesik a sárba az embernek arca. Ez egy egyszerű, de nagyszerű kép. Leesik a sárba az embernek arca. Mi minden benne van ebben a képben? Hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember, ha nem teszi azt, amit tennie kell, akkor leesik a sárba az embernek az arca. Két életút van előttünk. Vagy visszatartunk dolgokat, vagy továbbadunk dolgokat. Aki visszatart, annak kevesebbje lesz, aki továbbad, annak többje lesz. A szeretet soha el nem fogy annál, aki továbbad, mert újat fog kapni, új tapasztalatokat és új formákat arra, hogy más emberekkel jót tegyen. Ha nem teszi ezt az ember, egyre kevesebb fog lenni. Mielőtt tovább mennénk, a két nagy vers után most hangozzék fel ez a harmadik is, persze telve küszködéssel és vívódással, ami Adira jellemző, egyszer fölvetve a kérdést, hogy miért nem adja az Isten, hogy mi valóban többek legyünk, és hogy beteljesüljön az életünk, máskor pedig beismerve, hogy az ember szeretetlen és boldogtalan, és leesik a sárba az arca.
1: Adi Endre Ézsaiás könyvének margójára. Seírből kiált én hozzám is az Úr. Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Ilyen hiába valóság hát az ember isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalom által éjszaka lesz. Hányszor kell még sírnia a szeretet és géniusz doboló vigasságának szűnésével a földnek, megromolnia s megerőtlenedni ők a föld népe nagyjainak. Miért, hogy a fölemelkedett embert mindig visszarántja valaki, kit Úrnak is neveznek, Jehovának is, rendelésnek is, sorsnak is? Az ember már-már készül jónak és Istennek változni. De Perazim hegyén fölkél az Úr. Mi jó kedvet csinál az Úrnak, hogy csak mutogatja az embernek nagyszerű célját, az élet egyenlő kibékülését mindnyájunkkal, s a békének szivárvány hídját. Miért keresi meg bennünk, mint a Gibeon völgyében megharagvásában, a mi ősi vadságunkat, hogy gonoszságainkat egymásra tüzelje? Bizony a kegyetlen, hosszú léviátán kígyót, és a tekergő léviátán kígyót kemény, nagy és erős fegyverével nem látogatja meg senki. És a veresború szőlőt vérrel öntözi most megint az Úr. Ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, ki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot? Vigyázó, hiába vigyáztok. Ó, jaj, vigyázó, hiába vigyázunk. Mert újra és újra leesik a sárba az embernek arca.
0: Összefoglalnám azt, amit mondtam arról, hogy nem csak az isteni világ ismeri a soha el nem fogyó szeretetet, hanem az emberi világnak a nagy kiváltsága is, hogy megismerhesse, sőt gyakorolhassuk a soha el nem fogyó szeretetet. Mi kell tehát ehhez? Ez az kell, hogy az első szeretetet megőrizzük az életünkben. Eljutni az első szeretetig, hagyni magunkat megtalálni attól az atyától, aki vár és aki keres, és hogyha hagyjuk magunkat megtalálni, és az első felismerés, ahogy rájöttünk arra, hogy megismertük, hogy van egy olyan lény, aki várt ránk, aki keresett bennünket, akinek nem volt mindegy a mi életünk. És ebben az időben, amikor az ember ezt hetek, hónapok, talán évek során ismert, hiszen amit a Biblia megtérésnek nevez, az nem egy pillanat, az egy folyamat maga is, sokszor az ember nem is tudja, hogy hogyan rendeződnek át az életében a dolgok, de az az első szeretet, ha megérinti az embert, a Biblia szerint ez megtartható az életben. Nem olyan ez, mint a rossz viszony az anyánkhoz vagy apánkhoz, hogy elmúlik a szülői szeretet. Nem olyan ez, mint a rossz viszony egy házastárshoz, hogy 20 vagy 30 éve szerettem, most már nincsen szeretet. Ha ezekben is meg lehet, ha szerethetjük az apánkat, anyánkat, hitves társunkat évtizedek múlva is, mennyire inkább szerethetjük azt, akiben soha nem csalódunk, akitől soha rosszat nem kapunk. Ha megmarad ez az első szeretet, és hogyan maradhat meg? Ha másokért élve az ember tapasztalja más emberi életekben is az első szeretetnek a megszületését. Tulajdonképpen a Bibliának ez a nagy tanítása, hogy a szeretet állandósult formában úgy maradhat meg, hogyha mi életünkben értéknek tartottuk az Isten szeretetét, és mi nálunk kiváltott egy első szeretetet, viszont szeretetet, hálás szeretetet az Isten iránt, akkor ez hogy maradhat meg az egész életben, hogyha mi is élünk az emberekért, nem kell adni, csak továbbadni kell, és látni azt emberek életében, hogy emberek elindulnak, először kezdenek másképp gondolkozni, más lesz a beszédük, átértékelik az életüket, mások lesznek a cselekedetei, kezd már a jellem is megváltozni. Én azt gondolom, hogy az életben a legnagyobb örömet és a szeretetnek az állandó fenntartását ez szerzi, hogy amit a magam életében is értéknek tartottam, azt ha tapasztalom más emberek életében, akkor a szeretet köre kibővül, és akkor a szeretet nem múlik el. Akkor a szeretet nem fogy el. Ehhez azonban munkára van szükség, emberekért végzett munkára, a dolgok továbbadására, amit az Isten adott, annak a továbbadására van szükség. A Bibliának egy rendkívül egyszerű hasonlatát szeretném ezzel kapcsolatban felidézni önöknek, amely Pál apostol leveleiben rendre előfordul. Felírtam a tábláról, hogy hol lehet ennek utána járni. Mondanám először a Biblia verseket, hiszen mindegyiket nem tudom felolvasni, csak egyiket fogom, meg a hasonlatra szeretném fölhívni majd a figyelmet. Pál apostol tulajdonképpen a római levél 13. fejezetében is erről beszél, leginkább a 13. és 14. versben. A Galata levélben, ez valami elírás lehet, mert ott 8 fejezet nincsen, hanem ez bizonyára egy másik fejezetszám, igen, a 3. fejezetben, Galata levél 3. fejezetben, a 27. és a 29. versekben, az Efézusi levél 4. fejezet 23. és 24. verseiben, és a Kolossé levél 3. fejezet 10. és 14. verseiben. Mint tetszenek látni, szinte minden nagyobb levelében Pál előhozza ezt a kérdést, illetve ezt a hasonlatot, amelyet szeretnék felolvasni a Kolossé levélnek az idézet 3. fejezetéből, a 10. verstől. És felöltöztétek am az új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetéletlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak. ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kedves hallgatók, ezen a pár versen végigvonul egy felszólítás, és ez a felöltözködés. Szinte sokszor csak csodálni tudjuk a Biblia nyelvezetét, mert olyan egyszerű nyelvezet, de olyan mélységes nyelvezet. Egyszerű, és sokszor ezért nem vesszük komolyan, vagy nem gondolkozunk el rajta. Hát van az életben egyszerű cselekedet, mint reggel, ha felkelünk, fel kell, hogy öltözködjünk. Hát vannak emberek, akik nem öltözködnek fel minden reggel, de az általában egy nagyon szomorú vagy megpróbáltatásos életnek a jele, mondjuk katonák, vagy nem tudom én, akik nem tudnak lefeküdni, egy-két napig is fönt vannak, nem minden reggel nem öltöznek fel. Nagyon egyszerű a kép, de ne haragudjanak, hogy ilyen banális kérdést teszek fel, hogy nehéz nekünk reggel felöltözködni? Óckodunk tőle? Milyen jó mondjuk tiszta testre megfürödve tiszta ruhát fölvenni? Nem hiszem, hogy ez az életnek a legszomorúbb vagy leglesújtóbb része lenne. Jó felöltözködni, és természetes dolog, de megvan ennek a napi íze, vagy a napi kedveltsége, vagy zamata, hogy valami új ruhadarabot, valami szép holmit, vagy szépen kivasalt, rendbetett holmit az ember fölvesz. Azért beszélek erről ennyit, mert olyan nagy szavakat mond itt Pál apostol, amikre azt szoktuk mondani, hogy mi felöltözni könyörületességet, alázatos szívet. Megbocsátani mindig mindenekben egymásnak, elszenvedve egymást. Nagyon nehéz dolog ez. Nagyon nehéz dolog ez. Alázat, türelem, elszenvedni egy nagyon nehéz dolog ez. Ha valaki azt gondolja, hogy a kereszténység nehéz dolog, gondoljon erre az egyszerű hasonlatra, és ha továbbra is föntartja a véleményét, akkor azt is mondjuk, hogy nehéz dolog reggel felöltözködni. Mert Pál apostol azt mondja, hogy ahogy amilyen természetes a felöltözködés reggel, olyan természetesen veszi fel a keresztény ember ezeket a dolgokat, nagyon is könnyű kereszténynek lenni, ha tudjuk, hogy valakitől mindig meg lehet tanulni a szeretetet, valaki mindig táplálni akarja még, hogy hozzá soha el ne fogyóan a szeretetet, és ennek csak egy törvénye van, hogy ne magunknak éljünk. Hogy adjuk tovább, amit kapunk. Nem kell nekünk semmi rendkívülit előállítani, csak amit kapunk, adjuk tovább. Egy szerző, akinek a könyveivel itt sokat tetszenek találkozni, azt mondja az egyik hasonlatában, olyan ez, ugye ő a nagy angol gyarmatbirodalom idején élt, mintha Angliában egy óriási hajót telepakolnának mindenféle jó dologgal. Elindítanának egy messzi szigetre, ahol az emberek éheznek és nélkülöznek. A hajónak az a feladata, hogy célhoz érkezzék, és adja át a rakományt. Milyen dolog ez, hogy a hajó félúton a hajónak a személyzete elkezd gondolkozni azon, mi lenne, hogyha ők visszatartanák azt a rakományt. Ők is el tudják fogyasztani, sőt eladni, meggazdagodnak belőle. Nos, hát ezt a kérdést teszi fel, hogyan tekintenénk mi egy olyan kapitányra és egy olyan hajó legénységére, aki egy megsegítésre váló sziget lakosaitól visszatartja az adományok tömkelegét, amit neki kötelessége lenne eljuttatni, és megáll félúton, és elkótyavetjéli mindazt, amit rábíztak. Minek tartanánk mi az ilyen hajót és ennek a személyzetét? Ha kimondjuk esetleg azt, hogy semmire kellő és gonosz embereknek, akkor gondoljunk arra, hogy ezek mi vagyunk. Mi vagyunk, akik, amikor kapunk, nem akarunk továbbadni. Mi vagyunk, akiknek, ha van öltözetük, valaki felkínál öltözetet, nem akarjuk felvenni. Mi vagyunk, akik azt mondjuk, hogy ez olyan nehéz dolog felvenni egy öltözetet. Biblia azt mondja, hogy nem, ez nagyon, nagyon egyszerű dolog. Ehhez csak egy valami kell, hogy az embernek a gondolkozás módja megváltozzék, És hogyha megváltozik a gondolkodásmód, akkor az ember alig várja azt, hogy ilyenné legyen, akkor az ember azt mondja, hogy igen, én szent és szeretet vagyok. Akkor én fel akarom öltözni a könyörületes szívet, a jóságosságot, az alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. És ha azt látom az életemben, hogy ma is milyen hibák voltak ezzel kapcsolatban, akkor ettől nem félek szenvedni, és azt mondani, hogy Istenem segíts, mert én nem vallásra vagy egyházra vágyom, hanem arra, hogy igaz ember legyek. Semmit nem ér semmi, amit az emberek mondanak rólunk, ahova tartozunk, még kevésbé ér semmit, aminek tartjuk magunkat, ha nem leszünk olyan emberek, akiknél nem hull a sárba az Istennek az arca. Ha az Isten képiségünket megőrizzük, visszanyerjük, és át tudjuk az embereknek adni azt, amire szükségük van, tulajdonképpen nagyon egyszerű dolog ez a felöltözés, de milyen érdekes, hogy azért Pál apostol azt mondja, hogy igen, azért ez bizonyos küzdelemmel jár, persze küzdelem a természetünkkel szemben, de a természetünket nem nekünk kell legyőznünk, hanem ha azt az Isten befogadjuk az életünkbe, aki adni akar, ő győzi le mi bennünk ezt a természetet, és ezért mondja háromszor, hogy ezeket öltözzétek fel, és legvégül a harmadikként teszi hozzá, mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kedves hallgatók, ahogy most Pál apostol leveleivel foglalkozom, és a jövő fél évben is ezzel fogunk foglalkozni, az apostolok cselekedetei lesz a téma, néhány érdekes felismerésre eljutottam, csak egyet osszak meg röviden önökkel. A szeretet himnusza úgy látom, hogy több páli levélben is benne van. A szeretet himnusza benne van a korintusi első levélben, ebben a három részében, a 13. fejezet első három versében, 4. fejezet 8. vers elejéig, itt tartunk most a himnusz átvételében, és majd rátérünk a himnusz befejező részére, hogy milyen is lesz a szeretet az örökké valóságban, mi is az, hogy örökké valóság és örök élet. Nem csak a korintusi levélben van szó a szeretetről, hanem például, hogyha a római levelet elolvassuk. Ugye annak az első 11 fejezete hatalmas kérdéseket boncolgat, úgy, mint hitáltali megigazulás és predesztináció kérdés. Ez a két hatalmas nagy gondolatkör, amit bejár. De a római levél 12. fejezetétől úgynevezett gyakorlati kérdésekre tér rá Pál apostol, és ugyanúgy fejti ki ezt a dolgot, mint ahogy a szeretet himnuszában, hogy először tiszta gondolkodásra kell eljutni. Tiszta gondolkodásra kell eljutni, mert ha belül az ember összerendeződik, és alkalmas arra, hogy értékeli azt, amit kap az életben, és ezt tovább tudja adni, akkor a szeretetet, és itt ebben a második részben mondja ki azt, amit itt így idéztünk, hogy a szeretet soha el nem fogy, a szeretetet tulajdonképpen nem érdemnek fogja tartani az ember, hanem tartozásnak. Itt mondja ki ezt a híres kifejezést Pál apostol, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Sokszor úgy gondolják az emberek, hogyha ők szeretnek valakit, az milyen nagy és szép és dicsérendő dolog, hát ez egy nagy érdem, mert hát ebben a gonosz világban embereket szeretni, még sokszor a családtagokat is, főleg rokonokat, munkatársakat szeretni, hősies erény. Sokszor az emberek úgy gondolkoznak, hogy legalább egy-két vállapot kellene azért kapni, hogy ők szeretnek olyanokat, akiket esetleg például mások nem is szeretnek. Hát micsoda nagyszerű emberek vagyunk mi, hogy tudunk szeretni olyan embereket, akiktől mások szinte irtóznak. Mennyire más a Bibliának a gondolkodásmódja? A Biblia azt mondja, hogy dehogy is, a szeretet az nem érdem, a szeretet az tartozás. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert ha az Isten titeket, mint méltatlanokat tud szeretni, ki az az ember, aki méltóbb lenne az Isten szeretetére, mint a másik? Ki az az ember, aki nincs ugyanúgy telve a természetében undoksággal, visszataszító dolgokkal? Ne külsőleg nézzük magunkat, hogy mit mondanak rólunk az emberek, vagy hogyha a tükörben nézzünk, akkor mi milyen szépnek akarjuk látni magunkat. Azt nézzük, hogy mi van benn a lelkünkben és az életünkben, hogy mennyi sok gonoszság barlangja a mi szívünk. Azt mindenki maga tudja, a természetét, a szívét mindenki maga ismeri. Hát, hogyha az Isten ilyen embereket tud szeretni, mint hogy mi vagyunk, akkor az nem tartozás a részünkről, hogy a másik embert, aki ugyanilyen nehézségben van, azzal a szeretettel, amivel az Isten szeret, mi is tudjuk a másik embert szeretni. És azután tér rá a 13. fejezet 13. és 14. versére Pál apostol, újra ezeket a szavakat használva, hogy öltözzétek fel a Krisztust. Következő előadásunknak ez lesz a nagy témája, mit jelent a Krisztust felöltözni. Mit jelentett Krisztus életében a szeretet? Mit mutatott meg Jézus a szeretetből, amit ha elsajátítunk, emberek leszünk, ha nem sajátítunk el, akkor csak a sárban lesz mindig az arcunk. De hogy a vetítés előtt még egy Biblia verse azért fölhívjam a kedves hallgatóknak a figyelmét, és egyben ösztönözve is a páli levelek olvasására, mert mondom, hogy több szeretet himnusza létezik, csak elrejtve, és nem annyira nyilvánvalóan, mint itt a szeretet himnusza, még hadd hivatkozzam az utolsónak felírt Biblia verse, ami a táblán szerepel, és ez a Példabeszédek könyve 17. fejezet 9. verse. Ennél a témánál azért éreztem ennek a fontosságát, mert úgy gondolom, hogy az emberi világban, amilyen egyszerű a soha el nem fogyó szeretet felöltözése, sajnos olyan gyorsan megy a szeretet elveszítése is. Sokszor nem gondoljuk meg, hogy mivel veszítjük el a szeretetet. Egy nagyon egyszerű dologgal. Nem ott van a probléma, hogy mondjuk mi embereket nem tartunk rokonszenvesnek, nem is ott van a probléma sokszor, hogy nem akarunk adni, amikor tapasztaljuk, hogy mi mennyit kapunk az életben, hanem a nagy probléma, ami az emberi életünkben talán a legnagyobb probléma, az ítélkezés. És az ítélkezésnek is nem is az a gyökeres, mély, keserű rész, ami ott van az emberi lélekben, hanem egy nagyon egyszerű, szinte olyan sokszor nem is kellőképpen méltatott dolog, hogy hogyan beszélünk például. Hadd olvassam fel önöknek ezt a verset, Bölcs Salamon a szeretetről is nagyon sok mély igazságot mond el, ez egyik a legnagyobbak közül. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakítja egymástól a barátságosakat is. Nagy mondás. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Ki az, aki igazán szeretetet keres az életben? Ki az, aki tényleg akar a szeretetben élni, már mint az olyan szeretetben, ami soha el nem fogy? Így is föltetném a kérdést, miért fogy el sokszor a szeretetünk? Miért illan el? Kézen közön miért veszítjük el a szeretetnek a magatartását? Azért, mert ismételten felhozunk rossz dolgokat. Felhánytorgatunk, újra a másiknak elmondunk, a harmadiknak is elmondjuk, a negyediknek is elmondjuk, meg is írjuk, az egész világnak kikürtöljük. Lehet úgy szeretetben élni, hogy az ember ismételten előhoz egy rossz dolgot. Hát most döntsük el, hogy mi minek drukkolunk, a jónak vagy a rossznak? Ó, hát mi a jónak? Hát jó emberek akarunk lenni, szeretni akarunk, boldogok akarunk lenni, mondjuk. De a valóságban sajnos az ellentétes táborban vagyunk, és a rossznak drukkolunk. Mert az az ember, aki keresi a szeretetet, az a rossz dolgokat nem említi fel, a rossz dolgokat nem nagyítja fel, nem akarja azt, hogy mindig neki legyen igaza, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Fedezzük el a vétket. Ez nem arról van szó, hogy hallatlanra vegyünk vétkeket, nem arról van szó, hogy ne mondjunk el dolgokat, és bizonyos jelenségekről nem mondjuk el a véleményünket, de arról szó van, hogy az emberekre, az emberek indítékaira és az emberek személyére nézve ne tegyünk olyan megjegyzéseket, amelyek nem építik, hanem rombolják a szeretetet. Most nagyon nagy kultusza van újra egy ünnepnek Magyarországon, és ez 1956. október 23-a. Egy olyan ember hivatott magához immár másodszor egy vidéki városban tartott előadássorozat után, akit 57-ben halálra ítéltek. Éppen vitték volna ki, hogy végrehajtsák az ítéletet, amikor is a börtönbe megérkezett az ügyész, és ki tudja, hogy miért az ítéletet megváltoztatta, halálos ítélet helyett kapott életfolytiglani börtönt. 6 év után szabadult, mint ismerjük közelmúltunk történelméből, kemény 6 év után, amely után újra el kellett kezdeni az életét lentről, ugyanarra a szintre egyetemen tanított, ahonnan elindult, ahova érkezett. És ez a nagyon becsületes, tisztességes ember szeretne most a Biblia és az Isten törvényei szerint visszatekinteni az életére, meg azokra az emberekre, akik ma is élnek még, akik őt elítélték, vagy akik őt bevádolták. Azt mondta, hogy 3 fogalmat magyarázzak el neki. Az egyik a felejtés, a másik a megbocsátás, a harmadik a megbékélés. Ő úgy látja, hogy az emberek nem felejtenek. Nem is bocsátanak meg, de hát mit tudnak tenni, megbékélnek. Hát nem lehet mindenkit felakasztani, aki minket fel akart akasztani. Nem lehet mindenkit bosszút állni, aki rajtunk 40 éve bosszút akart állni. Hát megbékélünk. Felejteni nem felejtünk, megbocsátani még kevésbé bocsátunk meg, mert ők se bánták meg a bűnüket, annál rosszabb lett az élet azóta is. De hát meg kell békélni, valahogy hát megbékélünk. Nagy figyelemmel várta, és hogy mennyire őszinte, becsületes ember, így is tette fel a kérdést, hogy tudom, hogy maga azt fogja mondani, ami a Bibliában szerepel, mit mond erről a Biblia. Azt mondtam neki, hogy nézze, 2 ember van. Az egyik ember, aki nem tud megbocsátani, nem is fog elfelejteni, és ha azt mondja is magáról, hogy megbékél, úgyse fog megbékélni. Ez az egyik ember. A másik ember, aki megbocsát, a Biblia azt mondja a megbocsátásról, és itt a szeretettel kapcsolatban nagyon sokszor előfordult, ugye például a Kolossé levélnél is, hogy megbocsátván, megengedvén szívből egymásnak, aki megbocsát, az lehetetlen, hogy ne felejtse el, amit tettek vele szemben. Nem úgy értem ezt, hogy az agyunkból nem tudjuk kivakarni azt a régmúlt idők darabját, ami történt velünk, de más dolog úgy emlékezni valamire, hogy keserűen, lázadozva, számon kérve, és más dolog úgy megbocsátani, hogy Petőfi és József Attila is mondta, hogy békévé oldja az emlékezés. Más dolog tehetetlenül átkozódva tekinteni a régmúlt idők rossz dolgaira, és más dolog azt mondani, amit Pilinszky János mondott, és egy nagyon nagy mondata volt az Ars Poetica című írásában szerepel, botrány, hogy megtörtént, de szent, hogy megtörténhetett. Botrány, hogy itt embereket akasztottak, lelőttek, kiirtottak. Említettem önöknek, hogy a 20. századnak még nem vagyunk a végén, de 200 milliónál már több embert halasztottak meg erőszakosan ebben a században. Ellentétben az előző századokkal, ahol soha többet 5-10 millió embernél erőszakos halállal nem végeztek ki. Körülbelül ilyen századnak és ilyen évezrednek a végére érkeztünk. Ebben a században 200 milliónál több embernek vették el igazságtalanul az életét. De egy keresztény ember erre azt mondja, hogy ha az Isten megbocsát, és az Istenről azt mondja a Biblia, hogy a feledés tengerébe veti a bűnöket, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti a mi bűneinket, akkor egy keresztény ember, hogyha megbocsátott, akkor igenis nem úgy emlékezik a múltra, nem egy tehetetlen, követelőző, lázadozó emlékezéssel, hanem egy megbékélt emlékezéssel, és így nyilvánvalóan megbékél a másik emberrel, független attól, hogy a másik ember megbánta azt a bűnét. Ha a másik ember nem bánta meg a bűnét, az csak neki baj. Ha egy keresztény nem bocsátja meg, az meg neki baj. Természetesen azt is hozzátettem ennek az idős embernek, hogy másképp még ehhez hozzá kell fűzni azt, hogy a társadalmi életben azért máshogy is lehetett volna tenni a dolgokat, mint itt Magyarországon tették. Nem messze tőlünk a volt Kelet-Németországban vagy Csehszlovákiában egyszerűbben oldották meg a dolgot, de azt hiszem igazabban. Ott, akik beletartoztak a párt nomenklatúrába, akik nyilvánvaló módon megnyomorítottak másokat, ott valóban a rendszerváltással ezeknek az embereknek el kellett köszönni, le kellett tenni legalább a stallumot, amit viseltek. Magyarország, sajnos szegény Magyarország gyarapítandó sok-sok nyűgét és baját, ezt nem tette meg. Én ezt elismertem neki, hogy igen, ez mérgezi a levegőt, mert a levegőt az mérgezi, amit 2400 évvel ezelőtt Platón így mondott ki, hogy a mi testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság. Ha nincs igazságosság a világban, ha egy társadalomban alapvető igazságosság formák nem érvényesülnek, akkor így mondja a bölcs Salamon, ez gyalázatára van a nemzetnek. Ezért gyalázatosabb ma élni Magyarországon, mint akár 15 vagy 20 évvel ezelőtt gyalázatos volt élni, mert akkor mindenki tudta, hogy nincs igazság. Most úgy lehet tudni, hogy nincs igazság, hogy azt mondják, hogy más a világ. Nem más a világ, csak rosszabb lett, de én azt tanácsoltam neki, hogy ha ennek ellenére is én rám hallgat, ne én rám hallgasson, a Bibliára hallgat, két választása van. Vagy az első választás, hogy nem bocsárt meg, nem felejt, akkor ne is áltassuk magunkat azzal, hogy megbékélünk. Vagy a második megoldás, hogyha valakinek megbocsátok, akkor azt elfelejtem, és ezáltal tudok megbékélni. Az egyik a nem keresztény megoldás, a másik a keresztény megoldás, de a kereszténységet nem lehet ráerőltetni az emberekre. A keresztények tudják azt, hogy mi történt, tudják azt, hogy ha rossz történt is velük, ez botrány, de hogy megtörténhetett, hogy az Isten megengedte, ezért áldjuk az Istent, hogy a nehézségeken keresztül is valamire megtanított és magához közelebb emelt. Ez a keresztény gondolkodás. Aki nem ezen a gondolkodásnak a mentén halad, az az egész életében ezt a problémát nem fogja tudni megoldani, és ezért van Magyarországon a sok megosztottság, a sok szétkülönülés mellett még az a borzalmas dolog is, amit ma úgy mondanak, hogy most már az 56-osok is egymás torkának esnek. Mert az egyik azt mondja, hogy béküljünk meg, noha nem felejtünk, a másik azt mondja, hogy nem békélünk meg, és minden régi ilyen és ilyen embert föl kellene akasztani. Nézzék, én mosonmagyaróvári vagyok, és Magyarország az mosonmagyaróvár. Nem is hittem volna, hogy a mi kis városkánk az Magyarországnak a szimbóluma lesz. Több mint 100 embert öltek meg, családtagjaink nem voltak közöttük, de a testvéreim ott voltak, amikor ropogtak a fegyverek. Nagybátyám gyorsan utánuk szaladt, és nagyon gyorsan elhozta őket arról a vidékről. Átéltem azt a néhány évtizedet, amikor a mi városkánkban, amikor két gimnazista két mondatot mondott, erről kidobták a gimnáziumból, és az egész életüket próbálták tönkretenni. Átéltem azt is a 70-es években, amikor nekem is föltette a kérdést a világnézet tanár, két napot adott rá, hogy bizonyítsam be, hogy Isten nem létezik. Ilyen volt a mi kis városkánk. Eljött a két nap, és elmondtam a világnézet tanárnak, hogy ne haragudjon, amin olyan sok ember törte a fejét évezredeken keresztül, nem tudtam. Kellőképpen nem tudtam bizonyítani azt, hogy Isten nem létezik, mert inkább az ellentétét bizonyítanám, hogy igenis kell, hogy létezzék. Engem is szerettek volna kidobni a gimnáziumból, káderlapomra az került, hogy nem ajánlanak a továbbtanulásra. Azt mondják aztán a budapesti egyetemen, hogy éppen ezért vettek föl. Mert a 70-es években valakinek olyan káderlapot küld utána a gimnázium, hogy az van rajta, hogy nem ajánlják a továbbtanulásra. Most én azt mondjam, hogy nem békélek meg a régi tanáraimmal, mert el akarták kaszálni az életemet. Ha ugyan golyót nem röpítettek is már a 70-es években az ember fejébe, de az ember lelkébe bizonyos golyókat akkor is beleröpítettek, úgy, mint az iskolánk pártitkára, amikor megtudta, hogy mi a nevem, ugye három testvérem járt a gimnáziumba, és amikor bemutatkoztam neki, hát ugye az én nevemet nem lehet félreérteni, nem Nagy Kis vagy Kovács, vagy egy ronda germán név, ugye a nevem, hogy Reisinger, megfordult és azt mondta, hát van még belőlük? Kedves hallgatók, ugye ez most derűtárgya. Ez most derűtárgya, de ez tulajdonképpen aféle 56-71-ben. Ez 56 volt 71-ben. Azt mondja most, hogy nem felejtek? Vagy hogy azt mondja most, hogy nem bocsátok meg? Őszintén szántam már akkor is a pártitkárt, a gimnázium igazgatóját, az osztályfőnökömet, a tanáraimat is, akik az 56-ot tovább játszották 2 kilométerre attól a laktanyától, ahol halomra lőttek embereket. De mert az Isten ezt megengedte, ezt ilyen szempontból valóban szentnek tartom, és ilyen szempontból a szeretet iskolájának nem közönséges tagozatára járhattunk abban a városban. Nem a hóhérokat akarom menteni, nem az áldozatokat akarom kisebbíteni, én azt gondolom, hogy az életünk tulajdonképpen az arra való felkészülés, hogy méltók vagyunk-e arra, hogy élhetünk-e egy másik világban, amelyben nem lesz sem 56, sem golyó, sem megaláztatás, és amellyel a szeretet himnusza is végződik. Mert ami fennmarad ebből a világból, az egy dolog, amivé váltunk a jellemünkben a szeretet fokozatait illetően. Amilyen szeretet szintre eljutottunk, ha megüti azt a szeretetet, hogy megtanultuk valakitől, gyakoroltuk, és az életünk programjává azt tettük, hogy továbbadni és emberekért élni és küzdeni, akkor azt mondja erre Pál apostol, sem élet, sem halál, sem Sátán és az összes démonai nem vehetik el azt az embertől, amit az Isten ezzel a szeretettel belé akar oltani, mert ez alapján fogja Isten visszaadni az embernek az életét. Nagyon jelentékenyek ezek a feldolgozások, ha elment is egy kicsit az időnk erre a 10 percre mindenkit marasztalnék, mert az előadásnak a legfőbb részét alkotó jézusi példázatoknak a legnagyobb mesterétől, Rembrandttól fogom bemutatni a feldolgozásokat. Arany János verse a következő alkalomra marad. Kérném szépen most a vetítést készítsük elő. Ez a mester, akitől már sokszor láttunk sok nagyszerű alkotást, Rembrandt 1655-ös önarcképe, az az ember, aki szemébe tud nézni a másiknak és az egész világnak is. A holland Molnár gyermeke, a világhírű festő, minden idők legnagyobb bibliai festője. A Bibliából tanulta az igazságosságot, az igaz lelkűséget. A Bibliából tanulta azt, hogy a szeretetet, amit a Biblia kifejez a szeretet színeivel, ezekkel a fehér, sárga, barna, sötétbarna, vörös színek kellett megfesteni, az egész művészete e színek jegyében történik. A nem annyira középkorú, mint inkább idős Rembrandt, aki visszafordul és újra a szemünkbe néz. Milyen érdekes, hogy minden önarcképét így festette meg, aki keresi az emberekkel a kapcsolatot, mert valamit át akar nekik adni. Az önarcképeivel is át akar adni. Valamire fel akarja hívni a figyelmet. Ez az a Rembrandt, aki megfesti a nővérének az arcmását. Gyermeke Titus, bibliai nevet ad neki, akiről beszéltem is az előadásban, akinek az édesanyja Lois volt, illetve a nagyanyja és Euniké az édesanyja. Aki a mennonitáknál tanult, ez az édesanyja. A mennoniták a 17. században azok a protestánsok voltak, akik az államvallássá váló kálvinista egyházból szakadtak ki, és a Bibliának a megismerésére hívták fel az emberek figyelmét, prédikátoraik, középütt van egy közülük, a Bibliára mutat, ne a tekintélyeket kövesd, ne a papokat, lelkészeket kövesd, hanem a Bibliát kövesd, ami az Isten szava, és az az igazi lelkész, aki valóban a Bibliát szólaltatja meg, jobb oldalt Rembrandt édesanyja. Ezt az édesanyát sokszor megmintázta még, például a Krisztust váró történetben, Símeon és Anna történetében, ugye az Anna prófétaasszony vonásain is Rembrandt az édesanyja arcvonásait helyezte el. Ez az a Rembrandt, aki mind a három példázatot feldolgozta. A tékozó fiú példázatának lavírozott tusrajzán is láthatjuk, hogy mennyire szeretetteljes ez az atya, aki kiadja a fiának az örökségét, nem tartóztatja vissza kényszerrel, erőszakkal. Megrendülten állott az az idős ember, jobb oldalt itt mellette a felesége, a családtagok a háttérben, bal oldalt már a felkantározott ló, már a tékozó fiú menne, lehorgasztja a fejét, tehát már eleve látja, hogy nem jó a választása, mégis nekivág ennek a kockázatos útnak. Mindezt látja az apa, látja az Isten mindenkinek az életét tökéletesen ismeri, és látja az Isten, hogy miféle kockázatokba vág bele az ember a sok-sok önérdekkel, szeretetlenséggel, gonoszsággal, de az Isten nem fogja a mennyboltot rászakasztani egy emberre, amikor valami rosszra készül. Odaadja, továbbra is ad neki, továbbra is ad neki. Következő képen láthatjuk, hogy milyen gyorsan elherdálja a tékozó fiú, ez is Rembrandtnak egy gyors rajza, egy kocsmai jelenet, ahogy az örökség elolvad. Aztán ide jut a hízott sertések között a lesoványodott ember. A döbbenetes kontraszt, még az állatok is magasabb szinten vannak, mint az az ember, akinek az arca, ahogy Adi mondta, a sárba hanyatlik. És mégis mennyire várja ezt a gyermeket? Rembrandt érzi, hogy a tékozó fiú példázatának ez a legfontosabb mozzanata, ehhez készíti ezt a vázlatát. Aztán az élet egyik főművét 1636-ban, látjuk ott a monogram mellett az évszámot, 30 éves korában alkotja meg a teljesen elállatiasodott arcú tékozó fiúra, milyen óvón, gyengéden hajol rá az édesapja. Az Isten mindenkit annyira szeret, mint ahogy azt az ember nem tudja elképzelni. Nem tudja az ember igazán, hogy van neki egy jótevője, de ha nem engedi az ember magához, ha az ember nem tér hozzá, akkor az Isten szeretete ugyan soha el nem fogy, de nem tud hatékonnyá válni, nem tudja az életet átalakítani. Itt azonban át tudja alakítani, közel megyünk ehhez a középponti jelenethez. Ez a végtelen nagy tapintat és finomság, hogy magához öleli ezt a szinte már emberre nem emlékeztető fiút. Hogy ráhajol, hogy fölemeli, fölsegíti, hogy az arcán ott van az aggódás, a féltés, hogy lesz-e még ő belőle ember, hát én ezt úgy szeretném. Tűzből kikapott üszök minden ember, mondja a Biblia, már az Ószövetség profétikus könyveiben. Tűzből kikapott üszök, és egyedül az Isten tudja, hogy hogy kell úgy kikapni a tűzből az üszköt, hogy szét ne menjen az a farsáb. Rembrandt 30 évvel ezután olajfestményben is megfesti a jelenetet. Ma Szentpétervár ott az Ermitásban látható, régi jó albumból a kinagyításokat is tekintsük meg gyorsan, hogy visszafogadja a fiát, megint a kéztartás, puhasága, gyengédség, tapintat, szóval itt valóban nem tudja a jobb, mit csinál a bal, az együttérzés végtelenül tapintatos, és ha még tovább megyünk közelítve a képhez, látjuk, hogy miféle értéktelen ez az ember. Nem az arcon van most, a szétzilált arcon, hanem az ütött kopott ruhán, sőt, hogyha még tovább nagyítjuk a jelenetet, akkor az ütött kopott ruha és a lehullott papucs, szétfosztott lábbeli mutatja, a tárgyakkal mutatja ennek az életnek az eltékozolódását. És itt van az apának az arca. Talán még ehhez is közelebb mehetünk egy másik jobb felvételen, és itt látjuk, hogy az Isten mennyire a szeretet. Az isteni szeretetben egyesül a szabadság tisztelete. Isten senkire nem akarja ráerőltetni a szeretetét. De egy féltőn szerető szeretet, hogy mondja a 10 parancsolat, második parancsolat, hogy én féltőn szerető Isten vagyok. Felelősnek érzi magát azért is, amiért tulajdonképpen az ember a felelős, de ő ezt is magára vállalja. Milyen megdöbbentő, hogy a képen ott van a jobb oldali részen az idősebb fiú, akiben nincsen szeretet, csak meg nem értés, lenézés a szeretetnek ilyen túlcsordulásával szemben. Ha közelebb megyünk még az archoz, és csak ezt látjuk magunk előtt, érezhetjük, hogy mennyire nélkülözi az embert emberré tevő magatartást ez a fiú. Nincs együttérzés. Nem is mondja azt a példázatban, hogy az én öcsém, hanem azt mondja, hogy a te fiad. Rembrandt egyik utolsó műve 1668-69-ből a tékozló fiú hazatérése. De Rembrandtnak talán nem annyira ismert feldolgozása a bolond gazdag példázata, hiszen Jézus ilyen példázatot is elmondott, egy ember, aki mindent magának tartogat. Ez az ellenpontja, ez az emberi szeretet, hogy magamról meg a családomról gondoskodom, hogy ő nekik jó legyen, de a másik embert nem úgy tekinti már, mint hogy az Ézsaiás könyve mondja, hogy a te tested elől el ne rejtsed magadat. A Biblia szerint minden emberben a saját testünket kell meglátnunk. A bolond gazdag példázata után jön a tékozó fiú példázata, mutatnék néhány barokkori feldolgozást. A 17. századtól ábrázolják többször, főleg olasz mesterek, Jacopo Bassano képe van előttünk, hogy fölsegíti a samaritánus ezt az össze-visszavert embert. Aztán, ahogy az összvérnek vagy szamárnak a hátára segíti, másik barokkori ábrázolás. Aztán biblia illusztrációkban szokták úgy ábrázolni, hogy viszi és épp leemeli egy fogadó előtt, tehát háttérben már a város. Aztán nézzük meg, hogy Rembrandt hogy dolgozza fel. Először látjuk azt, hogy ezen a vázlaton teljesen vízszintesen van az össze-visszavert ember, tehát majdnem halotti helyzet, és függőleges helyzet, hogy leszáll a lováról a samaritánus, és gondolkodik, és fogja már a tégelyt, amiből a sebekre hint. Nagyon egyszerű, de nagyon bensőséges, és emlékezetes ez a megoldás, de Rembrandt rájön, hogy ezt a példázatot nem itt kell megfogni. És ekkor készíti a tékozó fiú hazatéréséhez hasonló nagy részkarcát, sokkal finomabb a kidolgozása, mint az előbb látottnak. Noha ugyanolyan egyszerű hétköznapi jelenetet festott, hátul egy lány a kútból húz fel vizet, itt előtérben egy kutya éppen a szükségét végzi, bal oldalt a vendégfogadó egy 17. századi hollandus ütött-kopott falusi vendégfogadóhoz hasonlatos, és itt mondtam önöknek, és ez az, amit a részkarcon itt be is lehet szerezni, hogy minden arc szinte látható, vagy fél profilból legalább látható. Itt elől a lovászfiú, a két ember, aki segíti le a ló hátáról a sebesültet, a fogadós, idős arca, szakálla, bal oldalt egy szolgáló, ahogy kikönyököl az ablakon. Egyedül a samaritánusnak csak az alakját látjuk, maga az arca az teljesen homályba vész, illetve nem törekszik arra, hogy bármit is mutasson az arcból. Az igazi jó tettek némák. Valóban, hogy egy 20. századi gondolkodó is mondta, a mi századunknak az a tragikuma, hogy azok beszélnek, akiknek nincs mondani valójuk. Akiknek meg lenne, azok némák. Ez talán mindenkorra igaz, hogy azok beszélnek, akiknek nincs mondani valójuk, és akiknek lenne mondani valójuk, azok némák. Ez a néma, legalábbis arca szerint néma, irgalmas samaritánus, mégis a középpontja ennek a képnek. Itt valami történik. Érezzük, itt valami történik. A szeretet a hétköznapokban történik meg, az egyszerű ütött-kopott hétköznapokban fénylik föl mindig valami a szeretetből, és azt látjuk, hogy ez a soha el nem fogyó szeretet, az a valódi szeretet, emögött mindig Isten áll, hogy táplálja,

Ugye mai estén Jézus Krisztusnak a történeti szerepéről, hitelességéről beszélünk, és azért pont ezt a képet választottam két okból is, talán mindannyian jól ismerjük Leonardo da Vincinek az Utolsó vacsora című festményét. Egyrészt azért, mert Jézus arca kicsit elmosódott, és ez valahol kifejezi azt a fajta bizonytalanságunkat, ami Jézus személyét sokszor övezi egy általános, egy átlag embernek a gondolkodásában, gondolataiban. Ugye Jézus ezen a képen, a festményen a középpontban látható, egy nagyon szelíd tekintetű, egy nagyon szelíd ábrázatú fiatalember, csak ennyi látszik igazán, sőt lehet, hogy messzebbről már a vonásai is elmosódottak. A másik ok, ami miatt ezt a képet választottam, az pedig az, hogy Jézus ezen az úgynevezett utolsó vacsorán az evangéliumok szerint kötötte meg az úgynevezett új szövetséget az ő tanítványaival. A Biblia szerint, amikor Jézus a földön élt és szolgált, és a tanítványait maga köré gyűjtötte, egy egészen újfajta tanítást fogalmazott meg. Ő azt mondta magáról, hogy ő az Istennek a fia, ugye ez egy elég meredek állítás azért, ha belegondolunk, és azt mondta, hogy aki őt látja és az ő cselekedeteit látja, meg az ő beszédeit hallgatja, az tulajdonképpen, mintha magával Istennel találkozott volna. És amikor itt a földön járt, akkor azt mondta, hogy az a szövetség, amit régen az Ószövetség népével, a zsidósággal Isten kötött, az a szövetség lejárt. Ennek az az ok, hogy a zsidóság nem töltötte be azt a szerepet, amit Isten neki szánt. Ezért Isten egy új népet szólít el, ami már nem egy fajhoz kötődik, hanem minden nép és minden nemzet közül hívja el az ő gyermekeit. És ezt a szövetséget ezen a vacsorán, ezen az utolsó vacsorán Jézus az új szövetségnek nevezi. És tulajdonképpen innentől datálódik egy egészen új korszak az emberi történelemben a Biblia szerint, mégpedig az új szövetségnek a kora. Ez körülbelül a mai időszámításunkat figyelembe véve, ez valahol Krisztus után 30-31 körül történt ez a bizonyos utolsó vacsora, és innentől kezdve, nagyjából innentől kezdve datálódik az új szövetségnek a kora is. Jézusnak a szerepéről, arról, hogy ő létezette vagy nem, nagyon sokáig csak az evangéliumokból tudtunk. Ha a Bibliát föllapozzuk, akkor az új szövetségi rész 4 evangéliummal kezdődik, Máté, Márk, Lukács és János evangéliumaival. Ezeket az evangéliumokat, és aztán később ugye a többi új szövetségi irattal együtt, ezeket az iratokat másolók másolták, hiszen nagyon sokáig ugye nem volt könyvnyomtatás. Egy picit az Ószövetségi időkben is beszéltünk erről, de most visszatérek rá, hogy képzeljük el, amint mondjuk egy szerzetes reggeltől estig azt a fajta munkát végzi, hogy egy régi kéziratról egy másolatot, egy szolgai hű másolatot készít egy új papírra. Rendkívül fárasztó feladat. Mindig szoktam emlékeztetni magunkat, hogy emlékszünk-e rá iskoláskorunkban, amikor tábláról kellett szöveget lemásolni. És utána azt a tanítónéni kijavította, és az ember megtapasztalta, hogy másolás esetén akármennyire is próbál figyelni, 3-4-5 hibát minimum vét, amikor másol. Most ezért merült föl a modernkori tudósokban az, hogyha az evangéliumokat hosszú évszázadokon keresztül még nem lehetett nyomtatni, hanem ilyen szerzetesek másolták ezeket az iratokat, akkor mi az, ami problémaként felmerülhet az évszázadok folyamán? Ugye az, hogy egyre inkább romlik a szöveg. Egy másolásnál 3-4 hiba, még egy másolásnál újabb 3-4 hiba, és ez hatványozódik. És ahogy eltelik néhány száz vagy akár ezer év, a végén egy egészen másfajta evangélium van a kezünkben, mint mondjuk a Jézusi korban. Ezért volt igen nagy jelentősége annak, hogy már a 19. századtól kezdődően voltak olyan merész és bátor fiatal emberek, akik az akkor sem éppen csendességéről vagy békességéről híres Közel-Keletre vándoroltak, abból a célból, hogy megkeressék a lehető legrégibb kéziratait az evangéliumoknak, illetve hát az új szövetségnek. Hát ezek közül a fiatal emberek közül egyet emelnék most csak ki, Konstantin Tischendorfnak hívták, aki 23-24 éves korában egy lipcsei professzor volt már, nagyon híres biblia tudós volt abban az időben, és 20 évesen elhatározta, hogy ő bejárja a Közel-Keletet, és megpróbálja felderíteni a legrégebbi újszövetségi kéziratot. Hát hova megy egy fiatal ember a 19. században, hogyha régi kéziratot szeretne találni a Bibliáról? Hát most itt lehetne tippelgetni, hogy ki hova indulna, hiszen ugye nem volt ez olyan egyszerű,
hogy hogyan is induljon el egy, végül is egy régész, mert valahol ő már az volt, megkeresni egy nagyon régi kéziratot. Mit gondolunk, hova ment először? Visszament a sínai félszigetre, egy légi felvételt látunk, itt nem is légi, bocsánat, ez egy űrhajóból készült felvétel a földről, illetve a földnek erről a talán legszentebb területéről, bár nem akarom senkinek se a vallási érzéseit sérteni, de azt gondolom, hogy három világvallás találkozik össze a Közel-Keleten, a keresztény, a zsidó és az iszlám vallás. És ennek a keresztény, zsidó, iszlám vallásnak a legősibb fészke, ami leginkább és legkonzervatívabban megőrizte a hagyományait, az itt a sínai félszigeten volt. Ugyanis ez egy annyira sivatagos terület, maradhatunk nagyon, igen, jó. Nem, mehetünk, vagy tehát már hogy ennél maradhatunk, ahova jutottunk. Ugyanis ez egy olyan terület, ahol nagyon-nagyon hosszú évszázadokon keresztül eléggé konzervatív módon megőrződött mind a zsidó, mind a keresztény hagyomány. Nagyon hamar keresztény kolostorok jöttek létre, tulajdonképpen Krisztus halála után egy pár száz évvel később. Itt a sínai félszigeten már létrehoztak megalapítottak egy monostort vagy kolostort. Ez volt az úgynevezett Szent Katalin kolostor, ami a mai napig is áll. Ez egy olyan kolostor, ami több mint 1000 évesnek mondható, főleg már így a 21. században. És Tischendorf ezt a kolostort célozta meg, hiszen ennek a kolostornak van nagyon ősi könyvtára, és szépen bement a könyvtárba, és elkezdte végig lapozgatni a könyvtárnak a ősi kódexeit, hogy hát ha talál valami érdekességet. Mit gondolunk, talált-e valamit? Nem tudom, ki ismeri a történetet, mert ez is a régészetnek azon fejezetei közé tartozik, ami igen kalandos volt. Majdnem egy évig kutatott Tischendorf, átrágta a könyvtárnak a betűit A-tól Z-ig, nem talált semmit. És hát egyszer tépelődései közepette kint sétálgatott a kolostornak az udvarán, és egészen véletlenszerűen betévedt egy kamrába, egy sufniba, ahol az elégetésre szánt fát és különböző papírdarabokat tartottak a szerzetesek. És hát legnagyobb megrőkönyödésére mit talált a papírkosárban? Hát egy kódex darabot, papírusz töredékeket, amit ahogy kihúzott a kosárból, az ő nagyon jó szeme, hát ugye már nagyon régóta edzette magát a régi szövegek olvasásához, abban a másodpercben látta, hogy ez egy ősrégi kódex, méghozzá egy olyan kódex, ami bibliai iratokat tartalmaz, tulajdonképpen a teljes új szövetség szinte hiánytalanul megvan ebben a kódexben. Ezt a kódexet sínai kódexnek nevezték el. Ne képzeljük, vagy ne úgy képzeljük el, hogy ezek a kódexek olyanok, mint a mai könyvek, és így egybe szépen kiemelte a kosárból Tischendorf, hanem úgy képzeljük el, hogy ezek ilyen papírusz tekercsek voltak, amiket darabokban sokszor töredékesen talált meg, és hát a végén hiányos is volt, mert már egy részét nyilván elégették, egy másik részét széttöredezett, és egy harmadik része volt, amit még meg lehetett menteni. És Tischendorf elkezdte szépen kibetőzni, újra leírni ezeket a szövegeket. Szó nem tudunk itt most belemenni a részletekbe. Kiderült, hogy egy 350-ből, Krisztus után 350-ből származó, eredetileg teljes új szövetséget talált meg Tischendorf, ami ekkor már ugye töredékes volt. Viszont arra rendkívüli lehetőség nyílt, hogy egy Krisztus után néhány száz évvel leírt teljes evangélium szöveget összehasonlítsanak egy 1900-as évekbeli Bibliával. Mennyi az időtávolság, ha gyorsan számolunk? 1600 esztendő, ugye rengeteg sok év. Ennyi idő alatt országok dőltek össze, emberi generációk haltak meg és váltották egymást, és itt volt a nagy és óriási kíváncsisága a tudósoknak, hogy milyen eredményre jutunk, ha összehasonlítunk 1600 év különbséggel két Bibliát. És hát megdöbbentő volt a végeredmény. Tischendorf azt az eredményt hozta ki, hogy minimális szövegeltérések vannak. Alapvetően azt mondhatjuk nagy biztonsággal, hogy aki ma kezébe veszi a Biblia új szövetségi részét, az tulajdonképpen ugyanazt a Bibliát olvassa, amit valamikor hajdanában az apostoli időkben feljegyeztek. Ez egy óriási csodája a Bibliának. A Bibliát szoktuk emlegetni, hogy egy sok szempontból csodálatos vagy furcsa könyv, és itt most minden vallási érzelem nélkül mondom ezt. Egyrészt azért csodakönyv, mert egyáltalán fennmaradt ennyi évezred meg évszázad viharai alatt, másrészt azért, mert iszonyú sokan írták, és nagyon különböző emberek írták, és mégis egységes. És ez is egy csoda, hogy a szövege ennyire precízen megőrződött. Na aztán ez a Tischendorf
ekkor már kb. 26 éves lehetett, tehát komolyan benne volt már a korban, hogy úgy mondjuk, csak azért mondom így viccesen, hogy gondoljunk bele, hogy el se tudjuk képzelni a 19. századi tudósokat, hogy ők mennyire rá tudták tenni az egész életüket egy-egy dologra, hogy megtalálják. Ugyanis Tischendorf 26 éves korától kezdődően újra és újra visszatért, hol a Közel-Keletre, hol ide, hol oda, és mániákusan gyűjtötte a Biblia régi kéziratait. És azt kell, hogy mondjuk, hogy a nagy kéziratoknak a döntő többségét ő találta meg, ő rekonstruálta ezeknek a szövegét, és nyilvánosságra is hozta, tehát nyomtatásban megjelentette ezeket a kódexeket. És hát ma már ott tartunk, hogy nagyon sok ilyen kódex van, viszont azt is tudjuk, hogy Tischendorf elveszítette a szemevilágát. Tehát annyira éjjel-nappal dolgozott, és az akkori viszonyok ugye még nem voltak annyira kedvezőek, hogy gyakorlatilag a szemevilága is ráment erre a kutató munkára, viszont elvitathatatlan érdemei vannak a tekintetben, hogy a Biblia új szövetségi részének a hitelességét igazolni tudta. De menjünk egy picit tovább. Ugye azt mondtam, hogy ezek a kódexek, amikben az evangéliumok is vannak, amik Jézus életéről szólnak, ezek Krisztus után olyan 300 évvel keletkeztek. Sokunkban felmerülhet a kétel, hogy hát és mi van a 300 év alatt? Ugye meghalnak az apostolok, eltelik még 200-300 év, és utána van mondjuk egy ilyen nagy kódexünk. Honnan tudjuk, hogy menet közben a szöveg azzal mi történt? Hát a régészeknek ezen a téren is szerencséje van, ugyanis ma már több mint 5000 olyan kézirat töredék van, ezt a számot megismétlem, hogy egy kicsit ízlelgessük, gondoljunk bele, 5000 kézirat töredék áll ma már rendelkezésünkre. Ezek sokszor csak ilyen icipicikék, ez is egy ilyen kis kézirat töredék, egy néhány centis gyakorlatilag, csak kinagyítva látjuk most a képen, de sok ezer ilyen kis kézirat töredék van, ahol gyakorlatilag az apostoli korig vissza tudunk menni. Nemrég olvastam, hát most már nemrég az egy jó pár évvel ezelőtt olvastam egy új újdonságot, egy szenzációt. Állítólag a Bécsi Nemzeti Levéltárban őriznek egy olyan papírusz darabot, ami ehhez hasonló kis papírusz töredék, amelyre azt mondják, hogy lehetséges, hogy Pál eredeti levele. Méghozzá egy zsidókhoz írt levél, ami azért döbbenetes, mert nagyon sokáig nem is lehetett tudni, hogy Pálnak a levele vagy nem. Nyilván ez még további kutatást igényel, de egy meglehetősen rangos helyen jelent meg, tehát nem egy ilyen dörmögő dömötörben, vagy tehát nem egy ilyen gyereklapban, hanem egy rangos labban jelent meg, hogy megvan, és rettenetes nagy szenzáció, és vizsgálják, mert úgy tűnik, hogy 60-valahányban íródott, tehát a különböző kormeghatározások erre lövik bennek a papírusznak a korát. Az pedig ugye miért lenne szenzációs? Azért, mert gyakorlatilag egy apostoli korból származó apostoli levél lenne a birtokunkban. Sokunkban talán fölmerülhet a kérdés, és sokáig, amíg nem jártam múzeumokban, meg levéltárakban, én sem értettem, hogy lehet az, hogy egyszer csak valamit megtalálnak. Ugye sok ezer évig ott van mondjuk egy levéltárban valami, vagy sok száz évig, és soha senki nem figyelt föl rá, hogy miért van az, hogy most a 21. században egyszer csak valaki fölordít, hogy heuréka, megtaláltam Pálnak a levelét. Nem tudom, tetszettek-e már járni levéltárban vagy múzeumban, ami mondjuk nem a nézők számára fenntartott kiállító terem, hanem mondjuk egy múzeumnak a raktára, vagy egy levéltárnak a dohos kis helységei. Nem akarok illúziókat összetörni, de iszonyú káosz van általában, függetlenül attól, hogy igyekszik mindenki a rendre. De bizony előfordul, hogy egyszer csak meglepetésszerűen valaki felkiált, hogy valami csodálatosat találtam. Elnézést a zárójeles kis anekdótáért, csak hogy értsük a történetet. Én Szegeden voltam régész tanonc annak idején gyakornok, meg hát ugye ott tanultam. És emlékszem el, hogy lent a múzeum raktárában volt a kis írnoki asztalom, dolgozgattam. És egyszer bejött egy külföldi kutatócsoport, és hát egy idegen nyelven, számomra idegen nyelven karattyoló, talán nem tudom, finn, svéd, dán, nem tudom milyen illetőségű professzor rávetette magát a ceruzatartomra, ami egy nagyon régi kis bronzkori edényke volt ott az asztalomon, ami senkinek nem kellett, mert hát ugye olyan kis töredezett volt, meg nem is volt annyira szabályos. És kiderült, hogy neki az valami iszonyatosan valami párhuzam valahonnan valahová, és onnantól kezdve azt kiragadták onnan a múzeumnak a raktárából, és rájöttek, hogy ez egy olyan dolog, amire oda kell figyelni. Tehát ilyen van, és ezen nem kell meglepődnünk. Ez a kis töredék, amit kivetítve látunk, ez is egy ilyen nagy szenzáció volt. Ezt a múlt század, az 1900-as évek 20-as éveiben találták meg, megint csak ilyen meglepetésszerűen egy műgyűjtőnél.
Ma ezt tudjuk a legbiztosabban a legrégibb újszövetségi kéziratnak, János evangéliumából való, méghozzá nem is akármelyik rész, egy nagyon perdöntő rész, János evangélium a 18. fejezete, amikor Jézus és Pilátus között egy párbeszéd zajlik, nem tudom ki mennyire ismeri a Bibliát. Ugye Jézus az élete végén római fennhatóságú bíróság elé kerül, a helytartó maga Poncius Pilátus hallgatja őt ki, és folyik egy párbeszéd kettőjük között, és ez a rész, amit látunk, az János evangélium a 18. fejezetének 31-től kezdődő versében találhatjuk meg otthon, amikor Pilátus rákérdezi Jézusra, hogy hát kicsoda ő valójában, miért van itt, minek jött erre a földre. És akkor Jézus ennyit mondta, hogy én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ez az a kicsi töredék, amit láthatunk itt, hogy maga Jézus ugye így felel, hogy én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ezek a sorok egészen biztosan Krisztus után egy olyan 30-40 évvel már leíródtak. Ez egy ősrégi papírus, amit láthatunk most itt kivetítve. Gyakorlatilag visszavisz minket Jézus korába. Azért gondolom, hogy ennek volt jelentősége ezeket a köröket megtenni, ugyanis nem tudom, hogy ki mennyire tudja azt, hogy például azok az ókori írók, akikre építjük mondjuk a római történelmet, vagy a görög történelmet, itt látunk sokféle nevet, ugye itt vannak az evangéliumi szerzők, és aztán látjuk a klasszikus görög-római írókat, akik történeteket írtak Görögországról, Rómáról, és a történészek nagyrészt ezek alapján rekonstruálják Görögország és Róma történetét. És az a döbbenetes, hogy ami alapján is stabilnak hisszük mondjuk Görögország vagy Róma történetét, azoknak a szerzőknek, mondjuk egy Liviusnak, vagy hogyha lejjebb megyünk mondjuk egy Szenekának, vagy egy Svetoniusnak, itt látjuk, hogy mennyi szövegtöredék maradt fent tőlük, tehát hány kézirat alapján ismerjük őket. Általában azt kell, hogy mondjuk, ugye minél hosszabb ez a vonal, és minél teljesebb, annál több töredék, vagy annál több teljes töredék maradt föl az illető szerzőtől. És csak összehasonlításként mutatnám, hogy nézzük meg, hogy az evangéliumok mennyire vezetnek a többi ókori szerzőhöz képest. Mi ennek a jelentősége? Ugye az ennek a jelentősége, hogy minél több kézirat maradt fent egy szerzőtől, annál hitelesebben, annál biztosabban lehet rekonstruálni annak a kornak, vagy annak a leírásnak a hitelességét. Aztán azt mondhatjuk tehát, hogy ezek a görög-római szerzők, akiket itt látunk, akikre biztosan építjük a görög-római történelmet, sokszor csak 6, 8 vagy 10 kézirattal rendelkeznek, míg az evangéliumi szerzőkről, még egyszer mondanám a számadatot, 5000 kéziratot ismerünk. A 10 az 5000-hez. Ugye óriási nagy különbség. Ez pedig rendkívüli pontossággal és rendkívüli módon hitelesítheti számunkra az új szövetséget, amit kézbe veszünk. De mi is volt az a kortörténeti háttér, amelybe a Biblia szerint Jézus beleszületett? Amikor Jézus megszületett, akkor egy idegen állam, egy idegen ország uralkodott Palesztina és Jeruzsálem fölött, ahol Jézus is élt, és ez az idegen birodalom, ez az idegen ország Róma volt. A Biblia szerint, és hát nem csak a Biblia szerint, de a történelem könyvek szerint is, ez volt az a birodalom, ami a leghosszabb korszakot élte az emberi történelem folyamán. Több mint 1000 éves volt a története, tehát egy hatalmas korszakot ölelt fel az emberiség történetében. Maga az állam, ez a hatalmas birodalom a mai Olaszországnak a területéről indult el, és hát ugye ma is a fővárosa Róma. Az ókori időkben is Róma volt az a kis városállam, amelyből később a nagy római birodalom kifejlődött. Talán még ismerjük a sztorit, hogy hogyan is alakult meg Róma városa. Benne van a történelemkönyvekben, valószínű minden történelemkönyvben ez a kép. A hagyomány szerint egy ikerpár, Romulus és Rémus alapította, akiket egy farkas kölyök, egy farkas anya nevelt fel a kölykei helyett. És ez a két fiatal ember alapította 7 dombon a hagyomány szerint ezt a várost. Itt látjuk ezeket a dombokat a Tiberis folyónak a partján. Senki sem gondolta volna még akkor, hogy milyen hatalmas világbirodalom már növi ki magát Róma. Róma megőrizte a farkas természetét, a vas természetét. Nem csak a bibliai szóhasználat utal sokszor Rómával kapcsolatban erre, de maguk a történetírók is. Ugyanis néhány száz év alatt nézzük meg, hogy ebből a pici kis városállamból, ami nem sok négyzetkilométernyi területű volt,
hatalmas birodalom lett, ami az Atlanti-óceántól indult, a mai Britannia, a mai Franciaország, Portugália, Spanyolország, Afrika északi része, Palesztina, Júdea, már keleten már nem is látszik egész a mai Irak-Irán területe, Törökországnak a területe, Görögország, és hát Magyarország, nem tudom, tudjuk-e a Dunántúl, az ugye jó Pannonia provincia néven a római birodalom része volt. Tehát nézzük meg, hogy valami iszonyatos expanzióba kezdett, nagyon nagy terjeszkedésbe kezdett. Egy profétikus jövendőlés a Bibliában azt mondja Rómáról, hogy olyan volt, mint egy vadállat, ami falt, zúzott, mindent fölhabzsolt, ugye nagyon éhesen, nagyon-nagyon falánk módon, és amit nem bírt megenni, azt a lábaival összetaposta. Ugye állatoknál látjuk tényleg ezt, hogyha már a kutyák, hogyha már nem bírják megenni, akkor is ugye elássa, vagy valamit csinál azzal az ennivalóval. Hát valahol Rómáról is ezt mondja, erről a birodalomról, hogy mindent, amit lehetett, behabzsolt és maga alá gyűrt, amit nem, az pedig csak tönkretette, mert már nem bírt vele mit kezdeni. Róma a terjeszkedését és a terjeszkedésének a sebes voltát a katonáinak, a hadseregének köszönhette elsősorban. Római hadi katonákat látunk teljes hadi vértezetben, hadi díszben. A római hadsereg félelmetes erejű volt, ugye a légiók képezték a római hadseregnek az alapját. Egy légióban nem tudom, tudjuk-e, hogy hány ember volt egyszerre jelen. Nagyon félelmetes volt egy légió, amikor felvonult. 6000 ember jelentett egy légió. Ezen belül voltak kicsi taktikai egységek, ilyen 100-120 fők, akik nagyon gyorsan tudtak mozogni. De alapvetően egy légió, hogyha megmozdult és elindult valahonnan, valahová, a légiósok nagyon hatalmas távolságokat tudtak megtenni egy nap alatt, és tehát szinte legendás, hogy egy marék búzán éltek, ez volt a hátizsákjukba, hogy úgy mondjam, beletéve, és ezzel képesek voltak 25-30-40-50 kilométereket legyalogolni teljes menetfelszereléssel. Tényleg félelmetesek voltak és megállíthatatlanok. Hát Róma a mai időkben. A mai Róma, nem tudom, ki járt már Rómában, én hál' Istennek elmondhatom, hogy jártam most már kétszer is ott. Csodálatos város, tehát ha valaki meg tudja tenni, ma már talán lerövidülnek meg a távolságok is, valahogy áthidalhatók, mindenképpen érdemes megnézni. Az emberi kultúránk, az európai kultúránknak a gyökerei azt gondolom, hogy egész idáig visszanyúlnak. Fölülnézetből látjuk az ókori részét, amire ráépült aztán a modern város. Ez volt az ókori városnak a szíve, az úgynevezett Fórum Románum. A római fórum, ahol a római közélet zajlott a birodalmon belül, vásárcsarnokok. Abban az időben hordószónakokból állt a világ, ugye ma sincsen ez másképp, csak ma a parlamentben vannak hordószónakok. Abban az időben a fórumra állt ki valaki, hogyha megérkezett és valamit el akart mondani, és ráérő római polgárok hallgatták és véleményt nyilvánítottak róla. Itt a fórumon még rengeteg templom is állt, és a háttérben egy nagyon híres épület, ami még mondjuk Jézus idején nem áll, de aztán a keresztény üldözések korábban híressé vált, ez a római Kolosszeumnak az épülete. Mind a kettőt megnézzük közelebbről is egy kicsit. Márhogy először a fórumot, az előtérben itt, ami megmaradt, ugye nem sok, inkább csak a föld közeli romokat látjuk, ez Castor és Pollux templomából egy három oszlopfő, amit még tudtak rekonstruálni. Ugye itt a fórum az tényleg egy dísztér volt, egy reprezentatív dísztere volt a városnak. Közelében volt a korabeli szenátusnak, vagy a korabeli parlamentnek, a kapitóliumnak az épülete is. Aztán mehetünk a Kolosseumra, megnézzük azt is egy kicsit közelebbről. Egy monumentális épület, az ókori világnak azt mondhatnám, hogy egy csodája, csak hát ebben az időben már nem így nevezték ezeket. Ha nem tudom, ha tippelhetnénk, hogy mit gondolunk, hogy hány ember félt be a Kolosseumba abban az időben. Nyugodtan, bátran lehet, én se tudtam, én is most néztem utána. Nagyon mellé satszoltam, ezt elárulom. 45 000 ember fért bele. Tehát volt neki jócskán. És hát azt tudjuk, hogy a keresztények közül rengeteget itt végeztek ki. Ez egy kör alakú amfiteátrum. Lehetett mindent itt csinált. Ugye a rómaiak, vagy a pánemet circenzész, ugye a nagy római mondás, kenyeret és cirkuszt a népnek, ez volt a rómaiaknak a nagy jelsz, vagy így lehet az embereket kordába tartani, hogy egyrészt betömjük a szájukat ennivalóval, másrészt lefoglaljuk őket mindenféle ilyen olcsó mulatsággal, és akkor nem politizálnak, és azt csinálunk, amit akarunk. Ugye megint csak nincs új a nap alatt, azt gondolom. És kitalálták azokat a helyeket, ahol gyakorlatilag bármilyen
játékot be lehetett mutatni, például vízzel el lehetett árasztani a Kolosszeum egy részét, és hadicsatákat folytattak le a közepén. Vagy gladiátor viadalok. Mondjuk mi ezt a tévén keresztül már egész humánus dolognak tartanánk, ha nem tudnánk azt, hogy ez iszonyúan vére ment. Tehát itt emberek ezrei haltak meg a Kolosszeumban, és azt is tudjuk, hogy keresztények mártír halála is itt zajlott a Kolosszeumban már az üldözések idején. Még egyszer mondom, Jézus korában azért ez még nem volt, ez a nagy épület. Ez pedig az a része Rómának, ezt is meg lehet nézni, ez is nagyon szorosan összeépül a modernkori várossal. Itt látjuk a Kolosszeumot, a fórumot, és itt van az előtérben a császárkori palotáknak a sokasága. Szinte minden császár külön palotát építetett magának, ez is hozzátartozott Róma fényűzéséhez. Én azt szoktam mindig mondani, hogy ne úgy képzeljük el az ókori világot, mint egy nagyon primitív valamit, ahol sötét emberek éltek. Az ókor az egy csodálatos korszaka volt az emberi történelemnek, legalább olyan fejlett volt a civilizáció, mint ma, csak más energiákra épült. Tehát bizonyos szempontból nyilván mondom ezt a fejlettséget. De ha az ember szeretett volna fürdőbe járni, elmehetett fürdőbe. Színházba akart járni, megtehette. Már aki szabad polgár volt, teljes jogú polgár. Luxus villát akart, megkapta. Olyan kocsit akart, nyilván nem benzines kocsit, de mondjuk olyan kocsit akart, amire mindenki fölnézett, megtehette, mert mindenféle gyönyörű, díszes, arany, ezüst, elefántcsont díszes kocsiai voltak. Egy luxus birodalom volt, ami persze rabszolgamunkára épült, és ez okozta a tragédiáját többek között. De ebben a korban, a császári időkben paloták, villák és luxusházak tömkeleg emelkedett itt a Palatinuson. A régészeknek nagy csemege ez a mai időkig. A római birodalomnak az életét és a római birodalomnak ezt a nagyságát a katonákon kívül a hivatalnokok tudták megalapozni, a bürokrácia, ahogy szoktuk mondani. Eszméletlen kemény jogrendje volt a rómaiaknak, a mai napig is, nem tudom, tudjuk-e, de a magyar jognak is, illetve az európai jogrendnek az alapja is visszanyúlik egész a római jogig. És akit látunk, az egy korabeli tisztségviselő, egy magasrangú tisztviselő, egy konzul. Róluk még éveket is neveztek el adott esetben a római birodalmon belül. Ha valaki előkelő ember volt, látjuk a viseletét ennek a férfi embernek, ugye ez a redőzött, soha nem tudtam elképzelni, hogy hogy áll ez meg egy emberen. Egy olyan, mint egy nagy lepedő, amit az ember magára teker. Volt egy alsó ruhája és egy felső ruhája a római embereknek. És minél gazdagabb volt valaki, annál vastagabb volt a vörös bíborcsika, ami a tógájának, a hosszú ruhájának a szegélyét szegélyezte. És hát különböző színű sarukat, szandálokat viseltek, a piros és a fekete szín jelentette az előkelőséget. Ha jól emlékszem, a piros volt a szenátoroké, a fekete pedig a cenzoroké, az is egy nagyon magas tisztviselő vagy tisztség volt a római birodalmon belül. Nyilván azért, hogy jól meg tudják különböztetni az államnak a különböző elöljáróit, mint egy egyenruhát viseltek ezek az emberek. A rómaiak a maguk kultúráját, az úgynevezett romanizált kultúrát elterjesztették az egész akkori világban. Ezért van az, hogy az európai városoknak, nagyvárosoknak az alapjai mind római alapra épülnek. Itt Magyarországon is biztos tudjuk, hogy mondjuk Szombathely, Pécs, ha csak a nagyobbakat nézzük, vagy Óbuda, ezek mind római alapokon létrejött nagyvárosok. Mi az, amit látunk? Ez nem csak egy ilyen vízvezeték, igen, ugye magasba hozták általában a hegyekből a vizet, rengeteg vízvezeték hálózta be Európát, és ami döbbenetes, hogy gyakorlatilag a rómaiak képesek voltak arra, hogy amire egy mai Magyarország képtelen, hogy 100 000 kilométer utat építettek a római birodalmon belül. Gondoljunk bele, 100 000 kilométer út, amit emberek építettek, de nem voltak akkor gépek, hanem nekiálltak csákánnyal, és hát ezek az utak ma is használhatók, megint csak nem akarok párhuzamokat hozni, de valami félelmetes, hogy ez a Via Appia, amit látunk, a Rómából Kápuáig vezető út, ez volt az első, amit a rómaiak megépítették. Mai napig lehet rajta sétálni, mi is kipróbáltuk, tehát gyönyörű, szépen elkészített út. Vagy ha elmegyünk Szombathelyre, a Szaváriába, a római városba, ott is megvan a bazalt út, mert nagyon stabilan megvolt ennek is a szisztémája, hogy építették fel ezeket az utakat. Ezek csak azért fontosak nekünk talán háttérinformációként, hogy ez volt az a birodalom, ami körülölelte akkoriban Jézust is, és a korabeli Palesztinát is, aminek egy picit a hétköznapjaiba is betekintést enged egy nagy régészeti lelet, amiről biztos, hogy hallottunk már, Pompejnek a városa.
Pompei egy római város volt, ami Krisztus után egy 30-40 évvel a Vezúv egy vulkán kitörés miatt elpusztult, és egy hatalmas lehetősége, egy csemegéje volt a régészeknek, hogy egy várost, egy ókori római várost egy-egybe felszínre lehetett hozni. Ez a Pompeiről készült madár táblatból készült kép. Nézzük meg, hogy ez mind-mind az ókori város. Iszonyatos az a tragédia, ami érte a város. Pillanatokon belül ért el a katasztrófa. Nagyon sok helyen még az edényt se tudták el levenni az asztalról, ugye menekülő embereknek a nyomait találták meg a régészek. 1748-ban találták meg a várost, egy nápolyi mérnök volt, aki rábukkant az első romokra, és hát azóta is folynak a feltárások rendületlenül Pompeiben, és hát gyakorlatilag rengeteg mindent ismerünk ez alapján a római kultúrából. Mehetünk a következőre. Ez egy kicsit közelebbi kép már a városról. Azt mondják, hogy én itt még nem jártam, de azt mondják, hogy kísérteties. Tehát az ember végigmegy a magas falak között, és minden, tehát egy város, ami holt város, nincsenek benne emberek, illetve csak nyomai vannak a valaha volt emberi civilizációnak. Viszont belepillanthatunk egy átlag római városnak a hétköznapjaiba. Gyönyörű szép város volt, és igen magas volt a kultúrája, a fejlettsége. És hát ez a tragédia. Egy Giovanni Forelli nevezetű régész, hát akkor még nem voltak régészek, kutatónak támadt az az ötlete, hogy miközben tárták föl Pompeit, gipszel kiöntötték az előkerült emberi maradványokat, és így válnak szinte élethűvé azok a testek, amik ott

a városrendező elveiből. És hát, hogy egy picit az élő arcok is megelevenedjenek, egy pompei házaspárnak, egy fiatal házaspárnak az arcképe, nyilván ők is a halálukat lelték a Vezúv kitörésekor, egy középosztály, átlag középosztály így nézett ki abban az időben. Nem voltak gazdagok, nem voltak szegények, hanem nagyjából egy középréteghez tartozó fiatalok voltak, akik ott éltek. És hát még egyszer mondom, hogy ez a fajta kultúra és ez a fajta stabilitás, ami a Római Birodalomban jelen volt, és amiről néhány képet láthatunk, az viszont alapvetően rabszolgamunkára épült, és ez adta ennek a társadalomnak a kettős arcát. Szóval ami egyfelől Róma szempontjából, vagy a római polgárok szempontjából azt jelentette, hogy jólét van, gazdagság van, biztonság van, a sok ember számára, akik a Római Birodalomban éltek, azt jelentette, hogy halál van, pusztulás van, örök rabszolgaság van. Ez egy rabszolgajelvény, amit látunk. Ilyen kis bullát akasztottak sokszor a nyakukba, a bokájukat befestették, hogy ne tudjanak csak úgy megszökni, és hát ezeknek az embereknek nem voltak jogaik. Tehát ez a Római Birodalom másik arca. Ezeknek az embereknek nem lehetett családjuk, a férjeket a feleségektől elválaszthatták, a gyerekeket a szülőktől elválaszthatták. Nem volt joga egy anyának azért könyörögni, hogy a gyermekét megtarthassa. Ha a gazda úgy döntött, akkor a gyereket elvitték Trákiába, ő meg mondjuk maradt a Római Birodalomba, vagy ha a lánya életerős volt, akkor ugye ágyas lett belőle, ha a fia életerős volt, gladiátor lett belőle. Szóval ezek azok a dolgok, amik ennek a birodalomnak a hátulütőjét jelentették. Palesztina vagy Judea, amikor Jézus megszületett, ennek a birodalomnak a lába alatt volt, a talpa alatt volt. Gyakorlatilag megmaradt az a törzs terület, amit régen megszokhattunk már térkép formájában, ugye az ószövetségi időkből, de területekre szabdalták a zsidó államot, és próbálták megszüntetni minden szempontból egyre inkább az önállóságát. Mehetünk a következőre. Az, aki meghódoltatta Judea provinciát, ez egy nagyon híres hadvezér volt, Magnus Pompeius, vagy Nagy Pompeius az ismertebb nevén. Ő valami félelmetesen jó taktikus és diplomáciai érzékkel is megáldott katona volt, aki egy nagyon ügyes csellel, most erre nem tudunk kitérni, de egy nagyon ügyes csellel gyakorlatilag meghódította egy pillanat alatt egész Judea provinciát. Hozzácsatolták Judeát, még csak nem is önálló provinciaként kezelték egy másik tartományhoz, és innentől kezdve ennek a tartománynak a függetlensége, az önálló, úgymond nemzetállamisága megszűnt. Ez még Krisztus előtt 63-ban volt. A másik személy, akinek fontos szerepe volt abban, hogy a Jézus korabeli viszonyok kialakuljanak, nem tudom, fölismerjük-e ezt a képet, persze nyilván nem történelem óra, csak hát ha előjönnek még a régi, mert ez azt hiszem egy történelemkönyvben is benne van, ez Augustus. Ő volt az első olyan uralkodó a Római Birodalmon belül, aki még nem volt császár, de már nem is a köztársasági hagyományokat őrizte. Egy nagyon ravasz húzással első az egyenlők között címet adta magának, princepszé vált. És a mi szempontunkban viszont azért fontos, mert nagyon sok reformot vezetett be, amik Judea provinciát is érintették, és többek között ő volt az a császár, akinek a nevéhez az az összeírás, adó összeírás és népszámlálás fűződik az evangéliumokba, amely során Jézus is megszületik. Erről majd következő alkalommal többet beszélünk. És hát Jeruzsálem, amely ebben az időben továbbra is megőrizte a hagyományait. Szerencsére Augustus azt a politikát követte, és az ő követő is igen sokáig, hogy azt mondták, hogy a zsidók a magánéletükbe és a vallásukba azt csinálnak, amit akarnak. Egy a lényeg, hogy ne lázadozzanak. Egyébként nem nagyon szerették a zsidókat, mert a zsidók továbbra sem bírták az ilyen idegen uralmat, és egyfolytában lázadoztak. Amit látunk kivetítve, az talán ismerős már, hogy ez a szentélynek a feltételezett helye, és rajta a kék mecset, az Omár mecset, ami ma is ott áll, azon a helyen, ahol régen feltehetően Jeruzsálemben a templom lehetett, a zsidó vallási életnek a közepe. Látjuk itt a képnek az alsó részén, hogy feltárások megindultak, de mivel ez az egész terület alapvetően oszmán, tehát muzulmán kézen van, ezért nem nagyon lehet ugye zsidó templomot keresni egy oszmán körzetben, ezért megálltak az ásatások, illetve csak ilyen félig meddig folynak. De egy biztos, hogy mindenki azt mondja, hogy tényleg itt állhatott valamikor a szent hely, amit később éppen a rómaiak leromboltak. Jézus idejében a városnak kb. 80 ezer lakója volt, ezt tudjuk a különböző történeti adatokból, és a városban igen sok vámszedő működött,

római birodalomnak, ahogy mondtam is, nem volt érdeke az, hogy vallásilag elnyomja a zsidókat, vagy beleszóljon a családi életbe, csináljanak, amit akarnak, zsidóskodjanak. Egy dolog fontos, hogy fizessenek és ne lázadjanak. Ugye ez kettő valahol összefüggött, hiszen ha nem volt pénz, akkor az lázadásnak minősült. Nagyon ravaszak voltak a rómaiak, ugyanis azt mondták, hogy nem kilódunk mi ezzel az adó behajtását, ez olyan nehézkesen megy. Ugye mit csinálunk? Keresünk olyan zsidókat, akik hajlandóak, adunk nekik bizonyos fizetést. Ő nekik az a feladatuk, hogy beszedjenek bizonyos adókat a zsidóktól. Aztán, hogy ők háromszor annyi adót szednek be, vagy kétszer annyit, az minket nem érdekel. A lényeg az, hogy amit mi mondunk nekik pénzt, azt megadják a római birodalom számára. És hát mit gondolunk, mi történt? Mit csináltak a vámszedők, és miért nem szerette őket általában a nép, és miért van egy ilyen negatív felhangja mindig az evangéliumokban annak, ha valaki vámszedő. A vámszedők egyszerűen háromszor annyi adót szedtek be. Most gondoljunk bele, a mi adóink se kutyák. Abban az időben a római birodalom adói sem voltak igazán könnyed terhek a lakosság számára. Gondoljunk bele, hogy mintha nem lenne elég, hogy az állam leszedi mondjuk azt a sávot, amit leszed, jönne egy vámszedő, egy édeskedves szomszéd mondjuk, mert általában ott laktak ők is az emberek között, és azt mondja, hogy még el ennek a háromszorosát kérem. És ha valaki nem tette meg, az a római birodalom elleni lázadásnak számított. Tehát általában nem szerették a vámszedőket, nyilvánvaló innentől kezdve értjük, hogy miért. Ez egy festmény, a középkori festmény, de bocsánat, nem középkori, ez már 17.-18. századi festmény, amely egy korabeli vámszedőt ábrázol, úgyhogy nyilván se a viselet, se a környezet, se a pénzek nem igazán korhűek, de a tekintetében úgy minden benne van, főleg lesz egy bizonyos vámszedő, majd talán még lesz róla szó, vagy tudunk róla beszélni. Az egyik evangelista is a vámszedő pult mellől követte Jézust, ez egy óriási szálka volt a farizeusok szemében egyik oldalról, viszont óriási bátorítás a bűnösök számára, hogy Jézust még egy ilyen ember is követheti. Ez volt tehát, amire a római birodalom uralma alapvetően épült ekkoriban Júdeában, és még talán annyiról érdemes még így szót ejteni bevezetésképpen, hogy volt ugyan egy király, akit névlegesen meghagytak még a rómaiak, aki csak azért sem zsidó volt, ez is a római politika tipikusan, hanem egy edomita, egy idegen eredetű király, akit Nagy Heródesnek hívtak. Róla a Bibliából már tudhatunk. Ő az a bizonyos Heródes, aki Jézus gyerekkorában a kicsi gyerekeket legyilkoltatta. Ő az, aki rendkívüli módon üldözte azt a messiást, akiről hírek keltek szárnya, hogy talán megszületett. Látjuk az uralkodási éveit, Krisztus előtt 4-ben halt meg. Ez is mutatja, hogy Krisztus nem nulla pontban született, de azt hiszem, hogy erről már beszéltünk, meg talán még beszélni is fogunk a következő alkalommal, de vissza lehet rá nyugodtan majd kérdezni. És hát Nagy Heródes, ahogy Augustus szavaival élve, úgy került hatalomra, mint egy róka, úgy uralkodott, mint egy tigris, és úgy halt meg, mint egy kutya. Augustus ezzel összegezte Nagy Heródesnek az életét, rendkívül rafinált diplomácia eszközökkel beügyeskedte magát, hogy ő legyen a zsidóknak a királya, bár soha nem szerették, mert ugye nem volt zsidó, és nem is követte a zsidók hitét, csak látszólagosan. Úgy uralkodott, mint egy tigris. Ez abban nyilvánult meg, hogy iszonyúan féltékeny volt mindenkire, és mindenkit kivégeztetett, akit csak lehetett. 10 felesége volt törvényesen, ebből 8-tól született gyereke, csak egy-két ilyen statisztikai adat. 9 fia volt, 5 lánya, és olyannyira féltékeny volt még a saját gyerekeire is, hogy 3 fia élte túl az uralkodását, az összes többit kivégeztette. Tehát ennyit Nagy Heródesről, és innentől kezdve értjük, hogy miért nem volt neki kunszt mondjuk kivégeztetni egy csomó betlehemi ismeretlen zsidó gyereket, ha a saját fiait képes volt megölettetni. És hát, hogy úgy halt meg, mint egy kutya, senki nem szerette Heródest, mondjuk már innentől kezdve értjük, hogy miért. Például úgy kezdte meg az uralkodását, hogy a vének tanácsát, a Sanhedrint, ami 71 fős volt, 45 embert kivégeztetett. Azt mondta, hogy na, ezek azok, akikben nem bízom meg. És feltöltötte a saját embereivel. És innentől kezdve mindenki érdekes módon helyeselte Heródes cselekedeteit. És aztán ez végigkísérte az életét, kivégeztetett 600 farizeust menet közben. Tehát vannak ilyen adatok, amik bizonyítják az ő tigris voltát. És hát ez vezetett el odáig, hogy amikor meghalt, vagy amikor a halálos ágyán volt, akkor tulajdonképpen már senki nem szerette és nem kedvelte őt. Annak ellenére, hogy nagyon, nagyon szeretett volna kedvébe járni a zsidóknak, hozzáfűződik a templomnak, a szentélynek a kibővítése. Ugye a jeruzsálemi templomnak a fölékesítése Heródesnek 20-25 évi munkájába került, nem is fejezték be teljesen sohasem.
márvány csarnokokkal vette körül ezt az alapszentélyt, ami középen állt, mindenféle díszes dekoráció, görögös mitmütyi, ami ugye akkor nagyon tetszett az embereknek. Az volt a célja, hogy görögösítse a zsidókat, hogy senki ne őrizze meg lehetőleg tisztán ezt a mindenféle láthatatlan Istennek a kultuszát, hanem lehetőleg olvadjon bele a nagy görög-római olvasztó tégelybe, mert az a biztos, az a jövő. Ugye politikus volt, nem annyira érzelgős ember. A másik, amit tett a zsidókért, hogy próbálta erődíteni itt-ott, ahol lehetett a területeket. Ez például egy nagyon híres erőd, aminek nem tudom, hogy tudjuk, hogy az alapítása Herodeshez fűződik, Maszadának az erődje. Az az erőd, érdekes módon, ez is milyen paradox a történelem. Herodes azért építi, hogy erősítse a rómaiak uralmát, és Maszada lesz az az erőd, ahol a zsidók a legtovább ellenállnak, amikor egy felkelés van a római birodalom ellen, és ez az az erőd, ahol tömeges öngyilkosságot hajtanak végre a zsidók, miután a rómaiak beveszik ezt az erődöt. Látjuk azért, hogy mennyire nem voltak azért humánusok az akkori háborús viszonyok sem. Ugye nem volt még atombomba, meg nem voltak ilyen egyéb technikai, meg vegyi eszközök, de voltak óriási kőgolyók, ezek hajítógépek voltak, amelyekkel be tudták venni Maszada erődjét a rómaiak. És hát csak még visszatérve Herodes halála körülményeiről, mondtam, hogy úgy halt meg, mint egy kutya. Följegyzik róla, hogy amikor, mielőtt már a halálos ágyán haldoklott, menet közben azért még arra volt energiája, hogy a római légiókat jelképező jelvényt, a római sast kitetette a templom szentélyének az egyik részére. Egy aranyozott, óriási nagy római sas volt, és a nép annyira gyűlölte Herodest, hogy amikor hallották, hogy haldoklik, akkor két fiatal zsidó fölmászott és leverték ezt az aranysast. Ugye ez már csak szokás minden népnél. A prédikátor könyvem mondja, hogy nincs új a nap alatt, hogy rendszerváltásokkor bizonyos jelképeket megpróbálunk összetörni. Itt is ez történik. Viszont Herodes egyszerűen magához tér a halálos ágyán, még van arra energiája, hogy kiadja a rendeletet, hogy megöljék azokat, akik ezt végrehajtották. És egy parancsot ad, hogy ő tudja, hogy meg fog halni, iszonyú csúnya betegségben szenvedett. Tudja, hogy meg fog halni, és parancsot adott a környezetének. Figyeljük meg, ez is mennyire, nem tudom, hogy ha valaki pszichiáter egyszer ezt kielemezni, biztos, hogy valami nem volt már akkor tiszta Herodesnél. Ugyanis parancsot adott arra, hogy a temetésén résztvevő zsidókat, akiknek nyilván nagy számban föl kell vonulniuk kötelező jelleggel, ölessék le, tehát körbe kellett venni a katonáknak azt a helyet, ahol a temetés történt, és le kellett volna nyilazni több mint 100 000 zsidót a temetésnek a folyamán vagy közben. És hát, hogy mennyire nem szerették már ekkor Herodes, nem hajtották végre a parancsát. Meghalt, eltemették, mint egy kutyát, és igazán senki nem sírt utána. Azt mondják, hogy Herodes igen depressziós volt egyébként, valószínűleg a sok gyilkosság következtében, amit végrehajtott. A saját szeretett feleségét is ő ölette meg, ugye a gyerekeivel együtt, és hát legalábbis a korabeli fejezések azt mondják, hogy innentől kezdve megőrült, és állandóan a volt feleségét, akit egyébként szeretett, csak a féltékenység meg a hatalomféltés miatt megöletett, állandóan ezt a feleségét kereste és a gyerekeit kereste. Hát nem tudjuk, mi igaz, mi nem. Itt temették el, Herodionnak hívják azt az erődöt, amit szintén ő építetett. Megint csak a történelemnek az érdekessége, ez a Herodion egy néhány kilométerre van Betlehemtől. És talán nem biztos, hogy itt mondtam már, de számomra ez egy valahol a szimbolikus helyrerakása, ahogy kiki volt ebben a történelemben a dolgoknak. Ugyanis Herodionról ma már nem nagyon beszélünk, meg arról sem, hogy Herodes itt halt meg, vagy ott halt meg, viszont Betlehemet, ami néhány kilométerrel ott van, és csak egy pici gyerekecske lakott ott, akit Herodes meg akart öletni, azt ma már mindenki ismeri, és gyakorlatilag a világ egyik közepévé vált. Szóval a történelem valahol így ennyi évezred távlatából, mint egy igazságot szolgáltatott, és hát nagy Herodes valahol a feledés homályába kezd merülni bizonyos értelemben. Kevesebbet tudunk róla, mint amennyit abban az időben lehetett, vagy tudtak. A Herodiont egy kicsit közelebbről is megnézzük. Nagyon hasonló szerkezetűek ezek az erődök nagy bástyáikkal, meg ezzel a négyszögletes, kicsit lekerekített formával. Herodiont is feltárták, illetve tárják fel folyamatosan évek óta. És hát Jézusnak a személyéről, tehát ez volt az a háttér, amiben Jézus beleszületett, egy picit talán körüljártuk azt, hogy az evangéliumok hitelesek. Még egy néhány szó erejéig röviden kitérnénk arra, hogy honnan tudhatjuk azt, hogy Jézus élt egyáltalán? Hogy nem csak a Biblia mesél róla, mert jó, az egy dolog, hogy az evangéliumoknak a szövege ugyanaz, mint 2000 évvel ezelőtt, de honnan tudjuk, hogy Jézus élt? Tudjuk-e egyáltalán? Lehet-e bizonyítani? Nagyon kevés írott emlék van róla. Ez az egyik, amit le kell szögeznünk.
Az evangéliumokon kívül, a Biblián kívül, ami beszél még Jézusról, vagy akik beszélnek még Jézusról, azok nyilván kik, maguk a zsidók. Most van egy olyan órám, ahol szerencsém van belelátni egy kicsit a Talmudba, a zsidóknak egy írott hagyományában, ami ugye menet közben rakódott így egymásra az évszázadok folyamán. És itt a Talmudban most kifejezetten egy olyan óránk van, ahol végigvesszük azokat a helyeket, ahol a Talmud Jézusról beszél. Nagyon sok ilyen hely van, de nagyon sokszor nem Jézusnak nevezi a Talmud Jézust, hanem úgynevezett kódneveket használ. Nevezi őt felfeszítetnek, nevezi őt Bálámnak, csak ugye Bilámnak ejtik ezt. Nevezik őt bizonyos egyéb ilyen bibliai szereplőkről, akik valami gonoszságot követtek el az Ószövetségben. A lényeg az, hogy a Talmud beszél Jézusról, mindenképpen ellenségesen beszél róla, beszél arról, hogy ő létezett, tehát abszolút nem kérdőjelezi meg, hogy ő volt vagy nem volt, csak a tanításaival nem szimpatizál, ugye nyilván érthető módon, hiszen a zsidók Jézusban soha nem ismerték fel a Messiást. A másik csoport, akik beszélnek Jézusról, a rómaiak, akik már később találkoznak Krisztus nevével és a keresztényekkel, de ezeknek a száma, ezeknek az iratoknak a száma is elenyésző.

Kedves hallgatóink, a tegnapi este során azzal foglalkoztunk, hogy a boldogságot hogyan érheti el az ember, milyen törvényszerű útja van annak, hogy minden ember, aki akar, boldog lehessen. Egy nagyon nagy téma volt, és ezt a nagy témát most egy másik hasonló nagy kérdéskörrel folytatnánk, amiről a mai témának a kísérő füzete is beszél, ez a kis füzet, amit a kezemben tartok, amit 20 évvel ezelőtt adtunk ki, de mindig újra kell nyomtatnunk, mert rövid és könnyen elolvasható, sokan forgatják ezt haszonnal, az a címe, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Ez Bírák könyve 13. fejezet 12. verséből való idézet. Tehát ez egy bibliai kérdés, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Nagyon érdekes, hogy ez a házas pár mikor gondolkozott ezen. Akkor, amikor várták a gyermeküket, ugye a jövendő Sámsont. Nem akkor kell a gyermekneveléssel foglalkozni, amikor az első keserves csalódások érik a szülőket, vagy a felnőtteket, hanem erre készülni kell. És ez nem csak fiatal házasulandók vagy házas pároknak a kérdése. Azt gondolom, hogy minden embernek a nagy kérdés ez, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel, akik idősebbek, és a fiatalabb nemzedékekkel dolguk van. Úgyhogy ne korlátozzuk le a mai előadásunkat arra, hogy ez csak a mai 20-30 évesek kérdése, hanem ez minden ember kérdése, hiszen az idősebb nemzedék mindennel példát ad a fiatalabbaknak. Ez ameddig élünk itt a világon, és ameddig életünk van, mindannyiunknak tudatosítanunk kell ezt a felelősséget, hogy mi hatunk a fiatalokra, és a hatás az egy nagyon nagy törvény. És ezért kell ma is tisztáznunk a Bibliának a gyermeknevelésre vonatkozó alapelveit. Ezek az alapelvek főleg egy bibliai könyvben vannak kifejtve, erre a bibliai könyvre már most felhívom a figyelmet, ez a Példabeszédek könyve. Tehát Példabeszédek könyve a legegyszerűbben olvasható bibliai könyv, egymondatos bölcsességekből áll. Forgassuk sokat és sokszor ismételve ezt a könyvet. A legtöbb gyermeknevelési tudnivaló ebben a könyvben található. De általában az egész Biblia, mind a 66 könyv nagyon sokat beszél a történeteivel. Tessen gondolni csak egy József történetére, Dávid történetére, Jézus életének az eseményeire. Nagyon sokféleképpen beszél a nevelésről, úgyhogy azért választottam a mai áttekintésünknek azt a módját, hogy egyetlen egy Biblia versből induljunk ki, hogy sok fától lássuk az erdőt. A bibliai gyermeknevelésnek a számomra legalapvetőbb mondatát Pál apostol mondja ki az Efézusi levél 6. fejezet 4. versében, ami a táblánknak a legfelső részén szerepel. Hogy hangzik ez a Biblia vers? Ez a Biblia vers a szülők közül az édesapákat, az apákat szólítja meg. Ez gyakori dolog, hogy az apostolok különbeszélnek az apákhoz, és különbeszélnek az anyákhoz. Itt azt mondja Pál apostol, hogy ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úrnak tanítása és intése szerint. Azért tartom alapvetőnek ezt a Biblia verset, mert ebben a rövid mondatban megnyílik előttünk kétféle nevelési elv. Kétféleképp lehet nevelni mindössze a fiatalabbakat. Tessék még egyszer megfigyelni, ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Melyik ez a két alapelv? Hogy nevelhetjük a gyerekeinket? Egyrészt az Úr tanítása és intése szerint, ez az egyik, és mi a másik? Sajnos azt kell, hogy mondjuk, ha valaki nem ismeri meg és nem tanulja meg a helyes nevelésnek az alapszabályait, az ingerelni fogja a gyerekeit. Ez első hallása is nagyon meglepő. Tehát az első nevelési alapelv, hogy az Úr tanítása és intése szerint nevelem a gyermekemet, de én ezt nem akarom megtanulni, és azt mondom, hogy hát majd én nevelem úgy a gyerekemet, ahogy láttam a szüleimtől, vagy látom a jó barátaimtól. Én emlékszem, hogy minket a szüleink az 50-es, 60-as években nagyon szigorúan és nagyon következetesen neveltek.
De az idősebb testvéreim már meglehetősen berzenkedtek ezzel szemben, és amikor az idősebb nővéremnél gyermekek születtek, és meglátogattuk őket Budapesten, akkor nagyon sokszor a tudomásunkra hozta, hogy ő nem úgy neveli a gyermekeit, ahogy mi otthon édesapánktól, édesanyánktól megszoktuk. Ez most egy modern nevelés, amit most itt látni fogunk. Először is a gyermeket nem szabad fegyelmezni, a gyermeknek nem lehet még a fenekére se ütni, amit mi jócskán megkaptunk otthon azért, hogyha rosszalkottunk, és egyáltalán a gyermekhez egészen másképp kell viszonyulni. Ekkor én még általános iskolás voltam, aztán elvégeztem a gimnáziumot, egyetemre kerültem, és egy évtized múltán szembesültem egy harmadik gyermeknevelési alapelvvel, tehát az első volt, amit otthon kapott az ember, a másik, amit az idősebb testvére gyermekneveléséből látott. De hát mivel pedagógiát is kellett tanulnunk az egyetemen, ott szembesültem egy másik alapelvvel, hogy a modern pedagógia szerint így és így kell foglalkoznunk és bánnunk a gyermekekkel. Nagyon sok gyermeknevelési alapelv létezik, de a Biblia azt mondja, hogy kettő van a valóságban. Van helyes nevelés, ez az Úr tanítása és intése szerint való nevelés, és ami nem ez, az ingerlés. Ez megdöbbentő azért. Én először, amikor ezt meggondoltam, hogy megdöbbentem. Ha én nem ismerem igazán jól, hogy az Isten mit tanít a nevelésről, akkor én a legjobb szándékkal is ingerlem a gyereket. Nem azt adom neki, amit kell adni neki, nem úgy nevelem, ami az ő kis lelkének megfelelne, vagyis félre nevelem, nem azt nyújtom neki, amit tőlem szülőtől mindenki elvárhat. Ez nagyon, nagyon határozott és éles megkülönböztetés. Én most tehát nem akarok foglalkozni azzal a gyermekneveléssel, ami a világban van. Sokféle nevelési módot látunk liberálisat, meg kevésbé liberálisat, látunk nagyon szigorút, és látunk sokkal kevésbé szigorút. Látunk olyasmit is, hogy nem foglalkoznak a gyerekkel szinte egyáltalán, például az amerikai átlag, hogy ma egy amerikai családapa naponta 40 másodpercet foglalkozik a gyerekével. 40 másodperc. Ugye ezt nem nevezhetjük nevelésnek. De ez a felméréseknek az eredménye. Aztán láthatunk olyasmit is, hogy nagyon sokat foglalkoznak a gyerekkel, szinte önállótlanná teszik, nem adják meg neki a kellő alapot a későbbi felnőtt élethez. Szóval sok minden hömpölyög itt körülöttünk, és sok minden vesz körül bennünket. De most azzal szeretnék foglalkozni, azzal az öt alapelvel, ami a Bibliában benne van. Ezt az öt alapelvet nagyon egyszerűen felsorolja és részletezi ez a kis füzet, ahogyan bánjunk a gyermekkel, és én ezt az öt alapelvet megint felírtam a táblára, mert ezt is olyan törvényszerűségnek látom, mint tegnap a boldog mondásoknál, hogy a 8 boldogságot felírtam a táblára. Meg fogjuk látni, hogy tényleg ebben megint csak egy matematikai pontosságú logika munkál, és mindjárt fogjunk is bele, hogy mit tetszenek gondolni, hogy a Biblia mit helyez első helyre a gyermeknevelés tudnivalói közül. Mi az első dolog, ami a legfontosabb, ha gyermeket kap a család, vagy ha a fiatalabb nemzedékekkel foglalkozunk, akár úgy, mint óvónők, tanítók, tanárok, de akár úgy is, mint felnőtt idősebb emberek az alattunk levő nemzedékekkel, mi az első dolog, amivel a példánkkal is, meg a nevelésünkkel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egészséges, jókedélyű, és tényleg a boldogságukat megtaláló gyerekek nőjenek fel ezen a világon. A Biblia szerint egyértelműen az első dolog, amire nagyon kell figyelni, hogy a gyerekeket önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Ez az első. Ha ezt nem hangsúlyozzuk, nem tudunk hova elindulni. Azt szoktuk mondani, hogy már a kisgyerek is sokszor magán kívül van. Hát amikor hisztizik például. Ezt nem tudatosan teszi, sokszor indulatból, ösztönből, valamit nem kap meg, valami nem az ő szája íze szerint történik. Hát egyből olyan hisztiket csinálnak a gyerekek, földhöz vágják magukat, kiabálnak. Mostanság látom azt is, mostanság már az elmúlt 20 évben neki támadnak a szülőknek. Szülők teljesen paffok, hogy most mit kell ilyenkor csinálni, hogyha a gyerekem nekem támad, hát egy váratlan lépés. Igen, a gyermeket a legkisebb korától fogva önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Azért kell önfegyelemre nevelni, mert ahogy mondtam, ha nem neveljük el, akkor magánkívül van. A magánkívül való emberrel nem lehet mit csinálni.
Az embert vissza kell hozni önmagába. Meg kell tanítanunk a gyermekeinkkel, és mondom a fiatalabb nemzedékekkel egyáltalán, hogy nem minden az ő akaratuk szerint történik ezen a világon. Na most ez hallatlan botrány. Emlékezzünk vissza, hogyha amikor mi kisgyerekek voltunk, és valami nem a mi akaratunk szerint történt. Hogy kikeltünk magunkból? Ugye az egész emberi egyetfejlődésnek egyik félelmetes sajátossága, hogy bennünk először az akarat lesz nagyon erős. Utána lesz erős talán az értelem, aztán utána meg a lelkiismeret. De azt tudnunk kell, hogy ennek éppen fordítottan kell történni, és a nevelés nem más, mint ezt a helytelenséget, ezt a ficamot helyrehozni, hogy tudnék, hogyha tetszettek látni ilyen táplálkozási piramisokat, hogy most milyen ételeket kell, mondjuk a szénhidrátokat kell leginkább fogyasztani, utána a fehérjéket, zsírokat, tehát táplálkozási piramis végén a kis rész, ugye a ballasztok, de lehet egy ilyen lelki piramist is csinálni, hogy mi a legfontosabb az emberben. Mi az, amire minden embernek támaszkodnia kell az élete minden pillanatában. Én azt gondolom, hogy a piramisnak a legnagyobb része, az alapvető része az a lelkiismeret. Hogy igazságos legyen az ember. Hogy soha ne adja azt a másik embernek, amit magának se kíván. A lelkiismeretre kell, hogy fölépüljön az értelem, és a lelkiismereten és az értelmen épülhet fel, és ez a piramis csúcsa az akarat. Az biztos, hogy az akaratunk dönti el az életünket, hogy merre megyünk, meg mit csinálunk, meg milyen erősséggel látunk neki a céljainknak, de hogyha az akarat mögött nem az értelem van, vagy nem a lelkiismeret, hát mentsen az Isten az olyan embertől, nem? Amikor csak azt látjuk, hogy egy emberben a kőkemény akarat munkál, de hol van mögötte a meggondolás? És hol kontrollálja magát, hol van a lelkiismeret? De hogy említettem, mi nem így növünk fel, hanem így. A mi életünkben először az akarat alakul ki, az a legerősebb. És utána jön csak az értelem, és utána jön csak a lelkiismeret. A nevelésnek kell korrigálnia ezt, hogy az emberi életben a kisgyermek is megszokja már azt, hogy nincs joga kikelni magából, nincs joga csapkodni, neki menni a másik embernek, csúnya szavakat használni. Itt külön-külön lehetne sokat időzni bizonyos dolgoknál, hogy egy jó szülő mit nem engedhet meg soha a gyerekének. Soha. Ja, soha szót az emberek mindig más értelemben használják, de én kimerem mondani, hogy ahogy soha nem engedhetem meg magamnak, hogy itt kilépjek az ablakon, biztosíthatom önöket, hogy egyszer se fogom megpróbálni. Elhiszik? Biztosíthatom önöket, hogy egy hídról se fogok lelépni. Soha. És az életben nagyon sok ilyen sohát kell felsorakoztatni. A szülőnek is tudatosítania kell, hogy amikor először látom, hogy a gyerekem kiabál, üvöltözik, csapkod, ha abban a pillanatban nem teszek valamit, és hagyom, és elkezdem én ezt így, meg úgy, meg mindenféle pszichológiával, filozófiával, elmélettel megmagyarázni, és elkezdek nem odaillő dolgokat cselekedni, hát bizony láttam már olyan családot, hogy már az 5-6 éves gyerek így a kis ujja körül forgatta a szülőket itt. Mert amikor először jelentkezik valami, ami súlyosan igazságtalan, ami nem méltó még a kis csepséghez sem, a szülőnek szeretettel, de következetesen, határozottan fel kell lépni. Ezért van a szülő. Ezt a szülő megteheti. A szülő óriási tekintély a gyermek mellett. Ha a szülő azt mondja, hogy nem, és meg is magyarázza ezt a nemet, és ha újra jelentkezik ez, és újra azt mondja, hogy nem, tudom, hogy az életünk nagyon kényelmessé vált, és sok esetben az emberek nemet mondani nem akarnak. Ez nagyon rossz. Ez senkinek nem tanácsolom. Meg kell tanulnunk nemet mondani, akkor is, hogyha a vérünk gyermekeiről van szó, mert így mondja a példabeszédek könyve, mint a megrontott és városfal nélkül varó város, olyan az az ember, aki nem tud uralkodni a maga lelkén. Meg kell tanítanunk a gyermekeinket, hogy uralkodjanak önmagukon. Hogy nincs joguk tajtékozni és hisztériázni. Egyszer olvastam egy nagyon mély mondatot, meg is mondom, hogy itt tulajdonképpen most 2-3 könyvet tudtunk elhozni közvetlenül a gyermeknevelés témaköréből. Tehát ezt, amit ajánlottam önöknek, ez a
ez a legvékonyabb és a, hogy mondjam, a legkezdetibb útmutató, de van egy gyermeknevelés, egy elég vaskos kötet, ami a gyermeknevelés minden ágát felöleli, a kisgyermekkortól a fegyelmezésen, szoktatáson keresztül egészen a felnőtt korig, ez az Ellen White gyermeknevelés című kötet. Ebben olvastam egy nagyon érdekes mondatot, amit hát azelőtt is kellett volna tudnom, de valahogy mindig egy jól megfogalmazott mondat valahogy úgy rádöbbenti az embert a dolgok valóságára, és a mondat körülbelül így hangzik, hogy nem azért kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen. És nem úgy kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy csak úgy odaszólok, hogy most már hagyd abba, vagy csöndbe legyél, vagy most már ne zavard anyádat, vagy apát. Nem, nem, ez nem jó. Nem jó a stílus és a lelkület sem jó. Nem azért kell fegyelmezni a gyermekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen, hanem azért, hogy később majd önfegyelmet tanuljanak. Ez egy nagyon nagy mondat. A fegyelmezés az nem arra való, hogy most a szülő úgy érezze magát, mintha nem lenne gyereke, mert most fog be a szádat. Egy maradj már nyugton. Nem, ha gyermeket vállaltunk, a gyermekkel sokat kell foglalkozni, sokat kell törődni. Egy palánta mellé is legalább egy karót, de jobb, hogyha két karót teszünk, nem, akkor biztos, hogy meg fog állni. Tehát ilyen palánta a gyermek, kell egy apa, meg kell egy anya. Csak ennyi, de ennyi kell. Katasztrófa, hogy a mai világban sajnos annyi a válás és a szétmenő családok, mert ugye a gyerekeknek vagy anyaképük nincs, vagy apaképük nincsen, vagy az anyai gyengétség hiányzik az életükből, vagy az apai határozottság és szigor hiányzik az életükből, mind a kettő kell egy gyermeknek az egészséges felnevelkedéséhez. Tehát azért hangsúlyozza a Biblia nagyon sokszor, hogy a szülői nevelés első számú pillére, hogy önuralomra, önfegyelemre tanítsuk a gyermekeinket, és hogyha szép szóval valami nem megy, igen, a Bibliában ez is benne van, hogy a fegyelmezés eszközeihez kell nyúlni. Félreértés ne essék, ez a bizonyos példabeszédek könyve az első verseiben már így kezdődik, hogy az okos fenyítéket nevesd meg. Tehát a fenyíteni, erről először ne az jusson az eszünkbe, hogy a gyerek fenekére verni, vagy egyáltalán egy testi fenyítés, hanem az okos fenyíték. Tehát az, hogy a gyermeket gondolkodtatni kell, meg kell ismertetni vele az életnek a törvényeit a maga szintjén természetesen. Ilyen szavakat használ a példabeszél könyve, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt. Milyen érdekes kifejezés. A gyerek nem gonosz lény, csak bolondozik. Bolondozik, aztán pajkos, aztán túlmegy minden határon, aztán már nem lehet vele bírni. Ugye mi volt a gyermekkorunk egyik legkedvesebb olvasmánya, bár kötelező olvasmány volt, de azt hiszem mindannyian szerettük, ugye ez a Pál utcai fiúk volt. Tetszenek tudni, hogy Molnár Ferenc mielőtt megírta volna a Pál utcai fiúkat, már sok ilyen gyerektörténetet írt, már gyakorlatozta magát, még aztán egy ilyen tényleg világhírű mű kikerült a keze alól, de a leghíresebb mondása fiatal Molnár Ferencnek ez volt, a leggonoszabb ember a gyermek. A leggonoszabb ember a gyermek. Ez egy érdekes mondás. Mert a gyerektől nem várnánk sokszor dolgokat, de hogy pajkos, hogy csintalan, hogy ahogy mondja a Biblia, az elméjéhez köttetett a bolondság. Igen, mert az értelem és a lelkiismeret még nem elég erős, és az akarat cibálja a gyereket jobbra-balra, de azt mondja, hogy ha kellőképpen fegyelmezzük a gyereket, akkor messze elűzi ezeket a bolondságokat. Az életem első egyik nagy biblia verse volt, amikor mi is vártuk az első gyermekünket, és úgy gondolkoztunk feleségemmel, hogy hogy fogjuk nevelni ezt a gyermeket. Hát ott volt előttünk, hogy említettem a szüleink példája, ott volt a nővérem példája, ott volt, amire megtanítottak bennünket az iskolában. És akkor olvassuk példabeszédek könyvét, baráti tanácsra kezdjük el olvasni, és ott a következő mondattal találkozunk. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkre tesz. A gyermeknevelés legfontosabb eszköze a következetesség. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, azért, mert nekem most gyerekem született. Mi ha meg sokan azt mondja, nekem fiam van. Hát a fiú gyerek, hát azt már csak nem szabad hozzáérni.
aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvér annak, aki tönkretesz. Hát ki akarja tönkretenni a gyerekeit? De tény az, hogy nagyon sok ember a helytelen nevelésével tönkreteszi a gyerekét. Ki teszi tönkre a gyerekét? Ki lágyan visel, mindent ráhagy, mindent elnéz. Azt is, amikor a gyerek kikel önmagából, azt is, amikor a gyerek szemtelen, arcátlan, és ezt ő megmagyarázza mindig a szülő. És nem lép föl, és nem következetes. És utána csodálkozik, hogy 10-14 éves korban már azt mondja, hogy most már nem is szólok neki, mert úgyse tudok már mit csinálni. Kedves hallgatók, nem győzöm hangsúlyozni, hogy példabeszélek könyvét, hogyha eltetszenek olvasni, például ilyen mondatokra találunk, hogy aki nem fegyelmezi a gyerekét, gyűlöli a fiát. Aki szereti, megkeresi fenyítékkel. Tudom jól, hogy most szinte törvény ellen beszélek, mert Magyarországon is törvény az iskolában, családokban, hogy nem lehet a gyereket fegyelmezni, meg nem lehet a gyermeknek még egy feneket sem adni. Hát amennyire emlékszem, hogy mennyi fenekest adtam, én mindegyikért utólag is nagyon hálás vagyok édesapámnak és édesanyámnak. De én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, amikor 6 évesek voltunk, és mentünk ki az első osztályból, és úgy kettesével mentünk ki, és úgy hanyagul megjegyeztem a pattársam, hogy az a hülye kőrösi. És már itt volt a pofon, ami az osztályfőnök asszony kezétől csattant az arcomon, és ezt nem tudom elfelejteni, pedig ez 50 éve volt. Az a pofon nekem nagyon sokat megértetett. Utána elhívott az osztályfőnöknő, és azt mondta, fiam, te más emberen soha nem mondd azt, hogy hülye. Akkor gimnáziumba kerültünk 8 évvel később, föltette az akkori osztályfőnök a kérdést, hogy szerintünk ez a szó, hogy hülye. Ez szalonképes, ezt lehet mondani, nem lehet? Mindenki arra szavazott, hogy ezt lehet mondani, hát ez nem olyan trágár, mint, és akkor mondták a többit. Én arra szavaztam, hogy ezt nem mondjuk, hogy hülye. Azt mondja, miért nem mondjuk? Hát azért, mert a Párkányi Erzsi néni nekem 6 éves koromban ezért már egy jókora pofont adott, de nem is a pofonon van a hangsúly, hanem amit nyomába megértettem, hogy nincs jogom a másik embert becsmérelni és lekezelni, még így sem. Ugye a zavtosabb kijelentésekről most nem akarok megemlékezni, mert első osztályos korban, gimnázium első osztályban mindenki nevet tartal, hogy hülye, hát ez egy ártatlan szó. Hát ez szinte már, ez már nem is baj. Én azt gondolom, hogy ha megengedjük azt, hogy a másik embert valaki becsmérelje, és amolyan kárörvendő módon még melléje is állunk, akkor ne csodálkozzunk, hogy repül a kő, nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, ne csodálkozzunk, hogy most ma az emberek miket mondanak egymásra meg, hogy egymás torkának tudnak ugorni. Valahol minden kezdődik, minden rossz a kicsiben kezdődik, a kis kovász terjedelmében kezdődik. Tehát én azt gondolom, hogy a nevelésnek tudatosítani kell azt, hogy szeresd a másik embert. A másik nem azért van, hogy te az akaratodat kitöltsed rajta, vagy a dühödet, vagy a vágyaidat, nem. A másik ember ugyanolyan, mint te, és ha te szeretetet kívánsz, meg boldog akarsz lenni, akkor tételezd föl, hogy a másik ember is szeretetet kíván, és ő is boldog akar lenni, de nem úgy, hogy te becsmérled és leszólod. Tehát ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy az önfegyelemről, önuralomról nagyon sokat lehetne beszélni, csak én, ahogy a tegnapi előadáson is arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy hogyan kapcsolódnak ezek az alapelvek egymáshoz. Mi itt a logikai kapocs? Menjünk is tovább, menjünk a második alapelvre. Fölteszem önöknek a kérdést, hogy az a gyerek, aki már önfegyelmet tanul, annak az életében mi várható? Mert az önfegyelem, azt mondom, nem csak elcsitítja a szenvedélyeket, vagy legyőzi a haragot, hanem annak vannak mélyebb, pozitívabb hatása is. Én úgy gondolom, hogy a második pontban ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy az a valaki, aki már önmagán tud uralkodni, az oda tud figyelni a másik ember. Hát ez, mert erre is nevelni kell az embereket, hogy nem te egyedül vagy a világon. Hát nem te vagy a világ közepe. Hát vannak rajtad kívül még itt, mennyi ember van itt a környezetedben. És figyelni a másik emberre, tehát a második alapelve a Bibliában a másikra való figyelem, a másik iránt való segítőkészség,
És még egy mozdulattal, mert mindent nem írhattam föl a táblára, tehát a másik iránt való figyelem, segítőkészség, és a munkaszeretetre való nevelés. Mert ezek egy vonalon fekszenek, tehát hogy figyelem, segítőkészség, munkaszeretet, de mind a hármat külön szeretném vizsgálni, bár mondom, egy út van kikövezve ezeknek a számára. Én azt gondolom, hogy az a gyerek, akit megtanítanak arra, hogy gondolkodva és a lelkiismerete szerint éljen, az nyitott lesz a másik emberre, egyáltalán észreveszi majd a pajtársait, észreveszi a nemzedéktársait, észreveszi az időseket is, tehát észreveszi, hogy egy emberiség van körülötte. És nem azért van a világ, hogy őt kiszolgálja, hanem azért van a világ, hogy egymást szolgáljuk. Ez különbség. És akkor, amikor az a gyerek figyel másoknak a szükségleteire, gondjára, bajára, amikor megtanulja az együttérzést, megtanulja azt, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy barátságra jutni a másikkal, a másik helyébe képzelni magunkat. Tehát ez egy óriási dolog, erre nevelni kell a gyerekeket. Nekem nagyon egyszerű szüleim voltak, nem végeztek semmiféle iskolát szinte, de nagyon hálás vagyok néhány mondatukért, mert azokat mindig is használtam az életben. Például iskolából hazamentünk, és hát hányas hoztál, fiam? Hát 4-est. Hát nem tudtál volna 5-öst hozni? Hát a tanár, meg... Fiam, ne haragudjál, te tudtál volna itthon tanulni, vagy nem tudtál volna? Megtanultad rendesen, nem tanultad meg? Ne a tanár szidd. Például édesanyám a mondat felébe félbeszakított, nem engedte szidni a tanárokat. Azt mondta, hogy ha én nem tanultam meg, akkor ne magyarázkodjam, hogy tisztességesen tanuljak, és ne másokat okoljak. Tehát nagyon egyszerű fogásokkal, nagyon egyszerű eszközökkel, egyszerűen igazságosan és természetesen nevelődtünk, és ennek megvoltak aztán később is a következményei, mert a figyelemből jön a segítőkészség, hogy vedd észre, hogy a másiknak milyen szükséglete van, milyen gondja, baja van, és segítsél a másikon. Az emberi életben az egyik legfontosabb dolog, és ez is a neveléssel dől el, hogy hogyan fejlődik ki a segítőkészség. Ha az emberek elmennek egymás mellett, meg a segítőkészséget majd 20, 30, 40, 50 éves korba kell tanítani, már vegye észre, hogy a másik embernek ilyen és ilyen problémája van, akkor már rég rossz. Ezt gyerekkorban kell megtanítani, hogy a gyerek jó szívű gyerek legyen. Hát a gyerek vegye észre, hogy ő is tehet már egyet s mást a másik emberért. És ebből következtetem azt, hogy akiben kifejlődik a figyelem, a segítőkészség, azt nem kell nógatni majd a munkára. Szüleink minket munkára neveltek. Nem is lehetett volna megélni az 50-es, 60-as években munkanélkül, akkor 7-8 évesen mi már bizony mentünk kukoricát kapálni. Most azt mondom mai fiataloknak, hogy kukoricát kapálni, ezt jól körül kell írnom, hogy ez mit jelent. Mondom, ez annyit jelent, hogy 50 métert mondjuk kapálsz, aztán meg kell fordulnod, és kezdődik újra az 50 méter. Aztán mondom, megint megfordulsz, és akkor újra kezdődik, és mondom, csodálatos valamit befejezni, de utána kezdődik újra az 50 méter. És akkor utána megint egy lélegzetet kell venni, és megint szépen, ütemesen folytatni kell, míg azt a 8-10 sort, ami rád volt osztva, azt te megkapálod. Amikor elindítottam az Életadó TV-t, amit önök is most nézhetnek az interneten, www.eletadotv.hu honlapon, ott rátettem néhány interjút, beszélgetést, például Posgai Imrével is beszélgettünk, hogy ő hogyan kapált a Balaton felvidéken. Hát ő szőlőt kapált, nem, ugye hát én Mosonmagyaróváron nem tudtam szőlőt kapálni, én kukoricát kapáltam. Azt mondja, hogy amikor a szülei kiengedték szőlőt kapálni, azzal bíztatták, ha rendesen dolgozol, fiam, és hajnalban elkezded a munkát, akkor délben meglátod a Balatont. Nem az, hogy fürödni fogsz a Balatonban, hanem szépen fölfelé megy ugye a domboldal, ha szépen kapálsz, akkor odaérsz, hogy onnan már meglátod a Balaton. Ezt ő nem tudta elfelejteni, 50 éves emléknek is nem tudta elfelejteni, és az egész életére kihatással volt, mert
kedves hallgatók, nem ezt tesszük az életben? Az életben is mennyi türelem, mennyi fáradozáshoz gyümölcsöt, mennyi álhatatosság, mennyi kudarc utáni újrafölkelés kell ahhoz, hogy meglássuk a Balatont. Vagy vége legyen annak a kukoricakapálásnak. De milyen hálás lehetek, hogy ezt én már 10-12 éves koromban gyakorolhattam, és nem 20 meg 30 éves koromban szembesültem azzal, hogy mit jelent kitartani órákig, vagy napokig, vagy hetekig, vagy hónapokig. Meggyőződésem az, hogy ma az emberek azért nem szeretnek dolgozni. Ugye a gyerekkorunkban mindig azt tanították nekünk, hogy ha felnövünk, már nem kell annyit dolgozni. Tetszenek emlékezni, nem akarok avitmeséket mondani, de akkor azt mondták, hogy már olyan világba fogunk mi felnőni, hogy ott a gépek mindent elvégeznek, nekünk már dolgozni nem kell. Tulajdonképpen nem is tudtam, így malmozunk majd, megnyomunk egy-két gombot, minden előáll, jön az egyik gyümölcs, innen a zöldség, aztán nézzük a tévét. Tehát hogy elég sivár volt, még nem ismertük Madás Falanszterét, abban az időben kisiskolások voltunk. Tehát azt mondták, hogy a munka rossz dolog. Kedves hallgatók, ezt is a Bibliából ismertem meg, és ha el tetszenek hinni, sehonnan máshonnan nem lehet megismerni csak a Bibliából, hogy mi a munka. A munka a 10 parancsolat 4. parancsolatába a következőképpen került bele. Ez nagyon érdekes, hogy a középkorban azon jobban törölték a 4. parancsolatból. Később az egyházi katekézisekből törölték, soha ma emberekkel ezt a parancsolatot nem ismertetik meg. Ugye a 4. parancsolat így kezdődik, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ez úgy repült ez a mondat a 10 parancsolatból, és 1200 éve ezt úgy kipenderítették, és én erre fogom azt, hogy az emberek, mivel nem tudják, hogy mi a munka, a munkát mindenki valami terhes, nyomasztó, kínos kényszernek tartja, holott a Biblia azt mondja, hogy a munka az nem elsősorban kenyérkereset. A munka tulajdonképpen erkölcsi kötelesség. Mert a munkába tanulunk meg igazán gondolkozni, valamit meg kell oldani, meg kell csinálni, végbe kell vinni valamit, az gondolkozást feltételez. A gondolkozás mellett a munkában tanuljuk meg a szorgalmat, az álhatatosságot, a pontosságot. Ezeket nem lehet munkanélkül megtanulni. Ne tessenek nekem azt mondani, hogy ezt íróasztal mellett meg lehet tanulni, vagy az iskolapadban, dehogy is. Amikor nagybátyám először hívott, hogy na gyere csak Jánoskám, most csinálunk a kút fölé egy kis fedezéket. És akkor levágjuk a deszkákat, azt kimérjük, akkor azt behúzzuk ácsceruzával, akkor így kell fűrészelni, akkor ne így fogd a fűrészt, hanem így, meg így, és akkor utána majd, ha összeszögeid, akkor így fogd a szöget, és akkor úgy verjél le, hogy ne az ujjadra üssél, hanem a szög fejére üssél, és ezt szépen elmondta módszeresen a 8-10 éves gyereknek, és hányszor ütöttem ide, meg hányszor nem úgy csináltam, de mindig türelemmel, szeretettel megtanított, hogy te ezt rendesen csináld meg, hogy utána majd gyönyörködjél benne, hogy mit vagy képes megtenni. Én azt gondolom, hogy a 10 parancsolat, 4. parancsolat, ami azt mondja tehát, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ezt a minden szót különösen szeretem ebben a parancsolatban. Mert miért mondja azt, hogy minden dolgodat? Mert ne csak azt végezzük kedvel, amiért nagy pénzt kapunk. Minden dolgunkat végezzük kedvel. Erre utal például a Kolossé levél a 3. fejezetében Pál apostol, amikor azt mondja, hogy amit csak tesztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Amihez hozzáfogunk, azon mutatkozzék meg, hogy benne van a lényünk, a lelkünk, hogy Tömörkény István nagyon szépen mondta, hogy lélek van benne. Lélek van benne. Ugye, mert lehet valamit megcsinálni slendriánul, trehányul, hanyagul, aztán az ilyen kontárokat szidja a félvilág később, de mikor kell ezt megtanítani, mikor kell erre rászoktatni a gyerekeket? Akkor, amikor erre van idő. És
elég nagy csapásnak tartom, hogy a mai világban a fizikai munkát nem becsülik, és a gyerekeket nem tanítják fizikai munkára, bár már most egy kicsit tünedezik elő egy kis reménysugár ezzel az 50 órás közhasznú munkával, ami nélkül majd senki nem kap érettségi bizonyítványt. Nagyon örülnék, hogyha ez a gyakorlatban is végbe menne. Ismét felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy ha valaki megnézi ezt a nyári szórólapunkat, ez az Oltalom Alapítványnak a meghirdetése. Én 6 évvel ezelőtt elkezdtem 14 és 22 éves fiatalokkal elmenni az ország különböző részére dolgozni. Most már országhatáron kívül is voltunk Vajdaságban, Erdélyben, most Ausztriába is szeretnénk elmenni. Nagyon jó kis csapat, most már ugye 40 gyerek is jön, de szeretném mindig emelni a számot, és ott egy napi 6-8 óra munkát végzünk, amivel természetesen senki nem hal bele, hol utat készítünk, hol kerítést állítunk össze, hol egy fa házat állítunk össze, hol összegyűjtjük a szénát, hol ezt, hol azt, hol amazt. Én azt látom, hogy a gyerekek az első nap még nagyon nehezen mozognak, de a második, harmadik nap annyira jól esik nekik a mozgás. És annyira örülnek, hogy valamit csinálhatnak, valamihez értenek. És valaminek van eredménye, és mindig el szoktam mondani a gyerekeknek, de itt is hadd említsem, kedves hallgatók, hogy a Bibliának a két legnagyobb személyisége több évtizedes fizikai munkán csiszolta a személyiségét. Jézus Krisztus csak nem 30 évig dolgozott egy ácsmester műhelyében, és hogy Jézus utána az országot bejárta, és 3,5 év alatt neki nem volt akadály, hogy hegyre kellett fölmenni, síkságon napi 40-50 kilométer, nem volt akadály. Hát közel 30 évig egy nagyon erős fizikai munkában, ácsmester műhelyben dolgozott, és a másik személyiség Pál apostol. Pál apostol, amíg élt, sátorkészítéssel foglalkozott. Akkor is, amikor már hirdette az evangéliumot, maga tartotta fel nem csak önmagát, de sokszor 2-3 tanítványának a fennmaradásához az anyagi eszközöket ő teremtette elő. Reggel délelőtt dolgozott, délután kibérelt bizonyos görög városokban, ugye, különböző helyeket lehetett bérelni, termeket, és ott tartotta a bibliai előadásit, a saját kezével munkálkodott. És úgy mondja az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, amikor egy ilyen visszatekintő önvallomást tesz az egész életére, én semmitől se vonogattam magamat, ami hasznos. Mindent lehet jó szívvel megcsinálni, a sepregetéstől a legdurvább takarításon keresztül, a kaszáláson át, a nem tudom én meddig milyen munkát mondjak, de hát Pál apostol tudta, hogy a szellemi munka az erősebb munka, mint a vályár munka. A szellemi munka, amikor le kell menni valaminek a mélységében, vagy ki kell fejteni, föl kell hozni az emberek előtt, hát az sokkal súlyosabb dolog, mint hogyha valaki bányászként dolgozik. Ezek a dolgok összefüggnek, és a fizikai munkát soha ne vessük meg, sőt, aki szellemi munkával foglalkozik, nagyon tanácsos neki, nem csak hobbi szinten, hanem sokkal komolyabban fizikai munkát végezni. És aki fizikai munkát végez, annak is tanácsos bizonyos gondolati műveletekhez fordulnia, úgy, mint olvasáshoz, vagy képnézéshez, vagy zenehallgatáshoz. Tehát ezek összefüggenek az életünkben. Kedves hallgatók, ez gyerekkortól kell ránevelni erre a gyerekeket. Ezt nem felnőtt korban kell megtanítani. Boldogok azok a gyerekek, akik látják az édesapjukat fúrni, faragni, vagy fizikai munkával foglalkozni, és boldogok azok a gyerekek, akik az édesanyjuktól megtanulhatnak főzni, takarítani, vasalni, varni, és a többi, és a többi. Tehát ez a második alapelv a helyes bibliai nevelésnek. Ebből jön rögtön egy harmadik alapelv, most már közelebb kerülve magához a gyerekhez, a felnövekvő gyerekhez. A gyerek, hogy felnövekszik, kell, hogy rendet tartson maga körül. A harmadik alapelv a rendszeretet. Hogy később, ha felnő, ki tudjon alakítani egy meleg családi fészket, egy otthont. Erre is gyerekkorba kell tanítani. Nagyon megdöbbenek azon, amikor szülők hagyják, hogy a gyerekük mindent iszonyatos rendetlenségben ott hagyjon a szobájában. A játékoktól kezdve a könyvekig, minden ott hever,
Milyen egyszerű lenne minden este megtanítani, hogy a könyveket így kell visszavinni, így kell beállítani, a játékok idevalók, és nagyon sokszor hanyag rendetlenséget tartanak a házban, és aztán később csodálkoznak, hogy aztán, hát hogy néz ki, kinek az otthona, és szinte megbotránkoznak azon, hogy ilyen körülmények között szinte már az állatok sem élnek. Nagyon megdöbbentett engem, amikor hallottam egy ilyen történetet, egy falusi édesanyja mondta el, hogy több gyermeke volt, és az egyik lánygyermeke nagyon rendetlen volt. Nos, hát ha fiúgyerekek rendetlenek, az se jó dolog, de hogyha egy lánygyerek rendetlen, ugye, mert azért a lányok és az asszonyok kezében áll majd a jövendő otthonnak a karbantartása, hát az egyenesen kétségbejtő, és azt mondja ez az édesanyja, hogy sehogy nem tudtam elérni a gyerekemmel, a lánygyerekemmel, hogy rendre tudjam szoktatni. Hazajött az iskolából, csak ledobta a kabátját, megette az ebédet, ott hagyta a tálat, el sem mosogatta, lehányta a táskáját ide, nem tanult rendesen, hát

óvónők, tanítónők, tanárok, akik elmondják nekik a történeteket, és váratlanul egy olyan történet került elő, a történet nem annyira közismert, illetve hát egy egyszerű történet, hogy Jézus, amikor föltámadt, és Péter és János szalad Jeruzsálemben a sírhoz, és János megelőzi Pétert, mert Péter az idősebb, nagyon érzékletesen mondja a Biblia, de hogy megáll a sírnál, az üres sírnál, és akkor megvárja Pétert, és beengedi előre, és bemennek a sírüregbe, és ott látják, hogy Jézus hogyan tette helyre a lepedőt és a szemfedőt, amibe őt a halála után betakarták és a sírba helyezték. János evangéliuma külön leírja, hogy külön volt összehajtva a lepedő, és külön volt összehajtva a szemfedő. És azon a délelőttön, amikor a gyerekekkel történeteket ismertettek meg, és ahol ez a kislány is részlet, a tanítójuk ezt a történetet részletezte. Hogy milyen hatalmas dolog a feltámadás, de a Biblia mindenre ügyel, a kis dolgokra is, és a hatalmas föltámadás árnyékában ott van ez a kis mondat, hogy Jézus rendet hagyott maga után. Jézus rendet hagyott maga után. Gondolom, önök is így vannak ezzel, hogyha ezt nem említené meg a Biblia, akkor se lenne mondjuk csonka a Biblia, mert hiányzik belőle egy mondat. Hát jó, hát hiányzik belőle egy mondat. De ezt a mondatot a Biblia mégis megörökítette. A feltámadás hatalmas nagy tényének a hátterén, hogy Jézus nem csak úgy fölkél a sírból, azt úgy lehányja magáról a dolgokat, és ott maradnak, hanem szépen összehajtja, és a helyükre teszi őket. És ez a kislányra olyan mély hatást gyakorolt, hogy amikor hazament a táborból, attól a pillanattól fogva tudatosan törekedett arra, hogy ő soha rendetlenséget ne hagyjon maga után. Szemlélés által változunk el, olvassuk ebben a könyvben. Ez is egy nagyon nagy mondat, mint az előző az önfegyelemről. Szemlélés által változunk el. Ha valamit szemlél az ember, szemlél, gondolkozik, megragadja, és ki tudja, milyen mély rugói a léleknek mozgásba jönnek, hogy nem élhetsz úgy, ahogy eddig éltél. Mint hogy Rilke a német költő mondja, hogy változtasd meg élted. Nem vagy jó úgy, ahogy vagy. Meg kell változnod. Isten a megváltozásnak és a megváltoztatásnak az Istene. Isten mindenkit el tud segíteni a megváltozáshoz. És annak a kislánynak a 12 éves korában megfordult az élete, utána egészen más lelkületű és rendszerető ember lett, és aztán később több gyermek édesanyjaként meg lehet nézni a házát. És ez egy történet mély befogadásán múlott, és ilyen nagy jelentősége van a lelki tanításnak, tehát a bibliai tanítások megismerésének. Tehát nem tudom, hogy látjuk-e, hogyha valakiben van önfegyelem, van figyelem a másikra, van segítőkészség, van munkaszeretet. Ha van már segítőkészség és munkaszeretet, akkor már nem nehéz rendet tartani, akkor már nem egy nyűgös kötelesség, hogy mindent a helyre tenni. Pál apostol mondja az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, incsétek a rendetleneket. Bátorítsátok a félelmes szívűeket, türelmesek legyetek minden ember iránt. Csodálatos fokozat. De először mivel kezdi? Incsétek a rendetleneket. Szoktuk mondani, hogy rend a lelke mindennek, de ez valóban nagy mondás, mert ahol nincs rend, megint egy harmadik mondat ebből a könyvből, abban a lakásban, ahol piszkos sarkok vannak, az ott élő emberek lelkében is piszkos sarkok lehetnek. És akinek a lelkében zavarok vannak, homályok vannak, tisztázatlanságok, szóval ha valaki a gondolkodásában megtűr következetlenségeket, a lelkiismeretében visszásságokat, hát azért az még nagyobb probléma, mint a lakásában a piszkos sarok. De általában a testi dolgokból jön elő nagyon sok lelki dolog. Ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy tanuljunk rendszeretetet, és ahogy említettem, Jézus Krisztus a rendnek is, a tisztaságnak is, a következetességnek is az Istene. És ebből jön a negyedik alapelv, és itt kell ennél a negyedik alapelvnél elmondanom, hogy a felnőtt társadalom a legtöbbet talán ennek az alapelvnek a megsértésében vétkes. És ez a helyes életmódra való nevelés. Kedves hallgatók, a holnapi előadáson fogok erről még beszélni, hiszen a holnapi előadás a Bibliának az egészségügyi,

0: és egyáltalán az egészséges életmódra vonatkozó tanácsait, tanításait szeretné majd egy bizonyos tekintetben önök elé állítani. De már most beszélnem kell erről, hogy helyes életmódra való nevelés, ez talán a legátfogóbb nevelés, és itt vizsgázik minden szülő, nagyszülő és minden idősebb ember. Mire gondolok? Minden napnak megvan a rendje. Ezt a napi rendet a modern társadalom teljesen felszabdalta. Például a modern társadalom egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek nem tudnak aludni. Miért nem tudnak az emberek aludni? Miért van annyi sok alvászavaros ember? Miért reggel az emberek miért úgy ébrednek, hogy jobban terheltek, mint amikor lefeküdtek? Miért van ez? Egyszer hallottam a rádióban egy műsort, hogy ezek a nagy áruház láncolatok, ezek mit hoztak be az elmúlt 20 évben a mi kultúránkba. Egy közgazdász, vagy egy nagyon mélyen gondolkodó ember beszélt, aki foglalkozik ennek a jelenségnek a tudományos magyarázatával, és azt mondta, hogy kérem, a modern áruház láncolatok felbontották a teret, az időt és a viszonyokat. A teret fölbontották, mert kimentek a város szélére mondjuk általában, azt mondja, te is menj ki a város szélére. Az időt mondjuk menjél ki éjjel 11-kor vásárolni, de kimelsz a hajnali 3-kor is. És a viszonyokat, mert azt hiszed, hogy ott olcsóban kapsz meg mindent, holott a legdrágább, becsapnak. És ezt a magyar rádióban, a Kossuth rádióban egy pár évvel ezelőtt úgy meg is álltam, nehogy valami árokba szaladjak, hogy ezt valaki ilyen tisztán, világosan elmondja, hogy a mai ember szétbombázta a teret, tehát a teret nem tiszteli, mert a tér az, hogy van egy otthonom, az otthonomba hazatérek, kicsit kipihenem magam, utána lefekszem, kialszom magam, és reggel új erővel tudom folytatni az ezt szétbombázták. Az időt, hogy nézzük meg, hogy a mi időnkben emlékezem, hogy 8 órakor nekem le kellett feküdni. De nem is kívántam fönt lenni. Tehát említettem önöknek, hogy egy zavaró tényező volt, hogy édesapám még a 8 órai híreket mindig meghallgatta a Kossuth Adón, és a 60-as években állandó szereplője volt a híreknek De Gaulle. És én azt De Gaulle-nak vettem. Így, ahogy tetszenek hallani. De Gaulle-nak. És én nem tudtam, hogy a rádió miért beszél annyit a De Gaulle, miért a dögöknek miféle ólját kell nekem minden este hallgatnom. Ilyen kis primitív falusi gyerek voltam én. De aztán apukám akkor lezárta 8 óra 5 perckor a híreket, és attól a pillanattól fogva nekünk szépen aludni kellett. És nem is álltunk meg reggel 7 óráig, és kipihentük magunkat. És minden reggel csodálatos frissességgel ébredtünk, hideg volt a szoba, mert cserépkályha volt, nem hideg lavorba mosakodtunk, ugye gyorsan a reggelire azért időt szántunk, és elindultunk az iskolába. De igen, a modern élet felbontotta a teret, az időt és a viszonyokat. Ma tele vagyunk alvászavaros emberekkel, tele vagyunk depressziós emberekkel, lelki problémák halmozódnak. Miért? Azért, mert a helyes életmódra szoktatás a családokban nem valósul meg. A gyerek nem 8-kor vagy 9-kor fekszik le, hanem ott hagyják a televízió előtt, és jobb esetben valakinek eszébe jut, hogy már 10 órakor vagy 11-kor be kellene parancsolni az ágyba. Mit lát az a gyerek, tessenek nekem megmondani? Mit lát az 10-11 órakor a televízióban? Ugyan mit néz az a televízióban? És a nyugodt lélekkel alszik el, de egyáltalán a családtagok, hogy emlékszem, amikor felnőtté váltunk, már úgy 18 évesek lettünk, akkor is 10 órakor gyere haza. 10 órakor. Szóval nem volt West-Balkán, na de nem volt haláleset sem. Tessenek gondolkozni egy kicsit. Az életnek megvan a maga rendje, megvan a maga ritmusa. Aztán szeretnék foglalkozni azzal is, hogy reggel ma nem szokása a családoknak a reggelizés. Ez kiment a divatból. Mindenki rohan. Senki nincs megalapozva folyadékkal, reggelivel, ami hát azért a népek ősi közmondás gyűjteményében én csak ilyeneket olvastam, hogy reggelid legyen olyan, mint a királyé vagy a császári. Meg kell alapozni a napot. Ezért adtunk ki mi alapítványilag egy könyvsorozatot, eddig 6 kötete jelent meg, az első kötetet rögtön ezzel kezdtük. hogy mi az, ami reggel az embernek dukál. Miért kell gyümölcsöket fogyasztanunk, mézet, kását, miért kell olyan könnyen emészthető szénhidrátokat és cukrokat, tehát fruktózt, amivel el lehet kezdeni a napot. És miért adtuk ki a következő füzeteinket azzal kapcsolatban, hogy igen, meg kell várni az 5-6 órát, és akkor ebédre lehet kenyeret fogyasztani, pástétomot, lehet házi kenyeret sütni, és lehet egytál ételeket készíteni, és salátát, és sok zöldséget, stb. A Magyar Televízióban is tartottam erről előadást, fönt van az M1 honlapján egy 25 perces előadás arról, hogy a Biblia mit tanít, hogy mikor, mit és hogyan étkezzünk. De ez olyan ismeretlen dolog, hogy ezt el nem lehet mondani. A gyerekeket hozzászoktatták a nassoláshoz. A gyerekekkel nem itatnak elég vizet, hanem ezeket a teljesen egészségtelen, cukrozott szörpöket adják a gyerekeknek, vagy kólaféréket, amelyek kimondottan károsak az egészségre. Azt olvasom a Világhelyzetet című könyvben, hogy ma a világ zsírét cukorfüggőségben él. Ma a gyerekeket már rászoktatják arra, hogy később majd kávévók, alkoholfogyasztók legyenek. Ezt már a gyerekkorban leteszik sajnos ennek az alapjait. Ezért tartunk most bemutatót, és a mai előadás után, és a szombati előadás után önök, hogy betetszettek jönni, találkozhatnak olyan készítményekkel, amelyek például beállítják az embernek a normális cukorszintjét. A normális cukorszintet ugye a savanyú káposztán kívül a csicsóka állítja be a legtökéletesebben. Bárcsak az emberek ismernék, hogy mi az, hogy csicsóka. Most is benne lehet hagyni a földben, tehát minden nap kivesz valaki egy szem csicsókát, minden nap egészséget vesz magához, de Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök kikísérletezett ilyen csicsóka sűrítményt, minden nap kétszer vagy háromszor egy mokkás kanállal kell fogyasztani, és ez beállítja a szervezetnek az optimális cukor szintjét, szükségletét és szintjét. Én is az országban viszem és mutatom mindig, hogy a jó vizen kívül, mert a vizet nem tudjuk felülhaladni. És egy családban otthon igenis töltsük ki a csapvizet, vagy tisztított csapvizet egy korsóba, és tegyünk annyi 2 decis poharat mellé, ahány családtag van, és szoktassuk rá a családtagokat, hogy óránként egy 2 deci vizet fogyasszanak el. Vagy hogyha valami gyümölcslevet kell inni, Magyarország, amely szőlő nagyhatalom, ezt az egyetlen egy mustot készítik Magyarországon, nem hevített állapotban, hanem tiszta, tehát nyers állapotban, ezt az Izsáki Állami Gazdaság Európa legnagyobb borkombinátja volt, oda kell most elmenni, hogy ezt az alkoholmentes mustot, amit megint csak elhozunk ide, meg lehet kóstolni, majd meg lehet vásárolni, hogy tessenek a gyerekeket hozzászoktatni, ne a műitalokhoz, ne a műanyagokhoz, hanem a természetes, a 100%-os dolgokhoz, amelyek sem nem drágábbak, sem nem elérhetetlenebbek, mint más. Én ebben az évben voltam először Angliában, és Angliában sem mentem el ugyan a nagy áruházakba, de kértem ott az ismerőseimet, hogy mutassák meg nekem, hogy ma az angol gyerekekkel és fiatalokkal ott Angliában mit helyeznek előtérbe, hogy mit egyenek a gyerekek, a Milka csokoládét reklámozzák? Én ott nem láttam egy Milka reklámot sem. De láttam viszont zapszeletet, ez is szégyen, hogy ezt az angolok találták ki, és nem mi magyarok. Ebben van szárított gyümölcs, 1, zab, 2, és nátszukor, 3. Ez a 3 dolog. Ott a fiatalokkal például ezt reklámozzák, és aztán hoztam is meg, itt láttam, hogy Magyarországra is hoznak, és én úgy gondolom, hogy ez a 400-450 esetenként 500 kalória, ami ebben van. És ami természetes, ami jó, ami helyes. Én azonban úgy látom, ha elmegyek egy-egy kirakat előtt, hogy ott a csokoládék tömege roskadozik, és hát a gyerekeket cukorfüggőségbe hozzák, és mondom, a cukorfüggőség kifejleszti aztán az alkoholfüggőséget, az alkoholfüggőség aztán kifejleszti a kábítószerfüggőséget, tehát így adja a kirincset egymásnak ez a sok gonoszság. Aztán szeretném még fölhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon általában filteres teákat vesznek az emberek, mert úgymond az gyors, és azzal nem kell annyit bajlódni. A mi alapítványunk 25 éve terjesztett, tehát ez egy vér- és értisztító te, egy kalocsai főgyógyszerésznek a találmánya, ami idősebb korban azért is jó, mert az érelmeszesedés, érszükület ellen hat, kalocsáról származik. Én azt gondolom, hogy azt a 10 percet oda kellene áldozni minden nap, hogy a víz mellett, vagy a 100%-os gyümölcslevek mellett egészséges jó teákat, ne filteres, és ne aromásított, és ne manipulált teákat fogyasszunk. A tea fogyasztás egyébként is azért előnyös, mert hogyha a teát nem ízesítjük, tehát se mézzel, se cukorral nem ízesítjük, akkor, hogyha megisszuk, ugyanúgy viselkedik, mint egy pohár víz. Tehát ekkor a gyomor nem indul működésbe. Márpedig a gyomornak azért az 5 óránkénti evés bőséges időt biztosít arra, hogy pihenjen. Szellemi munkát végzőknek mi csak a napi 2-szer étkezést ajánljuk, de az olyan legyen a reggeli, mint a királyi, az ebéd olyan, mint a polgári, a vacsora olyan, mint a koldusé. 2-szer étkezésből meg lehet élni, a fizikai munkát végzőknek nyilván 3-szor étkezés, gyerekeknek, cukorbetegeknek, vagy más egyéb alkalmakkor lehet 4-5-ször, de ezt is be kell állítani az embernek a maga ízlése szerint, és a Bibliában ilyen ige is van, hogy a nemes ember a test erejéért eszik. Tehát akkor eszik, amikor valamit pótolni kell. Ha nem kell pótolni és nem éhes, ki lehet hagyni egy étkezést, majd fogunk áprilisban foglalkozni a bibliai gyógymódokkal és a Biblia orvosi tanácsaival. Ott az egyik legfontosabb tanács az, hogy a koplalás vagy a böjtölés, ez a kés nélküli operáció. Ez valóban így van. Ha az ember kihagy egy-egy étkezést, vagy egy-egy napot, vagy 2 napot, a szervezet immunrendszerét hozzásegíti ahhoz, hogy jobban működjék, és önmagunk le tudjuk győzni a bajokat, nem kell ehhez sokszor orvosság, vagy más egyéb külső eszköz. Kedves hallgatók, a helyes életmóddal majd külön fogunk foglalkozni, mert ez egy óriási terület, és sokan nem ismerik azt, hogy a Biblia első fejezetében fölhangzik ez a mondat, amit mi is a könyvsorozatunk címéről választottunk, hogy mi legyen nekünk eledelül. Mi legyen nekünk eledelül. A Biblia első fejezetében, Mózes első fejezet, első könyve, első fejezet, 29. verse azt mondja, gabonafélék és gyümölcsfélék. Ezek legyenek nektek eledelül. Gabonafélék, gyümölcsfélék. Utána a 3. fejezet 18. verse, tehát egyet kell lapoznunk a Bibliánk elején, a 3. fejezet 18. verse azt mondja, a bűneset után mondja Isten az első emberpárnak, és egyed a mezőnek füvét. Tehát a bűneset után, és csak is a bűneset után a gyógyító erőre való hivatkozással Isten a zöldségféléket és a gyógynövényeket is az ember rendelkezésére bocsátja. Ugye valami megütötte a fülüket, hogy mi hiányzik ebből. Ami ebből hiányzik, Isten az özönvíz után engedi meg. Az özönvízig az emberek húst nem fogyasztottak, 1700 évig az emberiség a magas életkorokat ennek köszönhette. Ma is kísérleti tény az, hogy azért halunk meg jóval korábban, mint ahogy lejárna az életidőnk, mert egyszerűen a zsír és húsfélék rossz hatással vannak a szervezetünkre. Isten bennünket elsősorban növényi életrendre tanított. Az özönvíz után, amikor megengedi Isten a húsfogyasztást, azért engedi meg, mert az emberiség étvágya, egyáltalán vágyai már az embereknek annyira elkorcsosulnak, hogy Isten itt a határt eltolja egy kicsit, de a határt akkor lecövekeli, és azt mondja, hogy a húsok között viszont különbséget teszek, tiszta és tisztátalan állatok között. És Mózes 3. könyve 13. fejezete közli azt, hogy melyek a tiszta állatok, és melyek a tisztátalan állatok. Jézus soha nem fogyasztott tisztátalan állatokat. A tiszta állatokból itt csak évente 1-szer vagy 2-szer, de ez megfelel az ókori, sőt még a középkori átlagnak is. Az emberek régebben sokkal kevesebb húst fogyasztottak. Ennek nagyon egyszerű oka is volt persze, mert egy hús előállítása rendkívül drága. Ma is 1 kiló hús előállítása a világ viszonylatokban legalább 3-szor, 4-szer többe kerül, Tehát a vegetariánus étkezés alapképlet szerint egy harmada, negyede annak, ami a hús alapú étkezés. Tehát ennek ez is az oka. A modern világ az utóbbi 100 év fejlesztette azt ki, hogy a húsok elképesztő mennyiségben kerülnek az üzletekbe. Én mint nyelvészetileg azon szoktam derülni, hogy a hús üzletnek is megváltozott a jelentése, és sokan nem ismerik, hogy mi a különbség például a hentes meg a mészáros között. Nem biztos, hogy itt a teremben a fiatalok ezt ismerik, hogy mi a különbség a hentes meg a mészáros között. Most nagy vonalon azt írják, hogy hús üzlet. Régen a mészárosok azok csak tiszta húsokat árultak, tehát baromfi, aztán marhahús, birkahús, stb. A hentesek foglalkoztak a tisztátalan húsokkal. Petőfi Sándor édesapja ugye mészáros volt. Később is így írták ki, hogy egy kapu egyik részén volt a hentes, a másik részén volt a mészáros, véletlenül se keverték össze, de aztán később aztán jött hús és hentes áru, stb. Összekavarták, összezagyválták a dolgokat. Én nem azt mondom, hogy egy kukoricán nevelt csirke ma is sokkal egészségesebb lehet, mint bármi más húsnemű, de olyan tapasztalatom is van magyar városokról, hogy például Abasár, ami nagyon húsevő falu, a lakosai közül kb. 25 évvel ezelőtt sokan miért határozták el, hogy soha többet húst nem fognak enni. Ennek nagyon egyszerű oka volt. Egy óriási kamion az Abasár környéki árkokba fordult, kijött az a sok disznó belsőség, amit vittek bizonyos csirke üzemekben a csirkék táplálására, és akkor a derék magyar abasári emberek elkezdtek gondolkozni, hogyha ők csirkék címén is disznóhús belsőséget fogyasztanak, akkor tulajdonképpen mit esznek? És az egyszerű kérdés, hogy mit eszünk, amikor mi megvásároljuk különböző üzletekben azokat a sokat manipulált és ilyen-olyan szerekkel kezelt szerencsétlen állatokat, nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, a családban kell példát mutatni arra, hogy mi a helyes életmód. Én is szégyenkezve mondhatom, hogy a gyerekeink mondták kisgyerekkorukban, hogy ne erőltessük beléjük a húst. És akkor feleségem a fejéhez kap, és azt mondja, hogy tényleg, hát én is ezt mondtam, amikor gyerek voltam, csak aztán annyira belém erőltették, mert megmagyarázták, hogy kislányom, ha erős akarsz lenni, meg a vas, meg minden, hát akkor kell fogyasztani a húst. És aztán, amikor a gyerekeink már imánkodtak, hogy jobb lenne hús nélkül, és elkezdtük körülbelül egy 28 évvel ezelőtt a családunkban, hogy a családunk összeült, megtárgyaltuk barátainkkal, ismerőseinkkel, a Bibliát is forgattuk, a bibliai irodalmat is forgattuk, és én úgy látom, hogy ha reklámozni akarnám ezt a nevelési modellt, akkor azt mondhatnám, hogy a három gyermekünknek mind a 32 foga megvan. 32, 30 és 24 évesek, megvan minden foguk, nem furták, faragták őket, nem a csokoládé, cukorka, a finom liszt, a nem tudom én mi nem tette őket tönkre, migrényük, gyomor problémájuk nem volt, de nem a reklám helyez, csak fel akarom hívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Biblia a helyes életmód tankönyve is. A Bibliában olyan táplálkozási, életmódbeli törvényszerűségek vannak, amit mindenki a saját javára felfedezhet és alkalmazhat. De befejezésül, ha bár nem utolsó sorban, szeretnék önöknek hivatkozni arra, hogy mi az utolsó, az minden eddigi alapelvet megkoronázó bibliai alapelv a gyermeknevelés tekintetében, ez a személyes hitre nevelés. Eddig is arról beszéltem persze, hogy a gyerekeinket hozzá kell segíteni, hogy a maguk urai legyenek, tehát ne veszítsék el magukat, legyen önfegyelem, tudjanak tekintettel lenni más emberekre, segítsenek embereket, megtanulják a munkát, hogy magukat fent tudják tartani, és ne naplopásból vagy másokból éljenek, hogy rendet tudjanak tartani, fel tudjanak készülni majd a családi életre, hogy helyes életmódot folytat, hogy megismerjék a helyes életmód törvényszerűségeit. De a legfontosabb alapelvet azért hagytam a végére, mert úgy gondolom, hogy ez koronázza meg a bibliai nevelési elveket, mert tulajdonképpen mitől vagyunk mi emberek? Ki nevezhető igazán és jó szándékkal olyan embernek, aki rászolgál erre a névre, amit egy katonember, amikor elővezette Jézus, azt mondta, íme az ember. Íme az ember. Egy nagyon nagy mondat volt, hogy íme az ember. Ebben benne van az, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő nem csapkod, ő nem dacos, ő nem sértődik, ő nem vág vissza, nem indulatoskodik. Itt áll előttetek, őt embernek tudom nevezni, bár csak néhány órája ismertem meg. Itt van még Barabás, akit ti nagyon jól ismertek, köztörvényes bűnöző. Itt van egy embernek nevezhető lény, ez a názáreti Jézus, és itt van egy tolvaj, gyilkos és haramia. Melyiket bocsássam el most? Jön a, ugye, a húsvéti ünnepek során amnestiát lett. Melyiket bocsássam el? Kedves hallgatók, nagyon szeretném hinni, hogy mi, akik itt vagyunk, ne Barabásra szavazzunk. Tehát egyszerűen ismerni, ugye Karinti Frigyes híres novelláját az első világháború végén írta. Novella arról szól, hogy Krisztus miután föltámad, visszamegy azokhoz az emberekhez, akik Barabásra szavaztak. És meggyőzi őket arról, hogy menjünk újra Pilátus palotájához, ismételtessük meg a szavazást, és szavazzatok én rám, mert hát én jót akarok nektek, az életemet adtam értetek, mondja ott Karinti ebben a Barabás című novellában, azóta meg mióta szabadlábra engedték, Barabás már többeteket kifosztott. Hát most újra meg lehetne ismételni a szavazást. Gondoljátok végig, és másítsátok meg az ítéleteteket. A tömeg kíséri Jézust Pilátus palotájához, és szépen írja le Karinti, hogy Pilátus palotájának tornácán Pilátus és Barabás étkezik. Zsíros falatokat esznek, és nehéz borokat isznak. Jön a tömeg Jézussal, és Jézus mondja, hogy szeretnénk megismételtetni Pilátus a szavazást, hogy a nép meggondolta magát. Pilátus azt mondja, semmi probléma, veszi a kendőt, megtörli a szát, leteszi, kiállod a tornász, na hát akkor mit akartok, hogy kit bocsássak el, a Jézust, akit názáretinek neveznek, vagy Barabást. És most jön a novella utolsó mondata, ami így hangzik, bár személyesen mindenki Jézusra szavazott, az egész tömegből mégis ez hangzott ki, Barabást. Amikor az ember tömeglény, akkor nem ura önmagának. Az emberi élet legértékesebben személyes élet. A személyes ember a legerősebb ember, az egyedi ember. Amikor valaki beleolvad egy tömegbe, valami párttag lesz, szakszervezet, kimegy az utcára tüntetni, vagy milyen ártatlannak látszó dolgokat mondjak még, elveszíti önmagát. Elveszíti önmagát. Szent Ágoston ezt nagyon szépen írja le a Vallomások című művében, amikor elment a gladiátor játékokra, már mélyen nem értett egyet a gladiátor játékokkal, mert befogta mind a két fülét, csak hogy ne hallja ott azt az üvöltözést, az állatok meg az emberek küzdelmét. Tehát hiába fogta be mind a két fülét, ott valami iszonyú robajjal mozgott minden. Ne menjünk bizonyos helyekre, gondolkozzunk, személyesen döntsünk, mindenki a saját sorsának a kovácsa, mert ezt Isten mindannyiunk számára biztosítja, hogy olyan emberek leszünk, ahogy gondolkozunk és amiképp döntünk. Van ilyen mondat is a Példabeszédek könyvében, ahogy az ember gondolkozik, az ő maga. Mindenkit a maga gondolkozásmódja, döntései, választásai tesznek olyan emberé. Mindenki azt az életsorsot éli, amit maga választ magának. Ne higgyük el, hogy a világ cibál bennünket ide-oda. Csak akkor cibál bennünket a világ ide-oda, hogyha nincs személyes meggyőződésünk. Akkor lehet. Akinek nincs biztos, alapos, személyes meggyőződése, egyszer jobbra cibálják, egyszer balra cibálják, egyszer ide-lökik, másszor oda-lökik. Azt lehet vele tenni, mint egy bogáncsal. Ne legyünk ilyen emberek. A Dániel könyve 3. fejezete a legfontosabb rész, amit a kedves hallgatók figyelmébe tudok ajánlani. Dániel könyve különben és minden fejezetében példátlan nagy könyve a Bibliának. De az a harmadik fejezet, amikor a Nabukodonozor király a maga dicsőítésére a saját szobrát leplezteti le, ó, milyen modern történet, mintha egy Lenin vagy Stalin szobor leleplezésénél állnánk, teljesen modern dolog, hiszen a 20. századi diktátorok is Babilóniából vették ezt az ócska kultuszt, ez a szobort állítunk magunknak kultuszt, hogy ezt a babilóniak találták ki 2600 évvel ezelőtt. És Nabukodonozor, amikor leleplezi a szobrát, ez csak nem úgy megy, hogy leleplezek, hát akkor fölvonultatja az énekeseket, tudásokat, citálásokat, mindenféle zeneszerszámosokat, és amikor fölhangzik ugye ez az ünnepélyes nagy csinnadratta, akkor az én parancsolatomra, mondja Nabukodonozor, a szobrom előtt mindenkinek térdet kell hajtani. És aki nem hajt térdet, azt az égő tüzes kemencébe fogjuk bevetni. Erről szól Dániel könyve harmadik fejezete. Tessenek sokszor elolvasni, mert mindenki térdet és fejet hajtott, kivéve Sidrákot, Misákot, Abednégót, azt a három héber ifjút, akit otthon arra neveltek, hogy tiszteljétek az államhatalmat, minden ember tiszteljetek, de olyat senkinek ne tegyetek meg, ami egyedül Istennek jár ki. Leborulni, imádni, erre csak az Isten méltó. Ember előtt soha ne boruljunk le, még gondolatba se, és embert soha ne imádjuk, még gondolatba se. És ez a három héber ifjú nem borult le, de mindenki leborult. Utólag persze sok a partizán, tudom, de a Biblia úgy írja le a történeteket, ahogy megtörténtek, itt sajnos az kell, hogy mondjuk, hogy mindenki leborult, kivéve ezt a három héber ifjút. Nabukodonozor magából kikelve hivatja őket a palotájába, hát hogy én azért világosan megparancsoltam, és a szankciót is megmondtam, most az égő tüzes kemencébe akart. Tehát miből áll ez, hogy egy kicsit térdet hajtani és fejet hajtani? Azért csodálatos ez a harmadik fejezet, mert a héber ifjak megszólalnak, király, örökké élj. Mi téged tisztelünk, de nekünk van olyan Istenünk, aki számunkra az Isten, előtte hajtunk térdet és fejet, és hogyha te azt mondod, hogy ezért az égő tüzes kemencébe vettetsz bennünket, nekünk van Istenünk, tehát mi hiszünk az Istenben, ő meg tud bennünket menekíteni az égő tüzes kemencéből. De ha nem tenné is, ó, milyen szép ez a mondat, ha nem tenné is, mert nem tudta a három héber ifjú, hogy Isten most mit dönt. De nem attól tették függővé a személyes hitüket, hogy most ők elvesznek vagy életben maradnak, ők akkor is kitartottak Isten mellett, hogyha ezért a következmény az lett volna, hogy az égő tüzes kemencébe vetik őket. De ha nem tenné is, mi a te szobrod előtt térdet és fejet nem hajtunk. Nabukodonozor bevetteti őket az égő tüzes kemencébe, le is szalad a palotája alak sorába, hogy megnézi a porrá égésüket, de amikor benézott nyilván bizonyos ablakon keresztül a kemencébe, ahova bevetették a három héber ifjút, akkor azt mondja a király, hogy nem, de hármat vetettünk be. Hát ki az a negyedik, akinek az ábrázata olyan, mint az Istenek fiái? Kedves hallgatók, az Ószövetség olvasásakor soha ne tessenek elfelejtkezni, mert majdnem egy tucatszor van benne az Ószövetségben, hogy az emberiség megváltója, mielőtt megszületett volna Betlehemben, többször megjelent már emberi formában, hiszen Jézus nem Betlehem óta létezik, Jézus Betlehem előtt már Istenként a mennyben az Atyával létezett, és az Ószövetség idején többször megjelent, például megjelent Ábrahámnak, megjelent Jákobnak, megjelent Mózesnek, és mondta neki, hogy vedd le a saruidat a lábaidról, mert ahol áll a szent, az a hely égő csipkebokor közepéből jelent meg neki, megjelent Józsuénak, a hadvezérnek, megjelent az előbb idézett Sámson szüleinek, de megjelent Dániel próféta három társának is, és az égő tüzes kemencében ezért látott ott Nabukodonozor egy negyedik alakot. És a három héber ifjú nemhogy szénné nem égett, de amikor kihozták őket a tüzes kemencéből, két külső ember halt meg a kicsapó hévségnek a melegétől, őnekik azonban a hajuk szála nem perzselődött meg, és a ruhájuk nem vette át a bűzt. Szoktam fizikusokat kérdezni, hogy hogy magyarázzák ezt meg. Eddig még senki nem tudta nekem megmagyarázni, hogy ekkora nagy hőségbe, forróságba, izzó kemencébe vetnek. De kedves hallgatók, hogy ahol Jézus Krisztus van, ahol Isten van, Isten jobban ismeri a törvényeit, amiket megteremtett, mint mi magunk. Ismerik Newtonnak a mondását, hogy ő egy tengerparton játszó kisgyerekhez tudja magát hasonlítani. Összefog néhány kis kavicsot, néhány kis kagylót. Mi ez ahhoz képest, ami a hatalmas nagy tenger, ami hogy zúg vele szemben? Azt mondja Newton, én ennyit ismerek, de én meghagyom azt, hogy az Isten az egész tengert ismeri. Én ezt az egy-két dolgot ismerem. A három héberi fiú azonban ragaszkodott a hitéhez, ragaszkodott a meggyőződéséhez. Nem gondolkozott úgy, hogy hát most engedményt teszünk. Mi az, hát egy 20 centit meggörbítjük a lábunkat, aztán utána mi sem történt volna, nem emlékezzünk már a dologra. Nem. Ez a három héber ifjú olyan nevelést kapott, hogy a szülei nem vallásosságra nevelték, vagy nem a zsidósághoz való tartozásra nevelték őket, őket a személyes Isten megismerésére nevelték. A személyes hitnél nagyobb dolog nincsen. Ha valakinek hite van, mindene van. És engedjék meg, hogy a bibliai történet után most már tényleg a legvégső befejezésre egy olyan nagyon rövid történetet mondjak el önöknek, amit három nappal ezelőtt hallottam. Egyik kecskeméti előadásom alkalmával megismerkedtem egy olyan emberrel, akit 1956-ban halálra ítéltek, és tényleg, amikor már vezették ki a bitófához, akkor jött meg egy felettes parancs, hogy mégis életfogytiglanra változtatják az ítéletet. Tehát egy túlélő volt, most már 80 éven felül van, és azóta én nagyon meleg baráti kapcsolatot ápolok vele, és most, ahogy a héten jöttem erre délkelet irányba, és megálltam Kecskeméten, őket is meglátogattam, egy idős házaspár, és most mondta el nekem a következő, és egy nagyon aranyos történetnek találom. Ugye 56-ban nem végezték ki, börtönbe került. És az egyik börtönben egyszer bent van már, hogy 58-at, 59-et írhattak, és egyszer csak nyílik a kis ablak, de csodák csodájára a foglár jön, a börtönőr jön, és az mond neki valamit. És nekem most mondta el ez a Feri bácsi, azt tudod, mit mondott nekem ez a börtönőr? Azt mondta a börtönőr nekem, hogy tessék már nekem megmondani, hogy hogy neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. A börtönőr látta a foglyok viselkedését. Látta, hogy a foglyokban nincs dac, nincs keserűség. Látta, hogy a foglyok emberi módon álltak mindenkihez hozzá. És amikor egy börtönőr ezt mondja, hogy egy rabnak, egy politikai elítéltnek ezt mondja, amikor együtt van vele, és nincs senki ott a közelben, és kinyitja a kis zárka ablakot, tessék megmondani, hogy hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. Becsületesek, tisztességesek, egyenesek. Én azért tartom ezt nagy történetnek, mondtam is neki, hogy miért csak most mondja, már 10 éve ismerem, hát ez az életed egyik legnagyobb története. Hát ezt írd meg, most ne azt írd meg, hogy ütöttek, folyt a vér, mert ugye ezt már megírta, már 2 könyvbe is megírta, volt együtt Göncz Árpáddal is egy, azt is megírta, mindent megírta, mondom, ez az életed nagy története. Én azt veszem észre, kedves hallgatók, hogy embereket érhet bármi baj, nyomorúság, de ha jók a gyerekeik, az mindent elfeledtet. Ha felnőttek úgy tudnak gyerekeikre, hozzátartozóikra gondolni, hogy ezek egyenes, becsületes, rendes emberek, ezekben van önfegyelem, segítőkészség, rendes emberek, ezek személyes meggyőződésük van. Én azt gondolom, hogy valóban a legnagyobb kincs a jellem. Erről beszéltünk a decemberi sorozatunk során. Most is ezt szeretném aláhúzni. Ne tessenek ezt olyan kis dolognak tartani. Ne tessenek az erre való törekvést olyan kis dolognak tartani. Amivé válunk, abban van benne a lényegünk. Amivé leszünk, azok vagyunk mi. És hogyha egy életfolytiglanra elítéltől ezt kérdezi a börtönőr, hogy én hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint ön, akkor ez valamit kifejez. És ezért hatalmas nagy dolog, hogy a Biblia kezünkben lehet, mert a Biblia segítségével, a bibliai nevelési elvek segítségével valóban nem csak a gyerekeinkre, unokáinkra, de mindenkire olyan hatást gyakorolhatunk, hogy az emberekben ott legyen az a belső elismerés, hogy jó volt ezzel az emberrel együtt élni. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb és szebb minősítés nincsen. Én megköszönöm a figyelmüket.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliakörünk negyedik alkalmán, amelyen mindig egy egyórás kis bevezető előadás hangzik el, és utána egy egyórás, másfélórás beszélgetés, ami az adott témát kíséri, és azzal kapcsolatban fel lehet tenni kérdéseket. Az ezévi témánk a Jézus Krisztusnak a végidőre vonatkozó példázatai, és a mai alkalommal az adós vagy gonosz szolga példázatát fogjuk elemezni. Ahogy említettem már többször, a példázatokból arra tesszük a hangsúlyt, ami a profétikus jellege a példázatnak, tehát ami a történelemnek egy adott korszakára, végső időre vonatkozik, de megkerülhetetlen, hogy ennek előtte az egész példázatot is elemezzük. A mai alkalommal négy kérdést vetnénk fel. Az első kérdés, hogy mikor mondta el Jézus ezt a példázatot. Bizonyára tetszenek rá emlékezni, hogy minden példázatnál ez egy alapkérdés. Mindig tisztázni kell, hogy Jézus mikor, kinek, milyen kérdésére mondott el valamit. Utána feltennénk majd azt a kérdést, hogy miért olyan nehéz megbocsátani, és mi tartotta vissza ezt a példázatbeli embert, hogy nem tudott megbocsátani a másik embernek, tehát az embertársánk. Miért folytogatta őt 100 dénárért? A harmadik kérdésünk az lesz, hogy szükségszerű volt-e ez, hogy ez az ember nem tudott megbocsátani. Más néven a mi életünkre vonatkozóan szükségszerű az, hogy nekünk olyan nehezen megy a megbocsátás az életben. Mi az, ami megkönnyíti a megbocsátást? A példázatnak az első mozzanatára, az atya megbocsátására, tehát a gazda megbocsátására helyeznénk a hangsúlyt. A harmadik nagy kérdésünk pedig az lesz, hogy mi a különbség a bűn megbocsátás és a bűn eltörlés között? A példázatnak ugyanis egy rendkívül fontos vonatkozása az, hogy a Biblia szerint Isten megbocsát, mindenki, minden embernek megbocsát, aki őszintén kéri a megbocsátást, de Isten a bűnök eltörlését külön választja a bűnök megbocsátásától. Ez benne van ebben a példázatban, erre is kíváncsiak leszünk. És befejezésül azt a kérdést is szeretnénk majd felvetni, hogy ez a végső történelmi időszakra nézve milyen tanulságokkal és milyen felhívásokkal jár a hívő emberek számára. Tehát ezen a négy kérdésen kell átmennünk. Rögtön az elsőt szeretném feltenni, mielőtt felolvasnánk a példázatot, hogy mikor hangzott el ez a példázat, amely tehát Máté evangélium a 18. fejezetében a 21-től a 35. versig olvasható. Ez a példázat, ahogy egyébként a kísérő füzetünk ezeket a kérdéseket mindig fölveti, és itt részletesen válaszol is rá, két jelentősebb esemény után hangzott el, mind a két esemény Jézusnak az utolsó Jeruzsálembe vezető útja során történt meg. Az egyik a tanítványok versengése. Most a tanítványok versengéséről nagyon sok helyütt olvashatunk, de Jézusnak az utolsó jeruzsálemi útját szinte befelhőzte a tanítványainak a versengése, egészen a legvégső pillanatig, hiszen az utolsó vacsora termében is ez volt a nagy kérdés, hogy ki közülük a nagyobb. Amikor mentek az úton, egymás között azon vetekedtek, hogy ki a nagyobb, és Jézus ehhez, erre visszatérve is elmondta a példázatot. Még ezelőtt, a példázat elmondása előtt az úgynevezett egyházi rendről szóló tanítását mondta el, ez is Máté evangélium a 18. fejezetében található, hogy mit kell tenni akkor, amikor egy keresztény közösségben valaki vétkezik, és megmarad egy súlyos vétségben. Mi akkor az eljárás? Máté evangélium a 18. fejezetében azt a 3 lépcsőfokot mindenki otthon elolvashatja, hogy először személyesen kell az ilyen embert figyelmeztetni, utána a hozzá legközelebb álló emberekkel ketten-hárman keressék fel, hogy a bűnéből való szabadulásra késztessék, és hogyha erre sem hallgat az illető, akkor tegyék csak közhírré azt a vétket, tudnék a keresztény közösség nyilvánossága előtt. Jézus messze menő tapintatot írt elő a bűnöknek nem csak a megbocsátásában, de egyáltalán a bűnök kezelésében.
hogyha valakiről kiderül, hogy bűnös életmódot folytatna méghozzá úgy, hogy keresztény, hívő ember, egy megtért, megkeresztelt ember, de mégis kiderül, hogy visszaesett valami régi szokásába, vagy valami új kísértés áldozatává vált, Jézus messze menő tapintatot és messze menő körültekintést írt elő. Tehát a szeretet jegyében ne örüljünk annak, hogyha valaki rosszat tesz, hanem azt palástoljuk, és kérleljük azt az embert, hogy jöjjön ki abból a rosszból, és hogyha ő kijön egy embernek a figyelmeztetésére, vagy két-három hozzá közel álló ember figyelmeztetése, akkor nincs értelme, hogy arról a rosszról más is tudomást szerezzen. De ha nem, akkor viszont a keresztény közösség elé kell vinni az ügyet. És miután ez a két esemény lezajlott, tehát a tanítványok versengése, illetve Jézusnak erre adott válasza, és az egyházi rendről szóló tanítás, ezután azt olvassuk Máté evangélium a 18. fejezet 21. versében, hogy a tanítványok nevében akkor Péter odament Jézushoz, és feltett neki egy kérdést. És erre a péteri kérdése hangzott el ennek az adós vagy gonosz szolgának a példázata. Tehát szeretném felolvasni a kérdést a 21. versből, ami így hangzik. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és nékem megbocsátanom? Még hétszer is? Tudni kell ehhez a péteri kérdéshez azt, hogy a korabeli zsidó vallási hagyomány, az úgynevezett rabbinikus hagyománynak volt egy ilyen cikkeje, amelyet később a Talmudban gyűjtöttek össze a 4.-6. század során, és 20 kötetre rúgó nagy atyai hagyományok tárháza ez a Talmud. Tehát volt egy ilyen cikkely, hogy ha valaki vétkezik, akkor legfeljebb háromszor vétkezhet, a harmadik vétkezésére még meg kell bocsátani, de hogyha ugyanazt a vétket negyedszer is elköveti, akkor már nincs kötelezve egy vallásos ember, hogy megbocsásson. Tehát mondom, ezt tudni kell, mert Péter itt egy kicsit nagyot akart mondani. Péter érezte, hogy Jézus színvonala magasabb, mint a farizeusoknak a szintje, és azért mondta, hogy Uram, hányszor kell megbocsátani, még hétszer is? Tehát Péter a hármat fölvitte hétre. És erre válaszolt így Jézus, mondta néki Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 77-szer is. Tehát Jézus erre azt a választ adta, hogy a megbocsátásban nem lehet mérték. Egy igazán hívő ember mindig kell, hogy szívből megbocsásson a másiknak, még akkor is, hogyha végtelen számban elkövette volna azt a rosszat, mindig meg kell adni az esélyt a másik embernek a megbocsátással, a szeretettel, a bizalommal, hogy talán századszori vétkezés után 101-szer talán nem esik bele abba a vétekbe. De Jézus nem elégedett meg ezzel a válasszal, ugye nyilván úgy magunk előtt látjuk a helyzetet, hogy Péter meg a tanítványok úgy megvoltak ezen rökönyödve. Mert hát ő egész életükben ezt tanították, hogy a harmadszor meg kell bocsátani, de negyedszer már nem. Hát most azt mondják, hogy talán még hétszer is, és erre Jézus azt mondja, hogy még 77-szer is. És miközben ez a csend ott beáll, és mindenki bizonyos várakozással tekint Jézusra, Jézus most kezd bele ebbe a példázatba. És akkor olvassuk el először a példázatot. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10.000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amie van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörgött néki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságát is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadván azt folytogatta őt mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé könyörgött néki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, feletté megszomrodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek.
akkor előhivatván őt az ő ura mondta néki: gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek. Ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Mint minden jézusi példázat, gondolom ez is nagyon könnyen érthető. Ha valaki az ókori mértékegységeket nem ismeri, vagy pénznemeket nem ismeri, itt csak annyi utánajárásra van szükség, hogy úgy körülbelül tudjuk, mit jelent az, hogy 10 000 talentum, meg 100 dénár. De maga a szám is óriási különbség, a 10 000 meg a 100. Ha nem tudjuk, hogy mit jelent, hogy talentum, meg mit jelent, hogy dénár, akkor is látjuk, hogy két összemérhetetlen mennyiség. Amit elenged a király az ő szolgájának, a 10 000 talentum, az valami megfizethetetlen hatalmas összeg, és amit ő a maga kis szolgatársának nem enged el, az a 100 dénár, az egy jelentéktelen összeg. De azért hadd mondjam meg a mértékegységeket, hogy körülbelül mennyivel lehet számítani 10 000 talentum ma magyar forintban. Kifejezhetetlen összeg. Szóval billió vagy trillió forintokat lehetne mondani, hogy a talentum ókori mértékegység 30 és 50 kiló között volt, hogyha ezt aranyba átszámítjuk és 10 000-rel megszorozzuk, ugye ne folytassuk a matematikát, ez valami megfizethetetlen összeg. 100 dénár, ez körülbelül egy vagy két napszáma volt egy munkás embernek. Tehát nem aránylik a kettő, sehogy se aránylik egymáshoz. Az úr elenged 10 000 talentumot, mert könyörög a szolga, és mert könyörül ő is rajta, és mindenét elengedi, és ő meg kimegy a palota kapuján, és találkozik egy szolgatársával, aki ő neki csak 100 dénárral adós, és nem akarja. Nagyon érdekes a megfogalmazás, azt mondja Jézus, nem akarja neki elengedni, sőt, a másik ige is érdekes, hogy folytogatja a másik embert. Szóval nem akárhogyan, nem veszekszik vele, vagy nem lehordja, vagy nem tudom mit, hanem egyszerűen nekiugrik a torkának, és a 100 dénárért folytogatja a másik embert. És aztán a szolgatársak ezt felháborodva jelentik a királynak, nyilván a szolgatársakon értjük a jelképes nyelvet talán, hogy a király az az Istennel egyenlő, az adószolga az emberrel egyenlő, a másik szolga, a szolgatárs egy másik emberrel egyenlő, a szolgatársak, akik meg viszik az üzenetet, az angyalokkal egyenlő, akik ugyanolyan teremtmények, de felháborodnak az embereknek a gonoszságán. És aztán a király a végén kinyilvánítja az ítéletet, hogy bár ő elengedett mindent, de mivel az az ember nem úgy viselkedett, ahogy méltó lett volna az elengedéshez, ezért visszahivatja az embert, és amit neki megbocsátott, azt újra visszakéri. Tehát itt van a példázatnak egy nagyon nagy csattanója, erre fogjuk kihegyezni az egész példatörténetet, hogy van ez, hogy Isten meg is bocsát, meg nem is bocsát meg. Hogy megbocsát, de amikor látja, hogy visszaéltek a megbocsátással, akkor visszamenőleg is mindent elkér attól az embertől, aki a megbocsátással így visszaélt, hogy a másik emberek nem tudott megbocsátani. Ugye hóhért emleget Jézus, hogy amíg meg nem fizetik, tehát a hóhér az általában ítélet végrehajtó, tehát itt érezzük, hogy ennek a szolgának betelt a bűneinek a pohara, betelt a sorsa, és meg kell halnia. És Jézus még utána hozzáteszi a példa történethez azt a jelentőség teljes mondatot, amivel megint csak egy kis szóra hadd hívjam fel a figyelmet, ugye a 35. versben, hogy eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok. Ki az ő atya fiának az ő vétkeiket? Tehát szívetekből. Tehát a megbocsátás az nem akármi kell, hogy legyen, az az igazi megbocsátás, amikor az ember tényleg szívéből el tudja engedni a másik ember adósságát, tehát nem érvényes az a közmondás, amit olyan sokszor hallunk, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ilyesmit a Biblia nem ismer. Ha valaki szívből megbocsát, az el is felejtett mindent. Ennyi lenne a példatörténet, és akkor nézzük, az első nagy kérdésünket most lezárhatjuk, hogy milyen körülmények között hangzott el, mik voltak az előzmények, miről szól a példatörténet. Nézzük most a második kérdésünket, hogy mi az emberi életben
miért tartjuk nehéznek a megbocsátást. Ugye a tavalyi sorozatunkban volt erről egy külön előadás, tehát én erre nem akarok részleteiben visszatérni, különben is a mostani Bibliakörünknek a kerete egészen más. Ugye a Mi Atyánkot elemezve egy külön előadás volt arról, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De itt újra találkozunk ezzel a jellegzetességgel, hogy egy ember, akinek nagyon sokat elengedtek, és most nem ennél az első mozzanatnál kezdem elemezni a példázatot, hanem a másodiknál, hogy lehet az, hogy kimegy a palotából, és nekiugrik a másik embernek, és folytogatni kezdi egy jelentéktelen pénzösszegért. Hogy lehet ez? Szinte ez olyan hihetetlen. Hát ha valakinek elengednek 10 000 talentumot, hát nincs magához való esze, nincs lelkiismerete, hogy az csak úgy zsebre vágta azt az elengedést, egy óriási összegért, és neki megy a másik embernek. Ugye érezzük, hogy Jézus itt ezt azért élezte ki a példázatnak ezt a részletét, mert úgy nagyon meg akarta a hallgatóinak mutatni, hogy az emberi világban, még hívő emberek között is, milyen nehéz a megbocsátás. Ezért itt a tanulmányunk úgy kezdődik a bevezető sorokban, hogy a valódi, a szívből való megbocsátás még hívő emberek között is gyakran hiány, nagyon fájó hiány. Aki képtelen a megtételére, nem gondolja meg, hogy enélkül nem lehet élni, vagy szenvedés az élet. A bűn világában a megbocsátás a szeretet és az élet lélegzetvétele. Jézus azt akarta megmutatni itt, hogy a bűn világában mitől fuldokolnak az emberek. Hát egyrészt magától, a rossztól, a bűntől, amit elkövetünk, de én azt gondolom, hogy még ennél is inkább, ami nagyon rosszul esik mindenkinek, hogy miért rólják fel annyira a bűnöket, miért nem tudják az emberek megbocsátani a bűnöket. Én úgy gondolom, hogy ez az, ami nagyon nehéz helyzetbe hoz mindannyiunkat, és kivétel nélkül, ha valaki nem hívő ember, de ha valaki hívő ember is, ezzel nagyon sok küzdelme van az életben, hogy szívből megbocsátani, hát ezt a halálunk pillanatáig gyakorolni kell és tanulni kell. Miért olyan nehéz szívből megbocsátani? Én úgy gondolom, hogy azért, mert az ember keze ügyében nagyon sok érv van. Nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy mi azért nem bocsátunk meg azért a másik embernek, a gyerekeinknek, vagy felnőtteknek is, mert hát az emberek hajlamosak visszaélni a megbocsátással. És mi nem fogjuk elrontani a másik embert, azért egy bizonyos mosoly szünetet tartunk, érzékeltetjük azt, hogy ami történt, az nem kis dolog, és majd, ha jól viseli magát, akkor majd megbocsátunk. Ugye ez nagyon kéznél levő érv, és ebben nagyon sok igazság is van, hogy tényleg az emberek visszaélnek a megbocsátással, nem? Tényleg azt látjuk, hogy ha embereknek elnéznek, vagy megbocsátanak, vagy kedvesek, szívélyesek emberek iránt, az emberek hajlamosak magukat elkapatni. Nem mondom a többi érvet, bizonyára mindannyian átéltük ezt, meg át is éljük most is az életben, hogy az emberi életben bizony egy nagyon komoly próbatétel mindannyiunk számára a megbocsátás. Itt van egy idézet a tanulmány füzetünk 25. oldalán, ami egy újabb érvet hoz elő, talán még ezt hadd említsem, hogy nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy ők azért nem bocsátanak meg másoknak, mert mi nekünk se bocsátanak meg az emberek, vagy nem is így mondjuk, hogy nem bocsátanak meg, hanem nem értékelnek bennünket az emberek. Az emberi életben félreismernek bennünket, és a legjobb barátaink is sokszor nem értékelik a küzdelmeinket, az erőfeszítéseinket, és úgy gondoljuk, hogy ha nekünk ezt adják, ha nekünk csak ez jár, hát akkor én miért adjak többet a másiknak? Hadd olvassam fel ezt a 25. oldalon levő idézetet, Ellen Gould White egyik gondolatmenetét, ami engem mindig úgy nagyon megrendít és megdöbbent, mert mindig egy kicsit önmagára ismer az ember. Mindig számíthatsz arra, hogy egyesek félre fognak érteni, hiszen lehetetlenség is, hogy mindenki éppen a leghelyesebb megvilágításban lásson minket. Nem várhatjuk el, hogy mindenki maradéktanul megértsen bennünket. Még azok is, akiket barátainknak tartunk, időnként el fognak idegenedni tőlünk. Indítékaidat félre fogják érteni, veszteségeidet, megpróbáltatásaidat, önmegtagadásodat, szenvedéseidet, küzdelmeidet pedig nem érzékelik, munkádat lebecsülik. De hát nem ugyanezt kellett-e elszenvedni Krisztusnak is? Mi, aki Krisztus követői vagyunk, jobb sorsot kívánunk magunknak, mint ami Jézusnak jutott? Részeseivé kell lennünk Krisztus szenvedéseinek, hogy vele együtt részesülhessünk az ő dicsőségében is.
azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagy-nagy vigasztalás szerző gondolatok ezek. Sokszor úgy vagyunk tényleg az életben, hogy a házastársunk, a gyermekünk, a barátunk, a hozzánk legközelebb álló nem tud megbocsátani igazán, vagy nem értékeli az életünket, a munkánkat igazán, és ezzel nagyon sokat durvít a lelkünkön, hogy úgy gondoljuk, hogy hát akkor mi se fogjuk ezt tenni, már miért legyek én jobb? Meg úgyis csak visszaélnek a jóságommal. És én úgy gondolom, hogy itt is, mint az élet minden egyes helyzetében mi a megoldás? A Biblia egy megoldást állít elénk, mindig Krisztusra kell tekinteni. Hát nem ezt szenvedte el Krisztus is? Hát kitől kapta Krisztus a legtöbb rosszat? Nem annyira az ellenségeitől, saját tanítványaitól. A meg nem értést, az értetlenséget kitől kapta Jézus? Ott, akik együtt éltek vele, és akik versengtek, meg vitatkoztak, meg érzéketlenek voltak, Jézusnak mennyire fájhatott ez? És milyen szép ez a mondat is, hogy ha viszont részesülni akarunk Krisztus dicsőségében és az örök életben, akkor részesülnünk kell Jézus szenvedéseiben és megpróbáltatásaiban is. És én úgy gondolom, hogy itt ennél a második pontunknál azt kell, hogy elmondjam, hogy igenis, az emberi életben könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Az emberi életben ne fogadjuk el ezt a tapasztalatot, hogy olyan nehéz megbocsátni. Én most nem tudok túljutni valamin, mert van ember, aki nem kívül dúlfúl meg morog, hanem nagyon jól viselkedik különben, de a lelkében olyan maradványa marad annak a rossz dolognak, amit ő kapott valakitől, hogy évekig, évtizedekig belül felhánytorgatja, és olyan is lesz a magatartása a másik emberrel szemben. Nagyon sokszor érezzük ezt ennek, nem így kell lenni, és nagyon egyszerű, nagyon könnyű dolog, hogy mi szívből meg tudjunk bocsátani. Miért? Azért, mert a példázatnak, itt érek rá a harmadik pontunkra, a példázatnak az eleje, a példázatnak a döntő fontosságú része. Mi a példázatnak az eleje? Jönnek a gazda elé az adósok, a szolgák, és rendezi a szolgákkal a dolgait. És aztán előjön ez a szolga, aki hihetetlen mennyiséggel adós neki. És a gazda először úgy lép fel a szolgával szemben, mint a puszta igazságosság és jogszerűség alapján felszoktak lépni, fizessen. Nem tud fizetni? Kiderül, nem tud fizetni. Jó, adják el feleségét, gyerekeit, házát, abból fizessen. Hát így szokták, az emberi világban így van, nem? Ha valaki nem tud fizetni, jön az adó végrehajtó, vagy a végrehajtó, vagy a nem tudom micsoda. Tehát az emberi világban, de ez jogszerű, ez igazságos dolog. Hát ha valakitől fölvett kölcsönöket, és nem tud fizetni, hát valami fedezetet kellett akkor is felmutatni, és abból a fedezetből fizessen. Hát hogyha másból nem, akkor a házát is vigyék el a feje fölül. Hát miért károsítja meg a másikat? Tehát először a példázat úgy indul, ahogy az emberi világban is indulnak ezek a dolgok. De aztán látjuk azután, hogy amikor könyörög ez a szolga, különben a könyörgés egészen képtelenség, mert hogy mondhatja ez a szolga, hogy mondjuk a könyörgése szép is, hogy könyörög, de képtelen abból a szempontból, hogy ő majd mindent meg fog fizetni. Még kapjon haladékot, mindent meg fog fizetni. Azért mondom, hogy az a 10 000 talentum, azért azt tudnunk kell, hogy mekkora összeg, mert hogyha én most 30 trilliárd forinttal lennék adós, hány élet kellene nekem, hogy azt mindazt meg tudjam fizetni? Hát nincs, hát ez képtelenség. Tehát ilyenkor szokták sajnos az emberek főbelőni magukat, ugye ez az emberi világnak az eset, amikor valaki csődbe megy, vagy iszonyú adósságukban van, hát akkor egy kiút létezik, hogy kilépni az életből. Hát ezt az újabb társadalmakban sokan is csinálják, ugye a kapitalizmus is az egyszer fönt, egyszer lent világa. Én is hallottam már sok esetről, hogy valaki kilépett az életből, mert egyszerűen nem tudott fizetni. És akkor aztán minden elsimul, ugye az elégtétel megvan, az illető nem él, kész. Ugye a híres angol újságíró tulajdonos, ugye a Maxwell is, hogy most beugrott a tengerbe, belökték a tengerbe, csődbe ment az egész birodalma, kilépett az életből. Kedves hallgatók, mit szeretnék ezzel mondani? Hogy a gazda magatartás, amikor könyörül, és nem akárhogyan könyörül, nem azt mondja, hogy majd részletfizetést is elfogadok, nem azt mondja, hogy majd így úgy, ahogy minden teljesen elenged. Se feleség, se gyerek, se ház, semmi nem kell neki. Látja annak a szolgának az őszinte könyörgését, amit behelyettesíthetünk, hogy mit jelképez a példázatban az őszinte megbánás. Ha valakiben őszinte megbánás van
az Isten mindent elenged neki, mindent megbocsát neki az életben. Mert Isten egyszerre igazság, igazságosság, de egyszerre szeretet. Ezt a kettőt a példázatban Jézus nagyon világosan mutatja, hogy Isten először az igazságosságot állítja az ember elé, és amikor látszik az, hogy a puszta igazságosság alapján mindannyiunknak el kellene vesznünk, de az ember ezt felismeri, és ezért könyörög, mert hisz abban, hogy Isten egy magasabb rendű igazságosság, mint az emberi igazságosság, akkor Isten megmutatja az igazságosságnak ezt a teljes mi voltát, hogy az ő igazságossága mindig a szeretettel páros, és ez a könyörületesség. Tulajdonképpen a Bibliában az igazságosság és a szeretet így összetéve, ez adja ki azt a rendkívüli sajátosságot, amit a Biblia egyedül Istennek tulajdonít, hogy Isten irgalmas és könyörületes. Mindent elenged neki. Tehát itt már egy kicsit felfoghatatlanná válik a helyzet, mert ilyen az emberi világban nem szokott előfordulni. Mindent elenged. Egy ilyen hihetetlen nagy tartozással utolsó fillérig elengedi. Most miért mondtam ezt? Azért, hogy rámutassak arra, hogy az életben nagyon könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Mert aki az Istent megismeri, és aki látja azt, hogy az Isten mi mindenért megbocsát, és hogy az életemben már hányszor végre lehetett volna hajtani az ítéletet vagy a végrehajtást, és az Isten megint adott időt, megint adott kegyelmet, és az Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában, hanem az Isten azt akarja, hogy az ember élvén éljen, és az ember ezt megismeri, hogy az Isten minden bűnt megbocsát, a legsúlyosabb vétkeket is, mindent, a bűnök sokaságát megbocsátja. Hát hogyha látjuk azt, hogy az Istentől én mennyi sok kegyelmet és mennyi sok haladékot kapok az életben, akkor ezzel arányba hozható az, amit mások velem szemben elkövetnek, mint rosszat. Mert a példázatnak ez az egyik felszikrázási pontja. Ha én látom azt, hogy az Isten 10 000 talentumot elenged nekem, akkor nekem a 100 dénárért folytogatni kell a másik embert? Ha valaki erre rádöbben, hogy az Isten milyen jó az életében, akkor az felrója a másik embernek azt a rosszat, amit elkövetett vele szemben. Egy másik ember nem lehet soha olyan gonosz, hogy több rosszat kövessen el velünk szemben, mint hogy mi az életben elkövettünk az Istennel szemben. Ez egy képtelenség. Aki Budán ráhagy most a Margit hídra, van egy nagy felirás ott. Sok felirás van a városban, iszonyú sok, de hát ott van egy érdekes felirás. Már csak az Isten kegyelme, hogy élünk. Hát még az igazságot is kírják néha napján, mondjuk nem ilyen helyre lenne való, de én azt gondolom, ez minden ember lelkiismeretében ez azért egy megszólaló valóság, hogy hát én mennyi rosszat tettem itt az életben, mennyi sok embernek szereztem fájdalmat, szomorúságot, keserűséget, és az Isten végrehajtotta rajtam az ítéletet, azt mondta, hogy akkor kiállsz az egész dologból. Az Isten hányszor és hányszor előlegezte meg a bizalmát, és ha valaki erre rádöbben, Ha valaki kezdi megismerni az Istent, és kezdi a Bibliából megismerni a hiteles Isten arcot, akkor annak az embernek lehet problémája a másik emberrel úgy, hogy ne tudjon neki megbocsátani. Hogy érezzük, hogy a Biblia szerint, amit mi olyan nehéznek tartunk, az a megbocsátás, a Biblia szerint roppant könnyű dolog. Nem azért roppant könnyű, mert a mi természetünk írná elő a megbocsátást. A mi természetünk soha nem fogja előírni a megbocsátást. A mi természetünk az rideg, kemény és megbocsátásra nem képes. De a természetünket legyőzheti az a megismerés és az a hit, amivel mi az Istent megismerjük és szívünkbe fogadjuk, mert hálásak vagyunk annak, hogy Isten ennyi sok jót tett az életünkben, és ma is minden nap hogy megújul az irgalmassága és kegyelme minden ember fölött, fölöttünk is. Akkor nekem ki kell jönnöm a sodromból, mert a másik ember az ezredrész rosszat tette velem szemben, mint hogy én tettem az Istennel szemben. Tehát nem tudom, hogy világossá sikerült-e tennem, hogy a példázatban Jézus azt mondja, hogy nagyon könnyen megbocsáthatott volna az a gonosz szolga, és mindannyian azt hiszem így érezzük. Hát ha neki 10 000 talentumot elengedtek, neki mibe került volna 100 dénárt elenged? Ugye ezért nem is kellett volna ennyit beszélnem, mert ez rögtön a példázat első olvasásakor is nyilvánvaló, de mégis miért kellett ennyit beszélnem, mert az élet hétköznapjaiban mi ezt nem látjuk ennyire világosan magunk előtt. Mert az élet hétköznapjaiban mi bele vagyunk süppedve a magunk igazolásában, magunk igazságaiba, és annyira meg vagyunk győződve, hogy ebben is nekünk van igazunk, meg ebben is nekünk van igazunk, hogy a végén már kiderül, hogy szinte mi vagyunk az Isten.
És ez az eredeti képlet, ugye, hogy Péter azt mondja, hogy Uram, hát még 7-szer is meg kell bocsátanom? Hát ha már 7-szer megbocsátok, akkor már én vagyok a világ legjobb embere. És én erre képes is szeretnék lenni. És erre Jézus azt mondja, hogy 7-szer? Hát 77-szer. Tehát én úgy gondolom, hogy azért kellett erről ennyit beszélni, mert az élet hétköznapjai mégiscsak azt mutatják, hogy bár nekünk is a lelkiismeret sokszor mondja, hogy most miért vagy olyan kegyetlen azzal a másik emberrel? Miért vagy olyan rátarti? Miért nem tudsz neki megbocsátani? Hát te nem csináltál ugyanolyan dolgokat, mint ő? Ugye szokták mondani a felnőttek egymás között, amikor valaki igazságtanul neveli a gyerekét, hogy te is voltál gyerek. Ha nem emlékezel vissza, hogy te is ugyanazokat a hibákat elkövetted. De a felnőtt világban is, hogy hát nem veszed észre, hát ha veled mindig úgy bánnának, hogy te bánsz a másik emberrel, akkor mi lenne a világból? Hát erről ennyit majd a beszélgetésben úgyis felvetődnek a problémák, nekem az egy órán belül kell maradnom, megyek rögtön már a következő kérdésünkre, tehát ez most sorrendben már azért a negyedik kérdés, hogy a példázatnak egy másik felszikrázási pontja, hogy ezek szerint Isten megbocsátása és bűn, a megbocsátása, és mondjam így most a kezdet-kezdetén, hogy végleges megbocsátása között különbség van. Mert a példázatban két dologgal találkozunk. A gazda megbocsátotta 10 000 talentumnyi bűn adósságért, és szabadlábra került az adószolga. De amikor az adószolga nem úgy élt, ahogy a megbocsátáshoz illett volna, akkor visszahívatta a gazda az adószolgát. Ugye ez is mindannyiunk számára világos és egyértelmű. Tehát Jézus nem olyan példázatot mondott el, hogy Isten a szeretet, Isten mindenkinek mindent megbocsát, és hogy ha valakinek Isten megbocsátott, az azután úgy él, ahogy él, az folytogathatja a másik embert, akkor is megvan neki bocsátva minden. Hát ilyesmit, ez egy nagyon rossz pedagógia lenne. Itt találkozunk azzal a hatalmas tanítással, amit itt a táblán is nagyon egyszerűen szerettem volna úgy jelezni. És ez a hatalmas tanítás a következő, hogy az Isten valóban az őszinte megbánásra mindenkinek és mindenkor megbocsát. Tehát, hogyha itt van az emberi történelem, és emberek elkövetnek bűnöket, Isten minden bűnt megbocsát, ha az emberek őszintén kérik a bűneinek a bocsánatát. De Isten, bocsánat, még ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ez az isteni megbocsátás, ha itt van a történelmünknek a legvége, tehát a történelmünk lezárulását ezzel a kettős vonallal jeleztem, ez az isteni megbocsátás nem fog elterjedni a történelmünknek a legvégső napjaig, hanem a történelmünk utolsó, nagyon rövid időszakában, ami pár napnyi időszak lezárul. Tudnék, az utolsó 7 csapás idején már nincs bűnökért való bocsánat. A bibliai proféciák világossá teszik, hogy Isten a történelemben egyszer az akkor érő nemzetékek számára láthatóan ítélni fog. Eddig a pillanatig, amíg el nem jön a 7 csapás, ugye a 7 csapás az emberi bűnöknek a végső kiteljesedése, addig a pillanatig mindenki kérhet az Istentől bocsánatot, és Isten bocsánatot is ad. De miután lezárul az úgynevezett kegyelmi időszak, és beleér ebbe az utolsó néhány napba a világtörténelmünk, akkor azok, akiket Isten a megbocsátásban részesített, és akik nem éltek vissza a megbocsátással, azokat a 7 csapás idejére oltalom alá helyezi, azokra a 7 csapás nem fog rázódulni. De azok az emberek, akik a megbocsátással visszaéltek, azokat Isten nem tudja megmenteni a saját bűnei következményétől, tehát a 7 csapást ők a saját életükben látni fogják, azok az számára, az emberek számára itt már a földön megszűnik a megbocsátás. Tehát azt mondhatjuk, hogy az egész történelemben érvényesül az Isten megbocsátása, kivéve a történelemnek az utolsó pillanatát, utolsó pár napját, amikor azok, akik Istenben megerősödtek, nem fognak már vétkeket elkövetni, tehát nem is kell megbocsátani nekik. Azok viszont, akik visszaéltek a megbocsátással, vagy nem is kértek bűnbocsánatot, azoknak a számára nem lesz már megbocsátás. Ezt legvilágosabban talán Jelenések könyve 15. fejezete fejezi ki, egy látomásban, amelyben a mennyei megbocsátás színhelyét János apostol úgy látja, hogy ott már nincs senki se. Jézus nincs a mennyben. Jézus nincs a mennyben, nem lehet már hozzáfordulni megbocsátásért. Miért nincs a mennyben Jézus? Nagyon egyszerű dolog, mert Jézus elindul a földre.
elindul a földre angyalserege kíséretében, hogy magához vegye azokat az embereket, akik nem éltek vissza a megbocsátással, akik élni szeretnének, akik megigazultak, megjobbultak. Ennyit erről, erre is majd vissza lehet kérdezni, csak röviden említem, nem is ez a tulajdonképpeni kifejtésünk tárgya, hanem a következő. Eddig a kis, ettől a kis pillanattól eltekintve az egész történelemben lehet Istenhez Jézus Krisztus által megbocsátásért folyamodni. És Isten mindenkinek meg is bocsát eddig a pillanatig, ha őszinte a megbánása. Ugyanakkor a Bibliának van egy másik tanítás, hogy a történelmünknek egy korábbi pontján, amely jóval megelőzi a hét csapást, és ami már most másfél évszázad, több mint másfél évszázad a hátunk mögött van, Jézus a mennyben elkezd egy másik szolgálatot is. És ez a másik szolgálat a bűnök eltörlésének a szolgálata, magyarul az ítélet. A bűnbocsánat az, hogy egyes bűnökért bocsánatot nyerni, és egyes bűnöket elrendezni az Istennel. Ez a bűnbocsánat. Ezt így jegyezzük meg, ez nagyon könnyű megjegyezni, itt még nem is támad problémánk. A bűnbocsánat az egyes bűneink rendezése. Ha valaki egy nap csalt, vagy hazudott, vagy méregbe gurult, megbántott egy másik embert, annak az embernek, hogyha hívő ember, azt mondja a Szentírás, hogy egy nap se menjen le a haragotokon. Aznap rendezzétek el az Istennel ezt a bűnt. Aznap kérjetek bocsánatot. Aznap nyerjétek el a bűnbocsánatnak azt a megerősítését, amit egyedül Isten képes adni. Ez tehát a bűnbocsánat. A bűnbocsánat a konkrét bűnökért való megbánás és azoknak a megbocsátása Isten részéről. A bűnök eltörlése az mivel egyenlő? A bűnök eltörlése azzal egyenlő, hogy Jézus Krisztus, amikor elkezdte ezt a szolgálatát a mennyben, azt vizsgálja meg, hogy lezárt emberi életutaknál. Azok az emberek, akik már meghaltak eddig a történelemben. Mi a helyzet a lezárt emberi életutaknál? Azok az emberek, akik az életben bűnöket elkövettek, és kérték Jézustól a megbocsátást, azok a megbocsátást értékelték, vagy visszaéltek vele. Ha valaki értékeli az Isten megbocsátását, az milyen életet fog élni? Hálás és egyre tisztább és nemesebb életet. Azok, akik nem értékelik az Isten megbocsátását, mint itt a példázatbeli adószolga, az milyen életet fog élni? Könnyen veszi, hogy neki Isten megbocsát, ő nem tud megbocsátani a másik embernek, tehát visszaél az Isten megbocsátásával. Jézus Krisztus az ítéletben, a bűnök eltörlésében azt nézi meg, hogy kik azok az emberek, akiknek végleg el tudja törölni a bűneiket, mert nem éltek vissza a megbocsátással. Isten ugyanis csak azoknak fogja eltörölni a bűneiket, Jézus csak azokat fog felmenteni az ítéletben, akik nem éltek vissza a megbocsátással. Tehát ez döntő dolog. A megbocsátás az életben hatalmas esemény, de azt lehet a javunkra fordítani, és lehet a kárunkra fordítani. Még egyszer mondom, javára fordítja az az ember, aki hálás a megbocsátásért, és komolyabban veszi az életet, mint annak előtte, és nem sétál bele olyan könnyen a bűnökbe, mert tudja, hogy azért a megbocsátásért Istennek kemény árat kellett fizetni a saját egyszülött fia halálát. Azok az emberek, akik csak olyan könnyedén veszik a megbocsátást, akiknek a nevében Voltaire mondta ki a 18. században, hogy nagyon sok ember úgy tekint Istenre, hogy azért van az Isten, hogy megbocsásson. Az a mesterség, hogy megbocsásson. Nagyon sok ember így tekint az Istenre. Majd elkövetek egy bűnt, úgyis megbocsát az Isten. Most megbocsátott, hát majd elkövetem, megint meg fog bocsátani. Ez annál erőteljesebb, ez a rossz útja a megbocsátásnak, a megbocsátásról visszaélésnek, mennél inkább még emberi intézmények is megsegítik ezt a rossz magatartást, például az, hogy az emberi közvetítőkön keresztül való bűn elrendezés, magyarul a gyónás. Ugye a gyónás is, ami egy nagyon szép felfogás lehet, lehet elvileg egy szép felfogás a gyónás, de az teljesen biztos, hogy átkára válik minden embernek, mert felelőtlenné teszi a vétkezésben. Felelőtlenné teszi abban, hogy majd úgyis meggyónom, úgyis elmondom, majd úgyis megbocsát egy emberi közvetítőn keresztül az Isten. Nem véletlen, hogy Isten ilyen szertartást nem rendelt. Ilyen rendet az Isten nem írt elő,
hanem Isten azt mondta, hogy őnála van a megbocsátás, hozzá kell mindenkinek fordulni a megbocsátásért, de aki Istenhez fordul, annak valami tudatosítania kell, hogy Isten azért az életét adta, hogy megbocsáthasson. Isten az életét adta, hogy megbocsátasson. Hogyha valaki ezt mindig átérzi a megbánásánál, hogy Krisztus halálára volt szükség az én bűnöm megbocsátásához, ha ezt valaki mélyen átéli, hát akkor holnap és holnap után nem megy bele olyan vígan a bűnökbe. Mert hogyha valaki értem meghalt, az életét adta, aznak a szeretetével nem akarok visszaélni. De ha valaki ezt nem látja, és csak egy emberi intézményben gyakorolja a megbánást és a megbocsátást, az felelőtlenné teszi a bűnnel szemben, mert az nem tudatosítja ezt, hogy az Isten halálára volt szükség ahhoz, hogy nekem meg tudjon bocsátani. Mert az Isten nem úgy bocsát meg senkinek se, hogy ő most mondjuk ilyen kedve van az Istennek, már elnézést, hogy így mondom, hogy most megbocsát, vagy olyan kedve van, hogy nem bocsát meg. Az Isten a megbocsátás jogát nem aranyon vagy ezüstön váltotta meg, hanem drága vére, mint egyszülött bárányinak Krisztusén. Tehát itt a tábláról is teljesen világos, hogy a Jézus Krisztus a történelemben a megbocsátást egészen a végidő küszöbéig, a hét csapás küszöbéig gyakorolja, de emellett Jézus Krisztusnak egy másik szolgálata is életbe lép a történelemnek a végéhez, ehhez a végéhez közelítve, ez a bűnök eltörlésének a szolgálata. Hogy teljesen világossá tegyem ezt, szeretnék egy másik példázatra is hivatkozni. A Máté evangélium a 22. fejezetében van a királyi mennyegző példázata. Ha most erre utalok, és ezt a pár verset, a Máté 22:10-14-et ragadom ki ebből a példázatból, azt hiszem mindenki nagyon gyorsan megérti, hogy hol van Jézus példázataiban profécia, és a végső időkről hol vannak kijelentések. Miről szól ez a királyi mennyegző példázata? Arról szól, hogy egy király a fiának mennyegzőt készít. Jó előre értesíti az embereket, hogy lesz ez a mennyegző, amikor elkészült az előkészületekkel, kész a vacsora, akkor meghívja a meghívottakat. De azok mindenféle ürüggyel visszautasítják a meghívást, sőt bántalmazzák is a király követeit. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a példázat nem cserélendő össze a Lukács 14. fejezetében a nagy vacsora példázatával, az is hasonló ehhez, de az másról szól. A Lukács 14. fejezetében van a nagy vacsora példázata, és a Máté 22. fejezetében a király mennyegző példázata. Hogy folytatódik ez a történet? Azzal folytatódik, hogy miután a meghívottak nem jöttek el. A király azt mondja a szolgáinak, hogy akkor hívjatok mindenkit a keresztutakról, a sövényekről, mindenkit, akit nem hívtam meg, de hogy tele legyen a fiam mennyegzős háza, most már mindenkit hívjatok meg. Erre meg is hívnak mindenkit, és tele van a ház. És akkor van egy jelentőségteljes mozzanat, és ez a 10-től a 14. versig tartó szakasz, amikor Jézus így folytatta a példázatot, hogy amikor tele van a ház, akkor mi következik? Rögtön kezdődik a mennyegző? Nem kezdődik a mennyegző. Hanem a király bemegy a mennyegzős terembe, és megnézi a helyzetet. És talál ott egy embert, akin nincs mennyegzői ruha. Mindenki szép fehér ruhában van, ez ismerni kell azt a korabeli szokást, hogyha valakit hirtelen hívtak meg Palesztinában egy mennyegzőre, tehát nem volt előre értesítve, hanem aznap szóltak neki, akkor a meghívónak kötelessége volt a tiszta öltözékről is gondoskodni. Tehát akit jó lehet pár órával előtte a mennyegző előtt hívtak meg, arra annak fölajánlotta a mennyegzős gazda, a király a tiszta ruhát, a fehér ruhát. De volt ott egy ember, aki visszautasította ezt a fehér ruhát, és ő beült piszkos ruhában a mennyegzői asztal közé. És oda megy a király ehhez a piszkos ruhába öltözött emberhez, szennyes ruhába öltözött emberhez, és fölteszi a kérdést, hogy barátom, ezt hogyan gondoltad? Szóval az, hogy én mindenkit meghívok a mennyegzőre, de adok is a váratlanul meghívottaknak fehér ruhát, te miért nem kértél? Úgy gondolod, hogy egy ünnepen mindenki tisztességesen felöltözve itt ül, már kezdődnék a vacsora, te pedig itt vagy szennyesen, piszkos, ez hogy gondoltad? És nagyon érdekes, ugye Jézus ezt mondja a példázatban, hogy az az ember hallgatott. Nem szólt egy szót sem. Miért hallgatott? Mert nem tudott mit válaszolni. Nem mondta azt, hogy ő későn lett meghíva, mert hiszen mondom, hogy a későn jövőknek is járt a fehér ruha.
nem mondhatta azt, hogy ő neki nincs szükség fehér ruhára, mert mindenki fölvette a fehér ruhát. Ugye a mennyegző a Biblia szerint az ég és a föld találkozása, az örök élet, ahova csak tiszta emberek léphetnek be. A fehér ruha ugye a tiszta jellemnek a jelképe a Bibliában. Az az ember úgy gondolta, hogy én is szeretnék örökké élni, de majd besétálok az örök életbe egy kis hazugságommal, egy kis irigységemmel, egy kis lobbanékonyságommal. Ez így nem megy. Tehát ez így nem megy. Mire utal az a mozzanat a királyi mennyegző példázatában, hogy a király bemegy, és mielőtt elkezdődnék a mennyegző, megtekinti a sokaságot. Ugye a mennyegző Krisztus második eljövetelével, a vacsora Krisztus második eljövetelével veszi a kezdetét, de mielőtt Krisztus másodszor eljönne, és feltámasztaná az igazakat, és elváltoztatná az élő igazakat, azelőtt az Isten meg fogja nézni, hogy kiket fog feltámasztani Krisztus. Tehát az ítéletnek meg kell előzni a Krisztus második eljövetelét. De milyen ítéletnek, amit a Péter első levél 4. fejezet 17. verse mond, az igazak fölötti ítéletnek. Tehát most már ideírhatom a táblára, hogy tulajdonképpen a bűnök eltörlése, ez az ítéletnek az első szakasza. Tudnélik az igazak fölötti ítélet. Kik az igazak? Akiknek Isten megbocsátott az életükben, de akiknek az élete méltó is vált a megbocsátására, tehát akiknek el tudja törölni az életüket. A bűnök eltörlése az egy egész élet igazzá nyilvánítása. Most két rövidebb definíciót is, tehát jegyezzünk meg. A bűnbocsánat, az konkrét bűnök megbocsátása, és az ember igazzá nyilvánítása. A bűneltörlés az egész élet igazzá nyilvánítás. Azért nagy különbség van a kettő között, nem? Most valaki őszintén kér bocsánatot, és azt mondom a gyerekemnek, vagy egy embertársának, jó, megbocsátok. Az Isten is azt mondja neki, jó, megbocsátok. De az Isten megnézi, hogy most ez az ember mit kezd a megbocsátással. Ezzel él, vagy visszaél. És ha visszaélt az ember, akkor nem tudja az életét igazá nyilvánítani, mert aki visszaél a megbocsátással, az lehet nagyon vallásoskodó ember, lehet nagyon egyházias ember, de tulajdonképpen lépésről lépésre megy lefelé az élete. Aki viszont örömmel veszi a megbocsátást, hálás mindig az Istennek, az más embereknek is meg fog bocsátani, annak egyre inkább tisztább és nemesebb lesz az élete. Tehát az ítélet első része, hogy mondja Péter apostol első leven, 4. fejezet 15. versében, először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Csak ennyit jegyezzünk meg, nem is említem a vers további részét. Először az Isten házán kezdődik az ítélet. Először Isten azoknak az életénél mutatja meg, hogy ezek igaz emberek, akik megbocsátást kértek, ő meg is bocsátott nekik, nem éltek vissza a megbocsátással, jobb emberek lettek, eltörölheti a bűneiket, egyszer s mindenkorra a bűneiket eltörölheti. Az ítélet második része kiken fog zajlódni? Az ítélet második része, hogy mondja a Jelenések könyve 20. fejezetében a 4. 6. vers közötti szakasz, csak a legrövidebb és a legegyértelműbb biblia verseket írom fel ilyenkor a táblára, nagyon sok helyen beszél erről a Szentírás, de ha egy példázatot meg 3-4 ige helyet megjegyzünk, akkor azt hiszem mindent tudunk már. Ez is a Biblia titkához tartozik. Nem kell teológusnak lenni, nem kell, nem tudom én mennyi fáradtságba belemennünk. Egy történet és 3-4 igeversből tulajdonképpen a félvilág történelme előttünk van. Az ítélet második része kikkel fog foglalkozni? Azokkal, akik talán soha nem kértek megbocsátást, mert nem ismerték el a bűneiket, vagy azokkal, akik kértek megbocsátást, de nem éltek a szerint, hogy a megbocsátást meg is kapták. És miután Jézus Krisztus eljön másodszor, és feltámasztja az élő igazakat, a meghalt igazakat, és elváltoztatja az élő igazakat, és elviszi őket a mennybe, az emberek, az igaz emberek közreműködésével kezdődik meg az ítélet második szakasza. És az ítélet második szakaszának a vége az lesz, amit Jézus itt a példázatban így mondott, átadják majd a hóhér kezére. Mert az ítélet második szakasza után is lesz feltámadás, ahogy ez az igazak feltámadásával egyenlő Jézus második eljövetele, az 1000 éves ítélet, mert a második ítélet 1000 évig tart a Biblia szerint, erre is majd vissza lehet kérdezni, az 1000 éves ítélet vége az a nem igazak feltámadásával lesz azonos, de a nem igazak csak azért támadnak fel, hogy szembesülhessenek azzal az ítélettel, hogy ők nem
élhetnek. Nem lesz joguk élni. Embertársaik élnek, sőt Krisztus bevonta magához velük őket az ítéletbe. Az 1000 éves ítélet után ők is visszakapják az életet, a nem igazak, tehát a kárhozottak, de nekik nem lesz joguk élni. Miért? Mert vagy önigazolásba rekedtek meg, és nem bánták meg a bűneiket, vagy megbánták ugyan a bűneiket, de az életük nem jobbult meg. Miért nem jobbult meg? Mert nem voltak méltók a megbocsátásra. Visszaéltek a megbocsátással. És ezért mondta Jézus a példázat végén, hogy átadják a hóhérok kezére, tudnék itt a szembesülés után teljesen visszavonja tőlük Isten az életjogát, tehát tulajdonképpen nekik meg kell halniuk egyszer s mindenkorra. Ezt mondja a Szentírás, hogy van örök élet. Ha ugyan bűnöket követtek el is az igazak, de megbánták, és nem éltek vissza a megbocsátással, mert egyre jobbak és jobbak lettek, mert értékelték az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát, és ezért örökké élhetnek kegyelemből, nekik sincs érdemük erre, de kegyelemből élhetnek, mert megmutatták, hogy az Isten szeretetére szeretettel válaszolnak. A másik embercsoport azonban szembesülni kell, a másik embercsoportnak szembesülni kell azzal a véggel, hogy ők nem élhetnek, mert lehet, hogy ugyan megbánták a bűneiket, de igazán nem bánták meg. Mert aki megbánja a bűneit és megbocsátást kap, az annak az élete át kell, hogy alakuljon, az más emberek iránt is megbocsátó és előzékeny kell, hogy legyen. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy hogyan hat ránk ez a példázat, most már befejezéshez kell, hogy közeledjek. A példázatnak ez a mozzanata. Hogy említettem, ezen a Biblia körünkön Jézusnak a végidőre vonatkozó példázatait tanulmányozzuk, és ebből a példázatból számunkra ma gyakorlatilag mi a fontos és mi a lényeges. Ez a példázat, ez kevéskor emberének szólt ennyire, mint a mai embernek. Azért, mert a mai ember, ha a Bibliát komolyan veszi, azt tudhatja, hogy Jézus Krisztus most nem egyszerűen a megbocsátás istene, hanem már most a bűneltörlés istene. Fölöttünk már az ítélet elkezdődött. Elkezdődött először az eddig élt emberi nemzedékek fölött, de nyilván a meghalt igazak után az ítélet átmegy az élő igazakra, hiszen vannak nagyon sokan, akik élve megérik Jézus második eljövetelét. Nem tudjuk, hogy itt mikor megy át az ítélet az élő igazakra, ezt a Biblia nem hozza a tudomásunkra. De az biztos, hogy egy idő után, amikor Jézus a meghalt igazak ítéletét befejezte, és egyre közelebb a vég, és akik élve érik meg Jézus második eljöveteit, akkor Jézusnak a megvizsgálása átmegy azokra, akik élnek, és akkor mi rólunk teszi fel a kérdést Jézus Krisztus, hogy most itt él ez az ember, itt él a 20. század végén. Adtam neki lehetőséget az életre, adtam neki ismeretet, hitet, kegyelmet. Vajon ez az ember hogyan él, vagy visszaél a megbocsátással? Mert ennek az embernek élő állapotában kell, hogy kimondjam az életér, hogy igaz ember. Tehát Jézus a bűn eltörlést az eddigi emberek életében úgy hozza meg, hogy már lezárt életekről van szó. Ugye ez érthető? De akik megérik Jézus második eljöveteit, ott élő emberekről kell ezt kimondani Jézusnak, hogy ezeket az embereket én magaménak nyilvánítom, igaznak nyilvánítom, bibliai jelképes szóval elpecsételem. Az elpecsételés ennyit jelent a Bibliában, hogy védelem, oltalom alá helyezem, a 7 csapás idején őket nem érheti a baj, mert ők nem éltek vissza a megbocsátással, ők jobb emberek lettek, ők nem felelősek a világ mostani állapotáért. Ők nem járultak hozzá ahhoz, hogy a világ ilyen legyen, amilyen. Tehát Jézus Krisztus itt a mai kor kereszténye számára döntő fontosságú szolgálatot végez a mennyben. Végzi egyrészt a bűnök megbocsátását, ma is mindenki, aki Jézushoz fordul, őszintén Jézus megbocsátást ad, de egy mai igazán hívő kereszténynek tudatában kell lennie annak, hogy el kell készülnie Jézus második eljövetelére. Elkészülni Jézus második eljövetelére pedig egy mondatban ennyit jelent, hogy Jézus el tudja törölni a bűneinket, olyan életre kell eljutnunk, vagyis olyan életre, ami teljes szakítás, teljes hátatfordítás a rossznak,
És ez, hogy teljesen hátat fordítottunk-e a rossznak, ez ebben csúcsosodik ki, hogy készek vagyunk-e akár a legnagyobb bűnért, vagy a legnagyobb ellenséges dologért is megbocsátani. Egy igazán keresztény embernek olyan szempontból nem lehetnek ellenségei, hogy miattam nem lehet ellenségem, senki se. Ha a másik ember miatt, ő miatta ellenség, az benne van az

És ezért tulajdonképpen ez a példázatnak nagyon nagy jelentősége van. Talán az összes példázat közül ez az a példázat, a gonosz szolga példázata, ami a legmélyebben kell, hogy elgondolkoztasson már egy keresztényt. Mert általában mi emberek úgy gondolkozunk, hogy hát igen, azért mi bűnös emberek vagyunk, de a bűnt elkövetünk is, az Isten majd csak megbocsát. Ma talán így kellene gondolkozni, ha az Isten ennyi sok jót ad nekünk, a világ történelmében is ennyi nagy szabadságot ad, ennyire viszonylag gondtalan megélhetést az előző korokhoz képest, akkor nekünk nem az kell, hogy legyen a mércénk, hogy majd elkövetem a bűnt, de úgyis megbocsát utána az Isten, hanem olyan életre eljutni, hogy eleve ne kövessünk el bűnöket. És Isten ehhez az erőt mindinkább meg fogja adni, hiszen ha említettem azt, hogy elkövetkezik ez a hét csapás időszaka, az emberi történelem legvége, és ez visszafele számítva, mondjuk a, tehát nem visszafele számít, hogyha majd kiírom a három számot, ez a harmadik időszak, akkor a hét csapás előtti második időszak az, amikor a végső nagy evangélium hirdetéssel átütő erejű lesz majd az Isten lénye és megbocsátásra való készsége minden ember szem előtt. Ugye a hét csapás előtt egy hatalmas dolog következik be, ez a végső nagy evangélium hirdetés. És hogyha valaki most megkérdez, hogy hol járunk, akkor azt lehet mondani, hogy itt az első és a második szakasz között járunk, mert végső nagy evangélium hirdetést még a maga teljességében nem látjuk, de azt viszont látjuk, hogy Isten hogyan készíti elő ezeket a végső eseményeket, hogyan készíti elő a búzának és a konkolynak a szétválasztását. Erről lesz szó majd két hét múlva. Hogyan készíti elő Isten azt, hogy mindenkihez eljuthasson az evangélium? Ha mindenkihez eljut az evangélium, mindenki tisztán, világosan tud dönteni, és aki elfogadja az Isten megbocsátását, és nem él vissza az Isten megbocsátásával, azt Isten elpecsételi, és az Krisztussal együtt a mennybe megy. Ez a pozitív megoldás. Aki ezzel ezt megismeri ugyan, de visszaél vele, az meghal Krisztus második eljövetelekor, és fölötte folyik majd az ezer éves ítélet, az ítélet második szakasza, ez a negatív megoldás. Ezt ma a történelmnek ezen a pontján élve keresztények számára teljesen világos kell, hogy legyen, hogy egy győzelmes kereszténységre van szükség. Ezt a győzelmes kereszténységet viszont a végső nagy evangélium hirdetés időszakában a Szentléleknek a minden eddiginél nagyobb támogatása fogja győzelmes kereszténységgé avatni. Mert a Szentlélek különleges kiáradása, egy második pünkösthöz hasonló kiáradása nélkül ilyen kereszténység soha nem születne meg. De ennek az előestéjén élve most a legfontosabb dolog egy keresztény ember számára, hogy keresse az Isten útját, keresse Krisztusnak a jelenlétét, keresse azt, hogy hogyan is bízhat rá majd Isten olyas valami dolgot, ami az összes igaznak az egybegyűjtése lesz a történelmnek ebben a zaklatott utolsó hányadában. Hát ez adja ennek a gonosz szolga példázatának a fölmérhetetlen jelentőségét, és amit egy óra alatt el lehetett mondani, talán azt megpróbáltam belezsúfolni ebbe a rövid elemzésbe, de hát a bibliakörünk az bibliakör, nem előadás, tehát a lényeg ezután következik. Minden bibliakör után tartunk egy 10 perc szünetet, és akkor elkezdjük a megbeszélést. Most is így legyen, és akkor 7 óra 20-25 perckor elkezdenénk a megbeszélést. Meg tudni, hogy itt egy ilyen lelki segély telefonos szolgálat is működik a metróban. Tessék, akkor átadnám a szót a példázattal kapcsolatban, hogy hogyan történik itt a Szentlélek kiárasztása ugye a végső történelmi időben. Ezzel kapcsolatban hadd menjek le egészen az alapokig, bár nem akarok részletekbe azért nagyon belebocsátkozni, de egyáltalán az a tapasztalatom, hogy a Szentléleknek a világban való munkájáról, vagy egyáltalán Szentléleknek az embert segítő szerepéről olyan sok félreértés van, hogy talán egy nagyon rövid betekintést nyújtanék, hogy az alapján talán könnyebben megérthetjük, hogy mit jelent majd a történelem végén a Szentléleknek a kiáradása. Ugye a Bibliában lényegileg azt látjuk, hogy a Szentlélek az Isten lelkének a legfőbb jelképe a szél. A szél. Ugye a szél fú, ahol akar, mondta Jézus János evangélium a harmadik fejezetében, a szél fú, ahol akar.

0: zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy. Ez áll mindarra, aki lélektől született. Tehát a szél egyenlő szent lélek. A Bibliának egyik nagyon csodálatos szóhasználatát vehetjük észre abban, hogy a szél különböző zúgásához, szél különböző munkájához vagy járásához hasonlítja a Szentlélek munkáját is a világban. Ugye a tulajdonképpen mindenütt, ahol levegő van, valami levegő mozgás van. Tehát valami szél fúj. Ez az első része a szél mozgásának, ez, hogy a szél fúj. Ez van benne János evangélium a 3. fejezet 8. versében, amikor Jézus Nikodémusnak magyarázta a Szentlélek munkáját. Azt mondja, a szél fú, ahol akar. Ez annyit jelent, hogy a levegő a legkönnyebb elem, innen van különben a jelképnek az alapja, a legkönnyebb elem, tehát nagyon könnyen behatol mindenhova. A Szentlélek is nagyon könnyen eljut mindenhova. Miért? Mert ha csak egy ember egy résnyire is megnyitja az életében az ajtót, akkor Isten már segíti azt az embert, akár tud az Istenről, akár nem, akár hisz az Istenben, akár nem. Tehát elmondhatjuk, hogy a Szentlélek minden ember életében működik. Ateista emberek életében is. Bűnös emberek életében is. Mert nincs olyan ember, aki az életében legalább egy-egy pillanatra jót ne szeretne, vagy jót ne akar. Akkor már mindjárt a Szentlélek működésével van dolgunk. Ezt nevezi a Biblia szélfújásának. De rögtön ugyanebben a versben mondja Jézus a Szentlélek munkájának a másik szakaszát, hogy a szél fúj, ahol akar, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy. Tehát ideírom ezt a szót, hogy zúgás. Különben az eredeti görögben is ez a pontos megkülönböztetés van, tehát itt a magyar fordítás jól adja vissza Jézus szavait. Tehát ugye a szélnek már egy nagyon komoly munkája, amikor fölkerekedik a szél, és hatalmas nagy levegő tömegeket tud megmozgatni, és eltolni a régi rossz levegőt, vagy a meleg levegőt, vagy hideg levegőt a helyéből, és akkor jön ugye egy front, jön egy hideg vagy meleg front, aminek most is a tanúi vagyunk. Ezt a szél fújása az a Szentlélek munkájának egy ilyen pontszerű munkája, amikor minden ember életében, amikor az ember engedi, akkor a Szentlélek segít annak az embernek, ha valami jót akar. A szél zúgása ehhez képest annyiban más, hogy ez egy hosszabb tartó, a Szentléleknek egy hosszabb tartó munkája az emberben, mert az ember már igényli ezt. Tehát amikor egy ember megismeri már az Istent, és már az ember látja azt, hogy az Isten mi mindent megbocsátott neki, akkor az ember szíve egy kicsit kezd összetörni, és kezd rádöbbenni arra, hogy miért nem éltem én eddig az Istennel. Miért nem volt az én életem eddig más? És akkor az ember igényeli azt, akkor az ember már elkezd imádkozni, az ember elkezd már komolyabban kutatni Isten dolgai után. Tehát akkor már a Szentlélek, hogy úgy mondjam, hosszabb szakaszokra beleszövődhet az ember életébe. És van egy harmadik része is a Szentlélek munkájának, és itt fogjuk megérteni ezt a végső nagy Szentlélek kiárasztását, amit a magyar fordításban, mondom, ez az eredeti is, a Szentlélek mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek. Ez az Apostolok cselekedetei 2. fejezet 2. versében van megírva, a pünkösdi lélek kiárasztásakor. Ami pünköskor megvalósult, tehát Jézus mennybe menetele után az 50. nap, a 40. napon, tehát a Jézus, illetve az 50. napon, igen, mert Jézus még 10 napig együtt volt a tanítványaival, és a mennybe menetele utáni 40. napon, és összesen a feltámadás utáni 50. napon, hogy a tanítványok együtt voltak a felházban, Jeruzsálemben, és teljes egységre jutottak, ne tessenek elfelejteni azok a versengő tanítványok, akikről ma beszéltünk, teljes egységre jutottak, és Máriával, Jézus édesanyjával együtt a felházban imádkoztak, akkor mint egy sebesen zugó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek, és a tanítványok életében az játszott le, amit már itt tudnék így mutatni, hogy már egészen nagy időkben a Szentlélek tudta vezetni az életüket, és tudta befolyásolni a gondolkodásukat, az akaratukat, az életvitelüket. Most itt a táblán mi egyszerű vonalakkal jeleztem, tehát ide pontokat rajzoltam, ide már szakaszokat rajzoltam, ide meg már hosszabb szakaszokat rajzoltam. Ez is mutatja, hogy mennyire igaz a 2 Korintus 3.17-nek az a kijelentése, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mert Isten mindig tiszteletben tartja az ember szabadságát. Ha egy ember nem akar az Istennel foglalkozni, vagy nem akar az Isten útjain járni, akkor az Isten csak egy-egy pillanatra, vagy egy-egy órára, vagy egy-egy napra kérhet az ember életében szerepet. De hogyha az ember már kezd érdeklődni, már kezdi látni az élet összefüggését, és kezdi látni azt, hogy mennyire Istenre van szükségünk, akkor már Isten hosszú-hosszú időkön át tudja vezetni az embert, de amikor az ember nem figyel oda, vagy megint maga lesz a mérték, vagy a maga igazsága lesz a mérték, akkor a Szentléleknek távoznia kell, innen vannak ezek a hiányjelek itt is a vonalak között. De amikor az emberi életben bekövetkezik az, hogy az ember még mélyebben látja azt, hogy mennyire gyenge önmagában, és még mélyebben érzi azt, hogy én Istentől nem akarok elszakadni egy pillanatra sem, egy napra sem, akkor a Szentlélek egész hosszú időkön keresztül, sőt, nagyon kicsik itt már a kihagyások, és azok csak szinte elgyengülések, és nem olyan elfordulások az Istentől, mint mondjuk ott az első szakaszban. Nos, hogyha az egyéni életben is megvan ez, tehát mindannyiunk egyéni életében ez a 3 lépcsőfok képzelhető el. Tehát az első szakasz, ami minden ember életére igaz, a második szakasz már csak azoknak az életére igaz, hogy a Szentlélek ott van az életükben, akik valóban átadják az életüket, megtérnek az Istenhez, ők érzik az úgást. És azok, akik megtért emberek, hívő emberek lesznek, de az életben tovább folytatják a küzdelmet, tehát nem ülnek a babérjaikon, hogy ők most már megtért emberek, mert már hívő emberek, hanem látják, hogy most kezdődik el a tulajdonképpeni élet, az Istennel együtt élő élet. Azoknak az életében tud egyre átütőbb erővel munkálkodni a Szentlélek, azoknak az életében már ez zendülés. Ha tehát ez az egyén életben is igaz, akkor a történelem életére is ezt ki lehet vetíteni. Ugye a történelem életére is ki lehet ezt vetíteni, hogy a történelemben mindig is tevékenykedett a Szentlélek. De csak azok életében tudott igazán tevékenykedni, akik beleegyeztek és igényelték. Nem csak a zsidóknak az ókorban, hanem a Sáreptei özvegyasszonya, szíriai Naamán, pogány emberek is, akik megváltoztak, megjobbultak, az életüket áthatotta a Szentlélek. Pünkösd idején jött el, hogy a Szentlélek hatalmas módon kiáradt, és a kereszténységet az egész világra elterjesztette. Ez egy rendkívüli dolog volt, szóval a pünkösd ünnepén. És pünkösd ünnepe után a kereszténység kifejlődött, elterjedt egyre erőteljesebben, de ugye a kereszténység történelmében is volt egy óriási torzulás a 4. században, ami után megint a történelemben alábbhagyott, hogy úgy mondjam, történeti méretekben alábbhagyott a Szentléleknek a munkája, de a reformáció időszak az megint egy nagy zúgás volt, és megint egy zendülés, de aztán utána megint alábbhagyott. De a történelem végén, tehát Jézus második eljövetele előtt is Isten újra elkezdi azt, amit Jézus idejében, amit a reformáció idején, amit a következő évszázadok reformációiban, és Isten ezt teljességre fogja vezetni, tehát először is, hogy a Szentléleknek ez, amúgy a kérdésre most kezdek válaszolni, a Szentléleknek ezt a végső nagy kiáradását láthassuk, ez mi szükséges? Az eddig elmondottak szerint ez az szükséges, hogy az emberek tényleg tudatosan megismerjék, hogy ki az Isten, és a saját szavából ismerjék meg, hogy ki az Isten. Tehát ahhoz az evangéliumnak egy bizonyos fokú elterjedésre kell eljutnia, sőt, olyannyira el kell terjedni, hogy utána már azoknál az embereknél, akikhez elterjedt az evangélium, egy olyan nagy változást kell, hogy előidézzen, hogy ő rájuk már, amikor kiárad a Szentlélek, az egész világra mindenkinek el tudják juttatni az evangéliumot. Tehát ehhez mondjuk előzmények járulnak, tehát a Bibliának ki kell szabadulnia a középkori bezártságából, az újabbkori vallás és állam szétválasztására van szükség, alapvető emberi szabadságjogok biztosítására, szóval sok minden kell ehhez a történelemben. 300 évvel ezelőtt nem tudott volna kiáradni a Szentlélek. 50 évvel ezelőtt sem, és még most ma sem tud kiáradni. Isten készíti ennek az útját, a történelmi útját. Ez, mondom, kell az, hogy a Biblia ne legyen elzárt könyv, a Bibliához hozzá lehessen férni. De hogy lehet hozzáférni a Bibliához, amikor diktatúrák voltak még a földtörténelmében? Tehát a diktatúráknak is fel kell lazulni, el kell tűnniük. Tehát ez egy csodálatos dolog, ez jelenések könyve bepillantást enged a számunkra, hogy Isten milyen végtelen türelemmel viszi-viszi előre a jó terveket. Soha erőszakot, kényszert nem alkalmaz az Isten. Sok milliárd ember életsorsát összefonja, és mindenkinél viszi-viszi előre, és a történelemben is a jó dolog megy előre. A következő előadásom majd lesz erről szó, hogy a búza és a búza, nem csak a konkoly növekszik ám ezen a földön. Mert azt mindannyian látjuk, hogy a konkoly, a gonoszság erői, hogy tobzódnak és növekszenek. Sokszor meg is rémülünk, hogy milyen világban élünk, amiben ennyi sok szenny és ennyi sok gonoszság van. De azért hadd mondjam most el, tényleg valódi vigasztalásul, nem csak a konkoly növekszik, a búza is növekszik. De az Istennek erre van szüksége. A Biblia már kikerült az elzártságból, 200 éve már a Biblia kezd eljutni a föld minden népéhez. Ez 200 éve tart, nem több ideje. A polgári szabadságjogok, hát ezek meg szinte a szemünk előtt kezdenek kialakulni, nem? Mert amíg a keleti rendszer megvolt, ameddig diktatúrák sokasága hálózta be a földet, hiába volt Biblia, nem lehetett eljutatni az emberekhez. És akkor, amikor ezek a folyamatok haladnak előre, és ennek a, most egy harmadik dolgot is hadd mondjak, mondtam, hogy a Biblia elterjedjen, mondtam azt, hogy a politikai szabadságjog is lehetővé tegyék az embereknek az érdeklődését Isten iránt, de a harmadik és legfontosabb dolog talán az, hogy legyenek hívő emberek. Legyenek igazán mélyen hívő emberek, akikre a Szentlélek kiáradhat. Akkor fog kiáradni a Szentlélek. Tehát ez a három feltétel szükséges ahhoz, hogy a Szentlélek kiáradhasson. Pünkösd ünnepén miért áradhatott ki a Szentlélek? Mert Jézus, Keresztelő János és Jézus olyan munkát végzett, hogy legalább 12 emberben, meg 70 emberben, meg néhány ezer emberben ott volt már az élő eleven ige ismeret, biblia ismeret. Az a 12 ember prédikált, és ezrek tértek meg a szavukra, de nem a semmiből tért meg az ezer ember, ők már hallgatták Keresztelő Jánost meg Jézus tanításait. Tehát ott is ott volt az ige ismeret. Ott is ott volt egy bizonyos szabadság, ugye? Tehát, hogy nem tudták elfojtani a dolgokat. Ugyan az apostolokat be akarták börtönözni, be is börtönözték, de kiszabadította őket Isten angyala. Vissza akarták szorítani, de ők bátran azt mondták a zsidó főtanács vezetőinek, hogy inkább kell nekünk Istennek engedelmeskednünk, hogy sem mint embereknek. És ott voltak végül ezek az igazán hívő emberek, akik megértették, hogy a szeretett mesterüknek miért kellett meghalnia. Megértették Jézus halálának az okát, és az életük teljesen megváltozott, és ott is ez a három dolog ott volt, hogy kiszabadult az ige, a vallási hagyományok tömkelegéből a Biblia kiszabadult, a szabadságjogok biztosítva voltak, és volt igazi hívő közösség, és akkor áradt ki a Szentlélek. Ez most is így fog megvalósulni, és ennek az ideje nincs messze. Igen. Erről azt lehet tudni, hogy az első fokozat során, amikor fúj a Szentlélek, és mondom, minden ember életében ott van a Szentlélek, erre a Biblia egy hatalmas ígéretet tesz. A Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében. Ezt hogy lehet tudni az életünkben? Hogy ellenségeskedünk a rosszal szemben. Ez a bibliai kijelentés. Amikor egy ember már problémát csinál a bűneiből, már egyáltalán elismeri, hogy vannak bűnei, meg hibái, amikor ebben nem akar belenyugodni, amikor már egy bizonyos szempontból szenved is, hogy már miért vagyok én ilyen, vagy századszor miért vagyok már ilyen, amikor én rájöttem, hogy nem ilyennek kellenem. Tehát ezek konkrét napi fölismerések, enélkül nem történnének meg. Ez is minden ember életében megvan. Tehát hogyha ez az első szakasz, akkor az első szakaszra az jellemző, amit Isten mondott, hogy ellenségeskedés szerzek benned a bűnnel szemben. A Szentlélek nélkül nem ellenségeskednénk a bűnnel szemben, hanem belenyugodnánk a bűnbe. A második szakasz, azt meg Jelenések könyve mondja ki, a 22. fejezet 17. versében, amikor azt mondja, hogy aki szomjúhozik. Mondom, egy-egy szó világítja meg itt a lényeget. Aki szomjúhozik, jöjjön el. Tehát aki már ellenségeskedik a rosszal szemben, annak az embernek az életében egy bizonyos idő után ki kell, hogy alakuljon egy őszinte szomjúhozás a jó életre. Mert ugye az nem megoldás, hogy én állandóan látom, hogy milyen rosszakat teszek, és állandóan ott van bennem a lelkiismeret furdalás és az ellenségeskedés a rosszal szemben. Az még önmagában nem megoldás, annak tovább kell lépnie. És mi a tovább lépés? Amikor már nem csak azt látom, hogy mennyi rossz van az életemben, és ezzel be én nem akarok belenyugodni, hanem azt is látom, hogy én jó akarok lenni. Tehát, hogy lehetséges itt jó élet is ezen a földön, lehetséges szeretetben is élni. Erre mondja a Biblia, hogy ez már nem csak ellenségeskedés a rosszal szemben, már szomjúhozás a jóra. Amikor az ember már utána akar járni dolgoknak, már kezébe veszi a Bibliát, már beszélget erről, már embereket így tekint, már értelmes társaságokra vágyik, és beszédtémákra, nem mindenféle locsogásra, fecsegésre, meg az élet eltöltésére, hanem hogy az életben hát valahogy megváltozzon az életem, vagy jobbá legyen az életem. És a harmadik fokozat az mivel egyenlő? Ugyanez a Biblia vers folytatja különben, Jelenések 22:17, tehát ez erre is utal, meg erre is utal. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Tehát itt van egy ellenségeskedés a rosszal szemben, itt van szomjúhozás a jóra, és itt van az, hogy egy ember, amikor eljut oda az életében, hogy azt mondja az ember, hogy én legfőképpen ezt akarom az életben, én szeretnék megbékülni a Teremtő Istenemmel. Én szeretnék az Istennel szövetségre lépni. Én szeretném azt, hogy az Isten legyen az én vezetőm. Ez tulajdonképpen a második és harmadik szakasz, ugye? Tehát, mert ha a másodikra azt mondtam, hogy az a megtérés, akkor valahogy ez is az, de inkább a harmadik szakasz, amikor az ember teljes mélységéből látja azt, hogy Isten nélkül én nem tudok jó életet élni, ezért én mindenestül Istenre akarok támaszkodni. Amikor az ember komolyan veszi az imádságot, itt még az ember nem is imádkozik. Itt már elkezd fohászkodni, könyörögni, viszont azt mondja az ember, hogy az életem hétköznapjaiban minden nap többször is Istenhez fordulok, mert hát ez a lélegzetvétel az életemnek. Tehát ezek így a hétköznapokban mondjuk ilyen konkrét dolgokban öltenek testet. Tessék? Hát az ezer éves időszak ugye az a második, az ítélet második szakasza. Talán fölolvasnám erre nézve a Jelenések könyvét, mert az pár versben mindennél többet mond, és meg is tudjuk jegyezni. Jelenések könyve 20. fejezet 4. versétől. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételért és az Isten beszédért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Ez az 1000 esztendőről szóló híradás, tehát 3 versben benne van a lényeg. Tehát azt mondja itt a Szentírás, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Tehát Jézus második eljövetele az egyenlő az első feltámadással. Miért mondja, hogy első feltámadás? Mi lesz a második feltámadás? A második feltámadás az 1000 év végén van, a kárhozottak feltámadás, akik nem kaphatnak örök életet. Tehát boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Mert ezeknek nem árt a második halál. Mi a második halál? A második halál a második feltámadáskor köszönt azokra, akiket Isten feltámaszt, de életet nem tudván nekik adni, örökre megsemmisülnek. A végső megsemmisülésnek a kifejezése a második halál. Hogy itt a Földön mindannyian meghalunk, ez az első halál. De akik feltámadnak, azoknak nem lesz részük a második halálban, mert azok mentesülnek a kárhozatítélete alól. Ugye ez érthető? Tehát mindannyian az első halállal meghalunk, de akik feltámadnak Jézus második eljövetelekor, azok üdvözülnek, a mennybe jutnak, azoknak nem árt a második halál. Kiknek árt a második halál? Akiknél az 1000 év alatt kiderül az Jézus ítéletében, hogy ők is megkapták Istentől a kegyelmet, ha úgy tetszik, nekik is megbocsátott Isten a 10 000 talentumnyi adósságukért, de ezek az emberek a megbocsátást nem fordították az életük fejlesztésére. Visszaéltek a megbocsátással, szóval én csak így tudom ezt mondani röviden, hogyha nekem valaki megbocsát, és én utána nem élek ahhoz méltóan, akkor csak azt tudom mondani, hogy visszaéltem a megbocsátással. És azoknak az embereknek Krisztus nem adhat életet. Mert nem is akarnak szeretetben és jóságban élni. Tehát az 1000 év alatt tulajdonképpen Krisztus azt fogja megmutatni, hogy bár ő mindenkinek fölajánlotta a 10 000 talentumos minden ember az emberiség minden egyes tagjának a megbocsátást, de aki ezzel a megbocsátással vagy nem élt, vagy visszaélt, és ezt az 1000 év alatt megmutatja Jézus pontosan, hogy ezt hogy kell érteni. Mert mi azt most nem látjuk egy másik ember életében, csak bizonyos jelekből látjuk, hogy most ez most jó irányba halad az élete, vagy visszaél a dolgokkal. Még az élet utolsó pillanatáig is lehetnek meglepetések, lásd ugye a Jobb Lator esete, hogy úgy látszódott talán, hogy ő visszaélt a jóval, de aztán utána mégiscsak vissza tudott lendülni oda, hogy hálás volt a megbocsátásért, és megváltozott az élete. Tehát az 1000 év alatt Jézus azt fogja megmutatni, hogy ő mindenkinek felajánlotta a megbocsátást, akik ezzel nem éltek, vagy visszaéltek, és ezt Jézus meg fogja mutatni az 1000 év alatt, hogy hogyan éltek. Hogyan utasították el, hogyan nem éltek ezzel. Ugye mondom, mert ezt mi most így pontosan nem látunk bele az embertársainkba, nem is kell, hogy belelássunk, de nem látunk bele. Az 1000 éves ítélet azért ilyen hosszú, nem Isten miatt hosszú, hanem az emberek miatt, akik ővel együtt ítélkeznek a mennyben, mert Jézus minden egyes emberrel el fog tudni számolni, és meg fogja mutatni, hogy ő szeretné, hogyha itt lennének ezek az emberek, de ezek az emberek annyira nem akartak itt lenni, hogy akkor ő nem kényszerítheti rájuk az örök életet. Tehát ha valaki nem akar élni, és Isten erre ad lehetőséget, hogy mégis felülbírálja magát, és akarjon élni, de ha végképp nem akar élni, hát akkor Isten azt adja neki, amit ő akart. Tehát akkor Isten elfordul tőle, és ez lesz a második halál, tehát hogy azok az emberek nem élhetnek, és visszaköltöznek a nem létbe, tehát olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, hogy mondja Attiás könyve. Az 1000 év az azért fontos dolog, mert az 1000 év alatt a megváltottak szemében, ugye itt nem csak Krisztus él és az angyalok, hanem az üdvözültek is Krisztussal vannak a mennyben. És az ő szemükben világossá teszi Krisztus, hogy ő minden embert szeretett, ő minden embernél szerette volna, hogyha itt lennének a mennyben. Ha valaki nincs itt, csak a saját hibája miatt, még pedig az eltökélt hibája miatt nincs itt. Ezek külön előadás témák. Volt is az előadás az elpecsételésről, hogy ez hogyan történik, de elmondanám, hogy, hogy van az Ószövetségben ennek néhány előzménye, úgynevezett előképe. Például Mózes második könyvében a 4. fejezettől a 12. olvashatjuk az egyiptomi 10 csapást. 2 Mózes 4-től 12-ig. Az egyiptomi 10 csapás idején is azt látjuk, hogy a csapások az egész Egyiptomot érintették, kivéve Gósen földjét. Mert Gósen földjét, ahol a zsidók éltek, ott a csapások nem zúdultak le a zsidó népre. Tehát mindenhol békák jöttek, mindenhol meghaltak a jégeső következtében az állatok, kivéve a Gósen földjét. Mert Isten nem engedte azt, hogy ezek a csapások oda is elterjedjenek, hogy Isten ezt milyen titokzatos természeti törvények életbe léptetésével, vagy felhasználásával tette, természetesen abba a Biblia mélyebb belepillantást nem enged, de ez már bekövetkezett a történelemben. De megyek még előbbre. Hát Sodoma és Gomora pusztulása. Ugye? Tehát Mózes első könyvének a 17. fejezetétől. Sodoma és Gomora pusztulása. Mielőtt Isten elhozta volna az ítéletet, azelőtt lehetőséget adott azoknak az embereknek, akik igaz emberek voltak, hogy elhagyhassák a várost. Ilyen volt Lót és családjának egy része. Ádász küzdelem volt, mert a család másik része ott maradt, de Lót felesége, aki egyébként kijött, de visszavágyódva visszatekintett a városra, és kárhoztatta Isten ítéletét, tulajdonképp aki sóbálványá lett, ő is elveszett. Lót és a két lány.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a bibliai látomásokról szóló sorozatunkban. Elérkeztünk Pál apostolhoz. Pál apostolnak milyen látomásai voltak, egyáltalán voltak-e látomásai, hiszen Pált nem így ismerjük, hogy Pál apostol a gondolkodásnak, a kifejtésnek az embere volt, viszont mégiscsak a Biblia beszél arról, hogy Pál apostol is kapott látomást Istentől. A második Korintusi Levél 12. fejezetével fogom majd kezdeni az előadástól. Ő maga is elmondja, hogy milyen látomásban részesült, alig hanem a Bibliának egyik legkülönösebb látomása, hogy a harmadik égig ragadtatott el, és a paradicsomba nyert betekintést, de olyan szempontból is különleges, hogy ebből semmit nem írhatott le. Ehhez képest csak egyetlen egy ilyen kijelentés van a Bibliában, a János jelenéseinek könyvében a 10. fejezet, a bizonyos a hét mennydörgés szavát, amit János apostol is hallott, Jézus bemutatta neki, de nem jegyezhette le. Aztán utána rátérek majd az előadás során arra, hogy Pál apostol a két legelső levelében, mert Pál 14 levele közül a legelőször írta a Tesszalonika beliekhez írott első és azután második levelét, tulajdonképpen egy rendkívül rövid időt töltött ebben a városban, összesen 3 szombat erejéig prédikálhatott Tesszalonikában, ami ugye 2 hetet jelent. A világ történelem leggyorsabb evangelizációja volt, hogy 2 hét alatt olyan hatással működött itt Pál apostol, hogy egy keresztény közösség jött létre. Igaz, hogy őt bevádolták a piaci néptől a város vezetőkig, rossz hírét keltették, el kellett menekülni ebből a városból, de az élete első leveleit az 50-es évek legelején, 50-51-ben a Tesszalonika belieknek írta, és ebben a két levélben nagyon különös látomások vannak, illetve majd rá fogok mutatni, hogy a bibliai látomások között is egy külön kategóriát képviselő látomások, előző látomások további részletezései és kiegészítései találhatók az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében és a második Tesszalonikai levél 2. fejezetében. Ezektől a szövegrészektől eltekintve Pál apostol nem annyira álmokat kapott, nem annyira látomásokban részesült, mint inkább gondolatihletés folytán fejtette ki Isten tanításait. Hogy mikor is kapta ezeket a gondolatihletéseket, talán csak úgy a bevezetésben hadd említsem meg önöknek, mert ezt mindig jó tudnunk, hogy Pál apostol hosszú évekig készült a szolgálatára. Amikor ő ment Damaszkuszba, Jézus Krisztus megszólította a damaszkuszi úton, és megtörtént az életében a nagy változás, aminek persze volt előzménye, már több hónapos előzménye István megkövezésétől fogva. Na de a damaszkuszi útbeli történet után ő 3 évre visszavonult Arábia sivatagjába. Végig kellett gondolnia az egész életét, meg az egész addigi tanításokat, meg a Biblia értelmezését, tehát 3 évig ő önmagát megvizsgálva és az addigi Biblia szemléletét mérlegre téve, tehát 3 évig visszavonult Arábia sivatagjába, és még onnan sem ment a missziós útjaira, hiszen utána jött még egy sokkal hosszabb időszakasz, 14 évig visszavonult a szülővárosába, tehát Tarzusba. Ez összesen már 17 év. És Pál apostolról ezt tudnunk kell, hogy ő komolyan eltökélten és következetesen készült a missziós útjaira, csak nem 2 évtizednyi felkészülés és 2 évtizednyi újragondolás és tanulás után mertő kiállni emberek elé úgy, mint Krisztus apostola és az evangéliumnak a hirdetője. Ezért Pál apostol 14 levele, meg az apostolok cselekedetei, ami tel is teli van ugye az ő általa véghez vitt utakkal, a gondolatihletésnek, a Biblia magyarázatnak a magasfokú mesterpéldáit mutatják. Isten tehát ő neki nem annyira álmokat és látomásokat adott, mint a gondolatait nyitotta meg, és a gondolatihletés tapasztalatában részesült. De most már rátérve a témánkra, maga Pál apostol az egyik levelében, a Korintusi második levél 12. fejezetében, ezt tetszenek első igeként látni fenn a táblán, beszélt arról, hogy ő azért részesült látomásban az Isten részéről.
Nagyon érdekes, hogy mikor hozza elő ezt a látomást. Különben talán elő se hozta volna ezt az esetet. Korintusban az apostolt megvádolták, többszörösen megvádolták. A korintusi gyülekezet nagyon problémás keresztény közösség volt, és az apostolt távol létében mindenféle szidalmakkal illették. Akiről sok rosszat mondanak, és talán éppen a hívő bajtársai és testvérei mondanak sok rosszat, mindig vigasztalást találhat a korintusi második levélben, főleg a 10.-11. fejezetben, ahol Pál apostol elmondja azt, hogy hogyan viselkedjék egy ember, amikor a hozzá közelállók részéről talán nem kitervelt, de önkéntelen gáncsoskodás éri, hogyan is viszonyuljon ehhez az ember. Csodálatos levezetés ez a 2. Korintus 10.11, és ezután tér rá ő arra, hogy ha már dicsekednie kellene az életben, ő is tudna dicsekedni valamivel. Felolvasom talán az egész szövegrészletet, hogy mindannyian halljuk a saját fülünkkel, hogy mivel lehet dicsekedni egy embernek, és eközben tér rá a látomás kérdésére. 2. Korintusi levél 12. fejezet első versétől. A dicsekvés azonban nem használ nékem. Rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben én nem tudom, ha testen kívül én nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, ha testben én, ha testen kívül én nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, melyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem, és ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Bibliának csodálatos szakasza ez, ugye az egészet szerettem volna felolvasni. A tapasztalat, amire hivatkozik Pál apostol, azt mondja, hogy az 14 évvel ezelőtt történt. Ugye a korintusi második levél megírása az 50-es évek vége, tehát ez a 40-es évek elején következett be ez a tapasztalat. Körülbelül a 30-as évek közepén történt megtérése után egy évtizeddel, hogy ő is látomásban részesült az Isten részéről, és azt mondja, hogy ha ő neki dicsekedni kell valamivel, ezzel dicsekednék, csak ez egy különleges látomás volt. Nagyon visszafogottan is beszél erről a látomásról, mert vajon kit jelöl ez, hogy ismerek egy embert a Krisztusban? Hát ez ő maga, már a megtérése után, ezért mondja, hogy a Krisztusban. És elmondja, hogy ez a látomás hogyan történt, hogy testben én nem tudom, testen kívül nem tudom, az Isten tudja, hogy a látomás állapotában a proféták is, meg az apostolok különleges helyváltoztatásokat élnek át. Ezt már Dánielnél jeleztem, hogy az ő 8. fejezetében bekövetkező látomása is, hol érte őt, egyszer csak a Hiddékel folyónál volt. Hogyan volt ez, hogy az Isten egyik helyről elvitte egy másik helyre, vagy látomás formájában ő egy egész más területet látott maga előtt, megfoghatatlan dolgok ezek. Pál apostol nem is kíváncsi erre, csak azt mondja, hogy az Isten őt is látomás, elragadtatás állapotába helyezte, és ő elragadtatott a harmadik égig. Mi ez a harmadik ég? Mit jelent ez, hogy harmadik ég? Mi az, hogy első ég, második ég, harmadik ég? Talán az első ég, ami a mi földünket körülveszi, aztán valami távolabbi dolog, a második és a harmadik az valami nagyon távoli dolog. Nem hozza így a tudomásukra, mert ő sem tudta tulajdonképpen, hogy hol van, hova adatott neki bepillantás. Azt mondja, elragadtatott a paradicsomba.
elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, melyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem. Nagyon kevés próféta kapott látomást az Isten székhelyéről, a mennyről, tehát a mennyei világról, a paradicsomról. Ilyet vizsgáltunk már Ézsajás próféta könyvének az elején, hogy Ézsajásnak is bepillantása lehetett az Istent, látta felemeltetett trónszékén, és majd fogunk beszélni a Bibliának egyik legkiterjedtebb látomásáról, ami egy mennyei jelenetbe nyújt bepillantást. Ha valaki ezt előre el akarja olvasni, ez egy állandó olvasmány kell, hogy legyen a Bibliának egyik legvigasztalóbb részlete. Ez Jelenések könyve 4. és 5. fejezete. Ez a Bibliának a legrészletesebb, legkiterjedtebb látomása arról, Jelenések könyve 4. és 5. fejezete, hogy János apostol is bepillantást nyert a mennybe. Ő neki elszabadott mondani, leszabadott írni, amit látott. Pálnak nem. Pál csak jelzi, hogy ő is kapott egy látomást, valami tiszta, igaz, tökéletes világba láthatott bele. Egyébként János apostol is színekkel adja vissza, tiszta, ugye üveg színével, a smaragd színével, más egy az ónix színével, tehát ilyen zöld, vörös, fehér, átlátszó üvegszínekkel adja vissza az Isten mennyei trónusa körül mi mindent látott látomás formájában, hogyan látta az atyát, hogyan látta a fiút, mint megöletett bárányt, hogyan látta az Istennek hét lelkét. Tehát akkor majd erről szeretnék egy kicsit részletesen beszélni, hogy mit jelentenek a Bibliában ezek a mennybe bepillantó látomások. De összegezve most azért annyit hadd áruljak el, hogy ezek a Bibliában azért szerepelnek, mert a Biblia nagyon reálisan hirdeti, hogy van egy mennyei világ, egy kézzel fogható, tapintható mennyei világ. A világegyetem egy bizonyos pontján, ahogy a 103. Zsoltár is már hirdeti, hogy az Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. Tehát ez nem egy fikció, ez nem egy elképzelés, ez nem egy álom, ez egy valóságos téridőben elhelyezkedő világ, hogy hol van, milyen messze tőlünk, és egész pontosan merre, ezt persze nem tudjuk, de a menny az egy valóságos színhely, ezért is mondta Jézus a mintaima bevezetésében, hogy azért tegyük hozzá, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Tehát mi is úgy képzeljük el az Istent, aki most egy bizonyos pontról tekinti végig az egész világmindenséget, és kormányozza az angyalok által az egész világmindenséget. És a Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy van ilyen világ, egy tökéletes mennyei világ, amely soha nem hagyja magára az embert, ahonnan az Isten gondviselése mindenre kihat, és ami most távol van tőlünk, mert a bűn következtében mi elszakadtunk ettől a mennyei világtól, de amikor a bűntörténelme véget ér, akkor a menny és a föld újra találkozni fog. Akkor megnyílik a kapcsolat a menny és a föld között látható formában is. Jézus második eljövetelével már feltámasztja az igazakat, elváltoztatja az élő igazakat, és magával viszi a mennybe, ahol az Isten ítélete folytatódik az első ítélet után, a második ítélet, a vizsgálati ítélet után, az úgynevezett ezeréves ítélet. És majd a mennyből hozza vissza Jézus az üdvözülteket a föld újjáteremtésére, és a föld újjáteremtése után a menny és a föld között nem lesz ekkora távolság, nem lesz ekkora szakadék, nem bejárhatatlan lesz ez az óriási távolság, ami most olyan távolinak és messzinek tűnik. Pál apostol látomás formájában elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket. Ezért is írta a korintusiaknak már az első levelében, a második fejezetben, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Tehát Isten valami hatalmas ajándékot készít az őt szeretőknek, azt itt most senki nem tudja kitalálni. Akinek Isten bepillantást engedett, mint Ézsajásnak, Jánosnak, ők is alig tudták leírni, Pál apostolnak pedig meg sem engedte az Isten, hogy kimondja és kibeszélje és leírja, mert tulajdonképpen szinte kimondhatatlan, megfoghatatlan, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív meg nem gondolta világ ez. Ugye ez azért természetes, gondolom, ehhez nem kell sok fantázia, hogy ezt elképzeljük és beismerjük, mert hát a földi világunkban mindent átitat a bűn és a rossz és a szenny. Mi egy tiszta világot tulajdonképpen
szinte nem tudunk elképzelni, mert amit mi elképzelnénk és kivetítenénk, abban mind beleszövődnék valami, ami tisztátalan, valami, ami szennyes, ami a bűnnel kapcsolatos. A mennyhez azonban a bűn nem férkőzhet el. Azért is olvastam tovább ezt a leírást, mert ugyanakkor azt mondja a Pál apostol, hogy neki vigyázni kellett, hogy a kijelentések és a látomás nagysága miatt el ne bizakodjon. Ő, amikor ott a damaszkuszi úton leesett az állatáról, nagy fényességet látott, Krisztus szavát hallotta, akkor tulajdonképpen elveszítette a szemevilágát, ugye vak volt néhány nap erejéig, és utána nyerte vissza, de nem is tökéletesen a szemevilágát. Erre mondja, hogy tövis adatot nékem a testembe a sátán angyal, hogy gyötörjön engem, hogy felettébe el ne bizakodjam, hogy az Isten megengedett az életében egy olyan betegséget, ami közvetlen kapcsolatban volt a tevékenységével. Ugye hát Pál apostol állandóan írt, olvasott, kifejtett, és mégis ő gyengén látott. És könyörgött háromszor is az Istenhez, hogy távozzék el tőle ez a betegség, nyerje vissza tökéletesen a szemevilágát, de akkor mintegy az Istentől ezt a választ kapta, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. És ebben a küzdelemben megértettem, mondja Pál apostol, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor le tudom tenni az emberit, akkor költözik a szívembe az Isteni. Amikor az emberi akaratról és a magam énjének a vágyairól le tudok mondani, és el tudom fogadni az Isten akaratát és az Isten terveit, akkor tud az Isten általam valami olyasmit adni az embereknek, amivel az emberek nem emberit kapnak, hanem az Istentől származó tanítást és útmutatást. Ugye nagyon megragadó ez az egész tapasztalat, hogy így kifejti a korintusiaknak. Egyébként a második korintusi levél csodálatos irat, ezután tér rá Pál apostol arra a dologra, és ezzel kapcsolatban tér rá arra a dologra, amit még két rövid vers erejéig hadd jelezzek önöknek. Például itt a 11. fejezet 11. versében mondja ki az egész levél megírásának az indító okát. A 11. fejezet 11. versében miért, hogy nem szeretlek titeket, tudja az Isten. Ugye az apostol ellen azt a vádat hangoztatták, hogy ő tulajdonképpen nem szereti az embereket, nem szereti a keresztény hívő társait, túl szigorú, túl következetes, túlságosan számon kéri az isteni törvényeket. Miért, hogy nem szeretlek titeket? Tudja az Isten. Nem vitatkozom veletek, hogy ti azt mondjátok, hogy nem szeretlek titeket. Az Isten tudja, hogy én mennyire szeretlek titeket, csak hát nem olyan szeretettel szeretlek, amit ti kérnétek. Ugye sokszor az embereknek egy bizonyos képük van a szeretetről, hogy engem ilyen szeretettel szeressenek, és ha olyan szeretettel szeretnénk az embereket, tönkre is lehetne őket tenni. És sokakat így is tesznek tönkre, hogy meg akarnak felelni emberek szeretet igényeinek. Ugye sokszor beszéltünk arról, hogy az emberi szeretet mulandó és fájdalmas, olyan, mint a reggeli felhő és korámuló harmat. Szeretni az embereket csak isteni szeretettel tanácsos. Az isteni szeretet soha el nem fogy. Pál apostol ilyen szeretettel szerette a korintusbelieket. Csak bizonyos tagok a gyülekezetben az emberi szeretetet kívánták volna. Az emberi szeretet sokszor nagyon látványos, nagyon lenyűgöző, nagyobb a füstje, mint a melege, aztán elmúlik és nincs. Milyen az igazi szeretet? A 12. fejezet 14. versében megint egy mondattal Pál apostol azt mondja, szépen adagolja a korintusiaknak ezeket a tanításokat. Mondom, az egész levél indító okát csak a 11. fejezet 11. versében tudjuk meg. Nem rögtön ezzel kezdi a levelét, hogy most ez a vád ellenem, ezzel szeretnék védekezni. A 12. fejezet 14. versének közepén azt mondja, nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket magatokat. Hát ez az igazi szeretet. Nem azt keresem, ami a tiétek, nem azért szeretlek benneteket, mert gazdagok vagytok, vagy fiatalok vagytok, vagy okosak vagytok. Nem a külső dolgokért szeretlek benneteket, hanem titeket, magatokat szeretlek. Szeretném, hogyha ti is eljutnátok az örök életre. Szeretném, hogyha ti is a menny polgárai lennétek. De hogy ahhoz, hogy a menny polgárai legyetek, ahhoz nektek a mennyei világ törvényeihez kell alkalmazkodnotok és megváltoznotok úgy, hogy a menny be is fogadjon benneteket. És Pál apostolt áthatja minden levelében ez a törekvés, hogy így mondja a Kolossé levélben, hogy ő azért él és munkálkodik, hogy mindenkit tökéletesnek állítson elő a Krisztusban.
A Galata levélben azt mondja, hogy ő fájdalommal szül, hogy kiábrázolódjék az emberekben a Krisztus. Pál apostol valóban ezért végezte az egész pályafutását, hogy Krisztust úgy mutassa be, mintha az emberek előtt most feszítetett volna meg, hogy az emberek megrendüljenek az Isten szeretetétől. Az emberek lássák az Isten jóságát, hogy az Isten semmit nem kímélt azért, hogy bennünket megváltoztasson, az életét sem sajnálta miértünk. Pál apostol egész működésének központjában a megfeszített és feltámadott Krisztus állt, és amit Krisztus tud adni nekünk embereknek, a saját tulajdonságait, a saját jellemvonásait, Pál apostol azért élt, hogy hitben, hitáltal az emberek megragadják azt, hogy mindannyian Krisztushoz hasonlóvá lehetünk. És ennek következtében kapott Pál apostol, ha nem is látomásokat, de olyan Istentől adott sugallatokat, amelyek szinte látomásoknak foghatók fel, illetve látomások kiegészítéseinek, látomások részletezéseinek foghatók fel. Először a táblán felírt harmadik látomással kezdeném, vagyis folytatnám a sort. Tehát ennyit szerettem volna elmondani a II. Korintus levél 12. fejezetéről, hogy ő is kapott látomást, de ezt nem szabad elmondania neki, és a paradicsomban látottakat ő nem részletezheti emberi nyelven, de Isten őt is méltatta látomásra. Ha dicsekszik valamivel, ezzel dicsekszik. De most szeretném felidézni azt a két látomás jellegű részletet Pál apostol leveleiből. Most nem a levelek sorrendjében megyek, hanem egy kicsit a logikai sorrendben. Először a második Tesszalonikai levél második fejezetéből említeném ezt a látomás jellegű részletet. Mielőtt felolvasnám ezt, szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezt azt fogja megérteni, ezt a látomás jellegű részletet, aki tulajdonképpen megérti, hogy mire is utal Pál apostol, hogy ezt fogunk most magunk előtt

amit Nabukodonozor királynak adott az Isten, hogy a történelem egy bizonyos pontjából kiindulva az egész történelmet bemutatta neki. Ugye ebben a hatalmas bemutatásban a szobornak a feje aranyból volt, a két válla és a karjai ezüstből voltak, a hasa és az oldalai részből vagy bronzból voltak, és a hatalmas szobor két lábszára pedig vasból volt, illetve amin ez a szobor állt, a tíz lábfej vas és agyag, vas és cserép elejéből volt. Amikor látta ezt a hatalmas nagy álomban való látomást Nabukodonozor király, arra lett figyelmes, hogy ennek a szobornak az arca nagyon fényes volt, tehát az arany fény lett, de ugyanakkor rettenetes is volt. És erre a rettenetes szoborra kéz, emberi kéz érintése nélkül leesett egy kő. A kő az agyag lábakra esett, a vas és agyag cseréből álló lábakra esett. Ugye nagyon törékeny volt ez az óriási monstrum, ez a szobor, és az agyaglábakon álló kolosszus nem tudta tartani magát. A kő szétpattintotta a lábfejeket, a szobor meglódult, lezuhant, és egyé zúzódott az arany, az ezüst, a réz, a vas és a cserép, fölkerekedett a szél, mint a nyári szérű napolyvát mindent elvitt, és az a kő, amely ráesett a szobor talapzatára, nagy heggyé lett és betöltötte az egész földet. A látomásnak az értelmezése rendkívül egyszerű, mert amit itt Isten bemutatott a Biblia első nagy idői proféciájában, vázlat proféciájában, az a történelemben mind a mai napig fényesen beteljesedett. A történelmünk, hogy halad előre, túl vagyunk már az arany, az ezüst, a réz, a vas időszakon is. A második fejezet 38. verse szó szerint azonosítja, hogy mit jelképez az arany, a Nabukodonozori Babilóniát. Egy későbbi ezzel párhuzamos vázatprofécia a 8. fejezet 20. versében azonosítja, hogy mit jelképez az ezüst, ez Médó-Perzsiát, ami jött Babilónia után, tehát egy újabb nagyhatalom, ami átveszi a dolgok irányítását még keleten, még Ázsiában. És ahogy Babilónia és Médó-Perzsia után feljön a történelem színpadára egy újabb hatalom, ezzel már Európába terelődik át a történelemnek a súlypontja, ezt a 8. fejezet 21. verse szövegszerűen szó szerint azonosítja, hogy ez pedig Görögország. Tehát, hogy a történelmen így végigvezet ez a látomás, hogy először Babilónia lesz világhatalom, utána a médek és a perzsák, utána Görögország, és utána, miután a hellenisztikus nagysándori Görögország is elbukik, valami titokzatos módon feljön a történelem színpadára az, amit majd az 5., most nem említendő vázlat proféciában maga Jézus Krisztus azonosít, Máté evangélium a 24. fejezetében, a 15. versben, hogy a Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország után a történelem színpadára lépő újabb és egyben utolsó hatalom, Róma. Az a Róma, amelyet ugyanúgy szemléletesen jellemez a vas, mint hogy Babilóniának a legelterjedtebb fém az arany volt, mint hogy a Médó-Perzsák az ezüstöt bányázták, és ők vezették be a történelemben az ezüstpénz használatát, mint ahogy Nagy Sándor falanx hadrendje részből, bronzból volt, mint ahogy a római légiók a vasat használták, és Rómának átvitt értelemben is a vas akarata, a vas politikája, a vas diplomáciája, a vas jogrendje telepedett rá a világunkra. Tehát a Bibliában ez az első nagy látomás, amit mondom álom formájában adott az Isten Nabukodonozor királynak, ez messze menően megismétlődik, hiszen a második vázatprofécia, amit az arany volt, most már Dánielnek az oroszlán lesz, tehát állatok, vadállatok formájában is végigfuttatja a történelmen ezt a kijelentés sorozatot. Amit az ezüst volt, az itt a medve lesz.

pusztát, újabb hatalmas vérengző állat, ami itt a rész volt, az itt a párduc lesz. Dániel könyve 7. fejezetében hasonló kijelentés kap tehát maga Dániel a proféta is, itt egy pogány király, itt egy hívő proféta kapja a kijelentést. És ami itt a vas volt, az lesz itt a fenevad, és a fenevad fején van 10 szarv, ugyanúgy, mint hogy a vas és cseréb lábfejek is, ugye 10 lábujjat foglalnak magukba, itt 10 szarv van, és van még egy kis szarv. Amit ez a két hatalmas történelmi profécia bemutat, amit itt most távirati stílusban próbálok csak önök elé állítani, és a harmadikról már távirati stílusban sem kell, hogy megemlékezzem, mert sorozatunknak egyik előző előadásában részletesen ismertettem a harmadik vázlat proféciát, mert ez már nem álom, hanem ez kifejezett látomás. De itt az álom és a látomás között tulajdonképpen nagy különbség nincsen. Párhuzamosan Isten bepillantást engedett a történelemnek a menetébe. Itt kijön a látomás szerint ugye egy kétszarvú kos, utána egy kecskebak, és utána pedig egy kis szarv. Még a kis szarv ugyanaz a harmadik vázlat proféciában, mint itt a másodikban, tehát itt félreérteni nem lehet ezeket a jelképeket, és most már harmadszor ismétli meg a történelemnek ezt a bemutatását, amelynek során, ahogy említettem önöknek, a Biblia megkülönböztet a 7. századtól indulóan, időszámításunk előtti 7. századtól indulóan egy első nagyhatalmat, ez Babilónia, az első és második vázlat proféciában, a harmadikban azért nincsen már benne, mert később kapta Dániel a látomást, és akkor már Babilónia napjai leáldoztak. Megkülönböztet egy második nagyhatalmat, ez Médó-Perzsia, megkülönböztet egy harmadik nagyhatalmat, ez a Nagy Sándori Görögország, és megkülönböztet egy negyedik nagyhatalmat, amelynek azonban két része van, van egy mondjuk egy A és egy B rész, van egy vas, és van egy vas és cserép, van egy fenevad, és fenevad a 10 szarval és a kis szarval, itt pedig átfogó módon az egészet bemutatja, de nyilván két részre osztva kis szarvként, és amit itt Pál apostol megkap, és ez Pál apostolnak a látomása, illetve látomás kiegészítése, nem az 5., hanem a 6. vázlatproféciában. Tehát Dánielnél van 1, 2, 3, 4 vázlatprofécia, a negyedikről most nem is tudok beszélni. Az 5. Máté 24. fejezetében Jézus Krisztus kijelentése, és a 6. vázlatproféciát szeretném most önöknek nagyon gyorsan bemutatni, mint egy látomás kiegészítő, mint egy látomás tovább magyarázó és részletező hatalmas vázlatproféciát, amit Pál apostol az Istentől megkapott, hogy a Tesszalonika belieknek részletezze ezeket a látomásokat, és a saját korukra nézve igazolja és értelmezze őket. Ez egy hatalmas dolog. Ebből azt láthatjuk először is, hogy Pál apostol teljesen tudatában volt az ószövetségi proféciáknak, ezeket ismerte kívül belül. Hát ez még csak hagyján, mert mondjuk egy Pál apostoltól ezt el is várjuk. De amit most mondok, arra tessenek figyelni és tessenek emlékezni. 3 hét alatt egy gyülekezet is megismerte ezeket, és megértette ezeket. Na ez már lélegzetelállító. Mert ha ma egy keresztény közösségben én ezt meg akarom ismertetni, és pláne ha el akarom fogadtatni, persze az én képességeim is szerényebbek nyilván, mint Pálé, de egy keresztény közösséget azért szeretnék találni, amely 3 hét alatt ezt elfogadja. Egy keresztény közösség, amelyet érdekel az, hogy milyen korban élünk, és mi lesz holnap és holnap után. Ez nem kíváncsiság kérdése, ez hit és erkölcs kérdése. Ez azért nem kíváncsiság kérdése, mert hogy mi lesz holnap és holnap után, az nem elsősorban egy ismereti kérdés, az egy erkölcsi kérdés, hogy én miért éljek, milyen célokat kövessek, a gyerekeimet mire neveljem, és egyáltalán milyen távlatot tudok adni az embertársaimnak, mert ha nem tudok távlatot adni, az ember azért elsősorban a jövőre nézve élő lény, és a jövőbe menő lény, a múlt már hátunk mögött van, a jelen meg egy kis sáv, ahol éppen most tartózkodunk.
Mi tulajdonképpen egyik lábunkkal a múltban vagyunk, de a következő lábunkkal, melyek nagyobb a kérdés, hogy az merre fog menni. A jövőben vagyunk. Ki az, akit érdekel a jövő? Ki az, akit foglalkoztat a jövő? A Tesszalonika belieket foglalkoztatta. De sajnos elkövettek egy-két hibát. Elkövettek egy-két magyarázati hibát, és ők úgy gondolták, hogy ők már a történelemnek a legvégén élnek. Ezért a két tesszalonikai levél, ha önök elé szeretném állítani, egyébként ettől most megvéd engem ez a kis füzet sorozat, körülbelül 40-50 füzetet adtunk ki a bibliai könyvekről, és már kiadtuk erről is, tehát a tesszalonikai első levéről szól ez a füzet, tehát ez versről versre magyarázza az első levelet, és a tesszalonikai második levéről szól ez a füzet, tehát itt szerencsére fel tudom ajánlani a kedves hallgatóknak, hogy akit érdekel ez a két levél, és főleg ez a második levél, olvass el ezt a füzetet, és nagyon részletesen meg fogja találni benne, hogy mi is ennek a két levél megírásának az indítóka. Az volt az indítók, hogy a tesszalonika beliek megismerték a proféciákat, hittek a proféciákban. Csak úgy gondolták, hogy Krisztus meghozta az áldozatát, meghozta az egész emberiséget illető hatalmas nagy áldozatot, ezt különben a harmadik vázlat profécia, tehát a Dániel könyve 8. és 9. fejezete időileg is pontosan előre kijelentette, hogy ez a hatalmas áldozat, miután 3,5 évig tanít Jézus, utána adja az életét az emberiségért, Jézus fellépett 27 őszén, meghalt 31 húsvétja előtt, és még 3,5 évig csak a zsidóknak hirdethették az evangéliumot az apostolok, 34-ben jár le a zsidó nép kiválasztottsága, azután adatik át a megbízatást a kereszténységnek, de mondom, a harmadik vázlatproféciában, a 9. fejezetben benne van a krisztusi áldozatnak az időpontja is. Most ezt a tesszalonikaiak megismerték. Úgy megismerték, hogy az első tesszalonikai levélben azt is mondja nekik Pál apostol, az 5. fejezetet ezzel kezdi, hogy az időkről és az időszakokról nem szükség, hogy írjak néktek. Hát mert tudjátok. Mondom, most nagyon szeretnék találni egy olyan keresztény közösséget. Vagy a nagy kereszténységben olyan gyülekezeteket, akikről ezt el lehet mondani. Hogy kedves testvérek, nincs szükség, hogy az időkről és időszakokról beszéljek néktek. Hát ismeritek Dánielből, ismeritek a bibliai jövendőlésekből. Ők tehát ezt tudták. Amit nem tudtak, amit félreértettek, úgy gondolták a tesszalonikai beliek, hogy Jézus a mennybe ment, és nagyon gyorsan el fog jönni, hogy lezárja ezt az irtózatos földi történelmet, ezt félreértették, tehát nagyon közelre várták Jézus második eljövetelét, és ez nem csak egy ilyen ismereti, vagy egy ilyen ismeretelméleti dolog volt, hanem ez egy bizonyos gyakorlattal is párosult, tudjuk, nem akartak dolgozni. Úgy gondolták, hogy már nincs szükség házakat építeni, nincs szükség pénzt gyűjteni, nincs szükség a gyermekeinket is segíteni. A jövőre nézve, a jövő az egy kurta, rövid rész lesz, ezért is hangzik el a Bibliának egyik leghíresebbé vált szálló igéje, ugye ezekben a levelekben, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. És arra bátorítja itt Pál apostol a tesszalonika belieket, hogy a Krisztus napja nem fog gyorsan eljönni, a Krisztus napja még bizonyos haladékot szenved, bár aki várja Krisztust, és ebben a Krisztus várásban hal meg, az tulajdonképpen a legjobbat teszi, mert ha valaki meghalt 2000 éve egy ilyen Krisztus várásban, mivel a halálban nincs idő és öntudatos élet, amikor Krisztus eljön, tulajdonképpen a következő tudatos pillanata az lesz, amikor találkozik Krisztussal. Tehát ezért a kereszténységnek a legelemibb és legfontosabb tanítása mindig a Krisztussal való találkozás volt, és a Krisztus várás volt. És erről, ezzel kapcsolatban fejtegeti Pál itt a II. Tesszalonikai levél második fejezetében a következő dolgokat. Mikor jön el a Krisztus napja? Miért késlekedik a Krisztus napja? Mi mindennek kell még bekövetkeznie ahhoz, hogy eljöjjön a Krisztus napja?
és mi mindent kell átélnünk, és mi mindennel kell szembenéznünk még odáig, hogy Krisztus eljön hatalommal és dicsőséggel, és lezárja a földi történelmet. Olvasom akkor, már eleget beszéltem előtte, lássuk ezt a látomás kiegészítő látomást, vagy magyarázatot. Azért kellett elmondanom a dánieli előzményeket, mert a dánieli előzményeket, ezeket a látomásokat fogja egészen biztosan a helyükre tenni, lokalizálni, és a maga első századi korától fogva tovább részletezni ezeket a látomásokat, amelyek itt annyira még nincsenek részletezve, de majd az Új Szövetségben további részletezést nyernek. A második Tesszalonikai levél második fejezetében az első verstől olvasom. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és a mi hozzá leendő egybegyülésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Megállok egy kicsit. Mennyi téveszme, mennyi zűrzavar fenyegette az első keresztény gyülekezeteket. Jöttek zsidó vallási tanítók megzavarni a keresztényeket. Pálapostolnak tulajdonított, vagyis hamisított leveleket küldözgettek a gyülekezetekbe. Nem mondjuk azt, hogy csak a mai korban manipulálják az embereket. Sátán mindig is manipulálni akarta, mindig is félre akarta vezetni az embereket. Ne felejkezzünk el Jézus Krisztus kijelentéséről, hogy Sátán el akarja hitetni, ha lehet, még a választottakat is. És ő nem válogat az eszközökben. Pálapostol nevében leveleket írtak a Tesszalonika belieknek, és erre utal Pálapostol, hogy ne tántorítassatok el az értelmetektől, ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Érezzük ezeket a hangsúlyos kijelentéseket. Jézus is ezt mondta Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy vigyázzatok, vigyázzatok, sokan jönnek az én nevemben, sokakat elhitetnek, sok hamis próféta támad, vigyázzatok, vigyázzatok, mindent tegyetek a mérlegre is. Mi a mérleg? A Szentírás tanítása. Aki minden emberi megnyilatkozást, és főleg vallási megnyilatkozást a Szentíráshoz mér, az lehet nyugton, az lehet nyugalomban, azt tudhatja, hogy mi igaz és mi hamis. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az, tehát a Krisztusnak ama napja addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás. Itt pontos fogalmakra van szükségünk, a szakadásnak fordított szó egy olyan görög kifejezés, amit talán mi magyarok is pontosabban le tudunk fordítani, ez az apostázia. Ez nem annyit jelent, hogy szakadás, apostázia. Ugye használjuk mi is ezt a szót, például azt mondjuk, hogy Julianus apostáta. Ugye volt egy ilyen római császár, Julianus apostáta. Az apostázia ennyit jelent, ugye az a fosztóképző, apostázia, hogy hitehagyás. Hitehagyás. Tehát nem jön el a Krisztusnak a napja, míg be nem következik a történelmünkben egy nagy hitehagyás. Hitehagyás már magában a szóban is ott van bent, hogy a kereszténységen belül fog kialakulni egy hitehagyás. Kereszténységen belül. A kereszténység megoszlik. A kereszténység megoszlik egy részre, amely továbbra is hűséges Krisztushoz, és a Bibliához, és az igazi evangéliumhoz. A másik része viszont Krisztus nevét továbbra is felhasználva eltávolodik Krisztustól. Említettem önöknek a dánieli látomás magyarázatánál, hogy mi az ördögnek a legnagyobb és legkevésbé leleplezhető eszköze, ha Krisztus nevében távolítja el az embereket Krisztustól. Ugye az, hogyha Krisztus ellen valaki föllép, és azt mondja, hogy nem Krisztus, meg Krisztus nem is élt, meg saját, ez könnyen lelepleződik. De valaki azt mondja, hogy imádjad Krisztus, szeressed Krisztus, egy kicsit olvasgasd a Bibliát is, meg követheted, néha napján követheted Krisztust. Krisztus nevében lehet a legjobban eltávolítani az embereket Krisztustól. Ez Sátánnak alapeszméje. És ezért, miután Krisztus meghozta az áldozatát, itt nem tudta legyőzni Krisztust.
Krisztust a földi életében soha nem tudta egyetlen egy bűnre rávezetni Sátán. Nem tudott kicsikarni belőle egyetlen egy szeretetlenséget sem. Sátán nem állt le azután, hogy Krisztus feltámadt és a mennybe ment, hanem megkettőzte a támadását, most már Krisztus követőivel szemben. És hogyan kettőzte meg Krisztus követőivel szemben a támadását? Hát egyrészt a római birodalomban ugye ütötte, vágta, írtotta, hogy a keresztény üldözések eltartanak az első századtól a negyedik századig. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Nérótól eltartanak Diokléciánuszig. Tehát a Sátán ezt is kipróbálta, hogy tűzzel vassa kiirtani a keresztényeket. De miután Sátán látta, hogy ez nem megy, sőt, a keresztények megerősödtek, a kereszténység terjedt. Tertullianus, a híres egyházatja joggal mondta, hogy a keresztények vére magvetés. Fölfigyeltek a keresztényekre. Kezdték látni a pogány római birodalomban, hogy hát a keresztények nem átkozzák azokat, akik őket üldözik, imádkoznak az ellenségeikért, és futó tűzként terjedt a kereszténység. Hát Sátán látta, hogy a kereszténységet így nem lehet tönkretenni, hogy tűzzel, vassal üldözöm, és halálra ítélem, ha nem esküszik föl a császárra, ha nem átkozza meg Krisztust, kivégzem, vagyonát elkobzom, ez így nem megy. Csinálta ezt Sátán, hát Marcus Aurelius császár idején kicsordultak a hóhérbádok, annyi keresztényt kivégeztek. Décius császár idején például annyira sikerült a Bibliákat összeszedni és megsemmisíteni, ez a második, a harmadik század közepén volt, hogy a 240-es években, hogy majdnem a Bibliát sikerült kiírtani, mert összeszedegették az összes Biblia példányokat a pogány római császár Déciusnak a parancsára, és hát úgy tűnt, hogy a kereszténységnek az alapjait semmisíti meg Sátán. Aztán Diokléciánus császár, aki 303-tól 313-ig uralkodott, az kiadta a rendeletet, hogy tulajdonképpen nem csak megölni szabad a keresztényeket, most tessenek megfigyelni a finom és mai napi sokat alkalmazott módszert, ölni igazában csak a lopással együtt igaz. Nem csak megölni lehetett a keresztényeket, de aki megölte őket, a teljes vagyonukra rátette a kezét. Hát így már van értelme az ölésnek, hát csak úgy magában nincs értelme. De jó sok pénz is, ingóság, ingatlan is az enyém, akkor már könnyebben megy az ölés is. Elmetes időszak volt ez az elsőtől a negyedik századig tartó időszak. De az apostázia nem ekkor következett be. A hitehagyás nem ekkor következett be. Ez Pál apostol már itt az első században kimondja, nem, az apostázia itt fog bekövetkezni. Amikor a kereszténység túléli ezeket az üldözéseket, Sátán hirtelenül eszközt vált, egy másik lovat nyergel meg, most nem üldözni fogom a kereszténységet, tálcán kínálom föl nekik a hatalmat. Tessék! Nem tudtalak benneteket kiirtani, épüljetek be az államhatalomba. Ti legyetek az államvallás, megkapjátok a jogokat, visszaadjuk a templomaitokat, visszaadjuk az ingatlanaitokat, teljes rehabilitálást adunk, teljes visszaszolgáltatását az anyagi javaknak, és lelkileg is rehabilitálunk benneteket. A 4.-6. század között ment végbe a kereszténységnek ez a hatalmas, külső erővel kezdeményezett, de belső szakadáshoz vezetett nagy traumája. Amit nem tudott elérni Sátán erőszakkal, el tudta érni hízelgetéssel, pénzfelajánlással, hatalomfelajánlással. Ó, örök téma, ma is így van ez. Ma is így van ez. Mindig is így volt. De a történelemben voltak nagy kulcspontok, amikor így fordult meg a világ 180 fokkal. A kis magyar rendszerváltás is jól mutatja ennek a dolognak a valóságát. Nálunk is azért a keresztény egyházakat az 50-es, 60-as, 70-es években, hát azért nem dicsérgették, inkább azért üldözték, nem? Ha mondjuk nem is orosz módon, vagy nem Szibériába, nem kátorgába, de azért hát megvolt ennek a módja, hogy hogyan lehet a kereszténységet támadni konfrontatív módon, kívülről. Jött a rendszerváltás, és azt mondták a keresztény egyházaknak, tessék, még az ateisták pénzét is megkapjátok. Építhettek templomokat, és a hatalom, mindenkori hatalom jobb kezeivé váltok, függetlenül attól, hogy jobboldali, baloldali a kormány, teljesen nyilvánvaló a törekvés,
és hogy ki áll az ilyen törekvések mögött. A Biblia szerint egy emberrel játszani kívánó, egy Krisztus követőit megtörni kívánó hatalom, aki pontosan tudja, hogy ha kifullad az egyik eszköze, gyorsan át kell váltani egy másik eszközre. Mert az emberek azt újongva fogják, lelkesedve és repesve üdvözölni. Jó, ha már nincs üldözés, már szabadság van, csak nem veszik észre, hogy a szabadságban sokkal több veszély rejlik, mint a kényszerekben és a szolgaságban. És sajnos a kereszténység nem vette észre a nagy kereszténység, meghasadt a kereszténység. Létrejött a 4.-6. század között egy hatalmi kereszténység, a római hatalom jobb kezévé vált a kereszténység egyik része, főleg a vezetői, ugye a püspökei és a vezetői. A másik része pedig, aki Krisztus tanításához ragaszkodott, az megmaradt az elnyomott állapotban, és az egész középkoron át és mind a mai napig kétféle kereszténység van. Van egy olyan kereszténység, ami elfogadja a hatalmat, és ami ezzel együtt jár a pénz, politikai befolyás, stb. És egy másik fajta kereszténység, ami pontosan tudja Jézus tanításaiból, hogy az én országom nem e világból való. Tedd vissza hüvelyébe kardodat, és jöjjön el a te országod. Tessenek megfigyelni, hogy Pál apostol ezt a látomást mennyire pontosan részletezi. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, tehát most már tudjuk, hogy apostázia, hitehagyás, és megjelenik a bűn embere a veszedelemnek fia. Hát ez meg ki lehet? Azt mondja Pál apostol, és ezt még ugye Dániel nem közölte a látomásaiban, illetve Isten nem közölte Dániellel, hogy megjelenik a bűn embere a veszedelemnek fia. A bűn emberének fordított kifejezés, ez nagyon jó fordítás, antropos anomias. Antropos ember, anomia törvénytelenség. Aki a törvényt elmozdítja, az Isten törvényét elmozdítja. Antropos anomias, ugye nomos törvény, anomia törvénytelenség, törvénytelenség embere. Mi következett be a 4.-6. század között? Bibliát szépen félretették, kialakult a hatalmi kereszténység, és nagyon szemléletes módon tették félre a Bibliát, nem csak hogy tilos volt olvasni a Bibliát, lefordítani nemzeti nyelvekre egész középkoron keresztül, hanem megváltoztatták a 10 parancsolatot. A 10 parancsolat második parancsolatát törölték ebben az időszakban, hogy ne készíts magadnak faragott képet, ne imádd, ne tiszteld azokat, nem mondom végig most a második parancsolatot. A keresztény isteni tiszteleti helyeket teletették pogány szobrokkal, képekkel, és a pogány vallásosságot behozták a kereszténységgel, mondván, hogy mindenkinek tetszeni kell, az egész tömegeknek kell itt a vallás, hát összekutyulunk egy kis vallást, perzsáktól is veszünk, egyiptomiaktól, görögöktől, rómaiaktól, mindent összehoztak kereszténység címén, Krisztus neve alatt, így tudták az embereket eltávolítani Krisztustól. A második parancsolat mellett megváltoztatták a 4. parancsolatot is, amely így szól, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Egyrészt törölték ezt a 4. parancsolatból, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat. Aki dolgozik, a rabszolga meg a középkori jobbágy, az dolgozzék. Aki mások munkájából él, annak hogyan mondhatjuk azt, hogy dolgozzon? A munkaerkölcs legnagyobb támadását a kora keresztény századokban láthatjuk. Törölni valamit egy parancsolatból, a 4. parancsolatból törölték ezt, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat. Azóta se tanítják semmelyik katekézisben. És magát a napot is megváltoztatták. A nyugalom teljes egy 24 órás napjából, a 7. napi nyugalomból, a sabbátból, tehát a szombatból, a Mitrász Isten napisten napjának addig is ünnepelt vasárnapot hozták be, és az egy nap nyugalom helyett az 1-2 óra istentiszteleti részvétellel helyettesítették. Óriási dolog. Én nem is azt mondom, hogy most vitatkozzunk ugye a napon, azt szoktam mondani, hogy még odáig nem is kell eljutni. Nézzük meg a tartalmát a 4. parancsolatnak. A munka etikát kizsuppolták, és a 7. napi megpihenés, teljes napi emberhez méltó megpihenés kívánalmát nem ismerték el, és megmaradt az istentisztelet 1 vagy 2 órája. És az is más napon.
mivel így a 10 parancsolat egyel megrövidült, hogy a másodikat kiiktatták, a 9-et megfelezték, ami meg teljes értelmetlenséget szült, mert ne kívánd ezt, ne kívánd azt, az miért 2 parancsolat. Összezagyválták a kereszténységet, összekutyulták más vallásokkal, mint egy húsdarálóba mindent beletéve, és kijött egy olyan massza, amiről Vörös Sándor a magyar irodalomban azt írt egy 1953-as versében, a francia című Le Journalban, hogy hellén szem, görög látomás, egymást pocsékul elrontotta, így lett a menny és a föld paradicsomos rántotta. Vörös Sándor, hát Sanyi bátyánk szerette ugye a humort, humor ne hagyjon el bennünket, nagyon helyes, ez egy kesernyés humor. Kesernyés humor. Megmaradt a paradicsom is, megmaradt a hellén szem is, megmaradt a görög szem is, meg a héber látomás is, minden megmaradt, csak össze-vissza zagyválva mindennel. Kialakult a középkori szinkretikus vallásosság. Dánieltől tudjuk, hogy ez hol alakult ki, ez Rómában. Máshova nem került át a történelem súlypontja. Babilónia, Médó-Perzsia, Róma, mind a mai napig Róma, Róma, Róma, 2200 éve Róma égisz alatt élünk, és megjelenik az Anthropos Anomias, a bűnembere, hozzáteszi, hogy a veszedelemnek fia. Nem azt akarom mondani, hogy a gyengébbek kedvéért, de most tanárilag helyes lenne ezt mondani, hogy gyengébbek kedvéért, miért? Mert a veszedelemnek fia kifejezése a Bibliában egy valakivel kapcsolatban használatos. János Evangélium a 17. fejezetét tessenek elolvasni, maga Jézus Krisztus használja János Evangélium a 17. fejezetében a veszedelem fia kifejezést, nem az ateistákra, nem a pogányokra, hanem egy valakire nézve, akit maga Jézus sem tudott megtartani. Jézusnak is volt 12 tanítványa, mind a 12 tanítvány szerette. Az egyik tanítványára még a pénzt is rábízta, ami azért nem kis dolog. És azt a tanítványt, akit nem tudott Jézus megtartani, nem tudta visszafogni, hogy ne árulja el őt, őt nevezi a veszedelem fiának. Tehát félreérthetetlen Pál apostolnak a látomás kiegészítése, a kereszténységen belül történik a szakadás, a hitehagyás, jelenik meg a bűnembere. Nem az ókori római birodalom itt a nagy probléma, hanem a hitehagyó keresztény vezetők, és az a bizonyos veszedelem fia, ugyanúgy gondoljuk el, mint a Jézus környezetében ott van 12 apostol, és a 12-ből egy az áruló lesz, a kereszténységen belül egy valaki áruló lesz. A kereszténység elárulója lesz. A bűn embere a veszedelemnek fia, most még tovább részletező, hogy félre ne értsük, hogy kiről beszél, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ülbe, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Tehát aki Isten helyébe áll, aki Isten helyébe áll, tehát nem akárki csinálja ezt a hitehagyást, nem akárki ez a bűn embere a veszedelemnek fia, ő az Isten jogait igényeli magának, beáll az Isten helyébe, beáll Krisztus helyébe is Isten gyanánt mutogatva magát. Pál apostol nem használja azt a kifejezést, amit János apostol használ a leveleiben. Ez valóban jánosi szóhasználat, de ugyanazt érti ezen Pál apostol, hogy csak ő a fogalmat nem használja. Antikrisztus. Az antikrisztus nem csak annyit jelent a görög nyelvben, hogy Krisztus ellenes, mert az anti előképző, ugye ma is használjuk a magyar nyelvben, az ugye annyit is jelent, hogy valaki anti-alkoholista, vagy antidemokratikus, akkor azt mondom, hogy alkohol ellenes, vagy demokrácia ellenes. De a görög nyelvben az anti előképző, ez annyit is jelent, hogy helyett. Vagyis, ahogy előbb mondtam önöknek, úgy lehet Krisztus ellen igazán küzdeni, úgy lehet Krisztus művét igazán támadni, hogy valaki Krisztus nevében szól, Krisztus helyébe emeli magát,
és azt mondja, hogy neki ugyanolyan tisztelet jár, mint Krisztusnak. Így lehet támadni Krisztust úgy, hogy az emberek ezt ne olyan könnyen vegyék észre. Azt az emberek könnyen észreveszik, ha azt mondják, hogy kérem, Krisztus az egy legenda, vagy Krisztusnak ne higgyünk. Tehát az ateizmus ehhez képest kismiska. Az ateizmus is megtette a maga Krisztus ellenes dolgait, de ehhez képest kismiska, mert az ateizmus mit tudott elérni a történelemben néhány évtizeden át, néhány emberi fejben vitézkedett ez a gondolat, hogy majd megdöntjük a vallást, mert a vallás a nép ópiuma. Aztán 1917-től 1990-ig ennyi volt a regnálási idő, utána vége, senki nem is említi, nem is szalonképes említeni. Mit tudott az ateizmus a történelemben? Pár évtizedet tudott kihasítani. Sátánnak soha nem volt az ateizmus a legnagyobb fegyvere. Jó fegyvere volt bizonyos időkben és bizonyos emberek megtévesztésére, de Sátán legnagyobb fegyvere az volt, hogy nem kívülről támadni a kereszténységet, hanem belülről tönkretenni. Még egyszer mondom, Krisztus nevében eltávolítani Krisztustól az embereket. Ez az antikrisztus. Ez az, aki beül az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Itt részletezi Pál apostol, igen, ebben az időben. Itt élünk mi, mondja Pál apostol. Itt élünk mi, az első század közepén írja ezt a levelet, tehát 50-es évek elején. Nem jön még el a Krisztus napja. Először még be kell következni egy apostáziának. Meg kell jelenni. Tehát mikor fog megjelenni? Itt következik be az apostázia, és itt fog szépen lassan kifejlődni egy intézmény, egy hatalom, ami fokozatosan Krisztus helyébe illeszti magát. Krisztust félreteszi, a Bibliát félreteszi, a tíz parancsolatot félreteszi, azt mondja, hogy emberek, amit én mondok, az a mérték. Én döntöm el, hogy hova fogtok jutni, a mennybe vagy a pokolba. Én fogok ítélni élők és holtak fölött. Kezébe ragadja, Krisztus nevében ragadja kezébe a hatalmat, és Krisztus nevében távolítja szépen, lassan, fondorlatosan el az embereket Krisztustól. Kis füzetet én is írtam erről a kérdésről, ezen a kősziklán címmel már többször ajánlottam, egy igazán egyszerű kis igénytelen füzet, mert hiszen ez a hatalom azt mondja magáról, hogy ő rá épül az egyház, hogy Krisztus ő rá építette az egyházat, Krisztus a mennybe ment, de Péterre alapozta az egyházat. Hát ebben a kis füzetben azt próbáltam megmutatni, hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy te Péter vagy, akkor Jézus nem azt mondta, hogy te rajtad építem az egyházamat, hanem azt mondta, hogy te Péter vagy, te Petrosz vagy, és én ezen a kősziklán, Petroszon, vagyis magamon építem fel az én egyházamat. Te is Petrosz vagy, én adtam a neved neked, hogy Petrosz, Simon volt a neved. Te is kőszikla leszel, ha megtérsz, és a tagadásod után visszajössz a tanítványi közösségben, és segíteni foglak Péter ebben. Te is egy Petrosz leszel, de én emberre soha nem alapítottam egyházat, soha nem alapítottam valami isteni dolgot. Ha emberre lehetne valami istenit alapítani, nem kellett volna az Istennek eljönni a földre. Te Péter vagy, és még egyszer mondom, Máté evangélium a 16. fejezete szerint Jézus nem azt mondta, hogy te Péter vagy, és én te rajtad alapítom az egyházamat, hanem azt mondta, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, akit előbb te megvallottál a Messiásnak, Isten fiának, tehát még a szó is más, ugye a Biblia eredeti nyelvében, te Petrosz vagy, és ezen a Petrán, Petrosz kitermelt kőszikla, Petra kitermelhetetlen kőszikla. Meg lehet nézni bármelyik görög szó, tehát ez a két szó közötti különbség. A Petrosz nagy kőszikla, alkalmasint tonnányi kőszikla, de már kijött a földből. A Petra az meg a Gellért hegy, azt nem lehet kivenni a földben, az maga a föld, az maga a domborulat, a talaj. Tehát Jézus világosan mondta azt, hogy ő önmagán építi fel az egyházat, minden nap veletek vagyok a világ végezetéig, Krisztus soha nem épített emberre egyházat, soha nem nevezett ki földi helytartót, Jézus a helyettesének a Szent Lelket nevezte ki, mert Istent ember nem helyettesítheti. Maga ez az eszme is, hogy Istent helyettesítheti ember, ez is egy nagy csalótól származik, Sátántól, aki azt mondja, hogy Istenre úgy sincs szükség, meg Istent lehet helyettesíteni. A Biblia szerint Istent nem lehet helyettesíteni. Ha már egy isteni személyt lehet helyettesíteni, egy másik isteni személynek lehet, de embernek sohasem. Tehát ezt és sok minden mást,
Pál apostol az első században nem látta a középkort úgy, mint ahogy mi vissza tudunk tekinteni. Nem tartotta a kezében vaskos kötegeket az inkvizíció rémségeiről és egyéb másról. De Pál apostolnak megadatott, hogy a meglévő látomások nyomán az egyébként eltévejedésnek indult Tesszalonika belieket incse, hogy vigyázzatok, még nem jön el Krisztus, még előbb bekövetkezik a szakadás, még megjelenik a bűnembere, a veszedelemnek fia, aki fölébe emeli magát mindennek. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, és miért csak a maga idejében fog az megjelenni. Még erre is választad. Miért nem jelenik meg gyorsabban a bűnembere, a veszedelem fia? Mi tartja ezt vissza? És most azt mondja, hogy erre is van válasz, hogy mi tartja ugyan vissza. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Tehát ez az anómia, ez már működik. Sátán már kitalálta a nagy eszméjét. Sátán már látta, hogy Jézus nem tudta legyőzni. Hát legyőzi a követőit. Hogyan győzi le a követőit? Hamis evangéliumot fog csempészni a követői közé. A törvényszegés titkos bűne már működik. Csak hogy annak, aki ezt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, megint ugye az antroposz anomos, tehát a törvénytelenség embere, meg fog jelenni a törvénytaposó, a történelemben évszázadokig fog uralkodni a törvénytaposás, amikor az Isten törvényét félrehelyezik, Bibliát félrelökik. Mi tartja ezt vissza? Hát maga a római birodalom. A pogány római birodalom. De abban a pillanatban, hiszen emlékeztek, hát Dániel erről is szólt, amikor a pogány római birodalom elbukik, mint szaggatott vonallal jeleztem, a történelmünk nulla pontján, ha túlhaladunk, itt fog begoszlani Róma. Eddig van az ókori Rómának hatálya, meddig? Időszámításunk szerint 476-ban bukott meg az ókori római birodalom. Az 5. századig tartotta vissza ezt az apostáziát Róma, mert különben az apostázia már 313 után bekövetkezett. De a római birodalom, a pogány római birodalom azért nem hagyta kifejlődni annyira ezt a hitehagyást, a kereszténységen belüli megosztást. De amikor a római birodalomnak vége lesz, az ókori Róma helyébe egy másik Róma települ. Ez a középkori Róma. És a középkori Róma nemhogy nem tartja vissza, hanem maga fogja érvényre juttatni azt, hogy Krisztus nevében fognak majd keresztényeket kardérre hányni, üldözni és eretnekké nyilvánítani. Borzalmas világ jön. Ezt a borzalmas világot itt Pál apostol nem részletezi a Tesszalonika beléknek, egyrészt azért, mert nem kapott erről kijelentést, másrészt mi már tudjuk, hogy miért, mert Jelenések könyve 4 vázlat proféciája, tehát itt mi eljutottunk a 6., a 7., 8., 9., 10., 10 vázlat profécia van a Bibliában. Jelenések könyve sorrend szerint 7. vázlat proféciája az első 3 fejezet, a 7 levél, a 7. vázlat, a 8. vázlat profécia a 7 pecsétes könyv felnyitása, 9. vázlat profécia a 7 trombita szó, 10. vázlat profécia a végső 12. fejezettől a kezdő szakasz, következő előadásokon erre fogok majd rátérni. Jelenések könyvének mind a 4 vázlat proféciáját szeretném megismertetni. Azok részletezik, hogy mi lesz majd a középkorban. Döbbenetes kép fog majd elébünk tárulni. Évszázadokkal azelőtt, hogy ez bekövetkezett volna, Isten megmutatta János apostolnak a középkori szörnyűségeket. Pál apostol azonban, hogy úgy mondjam, nagyon gyorsan a végső eseményre tér rá. Mert a végső nagy kérdés az, hogy ha Krisztus nevében eltávolítják Krisztustól az embereket, ha itt van ez a törvénytaposó, a bűn embere, a veszedelem fia, aki beül az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát, mikor fog ez befejeződni? Mikor fog ez a világtörténelmi csalás lelepleződni? Mikor fog nagy tömegek előtt, és mikor lesz ennek vége? Azt mondja a 8. vers, most befejezem már a profécia ismertetését. Akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít,
az ő megjelenésének feltűnésével. Csak Krisztus második eljövetelével, csak Krisztus második eljövetelével lesz vége ennek az Isten ellenes hatalomnak. Ezt így is mondhatnám, kedves hallgatók, amíg Krisztus nem jön el, addig a világméretű hazugság nem, hogy nem szűnik, de egyre növekszik. Ez a hatalom évszázadról évszázadra egyre jobban tudja elhitetni az emberiséggel, hogy neki van igaza, mert az emberiség ma éppen annyira lusta ahhoz, hogy a Bibliát kezébe vegye, mint hogy tehetetlen volt, hogy a középkorban kezébe vesse. Középkorban tehetetlen volt az emberiség, nem jutott tiszta forráshoz. Ma már lehet tiszta forráshoz jutni. Itt van a Biblia, de ki olvassa? Ki hisz ennek? Ma is el lehet mondani Ézsaiás próféta szavával, hogyan is kezdi a híres proféciáját Ézsaiás 53. fejezete. Ki hitt a mi tanításunknak? Ki hitt ennek? És az Úr karja kinek jelentetett meg? Ki hisz ennek? Ma az emberek ezerszerte inkább hisznek politikusoknak, vallási tekintélyeknek, nem is tudom kinek, szomszéd néninek, bácsinak, vagy nem tudom, sztárnak, bűnözőnek, popsztárnak, színésznek, nem tudom én kinek emlegetik a nagy mondásait. Hogy hisznek az emberek. A kedves hallgatók, síralmas dolog, a Teremtő Isten szavának ki hisz? Ki hisz? Aki ugyan mit nem mondott el nekünk? Hol találunk hiányokat, amiket mondjuk fölteszek egy kérdést, és azt mondom, hogy a Biblia erre nem válaszol. A Biblia mindenre válaszol. De ki nyitja föl a Bibliát? Ki hiszi el ezt egyáltalán? Hogy olyan Istenünk van, aki minden szükségletünket látja, és minden kérdésünkre megfelel. Ki? Ez az Isten, amikor eljön, amikor Krisztus másodszor eljön, így mondja Pál apostol, hogy megemészti az Úr ezt a hatalmat, ezt az antikrisztusi hatalmat az ő szájának lehelletével, és megsemmisíti az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És ezért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságban, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ez a profécia vége, döbbenetes vége van a proféciának. Tetszenek tudni, hogy milyen kevés dolog kell ahhoz, hogy valaki Isten útját kövesse, hogy a jó utat kövesse, hogy ne higgyünk az igazságtalanságban. Ami igazságtalanság, azt utasítsuk el. Csak ennyi kell az életben. Nem kell itt nagy egyetemeket végezni, meg akadémikusokra hallgatni. Csak az, ami a hétköznap nem igazságos, nem jogos, nem erkölcsös, abban ne higgyél, azt ne kövesd. És az Isten meg fog segíteni, hogy majd be tudjad fogadni az igazság szeretetét az üdvösségedre. Ne higgy a hazugságnak, hanem az Isten szavát kövesd, és ezáltal befogadod az igazság szeretetét az üdvösségedre. Vörösmarty Mihály hatalmas három szót mondott ki a Gondolatok a könyvtárban című versében. Persze ezt se veszik komolyan. Hát a Bibliát nem veszik komolyan, költőket miért vennék komolyan az emberek? Én a magyar költészet három rendkívüli szavának tartom, amit Vörösmarty leírt. Irtózatos, hazugság, mindenütt. Ezt nem lehet felülírni. Irtózatos, hazugság, mindenütt. Ha az egész világot ennyire elönti a hazugság, hogy lehet ebből egyáltalán kimenekelni? Kilépünk az utcára, már hazug plakátok, hazug reklámok, hazug becsapó gesztusok fogadnak bennünket, a fél világ vagy az egész világ tele van hazugsággal. Az Isten ezt látta. Az Isten látta, hogy a világ hova halad. Az Isten látta, hogy milyen nyomorúságos idő lesz, hogy halad előre a történelem. De az Isten gondoskodott igazságról. Az igazság szeretetét befogadni az ő üdvösségére. Mi az igazság?
Jézus olyan világosan meghatározta János evangélium a 17. fejezet 17. verse. Még könnyű is meg is jegyezni. János 17:17. A te igéd igazság. A te igéd igazság. Aki a Bibliát megismeri, Isten tanításait elfogadja, egyszer szereti az igazságot. Szereti. Mert tudja, hogy az igazságot szeretni annyit jelent, mint az életet szeretni. Az életet szeretni annyit jelent, mint szeretetben és boldogságban. Ez az embernek a legalapvetőbb és a legfenségesebb célja. Ha valaki csak ennyit tesz ezen az úton, csak ennyire kéri az Isten segítségét, az Isten mindent megmutat. És az Isten ki tud bennünket emelni a hazugságnak, ennek a mákonyából, vagy kátrány főzetéből, amit most mindent beterít, és mindent sötété, szurok feketévé akar tenni. Az Istennek van hatalma kiemelni bennünket a hazugságokból, ha mi nem adjuk meg magunkat a hazugságnak, ha nem gyönyörködünk az igazságtalanságokban, hanem az igazság szeretetét befogadjuk az üdvösségükre, akkor az Isten nem bocsátja ránk a téveigés erejét, hogy higgyünk a hazugságnak. Mert ha nem fogadjuk be az igazság szeretetét, mit tud velünk az Isten tenni? Hát akkor azt mondja, hát akkor kövesd azt, amit te jónak látsz, hát amit te igazságnak látsz, hát az viszont az Istenen kívüli igazságot hazugságnak nevezi a Biblia. Akkor a hazugságnak a martalékaivá leszünk. Pál apostol mélyen el volt kötelezve ezek iránt, a gondolatok iránt, és ezért nekem már csak egy perc kell ahhoz, hogy a harmadik látomását csak felolvassam önöknek az első Tesszalonikai levél 4. fejezetéből, mert Pál apostol maga előtt látta azt a pillanatot, amikor vége lesz minden hazugságnak. Amikor Sátán lelepleződik, és Sátán földi intézményei, nagy vallási intézményei is lelepleződnek. És ez az első Tesszalonikai levél 4. fejezete, amelyben Pál apostol azt mondja a 15. verstől, befejezésül ezt idézném, talán minden kommentár nélkül meg fogják önök is érteni első hallásra, aki most hallja először, az is. Tehát 1 Tesszalonika 4.15-től, mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Ez a leghatalmasabb látomás, amit bibliai szerző adhat. Hogy az Isten eljön, véget vet a hazugság iszonyatos tomboló munkájának. Krisztus eljön nem egyedül, mennyei el nem bukott angyalok seregei fogják követni, riadóval, arkangyal szózatával, angyal seregek kíséretében, és akik eddig meghaltak, akiknek az életére nézve Jézus meghozta már az ítéletet, a felmentő ítéletet, Jézus második eljövetele a halottak, igaz halottak feltámadása, az élő igazak elváltozása, elragadtatása, két csoport egyesül. A történelemben valaha is élt igaz emberek visszakapják Krisztustól az életet, a történelemben most élő, az ő eljövetelét élve megérő emberek elváltoznak mennyei dicsőségre, a két csoport egyesül, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Ez a keresztény vigasz, ez a legnagyobb vigasztalás. Lesz majd egy olyan világ, ahol szépen lassan el lehet felejteni ezt a sok gazemberséget, ezt a sok szennyet, ezt a sok sötétséget. Lesz egy olyan világ, amelyben elkezdődik az emberiség igaz élete. De abba az emberiségbe, amelybe az Isten mindenkit hív, mindig is hívott, meg most is mindenkit hív, csak azok lesznek jelen, akik elfogadták a meghívást, akik elfogadták Isten segítségét, és Krisztushoz méltóan éltek, és elnyeri Krisztustól majd az ítéletében azt, hogy ő nem hiába halt meg azokért az emberekért, akiknek kegyelemből vissza fogja adni az életét. Visszakapják az életüket azok, akik valóban nem gyönyörködtek az igazságtalanságokban, hanem befogadták az igazság szeretetét az üdvösségükre.
Kedves hallgatók, nagyon keveset kell megtenni azért, hogy valaki örökké éljen. Nagyon keveset kell megtenni azért, hogy mindenkor az Úrral legyünk. Ne adjuk meg magunkat a rossznak. Igényeljük az Isten segítségét, hogy amit a lelkiismeret, a meggyőződés fölfedez, és amit igaznak tart, hogy aszerint tudjunk élni. Nem akarom bosszantani azokat, akik kifejezik mindig elégedetlenségüket, amikor ilyen mondatokkal fejezem be az előadásokat, de csak ezt tudom ismételni. Könnyű üdvözülni, nehéz elveszni. Könnyű üdvözülni, nehéz elveszni. Ne keressük a nehéz utat, ami tetejében még rossz is, egészségtelen, csúfondáros, emberhez méltatlan. Van egyszerű, jó, könnyű út elfogadni valakinek a segítségét, akinek a szavát, ha tanulmányozzuk, ha befogadjuk, az egyéni életünkben is lelepleződnek a hazugságok, és a történelmi hazugságok is lelepleződnek. Nagyon egyszerű dolog. Addig nehéz az élet, míg magunk akarjuk a magunk erejéből győzelemre vinni a dolgokat. Ha Isten szavát és Isten kegyelmének segítségét elfogadjuk, akkor az élet nagyon könnyűvé válik, mert akkor az Isten tud vezetni bennünket, és ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Tehát könnyű üdvözülni, nehéz elveszni. A látomás végén ezzel a látomásos mondattal kérném szépen, hogy tessenek ezt meggondolni. Könnyű üdvözülni, nehéz elveszni. Ne vesszünk el nehezen, könnyen is üdvözülhetünk. Köszönöm szépen a figyelmet!

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Először a gyerekekre szeretnék szólni, és hoztam nekik valamit, amit itt az első sorban tudnak meglátni, hogyha előre jönnek. Tudjátok, hogy mikor ritkán találkozunk, akkor én a legtöbbször arról szoktam beszélni, mert még többen iskolára készültök, többen pedig még alsósok vagytok, hogy az iskolában a tanár, vagy a tanítónéni, vagy a tanárbácsi, ő majd azt fogja mondani, hogy azt kell tanítania, hogy amit látunk, állatok körülöttünk, növények, emberek, azok a véletlenből jöttek létre. Azt fogják tanítani, hogy először egysejtű volt, aztán voltak a vízi állatok, aztán a szárazföldi állatok, aztán a majmok, aztán az ember. A Biblia pedig azt tanítja, most már tudjátok, hogy mit tanít. Mit tanít a Biblia? Hogy Isten teremtette, bizony. Nem egymástól fejlődtek egymás után, hanem Isten teremtette őket. Így van. És már beszéltem ugye a harkályról, beszéltem már a földi gilisztáról, és ma hoztam egy másik csodálatos dolgot, amivel minden nap találkozhattok, de nem szoktátok átgondolni, hogy ez milyen csodálatos. Mi van a kezemben, mit gondoltok? Tehát megmutatom. Ez egy tojás, ez egy egyszerű tojás. Teljesen egyszerű tojás, azt gondol az ember, hogy ezt mindenki ismeri. De tudjátok-e, hogy a toll mi szokott kikelni?

0: tenni.
1: Hát így. Igen, te is szeretnél kérdezni valamit? A kolibból is tanítottam, az is tojásból kell ki, egészen kis tojásból. Hát ez úgy van, tudod, hogy a tyúkolban, illetve hogyha valaki baromfit tart, van kakas, meg van tyúk, és vannak olyan tojások, amiből kis csibe lesz, vannak olyan tojások, ami ugyanolyan, meg kell főzni, vagy meg kell sütni, és akkor meg lehet enni. Nincs különbség a kettő között. A tyúk nem tudja, hogy ebből a tojásból kis csibe lesz, ebből a tojásból megrántotta. Jó, a kettő az ugyanaz. Na de most hadd meséljem el nektek, hogy mit kell tudni erről az egyszerű tojásról. Hát először is mit gondoltok, hogy lehet az, hogy benne van a kis csibe, és nem fullad meg? Ezen már gondolkoztatok? Mert ez egy kemény. Hogy nem fullad meg? Na, hát szabad szemmel nem látjátok, de hogyha otthon megkérjétek anyut vagy aput, hogy tegyen be egy tojást a vízbe, és kezdje forralni a vizet, akkor azt látjátok, hogy kicsike kis buborékok jönnek ki a tojásból. Ez azt jelenti, hogy a tojásnak a héja úgy lett megteremtve, a Jóisten úgy teremtette, hogy a héjon keresztül a levegő át tud járni. Aztán, hogyha feltörtök egy tojást, biztos már láttatok tojást feltörve, van neki fehér része, meg van sárga része. A sárgából lesz a kis csibe, a fehér meg mire van, mit gondoltak? Az ennivaló, pontosan. A Jóisten úgy teremtette a tojást, hogy a sárgájából lesz szépen a kis csibe, és hogy ne éhezzen bent a tojásba, szépen megeszi a fehér részét. Elkezd növekedni, képzeljétek el. És amikor elkezd növekedni, már olyan nagy a tojás, hogy alig fér el, és hogyha így megfordítom a tojást, van a tompábbik vége, hogyha otthon feltörtök egy tojást, majd ha megfőztétek, a tompábbik felén van egy kis levegő rész, ott nincsen fehér rész, ott levegő van. És a Jóisten pontosan úgy teremtette, gondoljátok el, hogy amikor olyan nagy már a csibe, hogy mondod? Valaki? Ebben nincs csibe. Ebben most nincs. Tessék? Belesetették. Ebben most csak simán főtt tojás, meg van főzve. A kis csibét úgy kell, hogy a mamája rajta kell, hogy üljön. Az is egy csoda, hogy melegítés, akkor több napon keresztül, és utána kell. Ebben most nincsen kis csibe. De ha lenne benne kis csibe, és már ilyen nagy lenne, akkor mikor már egészen szorítja őt ezt a tojást? Vagy a csibét?
0: Amikor pici voltam, akkor voltam a
1: farmoson, és megfogtam a csibét. Ugye még aranyos volt a kis pihetolla? Így van. Na képzeljétek, akkor még elmondom, utána még beszélhetünk róla, csak még ezt elmondom, hogy úgy van megteremtve, úgy van megtervezve, hogy pontosan 16 perce van, annyi levegő van ott benne, abban a légzsákban, hogy kiszabaduljon. De egy olyan kicsi kis csibe. Tudjátok, milyen lágy az egész kis finom, puha, biztos te is fogtad és érezted, hogy milyen kis puha. Hogy tud egy ilyen kemény tojás hiat feltörni? Igen? A hegyes csőrével. Majdnem eltaláltad, közel jársz. De képzeld, hogyha valaki...
0: Késsel felvált.
1: Hát kés nincs neki. Ez a csoda benne, hogy kése nincs, a mamája kívülről nem segít, ott van bent, és valahogy ki kell jönnie. És a csőrével csak az a baj, képzeljétek el, hogy a csőre, hogyha beteszek a kezetekre a vízbe, akkor annyira puha lenne a köröm, hogy azon nem tud semmit se feltörni, mert behajlik. Hát akkor hogy lehet egy ilyen kemény tojás feltörni egy olyan puha csőrikével? Erről szerintetek a Jóisten gondoskodott? Ezt is előre elgondoltam, mit kéne tenni? Hát képzeljétek el, van neki a csőrén egyetlen egy kis fogacska, ami csak azért van, hogy fel tudja törni azzal a kis fogacskával ezt a tojást. Képzeljétek el. 16 perce van, ami ott levegő tart, hogy feltörje azt a tojást a kis csőrével. Ugye mi érdekes? Semmi másra nem használja később. Csak ezért jött létre. És utána szépen aztán nagyobb lesz, és a végén kibújik a tojásból, és ilyen szépen megrázza magát, megszárad, és akkor ilyen gyönyörű kis csibe lesz belőle. Azt akarom veletek elmélyíteni, hogy mindig emlékezzetek rá, ez nem a véletlen műve. Ez nem csak úgy lett, hanem a Jóisten, a Teremtő elgondolta csodálatosan, hogy mi történik a tojásban, és hogyan lesz. Meg lehet fogni, így van. Tessék. Adjátok majd a másik gyereknek, és akkor a következő, csak le ne ejtsétek. Jó? Úgyhogy amikor erről tanultok, hogy hogyan jöttek létre a madarak, akkor emlékezzetek rá, hogy Jézus szólt, azt mondta, legyenek a levegőben rebdesők, és töltsék be az eget, és így lettek teremtve a madarak, és mi is így lettünk teremtve. És a szombat miért van, ki emlékszik rá, a mai napon miért jöttünk össze?

Azért jöttünk össze, ez a teremtés ünnepe, hogy megünnepeljük, hogy például Csibét is teremtett, meg madarakat is teremtett, meg minket is megteremtett. Nagyon hálásak vagyunk neki ezért. Menjetek le helyetekre. Kedves gyülekezet, félelmes és ünnepélyes időszakban élünk. Aki a Bibliát forgatja, tanulmányozza és ismeri, az tudja, hogy Jézusnak a végidőre szóló proféciái a végén járnak. Tudjuk azt, hogy a 19. század második felében beteljesedett az, amit az evangéliumban előre figyelmeztetett, hogy a nap elsötétül, a hold vérré válik, és a csillagok lehullnak. És aztán azt olvassuk Máté 24-ben, hallanatok meg majd háborúkról, háború híreiről, járványokról, betegségekről, éhínségekről. És akkor tudjátok meg, hogy közel van a vég. Ebben az időben élünk, és hát van, aki, ugye az a generáció vagyunk, az a nemzedék vagyunk, hisszük, akik testünkben látjuk meg Krisztust, akik anélkül, hogy meghalnánk, találkozni fogunk a megváltóval, és erre készülünk. Nem választottam a mai alkalomra egy ige szakaszt, de szeretnék elolvasni a Páratlan szeretet, vagy a Krisztushoz vezető lépések című könyvből, egy részletet, amivel az a célom, hogy ébrezgessünk mindannyiunkat, magunkat. Azt írja Ellen White a 49. oldalon ebben a kiadványban. Azt kérdezed, hogyan adhatom át magamat teljesen Istennek? Ezt gondolom mindannyian kérdezzük. Azt kérdezzük, szeretnénk úgy találkozni Krisztussal, hogy majd azt mondhassa, jól van, hű szolgám, gyere, és foglald el azt a helyet, amit neked készítettem. Gyere velem, és fönt lehetsz velem az örök életben. Foglald el a trónt, és kapd meg a koronát. És tudjuk, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha az életünket tökéletesen átadjuk Istennek. Azt írja Ellen White, sokunkban visszhangzik ez a kérdés, hogyan adhatom át magamat teljesen Istennek. És látni fogjátok azt, hogy ez a kérdés nem azoknak a kérdése elsősorban, akik még nem ismerik Istent. Vagy akik a megtérés előtt állnak. Így olvasom tovább. Ez a kívánságot helyes. De ahhoz, hogy ezt saját erődből elérd, gyenge és tehetetlen vagy. Mert a kételkedés kötelékei, mennyire jutunk ezzel érezni? A kételkedés kötelékei, hogy nem tudunk magunkban bízni. Látva az életünket, látva a szavainkat, látva eddigi élettapasztalatainkat, a kétkedés lesz úrrá rajtunk. Talán jobb lenne, hogyha hideg lennék. Talán jobb lenne, hogyha, mert forró nem vagyok. És így talán ki fog vetni a szájából. A kételkedés kötelékei és egy bűnös élet szándékai rabságban tartanak. A bűnös élet szándékai azt jelenti, hogy újra és újra tapasztalom az életemben, hogy nem tudok a rossz szokásaimból kilépni. Keresztény vagyok, tudom, hogy Krisztus meghalt értem, és mégis egy bűnös élet szándékai rabságban tartanak. Újra és újra elhatározom, hogy Krisztushoz méltó életet fogok élni, és újra ez a szándékom hajótörést szenved. Rabságban tartanak. Ígéreteid és feltevéseid fövényre vannak építve, gondolataidat, szenvedélyeidet és érzelmeidet nem vagy képes féken tartani. Elég jól írja le az állapotunkat, kedves testvéreim. Pontosan azt írja le, amit érzünk. Olyan szenvedélyek uralkodnak bennünk, olyan harag kap néha el bennünket, olyan gondolataink vannak, hogy magunk is szégyeljük magunkat, de ezt a szégyent sem érezzük sokszor őszintének. Azt gondoljuk, hogy hát hiába szégyellem magam, nem változik semmi. Ígéreteid és feltevéseid fövényre vannak építve, gondolataidat, szenvedélyeidet és érzelmeidet nem vagy képes féken tartani. És azzal kezdi, ígéreteid homokra vannak építve. Hányszor határoztuk el, hogy ma, ha az ő szavát halljuk, másképpen fogjuk életünket tovább folytatni. És azt látjuk vele együtt, azt mondjuk, ez mind-mind homokra van építve. Megszegett ígéreteid és be nem tartott fogadalmaid saját őszintességedbe vetett bizalmadat is megingatták, elcsüggettél, és azt hiszed, hogy Isten nem fogadhat el.
Félelmetes. Félelmetes pontossággal rajzolja meg az elveszett, a sátán rabságában tartott ember állapotát, pedig ismeri Istent. Pedig ismeri Istent. Elcsüggettél, és azt hiszed, hogy Isten nem fogadhat el. Uram, még ne jöjj. Ha most jössz, biztos nem fogsz elfogadni engem. Még időre van szükségem, hogy megtérhessek. Még időre van szükségem, hogy örök életet nyerhessek. Hihetjük-e akkor a következő mondatot, amikor azt írja, azonban mégse es kétségbe. Tudunk nem kétségbe esni? Ilyen állapot szerint? Milyen alapon mondja Ellen White? Ez az állapotom, és ne essek kétségbe. Hát hogy ne esnék kétségbe? Hogy ne esnék kétségbe, hiszen amit leír, ilyen vagyok. És én azt tanultam a Bibliából, azt tanultam az adventizmusból, hogy ebben az állapotomban Isten nem fogadhat el. Azonban mégse es kétségbe. Ismerd meg előbb az igazi akaraterőt. És ezt a mondatot én a múlt hét szombatig, ezt kell, hogy mondjam, teljes mértékben félreértettem. Azt hittem, hogy a kereszténység, ugye legyetek munkatársai Istennek, dolgozatok együtt Istennel, az ember tegye meg az emberi részt, az Isten tegye meg az isteni részt. Görgessétek arrébb a követ, én meg majd feltámasztom Lázárt. Megteszem az emberit, ő megteszi az Istenit. Ismerd meg az igazi akaraterőt, feszítsd meg magadat, az akaraterődet használva valahogyan segíts magadon, és majd az Isten is megsegít. Így értettem a múlt szombatig, a múlt szombati prédikációig ezt, az ismerd meg az akaraterő igazi természetét, vagy igazi erejét. Aztán folytatja, és most már látom én is, hogy ez tökéletes félreértés volt a részemről. Az akaraterő az emberi természetet uraló legmagasabb hatalom, ezt tudtuk. A döntésnek és a választásnak a hatalma. Az akaraterő nem azt jelenti, hogy megteszem azt, ami helyes. Megcsinálom azt, ami helyes, és az Isten látja azt, hogy én meg tudom tenni azt, ami helyes. Azt mondja Ellen White, az akaraterő azt jelenti, hogy helyesen élek a döntés és a választás hatalmával. És én múlt szombat óta ebben élek. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy óriási megkönnyebbülés. Eddig sem voltam nagyon boldogtalan ember, azt el kell, hogy mondjam, elég optimista természet vagyok, hála Istennek. De mióta rájöttem arra, megtudtam azt, hogy az Isten kegyelme azt jelenti, hogy nekem egyetlen egy szabadságfaktorom van, azaz, hogy a helyes mellett döntsek, hogy akarjam csinálni a helyeset. Nem az, hogy én csinálom a helyeset, nem az, hogy megfeszítem az akaraterőmet, hogy véghez vigyem, és akkor Isten elfogadhat engem. Lehet, hogy nektek ez közhely, de nekem felszabadító erővel bír. Azóta nincs rajtam a teher. Azt találtam, hogy mindent a megváltó, mindent Jézus, mindent az Atya végez helyettem. Azt mondja, sátán jön a késztetéseivel, jön a kívánságokkal, jön a kísértésekkel, válaszd ezt, válaszd azt, hódolj be ennek, hódolj be annak. És akkor Isten a végtelen kegyelméből ugyanolyan erővel mellette megszólaltatja a jót. Csináld ezt, vagy csináld azt, az a helyes. De nem nyom a jó irányba. Abba az értelemben, hogy az akaratom ellenére. Mindig gondoskodik arról, hogy ez a kettő összeütközzön. Eljétekbe adtam a jót és a rosszat. Választhatok ma. És nekem egy feladatom van, hogy a jó mellett válasszak. Mondja valaki, én is magamnak mondom, hát most nem választhatom a jót, mert ha ezt teszem, akkor szégyenszemre kerülök, vagy megszégyenülök, vagy ez annyira nehéz, ez lehetetlen. Azt mondja, ezzel ne foglalkozz. Nem azt mondtam, hogy a választás körülményeit, a választás súlyát, a választás hatásait mérlegeld. Egyet kérdezek csak tőled. Engem akarsz választani, vagy pedig az ellenséget akarod választani? Döntsd el ma. És a döntés szerintem nem olyan nehéz. Azt tapasztalom.
Nem olyan nehéz. Addig volt nehéz, amikor a döntéssel összefüggő nehézségekre emelem a szememet. Akkor mindenféle rosszaságot látok. Magamat nézem, erre képtelen vagyok, hiába döntöm el. Ez lehetetlen a számomra. A családom többi tagja úgy is lehúz, a munkatársaim úgy visszajönnek, úgy is kibújtatják belőlem a rosszat. Azt mondja, ne erre néz, ne erre néz. Neked adtam a döntés szabadságát. Az akaraterő, az emberi természetet uraló legmagasabb hatalom, a döntésnek és a választásnak hatalma vagy szabadsága. Minden az akarat helyes irányú tevékenységétől függ. A választás képességét Isten megadta az embernek, tőled függ, hogy helyesen élj azzal. És mindjárt folytatja, ami még nagyobb örömír lesz. Nem azt mondja, hogy amikor helyesen döntöttél, meg fog változni a szíved, meg fognak változni a gondolataid, meg fognak változni az érzelmeid. Mindig attól szenvedtem, attól szenvedünk, attól vagyunk depressziósak, hogy jót akarunk dönteni, de azt látjuk, hogy a gondolataink nem jó irányba mennek. Az érzelmeink rossz felé visznek. Még talán a szavaink is. És folytatja. Habár szívedet meg nem változtathatod a saját erődből, Istent nem szeretheted, mégis szabad választásodtól függ, hogy neki szolgálj. Ezt tehát azt mondja, hogy ne a szíved állapotával törődj, jól értem? Nem tudod megváltoztatni. A szíved állapota az nem a te felelősséged. A szíved állapotától függetlenül, amíg lehet, Isten megszólaltatja a másik oldalt. És azt mondja, eléd tártam a jót meg a gonoszt. Válasz még meg, hogy melyiket akarod követni. Ez a te döntésed. És a többit bízd rám, higgy bennem, hogyha engem választasz, az összes többi dolgot én megoldom. Akármilyen nehézség legyen. Csak eltökélten válasz engem. Saját szívedet nem tudod megváltoztatni, és saját erődből Istent nem szeretheted. Ne kezd el magad korbácsolni azért, bár keresztény vagy, és ha jó mellett döntöttél, mégis úgy veszed észre, hogy a szíved még rosszra csábít, vagy hogy nem szereted igazából Istent, ahogy szeretnéd szeretni. Azt mondja, ez nem a te hatásköröd. Nem tudja a párduc elváltoztatni az ő foltosságát. A szerecsen sem tudja megváltoztatni a bőre színét. Ez nem az ő hatáskörén belül van. De eléd adtam a döntés a választás szabadságát. Mégis szabad választásodtól függ, hogy neki szolgálj. Mihelyt átadod neki akaratodat, ő fogja benned munkálni úgy a cselekvés, mint az akarást. Beidézze a Bibliát. Munkálja benned az akarást. Hoppá! Akkor ez azt jelenti, hogy az akaraterő az nem. Az ember hatókörében csak egy dolog. Választok. Mindig a jót választom. Eltökélem a szívemben, hogy a jót akarom választani. A jó mellett állok ki. Bármi lesz a következménye. Bármi lesz. És ha te a jót választod, a jó mellett állsz ki, akkor ő majd munkálja benned az akarást. És munkálja benned a kivitelezést. Munkálja benned, hogy tökéletesen bevégezd. Ki viszi a nagyobb terhet? Ki visz egyáltalán terhet? Kicsoda? Én választok, ő meg cipekedik, ha szabad így fogalmaznom. Én választok, és a helyes választásomnak megfelelően ő meg mindent elrendez. És sohasem fárad el. Elhiszed azt, hogy ha te választasz ő mellette, akkor ő minden mást elrendez? Ez a kereszténység. Azt mondja Ellen White, egész, nem jól mondjam, csak ő, János apostol, ezeket azért írtuk meg, hogy higgyetek, hogy ő mindent elrendez. Hidd el azt, a betesdai beteg 36 év után, azt mondta Jézus neki, választ, amit mondok, azt akarod csinálni, vagy nem akarod azt csinálni. Azt akarod csinálni, hogy fel akarsz állni, mert ezt mondtam, mindegy, hogy a húsod le van rohadva, nincsenek életképes izmaid, az idegrendszered már 36 éve nem úgy működik, hogy kéne, de válasz, engedelmeskedni akarsz nekem, vagy nem? És ő választott. Kedves testvérem, te is választani szeretnél? Ez a kérdés.
a keresztény életnek a kulcsa az, hogy vajon választunk-e helyesen vagy sem. És ő választott. A betesdai beteg választott, és 36 év után a választásának eredményeképpen Isten felhatalmazást kapott arra, hogy minden más terendezen, hogy fel tudjon állni. A bűnbeteg ember, aki évtizedek óta a bűnbetegségének a betege, a fogja, a rabja, azt mondja neki Isten ma, válasz. Bűnbeteg ember, nyomorult, tehetetlen, béna, válasz, hogy engem akarsz követni, vagy sem. Válasz, hogy tökéletes isteni életet akarsz élni, vagy sem. Ezt mondja neked? Nem mondja azt, hogy nézd magadra, hogy milyen beteg vagy. Nem mondja azt, hogy sorold el, hogy mi minden bűnök kötöznek meg, és hányszor próbálkoztál. Nem mondja azt, hogy sorold föl azt, hogy mi minden választ el, az ígéreteid, a csalódásaid, a bűnös szívednek a rabsága. Azt mondja, akarsz igaz életet élni? És együtt mondjuk, igen, atyám, akarok. Téged akarlak dönteni, és az összes többi nehézség a tiéd. Az összes többi nehézség a tiéd. Sátán mindent fel fog korbácsolni a másik oldalon is, hogy nehogy Istent választ, mindent fel fog korbácsolni. De te azt mondod, az Úr rám bízta, hogy mellette döntsek, hogy az ő zászlaja alá álljak föl. Azt írja Ellen White egy levelében, milyen lenne az az amerikai katona, közlegény, aki, hogyha a parancsnok mond neki valamit, nem csinálná, hanem elkezdene azon filozofálni, hogy most a parancs, nem látja az egész háborút, hogy működik, hogy a parancs most értelmes parancs, vagy nem értelmes parancs. Van-e értelme visszavonulni, vagy előre menni, vagy majd ő, amit ő lát, azt csinálja? Ez a katona alkalmatlan. Azt mondja Jézus, kelj fel, vedd a te nyoszoljádat, és járj. Milyen parancs ez? Milyen parancs ez? És azt mondta a beteg, hát akkor engedelmeskedek. Teszem ezt? És gyerünk. És majd a tábornok mindent elrendez. Óriási örömhír. Óriási evangélium. Leveszi rólunk a terheket. Leveszi rólunk a bűnnek a megkötözöttségét. Azt mondja, mindenkor engem kövess. Mindenkor nekem engedelmeskedj. És a többit bíz rám. Tegyétek le a terheiteket az én lábamnál. És én megvigasztallak titeket. Én békességet adok nektek. Nem nyugtalanságot, hitetlenséget, hanem békességet adok nektek. Folytatom. Ő fogja benned munkálni úgy a cselekvést, mint az akarást. Akkor azután egész lényed Krisztus lelkének rendeltetik alá. Egész életed Isten fiában összpontosul, és a legszorosabb összhangban élsz majd vele. Amikor készültem erre, nagyon meglepődtem, nem ismertem ezt sem, hogy ír a magvető példázatáról három mondatot, és ezt írja. A magvető kiment, szórta a magot, és ugye emlékeztek, van amelyik mag az útfélre került, valamelyik a köves részre került, valamelyik a bokrokba, a tövisek közé, és valamelyik a jó földbe került. Ezt ismerjük. És aztán azt mondja, ebben a példázatban Krisztus bemutatja, hogy a tökéletes magvető tökéletes magot vet, a magvetés folyamata tökéletes. Egyedül egy dolog lehet hibás, a föld. A szívünk. Ez megdöbbentő. Én azt hittem, hogy hát azért a szívemért nem vagyok felelős. De ez ebbe benne van. Nyilván a szívünket Sátán megrontja, de úgy abban, most már értem, abban egyedül a föld tulajdonosa, a szív tulajdonosa felelős, hogy amikor a magvető végzi a munkát, vajon követni akarja, vagy nem? Engedelmeskedni akar, vagy nem? A jót választja, vagy nem? Ezt minden embernek Isten biztosítja. Minden embernek Isten biztosítja. És minden ember maga felelős a maga szintjén azért, hogy ezzel a biztosítással, ezzel az adománnyal éle vagy sem. Senkit nem lehet hibáztatni. Milyen érdekes, hogy Sátán mind a két oldalt Isten ellen játszotta ki. Azt mondta először, hogy hát senki nem fog neked szabad akaratból engedelmeskedni, a törvényeid betarthatatlanok, és hát te egy kényúr vagy. És akkor Isten az Édenbe helyezte az első emberpárt, adott nekik szabad választás jogát, pontosan elmagyarázta, hogy mi a két oldal,
és nem volt egy nagyon nagy kitétel, ugye, hogy mit kellett megtenni, csak annyi kellett, hogy nem volt szabad a közébe menni, nem volt szabad megérinteni, nem volt szabad enni róla. És ott volt körülött az összes többi fa, és elmondta, hogy az ellenség elbukott, és elmondta, hogy próbálkozni fog. Nem volt ez olyan nehéz. Nem robotokat akar, tudjuk jól a leckét, hanem szeretett volna erkölcsi lényeket, akik már az Édenben is szabad akaratból őt választják. Az Édentől kezdve a második visszajövetelig minden emberi élet arról szól, a választás szabadságával hogyan élsz. Aztán Ádám meg Éva rosszul választott. Utána jött Sátán, azt mondta, te vagy hibás Isten, mert ha tudtad előre, hogy rosszul fognak választani, akkor miért teremtetted a fát? Miért engedted, hogy ebbe belecsúszanak? Igazságtalan vagy, és a szenvedésben gyönyörködsz. Tudtad, hogy ez lesz, és mégis ezt adtad. Ugye mind a két oldalt kijátsza? Mind a két. Ha így van, hogy nincs, akkor az a baj, ha meg van, akkor az a baj. Arról nem beszél Sátán, hogy Éva annak hitt, akitől semmi jót nem kapott. Először találkozott vele. Látta, hogy beszél. Csak beszélt. Soha semmi jót nem kapott tőle. Nem ő teremtette a környező paradicsomi teremtményeket. És mindent elfelejtett a teremtőről, akitől mindent kapott. Igaz? Ez a kérdés vonul végig minden egyes emberi életen. Neked adtam a választás szabadságát. És van még egy ígéret, amit ismertek. Soha nem enged feljebb kísérteni, mint sem elhordozhatnánk, elviselni. Ez mit jelent? Ő pontosan kiméri azt, hogy amekkora a kísértés, hogy mekkora kísértés érjen bennünket, soha nem, így Ellen White, soha nem szükségszerűség az, hogy mi a bűnbe essünk, vagy Sátán fogjai legyünk. Sohasem. Mindig oda teszi mellé a kegyelmet, hogy választhassunk. Hát nem tudom, hogy tudok-e ezeket elkesíteni. Mert gyakran a felhő alatt vagyunk, a szomorúság, meg a kételj felhelye alatt, de vajon tudok-e elkesíteni, hogy látjátok, milyen nagy szeretettel szeretett bennünket az Atya? Hogy odaadta a választás szabadságát. És azt mondja, válasz. És bármi van, tarts ki. Milyen érdekes, hogy Dániel könyvében ugye van 4 nagy vázlatprofécia a világtörténelemről, és Dániel könyve nagyon keményen arról szól, hogy nem lesz könnyű megállni majd a végidőkben. És a 4 vázlatprofécia mellett van 3 történet. Az egyik történet ugye, hogy mit eszünk, mit iszunk, a király asztaláról a bálványimádó ételeket, meg ami egészségtelen. A másik, hogy imádkozunk vagy nem, úgy, ahogy Isten és ember között kell. A harmadik pedig, hogy leborulunk a szobor előtt vagy nem. Csak ez a 3 történet van benne, ami így ezzel foglalkozik. És milyen érdekes, hogy mind a 3 azzal foglalkozik, mit választasz. Mit választasz? Mondhatta volna Dániel, hát most akkor eszek a király asztaláról, nem nagy dolog. Kiválasztott minket, privilégiumaink vannak, majd nevelnek bennünket, megtanuljuk 3 év alatt a káldeusok nyelvét, utána kineveznek bennünket különböző minisztériumok élére, és akkor mehetünk, jót fog tenni majd. Ez nem számít, hogy akkor most húst teszünk, ilyen bálványzat húst, meg nem tudom, bort iszunk, ez belefér egy kicsikét. De nem azt mondta. Azt mondta, nekem a választás szabadságát adta Isten, és bármi a következménye, választok mellette. Ha vajon evett volna, vagy ivott volna, képes lett volna később, amikor kiadták, hogy nem lehet senki se imádkozni. Képes lett volna a nyitott ablak mellett ugyanúgy fennhangol az imádkozni? Nem lett volna képes. Ott megint választania kellett. Az ember parancsa, vagy az Isten parancsa, az Istenhez való hűség. És azt mondta, ha megölnek ezért, ha az oroszlánok vermébe dobnak is, Istent annyira szeretem, annyira bízok benne, olyan sokat kaptam tőle, mindent, ami csak van, hogy az ő hűsége mindennél többet ér nekem, őt választom. Eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát. Ez a kulcs. Ki jött győzve, hogy győzzem. Azt akarom elméteni, kedves testvéreim, mindannyiunkban, hogy határozzátok el, hogy a kereszténységnek a döntő lépése az, hogy helyesen választok, és a többit rábízom Istenre. És örüljetek, ha különféle próbákba estek, mert ez azt jelenti, hogy az Úr úgy látja, hogy már egyre erősebb terheket tudtok hordozni. A jót választod, a helyeset választod, és lám-lám, nem jön a helyes választás gyümölcse.
Ez azt jelenti, az Úr tudja, hogy még nagyobb dicsőségre fogsz majd feljutni. Tudja, hogy már az alapleckéken túl vagy. Nem az kell, hogy hopp, és már is beteljesült. Tudja, hogy képes vagy hordozni terheket. De mondd magadnak, én mindig mellette döntök. Mindig azt teszem, amit ő helyesnek tart. És ha így cselekszünk, akkor a végén tényleg az lesz, hogy teljesen kiábrázolódik bennünk a Krisztus. És ez a keresztény élet célja. Olvasom tovább. Figyeljetek, milyen felrázó ez, ami nagyon sokunkra jellemző. Ha csak vágyakozás marad, úgy jámborságunk és szentség utáni vágyakozásunk semmit sem ér. Hányan vagyunk szentimentálisak, romantikusak, vágyakozunk, hogy majd milyen jó keresztények leszünk. Hogy Krisztust mennyire szeretjük, hogy majd milyen szeretet kapcsolat lesz közöttünk. Vágyunk arra, bárcsak magasabb polcra kerülnék már. Bárcsak mélyebb szeretet lenne bennem. Ó, Uram, tegyél valamit! Sokan, miközben azt remélik és arra várakoznak, hogy Isten gyermekei legyenek, örökre elvesznek. Sokan, miközben azt remélik és arra várakoznak, hogy Isten gyermekei legyenek, örökre elvesznek. Megdöbbentő. Megdöbbentő. Sokan mennek a széles úton, és csak kevesen találják meg a keskeny utat, és mennek be a kapun. Vágyakoznak, álmodoznak, de közben azt mondja Ellen White, örökre elvesznek. Elég megrázó? Sohasem jutnak el arra a pontra, hogy akaratukat Istennek alárendeljék, mert nem döntenek azonnal, keresztények akarunk lenni. Azt mondja a Isten, bármilyen nehéz helyzetben vagy, döntsd el, teljes mértékben alárendelem akaratomat Istennek. És ez nem könnyű döntés. Mert ott van minden környező visszahúzó erő. Dánielnél is. Oroszlánok verme. Sidrák, Misák, Abednégó. Bedobjuk a kemencébe. Elég félelmetes? Nekünk nincs is ott a kemence, ha szabad így fogalmazom. Nincs is ott az oroszlánok verme. Sokkal idézőjel kisebb félelmek vannak, de ott vannak. És a félelmek miatt nem tesszük meg. Mi felnézünk Dánielre, Sidrákra, Misákra, Abednégóra, felnézünk Józsefre, csodáljuk őt, és titokban velük azonosulunk. De közben, az életünkben naponta bukunk el kisebb próbákban, mint ők. Ez félelmetes. Azt jelen White, amit olvastam az előbb. Vágyakozunk, gyönyörködünk a mintaképekben, és közben egyszer csak örökre elveszünk. Egyszer csak örökre elveszünk. Mindenkinek saját magának kell szembenéznie azzal, hogy milyen döntési helyzetekbe hozta őt az Isten. Mindenkinek egyéni. Isten mindenkit megpróbál. Vajon a tudás fája, vajon a családtagjaimmal való jellemem, beszédmodorom, vajon az anyagiakhoz való viszonyulásom, vajon az, hogy le tudok-e mondani embereknek a tiszteletéről, mindenkinek más a kérdés. Mindenkinek más. De, azt mondja, mint az éles kard ketté választja a velőket, az ízeket. Ezt nem lehet megúszni. Mindenkinek ott tornyosul naponta, hogy milyen döntési helyzetbe kerül. És én csak mindenkit, magamat is beleértve bátorítani szeretnék arra, amit az ige is mond, meg Ellen White is. Határozzuk el, hogy a jó mellett döntünk. Bármilyen fenyegetőnek is mutatja be az ellenség azt, hogy mi lesz annak a következménye. Van bármi, aminek az elvesztése felér a menny boldogságával? Felér azzal, hogy amikor jön Krisztus az angyalokkal, azt mondja, jól van, hű szolgám? Gyere, és most már örökké legyünk együtt. Felér bárminek az elvesztése azzal a tudattal, hogy ő otthagyta a mennyt, és véráztatta úton járt azért, hogy nekem ilyen választási lehetőségem legyen. Gondolja a választással való szembenézéskor arra, ez a választás nem természetes.
Nem magától van, ez azért van, mert az Isten fia borzalmas halált szenvedett azért, hogy te választhass. Akkor elkezdjük értékelni a választást. Azt mondjuk, ez a legcsodálatosabb, ez a legnagyobb értékű, hogy választhatok, és bárcsak dicsérhetném az Istent azzal, hogy választok helyesen, akkor a választás már nem lesz nehéz, mert személyessé válik. A választás egy szeretet kapcsolat választásává válik. Mindig gondoljatok arra, kedves testvéreim, micsoda ára volt ennek a választásnak. És mindig választhatok helyesen. Még ma. Mert nem döntenek azonnal, keresztények akarunk lenni. Ha viszont akaratodat és kívánságaidat tettek ki érleled, tökéletes átalakulás mehet végbe életedben. Ha akaratodat, választásaidat teljesen alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni, és amennyiben mindig újból és újból átadod magad Istennek, mindig helyesen választasz, képes leszel egy új életet, a hitnek életét élni. Kedves testvéreim, nem vágyakoztok velem együtt arra a tapasztalatra, hogy egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalom munkáját érzékeled magadban? Hogy azt mondod, ezek nem az én szavaim, ez nem az én türelmem, ez nem az én szelídségem, ez az én szeretet megváltomnak a jelleme, ami kiábrázolódik bennem, mert helyesen választok, és eltökéltem magamban, hogy soha nem térek el tőle, hogy mindig az ő lábnyomában járok. Ez a kereszténység lényege. És én kívánom mindannyiunknak teljes szívemből, hogy alakítson át bennünket, egyéneket és gyülekezetet egyaránt, hogy eljöhessen és végre találkozhassunk vele. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked ezt a végtelen szeretetet, amellyel újra a választás szabadságát, a döntés szabadságát ajándékoztad nekünk. Köszönjük, hogy otthagyva a mennyet, otthagyva a dicsérő kórusok hadát, te eljöttél szolgai formát vévén föl, megaláztad magad, és engedelmes voltál egészen a halálig. Hordoztad bűneinket és bűneink büntetését, levetted rólunk az átkot, a törvény átkát, és újra szabad erkölcsi lényekként állhatunk előtted. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy szent lelked által nevelj bennünket, erősíts bennünket, hogy teljes férfiasságunkban, emberségünkben mindig téged válasszunk. Ne a tenger hullámait nézzük, hanem a te szeretett teljes arcodat, amikor azt mondod, állj az én zászlom alá, kövess engem. Adj nekünk drága tapasztalatokat, hogy a hűségnek mi a jutalma, milyen az, amikor felülről származó erő munkálkodik bennünk, hogy a döntést engedelmes cselekedetekké formája, érlelje. Mennyei atyánk, vágyakozunk a veled való találkozásra, vágyunk reborulni előtted, koronáinkat a te lábadhoz helyezve, mert minden te tőled van. Ez a végtelen szeretet összetöri a szívünket, és vonz minket te hozzád. Urunk, kérünk, hogy adj nekünk tiszta értelmet, helyes választást, és kitartást, engedelmességet a te végtelen kegyelmedből. Jézus Krisztus nevében. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Tehát az előadásunknak a címe az emésztéssel kapcsolatos bőrbetegségek, és külön az aranyérről. Az aranyér ugyan nem tartozik bele a bőrbetegségek kategóriájába, szorosan véve, de mivel az aranyér is az emésztőrendszernek az utolsó részéhez tartozik, a végbélnek a betegségeihez, ezért kapcsoltuk ide. Szeretném először a könyveket bemutatni. Megkérlek, Tibor, gyere légy szívesen, és akkor olvasd el nekem. Az első a biokozmetika. A szerzője Bokor Katalin, és nagyon érdekes a könyv felépítése, ismerteti azokat a természetgyógyászati eljárásokat, milyen módon készíthetünk saját magunknak olyan krémeket, pakolásokat, samponokat, amit saját magunk házilag is elkészíthetünk otthon, és az alapanyagai pedig természetes alapanyagok. Tehát például levendula sampon és hasonló. De nagyon érdekes, nagyon sokféle krém, arcszesz, arcborogatás, arcpakolás, ilyenek vannak benne. Ide teszem majd az óra végén mindenkinek, szeretettel ajánlom, hogy nézegessen bele. Érdekes. Azon gondolkozom, hogy ha van hozzá kedve a kedves egészségklubnak, akkor felajánlom azt, a mai óra keretében nem fog beleférni, hogy ezeket részletesen ismertessem, de például csak így egy beszélgetésben megtehetjük azt, hogy a jövő alkalommal szívesen mindenkinek a kérdése alapján kikeressük azokat a konkrét recepteket, amiket ajánlhatnék egyes bőrbetegségekre, vagy általában csak biokozmetikumokról. Tehát ha gondoljuk meg, ha van rá igény, akkor esetleg a jövő csütörtököt, amikor nincsen semmilyen alkalom, akkor szívesen felolvasok a receptekből, és megoszthatjuk egymással azokat. Ehhez hasonló

0: az olajokról szóló könyv. Itt az ennek az a címe, hogy illőolajos növényekkel való gyógyítás. A szerzője, egy más szerző, nem azonos az előzővel, nem Bokor Katalin, ez a másik könyv. A harmadik könyvünk gyógyító illatok. Ez is az illóolajokról, illetve azokról a gyógynövényekről, amelyek tartalmaznak illóolajokat, és akár a táplálkozásban, akár pedig a kozmetikában hasznosak. A harmadik könyvnek a címe az, hogy modern test és szépség. Ennek az ápolása, modern test és szépség ápolás. Ebben a könyvben le van írva nagyon-nagyon részletesen a fejünk tetejétől a lábunk, kislábunk ujjáig szinte, hogy milyen testrészünket milyen módon gondozhatjuk. Természetgyógyászati módszerek is vannak benne, táplálkozással kapcsolatos módszerek, konkrét tanácsok mindenfélére. Ebből is vettem egy részt a mostani előadásunkhoz. Azután ide tartozik az élettanítókönyve, ez Sirillának egy könyve, és ezt azért hoztam el, mert neki van egy külön könyve a hajhullásról. Nem tudom, hogy tudtuk-e, majd szóba szeretném hozni, hogy milyen belső emésztőrendszeri betegséghez kapcsolódik a hajhullás. Aztán van egy nagyon, nagyon érdekes másik könyv, ezek sajnos nem tudom, hogy már kaphatók-e, az a forgalomba füves könyv. Igen. Tehát rengeteg, ebbe olyan háztartási tanácsadások is vannak például, hogy lehet ilyen alvópárnát csinálni virágszirmokból, hogy lehet a szobánkat milyen illó olajat tartalmazó virágokkal tették tele az ünnepek alkalmával, vagy a hálószobát például, emlékszem, hogy levendula, szárított levendulával illatosították és fertőtlenítették. Aztán elhoztam a tápanyagtáblázatot, hogyha bármire kíváncsiak vagyunk, ki tudjuk keresni, ez a múltkor nem volt nálam, és még van konkrét ilyen teák és életmódi tanácsadók Lukácsné gyógyteáiba. Ő Esztergomba kezdett már egészen a 70-es években gyógyteákkal foglalkozni, és hatalmas eredményeket ért el a rákgyógyítás területén, de majdnem minden betegségben. Ennyi a könyvbemutatásról, még van egy másik könyvem is, ez is Bokor Katalinné, a gyógynövénykönyvek és biokozmetikumok, ennek is a címe. Na akkor úgy gondolom, hogy kezdjük el akkor az első téma legyen az egészséges bőrhöz szükséges vitaminok és ásványi anyagok. Nagyon érdekes módon a szerző nem... Hát valószínűleg tartom, hogy egy gyógyszergyárnak, vagy egy ilyen bio termékeket előállító cégnek a tulajdonosa, aki ezt a vitaminbibliát írta, mert minden alkalommal hivatkozik, ha nem is a saját készítményeire, de minden esetre hivatkozik hát olyan vitaminokra, vitaminkészítményekre, fehérje készítményekre, amiket valószínűleg az ő cége állít elő. Én ezeket is meg fogom említeni, de azt is, hogy ezeket mivel helyettesíthetjük itt Magyarországon, mert a cég, ez, ahogy nézem, ez amerikai cég. Tehát akkor nézzük, hogy mit is mondhatjuk, mit is mondhatunk. Másokkal fogom kezdeni. A táplálkozás az elsődleges fontosságú az egészséges bőrnek a fenntartásában, hiszen ezzel kapcsolatban is fogjuk most ezt elővenni. És akkor felsorolnám, illetve mondanám, hogy ő mit ír. Azt mondja, hogy az egészséges bőrhöz szükséges vitaminok és megfelelő táplálék. És ezt a következőképpen határozza meg. Naponta szükséges 55-65 g fehérje. Azután pedig azt mondja, hogy 8 pohár folyadék, leginkább víz, de lehet gyógytea is, egy néhány pohár gyógytea is. Emlékszem Tóth Gábornak egy előadására, ő azt mondta, hogy a folyadékokon belül nagyon sokszor iszunk tejet, édesitalokat, szénsavas italokat, pedig a szervezetnek legtöbb esetben tiszta vízre lenne szüksége. És azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy ne csak folyadékot ígyunk, hanem tiszta vizet is, ásványvizet is. Aztán azt olvasom itt, hogy az étkezési javaslatok a következők ahhoz, hogy szép és egészséges bőrünk legyen. Tartózkodjunk a csokoládétól. Itt a csokoládéval kapcsolatban mindjárt meg kell jegyezni, hogy ugyanide tartozik a kávé is ebbe a kategóriába, ugyanide tartozik a kakaópor, tehát a teljes kakaó is, és ide tartozik még ebbe a vegyületcsoportba tartoznak azok a teák, amik a teobromin tartalmú teák, tehát a zöld teák. Zöld teák. Tehát azok, ami kifejezetten élvezeti teja, zöld teák. Ez vagy máté tea. Fekete tea. Ezek ugyanaz, mind a, csak más-más a növény, amelyik termeli, de a hatóanyaga alapvetően ez a teobromin származik, aminek van egy erős vízhajtó hatása is, mint ahogy a kávénak is, de a kávénak nem olyan fokozott, mint a teobrominnak, a teobromin tartalmú erős teáknak. Most a következő, amit mond, az, hogy nem ajánlja a zsíros ételeket. És itt a zsírgazdag táplálkozást alatt érti egyrészt a zsíros húsokat, nyilván a szalonnát, ugyanide érti mindenfajta sült ételt is. És adott esetben vannak olyan emberek, aki miatt ezt írja, hogy az előbbiekben beszéltem a máj és az epe betegségről, tehát az olyan betegek, akik olajos magvakat se tudnak emészteni, azoknak nem ajánlja még a szárított, még a diót sem. És azt mondja, hogy ártalmas lehet a napraforgó, tehát mindenfajta olajos mag, nem is sorolom fel, és ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy én is egy időben valóban allergiás voltam a diófélékre, napraforgó magra. Nem tudom, volt-e itt közülünk olyan, akinek emésztőrendszeri panasza volt, epe máj problémája, és ő is tapasztalta, hogy az olajos magvakat nehezen tudja megemészteni, illetve, hogy allergiát kap az arcán tőle. Ilyen foltos. Igen? Igen, tehát nem csak én tapasztalom. Ezért... Akinek emésztési problémája van a májával és az epéjével, gyakran előfordulhat, tehát, hogy ezt a nehezebb olajos ételekre is allergiás. Hogyha javul az emésztőrendszer, akkor elmúlik ez az olajallergia. Tehát, hogyha gyógyul az epe és a máj az előzőekben feldiklátált teáktól, vagy más gyógymódoktól, akkor csökken az allergia is. Ez minden más allergiás betegségre is vonatkozik egyébként. Azt mondja, ezt nem egészen értem pontosan, különben, hogy ezt miért írja, azt mondja, hogy a szárított gyümölcsöket sem javasolja. Itt arra gondolok, hogy a szárított gyümölcsöknek magas a cukortartalma, és a cukortartalom vizet von el a bőrből, tehát valószínűleg a bőrnek a kiszáradásától mentene azzal, hogy csak friss gyümölcsöket javasol, és nem javasolja a szárított gyümölcsöket. Illetve itt én hozzátenném, hogy a szárított gyümölcs akkor, ha beáztatjuk, és újból visszanyeri a szükséges víztartalmát, akkor ugyanúgy fogyasztható. Aztán felsorolja a kólát, ami a bőrnek nem használ. Most mivel én el tudnám ezt hadarni, de szeretném, ha le tudnák önök írni, ezért kérem, hogy szóljanak, hogyha lemaradnak valahol az írásban, jó? Illetve felajánlom, hogy van nálam ugyanez a példány, és itt hagyom a Tibornál, akinek szüksége van rá, az a hétközben, vagy a jövő alkalomra másolunk belőle egy 30 példányt, és akkor osztunk, jó? És akkor talán, aki nem tudja leírni, az akkor is kaphat belőle, elviheti. Ezzel talán egy kicsit megkönnyítjük a saját dolgunkat. Tehát a kóla nem egészséges, itt tartottunk. Azon kívül, ahogy már mondtam, a kávét se tartja helyesnek, illetve azt mondja, hogy a bőrre káros az alkoholfogyasztás is. És nem csak az alkoholfogyasztás, hanem a cigarettát is azt ajánlja, hogy hagyja el mindenki, aki szeretné, hogy a bőre szép legyen. Nem tudom, tudjuk-e, hogy ezt a sárga bőrt a cigarettától is kaphatjuk. Aki cigarettázik, annak egy kifejezetten egy tipikus cigaretta bőre lesz. Attól függetlenül, hogy mondjuk a kezén, ahogy fogja a cigarettát, az természetes, hogy ott megszíneződhet a keze. Aztán azt mondja, hogy ne együnk cukrot. Itt a múltkor már beszéltünk róla, hogy a cukor helyett mit ajánlhatunk. Emlékezzünk, fölsorolhatjuk közösen is. A mézet, ugye? Aztán beszéltünk a melaszról. Van most már lehet néhány bioboltba kapni juharszirupot, és akkor van még ez a bizonyos stevia, ugye? Ki ajánlotta a múltkor a stevia? Ugye? És van még a gyümölcscukor, amit szintén lehet venni, vagy szőlőcukor. Akinek nincsen cukorbetegsége, az használhat szőlőcukrot, a szőlőcukor az egyik leggyorsabban felszívódó cukor. A következő, amit ő mond, hogy az egészséges bőrünk érdekében fontos lenne, ez hogy ő ajánlja, hogy egyfajta fehérje itallal kezdjük a reggelinket. Ez a fehérje ital, ez valószínűleg az ő saját receptje, lediktálom, és hozzámondom azt, amit itt Magyarországon helyette pótolhatunk. Tehát ő ajánl 170 ml zsírszegény tejet. Most én erre azt ajánlanám, mivel itt a zsírszegény tejet a fehérje miatt mondja, hogy legyen ez a fehérje, mondjuk szójatej. És itt szeretnénk bemutatni, hogy vannak szójatejporaink, vanília ízben, kávé ízben, kókusz ízben, tehát ezt a 170 ml tejet ezt elkészíthetjük ezekből azzal, hogy néhány kanál, egy 2-3 evőkanál port, lassan, kis mennyiségű hideg vízzel lassan fölhígítjuk 170 ml-re. Ehhez ő tesz hozzá egy evőkanál étkezési sörélesztőt. Ez a sörélesztő B-vitamin tartalmú, ezt szintén lehet nálunk kapni, itt van ebbe a zacskóba. Nagyon gazdag B-vitaminban, és nem csak egyféle, hanem a B-vitamin komplexekben, és több helyen fogja említeni, majd megfigyelhetjük a sörélesztőt, hogy mennyire egészséges a bőr számára. Ezért teszi bele ő is. A következő, amit beletesz, különben szoktak enni a sörélesztőpor helyett a normál élesztőből is egy ekkora darabot, mint egy babszemnyit, ez így helyes, egy babszemnyit. Igen, ha minden nap eszünk, a sörélesztőből ő azt mondja, hogy egy evőkanállal tegyünk bele. Ha nincsen otthon, akkor belekeverhetünk egy kis élesztőt is. De akkor azt úgy kell, hogy el kell keverni mondjuk a szójatejporral, nehogy darabos maradjon benne. A porból egy evőkanál, tehát a porból, igen, sörélesztő és a rendes élesztő is ugyanolyan jó. A sörélesztő ebbe a porba van, a másik pedig... Tehát azt mondtam eddig, hogy 170 ml tej, én ajánlom a szójatejet, egy evőkanál sörélesztő, három evőkanál, hát ez acidophilus por. Ez az acidophilus por, ez olyan fajta emésztő gombáknak a neve, biztos hallottuk a rádióban, meg reklám, tele van ez az acidophilus bifidus. Már a gyerekek is... Nálunk otthon mondják ezt a port, tehát ez azért jó, mert segít az emész a tej megemésztésében, és egyáltalán mindenfajta emésztéshez nagyon jól segít. Ezt patikába lehet kapni, valószínűleg ő azért mondja, mert de a patikába, tablettába, illetve kapszulába lehet venni. Én azt javaslom, hogy akkor egy kapszulát ketté lehet nyitni, szét lehet húzni, és akkor bele lehet a port belőle pöcögtetni. Valószínűleg az a cég, amelyik az ő cége, ez porba árusítja. Aztán ajánl bele egy evőkanál lecitint, Itt régen lehetett Magyarországon kapni, nem tudom, azt hiszem talán még most is van szójagranulátum, vagy szójalecitint.
1: Az üveges. Az
0: ez ilyen műanyag, barna, így van, műanyag, dobozos szójalecitint. Majd porba, granulátumba, van, igen, az is egyfajta, a pornak a... Tehát ez a szójalecitén. A követ, majd, majd meg fogjuk látni, amikor sorolja a vitaminokat, hogy ezeket miért teszi bele. És akkor azt mondja, hogy itt az én enyémben meg is mondja, hogy miért. Azt mondja az acidofilusra, hogy a normális vérflórához szükséges. Itt a szójalecitinnél pedig megjegyeztem zárójelben magamnak, hogy ez eltünteti a bőr alatti duzzanatokat, illetve a koleszterint. Tehát simává is egyenletessé teszi a bőrt. Aztán belekever még egy evőkanál fehérjeport. Hát én itt megint azt mondom, ő itt a fehérjepor alatt ciszteint ért. De mi, hát az van egy cég, ami a fehérjét különféle, minden fehérjét külön porba árulják. Nem akarom a cégnek a reklámot kelteni, de én úgy emlékszem, hogy ez a Forever Living volt. Nem tudom, hogy még árusítanak-e. Ő itt a későbbiekben említi, hogy ez a bizonyos fehérjepor, ez ciszteint ért alatta. Illetve azt mondja, hogy fél egy evőkanál melaszt, mézet, vagy ugye a többi édesítőszert, amit említettünk, és ott még megjegyezhetjük ugye az édesgyökeret is, mint édesítőszer, illetve azt mondja, hogy tegyünk hozzá fél egy evőkanál Szent János kenyérmagport. Talán az is van nekünk. Igen. És ez nagyon gazdag ásványi anyagokban, és valószínűleg ez az ásványi anyag tartalom miatt ajánlja ezt. Ezen kívül javasolja, hogy tegyünk az italunkba még banánt, mert a banánban magas a kálcium tartalom, és a bőrnek szüksége van kálciumra. Azután epret, illetve más, bármilyen friss gyümölcsöt javasol, hogy tegyünk bele. Hát szóval ez egy nagyon gazdag fehérjeital, és azt mondja... Ez már talán egy egész reggelinek is megfelel,
1: ez
0: ugye?
1: Nem ital, ez már úgy kell.
0: Turmix.
1: Olyan sűrű lesz, mint
0: igen. Igen, tehát ezt össze kell turmixolni, azt mondja. És valószínűleg így van ez, ahogy itt olvassuk, ez legalább egy 2,5-3 decire fog kijönni. Mit nem írt fel?
2: Cisztein.
0: Ez egy kéntartalmú fehérjepor, és ahogy majd fogjuk látni, ez a kén. Igen, egy evőkanállal, és ez szintén szükséges a bőrnek a szépségéhez.
1: Más fehérjével nem lehetne pótolni?
0: Bármelyik más kéntartalmú fehérjével lehet pótolni, de ő csak itt most ezt jegyzi meg.
2: Gyógyszertárba lehet így
0: kérni? Nem, nincsen a gyógyszer, vagy tudtommal nincsen. Én bioboltban láttam egyes helyeken, hogy akik kapcsolatban vannak ezzel a céggel, azok árusítanak megrendelésre ilyen fehérjét, tehát lehet, hogy meg lehet rendelni, vagy menjünk föl az internetre, írjuk be, hogy cisztein, és biztos kijön egy olyan cég, ível írják ciszteinnel, úgy, ahogy kiejtem, latinul Y-nal és S-sel, tehát CYSTIN. Cisztein. Ha ezt a kettőt beírjuk, akkor biztos kijön egy cég, ahonnan lehet venni. Na még milyen vitamin kiegészítőket javasol? Tehát ez lett volna a teital, és most mondja a vitaminokat. Először is nagyon sok vitamin lesz, úgyhogy otthon megjegyeztük anyukával, hogy hát nem kevés. Napi egy ásványi anyag multivitaminnal kezdené, amit evés után javasol. Tehát ásványi anyagból napi egyet. Aztán azt mondja, hogy fontos a bőr tónusához és az elegendő erősítéséhez a napi 100 mg nyújtott hatású B2 vitamin, B-komplex, és ebben különösen B2 és a B6 vitamin. A B2 a riboflavin, és a B6 a piridoxin. De hát ez számunkra nem érdekes. A B2-t és a B6-ot így külön-külön is lehet venni a gyógyszertárba. Tehát ha azt kérjük, hogy B2 vitamint vagy B6-ot, amikor még én dolgoztam, akkor így külön is lehetett venni. Minden esetre benne van a Poli-B tablettába, benne van a Polivitaplex 8-ba, és benne van a Polivitaplex 10-be is. Dehogy nem, abba is benne. Ezt csak azért mondom, mert előjött a gyógyszerész agyam. de hát ott benne van minden a sörélesztőbe és az élesztőbe. És ha nagyon akarunk, akkor a teljes őrlésű kenyerekbe is benne van. Tehát én azt tartom az egyik legnagyobb hibának a mai 20. századi kenyériparban, hogy a legjobb ásványi anyagainkat, a rostartalmat kivette az ételeinkből, és a vitaminjainkat, mint például ezeket. Aztán pedig azt mondja, hogy mivel folytassuk, milyen vitaminnal? A C-vitaminnal. És a C-vitaminból nem is keveset mond, hanem elég többet. Na most még itt azt mondja a B-vitaminnál, azt még elfelejtettem elolvasni, hogy, hogy csökkenti a B-vitamin az arcbőrnek a zsírosodását, a zsírosságát. Tehát ezért ajánlja. Csökkenti az arcbőrnek a zsírosodását. A B és a B6 vitamin. A következő, mert ez így nem lesz, ahogy mondtam, a C-vitamin, és pedig azt mondja, nem is a C-vel kezdő, hanem az A-vitaminnal. Azt mondja, hogy hetente, 2 nap szünet után, 5 napig szedjünk A-vitamint, méghozzá ő javasol 2-szer reggel és este 25 000 nemzetközi egység A-vitamint. Ugye ezt is lehet természetes formában magunkhoz venni, mert A-vitamint tartalmaz a sárgarépa, a sütőtök és minden sárga színű gyümölcs. A múltkor mondtuk a sárga barackot, ugye? És mondhatnánk még az ananász is, ugye, papaja, stb. Tehát sárga színe legyen, ilyen narancssárga. Aztán mi a következő? Következik az igen, de még előtte ő mondja az E-vitamint. Azt mondja különben az A-vitaminról, hogy a fertőzéseknek a megelőzésére alkalmazná ő, hogy a bőrnek a sérülései gyógyuljanak minél hamarabb, illetve hogy egyáltalán ne is sérüljön, de amellett is az A-vitaminnak különösen van egy hámvédő hatása. Napi 1000 mg csipkebogyót javasol, illetve ők csipkebogyóból gyártanak C-vitamin tablettát. Én most azt mondom, hogy már úgy tudom, hogy van Magyarországon is ez a csipkebogyó tartalmú C-vitamin tabletta. Ha nem, akkor természetes formában vegyünk magunkhoz C-vitamint. Ugye van C-vitamin a savanyú káposztába, a savanyú gyümölcsökbe, a citrusfélékbe, és ilyen savanyú gyümölcs például a piros ribizli. Itt hát minden, ami savanyú, az gyakorlatilag tartalmaz. Tehát ez napi 2-szer 25 000 nemzetközi egység. Ezt lehet venni a gyógyszertárba, ilyen 25 ezrest is, de én úgy hallottam, hogy a napi szükséges sárgarépa mennyiség az 20 deka. Tehát, hogyha a 20 deka sárgarépát lereszeljük almával, citromlével, összekeverjük, és egy csepp olajat cseppentünk rá, valamilyen természetes, mondjuk búzacsira olajat, mert az E-vitamin tartalmú, akkor már mind a 2 vitaminat hozzátettük, és egyszerre elfogyaszthatjuk, és úgy nagyon finom is. Tehát ezt javaslom helyette. Mondjam el még egyszer? Tehát 20 deka reszelt sárgarépa. Akinek erősebb a foga, az a nagyobb reszelőn reszelheti, akinek gyengébb, az a kisebben. Ehhez egy alma, vagy 2 alma, lehet azt is reszelve. Erre aztán egy fél, vagy egy egész citromot, és egy evőkanál olajat. Én javaslom a búzacsira olajat, mert gazdag E-vitaminban. Azért mondanám, hogy tegyünk ehhez olajat, mert tudjuk, hogy az E-vitamin, A-vitamin csak zsír jelenléte. Pontosan? Így van, így ahogy tetszenek mondani. Pontosan. Na, akkor a következő, így ahogy mondtam is, az E-vitamin. Megjegyzi, hogy a sebek gyógyulását segíti elő a C-vitamin. Az úzódásnál, gennyesedésnél, mindenféle sebet nagyon meggyorsít. Utána javasolja napi 100-400 mg E-vitamint. Lehet kapni a gyógyszertárba 100 és 400 mg-os E-vitamint is kapszulába. Ha nem férünk hozzá, de itt felsorolja azt is, hogy miben lehet, tehát búzacsirában és búzacsira olajban is van, illetve van a rendes búzában is. ezt étkezés után és C-vitaminnal tanácsolja bevenni, és azt mondja hozzá, hogy együtt védik a bőrt az akné ellen. És ehhez nem tudom, hogy ő úgy gondolja, hogy együtt védik a bőrt, mert az A-vitamin is védi a bőrt az akné ellen. Tehát ezt így egybe kell gondoljuk, hogy A, E és C-vitamin védi a bőrt az akné ellen. Az akné ezek a pattanások, a gennyes pattanások. Aztán mit mond még? Azt mondja például, hogy a bőrre az E-vitamin olaj maga is jó, például égési sebeknek a kezelésére, hózsolásra, sebek gyógyítására. Azt mondhatjuk, hogy a sebek gyógyításához még a méz is jó. Van egy kedves ismerősünk, Nyerges Katika, ő mézzel szokta kenni a sebeket, és azt mondja, hogy nagyon jó hatást ér el vele. Én még megjegyezném, hogy a sebgyógyításához nagyon segít ki a 3%-os hidrogénperoxid. Ilyen horzsolás, ütés után feldörzsölődik a bőr. Azért pedig, mert ahogy a bőr érintetlen marad, és a felső három réteg eltűnik, akkor rögtön nyitott kapuvá válik a fertőzések a baktérium, vírus, gombák számára. Ez a hidrogénperoxid pedig azt teszi, hogy nonsense oxigént, tehát oxigén atomokat bocsájt a sebbe, amik rögtön antioxidáns hatásként, inkább, tehát rögtön elöli a baktériumokat, a vírusokat és a gombákat. Nagyon szépen kipezseg, és nagyon segíti a bőrnek a gyógyulását. Igen, fekére is, és a hidrogénperoxid 3%, tehát fekély kezelésére 3%-os hidrogénperoxidos kezelést szoktak javasolni, és utána, hogy ez ugye a baktériumok ellen véd, és hogy a gombákkal se fertőződjön a seb, szantakridin oldatot szoktak, vagy most már úgy hívják, hogy akriflavin oldatot, tehát szantakridin XL, vagy akriflavin, és itt az akrinál a K, az C-vel írják, acriflavin oldatot szoktak használni fekének a kezelésére. Nagyon jó eredményeket értek el. Van egy kedves ismerősöm, aki kórházba dolgozik, és ő azt mondta, hogy egy beteg, aki hosszan bent feküdt náluk, annyira fölfekélyesedett, hogy már a csontig fölfekélyesedett. És ő akkor kezdő ápolónő volt, és nagyon-nagyon szorgalmas és hűséges, naponta 5-ször lekente hidrogénperoxiddal, ezzel a 3%-ossal, bekente az akriflavin oldattal, és felgyógyult a beteg, úgyhogy kórházi kitüntetést kapott érte. Na, a következő, amiről itt szó kell, hogy essen, az pedig a következő. Most megnézem, hogy mit mondtam már el. Igen. Most a vitaminokon kívül az ásványi anyagokra kerül a sor. Mit is ajánl, melyiket? Azt mondja, hogy napi 6 fémkelát kapszulát kell bevenni. Na most ez a fémkelát kapszulát, ez olyan, hogy ha most olvassuk, lehet venni a gyógyszertárba ilyent, hogy biomagnézium vagy biocink. Tehát ezek a biocinkek nem ásványi anyag formájában, nem tudom én, magnézium citrát formájában tartalmazzák, hanem valamilyen olyan szerves anyaghoz kötve, aminek a felszívódása jobb. Valószínűleg kint már lehet kapni ilyen fémkelátokat, tehát ilyen szerves anyaghoz kötött ásványi anyagokat. Magyarországon lehet venni a cinket, lehet venni a magnéziumot ilyen biokelát formájában, tehát biomagnéziumként és biocinkként. A magnézium is szükséges az izom és a mozgásszervnek a működéséhez, a cukorbetegeknek. Tehát itt ugye az emésztőrendszeri betegségnél rögtön kapcsolhatjuk a magnéziumot. És ha nagyon gyorsan gyógyítja a sebeket a cink. Ugyanakkor, hogy kapcsoljuk az emésztőrendszerhez, a cink fokozza az inzulin termelését is. Tehát a cink mellé írjuk, hogy a sebgyógyítást gyorsítja, és az inzulin termelést elősegíti. És akkor most itt minden hazafele menve eszembe jutott a múltkor, hogy a cukorbetegségnél elfelejtettem mondani ásványi anyagok mellé, és ide föl is írhatjuk a krómot és a szelént. Lehet kapni krompikolinát formájában a gyógyszertárba, és a szelént is lehet venni a gyógyszertárba. Ezen kívül javasolja még a ugye a króm és a szelén az a cukorhoz tartozik, de mivel ha a cukor romlásával romlik nagyon a bőr állapota is, ezért ezt csak így zárójelbe teszem hozzá, a szorosan vett értelemben nem tartozik ide. De azt el kell mondanom, hogy a cukorbetegség romlásával nagyon gyengül az immunrendszer is. Az immunrendszer gyorsulásával pedig hajlamossá válik a bőr a sebesedésre és a sebeknek a nehéz gyógyulására. Tehát meg kell jegyeznem, hogy nagyon sok esetben a sebek lassabban gyógyulnak, jelentősen lassan. Van, ahogy valamikor 3 hét alatt gyógyul be egy cukorbetegnek egy sebe, könnyen alakul ki fekély, és sajnálatos módon, hogyha a fekély nem gyógyul be, akkor előbb-utóbb oda kerül a szervezet, hogy le kell vágni azt a végtagot. Ezért elég gyakori sajnálatos módon a cukorbetegeknél a lábúj levágása, ami elég egy katasztrofális dolog. Akkor kell megfogni, amikor még a lábúj érzéketlenné válik, és akkor például ez a búzacsiraolaj is, és maga a búza gabona, tehát vagy a főtt búza, vagy a teljes őrlésű kenyér, az segíthet ennek a folyamatnak a visszafordításában, az értágító táplálékkal és teákkal együtt. Na, tehát a kelát mellett mit mond? Az, hogy nagyon fontos a kelát, ez a savbázis egyensúlynak a fenntartásához. És azt mondja, hogy az arcbőr színhez szükséges az ásványi anyagok. Elsorolja, hogy mit okoz, illetve mit segít az egyes ásványi anyag. Azt mondja, a kálcium például lágy, sima bőrszövetet segít előállítani a szervezetnek. Tehát kálcium szükséges a lágy és a sima bőrszövethez. A következő a réz. Azt mondja, hogy a réz a bőr színnek a kialakulásában van szerepe, azért, mert a vasnak a felszívódásához szükséges, és itt rögtön hozzáteszi azt is, hogy maga a vas adja a bőrnek a rózsaszín színét, tehát vashiány esetén van sápadt bőr. Tudják-e, hogy például, hogyha egy jó belgyógyászhoz nem megy az ember, vagy éppen a körzeti orvosához, ha sápad, akkor rögtön kell, hogy mondja, hogy feltételezhetően vashiányos. Még jobban meg lehet győződni, ha lehúzzuk a szemünket, és ott látjuk a legvékonyabb ereket. Ha ezek színtelenek, akkor egészen biztos, hogy rossz a vérkeringése, és vashiányosak vagyunk. Tehát innen lehet a legkönnyebben megállapítani a vashiányt, illetve onnan, hogyha az oxigén hiányt pedig onnan látszik a bőrünkön, amikor ellilul a szánk széle, vagy az ujjaink, a körmünk. Tehát, hogyha valakinek a szája széle lila, vagy a körmei színtelenek, vagy ellilulnak, az oxigén hiányt jelent, és valószínűleg ott az a probléma, hogy érszükületről van szó, vagy vashiányról. A következő, amit itt mond, tehát ezért kellett a réz és a vas. A következő, amit mond, a kálium a száraz bőrnek a megszüntetéséhez szükséges, és az akné kezeléséhez, az akné ellen, tehát az kálium. A tengeri sóban fordul elő a kálium. A cink a külső és a belső sebek gyógyulásához, ahogy az előbb mondtam. Ezen kívül sikerült leíznunk? Igen, a kálium. Tehát a káliumra azt mondja, A száraz bőr, igen. Tehát száraz bőr ellen, és az akné ellen jó, és tengeri sóban van benne. És majd mindjárt előveszem, mert a hajhulásnál kiírtam, hogy még mibe van benne. Azt hiszem, hogy még 2-3-at tudok hozzá mondani. Banánban is van. Banán, így van. Igen. Különben kálium van a paradicsomban is, most itt eszembe. A paradicsomban is. Sőt, hogyha valaki a vízhajtásnál érzi, hogy sok káliumot vesztett. Igen, pontosan, akkor igen. Régen én is a gyógyszertárban a káliumot ajánlottam a vízhajtózáshoz. Illetve hát a paradicsomot. Na, ezen, és akkor azt mondtam még, hogy a cink az a külső és a belső sebek gyógyulásában segít. Tehát például, hogyha én egy fekélyes beteget akarnék gyógyítani, hogy ehhez visszatérjek, akkor ugye itt írja a cinket. Az előbb mondtam, szükséges az A-vitamin, az E-vitamin és a C-vitamin. Tehát ezzel már nagyon-nagyon sokat segítettünk a fekélyes beteg gyógyításához. És hozzátehetjük, hogy ma nagyon elterjedt az aloe vera. Az aloe vera sprék, amiket lehet kapni, azok nagyon jól fertőtlenítik a sebet, mert van egy vírusölő, baktériumölő, gombaölő, tehát fertőtlenítő hatása. Na most ezen kívül ő még ajánl inozitolt, azt mondja, hogy naponta, ez már nem a fémekhez tartozik, hanem ez más jellegű vegyület, nem létezik. 1000 mg inozitol. Én azt hittem, hogy 1000 gram. Tehát 1000 mg inozitol és kolin. Ezek inkább vitamin jellegű vegyületek. Illetve nem is egészen. És azt mondja, hogy ebből a főétkezések után kell enni, naponta. Azt mondja, hogy naponta 2 evőkanál lecitin granulátum. Most a lecitint már említettem, benne is volt ebbe a bizonyos tejitalba, és mondtam, hogy vagy szójaport kell beletenni helyette, vagy pedig lehet venni ezt a lecitin granulátumot. De mivel maga a teljes szójaport tartalmazza, ezért azt mondom, hogy akkor együnk 2 evőkanál szójaport. Ez különben a nőknek is fontos a hormon háztartásnak a rendbetételéhez. Azt mondja, hogy az a következő pedig azt mondja, hogy a bőr alatti zsír lerakodásnak a felszívódásához szükséges ez a szójagranulátum. Ugye az előbb mondtam, hogy a dudorokat eltünteti, és a koleszterint is föloldja, és fölszívhatóvá teszi, tehát eltávolítja a bőr alól. De megjegyzi még ezen kívül, hogy tisztítja a szójalecitin, a vesét, és így segít a bőrben, a bőrnek a káros anyagoknak az eltávolításába. Azt is megjegyzi, hogy rugalmassá teszi a bőrt, na ez a bizonyos 1 g cisztein, aminósav, és 3 g C-vitamin. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a C-vitaminból, ugye a magyar tabletták úgy vannak, hogy 100 g-os, 200 g-os, 500 g-os, kint sokkal nagyobb adagokba adagolják a vitaminokat, és különösen, hogyha sebgyógyításhoz kell, vagy az arcnak a szépítételéhez, a bőrnek a regenerálódásához, akkor ő napi 3 grammot mond. Ezt nem egyszerre kell megenni, mert az sok lenne, nem is nagyon tudnánk, hanem 3-szor 1000-1000 grammot, vagy 6-szor 500-500 milligrammot egyenletesen elosztva. Lehet egyébként kapni olyan C-vitamint, hogy egész nap fokozatosan szívódik fel, ezek az úgynevezett mikrokapszulázott C-vitaminok. De hát, ha gyümölcsöket eszünk, nyilván erre nincs is szükség. Azt mondja, hogy ezt a bizonyos cisztein és a C-vitamin gyümölcslébe keverve ígyuk meg. A sebgyógyulásthoz már elmondtam ugye, hogy szükséges a cink, az A, C, az E-vitamin. És itt mond egy gyógynövényt is, ami segít a sebgyógyuláshoz, ez pedig a fekete nadájtő. Ez nagyon erősen segít a sebgyógyuláshoz, ugyanis a sejteknek a szaporodását segíti, regenerálja. Gyorsan szaporodnak a bőrsejtek, és regenerálódik, illetve begyógyul a seb. A fekete nadájtőnek? Hát mivel ő itt kivonatot mond, itt feltételezem, hogy a gyökérből vonják ki, de valószínűleg az egész, ha egy növényben van valami, az minden részében van, csak legfeljebb az egyik részében kevesebb, a másik részében több. Tehát én most így ezért azt mondom, hogy ha valakinek levele van, akkor levélből is megcsinálhatja, azt is megcsinálhatja, hogy megfőzi, és akkor gyógyteát készít, és azzal ecseteli a sebet. Különben sebgyógyításra nagyon jó a kamilla borogatás is, de csak úgy, hogy a kamillát leszűrjük vattán keresztül, hogy semmiféle pöszme a kamilla virágból ne menjen bele. Nagyon segít a kamilla virág is. A fekete nadájtőnél meg kell jegyezzük, hogy a zúzódásoknál is segít, tehát ha nem seb van, nem nyitott seb van, hanem zárt seb, akkor is segít a zúzódások elmulasztásába a fekete nadájtő, illetve még a csonttöréseknél is, ha borogatást teszünk rá, és mondjuk éjszaka rajta marad, akkor segíti a csontgyógyulást is eléggé. Egy kolléganőm volt, akinek eltörött a férjének a lába, és akkor jelent meg frissen a fekete nadájtőkrém. És akkor javasoltam, mert én is olvastam a használati utasításában ezeket, és valóban bevitte a kórházba is kente, és azt mondta, hogy sokkal gyorsabban gyógyult a csonttörése, és a duzzanat is, ugye, mert minden esésnél, törésnél az izmok is sérülnek. Ugye tudjuk, hogy... Igen, így van.
2: Egyszer egy bióboltos, ilyen természetgyógyászt csináltuk, el volt törve a kezem.
0: Igen,
2: és akkor... hány napig igen? Kell, vagy két hétig, és utána az kellett belemasszírozni, inkább zúzódás volt.
0: Igen. Igen, most viszont szeretném mondani, hogy alkoholos oldata a fekete nadájtőnek nem jó. Mégpedig azért nem, mert károsítja a májat. És megint is javasolom, bár vannak egyes gyógynövénykönyvek, amik javasolják az ivását, de például az édesanyámnak a májának rossz hatással volt. És azt írja az egyetemi gyógynövénykönyvünk, hogy az alkoholos kivonata kimondottan káros. Tehát ezt úgy lehet megelőzni, ugye, hogy vizes kivonatot, tehát vizes teát készítünk belőle, akkor nem káros, illetve hogyha olajba vonjuk ki, akkor szintén nem káros. Ez a kár, ez kifejezetten az alkoholos kivonatára vonatkozik. Úgyhogy azért én is inkább csak külsőleges használatra javaslom, belsőleges használatra nem. Na, a következő legyen. Azt mondja, hogy ha az arc csúnyán elszennyeződött, például ilyen elesésnél, akkor ezt a cinkkelátot javasolja, biocink formájában. Ez az, amit nálunk is lehet venni a boltba. És azt mondja, hogy 15-50 mg-ot kell belőle naponta bevenni. A következő, ugye az aknéra elmondtam, hogy mik azok, amik gyógyulnak, gyógyítanak. Most már önök is el tudják mondani, akkor mik lesznek tehát az aknéra, amik jók. Ezzel nagyon sokan. Az antioxidánsok és a cink, igen. Kálium is jó, így van, a kálium is. E-vitamin is jó, így van. Na, a következő... lépek egyetlen lejjebb, táplálkozás. Igen. És igen, itt elmondta, hogy a táplálkozás fontos szerepet játszik a bőrben. Azt már elmondtam. Akkor itt végeztünk ezzel. Azzal kezdtünk, így van. Na most, én egy kicsit külön kiírtam bizonyos dolgokat, ami csak a hajhullással kapcsolatos. Mert ez a hajhullás, ez egy sarkalatos kérdés a bőrrel kapcsolatosan. Tehát nekem itt valami még hiányzik, itt aki odaadta, ezt nekem keverte. Így adta oda nekem. Na. Akkor valószínűleg ennyi. Nézd meg, 1-2-3-nak kell lenni.
3: Igen, ezek kész voltak, és most ez van.
0: Jó, csak egy csak azért keresem, mert nekem van egy külön ilyen egy papírom a hajra vonatkozóan is. Jó. Na, akkor jönnek a haj. Hajhullás. Mit mond a hajhullásról? A táplálkozás nagyon fontos szerepet játszik a hajhullásban. Hogy dús és fénylő legyen a hajunk. Azt mondja, hogy szükséges hozzá búza, búzacsira, élesztő. Ez most csak a hajra vonatkozik. Majdnem elég sok minden hasonló lesz az előzőhöz, de megemlíti ugyanígy. Búzacsirát a hajhoz. Igen. És elmondja, hogy miket ajánl. Fontos. Tehát élesztő, búzacsira, igen, teljes őrlésű kenyér. Mert ezekben levő vitaminok és ásványi anyagok nagyon fontosak ezek. Azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy vigyázzunk a savbázis egyensúlyunkra, mert a savas pH-jú ha savas pH-ba tolódik el, akkor a szervezetünk egyensúly az nem lesz jó, még a hajunknak sem. Naponta multivitaminokat ajánl. Napi egy multivitamin ásványanyag kapszulát, illetve hát az előbb említett most jönnek majd a vitaminok. B-vitamin komplexet ajánl, mert azt mondja, hogy a B-vitamin komplex nélkülözhetetlen a haj növekedéséhez. A pantoténsavat mondja, a pantoténsav is a B-vitamin komplex közé tartozik, de külön megjegyzés, ahogy én mondtam a múltkoriban, hogy amikor begyullad valakinek a hasnyálmirigye, akkor onnan veheti észre, hogy a cukorbetegsége romlott, mert a hasnyálmirigye begyullad, hogy hullik a haja. És ilyenkor nagyon segít a pantenol tabletta, vagy más pantoténsav tartalmú étel, mert megállítja a hajhullást, és rendbe hozza a hasnyálmirigyet is. Úgy függ össze a kettő, tehát egymással. Szükséges még a folsav. Most nem tudom, a pantoténsavnál mondtam a múltkora, hogy mennyit kell belőle szedni. Tehát a normál esetben, ha valaki egészséges, vagy csak éppen kevés, akkor a kétszer egy pantenol tablettát mondja. Súlyosabb esetben én a 3x2-t javaslom. Annyi ideig, amíg el nem múlik a hajhullás. Itt ő... Tessék? Igen, lehet kapni gyógyszertárba, így, hogy pantenol tabletta. Különben tudjuk, hogy a Revalid kapszulában is, és más hajhullás elleni kapszulákban, tablettákban is ez benne van. Lehet kapni pantenol tartalmú sampont is. És az is elképzelhető, bár nem próbáltam, hogy maga a pantenol habnak a fejbe dörzsülése, mondjuk egy hajmosás előtt vagy után, az is segít. Talán hajmosás után érdemes, be kellene dörzsölni. Ha én megpróbálnám, és mondjuk egy 20 percig várnék, amíg fölszívódik, addig egy nejlonnal körbekötném a fejemet rá a törölközőt, és 20 perc után lehet már le se kellene mosni. Ha mégis úgy éreznék, hogy tapad, vagy nem lesz olyan szép, akkor 20 perc után le lehet mosni. Azt mondja még, hogy a hajnak a működéséhez szükséges a folsav is. Folsav, igen. Most a következő folsavat szoktak a vasnak a felszívódásához is javasolni, és elképzelhető, hogy azért mondja itt is, mert ugye a fejnek, a bőrnek, illetve a hajnak a színét is, a pigment sejtek a vasból lesznek. Na most itt azt mondja, hogy még van egy ilyen paraminobenzoessav nevezetű anyag is, ez is szükséges a hajhoz. Most nem tudom, hogy ez kapható-e a gyógyszertárba, vagy hogy így külön kapható-e. Para-aminó-benzoessav. Para-aminó-benzoessav. Megjegyzi hozzá, ez nagyon érdekes, elősegíti, hogy az őszhaj ismét visszanyerje az eredeti színét. Igen. paraaminobenzoát. Semmit nem ír, hogy hogy kell, csak az, hogy ez elősegíti a paraaminobenz, az ősaj, eredeti hajnak a visszanyerését. A helyzet az, hogy nem tudom, hogy egyáltalán Magyarországon kapható-e ilyesmi, de ha lenne, hát én is kipróbálnám. Lehet?
2: Igen, egyik helyen. Jaj, a Győri út, nem tudom most pontosan hány számba, ott valaki kérte, hogy hozzak neki, és lehet kapni kifejezetten ilyen, az valahogy ecseszelni kell, vagy nem tudom, mi egy ilyen folyadék, hajlosás után, és a haj visszanyer egy eredeti színét.
0: Nem semmi.
2: Ezen
0: nem is olyan. Uh-huh. És ez bioboltba tetszett vásárolni?
2: Ez egy biobolt.
0: Biobolt.
2: Uh-huh. A pontos címét nem tudom.
0: Értem. Én szerintem próbáljuk meg a nagy bevásárló központok, a biobolt, a bio központokban. Lehet, hogy a századék úton. Nem tetszett látni?
2: Nem, ezt valaki kérte, hogy oda, hogy igen? Beszélte velük.
0: Hányan kérünk belőle?
2: Ez az első kerület? Ott, ahol a Márvány utcánál,
0: igen?
2: Vagy a 105 megáll a Márvány utcánál, mielőtt átmegy ott a vasúti hídon, hogyha Budára jövünk,
1: igen.
2: És akkor ott a Győri úton be kell menni, és hát azt most pontosan nem tudom, szóval ott van egy ilyen egészségbolt valami, a pontos nevét sem tudom.
0: Uh-huh. Igen.
4: Volt reklámban is, csak én se hittem, hogy visszaállítja a szint. Tehát ez nem maga ez a szer, hanem ennek van egy neve.
0: Tehát ez egy vitamin.
4: Nem vitamin, ez az, hogy visszaállítja.
0: Ja, igen.
5: Igen. A herbaházban is van.
0: Tehát a herbaházban is. Lehetséges. Igen. Érdekes. Én is csak most olvastam különben. Ez nekem is újdonság volt. Ezek nem vegyszerek, ez vitaminnak, ez a szervezetbe szükséges vitaminok között sorolta föl. Tehát érdekes, a paraminobenzoesav különben az tartósítószernek is használják, úgy emlékszem. De minden esetre érdekes, sehol máshol nem olvastam, itt igen. Na, akkor haladjunk tovább. Paraminobenzoesav. Igen. Igen. Itt elmondja az adagot, azt mondja, hogy az A-vitamin is jó, annak tovább léptünk akkor. Naponta egyszer-kétszer 10 000 nemzetközi egység A-vitamin. Tehát itt ugye maradunk a sárgarépánál. És azt mondja, hogy... De ha valaki esetleg mégis A-vitamin kapszulába szed, akkor azt szeretném mondani, nagyon hangsúlyozni, hogy az A-vitamin szedésénél szünetet kell tartani. Mondjuk ez a 10 000 egység naponta, ez nem olyan nagy mennyiségű, régen lehetett kapni ugye ezt a 75 000 egységes A-vitamint, ott úgy volt a szokás, hogy 3 hétig napi egyet szedettünk, és utána 1 hónap szünetet tartottunk. Kedves egészségére, nem lehetne becsukni az ablakot? Itt a hátam mögött? Nincsen? Jó. Allergia. Jó, akkor azzal nincs mit tennünk. Ugyanígy javasolja a fém a ciszteint, mint ahogy az előzőekben olvastuk, és az 3 g C-vitamint, illetve ugyanígy javasolja a napi 1 multivitamin tablettát, amit azt mondja, hogy reggelinél vegyünk be. Az elemek között szintén feljegyez egy pár ásványi anyagot, így például azt mondja, hogy a hajnak nagyon jót tesz a szilícium. A kén... Hát igen, ezt nem tudom, hogy van-e olyan ásványi anyag, amiben szilícium is van. Igen, lehetett... Köles, az nem... Zsúrló tea. Nagyon jó. És mit mondtunk még? Zsúrló, köles... kovaföldet is lehetett kapni, amit ne ijedjünk meg, az ilyen ásványi anyag porként, és kávés kanállal, vagy kisebb adagoló lehet kapni. És igen? Kapszulába is. Tehát azt mondja, hogy a hajnak ez is jó. Nem gilisztál.
5: Nem, csak mondta, hogy földet fogunk enni.
0: Igen, gilisztál. Nem, ez... Ezek nagyon tisztítottak. Ezek már tisztítottak. Na, a másik, tehát, amit mondtam, a kén, és a nátrium klorid, jód, vas. Az rendes konyhasó.
1: Megesszük az egész Mendeleje
0: táblát. Hát különben. Hát igen, most gondolj.
1: A újakra nem gondolnak azokat, mert én sem tudom, olyan égetve.
0: Hát a helyzet az, hogy ha most belegondolunk, akkor egy nagyon egyszerű dolgot kell ezzel kapcsolatban mondanom. Ugye nagyon sok. A helyzet az, hogy a föld, ugye a tápanyagokból épp

0: a vitaminokat a kompótba, vagy nem tudom én, hogy vesszük magunkba, vagy dobozos gyümölcs, jó, igen, meg dobozos gyümölcslé formájában, ami már nem igazi, amiben nincsen semmi. Tehát így végig lehetne zongorázni, hogy mit csinálunk rosszul. Igen. Igen. És ugye, ugye, ez a másik, hogy így van, tehát, hogy nincs is benne a konkrét gyümölcs, csak ízű. És itt, itt elmondanék zárójelbe annyit, hogy egy táplálkozás tudományi mérnök barátnőm mesélte, hogy elhelyezkedett egy élelmiszergyárba, ahol azt, arra kérték meg, hogy ő, mint mérnök, állítson elő megy ízű joghurtot. És ő ezen annyira felháborodott, hogy ott hagyta a gyárat. Hogy nincs is benne megy, csak íz, és nem is megy kivonatból, hanem vegyület, kémiai vegyületből. Szóval ezen ő is nagyon... Ja. Tehát, hogyha mi eredetileg, most gondolják meg a kedves hallgatók, hogyha most normálisan táplálkoznánk, akkor gyakorlatilag semmi bajunk az igat egy világon nem lenne. Mert itt tényleg megetszük a Mendelejev táblázatot, ami úgy, ahogy mondta itt a kedves hallgató, és nyugodtan nem kellene felsorolnom darabonként, hanem mind benne van az egészséges táplálkozásban. Ezért lehet különben az, hogy azért a régebbiek csak hosszabb ideig éltek, és hogy igen, és egészségesebben éltek, és ugye azok a területeken, ahol például a hunza népeknél egyértelmű a vegetáriánizmus, eléri a 100-120 évet is az életkor. Na most menjünk akkor tovább, mert már igen elhúzódott az időnk. Jó. Hát akkor azt mondom, itt lapozzunk. A kézápolást most azért hagyom ki, mert ott már szerencsére nem mond annyi vitamint, és körülbelül a vitaminok ugyanazok, mint ami az előzőek voltak. Úgyhogy ezzel most ellépett, hanem most térjünk át, például mondok egy dolgot, a bőrszárazságot. Mi okozza a bőrszárazságot? A vérhiány, igen, méghozzá a vérnek a folyadéktartalmának a hibája. Ugye naponta mikor iszunk vizet? Mondjuk reggelire iszunk valamit, jó esetben talán délután iszunk még. De nagyon fontos lenne még délelőtt is inni, mondjuk a 10 órai tájba, vagy közvetlen evés előtt egy jó 2,5-3 decit evés előtt fél órával, és fontos lenne uzsonna idő alatt is nem enni, hanem inni valamit, ami folyéd, egy gyógyteát például, és ugyanígy vacsora előtt, illetve lefekvés előtt is. Mert egyszer beszéltem egy orvossal, és mondtam neki, hogy hát elég száraz a bőröm. Azt mondta, ez nem külső szárazság, ez belső szárazság. És akkor mondtam neki, hogy hát akkor mit lehet tenni? Azt mondta, hogy a cukornak a szintjét kell alacsonyra állítani, és nagyon sok folyadékot inni. Ugye ezt mondtam a múltkor, hogy a cukor ürülésével a szervezet magával von rengeteg vízmolekulát is, nagy mennyiségű víz ürül a cukorral. És ezért a cukorbetegeknek kifejezetten száraz a bőrük. És ezt hiába kenjük kívülről a bőrünket, semmit nem fog használni, illetve átmeneti a segítség, olyankor a magas víztartalmú hidratáló krémeket javasoljuk, de elsőrendű szerepe van olyankor a cukor helyreállításának és a folyadék, nagy mennyiségű folyadék ivásának. Jó. Akkor most ezzel a bőrrészt le is zárnám, és akkor áttérnék az aranyér kérdésére.
1: Ez itt ez itt még aranyér, hát már olyan szegények vagyunk, ja. Alumíniumból kérdésére.
0: Igen. Nem, hogy egy aranyérbe. Ja. Na, beteszem. Hát akkor meg szeretném kérdezni, hogy ebből mit gondolnak önök, hogy mennyit lehet otthon megvalósítani? Ez a haj, bőr. Ki az? Tessék? Nehogy azt gondolják, hogy ki.

0: dolog. Nagyon-nagyon fontos. A sok zöldség, így van. Igen. Igen. Tehát ez így leírva talán rémisztően nehéz meg sok, de gyakorlatilag, hogyha az ember rendesen táplálkozik, akkor azért nem annyira vészes. Rejtettem van? Jó. A következő nagy témánk, ez az aranyér. Nem tudom, hogy ki szenvedett aranyér betegségbe, de minden esetre ugye azt mondjuk rá, hogy mivel egy intim szférát érint, ezért nem szívesen beszélünk róla, különösen a gyógyításáról is elég keveset beszélünk. Azért gondoltam, hogy ennek ellenére mégis vegyük elő, mert egyszer jó azért, ha elhangzik, hiszen lehet segíteni rajta, és ha tudunk valamit segíteni, akkor miért ne segítsünk. És mint ahogy mondtam, mivel hát ezt most nem jól látom, ez üres?
1: Az üres.
0: No, jól nézünk, Miki.
1: Írni lehet rá, mert...
0: Hát az nagyon jó, nagyon jó. Tehát... Megnézem, hogy mi hova tartozik. És elnézést, kérek, egy kis szünetet kell tartanom. Jó. Meg fogom keresni. Tehát, hogy összekeveredek. Az érdekes az, amíg megtalálom a papíromat, elkezdeném mondani. Az érdekes az, hogy az aranyérnél is nagyon fontos jelentősége van a táplálkozásnak. És amikor felsorolja azokat az okokat, hogy mik az aranyérnek az okai, akkor először is a táplálkozással kezdi, ami számomra meglepő volt, ugye, mert általában, ha elmegyünk az orvoshoz, a legritkább esetben kerül elő az, hogy bármiféle táplálkozási tanácsot mondanának. Általában egy kenőcsöt szoktak felírni, vagy hasonló, de olyan részletes terápiát, ami segítene ennek a mást, hogy történő gyógyításába, esetleg gyógyszer nélkül történő gyógyításába, igen keveset hall az ember. Tehát én arra törekszem most, mint ahogy az egész klubunk is, hogy azokat a dolgokat mondjam el, ami ennek a megelőzésébe segít. Ugye először is a végbél viszketésről, amit latin néven pruritusnak nevezünk, erről fogok beszélni. Ahogy a könyv ír róla, itt beletartozik mindenféle jellegű végbélviszketés, de meg fogjuk látni, hogy a jelentős, utána át fogok térni külön az aranyérre, de amit mond itt általában a végbélviszketésre, az teljes mértékben vonatkozik az aranyérre is. Azt mondja, hogy megnyilvánulási formája a végbél állandó viszketése, és ez inkább valamely betegségnek a mellékhatása, a melléktüneteként fordul elő, mint önálló betegségként. Azt mondja, hogy a könyv, amiből olvastam, ez a természetgyógyászat mini enciklopédiája, amiből idézek itt teljes mértékben, hogy nemek szerint különbözik az előfordulási aránya, a férfiaknál 4-szer gyakoribb az előfordulása, mint a nőknél. A betegség oka mi lehet? Itt elég sok dolgot felsorol, érdemes megfigyelni, és amint tudunk, azon könnyen lehet változtatni. Például azt mondja, hogy a rossz, vagy a helytelen higiénia, fertőzés, bőrbetegségek, pszoriázis, ekcéma. A pszoriázis és az ekcéma, ezek vírusbetegségek. Szeboroid, dermatitis, tehát egy szeboroid bőrgyulladás, illetve hát paraziták. A paraziták alatt értsük például a bélférgeket. okozhatja a végbél visszetését az ösztrogén hiánya. Tehát egy hormonális probléma is, és előfordulhat a nőknél mondjuk a menstruációs ciklusnak az abba maradása eset környékén. Lehet venni hormontartalmú krémeket, kőbelnél is, illetve a gyógyszertárba is lehet kapni dienösztrol krémet, ami akár a hüvely, akár a végbél viszketésnél segít a menstruációban elmaradt nőknek. Ugyanakkor okozhatja a máj és a cukorbetegség esetén is. Aztán valamilyen kontakt, tehát bőrgyulladás is, kontaktdermatitis, tehát azt jelenti, hogy helyileg ott érintkezik a bőrrel, valami bőrgyulladás, amely ingerlő anyag hatására, parfüm hatására, sampon vagy szappanok hatására alakul ki. Vagy például az alsónemű, műszálas alsónemű okozhatja. Néha összefüggésben áll a nyálkahártya, vagy pedig a végbél izom kitolódásával. Tehát ez már ugye az aranyér, amikor a nyálkahártya, vagy a végbél izomnak a kitolódása fordul elő. És hát elég komoly problémát jelent, tehát azt mondja, akár 15 cm is lehet ez a kitolódás. Mivel gyógyítsuk? Itt most felsorol 20 pontot. A műtét a legutolsó, 20 pont természetes gyógyászati terápia van, mielőtt odáig kellene eljussunk, hogy műtét. A műtét legyen a legutolsó, mert a műtétnél befertőződhet, bármilyen más dolog előfordulhat, tehát mindig a műtétet hagyjuk legutoljára. Ja, annál. Például itt javasol arra is valamit, majd meg fogják látni, hogy mit. Na, haladjunk végig gyorsan. Első pont, azt mondja, terápia. Fő alapelv az alapos higiénia. Székelés után fontos a végbél következetes megtisztítása, és például azt ajánlja, vagy lavorban mosakodjunk meg, vagy zuhanyozzunk, vagy bidét használjunk. Ugye ez a legújabb és a legmodernebb változata. A bidé az egy olyan WC formájú ülőke, amin csap van, és azt megnyitva rögtön meg lehet mosni, minden nehézség nélkül rá lehet ülni, mint a WC-re, és szépen meg lehet mosni magának az embert. Ezek, és utána azt mondja, hogy puha törlőkendővel törüljük meg magunkat, méghozzá szárazra. Vigyázni kell, hogy az amúgy is érzékeny bőrterületet nem szabad dörzsölni, vagy erős törülközővel szárítani. A második pont, tehát az első a mosakodás. A második pont a pamut alsó nemű, ami felszívja a nedvességet, és ezzel a fekáliás szennyeződés nem marad a végbél környékén, ezáltal védi a bőrt, hogy ne fertőződjön meg. A hármas pont, tehát az első volt az a mosdás, második az alsó nemű, a szappan. Nagyon kell vigyázni, azt mondja, hogy a beteg naponta zuhanyozzon szappan nélkül. Most én azt mondom, hogy ő azt mondja, hogy a különböző kémhatású szappanok miatt, én azt mondom, hogy semleges kémhatású szappannal, és javaslom erre a glicerin szappanokat, a glicerines szappanokat. Nagyon jó glicerines szappanokat lehet kapni, akár se illat nélkülit, akár pedig egy ilyen méz illatú, egy nagyon kellemes, és azt érdemes használni. Ez a pH értéket semlegesre állítja, és nem irritálja a sebet. A négyes pont a következő. Azt ajánlja, ne használjunk műszálas alsóneműt. Tehát javasolta a pamutot, és felhívja külön a figyelmet, hogy ne használjunk műszált. Ha mégis használnák, akkor azt mondja, hogy hát én gondolom, hogy itt a vérző aranyére gondol, azt mondja, hogy hogy napközben tegyünk az alsónemünkbe pamut ruhadarabot, és abban az esetben, hogyha vérzik, akkor naponta többször cseréljük. Ugye most már ezt régen írta, most már kaphatóak ezek a tisztasági betétek, a férfiaknál is lehet kapni férfiaknak való papír, tépőzáras alsónadrágot, akkor olyan kell használni. Azt mondja, hogy ne üljünk puha székre, hanem csak kemény székre. Hallottam egy riportot az egyik nagy zongora művésszel, és azt mondta, hogy annak köszönheti, hogy állandóan ülést gyakorol, hogy a zongora székek kemény fából készülnek, és ezért neki nincs is aranyere. Tehát nagyon fontos, hogy úgy látszik, hogy ezek a puha székek egyáltalán nem használnak kifejezetten válasszuk a kemény székeket. A következő az, hogy ne üljünk hidegre, és ne legyen se hideg kő, de még arra is ügyeljünk, hogy járművökön talán a hideg ülésre le se üljünk, vagy olyan meleg kabátot hordjunk, amit alánk tudunk tenni. Mindenképpen előzzük meg. Én egy olyan hideg villamoson utazok, amin fél órát kell utaznom, az 50-es villamoson a határúttól, és bizony volt, hogy állítom, hogy vesebajt kaptam ott attól. Egy idő után megcsináltam azt, hogy magammal vittem egy ülőkét, ami a konyhába használtam, és szégyen ide, szégyen oda, magam alá tettem. De lehet alá tenni az embernek egy újságpapírt is, az is segít.
1: Egyik a legrosszabb azoknak a hülye hannoveri villamosok.
0: Igen, ez a műanyag székek. Ezek a nagyon hideg.
1: Az a rendben vagy kemény.
0: Igen, de hogy nagyon.
1: Hiába sütő a nap.
0: Igen, sajnos.
2: A kórházban a jó fém, papa vagy fémpadoknak, az a másik, hogy én is viszem a párnát magam.
0: Igen. Én azt mondom, hogy az egészségügyi szempontok előbbre valók, mint a divat, vagy hogy nevetnek rajtunk, vagy nem nevetnek rajtunk. Nyugodtan tegyünk rá. Senkinek nem hiányzik egy húgyhólyag, vagy vesegyulladás, és az se, hogy aranyere legyen. Na, most következnek a mit ne kerüljünk kategóriák. Kerüljünk minden olyan kenőcsöt, kenőcs használatát, amelynek a végződése kain. Ez azt jelenti, hogy lidokain, benzokain. Tehát lidokain azért, és meg is indokolja, hogy miért, mert növelik az allergiás reakciót. Nagyon sokan allergiások erre, és ezzel elősegíti a nedvességet, a nedvesség fenntartását, és a fennálló panaszokat. A 8. pont, kerüljük a székrekedést. Itt most mond egy pár pontot a székrekedés kerülésére, de én külön kiírtam egy jó néhány székrekedés megelőző metódust, és azt majd külön el fogom mondani. Tehát ő mit mond, ő mit ajánl a mini enciklopédia. El kell érni, hogy naponta legalább egy, de normális esetben 3 székletünk legyen. Ugye erről biztos beszélt Kőber is, és Tóth Gábor is. Hát itt azt írja ez a könyv, hogy a magas rosttartalmú ételeket keressük. És el is mondja, hogy miben van rost. Rost van, és ugye megint nem különlegeseket mond a gabona neműekben, a rosttartalmú gyümölcsökben, zöldségekben, rosttartalmú zöldségekben, a hüvelyesekben. Azt mondja, hogy például rendszeres székelést elérhetünk, de ez már terápia, beöntéssel. Vagy melegvizes beöntéssel, azt mondja, hogy kamillás beöntést javasol, de a kamillás beöntés az jó a gyógyítására is, magának az aranyérnek a gyógyítására. És azt mondja, hogy este. Itt nincsen írva, de azért megjegyzem, hogy a glicerines kúp is ehhez segít. Hogy ez egy irritáló hatást vált ki, vagy nem is tudom, hogy azt hiszem, egy ilyen végbél irritációt, és ezért könnyebben segít üríteni. Ellazul a végbél izma, és akkor megengedi a könnyebb székelést. Javasoljuk az olajakat. Néhány evőkanál olaj is segít a bélnek a beolajozásában, és az egész béltartalom továbbhaladásában. De ugyanakkor megjegyzi itt az írás, tehát itt a hidegen sajtolt olajokra gondolok, de megjegyzi az írásunk, hogy ásványi anyagolajak nem javasoltak, és ez a paraffinolaj.
1: Hát pedig nekem is azt adtak.
0: Igen, így van, igen. Kórházban paraffinolaj van. Ő itt javasolja, hogy ne az legyen. Magyarországon a lemmagolaj sokkal jobb. A lemmagolaj más szempontból is jó a béltartalomnak. És említi máshol például arra, hogy a könnyebb legyen a székletürítés, hogy este áztassunk be lemmagot, és abból együnk meg 1-2 evőkanállal, és ígyunk rá nagyon sok vizet. A gyomorban megduzzad, és a nyálkanyag, ami benne van, a gyomor belső falának a gyulladását, illetve a bélnek a belső falának a gyulladását csökkenti, tehát bélhurutba is nagyon jó, gyomorhurutba is jó, ugyanakkor pedig nagyon jól kitisztítja az egész gyomorbélrendszert, és reggelre megfelelő mennyiségű székletet biztosít. Azt mondja, kerüljük ez a következő. kerüljük az olyan allergiát kiváltó élelmiszereket, mint például a tej. Ugyanis tudják bizonyára a hallgatók, hogy az Magyarország lakossága, de nem csak Magyarország lakossága, hanem általában a lakosság 75-85%-a nem termel ezt a tejbontó enzimet, galaktázt, laktázt, és ezért nagyon sok embernek az epéje szenved tőle, illetve nagyon könnyen kap mindenki, vagy hogy sokan hasmenést a tej termékektől. És ő azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy ha érzékenyek vagyunk a tejre, akkor ne együnk tejet. Egyáltalán fehérjét, mert azt mondja, hogy húst sem, és javasolja az aranyérnél a csokoládé elhagyását. Ugye már másodszorra halljuk a csokoládé elhagyását, mert a bőrnél is fontos volt. Tehát ez az érdekes, hogy ez az ember mindig azt szereti, ami rossz. Mert, hát itt van a csokoládé, de mondja tovább. És azt mondja, hogy az édességeket se. Ugye? Igen. A magas, a túlfűszerezett, túlsózott édes ételeket, vagy az édes ételeket, tehát ez itt válasz pont, vagy túlsózott, vesző, vagy édes ételeket, a zsíros ételeket. Igen. Azt mondja, hogy a tejfogyasztás elhagyása különösen fontos azoknál a betegeknél, akik tejérzékenyek, amit mondtam is, de még felsorol még, hogy kiknél, olyan szindrómákat is, amiket talán eddig nem hallottunk. Ezekről többet nem nagyon mondok, nem is lenne érdemes, csak hogy tudjunk. Egy úgynevezett dumping szindróma, és egy úgynevezett malabszorpciós szindróma. A malabszorpció az azt jelenti magyarul, hogy a rossz felszívódás. Igen, és a krónikus hasmenés. Mert szenvedők sem fogyasztanak tejet. És itt megmondja megint, hogy miért. Ugyanis, hogyha a tejfogyasztás székletet, hasmenést okoz, akkor megint ugyanabban a problémával állunk szemben, hogy a hasmenésnek a magas folyadék tartalma megint fogja az aranyerünket befertőzni, és újból ki fog újulni. Mi a kerülendő még? Italok. Mégpedig a sör, és az a többi alkoholos ital. Azt mondja, hogy igen, talán egyrészt a szénsav része miatt, másrészt az alkohol része miatt, azt mondja, hogy fokozza a viszketegséget. És ezért ennek a fogyasztása is kerülendő. Azt mondja, tehát a sör és az alkoholos italok. Ha lehetséges, ne használjunk bizonyos gyógyszereket. Erre nem is gondoltam, de mivel itt mondja, és ez egy orvos írja, ezért mondom, ilyen a fájdalom csillapítók és az altató. És azt mondja, hogy hogy súlyosbítja a tüneteket, és ingerli a végbelet. Tehát az altatók és a fájdalom, és a fájdalom csillapító. Na, a következő, hogy mire vigyázzunk, a bőrfelszín megsértésére vigyázzunk. Akár a toalettpapír is apró a horzsolások miatt okozhat veszélyes bőrsérülést, tehát földörzsölhetjük vele a végbért, és akkor a fertőzés ugye könnyebben bekövetkezik. És visszafertőződik az ember. Itt megjegyzi, hogy különösen a sportolóknak gyakori a végbél viszketegsége. Ő azzal magyarázza, hogy nagyon gyakran zuhanyoznak, valószínűleg nem megfelelő szappant használnak, és ugye hát erős férfiak nem gondolnak arra, hogy puhán kell megtörölniük önmagukat, nem pedig erősen. Az ember szívesen a hátát, izmait is megdörzsöli, akkor azt gondolja, hogy minden izmát, minden bőrrészletét meg kell dörzsölni, és felsérti. Ugyanakkor azonban végbél viszketés okozhat egy úgynevezett humán papilloma vírus, ami kiterjedhet nem csak a végbéltájra, hanem a nemi szervekre is, és ez már egy nagyon súlyos betegség. Ezt csak megelőzni lehet, oltóanyag van ellene, gyakorlatilag antibiotikumokkal lehet gyógyítani. Illetve nem nagyon lehet gyógyítani. Éppen ez a baj, hogy még nem nagyon lehet gyógyítani. Itt feldiktálnák néhány antibiotikum tartalmú teát, amit mégis meg lehetne próbálni, hogyha nem aranyér jellegű a végbélviszketésünk, hanem például ez a humán papilloma. Először is melegen ajánlom a fagyöngy teát, ami nagyon erősíti az immunrendszert, és csökkenti a és felkészíti a szervezetet, hogy önmaga legyőzze ezt a vírust. Tehát fagyonytea, ahogy elmondtam már, nem tudom, itt voltak mindannyian, hidegen kell beáztatni, egy evőkanált, egy 2,5 deci pohár hideg vízbe, illetve hát egy 1,5 litert és 2 evőkanállal, és reggel és este kell ígyunk. 6 héten keresztül kell ígyunk, és utána szünetet kell tartanunk. Ezen kívül, tessék, igen, ez a humán papilloma vírus, ez egy nagyon, nagyon komoly, tehát azt írja Mária Trében, hogy kétszer ismételjük meg, ha egészségesek vagyunk. Én azt mondom, hogy körülbelül 3 hónaponként kell ismételni, akinek van ez a humán papilloma vírusa. És közben, amíg a 3 hónap szünetet tartjuk, feldiktálnék egy nem történt semmi. Feldiktálnék egy antibiotikum tartalmú teakeveréket, ami szintén segíthet ennek a meggyógyításában, illetve, hát mivel ez egy nagyon masszív vírus, akkor azt mondom, hogy a vírusnak a szaporodásának a csökkentésében vagy megállításában, de mindenképpen a tüneteknek az elmulasztását segíti. De sajnos készülni kell, hogy visszajön. Na, a tea. Kamilla tea. Kamilla virág. Cickafark, lándzsás utifű, martilapú, medveszőlő, ezek mind antibiotikum tartalmúak. Elmondom még egyszer, ha valaki esetleg elakad. Tessék? Hát én azt mondom, hogy nem is szükség mindegyiket egyszerre. Meg lehet csinálni, hogy egy hetes kúrát tartok kamillából, egy hetes kúrát cickafarkból, stb. És akkor mellé lehetne használni. Különben a lándzsás útifüvet mindegyikhez érdemes hozzákeverni, mert az kifejezetten gyógyítja az aranyeret. De a humán papilloma vírusnál is nagyon eredményes, nagyon erős a lándzsás útifűnek az antibiotikum tartalma. És mindegyik mellé ajánlom, hogy tegyünk körömvirágot, ami gyulladást csökkentő. Körömvirágot.
2: És akkor ez naponta mennyit?
0: És ezt én úgy készíteném el, hogy mondjuk összekeverném az antibiotikum tartalmút és a körömvirágot, és akkor 1 liter teához tennék olyan 3 evőkanállal, és ezzel ezt naponta másfél literát innék meg, és ezzel lehetne esetleg ülőfürdőt is venni. Ülőfürdőt venni. Azt mondják, hogy például de majd ezt később fogok is többet diktálni, de itt előjáróban annyit, hogy például a zsúrló lándzsás utifű fürdő gyógyítja az aranyeret is. És valószínűleg gyógyítja bizonyos fokon a humán papillomát is, illetve elmulasztja. Én úgy csináltam egyébként, hogy az összes antibiotikumot összekevertem egyenlő arányba. És abból készítettem teát, és 2 literbe tettem 4 evőkanállal az összekevertből. Csak ott az a helyzet, hogy az egyes antibiotikumokból kevesebb kerül bele, mintha csak egyikkel, vagy csak másikkal használnánk. Na, tovább lépek akkor. És ebben a humán papilloma vírus esetén is nagyon jó hatású a semleges hatású szappanok, tehát a glicerines szappan. Illetve javaslok még valamit, ami ugyanerre segítene, ez pedig Neomagnol tabletta. Tehát 1 liter vízbe oldjunk fel egy tablettát, és végezzünk vele, vattát mártsunk bele, és szépen tűrjük le minden toaletre menés után a végbélt, illetve a hüvely környékét. Ennek is jó eredménye van, meg fogják látni, hogy elmulasztja. Régen lehetett kapni a hipermangánt, a kálium permanganátot. Nem tudom, kérdezzék meg, de az is nagyon jó fertőtlenítő, minden ilyen külső fertőtlenítő dolgokra. Illetve a 3%-os hidrogénperoxid is jó. Tehát 3 fertőtlenítőszert mondtam, a neomagnolt, a hidrogénperoxidot és a kálium permanganátot. Ezek jók. Akkor lépjünk tovább. Itt azt mondja, hogy a végbél viszketésnek az oka lehet a gyermekeknél a bélféreg, fonálféreg. Ennek a neve a lamblia. Most ennek a megszüntetésére több három módszert ajánlanék. Az első a fokhagyma, a második a kakukkfűtea, a harmadik pedig a vermux tabletta. A fokhagyma is űzi a bélférgeket, a kakukkfűtea is segít ennek a megszüntetésébe, illetve vermux. A vermoxot orvossal kell feliratni. Mindenkinél, csak igen. És felnőtteknél is előfordul a fonálféreg. Azt mondják, hogy nagyon sok salátát, ugye ezeket a salátákat, zöldséget, retket, hagymát, mindent most már nagyon sokszor fólia alatt termelnek. Ott sokkal hamarabb elképzelhető, hogy ezek a fonálféregek ott maradnak. És... akartam ezzel kapcsolatban mondani valamit.
2: Hát igen, hogy a felnőtt is meg...
0: Igen, tudom, pontosan azt akartam mondani, azt szerettem volna mondani, hogy az édesapám fokozatosan gyengült, a végén elkékedett, elzöldült, elsárgult, és nem tudtuk, hogy mi a baja. És azt mondták az orvosok, és elment vérvételre, és kiderült, hogy a hemoglobinja 1 millióra csökkent az 5 millióról. Olyan gyenge volt, hogy majdnem összeesett. Szó szerint majdnem összeesett. És lefogyott vagy 20 kilót. És azt mondták, hogy már későn jöttünk. És azt hitték, hogy leukémia. És hosszú idő után kiderült, hogy fonálféreg. És már majdnem eltemettük. Igen. És hálát adunk a jó Istennek, valaki, melyik ismerősünk felhívott, és azt mondta, hogy neki is volt hasonló betegsége, neki kiderítették, hogy salátával együtt megevett fonálférget. És hónapok után rájöttek, hogy nem, és aztán ajánlották ezt az orvost, ez a László kórházba rendelt, és én ezzel azt is szeretném mondani, hogy nagyon sok leukémia hátterébe elképzelhető, hogy nem is vág áll, hanem simán, egyszerűen fonálféreg.
3: Más betegség mögött is most már vannak, akik nézik ezt. Igen. Mérgek a szervezetben.
0: Igen.
3: Mézei meg minden.
0: Igen. Tehát ez nagyon komoly dolog. Na, de hogy most már megtaláltuk a gyógyszert, a fokhagymát, a kakukkfüvet, nem kötelező meghalni se leukémiába, legalábbis azon annak a fajta leukémiának, amit ugye vagy vérszegénységnek, inkább így mondom, mert ugye ez kicsit túlzás, hogy azt mondom, mert tudják, nem mindenfajta leukémiát okoz a fonálféreg, biztos, amit nem, azt máshogy kell kezelni. A 15. Mit kerüljünk még? Kerüljük a stresszet, a feszültséget, mert ez is okozhat, tehát először is az ember minden izmát összezárja, okozhat izzadást, akkor az is okozhat végbél problémát, ugye a seb kiújulását. Ezt nem is. Aztán pedig azt mondja, hogy a főétkezések közben ne együnk. Ez is érdekes. Ugye megint hányszor előkerül, hogy a főétkezések közben ne együnk. És meg is indokolja, hogy miért. Azt mondja, hogy azért ne, mert főétkezések közben ne együnk. És miért? Miért? Mert felfúvódást és szeleket okoz. És a szelekkel megint tápanyagot, illetve bélsárt szellentünk ki, és ez, ha megint ott marad, és rögtön nem mossuk meg, mert nem fogjuk megmosni, megint befertőzi a sebet. Ugye? Ez elkerülhetetlen. Következő. Ez pedig azt mondja, hogy hűsítő hatású kenőcsöket lehet használni. Ilyen a mentol, azt mondja a kámfor és az eukaliptusz. Most én ezzel kapcsolatban egyet szeretnék mondani. Akkor lehet ezeket használni, hogyha nem seves. Mert ha seves, úgy kimarja a sebet, hogy csak na. Tehát nem tudom, hogy ő azért, hogy írta be ezt ide, de én, mint gyógyszerész, azt mondom, hogy ezeket akkor lehet használni, ha nem seves, ha viszket ugyan, de nem seves a seb. Igaz, ezt nagyon nehéz megállapítani egy embernek saját magáról, ugye, mert nem tudja megnézni önmagát. De tény, ami tény, ha egyszer kipróbálnánk véletlenül egy kámforos, vagy eukaliptuszos, vagy mentolos sebet, és úgy éreznénk, hogy még jobban csíp, a világ minden kincséért többet ne használjuk, de abban az esetben jó, hogyha, hogyha nem sebes a végbél. Menjünk követ tovább. Azt mondja a következő pont, hogy a végbél nyálkahártya kitüremkedési ellen segít naponta a 2-3-szor vett, 2-4 perces, langyos, erős sugarú vízmasszázs. Tehát edzi a végbélzáró izmokat, illetve ezt a nyilván ezt a kitüremkedő bélszakasz, és úgy gondolja, valószínűleg eredményt is találtak, hogy a sima izmok megedződnek, és ezzel talán segít a visszahúzódásba. Most szeretném itt mondani, hogy van két gyógyteánk, a három, ami a sima izmokat, illetve minden izmot erősít. Ezt írjuk fel. Tehát három gyógynövény van. Az első a palástfű, a második a pásztortáska, a harmadik pedig a borsikafű. Ez a három teja megerősít mindenfajta sima és haráncsíkolt izmot. Jó. És hát azt, tessék, borsikafű a harmadik. Elismétlem még egyszer. Palástfű, pásztortáska, borsikafű. Sima iz, igen, és harántizmot is. Annyira, ez megint így zárójelbe jegyzem meg, Mária Trében azt írja az egyik növénynél, amikor ezekről ír, hogy komoly törés utáni sérüléseknél jó. Sőt, még olyan beteget is meggyógyított, ez szinte hihetetlen, aki 30 évek tolószékbe ült. Azt mondja, hogy sérvnél is jó. Tehát a sérv is visszahúzódik. És bezáródik. Ő külön-külön mondja, hogy külön-külön ígyuk, tehát külön-külön is lehet inni. Mindegyikből külön lehet teát készíteni, de nyilván, ha összekeverjük, együttes hatása egymást erősíti. Én ezt az aranyérnek a kitágult és a kilógó végbél sima izomra mondom.
2: Hát, intim tornát mondom.
0: Igen, az intim torma is nagyon jó, nagyon jó. Igen, az alsó izmokra. Igen, alhasi izmokra mindenhova jó. Így van, pontosan. Na, és akkor még megjegyzi utoljára azt is, hogy a végbélviszketés okozhatja gombás betegség. És a gomba elleni, akkor kezeljük, ha a többit nyilván már kizárhattuk. Most azt mondja még, hogy naponta kamillás ülőfürdőt, illetve beöntést vegyünk. Kamillás beöntést. Ez akkor fontos, hogyha már nem csak hanem a belső izmok is már betegek, vagy sérültek, fertőzöttek, akkor a kamilla nyilvánvalóan fertőtlenítés, sebgyógyító hatású lesz. Lehet kapni a gyógyszertárakban ilyen beöntő ballonokat, aminek kb. Ilyen 10 centis csővel összekapcsolt, amin fel lehet szívni a kamillateát, és akkor ezzel kell befecskentezni. Rövid ideig bent kell tartani, és utána összehúzni a záróizmokat, és utána elengedni, és akkor kiengedhetjük. És meg lehet ezt többször ismételni. Különösen, ha sebes már az aranyír, akkor erre jó. Na most, mivel eddig nem csak aranyérről beszéltünk, hanem több mindenről, ezért most egy picit részletesebben egy pár szót mondanék, már csak egy lapon van az aranyérről, ezt elmondanám, jó? Külön definíciót ad az aranyérre az, hogy a végbél vízszereinek a csomós duzzanata. Tehát az aranyér az nem a sima izomnak, csak a vízszereknek a betegsége az aranyér. Ennek a tünete az égő viszketőérzés, mint ahogy az előzőben beszéltünk róla, gyulladásos duzzanat, ezen kívül kipirult bőrszín, erős fájdalom, és félelem a székeléstől, ami a széklet visszatartására vezet, székrekedés okozhat, súlyos esetben pedig belső a viszércsomók kívülre kerülnek. És hát besebesedhetnek, vérezhetnek, ugye egyértelmű. amit most mondok, ez egy Ausztráliába készült könyvből olvasom. A szerzője Rózsási Sándor, aki Ausztráliában egy ilyen gyógynövény főiskolát végzett el, és egy okleveles gyógynövény szakember. Ő ezt mondja. A kialakulását elősegíti az ülő életmód. Itt megint visszacsengenek az előzőekben, már hallottak, ezek kifejezetten az aranyérre vonatkoznak. A puha szék, a hideg kövön való ülés, ezt mondtam már. Ha valaki megerőltető munkát végez, és nagyon megemeli magát. De ugyanígy okoz, ahogy az előbb említett fehérjék, a húsok is. Azt mondja, mindenek előtt az orvosi vizsgálatra kell mennünk, és pontos diagnózisra van szükségünk ahhoz, hogy elkezdhessük a terápiát. Mert nem tudhatjuk, hogy mi okozza ezt. Tehát meg kell állapítsa az orvos. Utána pedig az utasítások, az orvos utasítása és kezelése mellett használhatóak a természetes gyógymódok. Ő is növényi étrendet ajánl, nyers kosztot. Ugye a nyers koszt magas rost tartalmú, és talán ezért is. A székletrendezést. És itt azért meg szeretném jegyezni, hogy nem az erős hashajtás, hanem a széklet lágyítással járó módszereket, gyenge hashajtóval. Szükség esetén azt mondja, szükséges a sok mozgás, itt azt mondja, hogy hidegülő fürdő, illetve gyógyteák. Azt szeretném mondani, a melegülő fürdő nem jó, mert begyulasztja a vízszeret. Jobban tágítja, és a gyulladásos folyamatok, igen. Az a helyzet, hogy kétfajta gyulladása van a szervezetnek, az egyiket javítja a hideg, a másikat rontja, és az egyiket rontja a meleg, a másikat javítja. Hát speciál az aranyérnél jobb a hidegül. Nem mondom, hogy hideg, inkább azt mondom, langyos. Azért ne fázzunk fel, nehogy megfázzunk, tehát langyos. Igen. Most akkor beszélnék azokról a természetes hashajtókról, amiket itt a szerző ajánl. Ilyen például a napi 6-7 szem aszalt szilva, amit este kellene beáztatni, tehát napi 6-7 szem aszalt szilva hideg vízbe, és reggelre pedig meg lehet enni. Másnap reggel meg lehet enni. A második naponta éjgyomorra reggeli előtt fél egy órával egy pohár kaukázusi kefír vagy joghurt. De ez nem mindenkinek segít, de van, akinek segít. Valószínűleg azoknak segít, akik egyébként se bírják a tejet, és hasmenést kapnak tőle. De egyébként az emisztést javítja, tehát hát eleve benne vannak ugye a kefirgombák, és lehet, hogy ez lágyítja a székletet, mert a kefirgomba jobban emészti a béltartalmat, és ezért valószínűleg ilyen módon segít, hogy a béltartalom jobb emésztésével. Aztán harmadiknak ajánlja a házilag készített fügekolbászt, és ennek most a receptjét el is mondanám. Tehát a füge maga is hashajtó hatással rendelkezik, tehát hogyha beáztatunk egy néhány szem fügét, és másnap reggel megesszük, az is okoz hasmenést, illetve nem hasmenést, csak székletlágyítást. Na, most jön akkor a fügekolbász receptje. Tehát ez egy gyümölcsből készült kolbász. És azt mondja, most ennek az egyszeri adagját most jelölöm, és akkor, tehát ennek az egyszeri adagja mogyorónyi mennyiségű. Ezt mindenki kitapasztalja majd, hogy neki mennyi hat. És azt mondja, hogy itt a gyerekeknél az adag a felnőtteknek a fele. Tehát mogyorónyi a felnőtteknek, és körülbelül negyed anyag adag a gyerekeknek. Tehát ha készítettünk egy fügekolbászt, majd elmondom, mindjárt következik, akkor azt mondja, hogy ugye ez a gyümölcsöket, amit most ott mond, össze fogjuk gyúrni, és egy ilyen kis formázunk belőle egy kis nudlit, vagy egy kis kolbászt. Azt betekerjük majd fóliával, ilyen átlátszó műanyag fóliával, betesszük a hűtőszekrénybe. És ott ez meg fog merevedni. És a végén már szeletelni lehet, mint a rendes kolbász. Hát ebből körülbelül egy mogyorónyi, vagy egy kicsit félcentis darabkányi lesz. Reggel. Hát este is lehet, akkor desszertként is lehet enni, de azért ezt nem. Megmondom, hogy ő ebbe olyanokat tesz, ami abszolút hashajtó, tehát ez speciál. Igen, akkor most jön az összetétel. Fél kilogramm megmosott, de még nem beáztatott, húsdarálóval ledarált füge. Az első alapanyag. Fél kiló, megmosott, de száraz darált füge. Igen. Aztán ehhez teszünk, alaposan összekeverünk vele 5-10 g-nyi száraz, kávédarálon finomra őrölt szenna levelet, vagy szenna termést. Ez gyógyszertárban, vagy bioboltban lehet kapni. Szenna levelet, vagy szenna termést. Mind a kettő. Ez nem desszert. Ez speciálisan, ez gyógyszer. De nem gyógyszer, de nem gyógyszer. Igen. Szennatermést. Tehát 5-10 g szennatermést, amit ledaráltunk kávédarálóval. 10-15 g köményt, vagy édes köményt. 10-15 g kömény, vagy édes kömény. Ez is az őröltet. Tehát ezt is kávédaráron őrüljük meg. Most ezeket össze kell gyúrni kolbászformába, ahogy mondtam, és akkor, ha műanyagfóliába tekerjük, és betesszük a hűtőszekrénybe, akkor egy rövid időn belül ez megszilárdul, és akkor ebből. Tehát ezt javasolja. Igen. Igen. Ami most... Szerintem meg lehet csinálni termetből is, akkor is segít, csak az nagyon lédús, akkor ha ezekkel összekeverjük, akkor egy lekvárt kapunk. Különben lehetett fügelekvárt kapni, a gyógyszertárban is volt egyfajta lekvár. Hú, hogy is hívták? Tamarin. Igen. Abba is volt... Igen. Tehát van a tamarin lekvár. Igen. Tehát akkor mondjuk el, hogy ha száraz fügéből készítjük, akkor kolbászt. Szerintem fog használni úgy is, hogy rendes gyümölcsből. Na, nézzünk a következő lépésre. Ajánlott teakeverékek. Diktálnám akkor teakeveréket. Milyen teakeverékek? Ez most már nem olyan sok. Nem olyan sok van már. Angyalgyökér. Ürömlevéllel keverve, ez az első tea keverék. Tehát angyalgyökér ürömmel kever.
2: Ürömlevél?
0: Ürömmel. Hát az üröm az ember is. Lehet mind a... Én javaslom a fehéret, és a feketét nem, de ő itt nem jegyzi meg, hogy melyikkel. Csak tudjuk, hogy az ürömnél a kicsit enyhébb a fehér üröm, és talán jobb. A másik tea keverék csalán és martilapú levelet tartalmaz. Tehát a második keverék csalán és martilapú keveréke. Csalán, martilapú. A harmadik a zsurlófű és a keskeny levelű lándzsás úti fű. És itt ő is ugyanúgy, mint ahogy én mondtam, megjegyzi, hogy a vérzés csillapításra a pásztortáskát és a körömvirágot keverné össze. Most itt én még külön összeírtam a csak vérzés csillapításra, pásztortáska és körömvirág. Itt megfigyelhetjük, ugye, hogy kombinál mindig két dolgot, pásztortáska a vérzéscsillapító, körömvirág a gyulladás csökkentő, az előzőnél. A zsurlófűr a vérzéscsillapító, a keskenylevelű, lándzsásúti fű az antibiotikum. Tovább megyünk a csalán, az is én azt hiszem, az a vas miatt tartalmaz. A vas is, a vastartalom miatt csökkenti a vérzést, mert összehúzza az ereket. És ezért van az üdem. Na most, akkor a vérzés csillapítóknál kihagytam a fehér fagyöngyöt és a zsúrlót. Tehát még írjuk bele. Ő is itt sebgyógyításra, továbbá ajánlja ő is az A, a C, az E vitamin, a B vitamin komplexek mellett, a pantenolt ugyanúgy, és ő is a cinkvas réz. Cinkvas rezet. És akkor itt a vége, és akkor ennyi az egész. Most befejeztük ezzel. Mindenkinek köszönöm ismételten a hosszú és figyelmes részvételét az előadáson.

Társaság előtt. Ugye nem is tudom, ma hanyatszor jövök, és örülök, hogy mint mindig a régi arcokat is, és egy néhány új arcot is látok. A szív- és érrendszer, tehát a kardiovaszkuláris rendszernek nevezik ezt a szaknyelven, az egy eléggé elterjedt témakör. Majdnem a betegségek és a haláleseteknek a majdnem 50%-a manapságban ezekre a betegségekre visszavezethető. És mondhatnánk, hogy ez egy tulajdonképpen a természetes öregedés, degenerációnak egy következménye, hogy a mi szívünk és a mi érrendszerünk már nem annyira jól működik, vagy nem úgy működik, ahogyan ez kellene. Milyen összefüggésben áll a szív- és érrendszer állapota és a táplálkozásunk, illetve nem csak a táplálkozásunk, az életmódunk, életmódunkkal és a táplálkozásunkkal, mit kellene tenni, mit kellene megváltoztatni, mit kellene javítani annak érdekében, hogy ez a betegség ne alakuljon ki. És a mai estén próbálok magyarázni, hogy mi is az, hogy miért megy tönkre egy szív, miért történik az, hogy szívinfarktus van. Miért van az, hogy egy érfal meszesedik? Milyen folyamatok azok, vagy mi áll emögött? Tehát, hogy ne beszéljünk arról, hogy igen, hát akkor kevesebb koleszterin, kicsit ez, kicsit az, egyél több zöldséget, bla bla bla. És akkor még mindig nem tudjuk igazán, hogy mit történt, vagy mit miért. Ma este szeretnék tényleg egy kicsit belemenni annak a betegségek mögötti biokémiába, és felvázolni, hogy mit kell változtatni. Ugye legyőzhető-e az első számú gyilkos, mert tényleg az, és 2003-as gyors jelentés alapján még mindig ez a legfőbb hát halál ok, és Magyarországon még mindig az van, hogy az átlaghoz képest, ugye az EU országok átlagához képest Magyarországon ebben a korcsoportban a férfiak 25 és 64 év közötti korcsoportban kétszer annyi ember hal meg, mint az EU átlagában. És ha ugyanebben a korcsoportban mondjuk Svájcba megyünk, akkor háromszor annyian halnak meg itt, mint Svájcban. Kérdés az, hogy a földrajzi elhelyezkedés feltétlenül indokolja-e a jobb levegő, a kevesebb szennyezés, meg a ki tudja micsoda, indokolja-e ezt az óriási különbséget? Véleményem szerint nem. Véleményem szerint nem a környezet a probléma, hanem a kultúra, és azon belül a táplálkozási kultúra, az életmód kultúra, és véleményem szerint az, hogy nem az egészségügy, nem akarom azt mondani, hogy az egészségügy nem tudna mondjuk többet tenni, vagy jobbat tenni, de meg hogy ez mondja pénzzel kapcsolatos, de mondjuk ha 20-30-40%-at az EU, tehát az egészségügynek tulajdonítunk, de nem kell 300% különbség lenni. Tehát az abszurd. A nők esetén ez a szám kb. 80%-kal magasabb, mint az EU-ban. És ugye elég-e a hivatalos programok? Tehát a hivatalos rizikófaktorlista emelt szérumlipidik, tehát azt mondják, hogy ha magas a koleszterin, akkor ez egy rizikotényező. Magas a vérnyomás, az is egy rizikotényező. Cukorbetegség, dohányzás, mozgásszegény élet, túlsúly, elhízás, a hajlam a korai szív- és érrendszeri betegségre, tehát a genetikai hajlam, és a férfi nem, tehát ezek rizikófaktorok hivatalosan. Tehát akkor kedves férfiak, akik kicsit több súllyal rendelkeznek, esetleg a felmenők közül valaki meghalt szív- és érrendszeri betegségben, aki dohányzik, és lehet fokozni, egyre nő a rizikó, egyre nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek rizikója. A kérdés az, hogy elég-e? Ugye a koleszterin kérdést nagyon-nagyon széles körben terjesztették, hogy a koleszterin a fő utas. Nem tudom ezt, ugye koleszterin és szívbetegség, érmeszesedés, ugye, hát a koleszterin ez ilyen veszélyes, meg olyan veszélyes. A 70-es évektől ugye nagyon erőteljesen az megvolt, hogy csökkentsük a koleszterint, és hogy csinálták ezt a 70-es évektől, átállt az élelmiszeripar az állati zsíradékről a növényi olajra. Ugye? Tehát ez úgy nagyjából 70-es évek közepén mindenki óriási, mi most meggyógyítjuk a világot, ugye? Tehát, és akkor azóta van rák egyébként, by the way. Tehát nem azt jelenti, hogy kell állati zsíradékot fogyasztani, azt se,
mert úgy lényegében a

lényegében a hagyományos zsíradékfogyasztás, vagy a hagyományos táplálkozás eldönti nagyjából azt a kérdést, hogy szívinfarktusban, vagy rákba halljunk meg, mert tehát, ha úgy táplálkozunk, mint ahogyan az átlag táplálkozik, de a 70-es években tulajdonképpen egy egész a zsíradékipar átállt állatiről, tehát már nem libazsír, meg disznózsír, meg egyebeket árusítottak nagy mértékben, hanem akkor jött a növényi olaj, és akkor ez milyen egészséges. És elviekben igen, addig, amíg hidegen sajtoljuk a növényi olajat, és nem hevítjük ezt a növényi olajat, és nem bántjuk a kísérleti körülmények között, addig ez nagyon jó, de amikor már hevítjük, amikor már finomítjuk, amikor már szűrjük, amikor már, mit tudom én, mindenféle hőségnek kiteszünk, meg hexánnal kioldjuk, meg minden, akkor ez már nem hidegen sajtolt, nem szűz olaj, hanem ez egy ipari termék, és az sajnos igen gyakran bajt okoz. Évtizedeken keresztül használtuk margarin formában, olajformában, és hát a népességen belül meg is lehet látni, hogy a rák sajnos előre tört. Tulajdonképpen a tudomány nem állt meg ezzel a koleszterin mumussal. Ugye a koleszterin mellett az évek során számos összefüggésre derült fél, és ma már tudjuk, hogy nem is annyira a koleszterin önmagában, hanem a koleszterinnek az oxidált változata, az úgynevezett lipoprotein alfa, az a probléma. Tehát a krónikus antioxidáns hiány inkább az, ami bajt okoz, mint mondjuk az, hogy koleszterin. Fel is vetették egyébként a kérdést, hogy miért van ez úgy, hogy mondjuk egy medve olyan koleszterin értékekkel rendelkezik, hogy tulajdonképpen 3 másodperc alatt be kellene fagyni a vér, tehát olyan sűrű koleszterinnel teli vére van, és mégse ennek a szerencsétlen állatnak soha semmilyen szív- és érrendszeri betegsége nincs, pedig a koleszterin értékei az egekben vannak. Mi itt a különbség, vagy mi itt a probléma? Na most az érdekes, hogy a medve aszkorbinsavat tud termelni, tehát ő C-vitamint termel, és ő ezzel jól el van, tehát mi mondjuk ezzel szemben nem tudunk C-vitamint termelni, nekünk ezt meg kell együnk, tehát szóval ilyenek vannak. Aztán itt nagyon, tehát az oxidáció, ami itt fönt van, elnézést, hogy egy kisebb, hosszabb mondatokat írtam, slágvoltokat nem írtam. Egy másik nagyon fontos és igen fontos tényező, vagy alapvető tényező, az a métionin aminosavnak az elégtelen anyagcseréje. Nos, ez micsoda métionin, ugye? Tehát tudjuk, hogy vannak a fehérje, ugye a fehérje különböző építő kockákból áll, ezeket aminosavnak nevezük, van ebből 23 plusz 1-2, amit most újra fel, tehát még plusz hozzá számolgatják, és az egyik ilyen aminosav az a métionin. És a métionin ez egy ilyen alapanyag a szervezeten belül, nem annyira gyakori aminosav, tehát nem olyan gyakran fordul elő, állati és növényi források egyaránt léteznek, de nem is annyira az a lényeg, hanem az, hogy a métioninből keletkezik a szervezeten belül egy fehérje, egy speciális fehérje, és ezt homocisteinnek nevezük, és ez a homocistein az nem egészen kosher nekünk. Mert ez a homocisztein egy számos problémát okoz, de erről majd mindjárt egy kicsit többet. És aztán tudjuk azt is, hogy a szívinfarktus közvetlenül az előbbi tényezők eredményeként egy immunreakció, egy gyulladásos immunreakciónak a következménye. Tehát maga a szívinfarktus önmagában, tehát önmagában a magas koleszterin szint semmi. Önmagában érmeszesedés semmi. De ha gyulladás van, magas a CRP, magas a lipoprotein alfa a vérben, súlyos az érsérülés, magas a trombocita szám, akkor egy olyan egyvelek alakul ki a vérben, tehát egy több szereplős játék ez az egész, hogy ez a végzetes kombináció létrejöhet, és egy trombóz keletkezik, stb. És akkor majd a szívinfarktusról, vagy sok mindent nem kell mesélni, szívinfarktus elzárja a szívnak ezeket a speciális ereket, tehát artériákat, és ezek úgynevezett végartériák. Nem tudom, ki látta már itt mondjuk egy szívet, ugye egy szívnak egy modellét. Most normális esetben, ami ereink, ezek ugye egy nagy hálózatban vannak. Tehát egy ilyen óriási, szinte véghetetlen, végére járhatatlan hálózatban vannak. A szíven
olyan artériák vannak, amelyek úgy, mint egy gyökér belenőnek a szívbe. Tehát az izomba kvázi belepumpálják a vért. Tehát ezeknek egy nyitott végük van az izomzatban. És ezt nevezünk végartéria. És mellette van egy másik gyökér, ami onnan kiszívja a vért, ezek a vénák. De a vénák és az artériák között nincs átjárás. És ha netán talán valahol elzáródik egy artéria, tehát ami hozza a vért, akkor nincs vérellátás. Mert a véna csak viszi a vért, nem hozza. Normálisan a szervezeten belül alig létezik egy köbmilliméter, amely nem kap vért, mert valahol egy ér elzáródik, vagy valami ismi. Ideiglenesen megtörténik, de a szervezet nagyon hamar körbe-körbe mossa, és akkor majd csak úgy valahogyan úgy megoldja. A szívnél nem. A szívnél, ha mondjuk ezen a gyökér jellegű artérián valahol viszonylag magason elzáródik ez az ér, akkor ami ez alatt az elzáródás alatt van, az vérellátás nélkül maradt, és egy pár percen belül a szívizom úgymondván elhal. Azért kell pumpálni, hogy ugye, hogy még keringtetjük ezt az egészet, de ez azért egy eléggé komoly probléma. Nos, a rizikó tényezők a kerülése, tehát dohányzás, magas vérnyomás, cukorbetegség, rendszeres mozgás és egy jó étrend nagyon sokat segít. Bizonyított tény az is, hogy a legfontosabb antioxidánsok, tehát antioxidánsok és vitaminok rendszeres bevitele nagyon nagy mértékben csökkentheti a kardiovaszkuláris betegségeknek a rizikóját. Ezek közül az anyagok közül a legfontosabb talán itt az antioxidánsok, a gyulladás csökkentők, meg az anyagcsere tényezők. Mind a három kellenek. Tehát ez nem úgy van, hogy és ezért táplálkozáson belül azt jelenti, hogy bizony nagyon oda kell figyelni, hogy minden meglegyen, mert az antioxidánsok hol vannak? Például táplálkozáson belül. Kérem? Gyümölcsökben, ugye? Zöldségek. Gyümölcs és zöldségek. Mi a zöldség és a gyümölcsben levő színanyag. A gyümölcs és zöldségben levő illóolaj tartalom. Fűszerek, szegfűszek, fahé, oregano, rozmarin, mit tudom én, tehát az összes fűszer, kvázi, az összes zöld fűszer, és ráadásul, hogyha még frissen használjuk, még inkább, ezek mind antioxidánsok. Tudják, hogy melyikben van a legtöbb antioxidáns? Amit eddig felsoroltam? Nem jövünk rá magunktól, majdnem biztos vagyok benne. Nagyon banális szegfűszekben. A szegfűszek a lehetőleg legmagasabb antioxidáns értékkel rendelkezik, illetve pontosabban a szegfűszek olaj, tehát ez egy eterikus olaj, a szegfűszekből, tehát olyan mértékben antioxidáns, hogy mindent lehet kipipálni. Mindent. Következetesen nem létezik egy másik anyag, amely olyan erőteljes a szabad gyökfogó, illetve antioxidáns jellege van, mint a szegfűszek olaj. És nem hiba mondjuk szegfűszek olajat használni. De ugyanakkor gyulladás csökkentők, ugye az omega-3 zsírsavak, különböző gyógynövények, amelyek a gyulladást a szervezeten belül csökkentik. Tehát nagyon sok gyógynövény is segít nekünk azoknak a rendszeres fogyasztása, hogy levigye ezeket a folyamatokat. Mert tudják, ez úgy van, hogy a szervezetünkön belül mindig megvan egy alaphajlam arra, hogy valami gyulladást okozon. A gyulladás az immunrendszerünk eszköztárába tartozik. Ugyanúgy, mint a gyulladás csökkentés, de ugyanúgy a gyulladás is. Tehát a szervezetünk mind a kettőt tud. És a mai műanyagok, meg helytelen táplálkozások és a zsírsav probléma olyan mértékben hajlamosít minket, hogy gyulladást produkálunk, hogy ennek sokszor az a következménye, hogy nem tudunk kellőképpen kiemelkedni. Omega-3 zsírsav nagyon-nagyon kell. Miben van az omega-3 zsírsav? Halolaj. Lenna. Az olivában olyan sok nincs. Dióban van, igen. Lennmag, és van még egy néhány olajos mag, amelynek a omega-3 zsírsav tartalma van. Majd erről is később egy kicsit többet beszélünk. És aztán még nagyon-nagyon lényeges az anyagcsere tényező. Vitamin B12, B3, B6, folsav, különböző nyomelemek. Ezek rendkívül fontosok azért, hogy az anyagcsere jobban működjön. Mert az anyagcserében
Tehát amit az előbb említettem, ezt a homocisztein kérdést, majd visszafogunk, nem homoktövis, homocisztein. Úgyhogy a homocisztein az egy eléggé veszedelmes dolog, fogunk egy pár percet erről beszélni. Nézzük akkor a sorrendjét, jó? Tehát a CVD, az egy angol kifejezés, én nem tudtam, hogy fordítsam le, a kardiovaszkuláris betegségek KVB lett volna, de azt inkább maradtam az eredeti. Úgyhogy a CVD az első és a legfontosabb és a legveszedelmesebb, a lipoprotein alfa. Ki halott már erről? Lényegében senki, nem? Nos, a lipoprotein alfa semmi más, mint a koleszterinnak az egyik ikertestvére, csak annyiban más, mint a koleszterinben, hogy eloxidálódott. Ez egy ilyen... Így néz ki, lehet egy kicsit ezen gyönyörködni, tehát ez egy... De tulajdonképpen ezzel különbözik egy kicsit a koleszterintől. A többi ez nagyjából azonos, ebben nem kell belemenni. És így néz az a folyamat ki, tulajdonképpen egy érfajban. Tegyük föl, hogy itt jön ez az egyes, itt fönt, tehát megyünk ide. Hol is van? Itt van. Minden megvan. Okos férfi. Tehát itt fönt, ugye vénáron vörös vértestek, itt jön a koleszterin. A koleszterin miért jön az érfalakhoz? Azért jön az érfalakhoz. Igen, eszembe jutott. Szóval, tehát a koleszterin azért megy az érfalakhoz, mert az érfalak, itt ez egy érfal, az él koleszterinből. Tehát az érfalaknak a tápláléka az a koleszterin. Lipoprotein, fehérje, zsíradék keveréke. Igen ám, de ha itt menet közben ez a koleszterin találkozott egy szabad gyökkel, tehát egy radikális, szabad radikálissal, az még megváltoztatta ennek a lipoproteinnek a szerkezetét, és lesz egy ilyen kis göbös lipoprotein belőle, és itt ide van írva, modified LDL, tehát ez a megváltoztatott lipoprotein alfa. És mi történik ezzel? Ez bekerül az érfalba, és a mi érfalunk ez eléggé finnyás. Ez mondja, igazi lipoproteint kérünk, semmi oxidált lipoproteint, ez nem kell nekünk, és és ha valaki mondjuk dohányzik, valaki nagyon sok zsírt eszik, vagy nagyon sok növényi olajat, hevített növényi olajat, valaki nehéz fémekkel tele van, tehát a szervezete tele van nehéz fémekkel, ez folyamatos szabad gyöktermelést jelent. És ennek az embernek a vérében a koleszterin eloxidálódott. Az érfal, ugye ahogy mondtunk, tiltakozik. Azt mondja, köszi szépen, nem kell nekem. És elindít, itt vannak ezek a hírvívő anyagok, elindít, tehát itt ki is jönnek, egy folyamatot, hogy a vérből a monociták belebújnak az érfalba, és akkor lesznek belőle makrofágok, tehát ez a különbség, monocita, makrofág. A vérben monocitának nevezük, a szövetekben makrofágnak, és ezek a makrofágok mit csinálnak? Elkezdik a tönkrement koleszterint magukba szívni, tehát tulajdonképpen megeszik, mert azt mondják, hogy tehát az érfalunk azt mondja, ne, eltakarítani innen. És egy enyhe gyulladás indul el. És akkor itt az a koleszterin belekerül ebbe a monocitába, vagy ebbe a makrofágba, és egyre nagyobb lesz, ilyen kis balonszerű, és ezeket az anyagokat nevezük a habsejtnek. Ugye formcell, ezek habsejtek. Na most mit csinálnak ezek a habsejtek, ha sok van belőle? Ezek beszűkítik, tehát megvastagítják az érfalat, és beszűkítik a lument. Tehát az érfalnak az átmérőjét beszűkítik. Nos, hát ezt nevezzük az érmeszesedés kezdő állapotát. Tehát ott kezdenek tulajdonképpen a problémák. Ja, igen. Még egyszer. Azt hittem, hogy a képeknek elnézést. Tehát még egyszer ugyanaz a folyamat, tehát itt csak egy ilyen másik ábrában, itt lent, itt vannak ezek a habsejtek, és itt látszik, hogy ez egyébként csak itt beépített a immunsejtek itt az érfalba, tehát ez teljesen természetes, de egy ilyen szükület mögött létrejön egy ilyen halmozódás, akkor itt nagyon kicsi már az átmérő. Tehát ez nem annyira jó, nem annyira egészséges. Jó.
Ezt az egész folyamatot lipidperoxidáció vagy lipidoxidációnak nevezük, tehát a zsíradékok eloxidációja, és ugye az egyik legfőbb oka az a dohányfüst, és jelenleg nincs gyógyszer erre. Miért nincs gyógyszer a lipidperoxidáció ellen? Mert ezért antioxidáns lenne. Mit történne, ha egy antioxidáns adnának szív- és érrendszerre? Mindenki ezt a gyógyszert használna, és akkor utána kell neki még egy másik gyógyszer? Nem, az baj, ugye? Ugye, ha egy gyógyszerrel meg lehetne oldani szív- és érrendszeri betegséget, vagy annak a fő okát, akkor, ugye? Úgyhogy, tehát erről inkább lemondanak, hogy egy mesterséges antioxidánst hoznak létre. A rák esetében egyébként már vannak mesterséges antioxidánsok, tehát tudják, hogy ott kell csinálni, de nem csinálják. Tehát gyógyszer nincs. Akkor viszont gyógyszerek vannak egyéb oldalágakra, de ugye ezt nem kell mondanom, hogy vérnyomás csökkentő, koleszterin csökkentő, cukorgyógyszer, meg egyebek, ezek megvannak. Szívritmus szabályozó, vérzsít, hát igen, hát ez a koleszterin csökkentő, igen. Tessék? Igen, hát a trigliceridek csökkentésére, igen. A legjobb trigliceri csökkentés micsoda? Ett a felét. A legegyszerűbb trigliceri csökkentő, ett a felét. Tehát annak, amit meg akarsz enni, annak a felédet meg. Ennél tökéletesebb triglicerid szint helyreállító nincs a világon. Németül így mit mondják, az FTH, friss die Hälfte, az azt jelenti, hogy zabált a felét. Úgyhogy, nos, szóval akkor térjük vissza erre a kérdésre, hogy E-vitaminok, karotinoidok, ezek nagyon-nagyon hatékonyak a lipidperoxidáció gátlásában. Kvázi föláldozza önmagát, és felszívódik a lipoproteinbe, és rendbe hozza tulajdonképpen a lipoproteint. Aztán a flavonoidok is nagyon hatékonyan védenek a különböző, tehát egyes szabad gyökök ellen, a szuperoxid, hidroxil szabad gyökök, meg a hidrogénperoxid, meg lipidperoxid, stb. Tehát annyi minden van, de ez itt kémia óra lenne. És a C-vitamin és a szelén, ezek is nagyon fontosak, tehát itt lent a C-vitamin segít az E-vitamin regenerációjában és a koleszterin kiválasztásában. Tehát ha valaki C-vitamint használ, ezzel tudja csökkenteni a koleszterint, ha E-vitamin és szelén is jelen vannak. A C-vitamin egyébként a C-vitaminnek nem az a legfőbb, tehát nem az a legfőbb antioxidáns. A C-vitamin ez egy ilyen karbantartó antioxidáns. A fő antioxidánsok a szelén és az E-vitamin. Tehát ezek azok, amelyek igazán ezt a lipidperoxidációt megoldják. És a flavonoidok is nagyon hatékonyan egyes ilyen a szabad gyököket képesek lefogni. De érdekes módon a szelén, az E-vitamin, a glutatión, a szuperoxid dizmutáz, meg egyéb ilyen dolgok, ezek csoportjátékosok. A flavonoidok, meg a karotinoidok, ezek csak egy-egy ellenséget látnak, rávetik magukat, megoldják, és akkor kész. Tehát ők nem játszanak a többiekkel együtt. A C-vitamin például szinergiába lép az E-vitaminnal, meg a szelénnel. Tehát ezek úgy együtt működnek. Tehát nagy komplex folyamatokat hoznak létre, egymást karbantartják, és tovább görgetik egymást. A flavonoid az csak úgy egyszer kisül, kész, vége, aztán. De a szelén E-vitamin, C-vitamin kombináció folyamatosan regenerálja magát. Tehát ezért nagyon fontos dolog, hogy lássuk a különbséget. Nos, tehát a lipoprotein alfa, ez volt az első és a legfontosabb dolog. Tehát nem a koleszterin szint, tehát lehet, hogy valakinek magas a koleszterin szintje, de nincsen oxidációja, semmi baja nem lesz. Tehát ha nem látjuk azt, hogy valakinek, tehát ugye látjuk, hogy 5,2, 5,6, 5,7-től, attól függ, hogy éppen ki mér, meg hogy milyen géppel mérik, azt mondják, hogy ez már magas koleszterin szint. Ha magas a koleszterin szint, de nincsen gyulladás, és nincsen oxidáció, akkor ez lehet, hogy egy kompenzációs folyamat a szervezet részéről, mert hormonokat akar termelni. Mert esetleg az illető már túl van a menopauzán, vagy a hormon, aktív hormontermelésén, és a szervezet, az agyunk ezt észleli, és valahogyan próbál ellensúlyozni, és gyárts már egy kicsit több koleszterin, mert a koleszterinből lesz a hormonoknak az alapanyaga. Tehát minden hormonunk koleszterinből van. Az összes hormonunk koleszterinből
tulajdonképpen lehet lebonyolítani, és akkor lehet, tehát ott vannak ilyen dolgok. Na, nézzünk tovább. Másik nagyon fontos dolog, a homocisztein. Na, ez egy nagyon érdekes dolog. Dr. McCauley a 60-as években, vagy a 60-as évek végén speciális tehát eseteket tanulmányozta. Vannak olyan gyermekek, akiknek igen magas a homocisztein szint, és ezeknek majd mind, tehát ezeknek nincsen meg az a genetikai kód, ami lebontana a homocisztént, illetve ezek a körök nem működnek jól, és egy brutális érmeszesetésben szenvednek, és viszonylag hamar meg is halnak. Tehát ez egy nagyon érdekes, tehát a homocisztén úriában, tehát ez egy ritka betegség, tehát egyszerűen nem tudják kivezetni a homocisztént, és ő azt a tézist formálta ezekből a beteg gyermekek esetéből, hogy a homocisztein biztos az egyik felelőse annak, hogy érmeszesedés van. És hát aztán 69-ben publikálta a tézisét, vagy a teóriáját. Egyébként egy fontos újságban, a Lancetben, ez egy orvostudományi újság, nagyon-nagyon híres. És amikor ezt publikálta, és most nézzük meg az időt, 69-ben mi történt éppen? Mit mondtunk az előbb? Az USA-ban éppen óriási, tehát ha azt mondom, hogy óriási pénzeket szereztek az államtól, hogy megváltoztassák a társadalmon belül ezt a koleszterin kérdést. Tehát úgy nagyjából a koleszterin a felelős. Arra már nem figyeltek annyira oda, hogy ez most az oxidált koleszterin, hogy az oxidáció nagyobb baj, nem annyira a koleszterin. Mert lehet például koleszterint önmagában zabálni, és nem történik semmi baj. De ha fehérjével együtt zabálom, a fehérje oxidálódik, vagy oxidáltatja a koleszterint. Tehát ha én tojásból kivonom vegyileg a koleszterint, és csak ezt a koleszterint kanalazom, olyan koleszterin mennyiségeket fogyaszthatom, hogy semmi bajom nem lesz. De ha én mondjuk 8 tojásból rántottat csinálom, és azt vágom be, akkor igen hamar lesz érmeszesedésem. De ezt, és ezzel indokoltak egyébként, hogy nyugodtan lehet tojást tenni, de úgy csináltak, hogy előbb a tojásból kivonták a koleszterint, aztán a kísérleti személyeknek odaadták, ők úgy bekanalazták ezt a koleszterint valami más formában, nem tojás formában, és semmi bajuk nem volt. És azt mondták, hogy fú, nem a koleszterin a baj. Csak ugye, ami boltba megyünk, mi nem veszünk izolált koleszterint. Hát mi tojást veszünk, meg húst veszünk, meg egyebeket, és azzal együtt, a fehérjével együtt, már igen veszélyes. Na de visszatérve, ugye, de ez volt a hát ez egy ilyen orvostudom, nem is orvos, táplálkozási nagy mozgalom volt, hogy koleszterin félre, és óriási kormánypénzek abba, hogy most a zsír kérdést megoldjuk. És akkor növényi olajat fogunk itt most tulajdonképpen gyártani, és akkor ez lesz jó a népnek, ugye a népnek a javára csináljuk. Nem kellett egy ember, aki azt mondja, hogy gyerekek, szerintem ez tök hülyeség, hogy ti itt a koleszterinnel foglalkoztok, mert az érmeszesedés egyáltalán nem onnan ered. Az érmeszesedés egy egészen más sarokból indul. Tudnélik abból, hogy ez a homocisztein nevű fehérje fölkaristolja az érfalat, és állandóan érfal problémákat okoz. És azt mondták, hogy szó szerint azt történt, hogy a szakma szinte kiközösítette ezt az embert, és felszólították őt, hogy vagy vonja vissza ezt a tézist, vagy ki fogják rúgni a Harvard Egyetemből. És azért ez 1969-ben történt, nem a középkorban, hanem 1969. Mindenki írhat bármilyen sületlenséget és ostobaságot a világon ma, és mindent, és annak az ellenkezőjét már lehet a doktori titulust kapni, de amikor abban a rossz pillanatban olyasmit mondod, ami talán igaz is volt, de túl igaz, akkor ezt nagyon nem kellett. És lecsapták, nagyon. Egy kis kutatóintézetben túlélte ezt a krízist, és 30 évvel később minden magára valamit adó szív- és érrendszer kutató mondja, persze, hát a homocisztein szintet csökkenteni kell. De 30 évbe telt. Itt egy képet, mert nem fogok hosszú betűket odarakni. Ups, megint.
nem kell félni, nem fogok itt kémia órán tartani, mert én sem tudnám megmagyarázni, de kezdjük ezzel itt fönt métionin. Tehát itt, amit itt látunk, ez a métionin homocisztein ciklus, azt kell érteni egyébként, ahogyan tehát amikor a Jóisten alkotott minket és összerakott minket, akkor azért ugye nem perpétuum mobile, tehát azt nem találta ki, hanem ő ezt alkotta, és csinált olyan folyamatokat az emberi szervezetben, hogy elindul a métionin, találkozik egy másik anyaggal, átalakul, lesz S-adenozil métionin belőle, megint találkozik, megint valami más lesz, és tehát ezekből a találkozásokból a végén megint ott vissza kiköt a métioninnál. És akkor az ember azt mondja, de miért nem működik ez öreke valóságban? Azért, mert a Jóisten ezt bizonyos dolgoktól függővé tette. Például a Folsav bevitelől, a B12-től, és egy néhány más enzimtől. Tehát amit itt látunk, métionin, S-adenozil métionin, S-adenozil homocisztein, és lesz a homocisztein. És a homocisztein azt vissza lehet forgatni ezeknek a segítségével, hogy lesz belőle métionin. Itt mellette van egy Folsav kör, mert itt a Folsav az is különböző állapotokban van, de erről most nem megyünk bele. A homocisztein viszont tovább tud alakulni, és lesz belőle cisztein és glutatión. Majd mindjárt lesz még egy-két táblázat, hogy ahol mennyi minden lesz belőle. De ha ez itt nem működik, még ez nem működik, akkor a homocisztein itt egyre halmozódik. És egy bizonyos szintig jó alapanyag különböző vegyületeknek. Egy bizonyos szinten túl veszélyes lesz. Nagyon is veszélyes. Mert megsérül az érfal tőle. Pillanat. Igen. Például ezt is. Tehát itt a homocisztein ugye önmagában nem valami jó dolog, de a metiltranszferáz segítségével, ami Folsav, B12, B2 cinket kell, akkor lesz még egy enzim, és akkor lesz még trimetilglicint igényel, és lesz belőle S-adenozin. És ugyanaz meg itt lefele is megy. Miért ez olyan lényeges? Mert az S-adenozin métionin, az például kifejezetten antidepresszánsként működik. Minden egyes metil folyamat, ami a szervezeten belül történik, az agynak a működésére nagyon-nagyon fontos. A antioxidánsként is működik, és ugyanakkor itt lent glutatión, az is egy antioxidáns, a szervezeten belül a legerősebb méregtelenítő antioxidáns. Tehát ezt a szervezetünk magunk, tehát mi magunk termeljük az eddig legerősebb antioxidánst. Ha megvan a B6, B2 cink, ez valami nagyon speciális tápanyag? B6, B2 és cink? Folsav, B12? De ez túl egyszerű, ez nem lehet igaz. Ez nem lehet igaz, hogy egy kis B-vitamin és egy kis cink, és akkor már is mondjuk egy nagy rizikótényező elesik. Ha tudjuk, hogy ma az átlag étrendben mi csak a fele folsavat eszünk annak, mint amennyit kellene, akkor megértjük már, hogy miért vannak ilyen sok problémák. Ha minden ember ma 5-8 egység zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztana mindennapokban, bőséggel lenne folsav neki. Nem lenne probléma. De mivel ez nincs, Folsav hián alakul ki. Folsav hián mellett ezek a dolgok emelkednek. És a probléma az, hogy itt lefele és fölfele, tehát ez a két folyamat szintén nem jön létre, és ha valakinek elegendő, mit tudom én, amit itt leírunk, megvan, akkor sose lesz depressziós. És ez kivezet a szervezetből minden nehézfémet. Tökéletes állapotban lesz a szervezet. Oxidációs folyamatokon, amelyeket az előbb beszéltünk, ugye, a szabad gyök folyamatok, a lipid peroxidáz, ugye erről beszélgetünk. Na hát a glutatión például ezt tökéletesen leállítja. Egy pillanat. Majd ha engedelmeskedik a gép. Igen. No, egy néhány dolgot. Tehát a magas homocisztein szint, akkor... Tehát ha magas a homocisztein, akkor annak következménye lesznek agysérülések, ilyesérülések és DNA sérülések. Ez azt jelenti, hogy Alzheimer, Parkinson, a butulás, egyéb problémák. Ez azt jelenti szívinfarktus, a anőrizma, még egyéb ilyen nyalánkságok, és a DNA sérülések végső soron tumoros megbetegedésekhez vezethetnek. Tehát a homocisztein benne van ezekben a folyamatokban. Tehát ez, ha kicsi mennyiségben megvan, semmi gond, jó alapanyag, de ha túl sok van belőle, az nekünk nem segít.
És itt nézzünk meg, az élete során egyre nő a homocisztein szint a vérben, tehát itt vannak ezek a nagyjából normál értékek, de, és akkor vannak különböző országok, ahol kevesebb van, máshol, ahol egy kicsit magasabb az érték. A szakmai ajánlás 7-8 millimolból indul ki a felnőttek esetén. Nézzünk meg ezt a grafikát. Ahogy a nő tulajdonképpen a homocisztein, ugye mikromol per liter, tehát az a millimol, és itt van tulajdonképpen az arány, a CAD, a kardiovaszkuláris betegségeknek az aránya, tehát ahogyan a rizikó nő, tehát a kardiovaszkuláris betegségek rizikója nő. Ez itt az egyes rizikó, tehát ez az a rizikó, ami mindenki másnak megvan, tehát szóval ez egy ilyen általános rizikó. Amikor fölfele megy ide 6,3-tól, abban azt mondják, hogy ez egy egyes rizikó, és akkor fölmegyünk mondjuk ide, egy tízes lesz, akkor már duplája. Megyünk még egy kicsit 15-ösre, akkor már négyszeres. Megyünk föl, mondjuk itt 20-osra, akkor már több mint 8-szoros. 25-re, 12-szeres rizikó. Mit gondolnak, hogy mi az átlag? Pillanat. Igen. Jó. Tehát most nem menjünk túlzottan mélyen bele ebbe a homocisztein kérdésbe. Sajnos az a baj, hogy egyre nő a homocisztein az életünk során, de ami még sokkal nagyobb baj az, hogy ha mi tápanyag hiányosok vagyunk, tehát még egyszer, mondjam még egyszer, vitamin B2, B6, folsav, B12, cink. Ha ezek hiányoznak, akkor egyszerűen nem tud tovább állni a homocisztein, és bajt fog okozni. Jó? Na most a szív- és érrendszeri betegségek, ugye eddig arról volt szó, hogy a koleszterin az érfalakra ragadt, és ez így az említett betegségekhez vezet. Na most tudjuk, hogy nem a koleszterin ragadt az érfalakhoz, hanem a koleszterin átalakul, nem az érfalakhoz, hanem bemegy, de ott gyulladást okoz, meg beszűkülést okoz, meg mindenfélét. A plak, ami az érfalra ráragadt, az nem koleszterinből van, hanem ezek ásványok, meg zsíradékoknak a keveréke. Az orvostudomány, mondjuk statinok, tehát koleszterin csökkentők, vérnyomás csökkentők, tehát AC-gátlók, vérhigítók, szinkumár, warfarin, stb. Ezzel próbálja orvosolni a betegségeket. De oly annyira, mondjuk ha preventív szempontból nézik a dolgot, oly annyira nem tudta megváltoztatni ezeknek a betegségeknek az előfordulását. Egy pillanat. Igen, nézzük meg azt, hogy inkább képeket nézünk, mert az a többre jutunk. Tehát itt néz ki egy normális érfal, itt van egy kis homocisztein sérülés, tehát egy kis tépés az érfalban, akkor jön itt a zsíros anyag, ami kvázi bepróbálja a vakolni, és itt bedugul, végül ez egy trombosz. Na, még ezt, és akkor abba hagyjuk ezzel a homocisztein kérdéssel, jó? Tehát az emelt homocisztein szint, az egyébként mondjuk vese problémákból is adódhat, és itt van alacsony folsav, alacsony B12, van itt genotípus, tehát ez azt jelenti, hogy van itt genetikai hajlam, tehát vannak emberek, akik egyszerűen nem tudják jól, kellőképpen jól kiválasztani, még ha minden más megvan, tehát folsav és egyebek, akkor sem tudják jól kiválasztani, tehát van ilyen, de ez elég ritka. Na most, ha magas a homocisztén, akkor önmagában a terogenézis, ez azt jelenti, hogy ők létrehozzák az arteriszklerózist, ugye, tehát létrehozza az arteriszklerózist, és ezzel együtt angina pectoriszt és a szívinfarktust, illetve trombogenézis, tehát trombogenézis azt jelenti, hogy tulajdonképpen trombuszokat is létre tud hozni. Tehát a trombocitákat aktiválva, összecsapva tud trombuszokat létrehozni. Ugyanakkor a agyvérzést is tud okozni, és a mélyvénás trombózist is tud okozni. És itt van a dohányzás, a hiperkoleszterolanémia, tehát ez magas koleszterin szint, más tényezők és magas vérnyomás. Ezek csak ezt okozák, és itt vannak a betegségek, de a homocisztein elég egyértelműen ezeket létrehozza. Erről sok vita van, de a gyakorlatban ez a helyzet. Na, ezeken tovább lépünk. No. Igen, talán
talán ezt még lehetné röviden elmondani. Egy 5 millimolos emelkedés növeli a szívinfarktus rizikót 42%-kal a génsérültek esetén, és 32%-kal a többi betegben. Ugyanaz az emelés növeli a stroke rizikót 65%-kal a génsérülteknek, illetve 59%-a többi betegnél. Tehát még egyszer, csak egy kicsivel több zöldség, ugye folcsaf, meg teljes kiolésű kenyér, ugye itt van a liszt, teljes kiolésű liszt, tessék, teljes kiolésű kenyeret megcsinálni, akkor megvan a B-vitamin komplex, nem kell messzire menni. Csak ilyen nagyon egyszerű apróságok, és már is megvan. A kutatók a következőt állapítottak meg, és ezt azért nézzük meg, hogy miket mondtak, milyen szavakat használtak. Rendkívül szignifikáns eredmények erős bizonyítékot jelentenek arra, hogy a magas homocisztein szint és a kardiovaszkuláris betegségek ok-okozat összefüggésben állnak. Ez azt jelenti, hogy a rendkívül szignifikáns, tudják, hogy ez mit jelent? A szignifikáns mit jelent? Az 95%-os reprodukálhatóságot jelent. A rendkívül szignifikáns 99%. Ez azt jelenti, hogy a 100 kutatóból 99 tudja ezt a összefüggést tulajdonképpen rekonstruálni. A betegség, tehát az adatok alapján. Ez azt jelenti, hogy a homocisztein és a kardiovaszkuláris betegségek ok-okozati összefüggésben állnak. Ja, és hadd mondjam, 92 tudományos kutatás áttekintés, ez azt jelenti, hogy 92 tanulmány adatbázis annak az átkutatása következményeként, ez a David Walt, egy kardiológiai specialista, létrehozta, és azt mondta, hogy több mint 20 000 esetben, tehát 20 000 esetet vizsgált meg ezekben a 92 tanulmányban, és abból az jött ki, hogy 99%-ban. A 20 000-ből, az mit jelent? Ugye 19 800. Tehát nincs mellébeszéd. Folcsav. A folcsav 90%-a elpusztul a főzés során, tehát sok nyerset is együnk, lehetőleg. Rendszeres alkoholfogyasztás és antiepileptikus gyógyszerek kiürítik a szervezetből a folsavat. 400 mikrogram kell, de általában ennek csak egy részét veszük be az étrend által, 50 év felettiek az 1/3 általában. Aspirin, ibuprofén, tehát az úgynevezett nem szteroid gyulladás csökkentők, azok mind folsav antagonisták. És gyomorsav elleni gyógyszerek, például cimitedin, tavagamet, szantanak, stb. Lekötik a folsavat. Plusz a cukor elleni, tehát metformin például a cukorbetegség esetén, az is egy folsav antagonista. Csak hogy lássuk, hogy még az áldásos gyógyszereket hozzátegyünk, akkor már se zöldséget nem eszünk, plusz még gyógyszert is, akkor hamar megvannak a bajok. Fibrinogén, a vér viszkozitása, tehát hogy mennyire folyik a vér. Ez egy fibrin, egy vörös vértest, és ezek fibrin szalagok. Én ezt majdnem minden nap látom, amikor a vércsepanalízist csinálom. Ez tulajdonképpen az, ami a véráramban beragasztja, vagy betapasztja az érfa sérüléseket. Ha ez a fibrin egy kicsit tulajdonképpen magas, akkor a vérnak a viszkozitása csökkent, tehát egyre sűrűbb lesz. És itt van egy anyag, a szervezeten belül, a testben előforduló több ezer enzim közül csak egy, tehát egy enzim képes a fibrinogén szintet csökkenteni, ez a plazmin. És a plazmin a kor előrehaladásával egyszerűen csökken. És ez azt jelenti, hogy itt hoznak létre urokináz, és van egy természetes változat is, a natokináz. A natokináz miben van? Vagy miből van a natokináz? Tudja valaki? Tudja, hogy mi a NATO? Egy fermentált szójatermék. Elég büdös, de nagyon egészséges. Úgyhogy a kínai, nem a kínaiak, a japánok, a Tájföldön, meg mit tudom én, tehát ott a koreaiak, azok mind használják ezeket a fermentált szójatermékeket, és ebben a NATO, ez egy fermentált szója, ez egy ilyen erjedő szója, na, abban benne van ez a natokináz, és ez a natokináz, ez például szépen szétszedi a fibrint. Csodálkozunk azon, hogy az ázsiaiaknak sokkal kevesebb szív- és érrendszeri betegség van. Egyébként natokinázt lehet kapszulában is kapni, úgyhogy nem kell feltétlenül vérhigítót használni. De még egyszerűbb lenne, hogyha az ember
használná ezt a... Hoppa. Igen. Ez most itt egy termék, de ez annyira nem passzol ide. C-vitamin. Ezen átlépünk. Hát, a C-vitaminről, tehát igen, egy pillanat, nem is értem, hogy

Jó, aztán átépünk. Majd a végén fogok egy kicsit beszélni a különböző termékekről, ezt hagyjuk most. Az érmesesedés. Igen. Egy pillanat. Megnézem, én nem akarom túl messzire menni, mert már egy bő órát beszéltem, és még csak az elején tartunk, és nem akarok egyetemi előadást tartani. Éppen gondolkodok, hogy mit lehet. Hát tulajdonképpen az érfalnak a kikeményedése, az itt van a nitrogénmonoxid és az érfal, de hát ez a nitrogénmonoxid, az tulajdonképpen az érfal belső rétegébe, vagy az belső rétege folyamatosan termel nitrogénoxid, és ez a mélyebb rétegeibe bemegy, az izom és a kötőszövetbe, és mit történik ott? Ellazítja. És ettől az érfal szépen rugányos, tehát rugányosan tud mozogni. És amikor jön a szív felől ez a löket, akkor az érfalon kvázi egy ilyen golyót lehet látni, amint végigfut. Ez a löket hullám, de szépen végigfut, mert kitágul a hatástól, és újra összehúzódik. Most amikor ez a nitrogénmonoxid, amikor egyébként ez a kipufogógáz, amikor tehát az érfal neurotonon, mint tudom, bemegy, de ha ez például megszűnik, tehát a szervezeten belül már nem termelődik, akkor az érfal kikeményedik. Tehát rendszeres mozgás növeli a nitrogénmonoxidnak a termelését. Tehát akik sokat mozognak, vagy sportolnak, azoknak az érfalai rugányosak maradnak. Úgyhogy mozgás, táplálék kiegészítés nélkül képes kb. 35%-kal csökkenteni az érmeszesedést. Önmagában csak a mozgás. Ugyan? És a mozgás és a kiegészítés együtt az a legjobb eredményt hoz. Itt azon túllépünk, talán azon túllépünk, jó? Mert a termékeket most majd a végén fogok egy pár terméket úgy elmondani. Akkor a sejtek energiaháztartása, ez egy olyan, ami nagyon, de nagyon fontos. És miért? Mert ez főleg a szívről szól. A szívnek egy nagyon komoly problémája az, hogy a mitokondriális funkció, ez mit jelent? Az az energia termelés, tehát a sejten belül az a kis organellum a sejten belül, ami termeli az energiát. Tehát ott alakul át, amit mi tápláléknak nevezünk, ugye tárolható energiába átalakul, és ez majd elégeti úgymondván az energiát, ahogyan éppen kell nekünk. És ha ez a funkció lecsökken, mert hiányoznak, ismét mi hiányzik? Kiegészítő tápanyagok, ha ez hiányzik, akkor például a szívizom nagyon keményen sérülhet. Nézzük meg. És a sejteknek az energiatermelő az a mitohondrium. Ha nem működnek hatékonyan, akkor a sejtek sokkal hamarabb kifáradnak, engednek az oxidatív stressznek, és ez különösen a szívre és az érrendszerre igaz. Tehát ha nincsen elegendő a energia egy érfalnak, nem tud ellenállni annak, ami rázódul. Tehát naponta egyetlen egy sejt 10 000 szabad gyöktámadást kap. Ez hihetetlen. Na most, ha nincsen ellenálló képessége, előbb-utóbb ebbe a tömegtűzbe, vagy ebbe a, hogy mondjuk ezt egy ilyen, ezek keresztűzben elpusztul. És ezért folyamatosan energiát kell termelni, hogy javítsa önmagát, stb. Mi a megoldás? A koenzim Q10. A koenzim Q10 az egy enzim, amit a szervezet maga előállítja, és ez lényegében szabályozza a sejteknek az anyagcseréjét. Ha megvan a megfelelő Q10 mennyiség, akkor a szervezet gyönyörűen föntartja tehát a különböző sejteknek a működési szintet. És nagyon ellenállók, és nagyon, tehát nagyon képesek ellenállni minden stressznek. De ha a Q10 szint csökken, szépen lassan csökken, akkor előbb-utóbb sérülékenyé válnak. Tudni kell, hogy 35 év fölött a Q10 szint szépen lassan, fokozatosan csökken. Tehát a szervezet 35 év fölött lassan csökkenti ezt a szintet. Igen. Jó van. Igen. Igen, a Q10 nélkül nem működik az ATP gyártás. Ez azt jelenti, hogy a sejtekben tárolható energiának a szintje egyszerűen csökken. Innentől fogva enervált, fáradtak, stb. Vagyunk.
Ez oly annyira igaz, mondok, mesélek egy sztorit. Ugye ez a, egy pillanat, tehát ennek a terméknek a dicsőségét most fogom hirdetni. Egyik betege szenvedett attól, hogy a talpa ilyen mély barázdált talpa volt, tehát ilyen mély repetések voltak a talpban. Tehát ugye bőrkeményedés is volt, ki is szárad a bőr, de nagyon mély fizurák, tehát repedések voltak benne a bőrben, és iszonyúan fájt, tehát nem tudod a lábára állni, tehát állandóan csak feküdt, kenegették a lábát, mindig, folyamatosan, de sose jött igazán rendbe. És a kollégám adott neki Q10, azt mondja, hogy keringést rendbe hozza, stb. Lábában vérkeringést, és adott neki, úgy mind a nap egy kapszulát kell bevenni. 3 nap múlva hívod a néni, azt mondja, hogy három napja nem alszok. Tehát bevette a Q10-et, és annyira fit volt, hogy nem aludt ettől az egésztől, tehát egész éjjel virgonckodott, és már 70-valahány éves volt a néni, és akkor a kollégám gondolkodott egyet, és kiszedte a Q10-et a kapszulából, és egy liter vízbe beleöntötte, jól összekeverték, és azt már minden nap, tehát úgy, egy hét alatt igya meg ezt az egy litert. És akkor egy hét alatt megitta ezt az egy kapszulálni mennyiséget, és körülbelül 4 hét múlva, vagy 5 hét múlva a sebek teljesen begyógyultak. Tehát ez azt jelenti, hogy 4-5 kapszula ebből a Q10-ből beszedett, már plusz az a 3, amit előtte beszedett. És ezt én is való, tehát ezt mindig mondjuk is, hogy ezt a kapszulát soha nem szabad este bevenni, mert akkor vége. Tehát ez egy ilyen 24 órásnak felel majd meg. Kivéve, ha valaki nem akar aludni éjjel, de hát akkor egy Q10-et este az sokat segíthet. Ezt sejtettem, hogy ez jön, úgyhogy jön. De én vagyok a hibás, nem kellett volna mondanom. Na szóval folyamatosan csökken a Q10 szint, tehát 20 éves kortól egyesek azt mondják, de igazán 30-35 év fölött szépen lassan csökken. 70 évesen már csak 50%-os, tehát az egészséges emberben. Tehát az egészséges 70 éves embernek az eredeti Q10 szintnek a felénél tart. Ha neki még problémai, betegségei, egyebek vannak, akkor ez az 50% csak dicséret lenne. A szív- és érrendszeri betegségek esetén felfedeztek, hogy a Q10 szintek nagyon-nagyon alacsonyak. Tehát akinek szív- és érrendszeri betegsége van, hogy többnyire az derül ki, hogy a Q10 szint a bizonyos bányász hüllőnek a hátsó része alatt van. Úgyhogy a Q10 nagyon hasznos lehet szívelégtelenség, kardiomiopátia esetén, szívritmus zavarok, oxigénhiány és izomgyengeség esetén is. Sőt, a Q10-nek hatása van Alzheimerre, Parkinsonra, tehát egy egész sor betegségre nagyon jó. Nem régen, tehát az agyra és az agy működésére is nagyon jó hatása van. Nem régen mondta nekem az egyik betegem, hogy vitték Q10-et Kijevben valami, tehát úgy kivitte külföldre a családjához, és egy parkinsonos embernek, aki már annyira remegett a kezed, már semmit nem tudott csinálni, egy csésze teát sem tudott kézbe tartani, tehát semmi. Tehát lényegében el kellett látni, etetni, itatni mindent. És elkezdte szedni ezt a Q10-et, és körülbelül egy hónap elteltével most már teázgatni tudja magát öltöztetni, a keze nem koordinálatlanul rúgkapál, hanem kezd rendbe jönni, mert az idegrendszer energiát kapott. Tehát az idegrendszer energiaellátása egyszerűen nagyon-nagyon lent volt, és a Q10 segítségével ez elindult újra. Csak annyit még szeretnék itt elmondani, hogy miért használom én ezt a Q10-et annyira, és a kollégámnak miért sikerült ezzel a Q10-el valami eredményt is elérni. A hagyományos Q10, tehát az úgynevezett USP, az USP azt jelenti, hogy a United States Pharmacology, tehát azt jelenti, hogy az amerikai gyógyszerészeti standard szerint, a standard Q10, ez itt van, egy bizonyos mennyiség Q10 tulajdonképpen milyen antioxidáns hatást fejt ki, és itt van probiotikus Q10, és itt van standard Q10. És a hatás, ugye 15,6 a 0,75-hez képest, ez azt jelenti majdnem 20,8-szoros. Tehát 20,8-szoros hatása. Tehát mondjuk, ha veszek 10 g Q10-et innen, meg 10 g Q10-et innen, akkor a különbség a 20,8-szorosa. Ez azt jelenti, hogy konkrétan amikor adnak ebből a Q10-ből 22 mg-ot, ez nagyjából 440-450 mg standard Q10-nek felelnek. Nem tudom, fogyasztott már valaki Q10-et?
hanyas kiszerelésben? Kérem? 20-30 milligrammos, nem? 20-30, max esetleg 50 milligramm, tehát a béres, amit veszünk a bérestől, azért ilyen 30 milligrammos, 20 milligrammos, van, amikor 10 milligrammos is, ugye? Gondoljunk bele, hogy ez mondjuk ez a termék, tudom, hogy az körülbelül annyiba kerül, mint a 10 doboz béreset vennénk, de a helyzet az, hogy nagyon, de nagyon-nagyon hatásos. És ha valakinek komoly problémája van, én pár hónapig csak ezt ajánlanám. Aztán utána átállhat egy béres Q10-re, vagy valami más Q10-re, de akinek szív- és érrendszeri problémája van, tehát nem megelőzés szempontjából, hanem komoly problémája van, annak feltétlenül egy ilyen nagyon hatékony probiotikus Q10-et ajánlom. Nagyon kevés cég van a világon, akik ilyeneket gyártanak. Tehát ezt hozzá kell tennem. Tehát itt ez a különbség egyébként a minőségi és a nem minőségi Q10 között. Tehát ezért mondom azt, hogy én már a rendelőmen belül már más nem használok. Többek között azt is, tehát azt is lehetem. A vérnyomás a vesével is összefügghet. Tehát a vérnyomás a vesével is összefügghet, és a mozgással. Emlékszünk a nitritoxid, tehát az NO az erekben? Mind a nap egy órát mozogni, biciklivel, futni, úszni, akármit, az önmagában lazítja az érfalakat, és ettől a vérnyomás is lejjebb megy. És ha ezen kívül még Q10-et használunk, tehát akkor az érfalak még ugye több energiát kapnak, akkor az is jobban működik, tehát az is javítja a helyzetet. És ha azon kívül még a vér higítását is rendbe szedjük, és netán talán még folsavat és B-vitaminokat használunk, ahol a homocisteint is rendbe szedjük, akkor lényegében a szívinfarktus kérdését, tehát azt úgy nagyjából kiiktathatjuk. Ez nem azt jelenti, hogy örökké élünk, mert senki nem él örökké, de azért mégis nem mindegy, hogy valaki hogyan vigyáz magára. És ezeket a dolgokat lehet étellel, életmóddal megoldani. Amit én itt most mondom, a táplálékkiegészítők, ezt általában a betegeimnek szoktam adni, hogy induljanak el egy jó úton. De a megoldás nem feltétlenül a táplálékkiegészítő. Én szívesen adom, el is adom, meg semmi bajom nincs vele, mert állok a dolgok mögött, tehát nem úgy van, hogy szégyelném, de az életmód mindig az első helyen áll. És ha mi az életmóddal nem teszünk semmit, többit sem segít, ez nem segít. A Q10 természetesen igazán nem lehet előállni. Tehát szóval nem táplálékban a Q10-et, azt annyira nem. Tessék? A marhaszívben. Igen, de miért a marhaszívben? Mert a szívizomban nagyon sok Q10 kell, és ha a marhaszívet megeszem, akkor a marhaszívnek a Q10 tartalmát eszem meg. Köszönöm szépen. Hát akkor még inkább... Igen, onnan igen, de most nem tudnám megmondani, hogy most hogyan szintetizálják, vagy izolálják. Hát én úgy vagyok vele, hogyha valaki Q10-et elkezd szedni, akkor először egy lökésterápiát, és utána viszont tartsa fönt. Mert aki úgy elkezdi, és akkor egy idő utána abba adja, a saját Q10 termelésünk lényegében leáll, ha kezdünk kívülről bevinni. De ha a saját Q10 termelésünk nem hatékony, akkor a pótlás egy jó megoldás. Tehát, mindegy, ez most nem beszélünk itt túlzottan a termékekről. Még egy-két dolgot még említem, a C-reaktív fehérje, a gyulladás marker. A CRP ezért tulajdonképpen csak egy marker, csak megmutatja nekünk, hogy mekkora gyulladás van a szervezetben. Ez egy szérumban található protein vagy fehérje, amely aktív gyulladások esetén megmutatkozik. Különösen ízületi betegségek és fertőzések esetén is. Ez az első védvonalhoz tulajdonképpen tartozik, és igyekszik egy gyulladásos reakcióval a kórokozókat elpusztítani. Tehát, ha kórokozók vannak a szervezeten belül, ha fertőzések vannak, ha ízületi betegségek vannak, vagy ha egyáltalán csak az immunrendszer gyulladásra hajlik, és magas lesz a CRP, ez önmagában egy igen komoly rákrizikó. Ugye a CRP az érfalban a koleszterinre tapad, és ezzel létrehozza az oxidált koleszterint, tehát a lipoprotein alfa. Tehát minden... Mondtam rákrizikót? Szívis érényfak... Nem, bocs. Ja, már annyira be vagyok csavarodva a rákra, hogy már nem baj. Tehát a CRP-re egyértelműen a szívis érrendszeri

Van. És akkor mi az omega-3-nak a jó forrása? Lenolaj. És halolaj, igen, igen, igen. Tehát ott már van egy felvilágosult hölgyem. Igen, tehát hogy most itt jön egy kis ilyen vallomásszerű dolog. Én ugye én vegetariánus vagyok két harapni kivételével 1988 óta. És tényleg vallom a vegetarianizmus. Tehát ez, nem, ez nekem életmód, meg életstílusom, meg gondolkodásom, meg mindenben, tehát benne vagyok. És nem is akarom ezzel játszani. Mégis ugye annyi év tapasztalat után, mármint hogy nem csak saját tapasztalat, hanem tanulás, meg másoktól való tanulás után, és ott mondjam, szemüveg nélküli tanulás, mert azért azt szeretném hozzátenni, mert van, aki úgy tanul, csak minden, csak azt tanulja, ami a szemüvegén keresztül átfér. Azt kell ott mondjuk, hogy a linolénsav, ami az omega, tehát a lenolajban levő omega-3 zsírsav, ez egy úgynevezett eszenciális zsírsav. És ez az eszenciális zsírsav, az tulajdonképpen átalakulhat a doxo, a mit tudom, hexa, mit tudom, sav, tehát az a DHA, meg az EPA, meg ilyeneket. Tehát ezek a különböző bonyolult, nagyon-nagyon komplex omega-3 zsírsavak. Zsírsavakká. Ami általában a halóolajban benne szokott lenni. És ha egészségesek vagyunk, tehát tegyük föl, ha egészségesek vagyunk, és a májunk jól működik, és az enzim rendszerünk jól működik, akkor mi képesek vagyunk lenmagból, vagy lenolajból előállítani ezeket a speciális, az agyműködés, az érfalműködés, a vérműködésre szükséges és fontos omega-3 zsírsavakat előállítani. De most kiről beszélünk mi? Egy gyulladt állapotban levő ember, akinek mindenféle baja van, és hát mondjuk ő neki talán, ugye, mit gondoljunk, hogy az ő enzim termelése milyen állapotban lehet? Amikor a gyulladás tetőtől talpig tele van gyulladásokkal, valószínűleg csekké az a képessége, hogy ő ebből a linolénsavból valójában ez a DHA-t vagy EPA-t elő tudja állítani. Ezért azt mondják egyes kutatók, hogy ha már omega-3 zsírsavról van szó, mindenféleképpen a lenolajat használni kell valamilyen szinten, de valószínűleg kiegészíteni nem ártana igazi halolajjal. És akkor most jövünk a halolaj mizériához. Mi a halolaj, ugye? Na, ugye, ha halolajat használunk, akkor az ember azt mondja, hogy na, halat nem. Miért nem? Halat miért kellene vigyázni a halra? Nehéz fém, ugye? Tehát a tenger olyan mértékben fertőzve van ólommal és a higannyal, hogy ez félelmetes. Tehát ha egy halat kifogunk a tengerből, és megesszük, abban garantáltan benne van a ólom és higany. Tehát ezt szinte garantáltam. De minél közelebb van a tengerpartokhoz, annál inkább. Tehát a fertőzés nagyon komoly. Ezért a halolaj, ami a manapságban halolaj kapszulákba kerül, egy speciális tisztítási folyamaton keresztül megy. Mit gondolnak, hogy zajlik ez a tisztítás? Desztillálják. Tehát kivonják a hallízből adott esetben a zsíradékot. Ez eleve hexánnal kioldják, tehát ugyanúgy, mint ahogyan a napraforgóból kiszedjük a zsíradékot, ugye hexánnal. Utána fölhevítjük az olajat 130-140 fokra, hogy a hexán kipárologjon. Utána még főzünk egy pár órát, hogy a kozmetikai, illetve illat kérdések ugye megoldódnak, szűrjük, stb. És utána jön igazán a lényeg, mert akkor ezután ugye ez egy nagy halolajleves, amiben mindenféle halolaj van benne. A halolajban, ezt tudni kell, hogy a halolajban 13 különböző zsírsav van benne, tehát nem egy zsírsav van benne, tehát nem omega-3, tehát nem az EPA, meg a DHA csak van csupán benne, hanem omega-3, omega-4, omega-5, omega-6, omega-6, omega-8, omega-9, mit tudom én. Szóval annyi minden omega zsírsav, meg zsírsav van benne, és ez az együttes igazán gyógyít minket, de mindegy, tehát ők mit csinálnak? Beállítják a hőfokot a nagy kondér alatt, ugye, és akkor mondjuk felforralják ezt az olajat nyomás alatt 243 fokra, és tudják, hogy ezen a hőfokon ez és ez az olaj el fog párologni. Elengedik a nyomás, azonnal kezd gőzölögni, kvázi a halolajból ez a zsírsav, az elpárolog viszonylag rövid idő.

alatt zsilip zárva ledesztilálják az egészet. És akkor utána még inde kicsit feljebb nyomják, és akkor most nem az EPA, hanem a DHA-t desztillálják le, és a többi az ott marad ebben az olajban, a maradékban, és ebben benne marad a nehézfém, meg a minden. És így kapunk gyógyszerészetileg tiszta EPA-t és DHA-t. Csak halolajat nem. És ezért kell ilyen eszeveszett magas EPA, meg DHA mennyiségeket fogyasztani, 500 mg per kapszula, mit tudom, naponta négyszer, tehát óriási mennyiségeket, holott nincs szükség erre. És itt megint az van, hogy tehát nagyon kevés a termék van, ami természetes. Tehát én most nekem szerencsém van, mert úgy megtaláltam a megoldást, és egy kicsit olyan nagyképűségnek tűnik, hogy én csupán ilyen jó megoldásokat tudok mondani, mert nem az én fantáziámból származik, hanem ezek tények, és ez, tehát olyan táplálék kiegészítő szakértőknek a kutatásai és kereséseiből, akik 20-30 éve folyamatosan a táplálék kiegészítő piacon jelen vannak az USA-ban, és a legtöbbet kutatnak ezen a területen, az a cég, ami ezeket a termékeket összerakja, az milliókat, tehát dollármilliókat orvosi kutatásokra használ, mert ők azt mondják, hogy meg nem adnak ki a kezükből egy terméket, hanem előbb bemegy a tudomány. És azt is mondják, hogy nem piaci részesedést akarnak nyerni, hanem azt, amit csinálnak, az legyen a legjobb a piacon. Tehát ennél jobb termék ne is lehessen kapni ebben a kategóriában. És ha nem tudják megcsinálni, inkább nem csinálják meg. És csak úgy lár, még egy kapszula, még egy doboz, még valami, még egy kis zsáp az egészről leszedni, nem is foglalkoznak vele. És 1990-ben létrejött ez a cég, egy ilyen, holdkóros őrültek szakszervezete volt, akik, mit tudom, bióban gondolkodtak, meg fermentáció, meg amikor a világ még nem beszélt semmiről, ők már akkor beszéltek olyan termékekről, amelyek jól emészthetők, jól szívódnak föl, bió legyen, ne legyen benne semmi. A világ nem foglalkozott azzal, hogy most ez egy kis permetlé van benne, vagy mi van, hogy van, kit érdekel. Felszívódóképes vagy nem, nem érdekel, főleg menjen, akkor ne vegyen 20 mg-ot, vegyen 400 mg-ot, ez ugyanott tart. Ez igaz, de ez a cég arra gondolta, hogy vitaminokat, tehát ilyen teljes értékű vitaminokat létrehozni. Tehát olyan, mintha élelmiszert fogyasztanál. Tehát a vitamin ne legyen táplálék kiegészítő, hanem kiegészítő táplálék. Tehát amikor ezt megeszed, akkor ez nem táplálék kiegészítő legyen. Tehát ne valami szintetikus valami, hanem olyasmi, ami bemegy élő formában. És ez a cég egyébként ma az USA-ban a piacvezető. Mert 20 évbe telt, míg ez a filozófia átment a piacra, de amikor odaig eljutottak, ma mindenki csak ezt veszi. A legdrágább cég az USA-ban, a legdrágább, és el tudjuk képzelni, hogy Magyarországon milyen drága, ha az USA-ban a legdrágább, de az emberek veszik, mint a meleg zsömlét. Mert hazamennek, és azt mondják, hogy 6. Tehát, hogy mondjam, tehát nem mindegy, hogy én most 3000 forintot fizetek, és mondjuk egy hónap múlva visszajövök, és mondjam, hát nem tudom, hogy 6-ot. Mondja maga. Jönnek hozzám. Hát én beszedtem. Jó gyógyszerszedő volt, de segíteni nem segített. Tehát ezt nekem is el kellett fogadni. Amikor ezekből a szerekből adok, van, amikor visszajön egy fél óra múlva, és kérdezi, hogy lehetséges, hogy ez ilyen gyorsan hat? És azt mondom, lehetséges. Igen, tehát szóval olyan, tehát ez majdnem olyan, mint egy gyógyszer. Mégiscsak táplálék kiegészítő. Azért, mert jól csinálják. És hogy csak hadd mondjak még valamit, tehát ők fermentációval dolgoznak, ma a Pfizer cég, tehát a Pfizer, ugye Pfizer, így mondják, tehát 10-valahány ezer különböző hatóanyagot gyárt. És az összes hatóanyagát most éppen fermentálja. Tehát azon dolgoznak, hogy lehet fermentációval a gyógyszereket mellékhatásmentesebbé tenni. Tehát a gyógyszeripar is rájön, hogy ez a jövő. Mert ők is rájönnek, adják a hatóanyagokat, az izolált hatóanyagokat, a testünk nem tud mit kezdeni vele. Kidobja a 90%-át. De amikor fermentálják, amikor élővé válik, így megy be. No, CRP-ről sokat beszéltem. A Holmega, ez a neve annak a terméknek, ami minden tartalmaz, csak annyit, na ezt meg kell mutatni, mert ez döbbenetes. Ez a Holmega, ez a neve, és
24 óra, egy napi adag, tehát 2000 mg, tehát ez 2000 mg-os kapszula, beszedése, mit csinált a CRP? Itt van 15,9% csökkent, tehát annyival csökkent átlagban a CRP. Az LDL, koleszterin 13,4, a trigliceridek 12, koleszterin, az összkoleszterin 8%. 2 grammtól. Tehát egy napi szedéstől. Nem? Hát? Na most, tehát ahhoz egy... Tehát vannak nekik egyébként, már vannak olyan adatok, hogy fél éves, még egy éves kutatások, ez mondjuk a statinokot megszégyenítő hatásfokkal. Tehát a statinok, amelyek nagyjából 20-25%-ot tudnak csökkenteni, a statinokat megszégyenítik. Most várják, mit tudom, valamikor egy publikációban jelenik. Ezen túllépünk. Még a végén ezeket trigliceridek, tehát a metabolikus szindróma, a teljes koleszterin kiadás, az LDL koleszterin és a teljes koleszterin. Ezek lényegében egy kaptafára mennek. Igazán tényleg a táplálkozásról van szó, tényleg ezeknél a kiadéseknél arról van szó, hogy ne fogyasszam, mondjuk a trigliceridek, mitől mennek fel a trigliceridek? Kérem? Ez egy érdekes dolog, hogy a trigliceridek, igen, ezek telített zsírsavak, ugye? Kérem? Igen, az előbb mondtam, ugye FTH, ugye? Tehát ett a felét. Alapvetően kalória töplettől. És mitől kapunk mi hirtelen kalória csúcsokat? Aha, egy jó nevelt publikumról van szó itt. Tehát mindenki tudja már, hogy miről van szó, és értjük és érezzük, hogy itt valami nem stimmel. Ha valaki édességet fogyaszt, sok édességet fogyaszt, a szervezet nem tud ennyi szénhidrátot most éppen felhasználni. Mit csinál vele? Tárolja. Milyen formába tárolja? Zsír. A zsír, hogy a vér útján célállomásba kerül. Trigliceridek fölmennek. El is fárasztja a szervezetet szépen. Tehát akkor a trigliceridekeket azt lehet, hogy egyszerűen kevesebb kalóriát kell fogyasztani. Vagy másfelől a végfelhasználót egy kicsit serkenteni. Ugye? Tehát nem mindegy, hogy 2200 kalóriát fogyasszunk, és csak 1800 kalóriát fogyasszunk. Vagy 3500 kalóriát fogyasszunk, de 4000, de már megeszünk, és 4000 kalóriát ledolgozunk. Ugye? Nem a kalória mennyiség számít, amit beveszünk, hanem az egyensúly számít. Mennyire van az egyensúlyban? Én egész nap ülök, de igyekszem nem enni. Ez tény is való. És van tanúm is rá. Tehát tudják nagyon jól. Mások, akik lehet, hogy sokkal többet dolgoznak, 2-3-szor annyit esznek, mint én. Tényleg nagyon igyekszem. És még így is kövér vagyok, már még így is duci vagyok. Dolgozok rajtam, de szeretnék odaig eljutni, hogy... Úgyhogy a koleszterin, tehát a teljes koleszterin, na most ez teljesen egyértelmű, tehát a koleszterin, miben van koleszterin? Minden, ami állati. A koleszterin tudnélik a kollagén egyik alaptényezője. Minden, ami hús, minden, ami tej, minden, ami tejtermék, minden, ami tojás, az mind tele van koleszterinnel. És ha a koleszterin átlagmennyiséget csökkenteni akarjuk, akkor ezeknek a bevitelét is azért valamilyen szinten csökkenteni kell. De a rangsor 8-9-10. És itt fönt, itt vannak a lényeges dolgok. Úgyhogy én remélem, hogy a mai este valamelyest felvilágosított, hogy tulajdonképpen miről is szól a szív- és érrendszeri megbetegedés témaköre. És én bízok benne, hogy ha valaki igazán komolyan gondolja ezeket a dolgokat, tehát nem csak úgy hallja, mint a szép hegedűs szólamot, és akkor jó, azt most hallgattuk, azt majd fordulunk egyet, és akkor azt csinálunk, amit akarunk. Tehát tényleg valakit érdekel, hogy lehet a szívét és hogy lehet az érrendszerét rendbe tartani, akkor most már tudja nagyjából ott, mit kell csinálni. Az egészet életmóddal és egészséges étrenddel megoldható. Egy-két kérdés, mondja, a halolaj kérdés, ez nekem egy komoly kérdés, tehát amit tudod, az omega-3 zsírsav. Az omega-3 zsírsav egy óriási tényező, nem csak ahogyan ugye egy ilyen freudi elszólás volt, hogy nem csak tényleg a szív- és érrendszer, hanem a rák tekintetében is nagyon komoly dolog, gyulladáscsökkentés szempontjából. Tehát
az EU átlagában az omega 3, omega 6 zsírsav aránya 1 a 17, 1 az 5 kellene, hogy legyen. Tehát sokkal több omega 3-ra lenne szükségünk. És ha valaki rendszeresen lenolajat, hidegen sajtolt lenolajat fogyaszt, már egy jó irányba elindulhat, sőt, nagyon fontos, rendszeres dió, tehát ugye diót enni, az is jó, de a dióban is van omega 3 zsírsav. De végső soron valószínűleg időközönként egy kis halolaj, főleg a betegeknek, és az idősebb, tehát az idősebb betegeknek nem szóval ott már nem tudjuk azt mondani, hogy preventív életmód, ott már kicsit gyógyítani kell, és ott valószínűleg ez a kis halolaj van. Tudom, hogy megköveznek a vegánok emiatt, de tehát nem vegánság ellen vagyok, könyörgöm, nem erről szól a dolog, hanem arról szól a dolog, hogy a beteg szervezet valószínűleg nem tudja fönntartani a vegánságot. Tehát aki már beteg. A vegánság nagyon sok mindenben segít, és nem annyira vészes ez az omega-3 zsírsav hiánya, ha rendszeresen a lenolajat és len magad fogyaszt, de végső soron mégiscsak lesz egy hiány. Mondja csak. Az algák kérdése jön itt elő. Tehát van algás omega-3 termék is. Honnan jön? Tehát maga, tehát ez egy komoly kérdés, hogy honnan veszük. Önmagában, és ez ugyanaz, amit az előbb mondtam, tehát ugye algából, tehát különböző algákból kiszedik óriási mértékben, fönntarthatatlan módon omega-3 zsírsavat. Tehát mit tudom, kihalászák óriási tengerfelületeket, az algát kiszedik, a kék bálnák majd utána éhen halnak, ez egyébként egy komoly probléma, és ebből az algából eléggé hatékonytalan módon, mert mit tudom, 1,3% benne az omega-3 zsírsav, és a többi az selejtbe megy, vagy ki tudja még mire használják föl, de a bálna már nem kap belőle semmit. És ezek komoly kérdések, tehát én is ezzel foglalkoztam, hogy és sokan mondják nekem, hogy a vegánok, na most ha csak a vegánok a algából omega-3-at szednek, akkor nem lesz nagy baj, de nagyon sokan divatból is szednek az és megint csak ott vagy, hogy csak omega-3-at használsz, és mondjuk a halolaj igazán azáltal gyógyít, hogy omega-3 van benne, omega 5, 6, 7, 8, stb. Tehát egy széles, egészséges, hidegen sajtolt olajspektrum, vagy zsírsav spektrumot kapsz, amit egész sor gyógyhatással rendelkezik. Én őszintén szólva, mivel az Úr Jézus is halat evett, nem tartom ezt igazán véteknek. És hadd tegyem hozzá, nekem nem mindegy, hogy milyen halolajat használnék. Tehát az átlag komersterméket nem szabad használni, mert ez egy szintetikus anyag, tehát ez nem az a halolaj. Az átlag vizekben fogyott halból nem szabad omega-3 zsírsavat csinálni, akkor ott kötünk ki, ahol Norvégiában voltak, hogy mit tudom, 5-10 évvel ezelőtt voltak folyamatosan ilyen fogyasztóvédelmi vizsgálatok, amikor megnézték az omega-3 zsírsavas kapszulákat, és kiderült, hogy a termékeknek a 80%-a nemhogy nem annyira jó volt, hanem emberi fogyasztásra nem alkalmas. Mert meghaladta, tehát a toxintartalom meghaladta a határértékeket jócskán. Tehát más szóval nagyon-nagyon kevés forrás van. Ez a halolaj például, ez egy alaszkai vadlazacnak az olaja, amely bebizonyítottan állandó vizsgálatok mentén tiszta és fönntartható halászatról van szó. Kvóta szabályozza meg, hogy mennyit szednek ki a vízből, nem lehet többet kiszedni. Ezért tudni kell, hogy ezzel a világgal brutálisan bánunk, tehát nagyon brutálisan. A halolajnak a 92%-a Peru partjai előtt szedi ki, ott van egy nagyon hideg áramlat, egy tengeráramlat, ami ugye a dél-amerikai csücskétől szépen fölfele megy a Pacific, ugye, de milyen az a csendes óceánba, és ott kiszedik a kis heringeket, a kis táphalat, tehát egy ilyen 8-10 centis halakat kiszedik, hallizd gyártás szempontjából, berakják a hajóba, 2 hétig ott döglik össze-vissza, kirakják, majd utána csinálnak hallisztet belőle, mert úgysem emberi fogyasztásra, és ebből a vacakból majd kivonják a zsíradékot,
a Hall List megy Norvégiába, meg Svédországba, hogy ott a fjordokban, a lazac farmokon etetik a Hall Listet az ottani norvég és svéd lazacokkal, tenyésztett lazacokkal, amelyeket biolazacként majd Európában eladják, és csinálnak ebből a tenyésztett lazacból is csinálnak szintén lazac halolajat, és közben ezeket a halakat antibiotikumokkal kell etetni, mert itt ketrecben tartják őket, állandóan tele vannak a férgekkel, meg mindennel. Szóval a probléma az, hogy és alatta a ketrec alatt kipusztul a tengerfenék, minden, mert ugye a kaki egy helyen leesik, szóval olyan őrültségeket produkálnak mi a Földön, egyszerűen nem vagyunk normálisak. Tehát a pénz mindent szabályoz, és mindent irányít. És ez egy olyan szörnyűség, és ha az ember ezeket tudna, akkor ki kiáltana. Tehát van Perúról, ha az ember az internetre rámegy, és a perui halászatról beszél, hogy egész városok tele vannak ezekkel a hallizgyártó üzemeknek a bűzék gőzével, és mi majd az egészség címén mi veszük halolajat, ugye? Norvég halolajat, ami Perúból származik, és Perúban egész városok pusztulnak, és az emberek ott rákot kapnak, mert mi nem szeretnénk szív- és érrendszeri betegséget kapni. Tehát ez annyira fönntarthatatlan, égbe kiáltó, nem lehet, tehát már csak etikai okokból nem lehet ilyeneket csinálni. Tehát én is, ideig vagyok ezzel az iparral, és ha nem tudnám, hogy nem lenne fönntartható, én se. Tehát én, szóval mondjam, komolyan mondom, tehát halolaj nekem nem került volna az asztalra, nagyon bigott vagyok e tekintetben, ha nem győzöttem volna meg, hogy ez tényleg így van. És az azért ne legyünk annyira bigottak, hogyha egy beteg ember, és beteg emberekről beszélek, tehát nem a megelőzésről beszélek. Jön egy beteg, akinek magas a CRP, magas a koleszterin, magas a lipidperoxidáz, meg minden, és adok neki mondjuk egy hónapon keresztül ezt a halolajkapszulát, ezt a tényleg tiszta halolajkapszulát, és visszajön, és minden lement, minden érték lement, és örül, akkor, tehát ez nem, akkor számomra ez nem kérdés. Megint más kérdés, hogy igazán egy kímélő, egészséges életmóddal lehet ezeket a dolgokat megelőzni. Jó? Ha vannak még kérdések, szívesen válaszolok, de egyébként 3 percet kérnék, csak azért, hogy egyszerre tudjam elmondani a dolgokat. Először szeretném elmondani, hogy itt a hallgatóságban ül, aki már látta, a kolléganőm, a Kata. Ő a telefon végén szokta föl, ugye ő a Kata, állj el pillanat föl, hogy lássanak téged. Tudom, hogy... Igen, tehát ő a Kata, és tehát őnála lehet rendelni, időpontokat egyeztetni, meg mindig mondtam, hogy Keleti Katalin 0620 569 75 74, tehát ő az arc a telefon végén. És egy néhány terméket hoztunk, 2 szatyorni hoztunk, Kata tudja az árakat, meg egyebeket, tehát őnála lehet kint most érteklődni, aki kifele megy. Én csak egy párat hoztam el, itt van például ez a halolaj kapszula, van kisebb-nagyobb dobozokban is. Itt van egy coenzim B-komplex, tehát ez egy, tehát az, amiről beszéltünk, ugye ezek a folsav, megnézem mindjárt, hogy mennyi minden van benne, tehát ugye van B1, B2, niacin, B6, folsav, B12, pantoténsav, biotin, és vannak benne a stresszkezelő gyógynövények, immunerősítő gyógynövények, szupertáplálék, stb. Gyulladáscsökkentő gyógynövények. Tehát ez kifejezetten, ha valakinek tehát az idegrendszere, B-vitamin miatt az idegrendszere szükség van, vagy éppen, amit az előbb említettem, ezt az egész homocisztein témakört, egy ilyen termék tökéletes, nem kell sokat enni belőle, mert ez táplálék. Tehát ez olyan, mintha ez nagyon koncentráltan bemegy. Nem kell megadózisokat fogyasztani. Ugye van ezek a 50 mg-os, 100 mg-os B-vitamin komplexumok. Itt elég 5 mg. Éppen a fermentáltság miatt jobban szívódik föl. Akkor itt van ez a Q10, ezt elmagyaráztam. Hol megállt? Erről is beszéltünk. Aztán antioxidánsokat hoztam, tehát ilyen, mit tudom én, egy kapszulát beveszünk, és mondjuk megeszünk 15 darab kránát, almát, még ilyeneket. Tehát szóval ezeknek hatása van. Én mondjuk személy szerint én is használok időközönként, amikor úgy rám jön a rapli, akkor megeszek egy néhányat belőle. Ilyen 3-4 naponta, amikor nem felejtem el, beveszek ilyet olyat. És én úgy érzem, hogy
a munkabírásom nem utolsó sorban erre visszavezethető, hogy időközönként belőle használok, mert azért, hogy mondjam, jó, ha az ember keveset eszik és fogy, és ez jó, mert akkor sokkal többet tud dolgozni, de mégiscsak jó, ha az ember a gyulladás szintet alacsonyan tartja, és az emésztést rendbe hozza, meg tápanyaghoz jut. Úgyhogy ennyit mára a részemről, és ha vannak kérdések, akkor én ezt szívesen megválaszolom. Ha meg nincs, akkor átadom a szót majd a Katának oda bent, mármint, hogy nem így fog beszélni, csak annyi, hogyha valaki kérdezni szeretne tőle. Jó? Köszönöm szépen!

Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez szólok, mint szokás szerint. Kedves gyerekek, ezt a bibliai igét tanuljuk meg ma. Aki közöttetek akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Még egyszer elmondom, figyeljétek csak meg. Aki akarja, mondhatja velem együtt. Aki köztetek nagy akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Hát nem tudom, ki szeret utolsó lenni. Én úgy látom, hogy a gyerekek inkább elsők szeretnek lenni. Játékban is mindenki a kapitány akar lenni, aki a játékot irányítja. De még a felnőttek is szeretnek elsők lenni. Ha láttok egy sorbaállást, majdnem mindig van egy kis vita, hogy valaki előre akar kerülni. Az autók, ahogy mennek, ott is látjátok, hogy valaki mindenkit lehagyva első akar lenni. De Jézus azt mondja, ti szeressétek az utolsó helyet. Szívesen adjatok elsőséget másoknak. És szívesen végezzétek el a legegyszerűbb kis szolgálatokat, még a nem szeretem szolgálatokat is másokért. És akkor lesztek boldog emberek, és akkor lesztek igazán nagyok a Jóisten szemében. Tudjátok, hogy a Jóisten mikor mondta ezt a tanítványainak? Amikor összejöttek az utolsó vacsorára, Jézus halála előtt a tanítványok, csak a 12 tanítvány és Jézus, és nem volt ott senki más azon a helyen, és ott keleten az volt a szokás, mivel meleg éghajlat van, az emberek rendszerint mezítláb jártak, hogy egy vacsora előtt jött egy szolga, és megmosta fölfrissítő fürdőben részesítette a vendégek lábát. Talán még Ábrahám történetére is emlékeztek, hogy mikor meglátta a három vendéget az úton közeledni, akikről nem tudta, hogy az Úr és két angyal ember alakban eléjük futott, és azt mondta, hamar hadd hozzak egy kis vizet a lábatoknak. Ez ilyen régi ősi szokás volt keleten. De a tanítványok csak ott témferegtek, mindegyik azt mondta magában, pont én végezzem a szolga feladatát, pont én. És egyszer csak rettenetesen megdöbbentek, mert Jézus meg vette a tálat a vízzel, vette egy törülközőt, körülkötötte magát, és odalépett az elsőz, és kezdte mosni a tanítványok lábát. És akkor a tanítványok nagyon elszégyelték magukat, és nagyon megértették Jézusnak ezt a tanítását, hogy aki köztetek nagy akar lenni, az legyen mindenki között az utolsó, és legyen mindenkinek a szolgája. Tudjátok, én is emlékszem, egyszer mentem egy kirándulásra fiatalokkal, és bográcsban főztünk. Végén össze kellett csomagolni, de azt láttam, hogy a kormos bográcshoz senki se nyúl. Végül aztán vártam egy kicsit, láttam, ehhez senkinek nem fűlik a foga, akkor neki fogtam én csinálni. Na, erre már szégyenkezve három gyerek odajött. Hát, ti olyanok legyetek mindig, jó, akik szeretik az utolsó helyet, és szívesen végeznek el bármilyen szolgálatot másokért. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvassuk. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvasom az igét a 24. verstől a 27-ig. Tehát a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvasom az igét a 24. verstől a 27-ig. Így hangzik. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják, inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta ott Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Kedves gyülekezet, én a felolvasott igeszakasznak az utolsó mondatára szeretném mindannyiunk figyelmét ráirányítani ma, amely így hangzik, hogy erős szívű volt Mózes, mintha látta volna a láthatatlant. Ugye előzőleg a felolvasott igeszakasz
szól Mózes életének a nagy döntéséről, aztán azokról a nagy tettekről, amelyek általa megvalósultak. És a végén, mintha csak azt mondaná, hogy ennek az egésznek ez volt a titka. Ki mondja ezt a mondatot? Ő erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Mintha azt mondaná, hogy ez volt a győzelmének a titka, az alapja, kezdettől fogva mindvégig. És azért választottam ezt az ígét, mert ma a vallástételi istentiszteletünk van. Ahogy hallottuk, holnaphoz egy hétre keresztség lesz gyülekezetünkben, és örülünk annak, hogy a gyülekezetünkből is egy kedves fiatal testvérünk lesz az, aki ma vallást tesz a gyülekezet előtt. És szeretném, ha a lelkedbe vésődnék ez az ige, amely mindannyiunk győzelmének is a titka, erős szívűnek kell lennünk, mintha látnánk a láthatatlant. Az az ember tud mindvégig kitartani abban a döntésben, amit hoz, aki abban gyakorolja magát, hogy erős szívű legyen, mintha látná a láthatatlant. Azt mondhatjuk, hogy mikor valaki a keresztséget kívánja, egy benne végbe ment újjászületés megpecsételéseként, akkor mindenki tulajdonképpen Mózeshez hasonló döntést hoz. Itt van a látható, a kézzel fogható világ, egy tanulásra vágyó, tetrekész fiatalembernek különösen sok lehetőséget, érvényesülési lehetőséget kínál. És az ideig óráig tartó gyönyörűségeknek a kínálata is igencsak bőséges. És nagy dolog, hogyha valaki egy olyan választást tesz, és ez csak is az Isten kegyelme, és az Isten személyes megismerése által lehetséges, hogy inkább a láthatatlanra tekint. És a végére mehetetlenül bölcs, és erkölcsileg tökéletes Istent választja, az ő eljövendő országára, visszatérő uralmára épít, és erre tesz fel mindent. Minden esetre azt elmondhatjuk, hogy bár minden ember életében csodálatos ez az újjászületés, ez a döntés, amikor önként szabadon megszületik. Azért ennek a döntésnek egy különleges példája Mózes, mert az ő életében hihetetlenül kiélezett volt ez a választás. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetének a 22. versében, hogy ő ékes szóló volt, megtanítatott az egyiptomiak minden tudományára, és nagy volt az egyiptomiak előtt. És ahogy itt az igényben is olvastuk, ő a fáraó leánya fiának mondatot, tehát a Egyiptom trónjának az örököse volt. És azt olvastuk, hogy ő inkább választotta az Isten népével való sors közösséget. Ez pedig egy megvetett rabszolganép volt. És utána 40 évig vándorolt, küzdött velük a pusztában, amit még keserített ennek a népnek a sok hitetlensége és lázongása. De valami elárulja, hogy Mózes ekközben nem fáradt el. Sok minden más is, de például ez a feljegyzés is. Azt olvassuk, hogy 120 esztendős korában nem homályosodott meg a látása, és nem fogyatkozott meg az ereje. Egy ilyen küzdelmes életben, ami látszólag rossz választásnak tűnt, Mózesnek még a fizikai ereje sem fogyatkozott meg, nemhogy a lelki ereje. Egyszer fiatal koromban hallottam egy prédikációt Mózesről, és a prédikátor úgy fölvetette, hogy mi történt volna, ha Mózes nem hozza meg ezt a választást. Bizonyára fáraó lett volna belőle, és akkor hirtelen így fölmutatott egy ilyen múmia fényképet, egy fáraó múmia fényképét. És azt mondta, hogy hát hasonlítsuk ezt össze, villantsuk fel egy pillanatra azzal a jelenettel, amikor Jézus a földön járt, és Mózes és Illés dicsőségben megjelenték, beszélgettek vele. Azt mondta, jó választást tett Mózes, vagy nem jó választást tett. Tehát ez az, amikor valaki nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. És azt kell mondanunk, hogy ezt nem csak arra döntéskor van szükség, hogy az ember ne a láthatókra nézzen, hanem a láthatatlanra, hanem ezt mindvégig meg kell tartanunk, ezt a lelki magatartást, és ez csak akkor lehetséges, ha az ember erős szívűvé válik. Érdekes kifejezés lesz, hogy erős szív. Ugye aztán mindjárt tudjuk, hogy a Bibliában a szív szó nem egyszerűen az érzelmeket jelenti, mint
magyar nyelvünkben sokszor használjuk átvitt értelemben, hanem azt jelenti, hogy benne van az ember egész lelkivilága, értelme, akarata, gondolkodása, lelkiismerete, minden. De ez olyan érdekes szó összetétel, hogy erős szív. Hát ki az erős szívű ember? Azt tudom mondani, az az ember, akiben van egy nagyon komoly, állandóan működő gondolkodás belé és érzelmi fegyelem, mindig rendet tud tenni a gondolataiban és az érzelmeiben, és bátor döntéseket tud hozni. Bátor és határozott döntéseket tud hozni, és ezekben álhatatosan ki tud tartani. Egyetértünk, hogy ez az erős szívű ember, még egyszer mondom, akiben működik egy gondolkodás belé és érzelmi fegyelem, mindig rendet tud magában tenni, bátor és határozott döntéseket tud hozni, és ezekben álhatatos tud maradni. Erre az emberre azt mondhattuk, hogy egy erős szívű ember. És hogy tud az ember ilyen erős szívűvé lenni? Hát, ha arra gondolunk, hogy itt az életünkben mennyi kérdőjel van, mennyi bizonytalanság van, és azt mondjuk, hogy saját magunkban is mennyi ellentmondás van, és az ember mennyire kettős énje van minden embernek, akkor azt mondjuk, Isten nélkül ilyen erős szívűvé válni nem tudunk. Először is egy alapvető meggyőződést kell szereznünk arról, hogy nem kézzel fogható ugyan a láthatatlan, de mégis reális és bizonyos valóság. Valóban létezik a végére vehetetlen bölcs, elkölcsileg tökéletes Isten, aki mindennek, az egész világ mindenségnek, a Földnek és az embernek fenntartója, és aki a megváltó és szabadító Isten. Csak a bűneset óta van.

A másik oka pedig az, hogy Isten nem kápráztat el bennünket az ő hatalmával, az ő fenségével. Azt akarja, hogy ne félelemből, ne a kézzelfogható tény, vagy a fenséges nagyság előtti kényszerű meghajlásból szolgáljunk néki, hanem azt akarja, hogy az ő erkölcsi lényét, az ő igazságát ismerjük meg, és ami valódi szabad választásunkkal tiszteljük és szolgáljuk őt. Én nagyon szeretem a 77. Zsoltár végét, ahol van egy érdekes kijelentés, a 77. Zsoltárból olvasom. A 77. Zsoltár végén így szól a Zsoltáros Istenről, ugye felidézve Izrael Egyiptomból való szabadulásának a tapasztalatát. A 20. és a 21. verset olvasom. Utad a tengerem volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet. Csak eddig olvasom. Ez olyan érdekes, hogy ezt mondja, utad a tengerem volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Amikor Isten azt a csodát tette Izraellel, nem láttak semmi látható alakot. Nem volt az Istennek a jelenléte kézzelfogható, de az eredményei abszolút kézzelfoghatóak voltak. És hogy így mondjam, fizikai értelemben nem látjuk az Istennek még a lábnyomát sem, nem hogy az ő alakját látnánk, vagy akár az Isten angyalait lépten nyomon így láthatnák emberek fizikai valóságukban, de hogy vezet, mint a pásztor a nyáját, és hogy ő olyan hatalmas dolgokat tesz szükség idején, mint egy tengernek a kettényítása, ezt az ember nagyon is kézzelfoghatóan tapasztalja. Én mindig csodálkozom embereken, nem megítélem, félreértés ne essék, mert hiszen mi emberek hatunk egymásra, meg megyünk egymás után, meg nem is tudjuk sokszor elképzelni, hogy a sok embernek a véleménye, vagy a tudományosnak ható dolgok előtt nem kellene feltétlenül meghajolni, de azért mégis csodálkozom azon, hogy milyen sok ember van, aki úgy nem tud komolyan szóba állni egy teremtő, mint fenntartó Istennek a gondolatával. Úgy sokszor nem értem, hogy miért hihetőbb az, hogy egy öntörvényű, egy vak természetnek a csodája minden. Éppen a tegnapi újságokban talán sokan olvastak arról, hogy hatalmas ünneplés van a világon, mert egy amerikai kutatócsoportnak egy nagyon egyszerű baktérium sejtet sikerült úgy összerakni, hogy lemásoltak egy ilyen sejtet, és aztán beletették egy élő sejtbe, hogy működő képessé tegyék. Azt mondja, csak 485, ha jó szakkifejezést használom, genom volt benne, csak 455, 485. Ugye az embernek ilyenkor eszébe jut, amit egy másik mai természettudós mondott, azt mondta, hogy, és pedig ez egy rettenetesen egyszerű valami, és akkor az ember ünnepli magát, és akkor mondja, hogy még milyen, és egyrészt elismerendő is, mert hihetetlen szellemi erőfeszítés és technikai tudás. De hogy lehet az, hogy az ember mégis azt mondja, ahogy ma egyes teológusok mondják, hogy az Isten, ők nem tagadjuk, mint keresztények, hogy Isten van, de hát úgy tűnik, hogy Isten az önfelülmúlás képességével teremtette az anyagot. Hát tulajdonképpen akkor végül is itt se tudjuk kikerülni az irracionális, nem? Itt se tudjuk kikerülni. Mert akkor valami olyan misztikus, fantasztikus anyagban kell hinnünk, valami olyan zseniális, nem személyes és nem tudatos természetben kell hinnünk, ami ilyen hihetetlen dolgokra képes. Az ember elfogult és elvakult, pedig ahogy Pál mondja a római levélben, ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a valóságban, az ő alkotásaiból, a teremtés kezdete óta megláttatik. De Isten nem csak a természet világában nyilatkoztatja ki magát. Ott is hatalmasan, és erre mindig legyen nyitott a szemünk. Ilyenkor tavasszal, ugye, amikor magukat vetünk el, akkor én hiába olyan régi dolog ez, de az ember mindig megrendül rajta, hogy ilyen kis homokszemszerű mag, és annak a leendő nő,

Törvénynek az egész programja tökéletesen benne van. Hát gondoljunk arra, hogy mi milyen programokat csinálunk meg nekünk, mennyi erőfeszítésbe kerülnek ezek a dolgok, és akkor egy ilyen kis homokszemmagban minden benne van, és működik. Azon is elgondolkozik az ember, hogy egy kis magnak az energiája, micsoda energia az, hogy sokszor olyan elég kemény talajból kihajt, és egyszer csak megjelenik a feje a talaj fölött. Miféle energia van abban a magban? Miféle energia hajtja, hogy kijöjjön a maga idejében? És mi emberek mégis inkább, ahogy mondta valaki most az izlandi föld vagy vulkán kitörés nyomán, rádióban hangzott el valaki részén, hát hiába természet anyácskával szemben semmit nem tehetünk. Már önkéntelenül is megszemélyesítve beszél, ugye kicsit úgy humorosan természet anyácska, de az ember nem tud szóba állni azzal, hogy teremtő és fenntartó Isten. És boldog az, aki mégis meglátja, az Istennek a közvetlen lábnyomát, de mégis a kézzel fogható nyomait az ő létezésének. Ahogy mondtam, de nem csak a természet világában látjuk ezeket a nyomokat, hanem a saját személyes életünkben is. És én úgy gondolom, hogy egy hívő ember akkor érzi magát biztonságban, ha mindig látja ezeket a nyomokat az életében, mindig látja, hogy Isten ez a láthatatlan, csodálatos szervező, mint pásztor terelgeti és vezeti őt, és ezt kívánom szívből neked is. Azt olvassuk a példabeszédek könyve a 3. fejezetében, a 3-tól 5. versben, hogy aki teljes elméjéből bízik az Istenben, arról ezt mondja, hogy akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Azoktól, akik sok ilyen tapasztalatot szereztek életükben, kérdezem, van annál nagyobb öröm, mikor észrevesszük, hogy ez a láthatatlan Isten mégis olyan valóságos, mert minden utunkban megismerjük őt, és látjuk, hogy ő igazgatja a mi útjainkat. Ez egy bizonyosság. Ez a láthatatlan tényleg valóság. És szeretném felvetni azt a kérdést, hogy hogyan válhat az ember erős szívűvé, és most már egészen gyakorlati dolgokra szeretnék utalni. Az elsőként azt említeném, mert erre az erős szívre nagyon nagy szükségünk van. És ez nem egy pillanatnak a műve, hogy ez az erős szív az emberben kialakuljon. Az első dolog, azt hiszem, amire nagyon nagy szükség van, hogy sokat időzzünk Isten jelenlétében. Mert az embernek a gondolatai és érzései csak ott tudnak rendeződni és megnyugodni. És ez pedig nem is olyan könnyű megvalósítani. Az élet hajszája, pergése annyira ez ellen dolgozik, de nagyon szükségünk van arra, és én ezt a tanácsot tudom neked is adni, hogy akármit diktál az élet, akármit hoz az ellenség, ezt ne engedje meg az ember, hogy ezek az Isten jelenlétében, csendjében való időzéstől megfosszák. Legyen ez a Biblia vágyakozó olvasása, legyen ez a belső szobában való imádság, legyen ez a természet csendjében való elmélkedés. De amikor az ember összerendezi a gondolatait és az érzéseit, de nem maga, hanem úgy, hogy az Isten jelenlétében van, és segítségül hívja az Istent ehhez, hogy kitisztuljanak a gondolat, kitisztuljanak az érzései, lássa maga előtt az útját, megerősödjön a célkitűzéseiben. Ha az ember nem időzik sokat az Isten csendjében, az Isten jelenlétében, nem tud szert tenni erős szívre. Ezekben az időszakokban formálódik az erős szív. Ilyenkor tud az ember rendbe jönni belülről. Egy második dolog, amit említenék, hogy nagyon vigyázzunk mindannyian arra, ha erős szívűek akarunk lenni, hogy az Isten jelenlétének a tudatát a hétköznapi munkánk közben is reggeltől estig kihagyás nélkül megőrizzük. Mindig eszembe jut egy fiatal ember, ki segített engem autóval itt valahova, aztán végén azt mondja, hogy szeretnék tőled valamit kérdezni. Azt mondja, nekem ez olyan nehezen megy, te reggeltől estig nem felejted el, hogy Isten ott van fölötte, meg tudod őrizni az Isten jelenléte tudatát. Azt mondja, én sokszor reggel imádkozom, és akkor olyan buzgón fogok neki egy napnak, és este olyan messziről kell visszajönnöm. Akkor már úgy érzem, hogy ez az egész olyan messze van, és úgy elvesztettem a fonalat napközben.
És ez, erre nagyon vigyázzunk. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus két szót használt, amikor arról szólt, hogy hogy maradhatunk ő benne. Nem csak azt mondta, hogy imádkozzatok, és akkor ezt Isten nélkületek elvégzi, hanem azt mondta, vigyázzatok és imádkozzatok. Olyan titokzatos szó ez a belső vigyázás. Szóval, ha az ember valami kincset talál, akkor arra a kincsre vigyáz. És ha mi kincset találtunk Istenben, akkor mi vigyázunk, hogy az ő jelenlétének a tudatát hétköznapi munkánk közben sem, az élet pergése közben sem egy pillanatra el nem veszítsük. Akkor Isten még napközben is, a hétköznapi dolgaink közben is tud munkálkodni bennünk. De annélkül nem, ha időnként ilyen igazi csendek, rendszeresen, naponként ilyen csendek nincsenek az életünkben, amikor egészen Isten jelenlétében vagyunk, a külső dolgoknak az ajlása nélkül. De a kettő együtt kiegészíti egymást. És az Isten pedig folyamatosan tud dolgozni az ember lelki világában. És egy harmadik dolog, amit említenék, hogy iratkozzunk be az Isten nevelő iskolájába tudatosan. Direkt kérjük, hogy Istenem, ne legyek kísérthető. Minden ember annyira sebezhető, annyira törékeny, annyira kísérthető. Ezért ezeket a gyenge pontokat, amelyek az én tipikus gyenge pontjaim, amelyeket nagy részt ismerek, másrészt nem ismerek. Kérlek, vonja te nevelő kezedbe, és szabadíts meg engem ezektől a tulajdonságaimtól. Én nem akarok egy ennyire sebezhető ember lenni, akit az ördög könnyedén megkísért. De ha te nevelsz, ha te formálsz, ha szilárd jellemtulajdonságokat alakítasz ki bennem, ha mindig újabb és újabb gyengéimnek meg tudok halni, meg tudok szabadulni tőlük örökre, akkor én sokkal könnyebben és egyenesebben haladok a te utadon. Sokszor kell felsóhajtanunk úgy, ahogy a 139. Zsoltárban Dávid írja, vizsgálj meg engem, ó Isten, ismerd meg szívemet, és lásd meg, van-e nálam a hamisságnak valamilyen útja, de utána hozzáfűz valamit, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Ugye, mintha azt mondaná azzal, hogy én az én szememmel nem is biztos, hogy meglátok mindent, de én egészen megosztottság nélkül, az értelmi meggyőződésem megvan. Én egészen te rád szeretnék építeni, és egészen téged, Krisztust a megváltót szeretnélek követni. És szeretnék erős szívűvé válni. Nem olyan valaki szeretnék lenni, akit félteni kell az Istennek, félteni kell másoknak, mert őszinte ugyan, de könnyen tűzbe vízbe esik. És Sátán könnyen kikezdi, hol jobbról, hol balról. Ha az ember erős szívű akar lenni, akkor kérje az Istent, hogy faragd el róla mindent. A te nevelő kezedbe önként akarom adni magamat is. És csiszolj engem, és én ezt tudatosan kérem, és hittel kérem tőled, hogy lásd meg, van-e nálam valami, és vezérelj engem az örökké valóság útján. És azzal szeretném befejezni az ige hirdetésünket, hogy a Szentírás boldognak mondja mindazokat, akik Mózeshez hasonlóan erős szívűek, mintha látnák a láthatatlant. Szeretnék idézni egy igét Pál apostol korintusiakhoz írt második leveléből lezárásképpen, és utána néhány sort olvasni Luthertől, aki ehhez az igéhez nagyon-nagyon szép és megszívlelendő megjegyzéseket fűzött. Így olvasom a korintusiakhoz írt második levél negyedik fejezetéből. A 18. vers így hangzik. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ez teljesen hozzákapcsolódik az előbbi igéhez, hogy Mózes erős szívű volt, mintha látta volna láthatatlant. És legyen ez az életelved neked is, egy vezérelv az életben, és mindannyiunknak. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók. Vitathatatlan, hogy a láthatók ideig valók. Még az életünk is. Ezek ideig valók. De a láthatatlanok örökké valók, mondja diadalmasan az apostol. És Luther Márton ehhez fűzött megjegyzését a következőképpen olvasom. Igen, kevesen vannak, akik a boldog reménységet, Isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét várják, és olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukénak érzik, mint jelen való életüket.
Kevesen vannak, akik ezt az ideig való életet csak homályos vaküvegen át, a másik örökké való életet pedig tiszta, nyitott szemmel nézik. A boldog reménységes égi örökséget sajnos sokan elfelejtik, e rövid élet múlandó javaival pedig sokat is törődnek. A múlandó mindig előttük van, gondolnak rá, aggódnak érte, örülnek neki, az örökké valónak pedig hátat fordítanak. Azt éjjel-nappal hajszolják, ezt szélnek eresztik. A keresztény ember azonban az ellenkezőt tegye. E múló életre csak csukott szemmel nézzen, e földi életben csak a bal lábával tartózkodjék, jobb lábával és egész szívével pedig a mennyei életbe támaszkodjék. Ezt várja mindig örvendező, bizonyos reménységgel. Ezek a nagyon szemléletes szavak után szívemből kívánom neked és mindannyiunknak, hogy a Jóisten formáljon minket erős szívűvé, és mindig úgy viselkedjünk, mintha látnánk a láthatatlant. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszönjük néked, hogy a mi kedves testvérünket, Pétert, te elhívtad, és mi, akik közelebbről ismerjük, ennek a kézzel fogható bizonyságait láttuk. Urunk, ez nekünk is megilletődött tapasztalat, mert mindig olyan ez, mint a te nem látható, de mégis kézzel fogható nyomod ebben a világban, hogy te ma is elhívsz embereket, és valóságos, mélyreható újjászületéseket munkálsz. Urunk, szívünkből köszönjük, hogy szeretettel egyengedted az ő útját. A belső küzdelmek útján is, amely mindannyian átmegyünk, kételyek, kétségek, aggodalmak között, de te olyan szerető kézzel pásztorolsz, hogy végül örömmel és olyan bizonyossággal, amit senki el nem vehet, meg tudjuk hozni ezt a döntést. Uram, ebben a gyülekezetben sokan emlékeznek a hasonló tapasztalatukra. Ezért mi most együttérzéssel állunk testvérünk mellett, és arra kérünk, áldjad meg őt, és segítsd őt, hogy elnyerje azt az erős szívet. Te késztesd őt erre. Te tudod, hogy milyen életre, milyen szolgálatra hívtad el őt, de fejleszd ki benne ezt az erős szívet, hogy ő is mindig, mintha látná láthatatlant, mindent ehhez tudjon igazítani. És ugyanezt kérjük, Urunk, mindannyiunk számára, magunk számára is. Kérünk téged, áld meg majd a keresztségnek a boldog ünnepét is. És kérünk, add, hogy mi is érezzünk felelősséget egymásért, hogy szeretettel álljunk mellette, hogy bennünk egy igazi szerető testvéri közösséget találjon. Segítsd, Urunk, hogy mindig, amikor egy-egy új testvérrel gyarapítod a mi közösségünket, mindig szégyenkezzünk a gyengeségeink miatt, a lemaradásaink miatt, hogy többet tudunk, mint amit igazán cselekszünk, és bennünk is mindig felbuzduljon a vágy, hogy a te szövetségedben sokkal, de sokkal hűségesebbek legyünk, és igazi, igazi Krisztus követő közösségként élhessünk ezen a földön. Urunk, kérünk ad, hogy érezzük azt is, hogy ez azzal is jár, hogy a történelmnek ebben a késői idejében mindannyiunkat hívsz, és mindannyiunknak szívünkből fakadó belső kényszer kell, hogy legyen, hogy emberekért szeretettel fáradozunk, hogy megismerjenek téged, és készüljenek a te közeli dicsőséges eljöveteledre. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és egész szombatnapon át legyen velünk a te békességed és áldásod. Amen.

Csillag után. A karácsony történetéről versekkel és muzsikával. Reisinger János rádió előadása.

0: Ahogy közeledik az év vége, egyre gyakoribbá válnak az utalások a szeretetre. Legalábbis a mi kultúrkörünkben, az európai civilizáció történetben, ahogy a karácsony ünnep kialakult, évvége felé, december felé egyre többen beszélnek és szólnak a szeretetről. Eszünkbe juthat itt Jézus Krisztusnak egy nevezetes kijelentése, melyet a nagy apokaliptikus beszédében mondott, amikor azt fejezte ki, hogy a történelem végnapjaiban a gonoszság megsokasodik és a szeretet sokakban meghidegül. Valóban világunk olyan világ, amelyben beszélnek a szeretetről, de kevéssé érezhetjük a szeretet tapintható, valóságos jelentését. Egy másik ószövetségi prófétát is hadd idézzek, Hóseás próféta könyve 4. fejezetét, amelyben szerepel ez az óriási mondat, hogy nincs szeretete földön. De nem egészen így szerepel, és nem csak ez szerepel, hanem benne van az is, hogy nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. Vagyis a Biblia szerint szeretet csak akkor lehetséges az egyéni életben és a közösségi életben is, hogyha az igazság érvényesül. Az igazság kiteljesedése vezet a szeretethez. És az igazság viszont, igen, az igazságnak is van feltétele, amit így mond ki a próféta, hogy ha van Istennek ismerete. Ha van Isten ismeret, akkor van igazság ismeret, és ha van igazság követés, akkor van szeretet. Nagyon érzékenyen ütközteti a Biblia két szeretet fogalmat. Az emberek is úgy gondolják, hogy szeretnek, és beszélnek a szeretetről, de Hóseás könyve 6. fejezete azt mondja, hogy az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Gyorsan elmúlik. Ha az ember rosszat kap, már nem szeret. Ha valami nem neki megfelelőben részesül, nem viszonozza a szeretetet. Ezzel ellentétben az 1. Korintusi levél 13. fejezetében a szeretet himnuszában ez áll, az igazi szeretet soha el nem fogy. Hát ezért érdemes egy kicsit elgondolkoznunk évvége felé, nem csak az ünnepeken, meg az ajándékvásárláson, meg a nagy tülekedésen, meg a mit vegyünk, meg mit kapunk kérdésein, hanem azon is, hogy mi is az igazi szeretet. És ki jött el a világra, hogy megmutassa az embernek az igazi, a valódi szeretetet.
1: Babits Mihály, karácsonyi ének. Miért fekszel jászolban, ég királya? Visszasírsz az éhes barikára. Zenkednél, lenkednél angyalok közt. Mégis itt rídogálsz állatok közt. Bölcs botik szájának lancsfuvalma jobb tár, mint csillagűr szele volna. Jobb talán a puha széna alom, mint a magas égi birodalom. Istálló párája, jobb az neked, mint gazdag nárdusok és kenetek. Lábaszott tömjén hult, és arany hult, kezed csak bús anyád melléért nyúlt. Becsesnek láttad te e földi test koldus ruháját, hogy fölvetted ezt, s nem vélted rossznak a zord életet. Te, kiről zengjük, hogy megszületett. Szeress hát minket is, koldusokat. Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. Csenges éljünk rád. S csillansd elénk törékeny játékunkat. A reményt.
0: Babits verse, hogy hallottuk, nagy kérdésekkel indul, és végestelen végig nagy kérdések fonalán megy is előre. Miért is lett emberré Jézus Krisztus? Miért is lett Isten emberré? Ez a nagy kérdés. Ezt tette fel már a középkor nagy angol gondolkodója, Canterbury Anselmus, aki híres művének címéül ezt a pár szót választotta. Cur Deus Homo. Miért lett Isten emberré? Ez az, ami semmilyen más vallásban nem található meg, csak a kereszténységben, csak a bibliai kereszténységben. hogy az istenek eljönnek a felső világból, talán néha emberi alakba is öltöznek, ez megvan a mitológiákban és a különböző vallásokban, de hogy Isten teljesen magára vegye e földi élet koldus ruháját, hogy Babits mondja, ez egyedül a Biblia tanítja. És ez az a pont, ahol meg kell állanunk. Miért volt szükség erre? Miért is volt szükség erre a nagyon egyszerű születésre? Miért volt szükség a szegényes betlehemi jászolra, a pásztorokra? Miért volt szükség arra, hogy Jézus már menekítsék szülei külföldre, hiszen Heródes az életére tört néhány hónapos korában? Miért volt szükség az egyszerű názáreti neveltetésre, az ácsmester műhelyében? Miért volt szükség arra, hogy Jézus a legdísztelenebb, legegyszerűbb körülmények között jöjjön el erre a világra? Miért volt szükség arra, hogy Isten emberré legyen? Úgy, ahogy a pásztoroknak mondta a mennybéli angyal, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Ahogy olvassuk Lukás evangélium a 2. fejezetében. Miért is lett emberi az Isten, miért is jött el Jézus Krisztus, egyáltalán mi ez az evangélium, ez az örömhír, amely Jézus világra jötténél már elhangzott. A válaszok előtt hallgassuk meg Heinrich Schütz-t, ezt a nagyszerű zeneszerzőt, aki a 16.-17. Században Biblia versekre írta motettáit. Der Engel sprach zu den Hirten, az angyal mondta a pásztoroknak.

0: miért is lett emberré az Isten, és mi is az evangélium, mi is ez az örömhír, vessük előre mindjárt a választ. A Biblia szerint az az örömhír, hogy lehet győzni a rossz fölött. És ez azért örömhír, mert Jézus valóságosan emberré lett. Hogy Isten le tudja győzni a rosszat, ez nem kérdés. Sem egy filozófiai gondolkodás számára, még kevésbé a bibliai gondolkodás számára. Az a nagy kérdés azonban, hogy az ember le tudja győzni a rosszat. És Jézus azért lett teljesen emberré, azért kellett megszületni egy földi édesanyától, Máriától, azért kellett magára venni az emberi természetet, az elmúlt nemzedékeknek az örökségével megszületni, ezért közlik a nemzetség tábláit Jézus Krisztusnak, Máté és Lukács evangélisták, mert ez az örömhír, hogy Jézus emberi természetben győzte le a rosszat. Jézus nem hozta magával az isteni hatalmát, hanem hozta az isteni természetét, hiszen Jézus már Betlehem előtt is élt az atyával, mondja a Szentírás a mennyben. Jézussal nem egy új személyiség jött el erre a földre, hanem egy már ismert isteni személyiség, aki hozta magával az isteni lényét, az isteni személyiségét, de nem hozta magával az isteni hatalmát. Ő felvette az emberi természetet, és így az isteni mellé egy másik, az emberi természet is hozzátársult, és a nagy kérdés Jézus életében az volt, hogy vajon az isteni természet képes-e legyőzni az emberit. Vajon Jézus képes-e emberi természetben is kivívni a győzelmet a rossz fölött? Jézus a fellépése pillanatától, a pusztai megkísértéstől, egészen a Gecsemáné kertbeli küzdelméig folyamatos küzdelem által mutatta azt meg, hogy abban a természetben, amelyben mi is élünk, és amelyre szoktunk hivatkozni és panaszkodni, hogy milyen rossz természet, ami a miénk, milyen átkos örökséget kaptunk mi a szüleinktől vagy az őseinktől. Nem tudunk mi mások lenni, mert mi ingerültek vagyunk, robbanékonyak vagyunk, irigyek vagyunk, hát ilyen a természetünk. Elmondhatnánk mi is Berzsenyi Dániellel, hogy ember vagyok, gyarlóságom létem fényes bélyege. Ezzel szoktunk mentegetőzni, nem tudok más lenni, gyarló vagyok, gyenge vagyok, esendő vagyok. Nos hát Jézus Krisztusnak azért kellett ilyen gyenge emberi természetben eljönni, hogy megmutassa azt, hogy le lehet győzni a gyarlóságot, le lehet győzni az erőtelenséget. Én azt gondolom, hogy ha egy kicsit a Biblia alapján gondolkozunk el erről a kérdésről, egy egészen más Jézus Krisztus ábrázatát láthatjuk magunk előtt. Ez nem az a sokszor gicsesen ábrázolt Jézus Krisztus, akit mindjárt hallani fogunk, Gyuda Jenő is egy versében megörökít. Ez nem az a földön túli mosolygással, egy olyan mindig rózsaszín arccal tündöklő Jézus Krisztus, hanem ez egy valódi Jézus Krisztus, aki egyszerre volt Isten ember, egyszerre volt isteni természet, és egyszerre hordozta magában az emberi természetet minden gyengeségével, minden erőtelenségével. Ahogy róla szólt Ézsaiás próféta könyve 53. fejezete, betegségeinket ismerte, fájdalmainkat hordozta. Jézus azonban győzelmet tudott venni a rossz felett, és az egyben ígéret a mi számunkra is, hogyha megnézzük a titkot, hogy hogyan tudott győzelmet venni a rossz felett. Ha elsajátítjuk a titkot, hogy ő hogyan győzött, akkor mi is győzhetünk. Hallgassuk most Gyida versét.
1: Gyida Jenő, Krisztus. Krisztusom. Én leveszem képedet falamról. Tolt hamisításnak érzem vonalait, színeit. Soha se tudnak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kék szeműnek. Ilyen jól lakott tömlelősnek. Ilyen tüzelt arcúnak. Ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt, és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek útját, a nyomor, az éjség síralom zöldjeit, a gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták, pusztuló Jeruzsálemet lángjait. nyakamat kavart, mikor a sok beszéd után rekedtem, újra szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott ruhádon, vastagon ült a nagy útpala. Sovány, széltől naptól cserzett arcodon bronzvörösre gyúlt a sárgaság, és két parázsló szemedből sisterekbe hullott a borzasztó pillanatra. Az Isten könyvé.

0: Jézus Krisztus tehát győzött a földi életében, és ezért jött el erre a földre, hogy megmutassa, hogy az önzés, az én központúság fölött van valóságos győzelem. Ennek egyik oka kétségtelenül az volt, hogy Jézus isteni természetet hozott magával. Az isteni természeten értjük a gondolkodásmódot, az átlátókészséget. Értjük azt, amit a 45. Zsoltár mondott már előre az eljövendő megváltóról, hogy ő szeretni fogja az igazságot és gyűlölni a hamisságot. Igen, ez megvolt Jézusban. Kétségkívül, hogy ez nincs meg bennünk. Mi belül homályos, keszekusza lények vagyunk, akik állandóan vibrálunk és habozunk, hogy mi a jó és mi a rossz. Jézusban ilyen habozás, ilyen tétovaság nem volt meg. Ő szerette az igazságot és gyűlölte a hamisságot. Ez az isteni természet velejárója. De Jézus Krisztusnak a győzelmét nem csupán az isteni természet szerezte, hanem Jézus győzelmében közrejátszott az, amit Pál apostol így mond a Filippi levél 2. fejezetében, hogy ő, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel, megalázta magát, és engedelmes lett halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ez a jellegzetes kifejezés, amit használ itt Pál apostol, hogy Jézus megalázta magát, ez arra utal, hogy Jézus maga is tudta, hogy kevés önmagában az isteni természet a győzelemhez. Kevés az, hogyha ő tiszta tudattal rendelkezik, ha átlátja a jó és rossz közötti határvonalakat. Kevés az, hogy látja előre, hogy ő miért jött el erre a földre, hiszen Jézus olyan sokszor mondta, hogy ezért az óráért jöttem el erre a világra, hogy a szeretetemről úgy tegyek bizonyságot, hogy áldozatul adjam az életemet. Értetek? De mindez kevés lett volna, ha Jézus nem alázta volna meg magát, vagyis nem tudatosította volna azt, hogy naponként ő is csak úgy tud győzelemre jutni, ha állandó, folyamatos kapcsolatban maradt hitáltal az Istennel. Tehát Jézus az isteni természetének köszönhette a győzelmét felerészben, de másik felerészben ennek az állandó Istennel való kapcsolatnak, amely a hitben és az ima életében jutott kifejezésre. Jézus Krisztus élettörténetében a tanítói szolgálat és főleg a kereszt áldozata volt a döntő. Azért kellett mindezt elmondanom, hogy rámutassak, miért nem beszél a Szentírás részletesen Jézus születésének körülményeiről. Hiszen ha megnézzük a 4 evangéliumot, azt tapasztaljuk, hogy csupán Máté és Lukács evangélista szól Jézus születésének körülményeiről, Márk egyáltalán nem, János pedig csak a hatalmas mondatot nyilvánítja ki, és az ige testé lett. Et verbum caro factum est. Miért nem beszél a Szentírás Jézus születés történetéről részletesebben? Miért nem tudjuk meg azt, hogy Jézus mikor is született? Milyen egyszerű dolog. Sokkal kisebb teremtmények, sokkal kisebb személyiségek életéről tudjuk azt, hogy mikor és hol születtek. Jézusról nem csak a napot nem tudjuk, de még a hetet, a hónapot, sőt az évet se tudjuk biztosan, hogy mikor született. Talán időszámításunk előtt 5 őszén, 4 legelején, nem tudjuk. Miért nem közzi ezt a Szentírás? Ennek az elhallgatásnak, ennek a csönnek jelentősége van. Azért nem szól erről a Szentírás, mert Jézus élettörténetében nem a születés volt a legfontosabb. Amikor Jézus azt mondta, hogy én ezért az óráért jöttem a világra, ezzel az áldozatát jelölte meg, nem a születésének az időpontját. Jézus élettörténetében a születés ugyanolyan esetleges volt, mint minden más ember életében, hogy mikor, mely órában jön a napvilágra. Jézus életében a döntő az volt, hogy miről beszélt, miről tanított, és hogyan bizonyította azt, hogy Isten kegyelmes a vele szembefordult teremtményei iránt is. Annyira kegyelmes, hogy az ő egyszülött fiának az életét is képes odaadni érte. Amikor az Ószövetség proféciáiban jövendőlt Jézus világra jöttéről, Dániel könyve 9. fejezete akkor sem a születés időpontját adta meg, hanem a fellépésnek és a kereszthalálnak az időpontját. És van ennek az összefüggésnek egy nagyon szép irodalmi feldolgozása, méghozzá magyar irodalmi feldolgozása, Babits Mihálynak talán kevéssé ismert rövid kis versikéje, a Csillag után. Arról szól ez a vers, azért jelentékeny, figyelmet érdemlő vers, mert a magyar költészet nagy hagyományát folytatja, az Arany Jánostól, Petőfitől elindult nagy életkép költészet hagyományát. Szóval azért nagy ez a vers, mert egy egyszerű életképből indul ki, a költő otthon van, a nagybeteg Babicsot szinte magunk előtt látjuk, ahogy sivár környezetében a hideg teát megkavarja, aztán feláll, oda megy az ablakhoz, kinyitja az ablakot, és az életkép, a látvány hirtelen elkezd átalakulni látomássá. Meglát egy csillagot, erről eszébe jut a betlehemi éjszaka, és eszébe jut, hogy ő is mennyire igen elmenne most egy csillag után, mennyire igen kilépne ebből a helyzetből, de aztán a vers terhelődik az aktuális politikai, társadalmi vonatkozásokkal, a vám megállítaná, a hazai hatalmakat kellene töménezni, és így tovább, és így tovább. Amire odaérne, ahova a csillag vezet, már nem a bölcsőhöz érne, már nem Betlehembe érne, hanem a keresztfához érne, a Golgotához érne. Valahogy így fejezi ki Babits Mihály azt, hogy Jézus iránt érdeklődni, Jézushoz elmenni, Jézust megismerni. Ez tulajdonképpen annyit jelent, mint a kereszthalált szenvedő, az életét az emberért odaadó Jézus Krisztust megismerni. Ezért fut be egy szép ívet a karácsonytól, a húsvétig, a születéstől, az áldozatig ez a vers, és irányítja rá a mi figyelmünket is, hogy Jézus élettörténetében mi volt a lényeges, a legdöntőbb elem.
1: Babits Mihály, csillag után. Ülök életünk szobámban, hideg teát kavarok. Körülöttem fájás, félés köthálója kavarog. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok Betlehemi éjszakán. Gépkocsim vagy teleháton, olyan mindegy, hogy hogyan. Aranyat, tömjént és mirhát vinnék, vinnék boldogan. Mennék százországon át, míg utamat szelnék a vám. Aranyat tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell az itteni hazai hatalma fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának. Örülnék, ha átcsúszom. Arany nélkül. Tömjén nélkül érnék hozzá Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet. Te már függnél a kereszten, és a lábad csupas sev. S ahelyett, hogy bölcsőt köré szúrjak, tömjét aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal kenném véres lábadat.

Fölvethető ezután a kérdés, hogy hogyan is alakult ki tulajdonképpen a karácsony ünneplés. Mert azt láttuk, hogy ennek bibliai gyökerei nincsenek. Jézus Krisztus születésének pontos idejét homály fedi egyrésztről, és a Biblia maga ezt az ünnepet, ezt a kultuszt nem írja elő másrésztről. Ha a történelmet végig szemléljük, azt láthatjuk, hogy a karácsony ünneplés az időszámításunk szerinti 4. századtól kezd kialakulni. Addig is voltak a keresztényeknek ünnepeik, nevezetesen 3 alapvető ünnep. Az első ünnep a 10 parancsolat 4. parancsolatának megfelelő heti nyugalomnap ünneplés volt, ez hétről hétre ismétlődő ünnepnek számított. A második nagy ünnep a tudatos keresztényi levés ünnepélyes alkalma a keresztség. Ezt a legkorábbi időszakoktól fogva ünnepelték, tehát az első századtól. És a harmadik ünnep a keresztség utáni keresztény élet megújító alkalma, az úrvacsora, amelyet Jézus rendelt el az utolsó vacsorán. Ez volt tehát ez a 3 ünnep. Mikor jelentek meg újabb ünnepek? Ahogy említettem, az időszámításunk szerinti 4. században alakultak ezek ki, az úgynevezett nagy konstantinuszi fordulat időszakában, amelyet talán egy mondattal röviden így érzékeltethetnénk, hogy ebben az időszakban lett az üldözött kereszténységből üldöző kereszténység. Ebben az időszakban jött létre az a fordulat, hogy az addig a római birodalom által, a császárok által, a közigazgatás alkalmazottai által keményen üldözött vallás, a keresztény vallás hatalmi pozícióba fog kerülni. Időszámításunk szerint 313 a milánói türelmi rendelet időpontja, amelyben, és ezt kevesen tudják, Nagy Konstantin nem csak vallásbékét biztosított, tehát a keresztény üldözések megszüntetését, hanem teljes visszaadását is az addig elkopszott egyházi vagyonoknak és ingatlanoknak, tehát egyfajta kárpótlási törvényt is csatolt a türelmi rendelete mellé. Maga Nagy Konstantin gondoskodott az új ünnepekről is. 321-ben vezette be a vasárnap ünneplést, 2 rendelettel, egyet tavasszal, a másikat nyáron adott ki. 325-ben az első egyetemes níceai zsinaton vezették be a húsvét ünneplést, és ezután körülbelül a 350-es években alakult ki a karácsony ünneplés, de talán jobb, hogyha így mondanám, hogy a csírái alakultak ki. Hiszen ebből az időszakból még sok nyomunk, sok dokumentumunk nem maradt. Annyit tudunk, hogy Rómában Liberius pápa uralkodása idején kezdték először Jézus Krisztus születésnapját ünnepelni. No de miért éppen december 25-én? Mert ha a Bibliát komolyan vesszük, ha az evangéliumokat komolyan vesszük, akkor azt láthatjuk, némi túlzással fogalmazom meg, de ez a tényszerű igazság, hogy Jézus sok időpontban megszületett, de december 25-én semmiképpen sem. Azért nem, mert a pásztorok, amikor őrizték a nyájukat, és amikor hallották az angyalnak a szavát, hogy Betlehemben megszületett a megváltó, és oda siettek, hogy dicsőítsék őt, szóval ezek a pásztorok Palesztínában, télvíz idején nem legeltethették kint a nyájaikat. Jézus vagy ősszel, vagy tavasszal született, de semmiképpen sem a délvi éghajlatban is elég hideg december hónapban. Mit ünnepeltek december végén Rómában? Egyrészt a Szaturnália ünnepet, amely 2 hétig tartott különböző tivornyákkal, vigadozásokkal, felvonulásokkal, ingyen kenyér borosztásával. Másrészt azonban egy másik vallás játszott itt nagy szerepet, egy misztérium vallás. Egy Perzsiából, a birodalom keleti részeiről jött hatalmas misztérium vallás, amelynek emlékei itt Magyarországon, tehát Pannonia tartományban is megmaradtak, és ez volt a Mitrász kultusz. Mitrász napisten emlékünnepe volt a december 25-i időpont. Ugye a keleti népek tudatában és általában ezekben a misztérium vallásokban a világosság és a sötétség erői küzdenek egymással. December 25-e az az időpont, amit így nevezünk, hogy a téli napi egyenlőség, tehát addig hosszabbodnak az éjszakák, attól fogva viszont hosszabbodnak a nappalok.

Az Úr az én pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörűségek és szűzes helyeken legeltet, és kies vizek mellé viszel engemet. Az én lelkemet megvidámítja, és viszel engemet az igazságnak ösvényén, az ő nevéjéért. Még ha szinte az halál árnyékának völgyében járok is, nem félek az gonosztól, mert te én velem vagy. Az te vesződ és az te botod vigasztal engemet. Asztal szörzett én nékem azok előtt, kik ellenségén. Megkened olajjal az én fejemet, és megtölted az én poháromat bőségesen. Sőt, még bizonnyal az te jó voltod és irgalmasságod követ engemet életemnek minden idejébe, és lakodom az Úrnak házában. Hosszú ideig lett.

0: eddigileg így tették a karácsony ünnepet december 25-ére, és azután kialakult ennek az egész ünnepkörnek a koreográfiája, az adventtal, a várakozással, a vízkereszttel, a farsangolással, egészen a nagybőti időszakig kialakult az úgynevezett karácsonyi ünnepkör, amelynek magyar népi hiedelem szokásvilágát Bálint Sándor gyűjtötte össze a Karácsony Húsvét Pünkös című művében. Így alakult ki a karácsony, mondanám, de nehogy úgy gondoljuk, hogy pár évtized, vagy akár csak pár évszázad alatt kialakult ennek összes szokás eleme. Karácsonyfa, angyalhaj, betlehemezés, advent, és a többiek, és a többiek. Körülbelül másfél évezred alatt alakult ki ez az ünnep, és a ma ismert jellegzetes formája voltak éppen a múlt század 30-as éveiben öltött testet, legalábbis Magyarországon a karácsonyfa kultusszal, a feldíszítettséggel, a század végén egyfajta polgári kultusszal, a polgár, aki visszanéz a gyermekkorára, aki Jézuskát emleget, aki kis misztikumot, kis titokzatosságot akar bevezetni a nagyon is pontosan működő üzleti világba, és a nagyon is racionálisan működő társadalmi életbe. Ezt a világot bírálja a karácsony oldaláról, illetve a karácsonyt és ezt a világot szembesíti Eliotnak a Karácsonyfa kultusz című verse, amelyet élete végén írt.
1: Thomas Stearns Eliot, a Karácsonyfa kultusz. Rónai György fordítása. Többféle magatartás van a karácsonyt illetőleg. Egy néhányat figyelmen kívül hagyhatunk. A társadalmit, a tunyát, a nyilvánvalóan üzletit, a vármását, a várakat éjfélig nyitva tartják, és a gyerekest, ami távolról sem a gyermeké. Annak a gyertya csillag. Az arany angyal tárcszárnyaival a fa tetején, nem puszta dísz,

0: élet unalomban, a halál sejtelmében, a kudarc tudatában, vagy talán a megigazult jámborságban, mely néha csupa maga hitség, visszatetsző Isten előtt, és tiszteletlen a gyermek iránt. És itt hálásan gondolok ismét Szent Lucára, himnuszára és tűz koronájára, hogy még a vég előtt, a 80. karácsony előtt, értve ezen a legutolsót, akárhányadik is lesz, az évről évre ismétlődő megindultság emlékei egyetlen nagy örömmé halmozódhassanak, amely nagy félelem is egyben, mint azon a napon, mikor a kezdet emlékeztet a végre, és az első eljövetel a másodikra.
1: Nagyon érdekesnek és figyelemre méltónak találom Eliot vers zárását, az első és a második eljövetel összekötését. Amikor Jézus először eljött erre a világra, nem ismerték fel őt. Egyszerű emberek ugyan tisztelték, hódoltak neki, Mária az édesanyja, József a nevelőatya, a pásztorok, a napkeleti bölcsek, egy Simeon Jeruzsálemben, aki várta a vigasztalást és a válságot, egy Anna prófétasszony, szóval egy két kezünkön megszámolható kis csoport, aki felismerte Jézus első eljövetelében a messiás elérkezését. A Bibliának egyik legmegrendítőbb tanítása, hogy ugyanezt fog ismétlődni Jézus második eljövetelekor is, amire Eliot versének befejezése figyelmeztet. Vagyis Jézus második eljövetelét is így vetítette előre, hogy az emberek adnak-vesznek, házasodnak, és közben nem tudnak semmit, nem vesznek észre semmit. És úgy jön el Krisztus másodszor, mint a tolva éjjel, nem várják, hirtelenül jön el. Azok számára, akiket nem érdekel az, hogy az életet hogy lehet boldoggá és szépé tenni. Mindenképpen az első eljövetelről beszélve és a szeretet ünnepéről szólva, az embernek ez juthat az eszébe, hogy bárcsak ez a hatalmas elvakultság, ez a hatalmas homály és sötétség, ez ne telepedne rá úgy az emberekre, vagy legalábbis akkora tömegeikre, mint Jézus első eljövetelekor. Jézus Krisztus eljött először, hogy áldozatával az ember bűnadósságát megfizesse, hogy amiért az embernek magának kellene meghalnia, azért Jézus maga vállalta a kereszt halált. Jézus másodszor úgy jön el, mint ítélő, mint bíró. A bárány haragjáról beszél Jelenések könyve, a Bibliának az utolsó irata. Ezért hadd fejezzük be irodalmi és zenei áttekintésünket két reményik verssel és Bach zeneművével. A szeretetről szól mindegyik. Aki Krisztustól tanul szeretetet, az mindennapi karácsonyban élhet, de valódi és igazi ünnepben, a szeretet naponkénti megújuló szívbefogadásának ünnepén. Bach magnifikátjának latin szövegű részlete pedig ezt a sort emeli ki Mária hála énekéből. Ezurientes in plevit bonis, vagyis magyarul szegényeket töltött be javakkal, gazdagokat küldött el üresen.

Remény Sándor, verbum caro factum est. Felirat a kolozsvári református teológia szószéke fölött. Fejem felett, te drága felirat, hányszor álltam fénybetűid alatt lehajtott fejjel és fölemelt fővel, szemben az alattomosan kúszó idővel, 22 föld alatti éven át nézve egy katakomba szent falát. Mert az volt.

0: volt, drága terem, fákjával kivilágított verem. De nem néztük a verem voltát, csak az Úristen ehelyt ránk hajoltát. Sírvettem én is a profán igét, s nem haragudtak tán-e szent falak. Biztatott a verbum fejem felett ragyogó részét, drága felirat. És otthon voltam én ehelyt nagyon, könnyedve árva vétkes magamon, vétkes árva minden magyarokon. Örök dolgokra fegyeztem szemem szemben a lassan gyilkoló idővel, lehajtott fejjel és fölemelt szőlel. Ha néha-néha megszűntünk remélni, hogy énekeljük egykor, Isten áld meg, a verbumból merítettünk erőt. Benne minden kérdés és felelet nekünk is, magyaroknak. S íme végül nekünk is, magyaroknak feljött a csillag, s lendült az ige, és testé lett, és lakozik közöttünk, árva szegény földi tükörképben csak, s mennyivel vagyunk mégis boldogabbak. S most, Uramisten, a csillag alatt, a magyar értelmű írás alatt, ne engedd, hogy a lelkünk megnyugodjon a beteljesült földi vágyakon. Magasabbra vígy, Uram, magasabbra, és mélyebbre vígy, mélyebbre, Uram. S maradjon ez a terem katakomba, hol drága holtak arca néz ránk, akik itt ültek az első sorokban, s hittek, mint mi, jövendő csillagokban. S nem látták meg a csillagot soha. Porlanak mél a kopjafák alatt, vagy sengednek a kettőtépett erdély sötétebb, csillagtalanabb felében. Vigasztalásuk csak a felirat, az ige testélőn. Uram, engedd, hogy gondoljuk reájuk sokat, sokat. S ne engedd, hogy elbízzuk magunkat, sem fegyverben, sem észben, sem erőben, sem akaratban, sem csalfa időben. Csak abban, amit örökké való. Te igédben, mindenkit üdvözítőben.
1: Remény Sándor, és a szívem is elhagyott engem. Mert bajok lettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utoljettek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál. És a szívem is elhagyott engem. Zsoltárok könyve, 40. fejezet, 13. vers. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. A legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csüggebb nehéz fejem. Ülök, akár a kő, a lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely közül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal, nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, tárolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad. Elfad. Kihűl. Nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót. Egyszerűt, tisztát, édes, meleget, vigasztalót. Kimondom. Koppan. Érztelenül csináltam. Hidegen. Nem szűrhettem által a szívemet. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba. de Szeged számként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénztillan. Koldus kezébe tenni, zseng a köszönet, ezer annyit adjon, nem. Csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Így esedezem szívtelenül szívért. Szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok lesznek engemek körül, és a bajoknak szeri száma nincsen. És utoljöttek az én bűneim, és bűneimbe láthatatlanok. Hogy szálaimmal el nem hullanak, és elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú, nagy sorsmadarak. Hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet. Szeretnél a

Csillagután. A karácsony történetéről versekkel és muzsikával. Reizinger János rádió előadását hallották. A műsorban a Babits Mihály, Dzsida Jenő, Thomas Szönc, Eliott és Reményi Sándor versei hangzottak el. Közreműködött Pap János és Szakácsi Sándor. A zenét Johann Sebastian Bach és Heinrich Schütz műveiből Molnár András állította össze. Technikai munkatárs Varga Károly és Pápai Mónika. Szerkesztő Liptai Katalin. Rendezte Gál Ernő.

A Biblia utolsó könyvének, a Jelenések könyvének 22 fejezetét áttekintve jutunk most el a 21. fejezet végéhez és a 22. fejezet elejéhez. A mai témánk az Új Jeruzsálem, vagy más szóval a mennyei Jeruzsálem. Mi ez az Új Jeruzsálem? Mi ez a mennyei Jeruzsálem? Miért végződik ezzel a Jelenések könyve? Mert ennek a látomása után már csak záró, összegző vallomás hangzik el János apostol részéről, aki mindezt egy nap leforgása alatt kapta Pátmos szigetén. Tehát egyetlen egy nap, szombatnap leforgása alatt Jézus Krisztus megjelent neki, és különböző látomásokat hozott a tudomására 4 sorozatban, amit ő egy nap alatt kapott, és ennyire pontosan följegyzett. Hát nekünk erre már bizony hosszú hónapok kellettek, mert Jelenések könyvének a jelképeit azonosítanunk kellett, az összefüggéseit tárgyalnunk kellett, tehát ez bizony ennyi időt kíván. Most, hogy elérkeztünk a könyvnek a végéhez, és minden lezajlódott, a történelem lezárult, az 1000 éves ítélet is lezárult, és az 1000 éves ítélet után a múlt alkalommal ez a két előadás kerül sorra, hogy mi volt ez a Gog és Magog csatája, és utána pedig Jézusnak az ígérete, hogy mindent újjá fog tenni, és kik kerülnek majd az örök életre, erre az újjáteremtett földre. Itt már a 20. fejezetben egy nagyon megbúvó helyen, egy szinte elrejtett helyen már találkoztunk ezzel az Új Jeruzsálemmel, vagy mennyei Jeruzsálemmel, de hogy mennyire csak röviden újra felolvasom ezt a részt, talán tetszenek rá emlékezni, a Biblia szerint, amikor az 1000 év letelik, az 1000 év letelte után Jézus visszaadja az életét a kárhozottaknak is. És mikor visszaadja az életüket és jön a földre, és a föld újabb honfoglalása bekövetkezik, tehát hogy a mennyből az 1000 éves mennyei ítélet után Jézus az üdvözültekkel a földre jön, akkor azt olvassuk a Jelenések könyve 20. fejezetében, a 9. versben, hogy a feltámadt gonoszok feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát, de itt van egy vessző, és azt mondja, és a szeretett várost. Tehát itt nem arról van szó, hogy jön Jézus a mennyei lényekkel, értelmes lényekkel, angyalokkal, és az örök életre feltámasztott emberekkel, és itt a földön Sátán eloldatik fogságából, és visszanyeri a gonosz alattvalóit, és ez a két csoport, ez a két hatalmas tömeg egymással, hogy úgy mondjam, farkas szemet néz, nem egészen erről van szó, hanem itt a Biblia pontosít, feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát, és a szeretett várost. Mi ez a szeretett város? Hogy kerül ez ide? Ezt a Jelenések könyve 20. fejezete nem részletezi. De most a 21. fejezet erre visszatér, hogy mi ez a szeretett város, hogy Jézus jön a mennyből, és jön az üdvözültekkel, az örök élet polgáraival, és a szeretett várost veszik körül a föld 4 szeglete felől újra hazugsággal elámított emberek, akik Sátán zászlaja alá gyűltek. Mi ez a szeretett város? Ha valaki idáig elolvasta a Bibliát, már pedig ugye a Jelenések könyve az utolsó bibliai könyv, akkor legalább 2, illetve egész pontosan 3 bibliai könyvben, megint csak utalásszerűen, a 2-ben utalásszerűen, a 3-ban már egészen nyilvánvalóan szó van egy végső eseményről, amelyet Lukács evangélium a 24. fejezet 50. és 52. verse is kifejez, amikor Jézus távozott innen a földről az első eljövetelekor, amikor Jézus feltámadt az olajfák hegyének a Betfagé felüli részén, Betánia felé vezető útján, tehát a keleti részéről szállt fel a mennybe, és az apostolok cselekedetei első fejezet 9. és 11. versei között még részletesebben írja le ezt Lukács, ugye, mert Lukács evangélista a szerzője az evangéliumnak és az apostolok cselekedeteinek is. És ott Lukács azt mondja, hogy Jézus, amikor elbúcsúzott a tanítványaitól és felemelkedett a mennybe, akkor még 2 férfi, tehát 2 angyal biztosította a tanítványait arról, hogy ahonnan felemelkedett Jézus, oda fog majd visszatérni.
És ez a kijelentés, tudjuk, hogy Jézus második eljövetelekor nem teljesedik be. Hiszen Jézus második eljövetelekor nem érinti a földet. Ezt kimondja Pál apostol szó szerint, hogy amikor Jézus eljön, akkor elragadtatunk ővel együtt a levegő égbe. Ugye a hét csapás, a hatodik és a hetedik csapásnál jelzi a Biblia, hogy Jézus érkezik napkelet felől mennyei seregekkel, de az egész föld a hét csapás borzalmai alatt nyög. Jézus megközelíti a földünket, és mindenütt látható lesz, hiszen az angyalaival több napba kerül, hogy mindenkit összegyűjt a földről, akiket elvisz a mennybe. Ezért ez a jövendőlés, hogy Jézus ugyanoda fog eljönni, ez a második eljövetelkor nem teljesül. De Zakariás könyve 14. fejezete, amit egyébként nagyon sokan éppen ezért értenek félre, mert a második eljövetelre vonatkoztatják ezeket a proféciákat. Nos hát Zakariás könyve 14. fejezete foglalkozik ezzel a kijelentéssel, hogy Jézus, amikor újra a földre jön, amikor ténylegesen idehelyezi a világ mindenség központját. Ezért is szoktuk mondani, hogy nem csak így, hogy új Jeruzsálem, hanem mennyei Jeruzsálem. A menny a földre fog leszállni, ahogy Petőfi írta a Híres ítélet című versében, a menny a földre fog leszállni, ez Jézusnak a harmadik eljövetelekor fog teljesedni. Ugye az első eljövetele volt az áldozaté, a második eljövetel a hatalmi közbeavatkozásé, a harmadik eljövetel a végső újjáteremtésé és az örök élet maradéktalan boldogságának a kezdetéjé. Zakariás könyvét olvasom, a 14. a próféta, innen visszafele számítva 2500 éve élt, körülbelül Zakariás próféta. A könyvének az utolsó fejezet, ez a 14. fejezet, és itt a harmadik verstől a következő pillanatkép proféciával találkozunk. Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt ama napon a harcnak napján. És azon a napon az olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az olajfák hegye középen ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad. És az én hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy azálig nyúlik, és úgy futtok, amint futottak a földindulás elől Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony eljön az Úr, az én Istenem, és minden szent ő vele. Kétszer is hangsúlyozza ez a pillanatkép profécia, hogy ez az az eljövetel lesz, amikor Jézussal minden szent eljön. Amikor a világ mindenségben az a történelem, amit mi a föld történelmének hívunk, egyszer s mindenkorra véget ér, az a szennyes és gyászos történelem, amit most is élünk, amiben benne van egy mintegy 6000 éves történelem, benne van az 1000 éves ítélet, és az 1000 éves ítélet után, a millennium után fog ez bekövetkezni, eljön az Úr. Bizony, eljön az Úr az én Istenem, és minden szent ő vele. Ekkor mondja a Biblia, hogy az olajfák hegye itt Jeruzsálemnél ketté válik. Hely készítetik annak, hogy Isten a világkormányzásának a színhelyét ide a földre helyezze, hely készítetik az új Jeruzsálemnek. És a Jelenések könyve 21. fejezete, aminél most tartunk, a következőképpen írja le ennek az új Jeruzsálemnek a földre ereszkedését, és a mai tárgyunk az, hogy megértsük, hogy miért fejeződik be így a Biblia, és mi ez az új Jeruzsálem, mi ez a mennyei Jeruzsálem, és miért szól erről ilyen részletes leírás. Jelenések könyve 21. fejezetében a 9. verstől olvasom a proféciát. És jött hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással teli hét pohár volt, és szólt nékem mondván, jár, megmutatom néked a menyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne volt az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek,
amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapja volt, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszélt, annál volt egy aranyvessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát. És a város 4 szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a vesszővel 12 000 futamatnyira. Annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megmért annak kőfalát 144 singre, ember mértékével, azaz angyaléval. És a kőfalának rakása jáspisból volt, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve voltak mindenféle drága kövekkel, az első alap jáspis, a második zafír, a harmadik kálcedón, a negyedik smaragd, az ötödik szárdónix, a hatodik szárdiusz, a hetedik krizolitusz, a nyolcadik berillus, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a népek, ugye a Bibliában, amikor pogányokat olvasunk, mindig rögtön áttehetjük el, hogy népek, nemzetek, és a népek, akik megtartattak, annak világosságában jártak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui be nem zárattak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz, és a népek dicsőségét és tisztességét abba viszik. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. És megmutatta nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a királynak királyi székéből jövén ki az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a népek fenntartására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre, tehát világosságra és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Kedves hallgatók, ez a leírás. Csodálatos leírás, amit általában színhatásokkal érzékeltet Jelenések könyve. Ugye tudjuk jól azt, hogy Jelenések könyve 4.-5. fejezetében már ilyen drágakövekkel találkoztunk, ilyen ásványokkal és drágakövekkel. Ott a mennyet mutatta be így. A mennyet is, amikor belelátott látomás formájában János apostol a mennyei világba, akkor smaragd, zöld smaragd szint látott. Ott is jáspis, vörös szint látott, üvegtengert látott, tehát átlátszó, tiszta színvilágot látott. Leírhatatlan volt a 4.-5. fejezetben a menny, de leírhatatlan az újjáteremtett földön, vagyis az újjáteremtendő földön a mennyei Jeruzsálem, mert itt egy kis pontosítást kell végeznünk. Ugyanis Jézus jön tehát a megváltottakkal. A mennyei Jeruzsálem leereszkedik az olajfák hegyének helyére. Elmondja a méreteit. Itt a sing és a futamat pontosan leírható méretek. Néhány, kb. 2,5 kilométerszer 2,5 kilométeres négyzetet mond erre a városra.
elmondja, hogy 4 oldala van, mindegyik oldalon 3 kapu, és itt jelzi azt a színvilágot, egy csodálatos színű ásványok, csodálatos, hogy János apostol mindegyiket fölismerte. Én nem vagyok nagy ásványszakértő, nem tudom, hogy önök hogy vannak az ásványokkal. Én biztos, hogy ezt a 12 ásványból csak 3-4-et tudtam volna azonosítani, de ha már itt tartunk, akkor hadd ajánljam a kedves hallgatóknak, hogyha szépet akarnak látni, nem is olyan messze innen Debrecentől, Magyarország egyik legcsodálatosabb ásványmúzeuma található Miskolcon. Miskolcon az Avas alján van az ottani Herman Otto Múzeumnak egy olyan csodálatos ásványgyűjtemény, és ilyen tükrös kiképzésekkel tették láthatóvá az ásványokat, hogy az ember elámul, és órákig nem tud onnan kimenni, mert az a színvilág, az a formavilág. Tehát valahogy ezért említem ezt, hogy Isten ezért mutatta így be a mennyei Jeruzsálemet, hogy ez valami elképzelhetetlenül csodálatos dolog lesz, amit itt János apostol látott, és aminél visszautalok arra, amiről már beszéltünk, és amivel most nem is foglalkoznám részletesen, hogy amikor ez a város leereszkedik, és Jézus jön, hogy az újjáteremtett föld fővárosába hozza a megváltottakat, ezután kerül sor arra a csatára, amit én akkor csak röviden elemeztem a kedves hallgatóknak, a Gog és Magog csatájára, mert Sátán és a halottaikból föltámadó gonoszok újra nem akarják elfogadni, hogy Krisztus az élet fejedelme. Sátán újra el tudja hitetni a feltámasztott alattvalóit azzal, tulajdonképpen ez lesz a világtörténelem legnagyobb hitetése, hogy mintha ő támasztotta volna fel őket, hogy ő nem más, mint a megváltó. Ő nem más, mint akinek köszönhető az, hogy van élet és van feltámadás, és az utolsó küzdelem, hogy Sátán a föld 4 szeglete felül a népeket, hogy erről már beszéltünk, küzdelemre vezeti Krisztus és a megváltottai ellen, jelezvén, hogy Sátán menthetetlen, és menthetetlenek azok az emberek is, akik nem csak a földi életüket rontották el, de ha Isten visszaadja nekik az életet, akkor sem tanulnak. Tehát az, hogy Isten adjon nekik örök életet, hiszen mindannyian úgy olvassuk a Bibliát és Jelenések könyvét, gondolom ezzel a kedves hallgatók is így vannak, hogy az ember a szívében mindenkinek örök életet kívánna. Hogy minden ember ott legyen, hogy ahogy az 1 Timóteus 2.4 mondja, hogy Isten akarata is, hogy minden ember üdvözüljön. Ezt mindenkinek életet kívánunk és örök életet. Na de hogyan adjon Isten életet olyan lényeknek, mint Sátán, a démonai, és azok az emberek, akik a gonoszsággal, az önzéssel teljesen azonosultak, akik akkor, amikor ilyen nagy csoda történik, hogy itt van már a mennyei Jeruzsálem elképzelhetetlen szépségben, itt van Krisztus, itt vannak a megváltottak, teljesen nyilvánvaló, hogy miről van szó, és Sátán most is el tudja őket hitetni. Vajon meddig tart ez az elhitetés? Meddig megy ez az elhitetés? A Biblia ezt nem részletezi annyira, de azt láthatjuk, hogy azért annyira nem megy az elhitetés, hogy itt egy komoly háború keletkezne, mint ahogy a földi történelemben annyi sok háború volt, még a 7 csapás idején is, a 6. csapásnál az armageddoni háború, egy egész világra kiterjedő háború, itt már nem lesz ilyen háború. Itt már a Biblia azt mondja, hogy a hitetés csak egy bizonyos fokig megy, hiszen az emberek látják azt, hogy mi a helyzet, de megváltozni már nem tudnak. Sátán zászlaja alatt maradnak, Krisztussal szembefordult állapotban, de béna, erőtelen, Krisztussal is meghasonlott, Sátánnal is meghasonlott állapotban vannak. Ha valaki erről a bibliai proféciák alapján, mert bármilyen különös táblára nem tudtam felírni sok biblia verset, legalább 40-50 biblia verset kellett volna ezzel a mozzanattal kapcsolatban is felírnom, főleg Ézsaiás prófétától, Mikeás prófétától, az ószövetségi prófétáktól, de ha valaki erre a mozzanatra kíváncsi, a Jelenések könyvének talán a legrészletesebb, legmélyebb tárgyalása ebben a könyvben található, Ellen White Korszakok nyomában című könyvében. Ebből a könyvből, ha az utolsó 2 fejezetet elolvassa, bárki is, akkor ezzel a 40-50 biblia verssel szembesülve a végső napok eseményeit is méltó módon és méltó mélységben fogja megérteni. Mi azonban értsük meg azt, amit itt János apostolnak, ez a 7 csapás egyik angyala kijelentett,
hogy itt van egy lenyűgöző, csodálatos város, ez az új Jeruzsálem, mennyei Jeruzsálem, amit talán mai szóval így mondhatnék önöknek, hogy Isten így kezdi meg a honfoglalását a földön. Leereszkedik a mennyei Jeruzsálem, utána jön az, hogy Sátán a hadait egybegyűjti, de Istentől az égből, a mennyből tűzszál alá is megemészti őket. Ekkor teljesedik be azt, hogy az egész föld úgy, ahogy van, a romlás és a gonoszság emlékeivel együtt elpusztul, és a mennyei Jeruzsálemből kiindulva Isten elkezdi a földnek az újjáteremtését. Ahogy már az előző előadáson olvastuk Jézus csodálatosan rövid kijelentését, íme mindent újjáteszek. Egyelőre újjáteszi azt, ami a mennyből száll alá, az már újjá van téve a mennyei Jeruzsálem, ez a csodálatos város, az új földnek a fővárosa, de aztán amikor megszűnt létezni Sátán, a démonok és minden gonoszság, akkor elkezdődik a földnek a folyamatos újjáteremtése és birtokba vétele, és ahogy ezt leírja, hogy mi várható ezen az új földön, az ember csak arra emlékszik, amit az első Korintusi levél második fejezetében mond Pál apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ez egy csodálatos világ lesz, ez egy gyönyörű világ lesz, szép, új, és olyan világ, amelyet nem fog megrontani soha többé a bűn. Nézzük meg, hogy mit mond el erről. Azt mondja a 22. versben János apostol, hogy templomot nem láttam abban. Nem lesz az új világban templom. Miért nem lesz? Sokak számára ez talán, akik nem ismerik a Bibliát, vagy nem ismerik a Jelenések könyvét, nem ismerik a templom, egyáltalán mi ez, hogy templom a Bibliában, olyan különös megfogalmazásnak hat, hogy templomot nem láttam abban. Kedves hallgatók, hadd tegyem fel a kérdést, aki a Bibliát az elejétől végig elolvassa. És a Bibliában találunk ilyen kijelentést, hogy az Ószövetségben Isten építetett templomot. Először ugye sátor formájában, ugye Mózes idejében, utána Salamon idejében kőből épült formában. Hát maga az Isten építette a templomot. Miért nem lesz templom az új Jeruzsálemben? Miért nincs szükség templomra az újjáteremtett földön? Ma nagyon sok embernek a vallás, a keresztény vallás is szinte a templomot jelenti. Sokszor emberek a templomon kívül már nem is beszélnek vallásra. Azt mondják, hogy hát a templomban van a vallás, vagy elmegyek a templomba hetente, hát ott végzem el a vallásos kötelezettségeimet. A templom a Bibliában nem ilyen célt szolgált. A templom a Bibliában a bűn elrendezés színhelye. Az Ószövetségben, míg Jézus el nem jött, a rávonatkozó jelképekkel a bűn elrendezés színhelye. Ugye a zsidók azért építhettek csak mindig egy templomot, holott minden faluban, városban lehetett zsinagóga, de a zsinagóga nem egyenlő a templommal. Ez két különböző dolog. A templom a bűn elrendezés színhelye. A zsinagóga pedig az összegyülekezés, a bibliaolvasás, az igehirdetés, az istentisztelet színhelye. Azért lehetett csak egy templom a zsidóknál, mert Isten azt akarta egy vegyülékes nagy nép elméjébe vésni, hogy egy Isten van, és a bűnöket rendezni, igazán rendezni csak az Istennel lehet. Persze rendezni kell a másik emberrel is, ha megsértettük a másik embert, de csak a másik emberrel rendezni a bűnöket, ez a bűnöknek egy nagyon töredékes, nagyon gyenge rendezése. Rendezem a másik emberrel a bűnömet, és elkövetem egy másodikkal, harmadikkal, negyedikkel. De ha Istennel rendezem a bűneimet, hogy mondja János első levele, első fejezete, hogy Jézus Krisztus hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Egyedül az Isten képes arra, nem csak arra, hogy tökéletesen megbocsásson, de arra is, hogy erőt adjon ahhoz, hogy többet ne vétkezzünk. Azt ne kövessük el azt a bűnt. Az örök életben miért nem látott templomot János apostol? Mert nincs bűn többé. Ha nincs bűn többé, templomra sincs szükség. Egyébként ez már az új szövetségnek is a tanítása, hiszen az új szövetség nem hirdet ilyesmit, hogy építsünk templomokat. Az új szövetség azt mondja az első Korintus levél harmadik fejezetében, hogy Isten temploma szent, ezek vagytok ti. A templomnak minden ember szívében kell lennie. Ami az Ószövetségben egy külső tárgy volt, egy építmény volt, az Új Szövetségben Jézus világosan mondta, hogy,
hogy építsétek fel a templomot, harmadnapra lerontom azt. Jézus fölöslegessé tette a templomot az áldozatával. Amikor Jézus meghozta az áldozatát, nem véletlenül a jeruzsálemi templom kárpítja ketté is hasadt. És a jeruzsálemi templomot Jézus 31 húsvétján hozott áldozata után 70-ben le is rombolták. Mind a mai napig a zsidó népnek nincs temploma. Csak zsinagógák vannak. A zsinagóga nem templom. A zsinagóga a zsinagóga, összegyülekező hely. A kereszténység megértette ezt az első 3 évszázadban, nem is építettek templomot. A keresztények összegyűltek bizonyos helyeken, szobákban, lakásokban. Volt, amikor a szabad ég alatt, ahogy apostolok cselekedeteiben olvassuk, és minden őskeresztény és ókeresztény tudta, hogy a templomnak itt kell lenni. A bűnt megbánni lélekben, hitben, imádságban mindenkinek személyesen az Istennel való kapcsolat által lehetséges. Nem szükséges templomot emelni. Amikor a 4. században létrejött az állam és az egyháznak a szövetsége, de még akkor nem is építettek templomot, csak régi nagy vásárcsarnokokat, úgynevezett bazilikákat alakítottak át. Később a 8.-9. században a román építészettel fejlődik ki Európában a templomépítészet, és a templom az egy középkori találmány, amivel az embereknek azt a hamis képzetet adták, hogy ha elmész a templomba, ott szabadulhatsz meg a bűneidtől, vagy ott rakhatod le az élet terét, ma is így veszik ezt az emberek. Biblia azt mondja, az Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézus Krisztussal, és mindenkinek az életében kell, hogy megvalósuljon az a templom, amiről egyébként Comenius, aki maradéktalanul megértette ezt a 17. században, ezért is adta ennek a főművének ezt a címet, hogy a világ útvesztője és a szív paradicsoma. A paradicsomnak itt kell lenni. A megbékélésnek bennünk kell lezajlani. Mi vagyunk lázadó állapotban az Istennel szemben. Hit által, a Krisztus áldozatának megértése által minden embernek belül kell, hogy kialakuljon az a harmonikus, megbékélt viszonya az Istennel, amivel egyébként az Isten tud bennünket vezetni és irányítani. És ha már az új szövetség időszakában itt kell, hogy belül az életünkben kifejlődjék a templom, hát nem természetes, hogy az újjáteremtett földön, a mennyei Jeruzsálemben, erre azt mondja János apostol, hogy templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Bűn nem lesz, bűn elrendezésre sincs szükség. Ha nincs bűn, akkor nem kell azt elrendezni, templomra sincs szükség. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. János apostol ezt így látta, hogy napra és holdra nincs szüksége a mennyei Jeruzsálemnek, amely a földre szállt. Sokan fölteszik a kérdést, hát akkor nem lesz majd nap, égitest, nem lesz hold. Hát mi baj van ezekkel az égitestekkel? Ezt nem mondja a Szentírás. A Szentírás csak azt mondja, hogy az újjáterem kosában nem

ilyen könyvet adtak ki. Például volt egy nagyon hírhet könyv, az a cím, hogy Bibliai csodák. És ez azzal kezdte a felsorolást, hogy hát a Biblia egy lesajnálni való ostoba mesegyűjtemény, mert hát hogy lehet az, hogy a Bibliát, ha felnyitjuk, az Isten első napon azt mondja, hogy legyen világosság, és lesz világosság, és olvasom tovább, hogy csak a negyedik napon teremt napot. Hát akkor hogyan? Hát ilyen primitív emberek voltak, hogy nem tudták, hogy a világosság a napból jön. Kedves hallgatók, régen nem voltak primitív emberek, meg hát a Bibliát sem nem okos, sem nem primitív emberek írták, hanem az Isten ihlette. Tehát ezt Mózes azért írta így le, mert a Szentlélek ihlette őt annak leírására, aminél különben senki nem volt ott. De hogy éppen ilyen ihletést adott Isten Mózesnek, ezt most már látjuk, mert a napsugárzáson kívül, most már a mai fizika, hogy ugye a tudománnyal az emberek még meggyőzhetők, talán a mai napokban, mai fizika azt mondja, hogy a napsugárzáson kívül a mi térségünkben is a világegyetem, és van fénysugárzás. Nem a napnak van alávetve a világosság, és nem Isten van alávetve a napnak. Isten minden jónak az alkotója, hogy Isten a napot és a holdat és a csillagokat megteremtette. Ez nem annyit jelent, hogy mi a napnak és a holdnak és a csillagoknak köszönhetünk dolgokat. Azok a pogány és bálványimádó vallások, amelyek mind a mai napig, beleértve az ős magyar vallás, mindenféle törzsi népi vallást, hogy a napot istenítik, vagy a holdat, vagy nem tudom én milyen égi jelekre hívják fel az emberek figyelmét, ez a Bibliától távol álló vallás. A Bibliának ez a vallása, hogy Istentől származik minden csodálatos és tökéletes dolog, és Istennek nincs szüksége napra és holdra, és legalábbis itt, ebben a városban nem kell, hogy ragyogjon a nap és a hold és a csillagok, mert Isten és a bárány világossága betölti ezt a várost. És azt mondja ezután, hogy ebbe a városba nem megy be semmi tisztátalan. Az örök élet feltétele az, hogy itt a földön mi a bűntől megszabaduljunk. A bűnnel együtt nem lehet bemenni ebbe a városba. Ha a bűnnel együtt adna Isten örök életet nekünk, akkor újra elindulna, akkor a kovász ott lenne újra, és újra elindulna az egész történelem. Ezért ezt is sokan nem értik meg, még keresztény körökben sem, hogy a Bibliának miért ilyen magas a mércéje. Sokan azt mondják, hogy ez magas mérce, hát mi nem tudjuk a bűneinket legyőzni. Hát azért az emberbe csak maradnak apró cseprő, vagy olyan bűnök, amikről nem is tudok, nem is akarom, hogy legyenek, de hát vannak mégis az életemben. Kedves hallgatók, a Biblia világosan mondja azt, hogy az Isten világosság, és nincs benne sötétség. És a Biblia itt világosan mondja, hogy nem megy be semmi tisztátalan. Az ember, ha fölismer valamit az életéből, ami rossz, ami nem jó, ami méltatlan magunkhoz és másokhoz, ott az embernek két választása lehet. Vagy igazolja, akár kicsi, akár nagy bűneit, vagy pedig segítséget kér Istentől, hogy Isten erejével ezeket le tudja győzni. De a majdnem legyőztük, meg majdnem bűn nélkül vagyunk, szóval ez az állapot és magatartás, amire a Biblia azt mondja, hogy így nem lehet bemenni az örök életre. Fogadjuk el az Isten segítségét. Az Isten segítségével minden bűn legyőzhető. Ne adjuk meg magunkat a rossznak. Ne igazoljuk a rosszat. Ne mentegessük a rosszat. Mert ez a mondat is egy hatalmas bibliai mondat, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Egy negyedik dolog, amit ezután mond erről, hogy megmutatta János apostolnak az élet vizének tiszta folyóját, mely ragyogó volt, mint a kristály, és ott csörgedezik ez a tiszta folyóvíz, és ott látja az élet fáját, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és így mondja a mi károlyi fordításunk, hogy levelei a pogányok gyógyítására valók. Én már helyesbítettem a fordításban, felolvasásban, mert hát nyilván, hogy ilyen, hogy pogányok gyógyítása, ez ott abban az életben nem lesz. De a pogány, mondom, az mindig nép és nemzet, és a gyógyítás helyén ugyanaz az a kifejezés áll a görögben, ami a mi magyar nyelvünkben is, mint jövevényszó, eléggé gyökeret vert, ez a terápeuó ige, a terápia kifejezése, de a terápia a görög nyelvben eredetileg nem csak a gyógyítást jelentette, sőt, én megkockáztatnám, hogy ma is a terápia, egy igazi terápia. Az nem csak a hogy

mondjam már, az a konkrét gyógyítás, hanem az igazi terápia az gondoskodás. Az igazi terápia az fenntartás. Tehát ezért helyesbítettem így a fordítást, hogy lesz ott egy életfája ebben a mennyei Jeruzsálemben, az életfája minden hónapban meghozza a gyümölcsét, és a népek fenntartására, a népek gondozására való ez az életfája. Nagyon érdekes dolog ez, kedves hallgatók, hogyha a Bibliát valaki az első fejezeténél olvass el, meg az utolsó előtti, vagy utolsó fejezetén, mert ez már belementünk az utolsó fejezetbe, nagyon nagy fontosságot talál egy anyagi természetű dolognál, amit különben mi is nagyon megbecsülünk, de sajnos itt Magyarországon nem kellőképpen, és ez a gyümölcs, a gyümölcsök. A Biblia gyümölcsökkel kezdődik, ugye az életfája, ami gyümölcsöket érlel, és a Biblia gyümölcsökkel folytatódik, és zárul le, hogy az életnek az alap, tehát hogy anyagilag mi, ugye Isten világában nincs ilyen, hogy a külön anyag, meg külön lélek. Isten maga is ugyanolyan személy, ugyanolyan testi, lelki meghatározottsága van. Tessen csak arra gondolni, hogy amikor Jézus a földre jött, hát ugyanolyan életet élt, mint mi, és amikor feltámadt, ugyanilyen testben támadt fel. Semmi rossz nincs a testben, semmi rossz nincs az anyagszerűségben. A bűn és a rossz tette rosszá a dolgokat. Nem a dolgok magukban rosszak. Amiket Isten megteremtett, az anyagi lét, de egy csodálatos, hatalmas nagy dolog, és ugye tudjuk jól, hogy a gyümölcsökben mi az, ami életfontosságú. Hát a vitaminok. A vitaminok. Tehát ami az élethez való. Ezért is ajánljuk mindenkinek, hogy tanulmányozza a Bibliának az egészségügyi törvényeit, azért is hozunk olyan könyveket mindig, amelyekben a bibliai elvek a kisgyermekkortól fogva az időskori táplálkozásig, és egyáltalán az életmódig benne vannak, mert ugye az élet egyik alapja az, hogy anyagilag valaminek biztosítani kell az életet és a növekedést. Ez az életfája. Az Isten, amikor megteremtette a földünket, akkor az életfáját teremtette a föld közepére, és a jó és gonosz tudása fájával megjelölt egy másik fát, hogy ott következik be a megkísértés, azon az egyetlen egy ponton az ember oda ne menjen, meg se közelítse, mert Sátán ott akar bejönni a világra. Az ember az életfájáról táplálkozik, az életfája biztosította volna számunkra itt az örök életet. Ezt eljátszottuk. Most, amit mi élünk, az nem örök élet. Azt tudjuk, hogy milyen élet. Az egy rabszolga élet. De akkor, amikor eljön a feltámadás, az ezer éves ítélet, az újjáteremtés, a Biblia nem felejtkezik el arról, amit az első fejezetében állított. Nem felejtkezik arról sem el, hogy nem lesz napra szükség, hanem először volt a világosság, és negyedik napon a nap. Nem felejtkezik arról sem, hogy ott is volt az életfája. Itt is itt van az életfája, minden hónapban megtermi a gyümölcseit, és ezek a népek fenntartására valók. Ezért ajánljuk mindenkinek, hogy már itt a földi életben próbáljunk meg úgy élni, hogy az élet törvényeivel összhangban éljünk. Ha már belementünk így ezekbe az anyagi dolgokba, azért hadd hívjam föl a figyelmet, hogy bár túlságosan a Biblia nem vezet bele bennünket a részletekbe, de hogyha eltetszenek olvasni az előbb idézett könyvből ezt az 40-50 Biblia verset, amit az Ószövetségben, főleg Ézsaiás próféta könyvében olvasunk, és amit a szerző beidéz. Tehát amikor ideér, elkezdi beidézni az ószövetségi jövendőléseket, engedjék meg, hogy Ézsaiás könyvéből az itt feljegyzett 32. fejezetből, 60. 65. fejezetből én is felolvassak néhány verset. Hogy mit mond az Isten, hogy mi lesz ott majd az örök életben? Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban, mondja az Ézsaiás 32.18. Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívott kőfalaidnak és kapuidnak a dicsőséget. Házakat építenek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik annak gyümölcsét. Hát ugye a szőlő gyümölcsök királya, nem véletlenül ugye Jézus hasonlataiban is, meg az egész palesztinai kultúrában is főszerepet kapott.
De nagyon fontos, házakat építenek és bennük lakoznak, szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Kezeik munkáját használják, választottaim. Azért micsoda hatalmas ígéret ez is. Mert ilyen egyszerű dolog, hogy itt az ember a földön sokszor nem tud a saját lakásában lakni. Vagy nem tud háborítatlanul és gondtanul lakni. És sokszor, amiért megdolgozunk, az nem a miénk lesz. Ugye milyen egyszerű dolog? Az életnek legfájdalmasabb dolgai. Ugye most fejeződött be a József Attila emlékév. Nem tudom, hogy ki mire figyelt föl, vagy újraolvasta József Attila verseit. Van József Attilának egy vers, ami így végződik. Most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan csupa csősz világban. Három jelző, hogy ez a világ otthontalan. Lehet, hogy sokunknak van otthonunk. Van egy kis lakás, van egy kis ház. Sok embernek egyáltalán nincs otthona. De akinek van otthona, a szó igaz értelmében annak sincs otthona. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol, hogy Ábrahám, amikor elhagyta az otthonát, azt a nagyon magas civilizációjú Mezopotámiát, és elment Palesztina, Kánaán földjére, akkor ő kereste az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Mert itt a földön nekünk maradandó, igazi otthonunk, aminek igazán lehetne örülni, ahol lehet plántálnunk, és mi ennénk a gyümölcsét a munkánknak, ilyen otthonunk nincs. Ezért, amikor Mózes vallomást tesz Istennek, ugye a híres 90. Zsoltárban, akkor azt mondja, hogy Uram, Te voltál az otthonunk, Te voltál a hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, föld és világ formáltatott, mindörökre Te vagy Isten. Itt, ezen a földön is lehet otthonunk, de ez egy mozgó otthon. Ami előtt tűzoszlop jár és felhőoszlop követi, hogy Ézsaiás könyve 5. fejezetében olvassuk. Mi nekünk itt a földön az igazi otthonunk az Isten. Ha valaki nem őt tartja az otthonának, sok keserűség fogja fűzni azokhoz az otthonokhoz, ahol mint jövevény és zsellér lakozik a földi életében. Az Isten az otthonunk. De Isten itt az örök életben majd olyan biztos otthont ad, ahol majd lehet lakni, ahol a zaj és a városoknak a szörnyűségei nem veszik el a kedvünket a létezéstől, vagy nem hiúsítják meg az éjszakai nyugalmat, és ahol, amit plántálunk, amiért dolgozunk, az a miénk lesz. Ez itt a földi történetben eddig még nem sikerült 6000 év alatt sem. Az emberek elvették a másét. Az erősebb elvette a szegénytől és a gyengébtől. Amikor a Biblia leírja, akkor ügyel arra, hogy egyensúly tarts, hogy igen, ez egy igazságos világ lesz. Hogy mondja Péter második levele, a 3. fejezete, mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Itt igazság fog lakozni. Itt az emberektől nem lesznek el, itt nem lesz erőszaktétel, itt mindennek meg lesz a maga helye, és olyan fejlődés, olyan növekedés lesz, ami leírhatatlan. Mert azért tessenek meggondolni, hogy itt a földön olyan sok minden nyom bennünket le sokszor a víz alá. Vagy annyira igaza van Ady Endrének, talán Ady költészetének az egyik legnagyobb sora, hogy egekig a fák sohasem nőnek. Itt az egekig a fák sohasem nőnek. Itt mindent a rossz lefelé nyom. Milyen lesz egy olyan világ, ahol nem lesz a rossz, és nem lesz a rossznak ilyen hatása sem következésképpen, ahol majd laknak, és az övék lesz, plántálnak, és az övék lesz. Szóval megindító ez, ahogy így beletekintünk ezekbe a kijelentésekbe, és engedjék meg, hogy miután ezt a 4-5 dolgot áttekintettük, és az író is áttekintett ebben a könyvében, ennek a könyvnek a nagyobb kiadású formáját tartom a kezemben, de van ez a zsebkönyv formája, amit mindig magunkkal vihetünk, és amit olvashatunk. Ezután ezt mondja az író. A megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe,
a legszebb és a legigazabb kifejezésre jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel, akik megmosták ruháikat és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, a szent kötelék, amely összekapcsol minden nemzetséget mennyen és földön, mind hozzájárul a megváltottak boldogságához. Emberi szó talán leírni nem képes ezt. Nem is részletez itt a Biblia, megérinti ezeket a dolgokat, bemutatja a szent várost, és bemutatja azt, hogy mi minden lesz és nem lesz, és valami képet azért alkothatunk, ahogy Pierre Abelard is, aki rendkívüli módon szerette a Bibliának ezt a részét, ugye Pierre Abelard francia filozófus volt a 11.-12. században, latinos nevén Petrus Abelardus, aki megértette a Bibliának ezeket a tanításait, és talán az egész világköltészet, vagy ha nem is az, de a himnusz költészet egyik legnagyobb darabját írta meg, Babis Mihály fordításában el lehet olvasni, az a cím, hogy Szombatesti himnusz. Megértette azt, amit Ézsaiás könyve utolsó fejezete mond, hogy ezen az új világon is lesz idő. Lesz idő. Az idő nem rossz dolog. Itt azért rossz dolog, mert a rossz rosszá tette. Az idő magában ugyanúgy nem rossz dolog, mint a gyümölcs, mint a testünk. Minden az Isten készítménye, az Isten alkotása, az Isten alkotásai nem rosszak. A rossz tette őket torzzá, félreismerté. És az új világon is lesz idő. Ezt mondja Ézsaiás könyve 66. fejezete, hogy majd hónapról hónapra, szombatról szombatra eljönnek és imádják az Istent és a bárányt. És Abelard, aki egy nagy filozófus, teológus, és hát egy mélyen érző ember volt, ugye megírta ezt a szombatesti himnuszát, és mondom, a Babits Mihály fordítása is egy csodálatos, gyönyörű, ugye így kezdődik, hogy ó, miek s mekkorák azok a szombatok, mikkel az ég örök udvara zeng s ragyog. Törteknek pihenés, bátraknak jutalom. Isten lesz minden, és mindenben ő honol. Ott fogad igazi szent Jeruzsálemünk, ahol a béke lesz örökös örömünk, ahol a tény előtt nem fut az epedés, és nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés. Mi király, mi udvar, micsoda palota, mi öröm, boldogság vár oda, mondják el majd azok, akik élvezik, ha tudják mondani úgy, ahogy érezik. Mi pedig lelkünket készítsük ez alatt, s vágyaink mind e szent hon felé szálljanak, hogy Babilonból Jeruzsálembe vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után. Ott minden bús tehert levetve boldogan, Sionnak énekét daloljuk gondtalan, s nem érik végüket az újongó dalok, amiket harsogunk mink és az angyalok. Ez a világköltészetnek egyik legnagyobb darabja. Tiszta ihletésű darabja, tisztán biblikus ihletésű darabja. Tessék csak meggondolni, az utolsó előtti verszakban azt mondja, hogy Babilonból vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után. Mint a zsidó nép is a babiloni 70 éves fogság után visszatért Júdába, Jeruzsálembe. Az egész életünk tulajdonképpen a Babilonból való. Ki akar közülünk Babilonból ebbe a világba, az új Jeruzsálembe, a mennyei Jeruzsálembe térni? És azt, hogy befejeződik, hogy ott minden szombatot új szombat vált fel, és szombatolók örökű ünnepe nem fogy el, s nem érik végüket az újongó dalok, amiket harsogunk mink és az angyalok. Kedves hallgatók, humorosan azt szoktam mondani, hogy bár ugye én bölcsész vagyok, hogy minden dolgok alapja a matematika. Én ehhez nem értek, de ezt az előadást mégis egy matematikai dologgal kell lezárnom. Lehet, hogy nem jól gondolkozom, mert mondom, matematikából általában csak 4-es voltam. Nagyon jó, igen, én is nagyon jónak tartottam.
de komolyra fordítva a szót, ebben a fejezetben olvastam önöknek mértékeket. A Bibliában nagyon egyszerű matematika van. Tudni kell összeadni, kivonni. Például nem kell gyököt vonni, integrál számítás nincs, differenciál nincs, úgyhogy itt is megkapom azt, ami nekem nagyon jó és amire szükségem van. Elmondja a városnak a méreteit. Kedves hallgatók, a Bibliában minden nagyon fontos. Hogy hány futamat, hány sing, ezt ne ugorjuk át. Az átszámítva a mi méretünkre azért 2,5-2,5 kilométer körülbelül, mert a szélesség és a hosszúság ugyanannyi, és nem tudom, hogy tetszene-e tudni, mert itt egy nagyon fontos erkölcsi kérdés, hogy hányan lesznek ott az örök életben. Ezt hányszor mondják az emberek, hogy hányan lesznek ott az örök életben. Most jön a matematika. Itt is itt vagyunk a teremben X számban. Tessenek meggondolni, hogy egy négyzetméteren hány ember fér el. Négy elfér? Négy, hát elég kényelmesen, négy elfér. Ha egy négyzetméteren négy ember elfér, akkor egy négyzetkilométeren mit teszem gondolni, hány ember fér el? Debrecen belvárosába kijelölünk egy négyzetkilométer. Ugye Debrecen sokkal nagyobb, mint egy négyzetkilométer, de mi csak egy négyzetkilométert itt ebben a szép, ugye így néz ki körülbelül Debrecen. Ugye? Budapest után ez Magyarország második fővárosa, szépen így ilyen bokréta alakban. Kijelölünk egy négyzet. Hány ember fér el? Hát ha négy fér el egy négyzetméteren, egy kilométer az 1000 méter, akkor egy méter sávban elfér mennyi? 4000, nem? 4000. Tehát tetszen követni engem? Tehát elemi matematika, tehát nem most, mondom, nem lesz semmi gyökvonás és semmi integrál számítás. Tehát 4000 ember elfér egy sávban, tehát egy méteres sávban egy kilométer, 4000 elfér. Akkor a másik sávban mennyi fér el? Ott is 4000. Hogy számítjuk ki? 4000-szer 4000, ez mennyi? Hú, de érdekes zsivaj. Ne tessenek haragudni, de ezt csak úgy tudom előadni, hogy a hallgatók kiszámolják, mert mondom, csak 4-es volt a matematikából. 4000-szer 4000, ez mennyi? 16 millió. Ki mondta? Mindenki egyetért ezzel? Nem 16 millió? Kedves hallgatók, hogyha önöknek én azt mondanám, hogy Debrecenben kijelölök egy négyzetkilométeres területet, és az összes magyar itt elfér el, hinnék? Hát ezután igen. De mielőtt nem végeztük el ezt a számítást, eltetszenének hinni? Nem, ugye? Németek, tetszenek tudni a németek milyen pontosak, amikor az emberiség lélekszámolyan 1 milliárd fölé emelkedett, a németek kiszámolták, hogy az egész emberiség egy köbkilométeren elfér. Egy köbkilométer. Tehát Debrecenben csinálok egy négyzetkilométer területet, itt nagyon sok jó iparos van, még több mesterember, még több pénzember. Hegeztetek velük 2 méterenként ilyen, nem tudom én miket, hogy mindenki be tudjon állni, és az egész emberiség, ahogy volt a 19. század elején, az egész emberiséget itt el tudom raktározni. Élő állapotban. Ezt hadd mondjam el önöknek, hogy a 19. század elején ennyi volt, most tudom, hogy már nem tudom, mert most 6,4 milliárd az emberiség, tehát most itt Debrecenben egy négyzetkilométeren nem fér el, de 3 négyzetkilométeren, vagy 2,5 négyzetkilométeren elfér. Mennyi a város szélessége és hosszúsága? 2,5. Sokan fölteszik a kérdést, hányan lesznek ott az örök életben, nekem is hányszor mondták azt, hogy kérem, hát ahogy maga mondja, meg ha a Bibliát komolyan vesszük, hát akkor oda 8 ember élte túl az özönvizet, hát akkor körülbelül ennyi. Azért ilyen nagy ez a város, mert milliók lesznek ott. Milliók lesznek ott. Nem akarom azt mondani, 10-100 milliók, milliárdokat se akarok mondani, de hogyha tovább tetszenek a számítást végezni, ha egy négyzetkilométeren, 16 millió? Akkor a köbkilométer az 16 milliószor 16 millió. Az ki tudja megmondani hány milliárd?
Nem hiszem azt, hogy a mennyei Jeruzsálembe persze olyan lesz a dolog, mint a Noé bárkájában, mert a Noé bárkájában el kellett férni 8 ember mellett óriási állatállománynak. Isten megóvta a tiszta állatokból ugye hetet, a tiszta állatokból egy párat, megóvta az Isten, de én azt gondolom, hogy ha a mennyei Jeruzsálemnek ilyen mértékeit adja meg a Szentírás, akkor ott nem 8 ember lesz. Nem itt csak százak, nem itt csak ezrek. Most azt tessenek meggondolni, hogy az igaz, hogy az özönvizet 8 ember élte túl. Az igaz, hogy Péter első levele, a 3. fejezete figyelmeztet bennünket arra, hogy az özönvíz előtt Noé olyan tisztán hirdette az evangéliumot. És hogy csak 8 ember maradt meg? Tetszenek tudni, mennyi ember ért a földön az özönvíz előtt? Ezt is a németek kiszámolták. Ként megint matematika, ha 10 nemzedéket tetszenek alapul venni, a teremtéstől az özönvízig 10 nemzedék van. Ha egy nemzedéknél számítunk egy családba minimálisan 15 embert, mert ugye 900 év alatt, tehát a családok 15-20 gyereket, akkor betetszenek a permutációs permutációt azért ismerni kell, de hát azt már Leibniz és Pascal föltalálta a számunkra, hogy egyszer, kettőször, három, hatszor, négy, stb. Tehát ezt már föltalálták. A németek kiszámolták, hogy az özönvíz előtt megközelítőleg 1 milliárd ember élt. 1 milliárd ember. Az 1 milliárd emberből 8 ember maradt meg. Persze, akik közben meghaltak, üdvözülhettek, de aki megérte az özönvizet, az özönvíz elmosta a világot. Meghaltak az emberek. Most van több mint 6 milliárd ember. Ha az 1 milliárdból 8 ember maradt meg, a 6 milliárdból, ha ugyanolyan a világunk állapota, mint az özönvíz előtt, hogy Jézus mondta, akkor azt mondom, hogy 48 ember. Ha önöknek én azt mondanám, hogy itt ebben a teremben van 150 ember, és csak a harmada, mindenki megdöbbenne. De csak ez a terem, nem az egész világ. Most én ezzel az okfejtéssel csak arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Bibliában azért vannak ezek a számok, mert Jézus világosan mondta, hogy mindenkit vár ide. De azt is mondja, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Jézus azt is mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és amikor eljövök, hogy ti is ott legyetek, ahol én leszek. Tessenek ezzel elgondolkozni, hogy nem Isten az, aki kirekezd bennünket az örök életből. Az Isten a mennyei Jeruzsálemre nézve is ezt mondja, itt milliárdok férnek el. Isten nem 8 embert hív, meg nem 48 embert hív. Kinek a felelőssége az, hogy sokszor csak 8, meg 48? Kinek a felelőssége az, hogy Ábrahám ott áll az Istenet, hogy Uram, Istenem, hát ha csak 100 igaz van Sodomában és Gomorában, de ha csak 50, de ha csak 40, de ha csak 30, és lemegy egészen 10-ig, de 10 igaz nem volt Sodomában. Kinek a felelőssége? Ki rontja el az életet? Az életet elrontani egyedül mi tudjuk. Isten akarja, hogy minden ember ott legyen. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. És Isten ezt ilyen számokkal is kifejezi a Bibliában. Tehát ezt se vegyük hallatlanra, ezt is becsüljük meg, hogy a Biblia így fejeződik be, hogy minden embert vár az Isten. Minden embert vár egy boldog, egy igaz örök életre.